0: Nevek ürügyén. Pilinszky. Korányi Tamás műsorát hallották. Közreműködött Bács Ferenc, Bánfi György, Fülöp Zsigmond, Gábor Nikolett, Kézdi György, Mácsai Pál, Pap Éva, Sinkó László, Szersény Gyula és Törőcsik Mari. Munkatárs volt Fehér Zoltán, Kakó Gyula, Pataki Ági. Rendezte Bányai Gábor.
1: Az irodalmi összeállítás 1986-ban készült, és utoljára 2009. december 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban.
2: Könnyű fény. Kántor Péter mondja el verseit.
3: Ki őriz mit? Ki őriz mit? Szita kötőnyarat, lópokrócot, kivágott körtefát, porkahavat, tavalyi gesztenyét, recsegő gramofon párlemezét. Cserepek közül egy épp darabot, ráfirkantva óhéberül leszek, egy dinnyehéjat, csalfa vak reményt, szekrényből pislákoló gyertyafényt. Szétszórt csontokon táncoló napot, dunsztos üvegben ciberelevest, elrongyolódott mit is, gyönyörűt, tűpárna szívbe szúr tucatnyi tűt. Ki őriz mit? Csalános éjszakát, két szemek közt egy régisebb helyet, fakocka tornyot, mely mindig ledől, arcot, ami elborul, felderül. Könnyű fény. Egy nagy, széles törzsű fán hintázik a könnyű fény. Arra jön egy viaszgyertya, csudafehér, csudakarcsú, bévül csupa kvalitás, odán egy kerítés. Arra jön egy piszkafa, meg egy csinos fogkefe. Hát az ember nem is hinné, hányan jönnek arra, s honnan? Nézni, hogy a magas fán hintázik a könnyű fény. Nyári Anakreon. Nyáron hosszú az élet, mint rétes tészta nyúlik a perc, akár az óra, árnyéktalan, csupasz dél, oszoptalan nagy oszlop, esztendő lassú este, melynek nincs célja semmi, mégis pihenni nem vágy, a nap nyugodni nem bír, alig bukik le, felkes, mintha pezsgős palackból fröccsenve szétsugárzik, de elröpül a nyár is, viszi zöld sejemingét, töltésen vonat kattog. Mikor egy kék langusztát bámulok, és mikor már épp elfelejtenélek, mert se a kötelességérzet, se a kínszom nem olyan erős bennem, mint a... Szóval, mikor egy kék langusztát bámulok érdeklődő szánalommal az undor forró hullámai közt, csoda csúf, és van, aki megeszi drága pénzért, de menjünk már, de egyikünk sem mozdul. Sírtelen újra látom a sovány nőt, ahogy sikoltozik az udvarán, és ő jobbra, én balra rohanunk ész nélkül, és jön ordítva a férje, és az egésznek nincs értelme semmi, csak épp benéztem az udvarra este, és olyan nevetséges is az egész. Félt az asszony, féltem, és félt a férje, ilyenkor szoktak ütni, szúrni, lőni,

gödör, hogy valaki jöjjön, aki pontosan beleillik. De én ebbe nem illek, sehogyan se, mert ezt a gödröt nem én ástam, én nem. S kiki a saját gödrébe feküdjön. Így szóltam, és felpattantam serényen. Pedig jó kis gödör volt, jó kis ágy, jó kis úton, jó kis hotelszoba. Csónak Sirató, apámnak. A csónakot nagyon szerettem. Szeretném most is, holnap is, hiába. Új társra lelt, új izmos karra, lábra. Ezután majd más teszi vízre nyáron. És én? Én csak egy üzenetre leltem. Már voltam a tiéd. Már nem lehetsz a párom. Allegro moderato. Ma megtöltjük a Zeneakadémiát, a földszintjét, az erkélyét, a páholyát, minden zegét, zugát. Ma megtöltjük a Zeneakadémiát. Van, aki dörzsölgeti a kezét, nyújtogatja a nyakát, mereszti a szemét. Halljuk a zenét, a zenét. Van, aki behúnyt szemmel ingatja a fejét. Ezt ismered? Ez jó? Ez jó neked? Ha igen, ha nem, a taktust vered. S ha hallod belépni a hangszered, igen, azt hiszed, igen, ezt ismered. Egymással összeérnek gömbölyű női térdek, széttartanak a férfi térdek, szépből és csúnyából van temérdek, a zenészek zenélnek. És telik az idő, presto, largo, allegro, adagio, allegro moderato. A zongorától mindenki bátor. Aztán kivonulunk a Zeneakadémiáról. Éj lesz, éjszaka, majd egy új nap virrad. A zongoránál egy újabb csillag. Ragyog a Zeneakadémia, csillog. Cserélődik a parfümillat. Álom a buszon. Apám álma. Egy zsúfolt buszon mentünk, hogy hova, az most nem fontos. Volt sok ismerős. Néhányan nevettek, én álltam és néztem, hogy fut a domb, a völgy, tova, és azt hittem, nem áll meg a busz soha. Lányok és fiúk csoportokba, mint kirándulók vagy összeesküvők, loboncos hajak, fújtató tüdők, és valami meghitt szertartás szerint ez lelkesen int, az csupán legyint. És rohan a busz, izzad egy alak. Én meg örülök, hogy együtt velük, hogy annyi jó cimbora mindenütt. És olyas formán cikáznak a szavak, mint a víz fölött a fecske csapat. De hirtelen megáll a busz, és csak áll. És miattam állt meg, vagyis hogy nekem, mert nekem épp ide szól a jegyem. Bár sejtelmem sincs róla, itt mi vár. Egy üres, poros országút, sivár. És rohan a busz tovább, nélkülem. És nem csitó a zaj, a nevetés. És aki ül, aki áll, felém se néz. Egyetlen jó barát se jön velem. Üres út, poros út. Szegélytelen. A busz megáll. A busz megáll, s te leszállsz, öregem. Mi még utazunk egy kicsit tovább. Kibámulunk az ablakon, fecsegve harapjuk a levegőt, mulatjuk a mát. De téged már nem tarthat vissza semmi sem. A busz megáll, s te leszállsz, öregem. Ki érti ezt? Csöndbe fullad a zaj,
és holtok

0: sora a földből kinő, beborul, ragyog, össze-vissza kotta, majd kialakul, elrendezi az idő. Még pár lépés, és aztán nem lesz semmi baj. Inog a lábad alatt a talaj. Üres út, poros út, szegélytelen. Hadd érintse az arcom a kezed. Tovább már nem mehetek veled együtt, tovább a te utad, innen már nem vezet. Marad, ami marad, belőled majd velem. A busz megáll, s te leszállsz, öregem. Egyszer régen, augusztus közepén, 3 napig zuhogott az eső, s a csónak alján vízbe fúlt az óra. 1945 volt a tető. Szép volt. A munka, az emberek, a remény, kocsolád, éjszakai fákja fény. Utolsó éjszakád. Talán ez az utolsó éjszakád. Elmúlt éjfél, elmúlt anyád, apád, elmúlt a nővéred is, mind a kettő. A fiad felnőtt, és a feleséged elhagy, elhagyod, nem is érted. Kerülgeted az űrt. Az infúziós üveg már kiürült, már megkaptad a 2 literedet, több nem jár, nem lesz, több nem lehet. Ne is legyen, ugye? Ne is legyen. Alszol kábítószertől kábán, süketen. A szomszéd elfordul. Nem néz rád senki a 304-esben. Mégis látszol. A sötétben is. Ecce homo. A bal láb fejed lelóg az ágyról. Mész elfelé, mint sínen kattogó vonat. Elég volt ebből itt. Sok is ennyi. Néha megmozdított 2 sovány karodat, de eszedbe se jut integetni. Nem is tudnál. Csukódnál lekötözve a kezed, különben még felkelnél és elindulnál haza, hazább. Hát igen, öregem. Már levették rólad a pizsamát, egy könnyű fehér inget húztak helyette rád. Talán ez az utolsó éjszakád. Ne legyen nehéz, és hosszú se legyen. Hajnali 00:30, befejezem. A temetés után mi hazajöttünk. Te pedig kint maradtál egyedül, mint aki egyre mélyebb álomba merül, a mancikám és az örökké veled feliratok közt, valamilyen gyulám mellett, a csúnya kövekkel zsúfolt homokos földben, a lábad, a karod, a kezed. Égettünk volna el, és szórtunk volna szét, kerestünk volna valami jobb helyet, mindegy már, mindegy, olyan mindegy, nincs már ott belőled semmi fontos, csak a lábad, a karod, a kezed. Nem tudom, mit tehettünk volna, amikor rátlapátolták a földet sebesen, és elmentünk enni-inni a Szerecsen utcába, de te nem voltál velünk. Menjünk még ki a szigetre, menjünk. Vasárnap volt, csöndes, üres a járda, és bedobtam a Margit hídról a Dunába az egyetlen kalapomat, és néztük, ahogy viszi a víz, viszi, és szépen sütött a nap, az is valami. Hagyni kell. Hagyni. Nem fáj neked. És az enyészetre hagytuk a testedet. Gyermekdal. A halál az valahol messze jár. Sok teendője van, sokat kaszál, és egyszer majd lekaszál engemet. Ha elmúlik a tavasz, el a nyár, üzen nekem a halál, megtalál, rám hullajt egy elsárgult levelet. Ne félj, ne félj, ne félj, súg a halál, valaki széke mögé lép, megáll, s megrecsen, akkor az a szék lehet. Kiül azon a széken? Senki már. S a halál az valahol messze jár. De egyszer majd lekaszál engemet.
1: Kántor Péter mondta el verseit.
2: A hangfelvétel 1998-ban készült, és utoljára 2002. december 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz.
3: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. Első rész.

0: a virágon ülő méh megszúr egy gyermeket. A gyermek fél a méhektől, és azt mondja, a méh célja az, hogy megcsípje az embereket. A költő elgyönyörködik a méhben, amely belereszti szivókáját a virág kejébe, és azt mondja, a méhnek az a célja, hogy beszívja a virágok zamatát. A méhész, észrevéve, hogy a méh virágport és nektárt gyűjt, és behordja a kasba, azt mondja, a méh célja a mézgyűjtés. A növénytan tudós, ha észreveszi, hogy a méh a két laki virág porával a bibére szállva megtermékenyíti a virágot, és a botanikus ebben látja a méh célját. De a méh végső célja nem merül ki sem az első, sem a második, sem a harmadik célban, amelyet az emberi elme felfedezhet. Minél magasabbra emelkedik az emberi elme a célok felismerésében, annál nyilvánvalóbbá válik, hogy nem foghatja fel a végső célt. Az ember csupán azt figyelheti meg, hogy a méh élete egybevág az élet más jelenségeivel. Ugyanezt kell mondanunk a történelmi személyek és a népek céljairól is.
1: Eh bien, mon prince. Je ne luc, ma chère image, que des apanages des jószágs de la famille Bonaparte. Figyelmeztetem, Vasili herceg, ha azt állítja, hogy nem lesz háború, ha még mindig megengedi magának, hogy mentegesse ennek az antikrisztusnak minden galátságát, minden erőszakosságát, akkor nem ismerem többé, nem barátom.
2: Mondjé, Anna Pavlovna, Serami, milyen heves kirohanás.
1: Lehet, hogy nem értek a dolgokhoz. De Ausztria soha nem akart, és most sem akar háborút. Oroszországnak egyedül kell megmentenie Európát. Jótevőnk tudatában van magasztos hivatásának, és kitart mellette. Én csak az Istenben, és drága cárunk magasztos rendeltetésében hiszek. Ő megmenti Európát.
2: Ön olyan kitűnő szónok, ad egy csésze teát.
1: Rögtön. Apropó, tudja-e, Prince, hogy a lánya, amióta társaságba jár, elbűvöl mindenki. Élen olyan szép, akár a nap. Gyakran elgondolom, milyen igazságtalanul osztja el néha a boldogságot az élet. Miért adott önnek ilyen nagyszerű gyermekeket? Ám bár, Anatol,
2: izgága bolond.
1: Sosem jutott még eszébe, hogy megházasítsa ezt a tékozó fiút, Anatolt. Lenne itt egy petit person, aki nagyon boldogtalan az apja mellett, egy rokonunk, ön princess, Marie Bolkonszkaja.
2: Tudja-e, hogy évente 40 000 rubelembe kerül ez az Anatol?
1: Az apja nagyon gazdag és fösvény, falun él. Tudja, ez az a bizonyos Bolkonszki herceg, akit még a megboldogult cár küldött nyugdíjba. Nagyon okos ember, de bogaras és nehézkes természetű. Van egy fia is, Andrej herceg. Most Kutuzov hadsegédje. A tavasszal elvette Liz Mainent. Nos?
2: Meggondolom.
1: Nézze, épp csak említettem, és már itt is van Pétervár, legbűbájosabb várandós asszonya, nem? Liz! Liz!
3: Anett, maga azt írta, hogy egész szűkörű esté lesz. Látja, milyen maskara van rajtam.
2: Ó, hogy mondhat ilyet, hercegné?
3: Látják, még a kézimunkámat is elhoztam.
1: Legyen nyugodt, Liz. Mindig maga lesz köztünk a legcsinosabb.
3: Képzelje, itt hagy a férjem. Megy, hogy megölesse magát. Mondja, Anett, minek ez az undokháború? Undokháború.
2: De bájos és ez a kis hercegnő.
1: Szent Isten, Pierre Bezuhó. Azt mondják, mindig bajt csinál. A nagyon kedves öntől, Monsieur Pierre, hogy amint visszatért Párizsból, meglátogat.
2: Igen. Igen.
1: Itt van Morió abbé. Nem ismeri? Nagyon érdekes ember.
2: Igen. Igen. Hallottam már tervéről, az örök békéről. Nagyon érdekes. Alig, ha lehet megvalósítani. Napóleon viszont az egyenlőség eszmény.
1: Később majd beszélünk róla. Menjen csak. Menjen be nyugodtan.
2: Igen. Igen.
4: Nevelje meg nekem ezt a medvét. Már egy hónapja lakik nálam, és csak ma találkozom vele társaságban először. Pedig egy fiatal embernek Péter várott, semmi sem olyan fontos, mint az okos nők társasága.
1: Ígérem, hercegem. Ó, az ifjú Bolkonszki herceg. Beáll a harcba indulók közé, mon prince.
5: Le general Kutuzov volt szíves segít tisztjére kell fogadni.
4: És Riz, votre femme?
5: Ő majd falura költözik.
1: Hát hol lehet kell elrabolni tőlünk bájos kisnejét?
3: André, jöjjön! A vikont csodálatosan érdekes történetet mesél Bonapartéról.
5: Igen, megyek.
2: André!
5: Kérem?
2: André!
5: Nincs csak. Hát te is a nagyvilágban forgolódol.
2: Tudtam, hogy ön is eljön. Elmegyek önököz vacsorázni.
4: Szabad?
5: Nem. Nem szabad.
6: Élen, hercegnő.
1: Megjött a lánya, herceg.
6: Quelle belle personne.
4: Csak mindig késik.
5: Nagyon csinos.
4: Szép. Jöjjön csak. Sérelett, kérem.
1: Igen, herceg.
4: Ami azt a dolgot illeti, Anatol fiammal kapcsolatban. Ha nyílbe üti, örökké maradok. Ahogyan a starosztám szokta írni, hűséges rab szolgája.
3: Nem értem. Egyáltalán nem értem, miért nem tudnak meglenni a férfiak háború nélkül.
5: Liz.
3: Nos, legyen a bíró közöttünk, Pierre. Miért nem akarunk mi nők semmit, amire nincs szükségünk?
2: André, mikor indul?
5: Hamarosan.
3: Ne is emlegesse nekem azt az indulást, ne is emlegesse, hallani sem akarok róla. Ma, amikor eszembe jutott, hogy itt kell hagynom ezeket a kedves embereket, és én félek. Félek, André.
5: Mitől félsz, Liza? Nem fér a fejembe.
3: Lám, milyen önző minden férfi. Mind önző, mind. A saját szeszélyei kedvéért, az Isten tudja miért, magamra hagy és eldug egy kis faluba.
5: Ne felejtsd el, apámmal és hugommal leszel.
3: Mégis egyedül leszek. Nem lesznek ott az én barátaim.
5: Nem fér a fejembe.
3: Én csak azt mondhatom, úgy megváltozott, André. Úgy megváltozott.
5: Liz, az orvosod azt parancsolta, hogy korán feküdj le. Menj aludni.
3: Úgy bánsz velem, mint valami beteggel vagy kisgyermekkel. Látok én mindent. Nem ilyen voltál te egy fél évvel ezelőtt.
2: Nyugodjék meg, hercegné. Ön csak úgy gondolja, mert én itt felesleges vagyok. Csillapodjék. Isten vele.
5: Várj, Pierre. A hercegné lesz olyan jó, és nem fogsz meg engem attól az élvezettől, hogy veled töltsön az estét.
3: Most is csak önmagával törődik.
5: Bonsoir.
3: Mondj, mondj!
5: Soha, soha ne nősülj meg, barátom, soha. Ne nősülj meg, amíg azt nem mondhatod magadnak, hogy megtettél mindent, amit megtettél. Öregkorodban nősülj, amikor már nem vagy való semmire. Máskülönben kárát vallod. Mindaz, ami benned jó és magasztos, kicsinyességekben vészel. Igen, igen, igen. Ne nézz rám olyan megdöbbenéssel.
2: Bonaparte azt mondja.
5: Á, Bonaparte szabad volt, amikor dolgozott. Amikor lépésről lépésre haladt a célja felé. Csak is a céljával törődött, semmi mással. És el is érte. Én viszont háborúba megyek.
7: talán a legnagyobb háborúba, amely csak lezajlott valaha. És nem tudok semmit. Nem vagyok alkalmas semmire.
8: Nevetséges, hogy ön az életét elrontott életnek tartja. Hiszen még minden ön előtt áll. Minden! És ön...
7: Nekem már vége. Én rólam ne is beszéljünk. Jó? Inkább te rólad.
8: Mit lehet beszélni én rólam? Mi vagyok én? Je suis un bâtard. Igen, igen. Törvénytelen gyermek. Se nevem, se vagyonom. Egyelőre szabad vagyok, és jól érzem magam. Tanulmányaimat befejeztem. Csak azt nem tudom, mihez is kezdjek.
7: Pierre, te vagy az egyetlen húsból, vérből való ember ebben az egész nagyvilági társaságban. De mondok egyet.
8: Igen.
7: Ne járj többet ahhoz az Anatol Kuraginhoz. Hagyd abba ezt az életet. Annyira nem illik hozzád ez az örökös tivornya, ez a huszár tempó, meg ez az egész.
8: Tudja, mit mondok? Már magam is gondolkodtam rajta. Ma is hívott Kuragin, de nem megyek.
7: Becsület szavadra nem jársz oda többet?
8: Becsület szavamra.
9: Miskát! Inkább gyere!
10: Ilyen csápás maszkot, hogy sosa láttam!
9: Hagyjad már! Hagyjad már! Százat leszek, Steven!
10: De vigyázz, megjárod! Én dolgokra fogadom!
9: Várjad, uragim!
10: Várjad!
9: Várjad!
11: Várjuk, uraim! Itt van Petrusa, az én kedves barátom!
9: Gyere ide, Pierre! Vágd el a fogadást!
10: Na gyere, vágd el!
11: Egy szót sem értek! Miről van? Várjunk! Józan! Palackot ide! Te, Dolohov, menjél csak az ablakba! Te meg először így áll!
8: Szóval...
11: Még egyet!
8: Miféle fogadás?
11: Itt ki hát! Dolohov fogadott Stevenssel, azzal az angollal utni, hogy az ablakban ülve egy szuszra megiszik egy üveg rumot úgy, hogy közben kilógatja a lábát.
8: Itt? A második emeleten?
11: Itt hát! Dolohov, tessék a rum!
9: Szedjétek ki az ablakot! De mindent ám!
10: Igen!
9: De még azt is, hogy fogódzom!
11: Na, Petrusa, gyerünk! Jó. Ne hagyjúró!
8: Ezt is!
9: Azt is!
11: Rajta, Dolohov!
9: Vár, Kuragin! Még valami! 1000 rubelt fizetek annak, aki utánam csinálja. Értitek?
10: Na, kezd már, kezd!
11: Ellenőrizzétek, nem kapaszkodik-e?
9: Tessék, ha itt ülök és nem kapaszkodom.
12: Ez ostobaság, agyon zúzza magát. Húzzátok!
11: Ne nyúj hozzá! Ha megijeszted, csak ugyan agyon zúzza magát. Nos, Dolohov, akkor mi lesz? Mi?
9: Na, még egyszer valaki ide tolakszik. Azonnal leeresztem innen.
8: Noah! Istenem, miért tart olyan sokáig?
9: Üres! Ellenőrizzétek a palackot!
10: Nagyszerű!
9: Tessék!
10: Gyer!
11: Ez volt aztán a fogadás!
8: Uraim! Uraim! Ki akar velem fogadni? Én is megcsinálom ugyanezt. Sőt, fogadásra sincs szükség. Ide nézzenek! Kuragin! Kuragin, hozzás egy palackot! Megteszem én? Csak hozas!
12: Na lássuk, lássuk!
11: Milyen fajtás! Megőrültél?
13: Hiszen te még a lépcsőn is szédülsz!
8: Kiszom én, csak adjatok egy palackot!
11: Úgy se tudjátok lebeszélni! Várjatok!
5: Ha, ide hallgass! Én fogadok veled, de csak holnap! Most pedig menjünk el mindnyájan a madámhoz!
8: Jó, menjünk! De a miskát is visszük! Gyere, mackó!
11: Feltartál,
12: mackó!
4: Masher, egész Moszkva eljött a névnapotokra.
1: Agyon gyötörnek már ezek a látogatások, Ilia.
14: Hova tűntek a fiatalok?
4: Hancúroznak, kedves hercegné, hancúroznak.
14: Hancúroznak.
1: Kedves Anna Mihajlovna, mi hír az öreg Bezuhovról?
14: Ja, a sírba teszi az a Pierre. Egyre rosszabbul van, és most még ez a keserűség a fia miatt.
1: Ilyen a mai nevelés. Kivált külföldön.
4: Miért?
14: Rosszul választotta meg a társaságát. Már ide, Moszkvába is elért a híre, mit műveltek Pétervárott.
4: Mi történt?
14: Azt mondják, Anatol Kuragén, Vaszili herceg fia, meg valami Dolohov, meg ő, na, meg is lakoltak érte. Dolohovot lefokozták közkatonának, Bezuhov fiát meg kiutasították Pétervárról. Kuragén ügyét valahogy elsimította az apja.
1: Tehát mit csináltak?
14: Valóságos zsiványok, kivált dolog. Képzelje, szereztek valahonnan egy medvét, beültették a kocsijukba, és színésznőkhöz hajtottak vele. Rendőrök szaladtak oda, hogy lecsillapítsák őket. Erre megragadták a kerületi kapitányt, háttal a medve hátára kötözték, és a folyóba eresztették a medvét. Ott úszkált a medve, a kapitány meg rajta.
8: Szép kis figura lehetett az a kapitány, Masher.
1: Micsoda szörnyűség. De hát mi nevetni való van ezen, Ilja?
14: Hát alig tudták megmenteni azt a szerencsétlen kapitányt. Jó Isten. Na, hát ilyen elmésen szórakozik Kirill Bezuhovról fia. Pedig azt mondják, jó nevelést kapott, és olyan okos. És gazdag.
1: Miért mondja, hogy olyan gazdag, hisz a grófnak csak törvénytelen gyermekei vannak? Azt hiszem, Pierre is törvénytelen.
14: Ó, már ő maga sem tudja számon tartani, hány gyermeke van. De ezt a Pierre-t mindig szerette. Úgyhogy senki sem tudja, vajon Pierre vagy Vaszili herceg örökli ezt az óriási vagyont, ha meghal Bezuhov. 40 000 jobbágy.
1: 40 000?
14: Ugyan, és sok millió rubel.
1: Vaszili herceg tegnap Moszkvába érkezett. Azt beszélik, revízióra jött.
14: Magunk ezt szólva, ez csak ürügy. Az öreg Bezuhov grófhoz jött, mert megtudta, milyen rosszul van, és az örökség.
8: Hanem Masher, ez fényes eset. El tudom képzelni, milyen jó figura lehetett az a kapitány.
15: Kezdjük újra!
4: Hopp! Én megfogtalak, ezt csak nem tagadod.
16: Jaj, de papa!
4: Itt van az ünnepelt Natasha. Masher, Natasha.
1: Mindennek megvan az ideje, Ilja. Nagyon elkényezteted.
16: Jaj!
14: Milyen bájos teremtés a maguk Natasája. Tűzről pattant.
4: Igen, tűzről pattant.
1: Kis kozák.
4: Énekesnő lesz, fogadtunk is egy olasz, hogy tanítsa.
14: Ó, nem korai még. Azt mondják, árt a hangnak, ha ilyen korán kezdik a képzést.
4: Nem, dehogy is korai. Hát a mi anyáink hogy mentek férjhez 12-13 éves korunkban?
1: A mi Natasánk már most szerelmes a maga Boriszába.
14: Ó, igazán?
17: Mama! Mama, nem látta Szonyát?
1: hiszen veletek játszott.
15: Tessék, a mi Nikolájunk. És most, hogy Boris a barátját tiszté léptették elő, csupa barátságból ő sem akar elmaradni mellőle. Itt hagyja az egyetemet, meg engem, öreget, és elmegy katonának. Pedig már várta egy levéltári állás, és most vége. Lám, mit tesz a barátság?
11: Egyáltalán nem barátságból megyek, hanem csak azért, mert hivatást érzek a katonai pályára.
15: Ez a Bonaparte mindenkit megszédített. Mindenkinek az jár a fejébe, hogy Bonaparte hadnagyból császár lett. Nos hát, adja Isten!
11: Megkeresem Szonyát.
8: Nem késtek még el az utolsó kenettel?
1: Ismertem valakit, annak 7-szer adták fel.
8: Igen, jó. Ide hallgasson, kedves hercegnőm és unokahúgom, Katerina Szemjonovna. Ilyen pillanatokban mindent jól meg kell hányné vetni. Gondolni kell a jövendőre.
1: Miért nem ül le, mon kuzen?
8: Jó, hát akkor húzódj arrébb. Te jól megmelegítetted.
1: Mindig itt virrasztok a szobája előtt.
8: Én sem vagyok friss, de mégis beszélnem kell veled, Katyis. Mégpedig nagyon komolyan. Tudod, hogy Bezuhov gróf egyenesen Pierre arcképére mutatva magához kérette?
1: Én csak azért imádkozom szüntelenül az Istenhez, mon kuzen. Könyörüljön meg rajta, és adja meg az ő áldott jó lelkének.
8: Igen, ez helyes, helyes. De végtére is arról van szó, hogy... És magad is tudod. Tavaly télen végrendeletet írt a gróf, melyben a törvényes örökösök mellőzésével Pierre-re hagyta minden vagyonát.
1: Akár írt, akár nem. Pierre-re nem hagyhatta. Pierre törvénytelen.
8: Értsd már meg végre, Katyis! De nem azért jöttem ide, hogy vitatkozzunk. Ha felbontják az iratait, akkor Pierre nem Pierre többé, hanem Bezuhov gróf. És akkor neked semmi se jut. Legfeljebb az a igaz, hogy erényes voltál.
1: Ez a hála, az elismerés. A hála azoknak, akik mindenüket feláldozták, érte? Nagyszerű, gyönyörű.
8: Na, tudod, hogy hol van az a végrendelet, vagy nem tudod?
1: Az alávalók, a galádok boldogulnak. De tudom én, hogy ki áskálódott ellenünk.
8: Hát éppen az a kötelességünk, kedvesem, hogy kijavítsuk ezt a hibát. Ne engedjük, hogy elkövesse ezt az igazságtalanságot.
1: Nincs ezen a világon se igazságosság, se becsület. Ravasznak és gonosznak kell lenni.
8: Jó, csillapó, csillapó. Ismerem én a te áldott jó szívedet. Hol van a végrendelet? Neked erről tudnod kell.
1: Tudom, ki áskálódott ellenünk, tudom.
8: Ne vesztegessük az időt a végre.
1: Az ön protezséje, az az alávaló Anna Mihajlovna Drumeckaja. Tavaly télen befurakodott ide. Akkor írta a gróf azt az alávaló galád iratot, de én azt hittem, a papír semmi se számít.
8: Helyben vagyunk. Hol van?
1: A mozaikos irattartóban, amit a párnája alatt tart.
15: Köszöntöm kedves ünnepeltjeinket, az én Natáliámat, meg az én Natasámat.
17: Mama!
18: Mit akarsz?
17: Mama, milyen édesség lesz?
18: Majd adok én neked. Így kell viselkedni az asztalnál.
17: Mama, milyen édesség lesz?
18: Fagylalt lesz, de te nem kapsz.
17: De milyen fagylalt? Mert a tejszínfagylaltot nem szeretem.
18: Sárga répa fagylalt.
1: Boris, mondja, hol van Szonya?
19: Nem tudom. Már rég nem láttam.
1: Megkeresem.
19: Ne menjen, Natasa. Nem illik felállni az asztaltól, amíg a...
1: De megkeresem. Szonya.
17: Szonya, hát ide bújtál a folyosóra.
20: Natasa.
1: Mi lett, Szonya? Mi lett? Na, mi lett?
20: Nikolaj. Nikolinka egy hét múlva elutazik. Már meg is kapta a papírost, ő maga mondta. De én mégse sírtam. De te sem értheted. És senki sem értheti meg, milyen lelke van.
1: Ne sírj, Szonya.
20: Neked jó. Én nem irigyelek, mert szeretlek. És Boriszt is szeretem. Kedves fiú, és köztetek nincs akadály. De Nikolaj nekem kuzinom. Az kell, hogy maga a metropolita. De az se lehet. mert a mama azt mondja, hogy nekem nincs szívem, és elrontom Nikolaj karrierjét. És hálátlan vagyok, pedig ti neveltetek föl. Pedig igazán, bizony Isten, úgy szeretem őt is, meg mindötöket. Csak Vera...
0: Mit mondott neked?
20: Itt vannak ezek a versek. Nikolaj írta én hozzám, de Vera megtalálta, és azt mondta, megmutatja a mamának. És azt is mondta, a mama sose engedi meg Nikolajnak, hogy engem elvegyen, mert majd Zsülit veszi el. Te is láthatod, hogy egész nap csak ő vele, csak Zsülivel. Natasa, hát miért?
0: Ne zsíj, szonyácskám, édes lelkem, galambocskám. Vera gonosz, oda se neki. Azért a mamának nem szól.
20: Jön Nikolaj, akkor én...
0: Ha, itt nehogy!
20: De
0: hogy
20: is nem.
0: Nikolinka majd maga mondja meg. Ő nem is gondol Zsülire. Esküszöm neki.
20: Natasa!
0: Azért egy kicsit itt maradok a sarokban.
21: Szonya, mi lehet? Hát szabad ez?
20: Semmi, semmi. Adjon engem.
21: Nem, nem tudom én, hogy mi a baj.
20: Nagyon szép, hogy tudja. Menjen is vissza.
21: Szonya,
20: hozzá.
21: Csak egy szót. Add ide a kezed.
20: Na most mi lesz?
21: Te vagy mindenem, Szonya. Nem adnálak oda az egész világért sem. Be is bizonyítom.
20: Nem szeretem, ha így beszélsz.
21: Na jó, hát nem beszélek. Nem csak beszédre való a száj.
20: Júj! Júj, de jó!
0: Borisz!
22: Parancsoljon, Natasa!
0: Jöjjön csak ide, Borisz! Mondanom kell magának valamit. Ide! Ide a virágos szobába!
22: Mi az a valami?
0: Csókoljon! Csókolja meg ezt a babát!
22: A babáját?
0: Nem akarja? Hát akkor jöjjön ide! Közelebb! Közelebb! És engem akar-e megcsókolni?
22: Milyen nevetséges maga!
0: Akkor majd én magát! Tessék!
22: Natasa, tudja, hogy szeretem, de...
0: Szerelmes belém?
22: Igen, szerelmes, de arra kérem, ne csináljunk ilyesmit, mint az imént. Még 4 év. Akkor azután megkérem a kezét.
0: 4 év. 13, 14, 15, 16. És akkor biztos?
22: Biztos?
0: Örökre. Holtomiglan, holtodiglan.
23: Éj, Szemjon! Tudod a Danilo kuport? Rajta!
24: Ne olyan gyorsan írja! Megállt! Nézzék! Csak nézzék a papát! Mi csak mi? A mi anyuskán!
23: Nos, hát így táncoltak a mi időnkben. Nos, hát.
14: Egyenesen az édesatya lakosztályába kell mennünk.
23: Hát, ha nem is hivatott.
14: Ah, Monami, higgye el, én épp úgy szenvedek, mint ön, de ember helye meg magát.
23: Csak ugyan bemenjek.
14: Gondoljon arra, hogy atya a haláltusáját vívja. Én mindig úgy szerettem ön, mint fiamat. Bízzék bennem, Pierre, én nem feledkezem meg az ön érdekeiről.
23: Hála Istennek, hogy idejében ideértek.
4: Már úgy féltünk, az egész rokonság a legközelebbi hozzátartozói.
23: És hogy van?
4: Fel a fejjel. Barátom, fel a fejjel. Hivattam. Látni akarja. Helyes.
23: De hogy van, halkamban?
4: Egy fél órája újabb gutaütés érte. Kuráns, Monami. Maradjon. Maradjon csak nyugodtan. Addig a
14: legyőnak látja. Isten jósága, védj. Jöjjön, Pierre.
4: Szóval önök sem várták ki a végét. Igen, ki tudja, meddig tart. Isten jósága végtelen.
14: Igen, Isten jósága végtelen. Megbocsásson, kedves hercegnő, hova viszi ezt a mozaikdíszes iratdobozt?
2: Ezek csupán értéktelen papírok, és Bezuhov gróf majd megmondja, hogy...
14: De kedves hercegnő, be akarja vinni hozzá? Nem lesz ez túlságosan terhes számára éppen ezekben a percekben, amikor...
2: Már engedelmet, hercegné. Én is tudom, mikor mit kell, és mit nem.
4: Ugyan, kedves Anna Mihajlovna, hagyja a Katyist, hadd csinálja.
14: Aj, földi dolgokról akar beszélni neki épp most, amikor lelke az egekbe készül.
2: Én nem tudom, mi van ebben a dobozban. Csak annyit tudok, hogy az igazi végrendelet az íróasztalában van. Ez meg csak egy elfelejtett papíros. És Bezuhov gróf majd tanúsítja, hogy ez nem az igazi...
14: Tudom, tudom, kedves hercegnő.
2: Engedje el a dobozt.
14: Kérem, kérem, könyörögve kérem, kedves hercegnő, kimélje meg őt. Pierre, jöjjön ide, barátom.
3: Én egyáltalán nem értem, hogy úgy...
2: Miért nem szól hát, monkuzen?
3: Se komik.
2: Miért nem szól közben, amikor itt Isten tudja, kicsoda arra vetemedik, hogy beleavatkozik az ügyeinkbe, és jelenetet rendezzen egy haldokló szobájának küszöbén? Ástálodom én azt, hogy...
3: Se komik. Ne engedjék el, mind a ketten azt mondom. Ön is, Anna Mihajlovna.
4: Majd én vállalom. Oda megyek hozzá, és megkérdezem tőle, hogy érvényes-e ez a... Én... Hát ez csak kielégíti önöket.
14: Nem! Ilyen magasztos szertartás után, mon prince, legalább egy percig hagyja békén.
2: Undok nő személy! Adja vissza! Azonnal adja nem vissza! Ne.
3: Anna Mihajlovna, kérem, hát azért...
6: Mit művelnek? Épp most szólította magához az úr. És erre maguk itt a küszöbön.
3: Apám.
2: Na most már boldogok lehetnek, hisz úgyis csak ezt várták.
4: Mennyit vétkezünk? Hányszor becsapunk másokat? És miért? Én már elmúltam 50 éves, és már közel van a

0: Csendesen menjünk, lepjük meg.
1: Mari! Jaj, ma éjjel megálmodtam.
0: Tehát nem vártak bennünket. Ó, Mari, telefogyott.
1: Önnek kigömbölyödött. André.
2: Mária. Mária.
0: Képzelje, Mari. Jaj, annyi mindent kell mesélnem. Tudja, hogy nemrég az Paszkája hegyen milyen balesetem volt?
1: Jaj.
0: Nagyon veszélyes lehetett volna az én állapotomban, igazán. A ruhám is elszakadt. Jaj, erről jut eszembe minden, de mindenholmimat Péterváron hagytam. De igazán, az utolsó személy. Egyszerűen nem tudom, miben fogok járni.
1: Csak ugyan megy a háborúba?
2: Már holnap.
0: Itt hagy engem. Az Isten tudja miért. Pedig most könnyen előléphetett volna.
2: Pihennie kell. Nem, de Liza? Én megmegyek édesapámhoz. Még mindig olyan, mint volt, Mária.
1: Pontosan olyan. De nem tudom, hogy te milyennek találod.
2: Ugyanaz az órabeosztás?
1: Ugyanaz. Esztergapad, matematika, miért a lecke?
2: Utána séta a fasorban, Esztergapad.
3: Itt a hős! Le akarod győzni Bonaparteit?
4: Jó napot, édesapám!
3: Jó napot! Csókolj meg itt, az arcomon!
2: Hát megjöttem, édesapám. Elhoztam a várandós feleségemet.
3: Nem sokára szülni fog? Nem jó van ez így.
2: Hogy szolgál az egészsége, édesapám?
3: Csak a bolondok meg a kicsapongók betegeskednek, pajtás. Engem megismersz. Reggeltől estig dolgozom, mértékletesen élek, tehát egészséges is vagyok.
2: Hála Istennek.
3: Az Istennek ugyan nem sok köze van hozzá. Mondd csak el... Mit tanítottak nektek a németek? Hogyan kell verekedni Bonapartével, a szerint a ti stratégiának nevezett új tudományotok szerint?
2: Hadd szedjem össze magamat, édesapám, hiszen még be sem rendezkedtünk Lizzel.
3: Ne csűrd, csavard, ülj le és beszélj. Azt hiszed, hogy az öreg nem tudja, hogy is állnak most a dolgok, he? De vagy nem. A kis ujjamban van. Egész éjszakákat nem alszom. Mindent értek én, csak azt nem, hogy ezt a Bonapartit, ezt a senkiházi franciáskát hogyan lehet nagy hadvezérnek tartani. Csak azért boldogul valamennyire, mert nincs már sehol Szuvorov. Ezek a maiak, Mihajl, a Kutuzov, hogyha segítsen benneteket az Isten. Bonaparte. Méljük, hogy Bonaparte nektek nagy hadvezér.
2: Nem állítom, hogy minden rendelkezése helyes volt, de nem fér a fejembe, hogyan ítélhet így Bonaparte.
3: Burokban született. Katonái nagyszerűek. És először is a németeket támadta meg. Márpedig a németeket megverheti boldog-boldogtalan. Amióta a világ-világ, mindenki megverte a németeket. Ők senkit. Legfeljebb egymást. Bonaparte a németek legyőzésével szerzett hírnevet. Nos, mondd meg, hol mutatta meg a te nagy hadvezéred, hogy mit tud?
2: Hosszú história volna.
3: Ugyan ered már. Menj, majd ebédnél találkozunk.
5: Moszkva, 1805, augusztus 13-a. Drága jó barátnőm, Mari, de szörnyű és rémes dolog a távollét. Miért is nem meríthetek lelki erőt a tekintetéből, amely olyan szelíd, nyugodt és olyan átható?
1: Zsüli hízeleg.
5: Egész Moszkva csak a háborúról beszél. Adja Isten, hogy a korzikai szörnyet, aki feldúlta Európa nyugalmát, lesújtsa az az angyal, kit a mindenható, uralkodóul adott nekünk. Az ausztriai hadjárat megfosztott ama kapcsolatok egyikétől, amelyek a legkedvesebbek szívemnek. Az ifjú Nyikolaj Rosztovról beszélek, aki lángoló lelkesedésében bevonul a hadseregbe. Egyszer majd elmondom, hogyan búcsúztunk el egymástól Rosztov hibáján, és mit mondtunk induláskor. Most még túl frissen él bennem mindez.
1: Panaszkodik.
5: A legnagyobb és legfrissebb újság, amely egész Moszkvát foglalkoztatja, az öreg Bezukhov gróf halála. Képzelje el, Monsieur Pierre örökölt mindent, és tetejében még törvényes fiúnak is elismerték, akit én mellesleg mindig siralmas figurának tartottam.
1: Téved.
5: Jut eszembe. A napokban Anna Mihajlovna Drubetszkája, ez a mindenki nagynénje, a legnagyobb titok pecsétje alatt beavatott abba a tervbe, amely szerint önt férjhez akarják adni. Nem többről és nem kevesebbről van szó. Vasili herceg fiát, Anatolt, össze akarják házasítani egy gazdag és előkelő személlyel. A szülők választása önre esett. Azt mondják, Anatol nagyon szép férfi és nagy gazember. Csupán ennyit tudta meg róla. De elég a fecsegésből. Isten önnel. Édesapját tiszteltetem.
2: Tihon! A ládát hátra!
1: Andrej! Azt mondják, már befogadtál. Pedig én úgy szeretnék még kettesben beszélgetni veled. Nagyon megváltoztál, Andriusa.
2: Hát, hol van Liz?
1: Annyira kimerült, hogy elaludt a szobámban. Olyan nagy gyerek, olyan kedves, vidám gyerek. Úgy megszerettem.
2: Persze.
1: El kell nézned a kisebb-nagyobb gyöngéit, kinek nincsenek. Meg azután most nem valami rózsás a helyzete. Párja nélkül itt maradt falun, mégpedig ilyen állapotban.
2: Te is falun élsz.
1: Az más. Rólam kár is beszélni. Nem kívánok más életet, de nem is kívánhatok, mert nem ismerek semmilyen más életet. De egy nagyvilági hölgy, gondold meg, mit jelent élete virágjában eltemetkeznie falun, egyedül. Mert édesapa mindig foglalatoskodik, én meg...
2: Neked, Mári, azt hiszem néha bizony nehéz elviselned apánk természetét.
1: Nekem?
2: Na, csak őszintén.
1: Miért volna nehéz?
2: Mert mindig szigorú volt, most meg azt hiszem még rigolyásabb lett.
1: Te olyan derék ember vagy, Andrej. De valahogy fölényesen gondolkodol, és ez nagy bűn. Hát szabad így vélekedni édesapáról. Én oly elégedett és boldog vagyok vele. Csak egy valami bánt. A vallásról nem helyesen gondolkodik. Nem értem. Hogy nem láthatja egy ilyen nagy-nagy eszű ember azt, ami világos, mint a nap? Hogy tévejeted el ennyire? Én imádkozom Istenhez, és remélem, hogy meghallgat.
2: Helyes.
1: Andrej, van egy kérésem.
2: Micsoda, kedvesem?
1: Előbb ígérd meg, hogy teljesíted. Nem kerül nagy megerőltetésedbe, de engem megrigasztasz vele. Ígérd meg. Tudom, hogy te is olyan vagy, mint Montpère. Gondolja, mit akarsz. De ezt tedd meg a kedvemért. Megígéred?
2: Persze. De miről van szó?
1: Itt ez a medályon. Még apai nagyapánk viselte minden csatában. André, ígérd meg, hogy soha se veszed le. Megígéred?
2: De csak azért, hogy kedvedre tegyek. Nagyon örülök neki, kedvesem, nagyon örülök.
1: Akaratod ellenére is megment. Megkönnyörül rajtad, és visszatérít magához. Megáldalak ezzel a szent képpel. Ő benne van az igazság és a lélek nyugodalma.
2: Merci, merci.
1: És Andrej, ne ítéld meg Liszt szigorúan.
2: Én nem is céloztam ilyesmire.
1: De én érzem.
2: Mása, egyet jegyez meg. Én semmiért sem tehetek szemrehányást a feleségemnek, és nem is teszek soha. De ha tudni akarod az igazat, ha azt akarod tudni, boldog vagyok-e, azt felelem, nem. Boldog-e ő? Ő sem. Miért nem? Nem tudom.
1: André.
2: Kérlek, hívd le. El kell búcsúznom tőle. Addig bemegyek apánkhoz.
1: Ha volna hited, Andrej, Istenhez fordulhatnál, hogy adja meg neked azt a szerelmet, amit nem érzel, és kérés...
2: Hát igen, igen, igen. Azt talán segítene.
3: Utazol?
2: Búcsúzni jöttem.
3: Csak meg, itt az arcomon. És köszönöm, köszönöm.
2: Mit?
3: Hogy nem húzod, halasztod, nem kapaszkodsz az asszony szoknájába. A szolgálat az első. Köszönöm. Köszönöm. Ha nem haragszol, írok tovább. Ha van mondani valód, hallgatlak, csak beszélj. Ezt a két dolgot egyszerre is tudom csinálni.
2: A feleségem...
3: Mit csírja csavarod? Azt mondd, ami kell.
2: Ha eljön az ideje, hívasson Moszkvából szülészt, hogy kéznél legyen.
3: Megteszem. Bajos dolog, mi?
2: Mi bajos, édesapám?
3: Az asszony.
2: Nem értem.
3: Nincs mit tenni, barátocskám. Minden nő ilyen, és a nős emberből már sosem lesz nőtlen. Ne félj, nem mondom meg senkinek. Te meg úgyis tudod. Mi csináljunk? Szép asszony. Jó, mindent megteszek. Légy nyugodt. Tessék a levél. Adodom Mihail Illarionovics Kutuzovnak. Mondd meg neki, hogy nem felejtettem el, és szeretem. De csak akkor szolgálj mellette, ha jó lesz hozzád. Nikolaj Andrejevics Bolkonszki fia senkinek se szolgál, csak azért, hogy a kegyeit hajhássza. És most gyere ide. Biztosan én halok meg előbb. Itt vannak a feljegyzéseim. Halálom után add oda az uralkodónak.
2: Minden úgy lesz, édesapám.
3: Na most pedig Isten veled. Csókolj meg itt az arcomon. És egyet ne felejts el, Andrej Herceg. Ha elesel, nagyon fog fájni nekem, öregnek. De ha megtudom, hogy nem úgy viselkedtél, ahogy Nikolaj Bolkonszki fiának viselkednie kell, akkor szégyelni fogom magam.
2: Ez kár is volt mondani a édesapám. Még arra akartam kérni, ha elesem, és fiam születik, ne engedje el magától. Nőjön fel itt, maga mellett. Nagyon kérem.
3: Ne hagyjam oda a feleségednek. Na, elbúcsúztunk. Eredj. Eredj.
0: És képzelj el, Mari, az öreg Zubova grófné vendéghajat hord. A szája tele van hamis fogakkal, mintha csak dacolni akarna a korával.
2: Nos, Liz...
0: André, Máris! André!
1: Most!
2: Elájult. Gyakran szokott.
0: A pamlagra!
2: Majd ápold, Mása.
0: André!

0: Šinkovics Imre. Anna Mihajlovna Vdrubeckaja, Vaséva. Katyis, Császár Angela. További szereplők. Bán János, Csonka Ibolya, Darvas Magda, Dengyel Iván, Galkó Balázs, Győri Franciska, Kisfalusi Bálint, Kisfalusi Lehel, Máté Gábor, Rudolf Péter, Szersény Gyula, Szilágyi Tibor, Szomráki Júlia, Udvaros Dorottya, Zsurs Kati. Zenéjét összeállította Molnár András. Darvas Ferenc szerzeményeit a Zsoldos Együttes adta elő. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A Regény Rádió változata 1991-ben készült, és utoljára 2012. január 7-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Háború és béke. Lev Tolsztoj regényének rádióváltozata. Második rész.

0: emberek cipelnek egy szálfát. Mindegyikük kinyilvánítja véleményét arról, hová merre kell cipelni. Az emberek a helyére cipelik a gerendát. Kiderül, hogy úgy történt, ahogyan egyikük mondta. Eszerint ő parancsolt. Kezdetleges formában ez a parancs és ez a hatalom. Az európai állami és társadalmi élet mostani bonyolult formái között el lehet-e képzelni bármilyen eseményt, amelyet ne az uralkodók, miniszterek, parlamentek és újságok írnának elő, rendelnének el és parancsolnának meg? Van-e olyan közös tevékenység, amelyet ne igazolnának az állami egységgel, a nemzeti érdekkel, Európa egyensúlyával, a civilizációval? Minden végbe menő esemény elkerülhetetlenül egybeesik valamilyen kinyilvánított akarattal. És mivel igazolást kap, egy vagy több ember akarata termékének tűnik fel. Bármilyen esemény történik is, mindig kiderül, hogy éppen ezt tervezték és ezt rendelték el.
1: Andrej Nikolajevics.
2: Parancsára, kegyelmes uram.
1: Kérd el Kozlovszkijtól kémeink valamennyi jelentését. Aztán itt van Nosztitz gróf két levele, Ferdinánd főherceg őfensége levele, és tessék még ez is, a részletes beszámoló magtábornok ulmi vereségéről. Mindezekből állíts össze egy takaros memorandumot, amolyan jegyzékfélét. Tegyünk úgy, mintha volna még mit tennünk itt Ausztriába.
2: Parancsára, kegyelmes uram.
1: És tessék még ez is. Tudod, kinek írtam ezt a levelet?
2: Nem, kegyelmes uram.
1: Egy bizonyos Nikolaj Andrejevics Bolkonszkijnak. Az én régió barátomnak. A te apádnak. Nem is érdekel, mi áll benne?
2: Ha a kegyelmes uram úgy gondolja...
1: Szép, hogy... szép a szerénység, de fölösleges túlzásba vinni. Jó, ha tudsz róla, azt írtam. Fia, reményt nyújt arra, hogy munkásságban, szívósságban és megbízhatóságban egyaránt kiváló tiszt váljék belőle. Boldog vagyok, hogy ilyen alárendelt van a kezem alatt. Na, kedves barátom, gondoskodj róla, hogy eljusson a címzethez. Ha végeztél, jelentkezz, velem jössz.

0: a szemlére, mintha volna miért parádézni. Mindegy. Hadd lássa az osztrák, milyen kimerült a sereg. Mégis, menj csak előre, Andrej Nikolajevics. Ellenőrizd az előkészületeket.
1: Értettem, kegyelmes uram.
2: Lisszie Gori, 1805. október 20. Drága jó barátnőm, 13-án kelt levele nagy örömet szerzett nekem. Tehát még mindig szeret, kedves, poétikus Zsülim. Bezuhov gróf halálának híre már előbb eljutott hozzánk, mint az ön levele, és nagyon meghatotta édesapámat. Bezuhov gróf volt a nagyszázad utolsó előtti képviselője, és most ő, Nikolaj Andrejevics Bolkonszki következik. De mindent elkövet, hogy minél később kerüljön rá a sor.
3: Századparancsnok!
4: Parancsára, kegyelmes uram!
3: Ha maga hol volt? Minden pillanatban várjuk a főparancsnokot, maga meg elhagyja a helyét. Hogyan néznek ki a katonái? Szakadt, rongyos köpenyek?
4: Kegyelmes uram!
3: Mi az ott a harmadik sorban? Mi? Na, miért hallgat? Szemlére, kozák kaftánba öltözteti!
4: Kegyelmes uram!
3: Mit kegyelmes uram?
4: Kegyelmes uram, ez Dolhov, akit lefokoztak.
3: Mi az? Tábornaggyá fokozták le, vagy közkatonává? Ha katona, akkor egy eruát kell hordania, mint a többieknek.
4: Igen.
3: Önmester, öltöztesse át ezt a gazembert.
5: Én köteles vagyok végrehajtani a parancsot, ezredparancsnok úr, de nem vagyok köteles.
3: Vigyázzban, ne feleselj!
5: Nem vagyok köteles eltűrni a sértést.
3: Kérem, tessék átöltözni. Mindenki hozza rendbe magát.
2: Kedves Zsüli, nem osztozhatok Pierre-ről alkotott véleményében. Tévesen tartja őt síralmas figurának. Higgy el! Én gyermekkorom óta ismerem, és mindig azt tapasztaltam, hogy nagyon jó szíve van. És én ezt a tulajdonságot becsülöm legtöbbre az emberekben. Mennyi kísértést kell kiállnia most, hogy ilyen fiatalon ekkora gazdagság terhe szakadt rá.
3: Na látja, barátom, nem is olyan rossz ezred ez.
6: Éhen!
4: Még a cárnőréti parádéról se kergetnének így haza.
3: Már jönnek is.
6: Vigyázz!
3: Ne, ez csak a segédtiszt, Kutuzov nélkül.
6: Éhen!
7: Tábornok úr, úgy látom, önök félreértették a parancsot.
3: Én mindent elkövettem.
4: Uram, ezek az emberek 1000 verstát tettek meg gyalog.
7: A főparancsnok éppen arra kíváncsi, hogyan festenek menetfelszerelésben, nem pedig a díszöltözetre.
3: Na, ezt jól megcsináltuk. Van még idő, hogy visszaöltözzenek?
7: Siessenek.
2: Drága barátnőm, apám említette ugyan, hogy levelet kapott Vasilij Kuragin hercegtől és várja látogatását, de kérőről nem beszélt. Csak öntől tudtam meg, hogy a herceg fiát, Anatolt szánják nekem. Mit is mondhatnék? Szerintem a házasság isteni intézmény, melyhez alkalmazkodnunk kell. Ha mindenható rám rója a hitvesi és anyai kötelezettségeket, bármi fájdalmas legyen is számomra, igyekszem majd olyan híven teljesíteni, ahogyan csak tudom. Nem nyugtalanítom magam annak vizsgálgatásával, mit is érzek az iránt, a férfi iránt, akit Isten házastársul rendelt nekem.

0: Kegyelmes uram, az ezred a szemlére felsorakozott.
1: Helyes, helyes. Acsimohi.
2: Hát emlékszik rám, kegyelmes uram.
1: Régi izmaili bajtárs. Meg vagy elégedve az ezrededdel?
2: Nagyon meg vagyok elégedve, kegyelmes uram.
1: Helyes.
3: Azt parancsolta, hogy emlékeztessem Dolohovra, akit lefokoztak a pétervári medvekaland miatt.
1: Hol van?
3: Ott a harmadik sorban.
1: Ah, Dolohov. Remélem használ ez a lecke. Megjavulsz. Csak szolgálj tisztességesen, az uralkodó kegyes. Én sem feledkezem meg rólad, ha megérdemled.
4: Csak egyet kérek, kegyelmes uram.
1: Mit kívánsz?
4: Adjon alkalmat, hogy bebizonyítsam odaadó hűségemet uralkodónk és Oroszország iránt.
1: Nagy szavak.
0: Pihenj!
5: Tudja, Zsüli, nem csak önöknél Moszkvában beszélnek állandóan a háborúról, de itt, a vidéki csönd közepette is. A minap a faluban egy csapat újoncot láttam, akiket nálunk szedtek össze. Látnia kellett volna, hogy zokogtak. Az emberiség elfeledte isteni megváltójának törvényeit, és a kölcsönös öldöklés művészetét tartja legnagyobb érdemének. Isten önnel, drága jó barátnőm. Mari Bolkonszkája.
6: Gyerünk tovább! Át a hídon! Mire válsz, hogy eltaláljalak? Előbb a lovasság, aztán a gyalogság!
7: Kegyelmes uram! Mi van Rostov hadapról? Engedjen rohamra, kegyelmes uram!
8: Maga még nem szakolt puskapor!
7: Én visszaverem őket, engedjen!
8: Rohamra? Hogyan?
7: Század parancsnok!
9: Parancsára, kegyelmes uram!
7: Gyújtassa fel a hidat!
9: De hiszem még!
7: Gyújtassa fel, ha mondom! Egyre közelebb ér! Akár kartáccsal is lőhetnek bennünket, és megszerzik a hidat!
6: Tovább! Tovább! A csóvákat a tövébe, a gerendára!
9: Rostov hadapról! Minek áll a híd közepén?
7: Csalámban, nem üt a ménkű!
10: Felgyújtjuk a hidat, vagy nem? Ki lesz a gyorsabb?
9: Lőtávolságra értek! Vigyázz!
7: Jaj!
9: Hordágya!
4: Hagyjatok fel!
7: Az Isten szerelmére! Hagyjatok!
4: Ami az Rostov? Beleszagoltál a puskaporba?
7: Mi volt ez? Kartács!
9: Az pocsék munka, de még nincs vége! Rakjátok már fel a hordágyra!
10: Uram Isten, te, aki ott vagy az égben, ments meg engem! Bocsáss meg nekem és védj meg! Mert mi van oda át?
9: Vissza! Vissza!
10: Vissza, vissza! Csak egy pillanat és soha többé nem látom a vizet a napot! Előbb-utóbb úgy is, de épp most, most!
9: Mindenki vissza!
10: Gyáva vagyok. Igen, gyáva vagyok.
9: Jól van, fiúk! Szép munka volt! Ég a híd!
10: De nem vette észre senki.
7: Jelentsék a főparancsnoknak, hogy felgyújtottam a hidat, és ha veszteséget kérdi, mondják meg, hogy csekélység. Két huszár megsebesült, egy pedig szörnyet halt.
11: Á, kedves Bolkonszki herceg! Egy szóval, önt küldte Kutuzov az osztrák udvarhoz a győzelmi hírrel. Jobb választást és kedvesebb vendéget elképzelni sem tudok.
12: Üdvözlöm, kedves Bilibin!
11: Franz? A szobámba vigye a herceg holmiát. Beszéljen. Beszéljen a hős tetteiről.
12: Nem volt éppenséggel mindent eldöntő győzelem, de azt azért elmondhatjuk, hogy kissé jobb, mint amikor magtábornok Ulmnál elveszítette az egész osztrák sereget.
11: Igen, ez igaz. Én mégis azt mondom, ne csodálkozzék, hogy sem az osztrák hadügyminisztert, sem Ferenc császárt nem teszi boldoggá a maguk győzelme, sőt, engem az orosz követség boldogtalan titkárát sem. Tovább megyek. El sem képzelhetni bosszantóbb hírt, mint amit hozott. Orosz győzelem. Ráadásul most, amikor már semmit sem változtat a dolgok általános menetén. Most, amikor Bécset elfoglalták a francia csapatok.
12: Bécset elfoglalták?
11: Bonaparte már a Schönbrunnban van.
12: De ez még nem jelenti azt, hogy a hadjárat véget ért, igaz?
11: Én pedig azt hiszem, hogy véget ért. És azt gondolják az itteni nagyfejűek is, csak nem merik mondani. A szimatom azt súgja, az osztrákok már érintkezésbe is léptek a franciákkal a külön béke érdekében.
12: Lehetetlen. A szövetségeseink túlságosan aljas volna.
11: Meglátjuk, ha megérjük.
13: Franz! Hozza le a holmimat a követ úr szobájából.
11: Hová megy?
12: Visszautazom a hadsereghez. Most azonnal.
11: Monsher, hagyja a hősiességet másoknak, akik semmi egyébre nem alkalmasak. Nem kapott parancsot, hogy utazzék vissza, innen meg nem bocsátották el, tehát maradhat. És jöhet velünk, ahová bal sorsunk sodor.
12: Hagyja már a tréfát, Bilibin.
11: Én őszintén és barátján beszélek. Ha visszamegy, csak két dolog várhat önre. Vagy el sem jut a sereghez, mert rögtön békét kötnek, vagy pedig önt is gyalázat és kudarc éri az egész Kutuzov hadsereggel együtt.
12: Ezt én nem ítéletem meg. Azért utazom vissza, hogy megmentsem a hadsereget.
11: Monsher, ön sajnos hős.
14: Kedves élem.
15: Igen?
14: Bocsássa meg, ha elszakítom Bezuhov gróftól, de legyen kedves szegény nénikémhez, aki bálványozza önt. Menjen, csevegjen vele vagy 10 percig.
15: Már is megyek, Anna Pavlovna.
14: Elragadó. Ugye, Pierre?
16: Igen, elragadó.
14: És hogy tud viselkedni? Milyen fiatal lány, és mégis mennyi tapintat, mégis milyen mesterien tud viselkedni.
16: Hogyne, tud, valóban.
14: Ez csak szívből fakadhat. Boldog lehet majd, aki ez a lány lesz. Az ő oldalán a legkevésbé nagyvilágias férj is önkéntelenül a legfényesebb helyet foglalja majd el a nagyvilági társaságban. Ugye?
16: Jö. Feltétlenül.
14: Csak a véleményét akartam hallani.
16: Istenem, Élen, milyen szép, márvány szépség, és a nézése, mintha azt mondaná.
15: Csak ugyan nem vett észre eddig, milyen gyönyörű vagyok.
16: Őrjítően szépséges.
15: Nem vett észre, hogy nő vagyok. Igen, nő vagyok, aki bárkié lehet, akár a magáé is.
16: Nem csak lehet, hanem az is kell, hogy legyen. Másképp nem is lehet. De hiszen közelséges. Van valami ocsmásság, valami tilos abban az érzésben, amit bennem keltett. Azt hallottam, hogy a bátyja Anatol szerelmes volt belé, és ő is szerelmes volt Anatolba.
17: Nos, Anna Pavlovna, történt valami?
14: Egyelőre semmi, Vasili herceg, de a legjobb úton haladnak.
17: Nem, valóban első rangú párti volna, de most már dülőre kell vinni. Ha még most sem érti Pierre, hogy mit kell cselekednie, akkor majd én veszem kezembe a dolgot. Igen, én, Anna Pavlovna, hiszen én vagyok az apa.
18: Utoljára is. Hát meg kell értenem ezt a lányt. Számot kell adnom magamnak arról, kicsoda is volt a kép. Régebben tévedtem, vagy most tévedek?
15: Bárki lehetek. Akár a magáé is.
18: Nem. Élen nem ostoba. Pompás teremtés. Sohasem követel hibát. Sohasem mond ostobaságot. Keveset beszél, de amit mond, az mindig egyszerű és világos.
15: Nos, Pierre. Nos.
18: Határozottság kell ide. Tessék.
17: Azt kérdem már harmadszor, kedves Pierre, hogy mikor kaptál levelet Bolkonszkijtól? Szórakozott vagy, Monsher.
19: Nos, tehát mikor kaptál? Olmützből?
18: Onnan, Olmützből.
17: Na jó. Magatokra hagylak benneteket.
16: okvetlenül át kell léptem a Rubikont.
15: Nos, Pierre, nos.
16: De nem tudom megtenni, nem tudom.
17: Anna Pavlovna, kérem, nézze meg még egyszer, utoljára, mit csinálnak.
14: Még mindig semmit, Vasili herceg. De ne aggódjék, a házasságok az égben köttetnek.
17: Na, elég volt.
16: Pierre, Pierre, hála Istennek, Anna Pavlovna mindent elmondott. Hadd ölellek meg, Pierre, téged is, kislányom. Nagyon-nagyon örülök.
12: Micsoda?
16: Szerettem apádat, Pierre, és élem, jó feleséged lesz. Isten áldása rátok.
14: Isten áldása. Végre, gratulálok.
12: Ideje volt.
16: Élen.
15: Pierre, vegye le ezt a szemüveget. Ez olyan...
14: csók.
12: Gratulálok.
16: Ez így. Mindennek így kellett történnie. Másképp nem is történhetett. Meg aztán csak ugyan szeretem is. Most már élen szeretem.
3: Kegyelmes uram!
1: Andrej Nikolajevics, gyere ülj mellém a hintóba, indulunk.
3: Főmagasság uram, azt szeretném, ha itt vennék hasznomat. Engedje meg, hogy Bagration herceg csapatainál maradjak az utóvédnél.
1: Szállj fel, jó tisztekre, nekem magamnak is szükségem van. Még sok minden vár ránk. Még sok minden. Bagrationnak ezen az úton kell feltartóztatnia legalább egy álló napon át az egész ellenséges hadsereget. Mindehez 4000 elcsigázott katonája van. 8-szoros túlerővel szemben. Csak ha végrehajtja azt, ami lehetetlen, csak akkor menekülhet meg az egész hadsereg. Hálát adok az Istennek, a holnap a seregének akár csak egy tized része is utánunk jön.
3: Épp ezért kérem, hogy maradhassak.
1: Hát jó. Ott száll egy ütegünk azon a dombon. Onnan mindent jól át lehet látni. Menj oda, herceg. És vigyázz magadra.
3: Köszönöm, főmagasság uram. Köszönöm.

0: hogyha tudni lehetne, mi lesz azután. Akkor egyikünk sem félne a haláltól. Így bizony. Na, még egy kortyot. Jó fűszeres. Csak hogy mindig fél az ember a bizonytalanságtól. Beszélhetnek nekünk, hogy a lélek a mennybe száll. Ha egyszer tudjuk, hogy menny nincs, csak atmoszféra van.
1: Ki ennek az ütegnek a parancsnoka? Parancsára Tusin kapitány, kegyelmes uram.
2: Na, megkínálna a pálinkájával, Tusin?
0: Parancsoljon, kegyelmes uram.
1: Pálinkát azt lehet, de a túlvilági életet megérteni. Megkezdődött! Ez az!
3: Megkezdődött. Ez az. Vajon előtűnik-e most az én
1: munkára! Elságyú! Tűz! Az elszadikat! Egyként felállap helyek, akkor éppen jó lesz! Durrancs közéjük! Medvegyev! Tartató! Hegyel Bagration herceghez! Kérdezd meg pontosan, hova lőjünk!
4: Kapitány úr!
1: Tűz! Mondd meg, hogy addig is felgyújtjuk azt a szemközti falut! Tele van franciákkal! Jó lesz-e? Hármas! Tűz! Indulj! Zahartenko!
2: Adja, kapitány! Én úgyis a herceghez megyek, majd megmondom neki, és visszaküldök valakit.
1: Köszönöm, kegyelmes uram! Medvegyev! Mi lesz már? Tűz!
5: Csatarendbe! Csatarendbe!
6: Rostov fogja vissza lovát. Amíg nincs parancs, nem mozdul.
3: Kegyelmes uram, Tusin kapitány kérdezteti, fölgyújtsa-e Sengráben falut?
5: Gyújtsa fel!
2: Visszaküldök valakit a parancsal.
5: Helyes!
7: Kegyelmes uram, a franciák óriási tömegekben közelednek felénk. Az ezred szétzilálódott. Visszavonultunk a kijevi gránátosok felé, de amint összeszedjük magunkat, lecsapunk rájuk.
5: Helyes! Helyes! Csapjadat le! Kegyelmes uram! Kegyelmes uram! Visszavonultunk az erdőbe, hogy elkerüljük a felesleges emberáldozatot. Onnan megrohanhatnánk és oldalba kaphatnánk őket. Engedélyezi?
8: Helyes! Engedélyezem! Csak derekasan, fiúk!
5: Kardot ki! Ügyesés! Indulj!
8: Hurrá!
5: Hátta!
8: De közéjük vágok. Csak akadjon most elém akárki fia, szétvágom, felaprítom!
5: Hurrá!
8: Miért nem mozdulok arrám? Mi ez? Leestem? Elestem? Vér. Nem az enyém. A lovamé. Lovacskám, varjú. Én csak megsebesültem. Csak nem történt velem valami baj. Vannak ilyen esetek, és mit kell csinálni ilyen esetekben? A karom nem vérzik. Zúzódás. Lám, már itt is vannak az emberek, majd ők segítenek rajtam. Az egyiknek épp olyan csákója van, mint nekem. Fogják a karját, meg a lovát is. Fogolj! Csak nem ejtenek fogjul engem is. Miféle emberek ezek?
9: Elé!
8: Kik ezek? Mit akarnak? Csak nem én hozzám. Én hozzám. És miért? Hogy megöljenek engem, akit mindenki szeret. Nem! Nem! Szoronnyal jönnek utánam. Meg akar ölni. Jobb, ha hátosan nézek. Nem, ez képtelenség. Lehetetlen, hogy meg akarjanak ölni. Az erdőbe. Az erdőbe.

0: Elmentek. A kezem zúzódás. Fáj. Nincs, aki segítsen rajtam, vagy csak szárnyon is. Bezzeg valamikor otthon. Erős, vidám voltam, és mindenki szeretett. Nataska. Fekete szempár, Natasa húgom. Jaj, miért is jöttem én ide?
1: Gránátot! Nem átvertem rajta! Te is! Gránátot! Egy vonal a fejem! Úgy! Nem átvertem a lelkem! Utolsó ágyunk! Cserben ne hagyj engem, ha már a másik hármat szétlőtték! Tűz!
2: Kussi, kapitány!
3: Kapitány!
2: Én! Igen!
3: Kapitány!
2: Igen!
3: Már kétszer is megparancsolták, hogy vonuljon vissza! Vissza mind!
2: Igen, igen! Az imént ide nyargult egy parancsuk, de mi hamar el is szerelt, nem úgy, mint kegyelmes uram! Zaharchenko!
3: Zaharchenko meghalt. De sok emberben tett egy kárt. Csak egyetlen nap. Iszonyú.
1: Medvegyev! Leszerelj!

0: Jaj, herceg, igaz a hír, hogy vendégek érkeznek hozzánk?
1: Igaz, mademoiselle.
0: És hogy Vasili Kuragin herceg ő kegyelmessége Anatol fiával együtt. Én úgy hallottam...
1: Jól hallotta. Vasili Kuragin, ez az excellenciás kölyök. Még én jutottam be a kollégiumban annak idején. De hogy a fia minek jön, sehogy sem értem. Talán Lisa hercegné, meg Maria hercegnő tudják, de én bizony nem tudom, minek hozza ide a fiát. Semmi szükségem sincs rá. Na, mi van, Maria, miért pirulsz? Talán beteg vagy? Vagy félsz Kuraginéktől, mi?
2: Nem, Mumper.
1: És te, Lisa, hogy vagy?
3: Hát... valami nehezet érzek.
0: Jaj, hát igazán nem csoda ebben az állapotban.
1: Mademoiselle Bouyen, attól, hogy valaki párizsi társalkodó nő, még nem kell állandóan társalkodnia. Nagyon jól tudom, hogy a menyem áldott állapotban van. Na, Lisa, nem kellene valami?
3: Nem. Merci, mon père.
1: Akkor jó. Az ebédnek vége.
4: De igazán, papa, csak ugyanolyan csúnya az a lány.
5: Az a legfontosabb, hogy igyekezz tisztelettel és okosan viselkedni az öreg Bolkonszkéja.
4: Ha szitkozódni fog, én elmegyek. Nem bírom az ilyen öreg embereket.
5: Ne feledd, édesfiam, hogy számodra ettől függ minden.
3: Majd meglátja Mademoiselle Bouyen, hogy felöltöztetem én a mi Márinkat.
2: Ne, hagyjanak.
0: Csak még egy kis erőfeszítés, kedves hercegnő.
3: Most úgy csináljuk, hogy egyszerű, de bájos legyen.
0: Segítek levenni, hercegnő.
2: Nem, hagyjanak, elég.
0: De, hát...
3: jó, akkor legalább a frizuráját változtassa meg. A maga arca olyan, amelyhez egyáltalán nem illik ez a frizura. Változtassa meg, könyörgök.
2: Hagyjanak, nekem teljesen mindegy. Hagyjanak magamra.
3: Menjünk, Mademoiselle Bouyen.
0: Hozza rendbe magát, hercegnő, és jöjjön.
3: De azért megváltoztatja, ugye?
1: Jó napot. Örülök, hogy látlak, Vasili herceg.
6: Ki barátját szereti, soha el nem kerüli.
1: Látom, a menyemmel és a társalkodónőnkkel már megismerkedtetek.
6: Igen. Nikolaj Andrejevics, ez itt a fiam, Anatol. Figyelmedbe és szeretetedbe ajánlom.
1: Derék. Na gyere ide, csókolj meg, itt az arcomon.
6: Örvendek, herceg.
1: Üljetek le, mi nálunk.
6: Ó, szeretve tisztelt Maria Nikolajevna, úgy örülök,
1: a
6: hogy...
1: a vendégek még... kedvéért öltöztél így ki, mi? Szép vagy. Nagyon szép. Új frizurával jöttél a vendégek elé, én pedig megmondom neked a vendégek előtt, hogy át nem merj máskor öltözni az én engedelmem nélkül.
3: Én vagyok a hibás, ugyanis...
1: ön tehet, amit akar. De ő neki igazán kár elcsúfítani magát. Amúgy is csúnya.
6: Jaj, ellenkezőleg. Ez a hajviselet nagyon is illik a hercegnőnek.
1: Na, öcsém, fiatal hercegem, hogy is hívnak?
7: Anatol engedelmével.
1: Azt hallom, kedves öcsém, hogy te külföldön nevelkedtél. Nem úgy, mint az apád meg én. Minket az egyház vitalított betüvetésre. Mondd csak, kedves öcsém, te most a lovas testőröknél szolgálsz?
7: Nem, átmentem a hadseregbe.
1: Gyerék dolog. A szárt meg a hazás szolgál, érem, de? Háborús időket élünk. Az ilyen daliának szolgálnia is kell. No, és a fronton szolgálsz?
7: Nem, herceg. Még csak most kaptam beosztást. Hol is vagyok én most, papa?
1: Hol is vagyok én most? Remek, hol is vagyok én most? Na, Eredj! Eredj a hölgyekhez!
8: Szegény lány, pokolian csúnya. Igazán pokolian.
4: Ha nem ez a kis társalkodó, ne? Ez a Mademoiselle Bourienne, ez igazán szemre való. És amikor a zongora alatt megérintettem a lábát, nem húzta el egyáltalán, nem? Sőt, messziről látszik rajta, csak arra vár, hogy megjelenjen előtte egy orosz herceg, és megszöktesse innen.
8: Megszöktesse. No hiszen, megszöktesse.
2: Csak ugyan ő lesz a férjem. Épp ez az idegen szép és jó férfi. Istenem, milyen boldog lennék egy ilyen férj oldalán. Milyen boldog.
9: Kátya, ma nem tudnék egyedül elaludni. Aludj a szobámba ma éjszaka.
1: Alig tűnt fel az első jövőmenő. Rögtön elfelejti az apját, mindent. Róan. Fésüli a haját, pörüli hizelgyi, egészen odáig van. Örül, hogy itt hagyhatja az apját. Pedig tudta, hogy észreveszem. És azt talán nem látom, hogy ez a fajankó kuragin csak is Bourienne-re bámul. El kell kergetni azt is. Hát nincs benne annyi büszkeség, hogy átlásson a szitán. Nem is önmagáért, de legalább én értem. Csihol! A hálóingemet! Csihol! A füleden ülsz!
4: Mademoiselle Bourienne! Amélie! Milyen gyönyörű ez a reggel, hogy újra láthatom. Egész éjjel egy szemhúnyásnyit sem aludtam, csak magára gondoltam.
0: Herceg!
4: Kérem, engedje meg!
0: Herceg, megláthatnak!
4: Elvett az eszem.
0: Jöjjön a téli kertbe.
1: Térjünk rögtön a tájra, Maria. Tőlem tegnap megkérték az ön kezét. Mivel pedig tudja, mi a szabály nálam, én önre bízom a döntést.
2: Nem tudom, hogy ön hogyan.
1: Mi vagyok én? Engem csak hagyjon ki a dologból. Nem én megyek férjhez. Mit akar ön? Ezt óhajtanám tudni.
2: Én csak egyet akarok. Teljesíteni az ön akaratát, de... Ha ki kellene mondanom, mi a kívánságom, akkor...
1: Nagyszerű. Elvesz téged, meg a hozományodat, és mivel kapóra jön magával, viszi Mademoiselle Bourienne-t is. Az lesz a felesége. Te meg... Csak tréfálok. Jól tudod, hercegnő, ragaszkodom ahhoz a szabályhoz, hogy az eladó lánynak teljes joga van választani. Én is szabad választást engedek. De jól tudd meg, a te döntésedtől függ életed boldogsága. Rólam nincs mit beszélni.
2: De én nem tudom. Mon père.
1: Kár a szó szaporítani. Ha parancsolják, ez az ember nem csak téged, hanem akárkit is hajlandó elvenni. De te szabadon dönthetsz. Menj a szobádba, gondolkozz rajta, és egy óra múlva gyere vissza, és mondd a szemébe igen vagy nem. Tudom, imádkozni fogsz. Hát nem bánom, imádkozz. Csak gondold meg, de jól ám, mehetsz.
4: Amélie. Az életemet önért.
0: Vannatúr.
4: Mindenemet ezért a csókért, mindent.
0: Hercegem.
3: Hercegnő. Meglátott.
4: Ez aztán a furcsa eset. Ha megengedi, hercegnő, én most visszavonulok.
1: Hát, Mit gondolsz, Vasilé? Azt hiszed, örökké magamnál akarom tartani? Nem tudok megválni tőle? Ha, még mit nem, akár holnap is.
6: Megmondom kereken, hiszen úgyis átlát az embereken. Anatol nem lángelme, de becsületes, nagyon derék fiú.
1: Már is visszajöttél?
2: Igen, Montpellier.
1: Nem baj. Együtt vagyunk mind.
6: Fiam sorsa az ön kezében van. Döntsön, kedves, aranyos, édes Márém, akit én mindig úgy szerettem, mint a leányomat.
1: Akarsz Anatol Kuragin felesége lenni, vagy nem akarsz? Te mondd meg, igen vagy nem.
2: Nekem az a kívánságom, Montpellier, hogy mindig ön mellett maradhassak, és soha ne kelljen elválasztanom életemet az ön életétől. Nem akarok férjhez menni.
1: Badarság, ostobaság, badarság. Hadd öleljelek meg.
6: Máshelyer, csak ugyan nem nyújt egy szikra remény sem nekünk. Oly hosszú még az élet. Mondja azt, talán.
2: Az én szívemben csak annyi van, amennyit mondtam. Ez minden. Köszönöm a megtiszteltetést. De én sohasem leszek a felesége a fiának.
1: Hát akkor végeztünk, kedves barátom. Nagyon örülök, hogy meglátogattál. Nagyon örülök, hogy láttalak. Menj a szobádba, hercegnő. Menj.
10: Lambert! Katonák! Az orosz hadsereg ellenetek vonul, hogy bosszút álljon az ulmi osztrák hadsereg vereségért. Ezek ugyanazok a zászlóaljak, melyeket Hollabrunn alatt szétvertetek, és amelyeket azóta is állandóan üldöztetek egészen idáig, Austerlitzig. Katonák! Én magam vezetem zászlóaljaitokat. Nem lehet ingadozás a győzelemben olyan napon, mikor a francia gyalogság becsületéről van szó, mely feltétlenül szükséges a nemzet becsületéhez is. Sebesültek elszállításának ürügyével ne bontsátok meg soraitokat! Ezzel a győzelemmel véget is ér hadjáratunk, és akkor a béke, melyet majd megkötök, méltó lesz népemhez! Hozzátok! És hozzám!
11: Kegyelmes uram! A cár!
12: Látom, kedves barátom, látom. Vigyázz!
13: Felséges uram!
14: Miért nem kezdi már az ütközetet Mihail Larionovics?
13: Még várok, felség. Nem gyűlt még össze minden hadoszlop, felség.
14: De hát nem a cárnőrétjén vagyunk, Mihail Larionovics, ahol akkor kezdik a díszszemlét, ha már együtt van minden ezred.
13: Éppen azért nem kezdem, felséges uram, mert ez nem díszszemle, és mert nem a cárnőrétjén vagyunk. Egyébként, ha parancsolja, felség, azonnal kiadom a parancsot. Bolkonszki herceg, induljon az abseroni zászlóaj.
15: Igen, kegyelmes uram.
14: Isten áldja, tábornok.
16: Őrmester! Lát valamit ott elől?
17: Ebben a ködben semmit!
16: Odanézzenek a franciák!
18: Hogy kerültek ide? Nem szabadna itt lenniük!
17: Akkor befelelegzett. Végünk! Végünk van, jönnek!
15: Kegyelmes uram, az abseróniak megindultak, de velük szemben egy egész francia hadoszlop.
7: Azt hittük, két versztárnyira vannak, de itt álltak 500 lépésre.
17: Franciák! Itt!
7: Kegyelmes uram, meg kell állítani az abszalóniakat! Mihály Larionovics! Kutuzov herceg! Megsebesült! Véres az arca.
17: Semmiség. Nem itt van a seb, hanem körös körül. A hadseregem! Fúcs! Állítsa meg őket! Állítsa meg azokat az embereket! Ó! Mi ez, Bolkonszki? Mi ez? Az én katonáim!
19: Itt van. Eljött a döntő pillanat. Most rajtam a sor.
7: Zászló! Hol a zászló? Itt van! Előre, fiúk! Előre, fiúk! Hurrá! Hurrá!
17: Futtam a franciát! Futtam! Hurrá!
7: Hurrá! Hurrá!
19: Mi az? Meglógy a lábam. Miért? Nincsen már fölöttem semmi. Csak az ég. Nem derült, de magas. Mérhetetlenül magas. És szürke felhők úsznak rajta csöndesen. Milyen csendesen, nyugodtan, ünnepélyesen. Egészen másként, mint ahogy én futottam. Híjúság minden, és csalás. Csak ez a végtelen ég nem az. Nincs is kívüle semmi. De még az ég sincs. Nincsen semmi sem. Csak csönd van. És nyugalom.
10: Hol van az uralkodó? Hol van Kutuzov?
18: Hát válaszoljon már valaki!
10: Engem Bagration herceg küldött sürgős parancsol a főparancsnoksághoz. Állj már meg, gazember, is válaszolj, nem hallod! Hol az uralkodó? Hol van Kutuzov?
5: Ugyan, pajtás, rég felkötötte már mind a nyulak bocskorát.
18: Lehetetlen!
20: Elkéstem. Mennyi alatt és sörösült. Istenem, mennyi! Rám lőnek. Én rám céloznak.
10: Mit érezne anyám, ha látná, hogy itt vagyok ezen a halottas mezőn, és ágyúban lövöldöznek rám?
18: G! Hol van Kutuzov?
20: Halottak, halottak, halottak.
18: Hol van Kutuzov?
19: Éjszaka van. És hová tűnt az a magas ég, amelyet nem ismertem eddig? És csak ma láttam meg. És ezt a fájdalmat sem ismertem eddig. Igen, eddig nem ismertem semmit. Semmit.
14: Mennyi elesett orosz gránátos? Szép szállegény.
21: Folytassuk a gát ágyúzását, felség?
14: Folytassák.
21: Az üteg lőszere elfogyott, felség.
14: Hozasson a tartalékból. Igen. Zászlóval a kézben esett el. Ez szép halál.
19: Napóleon, az én hősöm. Itt áll fölöttem. És milyen jelentéktelen kis ember a szálló felhők lepte végtelen ég alatt. Elvérzem.
21: Él!
14: Emeljék fel ezt a fiatalembert, és vigyék a kötözőhelyre.
19: De jó volna, ha minden olyan világos és egyszerű volna, amilyennek Marja látja. De jó volna tudni, hol keressen segítséget az ember ebben az életben, és hogy mi vár rá az élet után, oda át. De boldog, de nyugodt volnék, ha most azt mondhatnám. uram, irgalmaz. De kinek mondjam? Mert vagy egy meghatározhatatlan, elérhetetlen erő az, és akkor nem fordulhatok hozzá, sőt, szavakkal ki sem tudom fejezni, csak így. A nagy minden, és semmi. Vagy ez volna az Isten? Ebben a kis tokban, a nyakamban. Mária ajándéka. Semmi sem biztos. Csak a semmisége mindannak, amit értem.

0: Háború és béke. Lev Tolsztoj regényét Makai Imre fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Békés Pál. A második rész hangzott el. A szereposztása következő volt: Nyikolaj Bolkonszkij, Szabó Sándor, Andrej Bolkonszkij, Balkai Géza, Mária, a húga, Takács Kati, Nyikolaj Rostov, Rudolf Péter, Pierre Bezuhov, Vajda László, Vasilij Kuragin, Sinkovics Imre, Anatol Kuragin, Máté Gábor, Ellen Kuragina, Básti Juli, Kutuzov, Mádi Szabó Gábor, Bilibin, Vallai Péter, Tusin kapitány, Suka Sándor. További szereplők: Almási Éva, Csíkos Gábor, Dengyel Iván, Galkó Balázs, Gábor Miklós, Götz Anna, Győri Franciska, Huszár László, Karsai István, Oszter Sándor, Pataki Ági, Pálos Zsuzsa, Rosta Sándor, Sinkó László, Szilágyi Tibor, Tilla Tilla, Újvári Csaba, Usztics Mátyás, Vas Gábor. Zenéjét összeállította Molnár András. Darvas Ferenc szerzeményeit a Zsoldos Együttes adta elő. A felvételt Kis László és Borlai Kinga készítette. Dramaturg Varga Viktor. Rendezte Varga Géza.
1: A regény rádióváltozata 1991-ben készült, és utoljára 2012. január 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt, kedves hallgatóink, holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.
2: Emberek.

0: Az aranyemberek mai vendége Udvaros Dorottya. Figyeltem most az arcát, kíváncsi voltam rá, hogy mennyire festőművésznő most, és mennyire Udvaros Dorottya már így néhány perccel az előadás után.
1: Erre én egyáltalán nem tudok válaszolni.
0: Láttam, hogy nagyon-nagyon beleélte magát a szerepben, és bár lehet, hogy ez egy frázis, de teljesen önre volt írva ez a szerep.
1: Legalábbis nagyon igyekeztünk a munka során, a próbák során, hogy ez úgy tűnjön, hogy mintha ez nekem lenne írva szerep. De egyébként nem is kellett nagyon igyekezni ezen a téren, mert én nagyon sok azonosságot érzek. Most mindegy, hogy festő vagy nem festő, egy művész emberről szól ez az előadás, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat tudok arról, amiről ez a darab szól, vagy legalábbis ezt remélem.
0: A festőművésznő ez egy kicsit őrült volt. Ön is őrült?
1: Nem, egyáltalán nem vagyok őrült, és ez a festőművésznő sem őrült, ő csak megszállott. Így tulajdonképpen máshogy nem is nagyon érdemes csinálni semmiféle művészetet, csak valami megszállottsággal. Lehet az festészet, lehet zene, színház, tánc.
0: Hanyadszor játszotta már ezt a darabot?
1: Nem tudom, tavaly a színházi szezon vége felé mutattuk be, akkor játszottuk egy párszor, és most újra, úgyhogy még nem olyan régi előadás.
0: Hogy szokott felkészülni egyébként így, amikor közeledik az előadás, hogy telik egy délutánja?
1: Ügyködik az ember, mint egy normális átlagpolgár, tehát teszi a dolgát, de hát közben természetesen itt hátul valahol a fejében vagy a lelke mélyén, ott motoszkál az este. Egy kicsit átgondol az ember bizonyos szövegrészeket a darabból, nem azért, mint a gyakorolni kéne, hanem egyszerűen csak, hogy úgy átmozgassa, mint egy ilyen kis új gyakorlat, mint egy zongorista, amikor koncertre készül, ugyanúgy az ember kicsit úgy beszél, úgy mondja a szöveget, úgy megrágja picit a szöveget. Nem tudom, egy kicsit úgy átgondolja, hogy milyen előadás lesz aznap este.
0: Szokott lámpaláza lenni esetleg, amikor fölmegy a színpadra?
1: Nem. Nem, tényleg nem.
0: Mikor volt ilyen utoljára, emlékszik még arra?
1: Hazudnék, azt mondanám, hogy soha nincs. De én nem vagyok ez a klasszikus lámpalázas típus, tehát akinek izzad a tenyere, reszket a keze lába, 5 percenként vécére kell szaladnia. Tehát ilyesmi nem. Engem inkább egy ilyen jeges koncentrálás jellemez, amikor neki kezdek valaminek. Hogyha én ilyen módon kezdek el izgulni, akkor nagyon nagy baj van, akkor az azt jelenti számomra, hogy nem tudom a dolgom. És akkor aztán még duplán pánikba esek.
0: A családja ilyenkor el tudja viselni, amikor mondjuk egy nagy előadásra készül?
1: Őket is meg kéne kérdezni, de én szerintem hát biztos nem könnyű. Nem akarok a nevükben beszélni, de biztosan nem könnyű. Már csak azért sem, mert az ember valóságosan nagyon keveset van otthon. Most ez egy nő esetében, aki mégiscsak anya, meg feleség, meg családi tűzhely melegét kéne ápolni. Tehát ez azért talán egy férfinál ez kevésbé feltűnő, hogyha most a papa most nem ér el, mert dolgozik, ne zavarjuk. Ez egy nőnél egy picit nehezebb, tehát én szerintem megviseli őket.
0: Most 10 óra elmúlt már, vége az előadásnak, körülbelül mikor ér ilyenkor haza?
1: Hát, hogyha mi most nem beszélgetnénk, akkor én rohanok haza, mert holnap délelőtt előadásom van, és még éjjel van dolgom otthon, és aludni is kéne valamit. Hogyha viszont valaki nézi az előadást, mondjuk kollégám vagy barát, akinek a véleményére nagyon adok, akkor mindenképpen leülünk egy kicsit beszélgetni az előadásról, mert rettentő kíváncsi vagyok a véleményére.
0: Kik ezek az emberek, akiknek ad a véleményére?
1: Pályatársak néhányon, barátok, civil barátok. Nagyon érdekel, hogy nem szakmabeli, hogy lát egy előadást. Nagyon nem szeretnék szakbarbár lenni, tehát borzasztóan érdekel, hogy olyan barátom, akinek teljesen más foglalkozása van, ő mit szól egy előadáshoz.
0: Ön magát szokta értékelni egy előadás után?
1: Mindig, folyamatosan. Mindig. Ez szörnyű egyébként. Az ember állandóan azon rágódik, nem csak utána, közben is. Állandóan azon rágódik, hogy mi az, ami rossz volt, vagy nem sikerült elég jól, de ez nem feltétlenül negatívum. Én úgy érzem, hogy ez hajtja az embert. Ha valamitről úgy érzem, hogy nem sikerült aznap, akkor egy másik ponton viszont megpróbálom nagyon behozni. Tehát ezek ilyen leheletnyi dolgok, amiket egy néző nem vesz talán észre, de partnerek természetesen, vagy a rendező igen. Tehát az ember, hogyha úgy érzi, hogy valami nem sikerült annyira, ahogy kellett volna, akkor egy másik pillanat, egy másik helyzetbe azt megpróbálja behozni. Tehát egy ilyen folyamatos, ilyen húz meg, erez meg játék az egész előadás.
0: Most éppen a Jelenetek egy kivégzésből című darabját láttam. Mi az, amit úgy érez, hogy holnap mondjuk másképpen csinálna?
1: Pici-pici dolgokban biztos, hogy mindent máshogy csinálok. Ez persze nem jelenti azt, hogy azt a vázlatot, amit a próbák során közösen kialakítottunk, és ez a vázlat nem is jó szó egyébként, mert ez nem vázlat, ez egy nagyon pontos játékszabály, ami kialakul a próbák során. Azt fölrúgni nem lehet. de abban mindig valamit kicsit máshogy csinálni, az meg kifejezetten kötelező. Hiszen azért mégiscsak valahogyan reprodukálunk előadást estéről estére, és ahhoz, hogy mi magunk élők legyünk benne, hogy a partnereimnek élő végszavakat adjak, hogy ő tudjon rám reagálni, ahhoz egy kicsit mindig változtatni kell.
0: Amikor a kollégáim megtudták, hogy jövök önhöz majd egy riportra, akkor nagyon irigykedtek.
1: De vajon miért?
0: Mert azt hiszem, hogy az emberek tudatában, főleg a férfiak tudatában még mindig úgy él, mint a legjobb kinézetű magyar színésznő.
1: Mesél nekik, hogy itt ülök, fehér festékkel bemázolt, vizes, félig csatakos, rettenetes hajjal. Tehát ne gondolják azt, hogy az ember mindig úgy néz ki, mintha most lépne ki valami divat magazin lapjai közül. De ez a pálya különben, ez én azért szeretem. Én megőrülnék az unalomtól, hogyha nekem állandóan mindig valami tökéletes külsővel és sminkkel és frizurával kéne megjelennem. Én ezt nagyon élvezem, hogy az ember mindenféle lehet.
0: De én azt hiszem, hogy soha az életben nem tud kivetkőzni abból a szerepből, mint a férfiak ideája.
1: Én nem is szeretnék. Én nagyon remélem, hogy még 60 éves koromban is lesz, aki megfordul utánam az utcán, és azt mondja, hogy nem tudom, mit mond, mindegy, hogy mit mond magában, de és nem azért fordul meg, mert azt mondja, hogy Jézusom, szegény, jaj, de borzasztó. Emlékszem Dajka Margit egyik utolsó televíziós munkájában, a nagymamát játszotta, ez a darab címe is, a nagymama, ő volt a címszereplő. Hát én most nem tudom pontosan megmondani, hogy hány éves volt, de egy nőt láttam ott. Mindegy, hogy hány éves. Ő akkor is nő volt. És ennek minden esendő szépségével együtt volt nő, és jól esett őt nézni. Természetesen nem olyan volt, mint 30 éves korában, vagy 20-valahány éves korában, nyilván. De ott láttam egy nőt, és én ezt elképesztően meghatónak tartom. Tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy valaki hány éves, akár férfi, akár nő az illető. Az olyan szép, hogy ezeket a dolgokat megőrzi, és súlyt fektet rá. Tehát a Margitka kifejezetten súlyt fektetett rá, hogy ő 20 évvel fiatalabbnak látszani, és nem próbált meg mindenféle műdolgokat, hanem úgy, ahogy amilyen ő, azon belül a legharmonikusabban meg.

0: rohan az ember, amikor egy ilyen nagyon feszített próbaidőszak van, hogy ott nem, egyszer nem fér bele.
1: Azért azt sem szabad elfelednünk, hogy a férfiak önre úgy emlékeznek a filmekből, hogy talán az első olyan magyar színésznő volt, aki igazán vetkőzött a filmekben.
0: Nem tulajdonítok ennek az egésznek jelentőséget. Hát ez a szakmámhoz tartozik. Tehát egy színésznő, aki filmben játszik, ráadásul fiatal színésznő, van szerelmi szál a filmben, tehát az kikerülhetetlen, hogy ott ne csak beszéljenek róla, hanem valami történjen. Tehát ez egyszerűen vele jár, és ez természetesen más kérdés, hogyha mondjuk valami öncélúság jelenik meg, akkor az rögtön leválik, és taszító, és rossz. De nekem szerencsém volt, én olyan munkákat kaptam, és olyan szerepeket kaptam, és olyan filmrendezőkkel dolgoztam, akiknél ilyesmi nem fordulhatott elő. Tehát, hogyha ilyen volt a filmben, akkor annak én azt gondolom, hogy helye volt, és az, hát mondjuk Koltai Lajos mondjuk lefotóz egy ilyen jelenetet, akkor az azt hiszem, hogy remélem rögtön tudja mindenki, hogy Koltai Lajos az kicsoda. Ez egy világhírű magyar operatőr, tehát hogyha ő fotóz engem egy ilyen helyzetben, akkor az csak gyönyörű lehet.
1: Amikor először kellett így odaállni a kamera elé, akkor sem volt kínos?
0: Borzasztó ez. Mindig borzasztó. Először 20-szor és 30-szor is borzasztó. Ez mindig borzasztó. Egy forgatáson ott ugrál az ember körül egy csomó ember. De tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy arra jöttem rá az évek során, hogyha az ember mondjuk egy ilyen igazi kiborulós jelenetet megcsinál mondjuk egy filmben, ahol a kamera egész közelről veszi az arcát, és úgy mindent úgy ki kell bányásznia magából, tehát ami a lelkében csúnya, mocskos, szánnivaló, kicsinyes, azt mind oda kell tenni és meg kell mutatni. Az semmivel nem könnyebb, mint levenni egy ruhát. Semmivel, sőt.
1: Volt ebből valami előnye vagy hátránya?
0: Én nem emlékszem rá, hogy lett volna. Nem tűnt föl.
1: A hátrány lett volna mondjuk kínosabb, ha egy más szerepben játszik, és úgy néztek volna önre mondjuk a hölgyek.
0: Nem történt ilyesmi. Soha semmi ilyesmi nem történt. Ez nem okozott problémát sem kollégákkal, sem nézőkkel.
1: Családdal?
0: Hát erről mondjuk a férjemet kéne megkérdezni, de nem. Látványos probléma nem volt ebből.

0: magam vagyok.
1: A fia végignézte már ezeket a filmeket?
2: A fiamat nem nagyon tudom színházba vinni, meg filmek. Hát amikor mondjuk ezeket a filmeket forgattam, akkor vagy nem élt még, vagy nagyon pici volt. Most már megnézi természetesen, és most már színházba is el tudom hozni, de sok-sok évig nem tudtam őt színházba vinni, mert én mindig ilyen vérdrámákban játszom, és azóta nem lehet egy kisgyereket elvenni, úgyhogy ő nem nagyon tudta, hogy én hova megyek állandóan, hogy mama mit csinál reggeltől estig. Hát most már tudja.
1: Azért a filmek és a darabok között óriási az ellentét, mert a filmekben inkább más karaktereket alapít, mint a darabokban.
2: Ez a színészi munkának mind a kettő lehet, hogy nem azonos része pontosan. Egyébként alapvetően azonos, tehát alapvetően azonos. Lehet, hogy részleteiben és technikai dolgokban nem azonos, de ugyanazokból a gyökerekből táplálkozik, kell táplálkoznia. Esetleg egy kicsit másfajta, a színházi munka az egy több hónapig tartó folyamatos építkezés, egy előadás 7-től 10-ig egy folyamatos élet. Egy filmnél pillanatokat kell megragadni, és azokba pillanatokat kell megragadni egyszer, vagy tízszer, tök mindegy. Tehát amikor egyszer megvan a jó, akkor az kész, dobozba kerül, előhívják, és azzal többet nincs gondom. Tehát egy kicsit máshogy kell résen lenni. Ezt most idézőjelbe teszem ezt a szót. De amit tőlem, mint színésztől követel, az a színház is és a film is ugyanolyan.
1: Miért kezdte vidéken a pályafutását?
2: Mert nem szerződtettek Budapestre, csak azért.
1: Azt nyilatkozta több helyen, és mindenkinek azt javasolja, hogy vidéken kezdje lehet a színházi pályafutását.
2: Szerintem annál nincs jobb. Valahogy kisebb a felelősség. Tehát mondjuk beteszi egy fiatal színész a lábát a Nemzeti Színházba, vagy a Víg Színházba, kap egy főszerepet, nem sikerül elég jól. Annak komoly következményei lehetnek. Nem biztos, hogy a második alkalommal is kap egy főszerepet, és ha az se sikerül elég jól, akkor a harmadik alkalommal is kap egy főszerepet. Hogyha egy jó műhelybe kerül egy vidéken, dolgozó színházi műhelybe, akkor megkapja azokat a lehetőséget. Én például megkaptam azokat a lehetőségeket, hogy olyan főszerepeket játszottam el, valószínűleg, hogy így mondjam, foltosan, tehát, hogy nem volt az megvalósítva minden porcikájában 100%-osan, és nagyon sokféle szerepet kaptam, tehát nem csak ami alkatilag predesztinál, hanem játszottam ilyet, olyat, amolyat, modernet, klasszikus zenéset, mindenfélét, és hát ennél jobb nincsen. Egy fiatal színésznek.
1: Vágyódott azért Budapestre, tehát motiválta az, hogy vidékről fölkerüljön ide?
2: Egyáltalán nem. Mikor másodéves színésznő voltam, akkor már kaptam Budapestről hívást, és nem mentem.
1: Mi döntött akkor mégis amellett, hogy idejött?
2: Az történt, hogy az akkori Nemzeti Színház élére kinevezték Székely Gábort és Zsámbéki Gábort. És amikor ők hívtak, akkor ennek nem lehetett ellenállni. Ez a magyar színház élet két óriása, ők azt mondták, hogy gyere, akkor itt nem nagyon mondta az ember azt, hogy nem. Hát ez fantasztikus két ember. Isteni dolgom volt, a jó Isten a tenyerén hordozott. Egy évet voltam a Nemzeti Színházban, 4 fontos szerepet játszottam, ebből 3 főszerep volt, 1 abszolút főszerep. A következő évben megalakult a Katona József Színház, tehát egyszerűen nem történt velem rossz, csak jó.
1: Ha már szóba hozta a Katona József Színházat, akkor onnét nem a legbarátságosabb körülmények között távozott, az még mindig rossz emlék?
2: Nem, hadd pontosítsak, én nem barátságtalanul jöttem el onnan. Csak természetesen, tehát az ilyen technikai dolgokat rosszul intézem, tehát nem időben mondtam azt, hogy el akarok jönni. Mert én ezekkel így nem törődök, tehát most a szerződést április 31-ig fölbontani, ezek engem nem érdekelnek, engem a lelkem érdekel, és ugye nekem augusztusban jut eszembe, hogy ez így most nem lesz jó tovább, akkor én augusztusban szólok az igazgatónak. Tehát itt összesen ez volt a probléma, természetesen nem esett jól a színháznak, hogy én el akarok onnan menni, és természetesen nekem is nagyon nagy, illetve nem nagy, hanem hosszas gyötrelem volt, hogy én egyszer csak azt mondjam magamba egyik reggel, hogy igen, biztos vagyok benne, hogy el akarok szerződni. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz volt. Nem haraggal váltunk el, én ezt a színházat azóta is nagyszerűnek és csodálatosnak tartom. Én úgy éreztem, hogy nekem máshogyan kell most dolgoznom. Tehát volt valami hosszú éveken keresztül valami, ami kezdett egy kicsit állandóvá válni az én életemben. És én úgy éreztem, hogy nekem változtatnom kell, és ez a változás, ez tulajdonképpen akár bármi is lehet.
1: Visszatérés akkor ezek szerint lehetséges?
2: Ez egy olyan kicsi szakma, ami nem vagyunk sokan. Tehát itt, hogy az ember találkozzon a másikkal, az nagyon könnyen előfordulhat. Én nem bántottam meg senkit, és engem sem bántott senki. Én csak hálával emlékszem vissza azokra az évekre, amiket ott töltöttem, és remélem ők sem rosszul emlékeznek vissza erre.
1: Beszéljünk egy kicsit a legekről, a kedvencekről, meg a legrosszabb történésekről az életében, így a színészi pályán. Kikkel szeret a legjobban együtt lenni a színpadon?
2: Én olyan kollégákkal szeretek együtt játszani, akik minden este egy újabb, egy vadonatúj életnek tekintik azt aznapi előadást. Nem a megszokás vezet, és nem a rutin, és nem a tutira menés, hanem az újak keresése, a lehető legpicibb új újakra is gondolok. Tehát én ilyen kollégákkal szeretek együtt játszani, akik adnak nekem valamit.
1: De azért csak van valami emlékezetes darab, amire azt mondja, hogy hát igen, akkor voltam talán a legjobb, abban éreztem a legjobban magam.
2: Nincs ilyen, esküszöm. Jó néznék ki, ha egyetlen egy darabban lettem volna a legjobb. Több van, igen. Sőt, olyan előadás is van, amiben egyáltalán nem volt egy sikeres előadás a színházban, és én mégis imádattal gondolok vissza rá. Játszottunk egy amfitriont a Katona József Színház első éveiben. Én is szerintem nagyon elmentem a szerep mellett, és az egész előadás pedig nem volt teljes egészében rossz, tehát Sinkó László, Máté Erzsike, Horváth Jóska bácsi, Vajdalat, tehát isteni alakítások voltak. Ez az Amfitrion című darab volt, Christ Amfitrion, de valahogy nem sikerült jól az előadás. Nem is játszottuk nagyon sokáig egyébként, nem volt sikere. De a próbák nagyszerűek voltak, és én nem éreztem kudarcnak. Tehát azt gondoltam, hogy mi igyekeztünk mindent megtenni, amire képesek vagyunk, ennyire voltunk képesek, nem sikerült, nem öljük magunkat kútba, megjegyezzük, hogy mi volt rossz, és a következő munkákban megpróbálunk rajta javítani. Nagyon jó próbaidőszak volt. Ács János rendezte az előadást egyébként. Csodálatos, nagyszerű próbák voltak.
1: A kudarcot azt hogy éli meg ilyenkor?
2: Nem hagyom, hogy összetörjön. Levonom belőle a tanulságokat, vagy legalábbis erre törekszem, és aztán azt használom.
1: Azt hiszem, hogy annyi rendezővel dolgozott, hogy nehéz lenne bárkit közülük is kiemelni, de mégis mi az a stílus, amit legjobban el tud viselni a színpadon? Tehát kell valami különleges mód arra, hogy hogy szólhatnak önhöz, hogy fogadja be legjobban a tanácsokat, vagy nagyon önálló inkább?
2: Dolgoztam már rettenetesen tétovának látszó rendezővel, is dolgoztam már igazi cezaromániás szörnyeteggel. Semmi nem számít, csak a tehetség, és hogy mennyire átgondoltan akar valamit azzal az előadással, meg velünk színészekkel. A többi az mind mellékes, az mind megoldható munka közben. Tehát naponta több órát vagyunk együtt. Ezek a dolgok mind megoldódnak, hogyha érzi az ember, hogy aki lent ül, az nagyon akar valamit. Lehet, hogy nem tudja jól elmondani, sok minden lehet. Fordítva is így van. Hogy rendező csak akkor boldog, hogyha egy színész színpadon lát, még hogyha gyötrődik és kínlódik, és csapni van a rossz heteken keresztül, és nem találja meg, hogy hogy kell csinálni, hogyha látja, hogy nagyon akar valami. És én nagyon szeretem az olyan rendezőt, akinek nagyon határozott elképzelése van, de engem nem egy kész panelnek tekint, amit majd valahogy belehelyez, hanem nagyon kíváncsi arra, hogy én mit fogok hozzáadni ahhoz a összképhez, ami az ő fejében már mint vázlat készen van. Tehát ez a legcsodálatosabb állapot, amikor nagyon tudja, hogy mit akar, és közben nagyon várja tőlem minden próbán, hogy én tőlem mit kap ahhoz, amit ő már otthon egyedül, vagy nem tudom, valahol elképzelt.
1: Mindenkinek vannak a rossz napjai, amikor nyűgös, hiszt is. Ilyen is elő szokott fordulni mondjuk próbákon?
2: És a reggel 10 órakor, amikor elkezdődik a próba, szinte mindig így kezdődik el. Tehát reggel 10-kor az ember mindig nyűgös, semmit nem tud, semmi nem megy, megszólalni nem tud, leülni, föllállni, tehát semmi nem megy. Tehát délelőtt 10 órakor, amikor elkezdődik a próba, az így szokott elkezdődni.
1: Nem tudom, van-e valami különleges módszer, hogy például hogy tanul szöveget?
2: Könnyen és jól, nem tudom. Hála Istennek. Nincs. Egyszerűen a próbák folyamán megtanulódik. A normális eset az az, hát van olyan, hogy mit tudom én, másnapra meg kell tanulni egy-két oldalt, de nem egy színdarabot, hát az még semmi, az nem érdekes. Hát ez egy tréning kérdés, én erre vagyok tréningezve, tehát nekem állandóan újra és újra szövegeket kell tanulnom, nekem ez nem okoz problémát.
1: Család nincs befogva otthon, hogy mondjuk végszavazzon?
2: Én nem végszavaztatok magamnak soha, én egyedül tanulok, nagyon ritkán fordul. Az utóbbi időben már előfordult, hogy így megkértem az előadásban, aki súgja az elő, hogy üljünk össze, és egy kicsit nézzük át, hogy mi az, amit konzekvensen esetleg elront, mert ő azt jobban látja. De ezzel nem gyötröm az otthoniakat, hogy végszavazzanak nekem.
1: Van valami szerepálma, amit még úgy érzi, hogy mindenképpen el kell játszania?
2: Hát én nekem nincs szerencsém a szerepálmokkal. Egyetlen egy szerepálmom volt a Lulu, ezt megkaptam. Innentől kezdve én nem akarhatok semmit. Még nagyon szerettem volna Fédrát játszani, de úgy tűnik az elmúlt 2 vagy 3 évben, hogy ez a szerep ez nem akar nekem összejönni. Pedig több körben nekifutottam már, nekifutottunk már, több irányból, helyről. De ez, tehát ez valamiért ez nem akar összejönni. Egyébként is azt gondolom, hogy ezzel szerepálom az olyan kétélű dolog, mert lehet, hogy én elképzelem magamat egy szerepben, hogy én abban milyen szép meg jó lehetnék, de lehet, hogy tulajdonképpen mindenki, aki kívülről lát engem, abban a szerepben az azt gondolja, hogy szegény, ez egyáltalán nem való neki. Tehát nem biztos, hogy én jól látom, hogy az a szerep az nekem való. Úgy látszik, ez a Fédra is egy ilyen nagy tévedés az én életemben. Pedig mondom, többször is neki gyűrköztünk, már el is készült egy vadonatúj verzió, a kutya nem akart erre lehetőséget és pénzt adni. Szóval így vagyok a szerepálmokkal.
1: Rendező volt már olyan, aki tévedett, és olyan szerepet adott, ami úgy érezte, hogy nem fog összejönni semmiképpen?
2: Ó, ilyen nincsen. Ez nem létezik. Volt olyan szerettem, és amiről azt gondoltam, hogy ezt én nem hiszem, hogy meg fogom tudni csinálni.
1: Ez ilyenkor a hozzáállásán látszódik, hogy úgy érzi, hogy nem hiszi, hogy meg tudja csinálni?
2: Nem. Ez azon látszik, hogy az ember gyötrődik heteken át, és csak nincs pozitív eredmény. Tehát lassan már itt a bemutató, és én még mindig nem tudom, hogy mit kell csinálni. Normális esetben már lassan azért körvonalazódik valami a sűrű rengetegből. Ilyen esetben semmi se körvonalazódik, és az ember ilyenkor teljesen kétségbe esik. Volt olyan, hogy a premier napján délután hívtam fel zokogva a darabot rendező embert, hogy most azonnal találkozunk és üljünk le beszélgetni, mert én egyáltalán nem fog tudni színpadra menni, mert én szerintem ezt a szerepet nem tudom egyáltalán eljátszani. És akkor leültünk, és akkor beszélgettünk, valahogy megnyugtatott, valahogy lelkemre beszélt, hogy mégiscsak este bemutató közönség lesz, tehát valamit azért csinálni kéne. Tehát vannak ilyenek. Módszerek nincsenek, tehát nincsen valami tuti dolog, amit a skatujából így előudom, és a bolcról ezt a módszert leveszem. Ilyenek nincsenek, küszködés van.
1: Van-e valami olyan dolog, ami különös biztonságérzetet ad, amikor fölmegy a színpadra, tehát akár az öltözőben valami kis kabala figura, bárki, aki úgy szól önhöz, és akkor nyugodtabb este?
2: Nálam ilyesmik nincsenek, ilyen kabala figurák vannak. Néha így kiteszem a fiam fényképet, de abszolút rapszódikus, tehát ez nem... A biztonság az egyetlen egy lehet, hogyha tudom, hogy mit fogok játszani. Tehát, hogy mit nem úgy értem, hogy mit fog, hanem hogy mit akarok. Van egy valamiféle képem arról, ami este történni fog. Az az egyetlen biztonság.
1: Mire készül az elkövetkezendő időszakban?
2: Hétfőn kezdek próbálni. Garas Dezső rendez Bartis Attila Anyám Kleopátra című darabját a Nemzeti Színház stúdió színházában.
1: Akkor már teljesen a fejében van a szövegkönyv minden?
2: Ennek a darabnak a szövegkönyve? Még el sem olvastam. Most lesz majd az olvasópróba hétfőn. Hát majd februárban lesz a bemutató. Hát én addig csak így tologatom odébb.
1: Általában olyan szokott lenni, hogy ahogy közeledik a premier, akkor már azért idegesebb vagy, inkább tologatja tovább a dolgot.
2: Egy darabig lehet tologatni a dolgokat, de aztán nincs mesen. Aztán már nem lehet tologatni, mikor közeledik a premier.
1: Hány előadást kell megérni ahhoz egy darabban, hogy úgy érezze, hogy most már nem tudok hibázni?
2: Ilyen nem fordul elő. Sőt, abszolút rapszódikus, tehát lehet, hogy lemegy 25 csodálatosan, és aztán egyszer csak jön 5-6 előadás, és maga a katasztrófa, legalábbis így érzi az ember. De az biztos, hogy a premier után, ugye azt szoktuk általában mondani, hogy egy olyan 5-10 előadás, hogyha viszonylag sűrűn lemegy, az nagyon jót tesz, mert a premier mindig egy ilyen rémület. Utána pedig, hogy így megnyugodjon az ember, és úgy kicsit már úgy józanabbul rásson rá arra, amit csinált az előző hónapokban, meg hogy mi is ez az előadás. Ahhoz el kell tenni egy olyan 10 előadásnak, hogy olyan otthonosan érezze magát az ember benne, hogy olyan bátran, úgy merjen.
1: Van olyan baki, ami miatt esetleg szégyeli magát, amúgy eszébe jut rögtön, hogy fú, hát ott az szörnyű volt bármikor is?
2: Nincs, de nem azért, mert hogy én egy ilyen szégyentelen lennék, hanem mert azt gondolom, hogy az ember tévedhet. Tehát az, hogy van egy baki, egyébként nem jellemző, hogy én nagyon sűrűn bakiznék, de hogyha előfordul ilyesmi, akkor volt olyan, hogy nem mentem be időbe jelenetre, és a partnerek ott vártak rá, mennyi van, 40 másodpercig, és én nem voltam sehol. Azért ez elég kínos. Tehát ezt azért úgy szégyeltem, mert úgy belegondoltam, hogy a helyükbe én ültem volna a színpadon, és nem jön be a másik.
1: Ez melyik darabban volt?
2: Ezt nem mondom meg. Tehát akkor azért így nagyon lángolt az arcom a szégyen pírtól. Valami tragédia történt, tehát valahogy olyan szegletében voltam a színezők, hogy pont nem hallottam a hívót, és valahogy azt képzeltem, az időérzékem így megszűnt, az ember már tudja, hogy körülbelül egy előadásban mi hol tart. Akkor is, hogyha nem hallja, ami lent történik, ez valahogy az időérzékem egy kicsit így elkalandozott, és már régenben csak azt érzékeltem, hogy Dorottya színpadon kéne lenned, és akkor rohantam, mint egy őrült. Hát az szörnyű volt.
1: Mit szokott egyébként csinálni, amikor éppen nincsen a színpadon?
2: Előadás közben? Hát az öltözőben ülök, hogyha van rá mód, akkor az oldalszínpadon. Tehát mondjuk én nem büfézek, tehát nem érek itt, nem nézek tévét, hogyha van egy jelenet szünetem, vagy ilyesmit nem csinálok, hanem vagy magamban ülök az öltözőbe, vagy lent ülök a színpad falak mögött, és hallgatom az előadást. És tulajdonképpen ilyenkor az ember arra készül, hogy majd mikor bemegy, akkor olyan állapotban legyen.
1: Hol tölti most majd a szilvesztert?
2: Fogalmam sincs még.
1: Dolgozik?
2: Nem, én nem szoktam szilveszteni, nagyon ritkán fordult elő, hogy szilveszteget. Én nem vagyok egy olyan típusú színész, aki csak úgy mehet itt ott fellépni, mert nekem nincs olyan repertoár, mint a jelenetek egy kivégzésből, azon nem léphetek fel szilveszterkor. Úgyhogy én nem nagyon dolgozom szilveszterkor. Előfordult már egyébként, nagyon furcsa volt, nem is értettem, hogy kerülök oda. Élveztem különben, de hát már nem nagyon vágyom arra, hogy ilyen nagy bulikba vegyek részt. Tehát például, hogyha én otthon ülhetek, családi körben, pezsgővel, macinaciban, szidom a tévéműsort, az nekem eléggé bejön, azt én szeretem.
1: Azt mondta, hogy már nem nagyon vágyik rá. Tehát akkor korábban igen?
2: Hát igen. Hát igen, hát hogyne, hát amíg az ember még fiatal, akkor ugye társaságra vágyik. Az volt egy ilyen intőjel az életemben, amikor azokkal a barátaimmal együtt szilvesztereztem, akikkel az év bármelyik napján istenien éreztem magam. És szilveszterkor ugye kötelezően összegyűltünk, mert hogy szilveszter van, és halálosan unatkoztunk, és mindenki nagyon vacakul érezte magát. És akkor úgy éreztem, hogy nem kell ezt forszírozni. Tehát azért, mert szilveszter van, azért nem kell minden áron mulatni. Másnap január 1-én összegyűltünk egy morzsabulira. Isteni volt, ugyan olyan isteni, mint az év összes többi napján, amikor összegyűltünk, pont a szilveszter nagyon vacak volt. Úgyhogy nem, ezt a szilvesztert én nem forszírozom azóta.

0: Udvaros Dorottya színművésszel Balogh Balázs beszélgetett. A dokumentum műsor 2002-ben készült, és utoljára 2004. május 19-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Térei János olvassa fel verseit.
1: Aranykor. Villamospótló járt a körúton aznap, szikra esőt szórt a sincsi szoló. Arra gondoltam éppen, a Centennial Parkban, az ovális medence, még aranykori helyszín. Akarok élni, ajvé. A 25. nyár. Bár kanasztázni hívtak a felsőbb körökből. Kanasztázni mentem inkább. Megfagyni Mátyás földre. Bezzeg a forró parkban. Evanston pereme, kevés ilyen Chicago. 95 Fahrenheit, de befőtt gyanánt el vagyok. Görkorcsolyázók, kocogók írnak le köröket körülöttem, a fókusz én vagyok. Porzik a torkom, remegek a Samuel Adamsért, hat üveggel végzek, és édes deden alszom, mint alsó tagozatban, amikor utoljára nyugton. Az ördögnek tartoztam a Mátyásföldi körrel. Novemberi kanossza füstbe ment jegyesség után. A panaszfal tövében panasznapos férfi. Utamat kiadták. Utolsó menetrend szerinti járat. Bezzeg a halvész bűze a hideg Michigannél. A Seattle játszik a Bullszal, június van. Kettőt találhatsz kitarol. Ütve fúróval verünk szét egy lépcsőt a Chicano negyedben. A talajszintig hatolunk és tovább. A misén egy szent fazék dicsekszik, hogy fényt vitt Afrikába. Azt mondta a szerelmem, nem ígért rózsakertet. Hogy befőtt gyanánt ellegyek ezen a sárgolyón, kié a felelősség? Az övé semmiképpen. Szombaton eszít parti, haját vörösre festi a szerelmem. Minden hír Mátyásföldről bogarat ültet a fülembe. Ha alszom szemhunyást nyit, még a szőkével alszom. A Centennial aranykori bölcső. Annak tisztelem, nyilván ráfogás. Már mozgósít a honvágy. Dolgom az óhazában. Sincsi szólót nézni, maradni a járdán megszokásból. Megfigyelni és lejegyezni a botrányt, minden kanosszajárást. Ez megy, mióta eszem tudom. Kíváncsiság, minden földi hívságok leghiúbika. G. Nem rontottuk el szövetségünk, csak energiát cseréltünk egy másik évben. Bevattázott német völgy. A nélküled átvészelt szilveszter másnapján civakodtunk egy sort. Nem sejtve, hogy idén is művelni fogjuk a csodát. Ritkán műveljük bemelegítéskép. Legyen időnk magyarázni kályha mellett. Fél év után egy asztalnál, rossz kedv, szoba hőmérsékleten. Hirtelen meg, ó, hiszen te, mint a kályha, talán bizony a teli holtól. Uram Isten, eljárt mindkét szabad kezem. Ne érje nyelvem soha más íz, soha másé, büszke realista szépem. Megpecsételendő szövetségünk, becsusszanok a tilosba, bizonyítom, ott van a helyem. Fölzeng a G-hang, és a G-pont fölfedeztetik. Volnál, mintha már is minden órás, hatosikre kell viselős. Vasárnapon messze tőled, sötét zárka, itt megyek pocsékba, kárba, szakszofont szorongatsz Mátyásföldön. Gyakorolsz és komponálsz, és nem felejted, ember emlékezet óta legszebb éjszakám és éjszakád. Zeng a G-hang, s jól tudod, hogy pazaroltunk, ma sem csináltunk csodát. Új alázattal hordozom a tétlenek keresztjét. Erős a kis ördög, de még erősebb a szövetség.
0: Térei János olvasta fel verseit, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A hangfelvétel 1998-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben, március 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Rövid zene után újabb térei verseket hallhatnak.

0: Térei János olvassa fel verseit.
1: Kétes egzisztencia. Pihenni szoktam a vallatólámpa fénykörében. Biztonságos vakáció. Elkövetett és elkövetendő vétkek között a szélcsend. Kivontak a forgalomból. A nagy számok törvénye alapján lekapcsoltak. Ezúttal engem. Vallatólámpák fénykörében, végre itthon. Akárhányszor landoltam idegenben, ugyanannyiszor, bizony mondom, talpra estem. Soha hátizsákos turizmus, egyedül a bizonytalan kimenetelű fűszeres kaland. Örülnöm kellene a zsíros falatnak, de partra szállásom napja már is panasznap. Félfogamra sem elég a szenzáció. Hullámverés kell. Égzengés, színeváltozás. Másképp nem tudok egy helyben maradni. Orrom előtt elhúzzák a mézes madzagot, kirándulásból lehet még sima terep gyakorlat, hidegvérrel mérem föl a napos oldalt, ahelyett, hogy elnyett testtel fogadnám a káprázatot. 96-ban a Michigannél, erről létem nyarán. A jó csengésű név azon a parton kevesebb, mint semmi. Ebéd után is sétám, Sherman év. Esőszitál, édes pangás, semmi dolgom, se szívdobogás, se pénzgondok, se otthon. Valkürök lovagolnak az ambience-ben, mikor leghátul helyet foglalok. Három asztalval lámpással felszerelve, az utolsó jut nekem. Három óra hosszat maradok a seggemen, nem mint a pesti tűkön ülnék, viszketegen. Visszasírandó csoda, ajándék a júniusi rend. A kávégép mögött mosolytalan kínai nő, száraz kóró. Állandó délutános, mint én. Fekete őzek szemeznek velem, hasztalan. Jó az átmeneti egyedüllét. A festőlánnyal levelezek, akihez nincsen szívem visszamenni. Szigorú házi rend. A vendég üríti ki maga után a hamutálat. Ismerik a pofáját, goloászt szív, mint Evanstonban senki más, fizet, és hagy a Clark saroknál egy hűlt helyet. Hadarok a vallatólámpa fénykörében. Virtusból védem szétbombázott sáncaimat. Beszélőkém ilyenkor a legjobb, a harcos tisztázás igénye hajt. Vétkeztem legtöbbet pedig len, mulasztással. Táptalaj, amelyben nem eresztettem gyökeret. Fűtőtestek, amelyeknél szárítkoztam, hűlt helyek. Ahonnét leléptem, érdeklődés hiányában el. Fügtek tőlem, mint kemény szerektől. Nők, akik valahol sétáltak a jobbomon. Olvasva krónikámat, hitelrontásért beperelnek. Hadarok, hogy már egy porcikám se, meg hogy az akkori eszemmel. Ha szakítok, miért mindig vasárnap? Nem voltak fix pontok azok, hanem csak világvégi, vetetlen ágyak. Nem volt az jól fizetett állás, csak kétes egzisztencia, elláthatatlan feladatkör. Üljön helyemre, új fiú. Lennék bár a teljesítménybérből élő álommunkás egy ködös öt éves tervben. Hidegvérrel összpontosítanék a feladatra, izzadó Stahanov, cigarettaszünetben fogadnám a káprázatot, ami a szélcsend két munkadarab között. Folyadék szükségletemre fogom a zabolátlan fogyasztást. Ha üres járat, ha vakáció van, engedek a szesznek. Megbékelni végre a ténnyel, hogy szabottára munkámnak sosem lesz.
0: Térei János olvasta fel verseit, szerkesztette és rendezte Turai Tamás. A hangfelvétel 1997-ben készült, és utoljára 1997. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Utazás a koponyám körül.
1: Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
0: Rendező Marton Frigyes.
1: Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg.
2: Ez év 1936 márciusában tizedike felé lehetett, hogy egy délután a Centrál Kávéházban uzsonnáztam. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7 óra 10 perckor. Csodálkozva kaptam fel a fejem. Mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Gutaütés villan át rajtam, elpattant egy ér valahol. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felét se mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van. Azonnal beszüntetni a cigarettát.
3: Apa? Apa, miért megy folyton jobb felé?
2: Hogy érted ezt, cinikém? Hogy jobb felé?
3: Folyton jobb felé tartsz. Utánat kell igazodni. Egyszer neki megy a falnak.
2: Nem vettem tudomásul a fiam figyelmeztetését, de este, mikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagybetűket. Új szemüvegkel majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A feleségemtől jött levél Bécsből.
4: Mi ütött magába? Nem tudom elolvasni az írását. Csupa krix-krax, és lefelé tartanak a sorok. Magának megváltozott a kézírása.
2: Másnap 10 órakor ott állok a Mária utcai szemklinika kapujában. Nem sejtem, hogy első 6000 évre berendezett gyermek életemnek, a hegykeség és önérzet korszakának ez a lépcsőház volt az utolsó stációja.
5: Szerkesztő úr, rég láttuk, kerüljön beljem. Na mi az, új szemüveg kellene? Öregszünk.
2: Na hát igen, úgy látszik, megint fejlődtem egy fél dioptriát. A látásomat nem féltem, csak a karom lenne hosszabb. Megnézni a funduszt is tüzetesen, tanár úr, hogy nincs-e valami rendetlenség?
5: Ó, hát nagyon szívesen. Na, foglaljon helyet ídni. Na, nézzük csak. Ejha, apuskám.
2: Mi az?
5: A szemfenék tele van vérrel. Ekkora vércsomók. Hát, egész duzzadt a papilla. Professzor úr, tessék csak jönni gyorsan.
6: Üdvözlöm, na, hadd lámozta a beteg szemet.
2: Van szerencsém.
6: Gratulálok, tanár segéd úr, kitűnő a diagnózis. Klasszikus eset. Gratulálok.
5: Professzor úr, az ön klinikáján lettem szemorvos.
2: Uraim.
5: Hát, kedves szerkesztő úr, egyelőre semmi képzelődés, ez sok minden lehet. Most szépen átmegyünk a szomszédba, látótérvizsgálat, színlátás, ellenőrzés, szkotóma, stb. Na, jöjjön!
2: Az újabb vizsgálat elhúzódik, aztán a folyosón várok. Fél óra múlva kijön a tanársegéd, kezében zárt boríték.
5: Na, hát itt a lelet, szerkesztő úr. Sürgősen vigye el valamelyik klinikára. Én Korányit ajánlom. Ott majd megmondják a többit. Legjobb, ha már holnap jelentkezik.
2: Nagyon köszönöm, nagyon kedves. Vagyis mit akartam mondani? Tudja ugyebár, hogy ezek a vérzések esetleg agydaganatra...
5: Ugyan, kérem, hát mondtam már, hogy sok mindenféle lehet. Nem kell kombinálni. Na, különben is ahhoz az kellene, hogy szédüljön és hányjon, és mindenféle reflex. Na, de hát szó sincs róla. Én még nagyon rég láttam ilyen jó színben. Na, hát sietek, alázatos szolgálja.
2: Pangásos papilla, a bal szemen másfél, a jobbon 2,5 dioptria. Furcsa, milyen könnyűek a lépteim, és az egész, az utca, minden valami más. Negyed óra múlva ott ülök a könyvtárban. 4 könyvet válogatok ki, 2 külföldi, 2 magyar szerző. 1:30-re körülbelül tudom, ami érdekelt, mondatok kavarognak előttem, különösen egy... Ezek a daganatok előbb-utóbb feltétlenül halálra vezetnek, ezért a daganat műtéti eltávolítása még a mai nem kedvező statisztika ellenére is okvetlenül javasolt. A műtéti beavatkozás halálozási arányszáma sajnos még mindig 75-85%-ra becsülhető.

0: A József utcánál kiérek a körútra, hova is kell mennem? Igen, még felszaladok a szerkesztőségbe. A kedves láng titkár mosolyogva fogad, mint mindig, én is összeszedem magam. Egy fiatal író jön be, szerettem benne, hogy tud természettudományt is. Most is efféléről beszélünk, a felfedezésekről az orvostudományban, és hogy nem csak a betegségek elleni küzdelem erősödik, a betegségek is fegyverkeznek. Igen, kérlek, nekem például agydaganatom van.
1: Miket beszélsz? Tudod, mit beszélsz? Egy művelt ember.
0: Hát, hogy ne tudnám.
1: Na, jó, értem már, neked valami különleges betegség kell, ami másnak nincs. Ezúttal kicsit elvágtad magad. Ajánlok valamit, ami szebben hangzik, és nem olyan komoly. Extraszisztóli és diszhidrózis.
0: Nem, egyszerű agydaganat.
1: Beszéljünk másról. Erről majd akkor, ha mutatsz nekem egy leletet, pangásos papillát.
0: Kalancsolj.
1: Pikáns. Kicsit pikáns. Ez igen. Tessék a lelet. Hűte nekem, diktálnom kell. Szervusz.
0: Szervusz. Nem jelentkeztem a klinikán. Bécsbe se írtam. Azzal halogattam a dolgot, hogy egyenlőre majd várunk és figyelünk a sötétben. Áltatom magam, hogy a nyugalom mindennél többet ér, különben is sok dolgom van. A szerkesztőségi jelenet óta nyugtalan vagyok, lelkiismert furdalás gyötör, amiért egy hatásos fordulat kedvéért elárultam a leletet. Talán még el lehetne felejtetni az emberekkel, de elkéstem. Gyanúm, hogy már mindenki tud, mindent igazolódik. Az emberek gyorsan megfordulnak utánam, ismerősök kutató arccal néznek, gyöngédebbek, beszélgetni kezdenek, holott semmi mondani valójuk. Kár volt szólni, ez borzasztó. Érzem, hogy beszélnek, pletykálnak, kombinálnak. Valamit tennem kell, elhárítani a gyanút, mielőtt mások cselekszenek helyettem. Eszembe jut, hogy Gyula a laboratóriumban röntgen képeket csinált a koponyámról. Halló, Gyula, te vagy az?
2: Parancsolj.
0: Hallottam, hogy elkészültek azok a koponya felvételek.
2: Igen.
0: És hogy nincs folt az agyvelőn?
2: Nincs.
0: Kérdezek valamit, Gyula. Ha volna folt az agyvelőmön, akkor most megmondanád nekem?
2: Nem.
0: Miért nem?
2: Mert bizonyos fokig az orvos a beteggel szemben is titoktartásra van kötelezve.
0: Nem gondolod, Gyula, hogy második válaszod némiképp problematikussá teszi az első értékét?
2: De gondolom.
0: Tehát most mit higgyek?
2: Nem tudom.
0: Jó, majd beszélünk. Szervusz, köszönöm. Másnap reggel jelentkezem a korányi klinikán felvételre, mindjárt le kell vetkőznöm és ágyba feküdnöm. Nem arról van szó, jól vagyok-e vagy rosszul, ez az előírás. 10-re befut az első látogató, égtelen jó kedve van. Na, öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass. Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, italt, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. 3:30 felé 3 újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerekek, gyerekek. Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek. És az újonnan jötteken már látom, hogy az ajtó előtt, mikor beléptek, megálltak egy pillanatra, és állarcot vettek fel. Tekintetüket nevetésre állították be, a torkukat öblösre köszörülték. Eltűnődve fordulok az ablak felé, és Pista fejét látom, aki a hátam mögött áll felesége mellett. Az arca elnyúlt, szájszögletei komoran lebiggyednek, felesége valami súghatott éppen. Pista nem fordul felé, biccent, ugyanakkor lemondóan legyint a kezével. Hangosan felnevetek, megütközve néznek rám. Semmi, valami eszembe jutott. Na jól van, mégis iszom egy stamperlivel. Adjatok.

És kezdődnek előről a szertartások. A rugós tű fél óránként bepattan ujjam hegyébe. Utána a röntgenszobába megyek, fogó közé szorított fejem három oldalról is fotografálják. Délfelé jelentik, hogy cukrom nincs. Na ja, akkor gyerünk a szemészetre. Megint az elsötétített szoba, a szemtükör, a látótér korong, piros és zöld foltok. Fásultam, várok, nem kérdezek semmit. A szerény udvarias szemész mondja meg, hogy egyik szememen további másfél dioptriát romlott a papilla. Egy keddi napon hivatalosan értesítenek, hogy egyelőre elhagyhatom a klinikát. Kialakult eredmény nincs, minden öt napban jelentkeznem kell. Imre jön értem, és közli, hogy szobát vett ki nekem a svábhegyi szanatóriumban. A szanatórium előkelő és csendes, kora tavasz van, alig vagyunk 20 a hegycsúcsra épült palotában. Még nem tudják, hol vagyok, két egész nap telik el tökéletes magányban. Nehéz délelőttök, a halba sem megyek le, a reggeli rosszul létek nem rövid rohamok többé, ebédig tart az önkívülethez hasonló tompaság. És mi alatt odabenn a koponya sötétjében lassan és szívósan dolgozik a végzet, odakünn megmozdul az a csodálatos valami, rejtelmes módon átrezdül a külső világ. Bent a csontfalak közt valami történik. Egy ponton megindul valami folyamat, nem lehet tudni egyenlőre hol, belül a félgereszt két negyedek közt, vagy alul a lapos agyfenéken, elől a kérgen, vagy belül a szürke állományban. Lehet hátul a két pótagy valamelyikén, de lehet lejjebb is a nyúlt velő felé. Izgalmas szerencsejáték, hogy a csontrulett melyik rovátkájában áll meg a golyó.

0: Hallottat, Karinti, vaan mi van? Na, mi lenne? Éppen csak vége van. Kész. Hát elmegy ez is. Na, hála Istennek. Te, meg lehetne próbálni Ferit a helyére. Igen, a lapnál.
1: A kis budai utcán ábrándozva jön lefelé a finom lírai költő. Rólam olvasott valamit, meg van hatva, végfut emlékein. Könyv szökik a szemébe, érzelmek találkozása.
2: Ezt meg kellene valahol írni, az Isten is nekrológnak teremtette. Halála után odaadom a szemlének. Igen, ez szép lesz kezdetnek, tulajdon novelláját idézve. A kisfiú, aki összerakott állvány tetejébe mászik, hogy ott trikójából elővegye gyerekkori hegedűt, és ebben a pillanatban összedől az egész építmény, hű de gyönyörű. Egy nekrológban az egész élete benne van.
1: És egész komolyan elérzékenyedik.
3: Bécs keresi a vonalat.
4: Jézus Mária, mi van magával? Most beszéltem Jenővel, hát maga nem értesít engem, hogy pangásos papillája van. Egy óra múlva indulok magáért. Rémes, hogy valaki ezt csinálja. Hogy lehet ilyen? Két hete tudja, és eszében nem jut,
3: bocsánat,
4: hogy...
3: három perc bontok.
1: És újra Bécs. Reggel 10-re jelentkezünk a klinikán. Itt, ezen a lépcsőn álltam 3 héttel ezelőtt. 3 hete csak. Hihetetlen, annyinak tűnik, mint egész életem odáig. Mint valami groteszk viccet dobtam oda, hegyke ötletemet, nekem agydaganatom van. Az a makacs gyanú kínos, hogy akkor kezdődött az egész, mikor ezt kimondtam. A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, és ezzel lehetségesnek tartjuk őket. A valóságot az emberi képzelet teremti. Végre jön Pöcl a tanár. Jól tudja, ki vagyok, édesapja Bécs egyik legismertebb humoristája volt. A vizsgálat most nem óvatos enyelgő játék, mint otthon, ahol mindenki ismer és szeret, mindenkit ismerek és szeretek. Ezeknek eset vagyok. Semmi más. Olyan vagyok, mint a katona, akit beöltöztetnek és kiképeznek, mielőtt a menet századba osztják. Vagy mint a bűnös, akinek hivatalos ítélete még nem érkezett le, de már el van marasztalva, büntetését voltaképpen már megkezdte. Egy délelőtt egész új dolgokat kezdenek, szaglásomat veszik elő, meg tudom-e még különböztetni a fokhagymát a szamócától. Ínyemet vizsgálják, nem zavarodtak-e össze az ízképletek? Végre furcsa kérdések következnek, hirtelen kell felelnem, összeadatnak, kivonatnak, íráspróbát vesznek, majd megkérdezik, tudom-e, ki volt Napóleon. Mi ez? Intelligencia vizsga? Beszéd és értelem gyakorlat? Hát már itt tartunk? Itt bizony. És ettől fogva görcsösen figyelni kezdek, vigyázok, megfontolom minden szavam, minden mozdulatom. Másnap már úgy viselkedem, mint a gyanúsított. Megjátszom, mintha nem tudnám, miről van szó, aztán keserves fáradtsággal olyan reflexet produkálok, mint egy egészséges ember. De nem hagyják magukat félrevezetni, a szép reflexre, amit büszkén kivágok, hallgatnak és tovább vizsgálnak. Befelé járok, és mert nem látok jól, korrigálni se tudom már lépteimet. Folyton lebotlom a kocsi útra, vagy neki megyek a falnak. Szemérmesen a sarokba megyek, vagy órákra elrejtőzöm a hideg mellékhelyiségben. Majd, ha diagnózisom lesz, úgy fog viselkedni, ahogy illik. Egyelőre beteg vagyok, semmi több. Hát aztán. Hát igen, émelygek kicsit, beteg vagyok, ennyi az egész. És ha az vagyok, talán nincs jogom hozzá? Kikeszmegek a kocsiból, odaállok a forgalmas utca szélére, és hányni kezdek, hegykén, szemtelenül, szemérmetlenül. Az emberek megállnak, némelyik megütközve csóválja a fejét, mások csak bámészkodnak, egy inas röhög. Csak bámuljatok, hányok! Mit szóltok hozzá? Beteg vagyok, nekem szabad, nektek nem szabad. De! Tessék, itt látható a véleményem rólatok, magamról, az egész életemről, úgy, ahogy sikerül. De este 8 felé ott ülök mégis a Café de France teraszán. Nem tréfálok és nem káromkodom, már hallgatok, a fejem fáj. Csodálkozva figyelem a fájást, hogy ez is lehetséges, hogy ilyen mértékben lehetséges, és az ember mégis eszméletén van és gondolkodik is. Az acél abroncs, ami a koponyámat szorítja, apró roppanásokkal húzódik össze. Meddig tud még összehúzódni? Számolom a roppanásokat. Előveszem az órám, leteszem az asztalra. Morfiumot kérek. Mondom, nagyon nyugodtan és hidegen és ellenségesen.
4: Nem lehet. Tudja, hogy nem lehet. Mi jut eszébe? Mit akar azzal az órával?
1: 3 percen belül morfiumot kérek. Habozva, nyugtalanul néznek rám, senki sem mozdul. 3 perc elmúlik, utána még 10. Ekkor nyugodtan elteszem az órát, és imbolyogva felállok. Vigyenek a fiakkerbárba, szórakozni szeretnék. Felszabadulva ugrálnak fel. Senkinek nem árultam el azóta se. A 3 perc elteltével el voltam számva először és utoljára életemben, hogy amennyiben további 10 percen belül nem áll ki a fejfájás, a legközelebbi villamos elé vetem magam. Soha nem derül ki, megtettem volna-e, mert a fájás hirtelen villanásszerűen kiáll.

0: egy hét múlva, amikor a tanár színe előtt megjelenünk, hogy ítéletemet meghallgassam, kiderül, hogy ítélet még nincs. Pöcsö szeretne még egy kísérletet tenni. Hát, ha fel lehetne szivatni a folyadékot belső úton. A hólyag összelappadna, felszabadulna a nyomás. Ezüst kenőcsöt ír fel, vízelvonót talán sikerül. Egy hét múlva jelentkezzem. Egy hét sok idő, ragaszkodom hozzá, hogy Pesten szeretném eltölteni. Látogató serege népesíti be három szobámat a Revicki utcai szép úriházban, ahol lakom. Egyre többen jönnek, egyre szól a telefon, és ha fél óráig nem szól, magam veszem föl, hívom a vendéget. A legizgalmasabb emberi képesség a részvét üli orgiáit betegágyam körül. Közben a megbolygatott külső világ csendesen, észrevétlen végzi feladatát. Egy reggel felkászálódom, bevitettem magam a szerkesztőségbe. Az egyik főnök, mintha csak véletlenül jutna eszébe, felszólít, hogy menjek át most mindjárt a nagynevű sebésztanárhoz, már tudni fogja, miről van szó, megemlítettek neki. Bármit mond, ne aggodalmaskodjam, ők mögöttem állnak, és pénzre se legyen gondom. Bevánszorgok a klinikára. A tanár urat a folyosón csípem el, kedvemre való ember, egyszer meg is énekeltem, mint mesterségének valódi művészét, egyéniségét.
1: Aha, hát itt a bűnös. Mondják róla, írta azt a... Na mindegy. Fő, hogy jó írás volt. Hát mi jót hozott?
0: Volna egy ritka, szépen fejlett daganatom tanár úr részére, ha érdekli. Gyűjtőknek való példány, olcsón megszámítanám.
1: Aha, aha. Hát lelkem, én szóba se állok magával. Ne gyulladjon be azért, úgy értem, szóba se állok, amíg tökéletes diagnózist nem hoz. Tervrajzot, mérnöki művet, ami pontosan megmutatja nekem, hol nyissam ki a fejét. A fejéről van szó, ha nem csalódom.
0: Igen.
1: Hogy mit találok benne, ha kinyitom? Mint az Artézi kútnál. Előbb a varázsveszővel végezzenek az urak, aztán jövök én a fúróval. Hát viszontlátásra.
0: De közben a titkos parlamentben szavazás lehetett, és a szavazás eredménye másképp ütött ki, más irányba terelte a sorsomat. Óvatos üzenet érkezik orvosbarátaimtól. Ők persze megint csak véletlenül, megint csak beszélgettek rólam, és a sebésznek eszébe jutott amerikai tanulmány útja, amikor is Cushingnak, a modern agysebészet úttörőjének asszisztált. Hogy hívják azt a stockholmi tanárt? Olivecrona, Herbert Olivecrona. Furcsa név, de szép. Olajkoszorút, vagy olajkoronát, vagy olajfalombot jelenthet. Igen ám, de hisz ez mind képzelődés, ha rákerül a sor, honnan veszek annyi pénzt, ami ekkora útra kell. Kiadóm előzékeny, de efféléről nem volt szó, szóba se hoznám. Ekkor váratlanul megjelenik betegszobámban a grófnő, a legrégebbi magyar arisztokrata család tagja. Nem ennek örülök, hanem mert igazán kedves, okos, melegszívű asszony régi ismerősöm.
2: Nézze, a házi orvosától pontosan tudom, mi a baj.
0: És mit szól hozzá? Én büszke vagyok rá.
2: Kérem, ez nem tréfa. Maga nem gyerek, és tudtommal nem is gyáva. Azért vagyok itt, hogy erről beszéljünk. Igenis, nagyon komoly a helyzet. Meg fogják operálni.
0: Ezt is tudja?
2: Beszéltem az orvossal. Tudom, hogy esetleg Stockholmba megy.
0: Igen, hát, de az anyagi...
2: Kérem, ez rendben van, ezt már elintéztem. Beszéltem a miniszterrel és másokkal. Annyi pénz lesz, amennyi kell, ebben mindenki egyetért. Az egész mozgalmat egy olyan úr kezdte, aki halálos haragban van azzal, aki aztán folytatta.
0: Nem tudok felelni. Készenlétben tartott tréfás megjegyzéseim eláztak. Szótlanul szorítunk kezet. Később többen jönnek, teázunk, a hangulat emelkedett, R. doktor jön, a kiváló szemész. Nagyon örülök, tanár úr, talán küldjem ki a vendégeimet.
3: Hát, ha lehetne.
0: Tessék.
3: Szeretném megnézni a funduszt. Hát, kedves mester, a papilla megint 2,5 dioptriát romlott. Elfajulási pontok is vannak már.
0: Ugye?
3: Igen. A múltkori változáshoz képest negyed annyi idő alatt.
0: Na, de hát a tekintetbe veszik.
3: Várjunk csak. Orvosi kötelességem közölni, hogy amennyiben 10 napon belül nem vágatja ki az agyvelejében fejlődő daganatot, Három hét alatt véglegesen megvakul. Úgy tessék érteni, hogy teljesen, mint az éjszaka. De ez csak az első tünet lesz. Utána további két hét múlva sorban jön a többi. Teljes bénulás, megbutulás, és végre...
0: Köszönöm, ne tessék folytatni. Megértettem, tanár úr.
3: Igen?
4: Jöhetünk már?
3: Tessék, készen vagyunk.
0: A vendégek vidáman betódulnak. Tehát 10 nap. Gyors intézkedések, vendégek már nem jöhetnek állapotom, mintha csak azt várta volna, hogy pontosan megnevezzék, teljes vadságában bontakozik ki. Az arcokat se igen ismerem már meg, csak ha egészen közel hajolnak. Délelőtt a klinikám Bécsben. Jelentem, alássam, bevonultam. Néhány gyors adatfelvétel, a szemész már el se szörnyűlködik, 7 dioptriás a papilla, sejtettük. Hirtelen kinyílik az ajtó, és Pöcl tanár, negyedszer látom 2 hét óta, oda siet hozzám.
5: Hát kérem, kész a levél Stockholmba. Estére lehet is már utazni, a berlini gyors hálófülkével akkor indul. Minden lelet egybevág. Megállapítottuk, hogy az agyvelő jobb felén, hátul a kis agyban, pontosan körülírható helyen, mint egy tyúk tojásnyi hólyag növekszik. A hólyag mögött vagy benne vérdaganat van, úgynevezett angióma. Tessék. A lelethez javallatot is csatoltam, természetesen alternatív formában. Kérem, adját üdvözletemet kiváló kollégámnak, az Isten áldja meg, és sok szerencsét.

0: Nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba, egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit föladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be.
1: Tessék bevenni az altatót, dupla adag.
0: Hány óra?
1: 9:45, most verte a 9-et.
0: Mi ez, amit a fejem alá tesz?
1: Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják.

arra ébredek, hogy gurítanak végig a folyosón. Nem vagyok kábult, kicsit talán nagyon is józan és friss vagyok, nyoma sincs bennem érzelmeknek és indulatoknak. Fekszem a hátamon, a tetőre pislogok és várok. Begurítanak a terembe. Négy kéz fog meg, átdobnak egy nagyon keskeny vasalódeszka-szerű asztalra, amihez hozzátolták az ágyot. Rögtön a hasamra fordítanak, fejem előre lóg egy ovális kis mélyedésben, hogy lélegzeni tudjak. Igyekszem elhelyezni arcomat és orromat, órákig leszek ebben a helyzetben, próbálok berendezkedni. A fejem fölött suttognak, aztán elhallgatnak. Hideg vas csiklandozza a tarkóm. A hajamat nyírják. A gép végszalad a fejemen hosszú pászmákban. Utána habot vernek rajta, a borotva már kopasz fejen szaladgál. Percekig csönd. Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció. Valami tompát illesztenek oda. Most úgy látsz, pokoli dübörgés. Süvöltve, gyorsuló visítással, egyre hangosabban és magasabb hangon sivítva, óriási acélfúró szalad be a koponyámba. Sivít és mennydörög a fejem, pokoli égzengés, földindulás. Hogy lehet ezt kibírni? Eszembe se jut észrevenni, hogy fáj-e. Hirtelen elhallgat egy zökkenéssel, a fúró átszalat jelzi, hogy a hegye szabadon forog. Hangtalan meleg zuhogást érzek belül, a nyitott lyukon befelé folyik a vér. A második fúrást már hidegebben figyelem, a meglepetés riadalma nélkül. Zökken, elhallgat, a vér zubog befelé. Aztán, mintha csövekkel motoszkálnának. Mi ez, több fúrás nem lesz? Egyszerre csak megindul az asztal, lágyan gurulunk, nyitott ajtókon, folyosókon át, suttogás, léptek, hisz ez egy röntgenterem. Felvételek készülnek. Hát ezért furták meg a fejem. Lecsapolták az agykamrák folyadékát, levegőt töltöttek bele, ez volt a motoszkálás, szóval a lékelés még hátra van. Soká, nagyon soká forgatnak, illeszgetnek, fotografálnak, végre nyikordul az ajtó, gurítanak vissza a műtőterembe, itt vagyunk megint, a lámpa alá gurítanak, percek, bizonyára a felvételeket nézik, most hozzám lépnek, hasamon fekszem megint, arcom a vájuban. Valaki vastag raktapaszokat nyom két halántékomra, meghúzza, mozdulatlanná merevítették a fejem. Lefelé meredve vödröt látok az arcom alatt, feneke még üres. Próbálom kezem és lábam, millimétert se engednek, vonaglani se tudok. Hát ez nehéz lesz így huzamosan.

0: Nagy csönd. Kicsi szúrások körben, aztán hátul a tarkón hosszú egyetlen vágás. Nem fáj, de érzem. Csípeszek zizzennek egész csomó. Próbálok kukucskálni oldalt, az előttem lebegő fehér köpeny alját fekete pontok tarkítják, mint a baboskendőt. Persze az ütőerek nem folyatnak, ugrásszerűen fecskendeznek. Puha tolások, félrehajtások, a koponya biztosan szabad már, a bőnye tarkómon visszaugrott. Hallom, amint a trepán koppan. Na, szervusz, Frici. Nem lep meg, hogy senki se felel. A fúró sivítása pokolibb és makacsabb, mint valaha. Mi ez, nem tudja átfúrni? Próbálom megfeszíteni a nyakam. Az az érzésem, mintha nekem is segíteni kellene elébe feszülni a fúrónak, különben végreped a koponya. A mennydörgés tökéletesen megsiketít. Végre megállt. Na csak hogy. Nem gondolja, tanár úr, hogy épp elég volt? Nekem legalább elég. Erőteljes vadrántás. A kifúrt légbe beleakasztotta a fogót. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Süket recsenéssel törik valami. Pillanat múlva megint. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Sokszor egymás után. A folytatólagos roppanások olyanok, mint ahogy konzervdobozt nyitnak. Az utána következő recsenések, mintha beszegezett láda oldalából deszkákat törnének egyenként. Tudom, hogy csontokat tör ki nagy darabokban. Ez az utolsó, mintha már a felső csigolya lett volna. Sokáig ingott, makacskodott, nem akart engedni, míg végre sikerült kirántani. A művelet brutalitása magával ragad. Vagy gyönyörűséggel adom át magam, szinte segíteni szeretnék. Lihegve biztatom magamban a tanárt, a rombolás dühe átcsap rám, vágd csak, törd csak jobban, csak neki, csak szét az egészet. Most a csigolyát úgy, még egyszer fogd, még erősebben csavard, muszáj kitörnie. Ugye kitört ez is, csak tovább rajta hentesek. Lihegek. Vörösben káprázik minden. Ha most balta vagy vasdarab volna a kezemben, ütnék, vágnék, zúznék. Magamat, mindenkit esztelen kéjjel.
1: Wie fühlen Sie sich jetzt?
0: Oliver Krona hangja. Mélyen, mélyen elszégyellem magam, ugyanekkor megsajdul nyitott fejem, és csodálkozva hallom dühös káromkodás helyett udvarias és restelkedő hangon, ahogy felelek. Danke, professzor, es geht gut. A hangulat megváltozott. A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. Ébren vagyok, tudom, hol vagyok, operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl, szép rendesen, egyenletesen, egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Ha most meg tudom határozni, hová raktam a töltőtollamat az éli szekrényen fiókjában, akkor eszméletlen vagyok. Nem, ez nem jó. Inkább azt a, igen, azt a balladát. Azzal az időt is mérni tudom, eltart, vagy negyed óráig, elejétől végig, az is valami. Vára öblös termében, fels alájár, bajnok pázmán.
1: Wie fühlen Sie sich jetzt?
0: Danke, professzor, ez két... Hiha, ez már nem az én hangom volt. Magas, vékony hang válaszolt a kérdésre valahonnan nagyon messziről. Ezt abba fogom hagyni, nem felelek többet, nem ijesztegetem magam fölöslegesen. Valamit szivattyúznak megint. Valamit csapolnak, valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Ho-ho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének. Valamit velem is közölni kellene. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. Voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz, uraim? Mert nagyon jól tudom, hogy az agyradőnél tartanak, azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktet.
1: Fáj?
0: Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenése az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom, fáj! Nem, az agyvelőm nem fáj, inkább fájna, inkább fájna. ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen, valószínűtlen, hogy az ember itt feküdjék az asztalon felbontott koponyával, agyveleje a külvilágban, valószínűtlen, hogy itt fekhessek élve. Nem, nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él, nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Ne suttogjunk, uraim, mindent hallanék, ha nem restelném magam figyelni, ne suttogjunk. Hallom, egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb és szemérmetlenebb. Szégyellem magam. Gyerünk, gyerünk, takarják már be mesztelen agyvelőmet. Ez akkor lehetett, amikor Oliver Cron a mikrolámpát süllyesztett az üregbe, és annak fénye mellett a kicsit pirosabb jobboldali kisagyvelő megpillantotta, aztán kicsit megtapogatta a duzzanatot. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét. Feleségemet, aki izgatottan szaladgál a folyosókon, telefonon szívja a pesti szerkesztőség. Beszéljen, amit tud. Nagyon helyesen csak adatokat mond, ahogy orvos létére hozzá és hozzám illik. A telefon körül ott állanak a munkatársak, minden mondat után, amit a gyorsíró lead, csend lesz, utána szétszélednek a fiú, kiki megy a dolga után. Misu átsiet a folyosón, a délutáni lapot kell szerkesztenie, ha szerencséje van, még le tudja adni Mussolini rádióbeszédét, Petschauer is leül diktálni a sportrovatot, K. őszinte borúval pislog szemüvegén át, aztán rajta kapja magát, hogy mondatot formál, egy esetleg irandó cikk első mondatát. A cikkre sajnos reggelre szükség lehet, meg kell írni, címet nem kell találni, címe széles, nagy fekete keretben a nevem. A Citadella fölött felhők bandukolnak, nagy lendülettel hallgat az Erzsébet híd. Néhány fényképésznél kirakatba teszik az arcképemet. Titkáromat, dénest lépten nyomon megállítják. Mik az utolsó hírek? Valaki azt is megkérdi, nincsen nála kéziratom. Budapest 1936. május 4. hétfő. Szedik a délutáni lapot, felül a nagy szenzáció, Addis Abebát elfoglalták az olaszok. Mennyi lehet még hátra? Próbálok kombinálni. Talán megpillantván a daganatot tűnődik, hogy fogjon hozzá. Ki lehet emelni egyáltalán? Vagy nagyon mélyen fekszik bent, egészen bent, nincs bátorsága belenyúlni? Vagy már benne is van, fejtik ki, hámozza óvatosan, mint a vörös vékony héjú narancsot? Erőlködöm, hogy mondjak valamit, de nagyon is fáradt vagyok hozzá, abba hagyom. Hogy a fájdalomérzés teljesen megszűnt, nem nyugtat meg. Sőt, egyre ijesztőbbnek találom. Valami néma, mégis egyre gúnyosabb fenyegetés van benne, előkészület a legrosszabbra. Hiszen lehetetlen, hogy bent vájkáljanak az agyvelőmben, és ez ne fájjon, ez különös, vagy azt jelenti, hogy... Hiszen egy idegecske izgalma még nemrég olyan örítő fájdalmat okozott, hogy össze akartam törni a fejem. Hiszen mindnyájan tudjuk, mi az agyvelő, hogy elég beledöfni a koponyán át, vagy a koponyán keresztül erősen megütni, és rögtön vége az embernek. Itt meg már mióta egészen bent. Kések és csipeszek és ollók. Lehetséges ez? Talán mégse szabadna. Talán mégis figyelmeztetni kellene őket, hogy elég lesz. Végre is akármilyen nagy tudós talán elfelejtette, hogy általában elég szokott lenni, ha beledöfnek. Talán ordítani kellene, mintha fájna. De hogy ordítsak, mikor nem fáj? Csak figyelmeztetésképpen, hogy még élek, vigyázzanak, hagyják abba. Csak elaludni nem, akkor végem van. Oliver Cron a sárgás folyadékot már lecsapolta, a két kisagy összelappant, elkülönült, jól láthatóan megnyitott hólyag belseje. A meccés vonalon áthaladó ereket lecsípte, megsütötte az izzó villamos késsel. Most meglátja a vérdaganatot. Ott fekszik kicsit oldalt a hólyag belsejében. Vörös jókora göb, a hólyaggal együtt akkora, mint egy kis kelvirág. Felülete dudoros. Körül égeti, óvatosan, de irgalmatlanul. Most le kell fejteni, kikanalazni. Egy éles, lapos végű kés, lámpácskával a végén, kecsesen és bravúrosan szaladgál, besüpped, kanyarodik, sehol nem szalad be az agyvelőbe, Oliver Cron behúzza alsó ajkát, iskolás korában, ahogy tussal húzta ki az ábra szélét, vigyázott így titkos elégültséggel, hogy nem megy ki a festék. Most könnyen megy a munka, hiszen az egész különvált kezében van. Sebesen dolgozni kezdenek bűvész ujjai. A finom késsel óvatosan kaparja, lefejti fel, emeli ki.
1: Türelem, még tartania kell magát.
0: Igen, tanár úr, de nehéz.
1: Csendben kell maradnia, akkor megnyugszik.
0: Nagyon nehéz.
1: Csendben kell maradnia. Általában csendben kellett volna maradni, eddig is.
0: Hogy érti ezt?
1: Hát kérem, az ordítástól volt az egész. Ezek az ordítások dühöngő izgalmak. Nem érezte olyankor, mintha meg akarna pukkadni a feje? Hát tudja meg, ilyenkor a véráram tágította a vékony ereket, és az egyiknél tokocska keletkezett, így kezdődött az egész.
0: Igen, értem. De értse meg, tanár úr, engem is. Hát lehetett tűrni. Hát lehetett tűrni az igazságtalanságot, a mohó, önző indulatot. Már gyermekkoromban ártatlanul vádoltak. Nem lehetett tűrni.
1: De igen, lehet tűrni, és kell is.
0: Értem, értem, szóval.
1: Igen, szóval csendben, könnyedén, lazán. Lazatartás, érti?
0: Igen, már csinálom is.
1: Ugye jobb így? Wie fühlen Sie sich jetzt?
0: Danke, danke, professor, danke. Azt biztosan tudom, hogy harmadszor még hallottam a kérdést, és innen kezdve úgy látszik, megszűnt a félelem, és a félelemmel együtt az ellenállás is. Persze nagyon nehezen tudom most eldönteni, hogy akkor eszméletlen voltam-e még, de valószínű, hogy már nem féltem az eszméletlenségtől. Utolsó emlékem egy kis csodálkozás, aztán riadalom. Két nagy fehér krizantém. Mondom, hogy krizantém. Itt van, hát itt van az orrom előtt, nem vatta és nem géz. Krizantém. Hogy kerül ide? Lássuk csak. Furcsa dolgok egy ilyen északi műtőben. Jó, jó, nyugalom, lássuk csak, mindjárt megfejtem. Aha, tudom már. Reakció ellenőrzés. Szaglásomat akarják ellenőrizni, hogy megvan-e még, azért tolták ide az orrom elé. De hisz a krizantémnak nincs szaga. Atya, úristen, ravattalon fekszem. Nem. Egyszerre ráeszmélek, mint mikor az ember éjszaka végre visszafordítja a képzeletébe megfordult ágyat, vagy a hátára fordított bogár, mikor forogni kezd, ráeszmélek, hogy az arcom fölfelé van már fordítva, nem lefelé. Szobámban feküdtem, hátamon az ágyamban. Az éjjeli szekrényen karcsú vázából szökken ki a két krizantém sudár dereka. 5 óra lehetett. A műtét utolsó óráját eszméletlenül éltem át. Nem emlékszem rá, de egybevágó leírásban hallottam később, hogy magamhoz térésem után kellemetlenül nyugtalankodni kezdtem. Erővel fel akartam ülni. Talán túl magas párnának éreztem a koponyámra csavart hatalmas kötésturbánt. Ettől persze mindenki megijedt, és nekem estek, hogy azonnal feküdjek vissza. Ez nagyon elkeserített, és méltatlankodó ellenállást váltott ki belőlem. Először magyarázni próbáltam, meg voltam győződve róla, hogy összefüggően beszélek, hogy ez nem hogy ártalmas volna, de nagyon is helyes. Látván, hogy szempontjaimat nem akarják méltányolni, rögtön átcsaptam illetékességem felsőbb rangjának védelmezésébe. Mit értenek ehhez a nők? Mindent összezavarnak, elméletet és praktikumot. Feleségem miközben kétségbe esetten nyomkodott vissza, Kerstin nővért emlegette, aki utasítás alapján parancsolta meg, hogy feküdjek. Ezzel végzetesen elvesztette a vitát, tudnia kellett volna, hogy mindent elviselek, csak a tekintélyekre való hivatkozást nem. Kijelentettem, hogy a nők mind ostobák és nagyképűek, sejtelmük sincs a világról. Más férfiaktól átmajmolt formulákkal fontoskodnak, mindent jobban akarnak tudni. Ami Kerstint illeti, épp olyan ostoba liba, mint a többi, és ezt nem haboztam több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobán. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvár harangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan, és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságon büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olivekrona is 5-ször vagy 6-szor mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan és elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést?
2: Jaj, maga ébren van? Fáj valami-e?
0: Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést?
2: A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell.
0: Csak holnap?
2: Holnap. Majd 8-10 nap múlva.
0: 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta?
2: Hogy 3 hétig?
0: Hát azt mondta 8-10 nap múlva.
2: Na igen.
0: Na, meg 12, az 3 hét.
2: Micsoda 12?
0: Micsoda, hát nem 12 napja operáltak meg?
2: Na, ne bolondozzon.
0: Hát mikor operáltak?
2: Ma reggel.
0: Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek.
3: Ne tessék erőlködni.
0: Jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb, és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem?
3: Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor.
0: Azt tudom, de mikor 8-kor?
3: Hát ma reggel.
0: Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint?
3: Hétfő.
0: Úgy. Na jó. Nem kell semmi.
3: Megigazítanám a párnát.
0: Hagyja csak, jó lesz.
3: De tessék csak hagyni.
0: Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olivekrónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre? Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, tés időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül...
4: Na, látom, egészen jól van. Viszontlátásra.
0: Ezek után elmúlik 2 valódi nap, amiről alig van emlékem. Feljegyzések kerültek a kezembe, néhány oldal írás feleségem lefirkálta olykor, amiket összebeszéltem. Nem érdemes idézni, hasonlatosak azokhoz a korleírásokhoz, amiket locsogó skizofrénekről vesznek fel a tébolydában. Tudákos filozofálás, műveltségen fitoktatása, pedáns megjegyzések, lényegtelen dolgokról. Nem nagyszerű meglátások élet és halál küszöbéről, ahogy a regényes rajongók és a rossz megfigyelők hiszik. Emellett sok a vicc és paradoxul tréfás fordulat a feljegyzésekben, erre valószínűen külön vigyáztam. Ez a 2 nap kiesett, nem is voltam magamnál, csak rövid időre. Agyburok gyulladás jelentkezett 40 fokos láz kíséretében. Ezt később tudtam meg, mikor túl voltam a veszélyen. Órákon át fekszem, gondolkodva pislogok. Nem panaszkodom, nem hívok senkit, nem kérek semmit, várok feszülten. Ha valaki bejön, nem mozdulok, lefelé nézek, mintha nem érdekelne. De mikor ki akar menni, megszólalok. Kérem egy percre. Tudom, hogy komplikáció állott be, felnőtt ember vagyok, jogom van tudni, mi történt. Családom is van, és intézkedni óhajtok. Tessék pontosan megmondani, hány napot élhetek még. Mindig semmit mondó válaszokat kapok, mégis makasul elmondom újra mondókámat, sietve nehogy kimenjenek közben. Miután kimentek, magamban elismétlem a kérdést, aztán elhallgatok. Ezek azonban csak visszatérő állapotok, az ébrenlét ritka percei. A többi hosszú-hosszú, sötét, egybefolyó álom. Később bejött feleségem és Olive Króna. Erővel felültetett, sokáig vizsgált. Nem volt egy szavam se ezúttal.
4: Szóval, mióta is tart?
0: A feleségem valamit magyarázott.
4: Na, akkor ennek most véget vetünk, éppen elég volt. Egy kicsit megcsapolom. Görbedjen előre, amennyire csak tud.
2: Most mesterművet fogunk látni.
0: Hálából udvariaskodott, amiért a tanár végzi ezt az egyszerű munkát. Kár volt szólnia, pedig jót akart. Lehet, hogy Olive Króna pillanatra zavarba jött. Pechünk volt mindhármunknak. A következő pillanatban akkorát ordítottam, mint egy sakál. A tű úgy látszik, pont egy idegdúszba szaladt bele, Olive Krónával is talán először történt életében. Egy pillanatig tartott, de soha életemben ilyen émeítő fájdalmat nem tapasztaltam. Egyébként egész betegségem alatt ez volt az egyetlen nem tetszés nyilvánítás, ami torkomat elhagyta. Utána rögtön tárgyilagos lettem, és megkérdeztem, mennyi folyadékot kapott a gerinc csatornán át. Fél teás csésze, eddig felelte, szintén nagyon előzékenyen, de még lesz belőle. Késő délután panaszkodni kezdtem, hogy szeretnék felülni.
3: Azt nem lehet, de tessék hanyat feküdni, majd alátámasztom a fejét. Csak 37,6 a hőmérséklet.
0: 24 órával a műtét után elég szép.
3: 24 óra? Holnap reggel lesz éppen egy hete.

0: ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például istenien kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langyosan és habosan lefut a torkát. Mikor Olive Króna bejön, forró hála önt el, valami nagyon szépet szeretnék mondani neki, de Olive Króna ezúttal mogorva és szűkszavú, siet szórakozott. Még a tartalmában hízelgő nyilatkozatban is, ahogy az ajtóból visszafordul, türelmetlenséget és szemrehányást érzek ki.
1: Kicsoda jön a hazájában? Elárasztanak levelekkel Magyarországból. Gratulálnak, hogy megmentettem az életét.
0: Délután megérteni vélem, miért volt Olive Króna rossz kedvű. Mikor elmentek a látogatók, egyedül maradunk feleségemmel. Látom, hogy nyugtalan, felugrik, kisiet, megint bejön, nem figyel. Mi baj?
2: Nem hagy békén a viking. Már harmadszor figyelmeztet, hogy mondjam meg magának.
0: Úgy, miről van szó?
2: Hát mit tudom én, nem tudom miért olyan sürgős. Hisz talán...
0: Szóval?
2: Szóval, úgy látszik... Hát kérem, szóval azt üzeni, hogy az életét megmentette, de...
0: De?
2: De... A szeme világát már nem tudja visszaadni.
0: Eleget láttam életemben. Több szavam nincs. Kínos hallgatás, ő nagysága nem ismeri ki magát, könnyeket várt, kétségbeesést, legalábbis szenvedélyes kérdéseket. Nem kérdezek semmit, de már ott bujkál bennem a törvény ítéletét egyéni önérzetünk, kivételességünk nevében megvető csak azért is. Lehet, hogy orvosi szabály szerint megvakulok, de a diagnózis elfelejtette, hogy rólam van szó. Csak alkalomra vártam. Jól aludtam, a porokból csak fél adagot kértem, mert másnap délelőtre kilátásba helyezték a kötés eltávolítását. Olive Króna és Sökvist együtt végezték az ünnepélyes aktust, behúnyt szemmel, mámoros boldogsággal élveztem a halk pattanásokat és nyisszanásokat, ahogy átvágják és lefejtik a hatalmas köteg gészt és vásznat. Szinte grammonként éreztem a megkönnyebbülést, ahogy a súlyoktól megszabadulok. Utána megnézhettem magam a kézitükörben, őrült komikusan hatott rám, hogy fülig érő nagy szám és vaskos orrom biztatóan és szemérmetesen mosolyogni próbált, mint egy boldog menyasszony a Mirtusz koszorú alatt. 3 órakor egy percre egyedül maradva óvatosan körülnéztem, és nekifogtam a kitervezett ellenőrző kísérletnek. Éjjeli szekrényem üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltette. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki: most pedig ide figyeljen. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalen, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozásukon. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta: Ein Wunder, ez csoda. Május 25-én 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul.
1: Na, mi újság?
0: Fel szeretnék ülni, tanár úr.
1: Elülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon.
0: Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúspontján, egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést.
1: Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni?
0: Holnap.
1: Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat.
0: Grand Hotel Saltsőbadet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy állat belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szelesen felén fut. Uncle, uncle! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hall ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam gizinővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla, magyari Imre nótáit hallgatva a rádióban. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam, hajó töröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvétet, kicsi nini, mert egy kicsit így is megérdemlem, és egy kicsit úgy is. Ha elszánt volnék és bizakodó, nem volnék boldog, hidd el. De ne hidd azt se, hogy boldogtalanná tenne a tudat, ha hajótörött vagyok. Csodálkozom a nyugalmamon, hogy hajótöröttnek nevezem magam éppen most, mikor megmenekültem, viszont mégsem átkozom sorsomat, körültekintve a Kopár szigeten, amiről már is láthatom, hogy számomra lakatlan és elhagyatott. Te elképzelted, kedves kis néni, a büszke hajót, ahogy dagadó vitorláival szeli a felhők szövetét. Na hát igen. Ez a hajó a mi hajónk volt, az én hajóm volt, és azt sem tagadom, sok drágasággal megrakottan futott el célja felé. Hol is volt a cél? Minő jó reménység fokán? Úgy volt bizony, hogy sok aranyra és gyémántra cserélik be az értékes holmit, amivel boldog és hegyke kereskedő, útnak eredtem ezen a hajón, magam kormányosa, magam kapitánya. Ennek bizony vége, kis rokon. Sok szép holminak, színes kristály üvegnek, gomboknak és kösöntyűknek, illatos rózsaolajnak, ezer tarka csecsebecsének vége. És hogy mégis ilyen derűs és mosolygós vagyok? Látod, én nem haltam meg. A roncs kidobott magából, és jól sejtettem, hogy ami ezután jön, nem a legtöbbnek elérése, hanem a legkevesebbnek kivárása, amivel újra kezdhetem az életet. És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótöröttnek. Ajándéknak vettem minden lomot és szemetet, amit háborgó vizek tetején leltem, hulladékát a büszke hajóknak. És megszoktam mindenben meglátni az alamizsna értéket, és feledni azt, ami hiányzik, értékelni a minimumot a maximummal szembe. elfogadni adósomtól ezred részét annak, amivel tartozott, lemondani a többiről, megelégedni vele, ha hitelezőm csak egy font húst kért a testemből, csak egy bőrt nyúzott le rólam könnyelmű adósságom fejében. Felháborodni sors igazságtalanságán, ember igazságtalanságán, ugyan kicsi nini, nincs ennek helye Robinson szigetén. Elárult a barát, megcsalt a bajtárs, kifosztott a kalmár. Ugyanakkor látott, karjába ölelt az ismeretlen, megmentett az idegen, visszaadta a legfőbb gúnyámat, a bőrömet, akire rábíztam. Oda néz, mi az ott a fövényen? Ó, földön túli boldogság, ó, tündérálom! Heuréka, egy lyukas kanál, bizonyára az elsüllyedt hajóról való. Ezzel a kanállal kikaparom, kiásom a sziklát, és kunyhót építek rá, hallod? Mához egy évre palotám lesz ezen a lakatlan szigeten. Emlékszel kisnini Cézár mondására Egyiptom földjén? Aki nem remél semmit, nem esheti kétségbe sem. Soha. Régóta nem remélek én sokat. Köszönöm magyar barátaimnak, hogy nem hagytak elveszni. Köszönöm aggodalmait mindenkinek, aki aggódott értem. Köszönöm idegenek imáját. Köszönöm kis rokon, hogy türelmesen hallgatsz. Köszönöm Olive Krónának hátralévő éveimet. És köszönöm az olvasónak kegyes és szíves figyelmét.

0: A Magyar Rádió Karinti Színpadának műsorát hallották.
1: Utazás a koponyám körül.
0: Karinti Frigyes regényét rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
1: Az írót Latinovics Zoltán személyesítette meg.
0: Közreműködött Benkő Gyula, Faragó Sári, Gálvölgyi János, Gregus Zoltán, Keres Emil, Lukács Margit, Maros Gábor, Márton András, Németi Ferenc, Pándi Lajos, Zsota Irén, Ráda Imre, Spányi Kéva, Verebi Iván.
1: Zenei munkatárs Trost Margit.
0: A szerkesztő munkatársa Nyilas János. A felvételt Galambosi Endre és Bányai Rezső készítette.
1: A rendező munkatársa Bán Zoltán.
0: Rendezte Marton Frigyes.
2: A regény rádió változata 1973-ban készült, és utoljára 1988. július 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szabó T. Anna verseit Börcsök Enikő olvassa fel.
3: Titkos írás. Illat, aminek nincs neve. Megfészkel az emlékezetben, de nem köthető semmihez. Mondhatatlan, idézhetetlen. Az illattal telt pillanat. Megállsz egy lélegzetnyire, van valami, de nincs neve. Emlékszel rá, de nincs mire. Úgy olvasni a jeleket, gyökerek kalligráfiáját, giliszták írását a földben, pockok göcsörtös betűit, avar között a bogarak, kérgen a hangyák verseit, mint őszi erdő talaján a szimatoló róka orr. Hullámmorajlás. Hullámmorajlás kavicsos parton. Jön, jön a végtelen messzi vizekről, freccsenve átbukik, visszagörög. Sirálytól benne, hínár benne. Átfordulva és fellebegve, alámerülve, kibukva újra, ringva, pezsegve, zsizsegve, forva, forog, örvénylik, fellepörög. Tenger soha nem oltott szomjunk. Lebegtetsz minket, forgatsz minket, tértelen téres tágasságba, örök nem létbe ringatsz minket. Hullámmorajlás kavicsos parton, anyagporlasztó energiák, tenger és égbolt lélegzése, távoli szélvész örvénylése idáig érzik. A közönös partot önkénye szerint rendezi át. Örökké forgó kaleidoszkóp, sürget a szél és forgat a nap, kitartja számon örök létiglen nappalaidat, éjszakáidat. Hullámmorajlás kavicsos parton. Buborékosan felsistereg, talpad alul a kavicsot mossa, bizserget, szédít, hív a tilosba. Ha belejted magadat egyszer, csontodat őrli, forgat a tenger, suttog, hogy engedd el magad. Tenger, soha nem oltott szomjunk, lebegtetsz minket, forgatsz minket. Hullámmorajlás kavicsos parton. Akár az ólom, súlyos a hab. Este. Mosógép dobja, dübörög, habban dobálja a ruhát, homok forog a lefolyóban, tükörben lámpa holdja süt. Táskában kagyló törmelék, tálkában színes kavicsok, monoton tücsök szó csörög, forgódobban örlődő érme. A pengék közé visszahull a dinnyevágó konyhakés, a napszemüveg peremén fehéren világít a só. A foncsorozott üvegen kettős kísértet imbolyog, Hajlong, helyre rak, rendbe tesz, de valójában nincsen itt. Haja még sós víztől kusza, fülében hullám dübörög, szórakozottan örvényt rajzol a kád alján meggyűlt homokba.
2: Szabó T. Anna verseit Börcsök Enikő olvasta fel, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Szabó Kálmán. A hangfelvétel 2002-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, március 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Rövid zene után újabb Szabó T. Anna verseket hallhatnak.

0: Szabó T. Anna olvassa fel verseit.
1: Ezt tegnap írtad. Üzenetet hagysz saját rögzítődön, s egy perccel később visszahallgatod. Te beszélsz. 8-10 városnyira innen. Lefényképeznek, digitálisan. Nincs film, papír, elég egy pillanat. Már is ott teszed a gyümölcslevest a kerti asztalra tett laptopon. A képen kerti asztal, te s a laptop. És mindez egy napon. Nyomot hagyott a percek finom homokján a léted. Megcsendesült az órák árapája, hogy időd titkos írását elolvasd. Felé hajolsz, mint jós tükör fölé. Magad látod. Ez valamit jelent. A későbbi vonattal érkezem. Kert, házfal, asztal, képernyő, kanál. Kitárva múltad, karnyújtásnyira. Nem jelent semmit. Már is távolodsz, és talpadnyomát elönti a víz. Örök jelen időben, egy félreolvasott Ferenc Győző sorra. Most átmegyek a még szobán. Ablaknál állok, alkony. Sétál a sötét, tétován megáll az utcasarkon. Majd szétárad, kiterjed, és az észrevétlen erjedés jelét meglátja rajtam. És mire visszafordulok, a szoba nem szoba. Mindegy, állok vagy megfutok, mert lépnem nincs hova. Egy helyben áll ki menekül. Ugyanaz kívül és belül. Nem is volt más soha. Ott vannak, őrzi a tudat, a különféle tárgyak, ahogy megadták magukat az egységes homálynak. Mert azoké az irgalom, akik süketen és vakon mennek a pusztulásnak. Most átmegyek a nem szobán, kilincsen a kezem. Majd becsukom magam után, és nem emlékezem. Ajtó alatt egy sávnyi fény, ha átjutok, a túlfelén ismét lesz életem. Mindent vagy semmit. Tétre tesz. Tudom, halálra szán, aki pont ezt az életet, e szobát szabta rám. Itt napra nap a létatét. Szabadon átjár fény, sötét, ajtaján, ablakán. Hínár. Hínár a test. Nehéz szagú, síkos, szúrós, zsíros hínár. Húzza fuldokló lelkedet. Vergődni, ellenállni, kár. Miért küzdenél? Merülj alá. Fellélegzel a víz alatt. Belőle élsz. És benne élsz. Akár a rejtező halak.
0: Szabó T. Anna olvasta fel verseit. Szerkesztette Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2000-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, augusztus 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz.

0: Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
1: Hat óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg megbizatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 éves. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, ami az elmúlt 10 év legmagasabb száma. A diákok háromnegyede felvételt nyert. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Csak nem teljes importja után egységes új vámokat vezet be az Egyesült Államok. A 10, illetve 12,5%-os illetmények vonatkoznak az Európai Unióra, valamint összesen csak nem 60 országra, köztük Kanadára, Mexikóra, az Egyesült Királyságra, Japánra, Dél-Koreára és Tájvánra is. Az intézkedést az amerikai kormány azzal indokolta, hogy szerinte az érintett országok nem lépnek fel hatékonyan a kényszer munkával létrehozott árucikkek betiltása érdekében. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Hajnalban rövid időre lezárták a Margit hidat tűzszerészeti munkálatok miatt. A középső pillérnél került elő egy második világháborús robbanótest az alacsony vízállás miatt. A szakemberek elszállították az eszközt. Az ország nagy részén derült az ég. Az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak. Arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak. Másod többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Délután 22-27, este 14-20 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hétvégén néhány fokkal melegszik az idő. Híradással 7 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

az átlag intelligens magyar olvasó arról, hogy a Szovjetunióban lágerek voltak, hogy volt egy gulág, Szolzsenyicintől értesült. Ő írt a gulág szigetcsoportról, szigetvilágról, ahogy a legújabb fordításban szerepel. Ő írta meg azokat a szörnyűségeket, amelyek a sztálini Szovjetunióban, a sztálini birodalomban megtörténtek több tízmillió szerencsétlennel, akiknek a legnagyobb részét büntelenül vitték lágerbe és kínozták évtizedeken keresztül. Nagyon kevesen tudják azt, az érintetteken kívül, hogy magyarok is nagyon nagy számban megfordultak a gulágban. Több százezer magyar volt odakint, akik többnyire ok nélkül, indok nélkül elhurcoltak, jutottak ki, de olyanok is voltak, akik hát elkövettek valamit a megszálló, akkor még vörös hadsereg ellen. Mi a barátaimmal ez utóbbi kategóriába tartoztunk, Máté Szalkai diákokként ifjúsági szervezkedést akartunk létrehozni a Magyarországon szerintünk jogtalanul tartózkodó megszálló vörös hadsereg ellen. Ezt a szervezkedést ki akartuk bővíteni, el akartuk terjeszteni az egész országban. Nyíregyházával már kapcsolatba léptünk, de tekintetlen arra, hogy fiatalok voltunk, tapasztalatlanok voltunk, nem tudtunk konspirálni, villámgyorsan lebuktunk, villámgyorsan felszámoltak, elkaptak bennünket, megtalálták a nálunk rejtegetett fegyvereket, robbanóanyagokat, és vége. 45-ben hármunkat tartóztattak le, Domahidi Lacit,

hét tavaszán külön-külön mindenkit elfogtak. A magyar rendőrség fogott el bennünket természetesen, de rögtön átadott a szovjet parancsnokságnak. Először Debrecenben, néhány nap múlva Pestre kerültünk, az Eszterházy utcába, későbbi Puskin, most látom, öt Pacsirta utca. Itt voltunk vizsgálati fogságban, itt ítéltek el bennünket. Fejenként 20-25 éveket kaptunk, és kész. Ki a gulágba. 45-ben voltak keményebb dolgok, volt, akinek a körmalját szurkálták, akit vizes lepedőbe tekerve kitettek a fagyra. Én különösképpen ott is szerencsés voltam, engem akkor se kínoztak, de ez teljesen véletlen. Szóval akkor még voltak kegyetlen módszerek. 47-től kezdve már egy újra nem nyúltak hozzánk. Igaz, hogy a kihallgatások éjszaka történtek, tehát tulajdonképpen hullafáradtak voltunk állandóan, de fizikailag nem bántalmaztak bennünket. Nem véletlen, hogy miután hazakerültünk Magyarországra ismét, és megtudtuk az ÁVU-nak a rémtetteit, akkor sokan gondoltunk arra, hogy milyen jó, hogy mi kikerültünk az oroszokhoz, mert az ÁVU fogságába, az ÁVU börtönébe egész biztos nem éltük volna túl. 47 tavasszal tartóztattak le bennünket, és 47. szeptember 5-én volt a tárgyalás, akkor ítéltek el bennünket. Domajdi Laci kapott 25 évet, mi pedig Tóth Lalival ketten 20-20 évet. Vonatra raktak bennünket, és marha vagonokba, iszonyatos körülmények között, csonttá fagyva kivittek bennünket. Hetekig tartott az út természetesen, az első lágerünk Cseljábinsz volt, de előbb még a lembergi elosztópontra kerültünk, ahol elszakadtunk Domajdi Lacitól, őt egy másik szállítmánnyal vitték a magas éjszakra, bennünket pedig Tóth Lalival, nekünk hál' Istennek sikerült együtt maradnunk. Cseljábinszkba vittek, ott voltunk egy évig, és onnan kerültünk aztán Kazasztánba, és Kazasztánba töltöttük le a maradék éveinket, egészen a Sztalin halála utáni óriási változásokig, amikor aztán Hruscsov az egész lágerrendszert szétzavarta.

A Cselyabinszki táborban gyár alapokat kellett ásnunk. 28-29 fokos fagyban, ami hát szinte a mi fizikai állapotunkra volt tekintettel lehetetlen volt, és nem is nagyon sikeredett soha. Épp azért soha nem tudtunk a legkisebb plusz élelmiszerre szert tenni, mert aki a normát teljesítette, az megkapott egy bizonyos kenyéradagot, aki a normát túl teljesítette, az 10 dekával többet kapott, aki még jobban túl teljesített, az 20 dekával kapott többet. Na de annyit dolgozni még egy jó erőben lévő rabnak sem volt érdemes, mert sokkal inkább tönkre ment, mint amennyit biztosítani tudott volna ez a plusz adag neki. Hát ezt csináltuk egészen addig, amíg Tóth Lalival kórházba kerültünk a legkülönbözőbb ravaszkodások révén, mikor már nagyon féltünk attól, hogy kiírnak bennünket megint a külső munkára, már pedig a kórház az életmentéssel volt egyenlő. Mégiscsak, ha nem is több, de valamivel jobb koszt, meleg barak, fehér lepedő, takaró, kórházi ágy, tulajdonképpen maga volt a mennyország a kinti munkához képest. Szóval, mikor kezdett fenyegetni annak a réme, hogy kiírnak bennünket, és megint kikerülünk a kinti borzalmak közé, akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy a csodába csináljunk magunknak valamilyen betegséget, valamilyen lázat. A legkülönbözőbb trükköket találtuk ki. Például feldörzsöltük a hőmérőt. Ezen sajnos lebuktunk, hát tulajdonképpen nem is mi buktunk le, hanem azok, akik utánozni próbáltak bennünket, azok buktak le, mert nem voltak olyan ügyesek, mint mi. Hát mi annak idején a diákinternátusok meg a betegszobájában óriási gyakorlatra tettünk szert ez ügyben, és ezt hát az orosz meg az ukrán kolhoz paraszt ugye nem tudta ilyen virtuóz módon utánozni. Mikor erről le kellett tennünk, akkor átértünk egy másik módszerre. Borzasztó éhesek voltunk állandóan, éjszakánként nem aludtunk már, mert vártuk a reggelit. Nem ettük meg a reggelit, az ebédet, azt a kis köves kását, vagy bármit, amit kaptunk, hanem direkt megrohasztottuk, megposhasztottuk, eldugtuk az éhszekrénybe, az ágy alá, a párnánk mögé, és amikor már összegyűlt egy halom, 10 dekányit

kását kaptunk egy adagban. Egyszer megettük, hát az éhes gyomor, amikor ráadásul romlott kosztot egy nagyobb mennyiségbe kap, tehát villámgyorsan gyomorrontást kaptunk tőle, de lázunk az Istennek se akart lenni, úgyhogy megint nem sikerült. Kitaláltuk azt, hogy amikor visznek bennünket fürdőbe, ami úgy történt, hogy a kórházi alsó nemünkre felvettünk egy pokrocot, magunkra terítettük a takarónkat, a lábunkra felhúztunk egy filccsizmát, és átszaladtunk a mint egy 100-150 méterrel lévő második, harmadik barakba, az volt a fürdő. És amikor megfürödtünk, jó, felhevültünk, és jöttünk visszafelé, hátra maradtunk, hogy ne lássanak bennünket, és kinyitottuk a pokrocot. Hát odakint 30-35 fokos hideg, és ez a mesztelen felhevült testre, hát szinte jéggé dermedtünk, nehogy azt higgye, hogy komoly lázunk lett belőle. De megint keresni kellett egy következő módszert, amit meg is találtunk, és aztán végre valahára segített. A WC az egy kis deszkabódészerűség volt, ami úgy hozzá volt ragasztva a baraknak a végéhez. Az emberi ürüléknek a kigőzölgése és a kinti óriási fagy közötti hőkülönbözet úgy öltött testet, hogy a WC deszka falára egy ilyen tenyérnyi vastag jégréteg rakódott belülről. Mi Lalival észrevettük ezt a jégréteget, és hát felcsillant a szemünk, tudtunk, hogy ez a jégréteg bennünket meg fog menteni, és akkor hozzákezdtünk a lapockakúrához. A lapockakúra, ez egy csodálatos dolog volt, amikor elérkezett az éjszakának egy olyan órá, egy olyan időszak, amikor viszonylag már nem nagyon jártak az emberek a WC-re, az emberek már aludtak, de még a nagy WC-járás nem kezdődött meg. Hát egy ilyen barakban 100-120-an voltunk. Szóval az egyikünk őrt állt a WC bejáratánál, a másikunk pedig bement, felhúzta a hátán az ingét, és a lapockáját oda tapasztotta ez a jégréteghez. Addig, amíg bírta, amíg nem kezdett a szem előtt az a millió csillag ugrándozni. Mikor ez megtörtént, akkor cseréltünk. Ennek meg lett az eredménye, mind a ketten lázasak lettünk. Sajnos Lali beteg is lett, kapott egy mellhátyagyulladást, aminek aztán az lett a következmény, hogy beutalta egy német orvos a központi kórházba. Először lecsapolták a tüdejét, és aztán kezdték tölteni. Ez egy különleges módszer, pneumatoraxnak hívják a tüdőtöltést. És tekintettel arra, hogy ez a német orvos, akit mosolygó Dannak neveztünk el, mert állandóan mosolygott ránk, másokra nem. Ő látta, hogy mennyire elhagyottak, mennyire szerencsétlenek vagyunk. Úgy tett, mintha az én lázaimnak hinne, és Lali után küldött a központi kórházba. Ott voltunk egészen addig, amíg aztán 49-ben felső hatalmak úgy gondolták, hogy mégse jó az, ha a tisztességes, rendes, köztörvényes szovjet emberekkel összezárják az alávaló gazfasisztákat, még megmételjezzük esetleg a becsületes rabló közeget, és a politikaiakat elszállították a köztörvényesektől. Így kerültünk mi a kazaksztáni Spassk nevű lágerbe, ahol 16 ezer nagy büntetésű, de többnyire beteg, hasznavehetetlen, legyengült politikai foglyot gyűjtöttek össze. Csak az egészen nagy stílű rablók voltak velünk, hát ők sokan nem voltak, voltak vagy 20-25-en, és velük voltunk összezárva,

Hát a Spanszki táborban a körülmények. Kőfejtőre jártunk dolgozni, ezen az égövön az volt a divat a szovjetéknál, hogy 29 fokos fagyban még kivittek bennünket dolgozni, 30 fokos fagyban már nem. Magas éjszakon kegyetlenebbek voltak a körülmények, ott 40 fokos fagyban is dolgoztak az emberek egyes helyeken, nálunk nem. Volt egy hadseregből kiszuperált fehérnemünk, ink alsó, vattanadrág, kis vattakabát és nagy vattakabát, filccsizmát adtak hozzá, tehát ha mindenkinek szabályszerű és jó lett volna az öltözéke, akkor ezzel az öltözékkel igencsak ki lehetett volna bírni bármilyen fagyot tulajdonképpen. Na de ezt hozzá kell venni az, hogy mi 40-45 kilósak voltunk, nem volt bennünk vér, nem volt bennünk élet, úgyhogy ránk fokozottan hatott a hideg, fokozottan hatott a nyomor, és hát persze mindez nagyon nehezen volt elviselhető. Nekem még Csillábinszkban lefagyott a nagylábújam, a bal lábamnak a nagylábúja. Ezzel a nagylábújjal kellett végigcsinálnom egy 44 kilométeres marsot, 25-27-28 fokos fagyban. Egy olyan marsot csináltunk végig Tóth Lalival, amely mars során 36-an halára fagytak. Úgy 1000 ember indult útnak körülbelül, amikor bennünket meghoztak egy Karabász nevű kis állomásra. Onnan kellett gyalog, az onnan 44 kilométerre lévő Spanszki lágerbe eljutnunk. El is tudtunk volna jutni, de útközben kaptunk egy buránt. Buránnak nevezik ott a nagyon-nagyon-nagyon komoly hóviharokat. Néha hetekig nem lehet kimoccanni a házból, mert olyan óriási mennyiségű hó ömlik, és ezt úgy viszi a szél vízszintesen, hogy az ember egy méterre nem lát. A lakosság olyankor csak köteleken tud közlekedni, kifeszített kötelek mentén, mert különben elmegy a saját háza mellett, és belemegy a világba, és elvész. Volt már erre példa. Szabadon az emberek eltévesztették az irányt, elmentek a házuk mellett, és belementek a pusztába, és tavasszal találták meg a csontvázukat. Isteni szerencse, hogy nem tévedtünk el még jobban, útba ejtettünk egy olyan kisebb fajta lágát, egy olyan zöldségtárolószerűséget, ahova be tudtunk félúton menekülni. És 2 vagy 3 napig toporogtunk addig, még az volt a szerencse, hogy a közeli kislágerből a mai napig kideríthetetlen módon élelmiszert is hoztak, tehát kenyeret is kaptunk, kenyeret, teját. És amikor itt 2-3 nap múlva elmúlt ez a rettenetes hóvihar, akkor tovább vittek bennünket, és így érkeztünk meg a Spanszki lágerbe. De az én lábam akkor már le volt fagyva. Még a szállítmányra kerülés előtt voltam néhány hétig kint közmunkán, mikor a központi kórházból kiírtak, mikor elszakítottak Lalitól, és lefagyott a lábam. És ezzel a frissen bekötözött, de nagyon is rossz állapotban lévő lábújjal kerültem szállításra, és egy hétig nem tudtam levetni a csizmámat a lábamról. Lázam is volt természetesen ettől a fagyástól. Ebben az állapotban kellett végigcsinálnom ezt a 44 kilométert ezzel a bizonyos, hát félúton történő megszakítással, és végigcsináltam. Na de Lali, akinek akkor kezdték tölteni a tüdejét, és tulajdonképpen összezsugorított fél tüdővel, az első 10 kilométer után már könyörgött, hogy hagyjuk ott, mert nem bír jönni. És úgy kezdtem először én támogatni, de mikor már láttam, hogy nekem sincs erre időm, akkor megkértem két másik embert. A sors érdekes fintora, hogy az egyik egy KGB-s, egy csekista tábornok volt, a másik pedig egy SS őrmester. És ez a két ember támogatta jobbról és balról az összeesküvő magyar diákot, és mentette meg a fagyhaláltól. Végül hát 36 ember hiány, a körülbelül 1000 ember megérkezett, de utána még hát több tucatot kellett amputálni, mert lábak fagytak le, kezek fagytak le, úgyhogy a sebészet utána még hetekig ezekkel az emberekkel foglalkozott. Az én lábam teljesen nyomtalanul rendbe jött, bekötözték, és visszanőtt rá a hús, visszanőtt rá a köröm, most semmi nem látszik a lábujjamon. Ott a kőfejtőben csak azért dolgoztunk, hogy az állandóan feltöltött, egyre szaporodó létszámú baraknak a kontingensét legyen hol elhelyezni. Ebből az általunk kifejtett, feldarabolt kőből barakokat építettek, és ezekbe az új barakokba hozták aztán állandóan a, mint több és több hasznavehetetlen, legyengült, beteg, kiszuperált politikai foglyot. Így lettünk a végén, mikor egyszer megszámoltuk magunkat 16 ezeren. Egyszer ki is jelentette az egyik őrtisztünk, hogy nekünk nem a munkátok kell, hanem a kínlódásotok. A kosztunk az olyan volt, hogy az még az életben maradáshoz is éppen, hogy elég volt. Reggel kaptunk hol egy fél liter, hol 3-4 liter teljesen hígrothat káposztalevet, amiben az égvilágon se zsír, se semmilyen tápanyag nem volt. Délben a munkásbrigádok
egy ugyanilyen káposztaléhez kaptak még 10 vagy 15 deka egyszerűen vízbe főtt, megint csak zsírmentes zapkását, vagy köleskását. Este megint ugyanez a káposztalé, a kosztunk azokból az élelmiszerekből tevődött össze, amit hát a hadseregben már nem lehetett odaadni. A kenyerünk az tulajdonképpen 57,5 deka volt naponta, na de ez egy öklömnyi darab volt, egy darab sárdagasztmány, amit ha az ember összenyomott, az úgy maradt, mert nem volt rendesen kisülve, nem is lehetett kisütni rendesen, mert olyan volt az anyag, a korpa volt, kukorica volt belekeverve. Szóval ez a megélhetéshez nem volt elég, és a láger lakóinak túlnyomó része hát éppen csak, hogy létezett, éppen csak, hogy nyomorgott, tehát komoly munkáról szó se lehetett természetesen. Viszont bármilyen furcsán is hangzik, de ez így volt, mi magyarok meg tudtunk élni, mert én személyesen hamarosan rájöttem arra, hogy tudok én kis primitív portrékat rajzolni. Ezen a réven nagyon népszerű lettem hamarosan, mert én voltam az egyetlen olyan festő, idézőjelbe téve festő, aki olyan portrét rajzoltam, ha primitív eszközökkel és vonásokkal is, amely hasonlított az illetőre, a delikvensre. Nagyon népszerű lettem, és egy portréért kaptam vagy egy adag kenyeret, vagy egy adag cukrot, vagy egy csomag dohányt, amit bármikor el lehetett cserélni kenyére vagy cukorra, én még ott nem dohányoztam. És a többi magyar is így élt, mert a láger két legjobb orvosa magyar volt, a láger két legjobb zenésze magyar volt, a legjobb pék magyar volt, a láger kőműves rekordbrigádja magyar volt, a legjobb gépészek, a legjobb szerelők, a legjobb kórházi ápolók magyarok voltak, tehát tulajdonképpen egy külön kasztot képviseltünk, hát ez nagyon furcsa hangzik, és esetleg magyarkodásnak tűnik, de utána lehet nézni, ezek az emberek itthon vannak, ezek az emberek élnek, mindenki ellenőrizheti.

A lágerbe, nagyon érdekes, mi kezdetben a németekkel barátkoztunk, mert hát gimnáziumban nálunk németül tanítottak, és hát németekkel tudtunk érintkezni. Nagyon hamar rájöttünk azonban, hogy annyira másképpen gondolkoznak, annyira másképp viselkednek a lágerben. A habitusok teljesen más volt, mint a miénk. A német teljesen magába zárkozott, semmiben nem vett részt, kiközösítette magából a lágert, a lágertársadalmat, és szép lassan haldokolt. Mi kezdtük kutatni, hogy lehetne valahogy jobb körülmények közé kerülni. És aki jobb körülmények közé került, a legelső kötelességének tartott azt, hogy a hozzá legközelebb lévő magyarul segítsen. A legtermészetesebb dolog volt, hogy amikor Tóth Ali volt velem, akkor Tóth Alival, amikor Szabó Laci volt velem, akkor Szabó Lacival, egyszerűen megfelezem azt, amit kerestem. Nem csak én voltam, így a többi magyar is így volt. Berkes Bandi, a cigány primás, szerintem minden idők legjobb cigány primása. Nagyon sokat járt ki a zónán kívülre, szabad hivatalnokok, lágertisztek muzsikát adtak vele, névnapokra, ünnepekre vitték ki, és akkor természetesen agyonkosztoltatták. Vandi sohasem ette meg, mindig azt mondta, hogy neki gyomorfekéje van, ő nem tudja egyszerre megenni, engedjék meg, hogy behozza a lágerbe. Behozta a lágerbe, és természetesen a hozzá legközelebb álló magyarokkal egyszer megosztotta. Volt egy budafoki svábgyerek, egy nagyon kedves barátunk, Konrád Frici, a lágerbe lovas szekéren behozott kenyeret, behozta a kenyérvágóba, lepakolta, beadogatta a nyíláson a kenyérvágóba, és hát a szekér alján maradt egy csomó kenyértörmelék. Ezzel ő teret tömte zsebeit, nadrágját, ingjét, hazavitte, összegyűjtötte a magyarokat, és kiosztotta. A saját adag kenyerén, mivel hát ilyen módon annyi kenyeret ehetett, amennyi éppen belefért, a saját fejadag kenyerén vehetett volna dohányt, vehetett volna cukrot, vehetett volna öltözéket, jobbat, mint a lágeri, esetleg ő meg is tehette volna, mert ő már félig meddig kivételezettnek számított, tehát neki esetleg el is nézték volna, esze ágába se volt. Kiosztotta, mi már csak ilyenek voltunk. Az összetartás egészen fantasztikusan működött. 16 ezerből voltunk 160-an. A 160 közül egyetlen besúgó nem volt. Egy olyan, hát besúgó féle volt, akiről tudtuk, hogy megszólították, megzsarolták, járt az operatív tiszthez, de soha olyan dolgot be nem sugott, amivel bármelyikünknek és bármelyik más lágerlakónak komoly kellemetlenséget okozott volna. A rablók, az igazán nehéz fiúk, a nehéz köztörvényesek képezték a láger lelkiismeretét. Ha valakiről kiderült, hogy fejadag kenyeret lopott, ami a legnagyobb bűn volt, épp úgy, mint az idegen légióban, vagy ha valakiről kiderült, egyértelműen kiderült, hogy besugó és ártalmas besugó, akkor a rablók nagyvezérkara összeült, kikártyázták, és akire kijutotta, szépen vette a kését, és akár nyílt színen, akár 100 ember jelenlétében szeme láttára, mint a disznót leszúrta az illetőt. És vállalta azt, hogy a büntetése előről kezdődjék. Ugyanis ha a lágerben valaki öl, akkor bármilyen büntetése volt, a büntetése előről kezdődött. A rablók megsarcolták a csomagokat, elvitték a konyhából a láger egész napi vajfejadagját, de mint nálunk Rózsa Sándor meg Sobri Jóska. Gazdagot kirabolták, a szegényeket támogatták. Külön törvények vonatkoztak rájuk, őket dolgozni nem hajtották. Volt, aki fél év meddig behódolt, ez már egy külön kategória volt, aki elvállalt brigádvezetőséget, vagy barakfőnökséget, vagy munkavezetőséget, de ez ritka volt. Két nagy csoportja volt az igazán komoly köztörvényeseknek, a rablóknak. Voltak a törvényes rablók, és voltak az úgynevezett szukák. Szukáknak azokat nevezték, akik vállaltak tisztségeket, akik hajlandók voltak bizonyos fokig együttműködni. Ha véletlenül két ilyen társaság valakinek vagy valakiknek a vigyázatlansága folytán összekerült, hát ott tömeggyilkosság lett a vége a dolognak. Ezek bankokat raboltak, boltokat raboltak ki. A tisztességes szovjet rabló az magánszemét soha nem bántott. Ő verte a mellét, hogy szovjet ember, de ugyanakkor a saját államát bármikor lelkismeret furdalás nélkül és szemrebbenés nélkül kirabolta. Volt egy nagyon érdekes eset, például a Csillagmészki Központi Kórházban egy alkalommal Lali barátomra, mint rejtélyes és hát külön tartással rendelkező idegenre felfigyeltek a rablók. Először kártyázni kezdtek vele, és a végén egyszer meghívták egy vacsorára.
Történt ugyanis, hogy a láger főügyésze valamilyen ügynek a továbbnyomozása miatt bejött a lágerbe, és magával hozta a farkas kutyáját. Na most a farkas kutya szőlőszálán eltűnt. Amíg a főügyész nyomozott, addig a kutya valahova elcsámbolgott, elkapták a rablók természetesen, megölték, lenyúzták, és finom pecsenyét csináltak belőle. Tóth Larit meghívták vacsorára, de ő tudta, hogy ez milyen vacsora és miből. Duplán elkötelezettséget jelentett volna. Először is részvétel egy olyan büntényben, ami hát az ügyész ellen közvetve és az ügyész kutyája ellen közvetlenül irányult. A másik pedig, ha valaki a rablókkal együtt vacsorázott, az azt jelenti, hogy betársult a kasztba. Attól fogva a kaszt törvényei rá is érvényesek, vagyis, ha besugót felfedeznek, és véletlenül ő rá kártyázzák ki, akkor neki kell megölni a besugót, és Lari ezért utasította vissza a meghívást, arra hivatkozva, hogy az ő vallása tiltja azt, hogy kutyahúst tegyen. Így tudod megmenekülni.

Na most a női zónával. Hát nekünk, magyaroknak ilyen hát problémáink nem voltak, mert nem voltunk olyan fizikai állapotban, hogy egyáltalán szerelemre, nőre gondolhassunk. Nem voltak ilyen vágyaink. A többi rabnak se igen volt, mert hát általában a lágernek a rab kontingense nálunk magyaroknál sokkal, de sokkal rosszabb állapotban leledzett. Egyedül a rablók voltak azok, akik megengedhették ezt a luxust. Igaz, hogy távszerelmet folytattak, ami abból állt, hogy szerelmes leveleket, meg aztán később az általam rajzolt portrékat kődarabokra kötözték, és átdobálták, dobáltatták, mert voltak külön dobó emberek, a mellettünk lévő női zónában. A női zóna az háromszoros drótkerítés mögött terült el, de ha az ember az egyes baraknak a háta mögül állt, azt a helyet arénának nevezte a láger népe, és a rablók oda jártak ki, táncoltak, mutogatták magukat, integettek, arénáztak, és dobálták át a szerelmes leveleket és a ceruzarajzokat. Egy alkalommal történt meg, hogy az egyik rablónak a hitvestársa, ugyanis hát minden rablónak volt hitvestársa, de olyan hitvestársak, akiket nem is láttak, nem is ismertek. Az egyik alkalommal egy ilyen hölgyike átmászott a szennyvíz csatornán keresztül a kerítés alatt a férfi zónába, és átbújt a bűzlő szennyel eltömődő csatornán keresztül, hát erre mondta aztán Lali barátom, hogy a bűzről pattant menyecske, átjött, a rablók a 11-es barakba várták, éppen vasárnap volt, tehát mindenki otthon volt, tömeg volt, nem volt nehéz a tömegbe elrejtőzködni, világosan férfi ruhába felöltöztették, vitték a fürdőbe, tetőtől talpig lemosdatták a hölgyet, aki aztán egy tucat rablónak a szerelmi tulajdona lett, mert hát ez diktálta a rabló becsület. És utána dolga végeztével megjelent a parancsnokságon, és közölte, hogy főnököcskék, jelentem, hogy jól laktam férfiakkal, vihettek vissza. Kapott jó néhány nap magánzárkát, utána szigorított barakot, na de hát nem gyilkolt, legfeljebb szült egy gyereket, amit majd hát elvesznek tőle, felnevelnek, stb. És élte hát tovább a világát. De a csatornát eltömték, tehát ilyesmire soha többen sor nem kerülhetett.

Van egy olyan Szovjetunióban hurcolt rabokat és kényszermunkásokat tömörítő szervezet, amelynek az a neve, hogy Szórakész. Ezeknek a szavaknak a rövidítése. Annak idején, mikor a kárpótlásunkról először kezdtek beszélni, akkor alakult ez a Szórakész. Egy Mencer Gusztáv nevű volt rabtársam, nagyon jó barátom, az elnöke. Ő Kolimán raboskodott, egyébként sokkal keményebb körülmények közt, mint mi. Egy ilyen Szórakész gyűlésről hazafelé tartva a metrón Molnár János nevű volt Spászki raptársam odalépett hozzám, és megkérdezte, hogy te Árpád, emlékszel te az Elek Bandi halálára? Mondom, hogy ne, hát ott voltam. Amikor Bandinak a feje oldalt billent, mikor beállt a halál pillanata, akkor a fejére sütött a nap. Mondom, emlékszem, és ez tényleg így volt. Elek Bandi egy diósgyőri vasmunkás családnak a nem tudom, hanyadik gyermeke volt. A Vörös Hadsereg ellen nőnként jelentkezve harcolt. Mint ilyen, súlyosan sebesülten került fogságba. Először hadikórházba, ott magához térítették, azt hiszem tüdőlövése volt. És ott derült ki, hogy önkéntes. Azonnal átminősítették, betegeskedett végig tüdőbajjal, TBC-vel éveket, míg a végén a Spászki lágerbe került, ugyanúgy, mint ahogy mi mindnyájan. Aranyos, kedves, nagyon jó pofa fiú volt, örökösen csinytevéseken járt az esze, egy tréfa mester. Ez a TBC olyan komolyra fordult, hogy Bandinak napjai maradtak. Az utolsó hetet már kómában töltötte, injekciókkal táplálták, úgy tartották benne a lelket, és amikor halála előtt néhány órával magához tért, akkor azt mondta a környezetében található magyaroknak, hogy gyűjtsétek össze mindazokat, akikkel érintkeztem, mert el akarok búcsúzni tőletek, tudom, hogy most már óráim maradtak, és elmegyek. Összegyűltünk a Elek Bandi ágyánál, megfogtuk egymás kezét, a két szélső az ő két kezét, és hát Bandi búcsút vett tőlünk, azt mondta, hogy fiúk, énekeljük el a himnuszt, és elkezdte énekelni a himnuszt. Hörögve, véres habbal a száján, és mi is próbáltuk volna énekelni, de hát ez nem nagyon ment, mert az első szavak után már minnyáján zokogtunk, és még nem értünk a végére, amikor nyílt az ajtó, és a kórház főorvosa egy nagyon-nagyon rendes zsidó bácsi volt, aki azért került lágerbe 25 évre, mert német hadifogságban németek nem ölték meg. Hogy merészelt ő életben maradni? Na, még énekeltük a himnuszt, amikor Sabbat doktor bejött a kóterembe, és kimeresztette a szemét, hogy mi történik. Itt mondtuk, hogy Elek Bandi haldoklik, és mit énekeltek magyar himnuszt? Hát ő személyhez kapott, kifordult az ajtón, és rohant a szomszéd kórházba Sali Géza főorvoshoz, hogy gyere Géza, nézd meg a földélet, mert te még ilyet nem láttál. Fantasztikus, hogy milyen nép vagytok. Hát mire Géza is átrohant, akkor már mindennek vége volt. Na elég az hozzá, hogy amikor az Elek Bandinak a feje félrebillent és elszállt belőle a lélek, a kis szellőző ablakon keresztül pontosan az Elek Bandi fejére sütött a nap. Ez olyan furcsa jel volt, persze, hogy véletlen volt, hogy egy ilyen halált a Jóisten emelt egy olyan magasságba, hogy oda tűzött egy napsugár a fejére.

volt olyan, hogy totali a láger élete vége felé, úgy 52-ben már olyan súlyos májbajt, olyan súlyos sárgaságot kapott, amit a lágerbe kigyógyítani nem lehetett volna. Csak akkor, ha olyan óriási mennyiségű édességet, cukrot, zsírtalan kalóriát kap, ami felhízlalja, ami életbe tartja, de ugyanakkor egyetlen egy gram zsírt se foglal magába. Ezt csak úgy lehetett csinálni, hogy a Lali közelében élő éhenkorral 45-46 kilós magyarok eladták a kenyerüket, cukrot vettek rajta, aszalt gyümölcsöt vettek rajta csomagos szovjet állampolgár raboktól, és zacskó számra adták be a cukrot Lalinak. Lali felgyógyult, megmenekült, hazajött, mai napig él, találkozunk. Ő az egyik legpotenciálisabb segítőtársa, mert ha valamire nem emlékszem, akkor tőle kérdem meg. Akkor egyetlen egy magyar volt, Szabó Laci, aki a kárpátaljai rokonoktól kapott évente egyszer húsvétkor egy nagyon gazdag, egy csodálatos csomagot. Egy normális lágerlakó egy ilyen csomagból hónapokig el tud élni, nagyon-nagyon vidáman. Szabó Laci megkapta a csomagot, hazahozta a barakba, leterített egy pokrócot, csomagok ki a pokróc közepére, körülöttük 6-an, 7-en, 8-an, mikor hányan voltunk a közelében magyarok, és egy fél órán belül egy morzsa nem maradt a csomagból. A lágerben ez ismeretlen fogalom volt, apa fiával nem osztott meg, feleslegesen kapott kenyéradagot, vagy bármit. És senki senkivel. Csak magyar-magyarral. Ez egy csodálatos dolog, nekem rettenetesen jól esik tudnom, hogy mi ilyenek vagyunk. A lágerben rettentő tiszteltek bennünket. Volt olyan, hogy megörült egy protekciós hely, mondjuk egy munkavezető, vagy egy főszakács, vagy egy kenyérvágó, és akkor egy bizonyos lágeri pályázatot hirdettek, hogy lehet jelentkezni. A felvételt intéző személy megkérdezte, hogy magyarok vannak, és valaki fenntartotta a kezét hátul, hogy igen, én, na akkor a többi hazamehet. Ez így volt. Ez a költő barát, amelynek nagyon sokat köszönhetek, Oswald Pribejszki volt a neve, mi Váljának hívtuk. Egy alkalommal Hamiskásra rám nézett, és beszéltem, mondd Árpi, vannak köztetek közmagyarok is? Először nem értettem, hogy mit akar mondani, de a mosolygásáról megértettem, hogy ő most nekem félig meddig bókolni akar, de ugyanakkor tudatja velem azt, hogy ő ezt látja, ő ezt érzi. Amikor már vettem a lapot, én mondom, vannak közápolók, vannak közkőművesek, de óriásit nevettünk rajta, de jól esett. Ez egy nagyon érdekes barátság volt, ez a fiú. Megtudta, hogy magyar vagyok, oda jött hozzám, azt mondja, bocsáss meg, azt mondja, hallottam, hogy magyar vagy, mondom, igen. Azt mondja, leülhetek, mondom, természetes parancs. Azt mondja, tudod, érdekes kapcsolatba léptem a ti irodalmatokkal egy alkalommal. Moszkvába egy költő barátomnál egy nagyon érdekes könyv került a kezembe. A ti legnagyobb költőtöknek, Petőfi Sándornak a oroszszal fordított kötete. És azt mondja, ebbe olvastam egy olyan csodálatos költeményt, aminek egy pár sorára most is emlékszem, és amelynél szembet még soha nem olvastam. Egy gondolatban engemet volt. Ez a vers az a rész, hogy s holt testemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Ezt mondta ő el oroszul, de teljesen berelkesedett. Szerintem olyan csodálatos ez a vers, olyan fantasztikus élmény volt nekem, és akkor kezdtem kutatni ezt az irodalmat, ezt a népet, most már tudom, hogy nektek van egy Vörös Martitok, egy Aditok. Hát persze elmondatta velem magyarul, és amikor elmondtam neki, hát magánkívül volt. Ez egy micsoda döbörgés, micsoda ritmus. Látom a lovakat, látom a csatamezőt, látom a vérbefúlt embereket. Na és mondta, hogy látom, hogy téged érdekel a költészet, érzed, érted a verseket. Nyilván tudod te is, hogy az oroszoknak az első számú költő bálványa Puskin, az orosz irodalmi nyelv megteremtője, a nagy újító, az első számú költő, de én egy Lermontov nevű költőt sokkal jobban szeretek. Hozott egy kötetet, és fellapozta Lermontov általam is legjobban szeretett költeményének, a Démonnak az egyik részletét, és elolvasta. Akkor én még körülbelül felit értettem, de a többiről ráéreztem a versre. Én nagyon szépen mondta, hát költő volt, természetesen értett hozzá. Ráéreztem arra, hogy ez egy gyönyörű szép vers. És lassan a Szabó Laci segítségével, aki 2 évvel korábban került ki nálunk, és ennek a költőbarátomnak a segítségével nagyon komolyan ráálltam az orosz tanulásra. Kezdtem olvasni, és kezdtem megszeretni

54-ben szabadultam, mint kiskorú bűnelkövető. Nekem egyénileg kellett mindent kezdeményeznem, és néha nem tudtam azonnal hazakerülni, mert a két intézményesen hazaszállítandó nagyobb csoport közé kerültem. Ott maradtam 6 évig, és 60-ba kerültem haza. Az első dolgom az volt, hogy megnézzem, hogy az általam már ismert, és közben már megszeretett, és hát belül majdnem, hogy feldolgozott Lermontov költemények, hogy hangzanak magyarul. Megnéztem a Démont, és bizony nem olyan volt, amilyennek én oroszul ismertem. Először elkezdtem a kirívóan nekem nem tetsző részeket korrigálni, csiszolgatni, és a végén azon vettem észre magamat, hogy egész verszakok már az enyémek. Na mondom, ezzel érdemes foglalkozni. Elkezdtem csinálni, és amikor egy olyan 17-18 oldallal kész voltam, bevittem az Európa Könyvkiadóba. Ezt már megírta Pór Judit, nagyon-nagyon kedves kolléganőm, és ő vett a védőszárnyai alá annak idején. Szóval úgy néztek rám, mint egy naív dilettánsra. Bejön az ember az utcára, és hoz egy Lermontov költeményt lefordítva, ez csak bolond lehet. El is küldtek. Aztán később még nem értem rá az épületből eltávozni, visszahívtak. Azonnal megkötöttük a szerződést, nem is volt nehéz pályakezdésem. Attól a perctől kezdve szinte mindent átvettek, mindent publikáltak. A Démonon kívül még 2 nagy Lermontov költeményt lefordítottam. 85-ben teljesen váratlanul, és nagyon-nagyon nagy örömemre Nevo-díjat kaptam értük. Ugyanúgy jártam, mint a Démonnal, az Anyeginnel. Nagyon-nagyon sokáig beszélt rá egy debreceni unoka nővérem, hogy ugyan nézzem meg már ezt az Anyegint, mert ő rádióban hallgatta, de valahogy nem olyan gördülékeny, nem olyan sima, mint az én Démon fordításom. Mondom, ugyan az Isten szerelmére, az Anyegint Ápril Lajos fordította, a 20. század legnagyobb magyar stílusművésze, az Illis-Orai Szarvasnak, a Halálmadárnak, a Márciusnak a csodálatos költője. Hát nekem ott keresni valam nem lehet. Történt az, hogy kiadták egy kötetbe a 2 Anyegint. A Bérci és az Áprili féle 1953-as Anyegint. Vettem a Puskini eredetit, vettem a 2 magyar fordítást, és kezdtem őket összenézni, és rájöttem, hogy bizony vannak félreértések. Mindjárt a legelső verszakban nem azt írta egyik fordító se, amit Puskin. És úgy döntöttem, hogy na hát, megpróbálom. Bevittem. Csak azt kérem, hogy nézzétek meg. Ha lényegesen jobb az eddigi legjobbnál, akkor beszéljünk róla. Ha nem, akkor hadd maradjon a fiókba. Hát egy hét múlva telefonáltak, bementem, megkötöttük a szerződést. Ők gazdasági nehézségek miatt nem tudták kiadni, de az Ikon kiadó átvette tőlük, kiadta, úgyhogy kint van az én folytásomban megjelent Anyegin. Nagyon boldog vagyok. Ezt a lágernek köszönhetem, Sztalin elvtársnak köszönhetem. Így sikeredett, nem tehetek róla.

én egy évet voltam még lágerbeztani halála után, akkor én már ebben a kis lágerben voltam, közben a Spászkon hagyottak közül a magyarokat már elvitték. Erről én onnan szereztem tudomást, hogy egy elosztó lágerből valaki oda került a mi kis lágerünkbe, és Lali barátomtól, aki az első turnusba esett, üzenetet hozott, hogy maradjak nyugton, mert engem is nem sokára vinni fognak haza. Hát vittek volna is, a külföldieket intézményesen két csoportban szállították haza, magyarokat, németeket, japánokat, mindenkit. 53-ban az egyik felét a társaságnak, és 55-ben a másik felét. Engem, mint kiskorú bűnelkövetőt 54-ben szabadítottak, maszek alapon. Ez azt jelentette, hogy heted magammal, tehát nem csoportosan, nem intézményesen kerültem ki a lágeren kívülre a szabadra, hanem magamnak kellett kapcsolatba lépnem a moszkvai magyar nagykövetséggel, és hát kérvényeznem a repatriálásomat, a dokumentumaimat, a dokumányaimat, és hogy elintézzék végre a haza menetelemet. Hát erre sokáig nem került sor, akkor jött 56, közben elvesztettem a reményemet, feleségül vettem egy lengyel lányt, két gyereke már odakint született, míg aztán végre sikerült mindent szerencsésen elintéznünk, és 1960-ban tértem haza. Beilleszkedésről itthon majdnem, hogy szó se lehet, mert hát kezdetben több mint egy évig voltam szállító munkás, utána a kőbányai porcelángyárban voltam betanított munkás, míg aztán újsághirdetés révén bejutottam az első íróasztalos munkahelyemre, a Szerszámgépipari Művek Fejlesztő Intézetébe, halásztelekre. 64-ben ugyancsak hirdetés útján a Malévhez kerültem, és egészen 73-ig a Malévnek a dolgozója voltam. Akkor lettem hivatásos, szellemi szabadfoglalkozású konferenciatolmács. Tolmácsolnom kellett, hogy a műfordításokra időt, lehetőséget kapjak, kenyeret keressek magamnak, családomnak. Műfordító lettem. A sors különleges kegye folytán még sikereim is voltak. A barátaim elkezdtek biztatni arra, hogy azt a rengeteg szenvedést, azt a rengeteg sztorit, azt a rengeteg vidám sztorit, ami velünk szerencsétlen magyarokkal odakint történt, ugyan írjam már meg. Nagyon sokáig csak terv maradt ez a dolog, és ha nem találkozom véletlenül a Pesti Hírlapnak a lapigazgatójával, Dobozi Dániellel, akkor talán soha se került volna rá, mert egy ilyen nagy könyvet, egy ilyen óriási anyagot összehozni, megszerkeszteni, formába önteni, olyas valakinek, aki soha önálló írással nem foglalkozott, elég nehéz. Na most, mikor Dobozi Dani megtudta, hogy én gulágban voltam, nekem vannak különleges élményeim, azon kívül hát az irodalomban is egy icipicikét már jártas vagyok, tudok írni, tudok fogalmazni, mivel műfordítok, azt mondta nekem, hogy hozzád be valamit az érdekesebb sztorik közül, megnézzük, ha arra érdemes, akkor publikáljuk. 93. februárjában közölték az első részt. És attól kezdve szombatonként folyamatosan, nagyon ritka kivételtől eltekintve. A könyvre felfigyeltek másutt is, volt Egerben egy finnugor írótalálkozó, ahol tudomást szereztek róla oroszországi finnugorok, került rá egy orosz kiadó, úgy néz ki, hogy van rá egy német kiadó is, és több magyar kiadónál is lenne keresnivalóm. Egyelőre azért nem akarok senkivel komoly tárgyásba bocsátkozni, mert hétről hétre írom magát a könyvet, körülbelül 95 ősztáján lesz kész az egész, mert egy óriási anyag, rengeteg történéssel, rengeteg érdekes emberrel. Ahogy még egyszer visszaélem a láger éveimet, két életet élek. Visszaélem, visszaemlékezem, nyugodtan kimerem mondani azokat a csodákat, amelyek velünk megtörténtek. Mert bizony valódi csodák történtek. Mottót is választottam a regényem elé. Sajó Sándornak és Mécs Lászlónak két-két sorát. A Sajó Sándori így hangzik, és ezt teljesen átérzem. Magyar vagyok, a népemet imádom, és nem leszek más, inkább meghalok. A Mécs Lászlói pedig vadozba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld.

ami az adás elején elhangzott démont illeti. Nos, ez a címe Lermontov csodálatos elbeszélő költeményének. Ez a költemény volt az, amely tulajdonképpen elindította műfordítói pályafutásomat. Magányos démon bús zarándok repült a bűnös föld felett, és jobb idők szép, tiszta álmok szavára visszarévedett. Mikor még fenn a fényhonában szelíd kerubként tündökölt, derősen szállt az éjszakában, s az éter hullócsillagában mosolygó testvért üdvözölt, körötte ősködök lebegtek, tudást szomszülte vágyait, figyelte szétszórt égitestek keringő karaványait. Mikor még hőn szeretve hitt a lét vidám elsőszülöttje, nem ismert kételyt, bűnt, s fölötte még nem siettek századok unalmas meddő sorba térni. Ó, régi-régi szép napok, már fel se tudta mind idézni. S az éden száműzöttje némán ott szállt a Kaukázus fölött. Alant a kazbek, mint a gyémánt, örök verőfényt tükrözött, s a darjál mély sötétlő árja, mint karcsú rés, kígyók tanyája kanyargott zord sziklák között. A gyors terek, mint bősz oroszlán, lengős örénnyel vágtatott. Magas hegyek hófötte ormán, sasok s búvó vadállatok a zúgó árszavát figyelték, s aranyló felhők messziről, virágzó déli táj felől vizét éjszak felé kísérték. A lomha szikla rengeteg rejtelmes hallgatásba mélyedt. Hullám fölé szírt fog merett, és nézte ámulón a képet, s a messzi ódon várfalak a könnyű ködben úgy vigyáztak, mint kaukázusi tájakat vitézül őrző óriások. Vad volt, s csodás, körös körül a nagyvilág, de hűtlenül a démon elveté magától, amit teremtett istene, s hatalmas, büszke homlokáról már nem sugárzott semmi se.

A démon vonzásában. Csaba Klári dokumentum műsorát hallották Galgóczi Árpádról. A felvételt Kis László, Diós is arolta, és Majtényi Dóra készítette. Zenei munkatárs Hegedűs Emmi. Dramaturg Lóránd Lajos.

A Dokumentum műsor 1994-ben készült, és utoljára 2011. január 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
3: Hét óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, az országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ÁSZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthoffer Ágnes ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthoffer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Egy időben hozott egymással ellentétes határozatot az iráni háborúról az amerikai kongresszus két háza. A republikánus többségű alsóház elfogadta azt a kezdeményezést, amely a törvényhozás jóváhagyásához kötné a háború fenntartását Irán ellen. A felsőházban azonban egy ehhez hasonló kezdeményezés már nem kapott elegendő támogatást. Közben újabb támadássorozatot hajtott végre iráni célpontok ellen az amerikai légierő. Sorrendben ez volt a 13. éjszaka, amikor katonai létesítményekre, partmenti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek légicsapást. A fő cél továbbra is az, hogy csökkentsék a hajók áthaladását veszélyeztető iráni fenyegetést a Hormuzi szorosban. Túsz dráma volt tegnap Regensburgban. Egy 20 éves férfi berontott az egyik bankba, hogy kirabolja, majd több embert fogságba ejtett. A túszok egyikét megkéselte, aki később a kórházban belehalt sérüléseibe. Az ámokfutót a rendőrök őrizetbe vették. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. Koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várják a látogatókat ma este a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. A Keep Floyding zenekara Pink Floyd űr és bolygó tematikájú számait adja elő szabadtéri környezetben, majd az érdeklődők csillagászok vezetésével megfigyelhetik az esti égbolton a Hold és a Skorpió csillagkép legfényesebb csillagának, az Antaresznek az együttállását. A jelenség szabad szemmel is látható lesz. Az ország nagy részén derült az ég, az északi határ mentén és a nyírségben vannak borultabb tájak, arrafelé záporok, zivatarok napközben is előfordulhatnak, máshogy többnyire napos, gomoly felhős idő lesz. Délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén néhány fokkal melegszik az idő. Híradással 8 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szécsi Noémi, Nyughatatlanok, harmadik rész.
1: No, látja, Émi? Csak itt vagyunk.
2: Mennyi vendég?
1: Igen. A maga hercegnője Párizsban még mindig népszerű.
2: Rudolf, hallott ön egy bizonyos Mr. Rodge nevét?
1: Ki ne hallotta volna. Mocskos cikkekkel firkálta tele a francia lapokat. Egy kommunista őrült.
2: Lehet, hogy ő is itt van.
1: Kizárt. Gyűlöli az arisztokratákat. Egyébként meg két napja toloncolták ki Franciaországból.
2: Istennek hála.
1: Hogy jut eszébe most?
2: Mintha a nevét hallottam volna.
1: Csak vezessen, kedvesem. Ön jobban ismeri ezt a palotát, mint én. Noha, itt láttam meg magát annak idején.
2: Azt hiszem, ott a szivarteremben találja azokat a magyarokat, akiknek a kedvéért elkísért.
1: Nem neheztel, ha már is magára hagyom?
2: Menjen csak, én meg leszek.

0: milyen nagy öröm!
1: Vendégeim közt kevés a vidám jó barát, és túl sok a szomorú idegen. Látja ott azt a fehér ruhás magyar nőt? Osztrigát kóstol, de folyton pityereg.
2: Gyászoló Hungáriának nevezik a háta mögött. Magyarországon most fehér gyászban járnak az özvegyek. A férjét főbelőtték 49-ben.
0: Ó, hát ott embereket végeznek ki.
2: Nézze a magyar hölgyek csuklóját. Az egyik 13 szemből álló karkötőt visel. A 13 kivégzett tábornok kezdőbetűjével. A másiké a bebörtönzött szenvedők bilincsét formázza.
1: Jaj, drágám, néha úgy el tudom veszíteni a fonalat. Hol kik az elnyomók, és milyen rémtetteket műveltek.
3: Egyébként ő is eljött, a maga hajdani lengyele.
2: Majewski?
3: Nem megy oda hozzá?
2: Hová gondol? A férjemmel jöttem.
3: Pedig üzent magának. Ha majd egy polkába fog a zenekar, a téli kertben fog magára várni.
0: Gyönyörű ebben a pompás ruhában, Émi.

0: Szobaság volt, hogy idejöttem. Talán azért óhajtott látni, hogy egyesével sorolja el nekem, hogy az elmúlt 9 évben kikkel hált.
1: No, beszélgetni kínszenvedés vele. Felüdülésként az ön hajdani leveleit olvasgatom. A Biblia mellett ez ad nekem mostanában vigaszt és megnyugvást.
0: Ön szenved?
1: Vajon kit vesz észre az, aki az ablak mélyedésbe húzódva figyeli a vidám forgatagot? Nyilván azt veszi észre, aki hasonlóképpen tesz 2 ablak mélyedéssel odébb.
0: Azt hittem akkor, hogy ön félénk és zárkózott férfi, akinek én leszek a mentő angyala.
1: Emlékszem jól. Magas volt, karcsú, de nem sovány, válla gömbölyű, keble fejlett, ha kibontotta a haját, a rozsdabarna hajkoronája vastag tincsekben kígyózott végig a hátán. Annak a lánynak én 10 esztendeje a bolondja voltam. Ön tovább érdekelt engem, mint más nők. Nem volt lélegzet elállító szépség, de nem kellett kedvességgel vagy szellemmel pótolnia a hiányosságait, mert egyszerre mind megvolt önben. És ezt tette ellenállhatatlanná. Ne lépjen oldalt, még felborít egy törpe pálmát. Most megérintem a derekát, maga hagyja, és én megcsókolom.
0: Ezt most mire véljem?
1: Nem adhattam búcsú csókot, amikor a magyar miatt elhagyott.
0: Nem én hagytam el önt. Ön hagyott el engem.
1: Ön azért sietett megcsalni és elhagyni engem, mert attól félt, hogy én csalom meg és hagyom el önt. Bölcsen tette, hiszen most férje van, láttam. Jó vágású, nálam fiatalabb. Ha úgy szereti, mint engem, bizonyára boldoggá teszi.
0: Nem úgy, sokkal jobban.
1: Igen, akkor miért jött ide?
0: Mert úgy hallottam, ön beteg.
1: Semmi komoly, csak öregszem. De amikor új szeretőm van, akkor 1-2 hónapig a fejem se fáj.
0: Én nem vágyom szeretőre, se újra, se régire. Szeretnék egy jót aludni.
1: Mindig ez a látszólagos hidegsége érdekelt. Ha így folytatja, még felidézi bennem azt a szenvedélyt, amit novembertől májusig éreztem maga iránt. Egy teljes szezonon át. Ez még akkoriban is ritkaság volt a részemről.
0: Nem mondok több ilyet. Ereszen.
1: No.
0: De azt maga is tudja, hogy soha nem voltam magához hideg. Se látszólag, se ténylegesen.
1: Valóban nem.

0: tegnapi bálon megkaptam Almásitól az üzenetedet.
1: Boldoggá tesz, Dolfika, hogy el tudtál jönni.
0: Csak azt nem tudom, miért hívottál. Még akkor megmondtam, ha gyermekkel maradsz, küldd le Dajkához vidékre. Almási bankáron keresztül megküldöm rá a pénzt. Csak most, annyi év után ne állj elő vele. Van már nőm, gyermekem. Gondom is elég.
1: Számító szajhának nézel, aki nem létező gyermekkel fenyegetőzve kopasztja meg a régi kedvesét.
0: Bocsáss meg, Adél. Csak azt kívánom közölni.
1: Már nem hívsz Adélkának?
0: Nem. Már mást becézek.
1: Ugyan kit? Almási azt mondta a nejedről.
0: Jézus, Atya úristen! El nem mond, mit mondott, mert akkor párbajra kellene hívnom. Pedig a jelen helyzetben nagy felelőtlenség lenne főbelövetnem magam.
1: Talán oka volna, hogy rosszat mondjon róla?
0: Nincs. De mégis mindenkire rosszat mond. A legártatlanabb embert is besugónak nézi.
1: És szerinted nincs igaza? Mi az? Elmennél úgy, hogy meg se csókolsz?
0: Nekem most nincs pénzem, Adél. Még annyi sem, mint régen.

0: hiszen mi szerettük egymást.
1: Régen volt.
0: Nekem mégis nehéz megállni, hogy ne érjek hozzá, tudod-e? Ugyanígy ültél itt, és ha elléptem melletted, mindig elkaptad a derekamat. Szenvedélyes férfi voltál, szerettél engem, és mi nem haraggal váltunk el. Legalább mesélj, maradsz Párizsban, vagy tovább utazol?
1: Én ezeket a dolgokat még a feleségemnek sem mondhatom el. Titok.
0: Nekem elmondhatod, hiszen én kívülállok az egészen.
1: Akkor meg minek? Úgy se értenéd. Nők nem konnyítanak a politikához.
0: Azért csak próbáld meg. Hát, ha én megértem.
1: Ezek miféle kártyalapok?
0: Marseille tarot megmutatja a jövőnket. Keverd meg és húzz egy lapot. Nekem ma reggel kijött a szeretők.
1: Nem keverem. De megmutatom, hogy... Nézd, ezek itt Magyarország, egy csontváz, egy akasztott ember és...
0: Egy leomló torony.
1: Ezek meg itt körötte Európa uralkodói. Anglia, Franciaország...
0: Az ott a pápa.
1: Ferenc József, a cár. Ez meg itt Kossuth Lajos lesz.
0: Jaj, ne azt! A mágus rossz lap. Csak akkor választ, ha a vezéreteket szemfényvesztőnek tartod. Ha van okot hinni benne, hogy győzelemre viszi az ügyeteket, akkor keress egy másik lapot.
1: Azt kérded, hiszek-e még Kossuthban? Hát kiben, miben higgyek, ha benne sem? Ő még nem adta fel. Ő erre tette fel az életét. Illik követnünk.
0: És te? Te melyik vagy? A remete? Vagy a bolond?
1: Elég. Haza kell mennem.
0: Haza? Ugyan, hát hol vagy te otthon, Bárdi Rudolf, hanem itt. Az én fekete szép.

0: Na végre! Csak hogy hazaméltóztatott. Ha én országos ügyekben térdig járom a lábam, maga másnap egész délelőtt faggat. Ruhámat szaglásza.
1: De hiszen mondtam, hogy Almáséékhoz megyek.
0: Na, persze. És? Megvolt az a híres szeánsz? Táncolt az asztal?
1: Igen.
0: Na és? Miféle titkokat üzen a híres túlvilág nekünk?
1: Tudnia kell, hogy az anyja halva van.
0: Tessék.
1: Az imént beszéltem a szellemével.
0: Maga megháborodott.
1: Batthyány Lajost akartuk megidézni. A maga anyja csak úgy beállított, hivatlanul, mert nem kívánt beszélni. Ki vagy, kérdeztem. Férjednek anyja, mondta a médium. Az anyósom jó egészségnek örvend, feleltem. Lám mégsem.
0: Elhallgat végre!
1: Láttuk is a maga anyját. A levágott fejét tartotta a kezében.
0: Addig jártatja a száját, míg engem is megtébolít.
1: Ez rossz jel. Elmegyek Erdélybe és elhozom a lányunkat.
0: Maga nem megy sehova. Senkinek nincs baja otthon. Művelt nő létére ilyen babonás hogy lehet? Szellemek! Épp elég gondot ad a valóság. Unokahúgom üzent. Magyarországról jövet, meglátogat minket. Remélem hozza az otthoni pénzt. Viselkedjen velem normálisan, és ne hozakodjon elő a badarságaival.

0: Dolphy!
1: Oh, Marco, édes unokahúgom!
2: She has been sitting here for an hour and didn't say a word.
0: Mit mond?
1: Hogy maradj nálunk ebédre. Hozatok a vendéglőből valamit.
0: Nem ezt mondta.
1: Hogy vannak az otthoniak? Apám, anyám, nagylányunk?
0: Nem tudom. Csak Pesten jártam. Szurdokig nem mentem el. De semmi bajuk nem lehet. Hát arról értesültem volna.
1: Azt hittem, elküldik veled a járandóságomat.
0: Hát akkor azért örventél nekem ennyire.
1: Ugyan, hát repes a szívem, ha látlak. Én is örül neked. Ugye, kedvesem?
2: Why don't you send her away?
0: Ha ő angolul beszél veled, én meg magyarul mondom, mert ő meg úgy nem ért, pedig hány éve már a feleséged. Ez a nő nem tud örülni.
2: What is she saying?
0: Téged is meg sem annyi, Dolphy!
1: A Málka azt mondja, kacsát szeretne ebédre, mert olyat már régen evett.
2: Nem szeretem a kacsát.
0: Nem baj, mi szeretjük, ugye?
1: Miért jöttél most Párizsba?
0: Vásárolni. Persze, csak a legszükségesebbeket.
1: Szóval az évjáradékod miatt voltál Pesten? Akkor csak találkoztál az öcsémmel.
0: Ó, nem. Ügyvéd hozta a pénzt.
1: És ő nem mondott újságot?
0: Nem, szűk szavú volt.
1: De az én évjáradékomat is elküldhették volna veled.
0: Nem tudták, hogy találkozni
1: de
0: fogunk.
1: De csak tudták, hogy haza nem mehetek érte. Hozzád Belgiumba egyszerűen eljutottam volna. Nemrég beszéltem pár bűszteri emigránssal. Nagyon dicsérik Belgiumot.
0: Ott ti is meghúzhatnátok magatokat. Nem illő mások pénzén ilyen nagy lábon élni. Párizs méregdrága hely. Még ha lenne jövedelme.
1: Én vagyok a legidősebb. A birtok bevételéből jár nekem a megfelelő.
0: De hát most nem te műveled. Szegény öcséd vesződik a földet.
1: Művelném én, de amint átlépem a határt, az osztrákok elfognak, és ha nem vetnek börtönbe, akkor visznek Itáliába, és besoroznak bakát.

0: Csak hogy elment.
1: Tudom, hogy nem hiszi el, de Amálka 10 éve még nagyon szép lány volt. És nem csak gyönyörű, de penge éles eszű.
0: Ezt tényleg nem hiszem el. Vajon mit tette tönkre? Az idő? A zabálás? A kapzsiság?
1: Én nem mondok magának semmit. Magával újabban már beszélgetni sem lehet.
0: Úgy evett, hogy oda sem mertem nézni.
1: Nem is kellett, hogy oda nézzem.
0: És kikérem magamnak az ön családjának paternizáló modorát. Kik ők, hogy engemet lenézzenek?
1: Félnek és gyanakszanak. Maga egy félelmetes idegen a szemükben. Nem ismerik, honnan jött, kik a szülei, mit csinált Londonban és Párizsban, mielőtt a feleségem lett.
0: Kurválkodtam.
1: Amit maga sosem vesz észre, Emilia, az az emberi gyengeség. Maga azt hiszi, mindig mérkőznie kell, pedig mások csak félelmükben vagdalkoznak. A valódi gonoszság ritka. Ami annak látszik, az inkább a jó szándékot átszínező félelem és gyengeség.
0: Hagyja már ezt az ostoba szólamát az örök emberi jóságról. Fele barátai a lábukat törlik önbe. Saját családjától sem számíthat semmi óra. Mégis úgy szónokol, mint egy emberbarát milliomos. Acélozza meg a lelkét végre. Maga családos ember. Nem csak önnön lelkiismeretéért kell helytálnia.

0: Nem szeretem a temetéseket.
1: Ne haragudjon, nem tudtam volna kivárni a végét.
2: A kórus a karzaton annyira szívet tépően énekelt. Az egész olyan gyönyörű volt, hogy azt kívánom, ha meghalok, lengyelek temessenek.
1: Igaza van. A lengyelek értenek a pátoszhoz. Ha eljöjj egyszer a világköztársaság, minden ünnepséget rájuk kell bízni. Fogok kocsit a Rüderi Volin.
2: Nem kell.
1: Mi baj? Ki volt magának ez a Majewski, hogy...
2: Senkim.
1: Felnőtt fia és felesége van odahaza Lengyelhomban. Biztos bármelyik honfi vállalkozott volna rá, hogy hazaviszi a szívét egy kalapdobozban, vagy ilyesmi. De az otthoniak nem tartottak rá igényt. Így hát nem kellett kivagdosni azt a nemes szívét. Szívestől földelték el. Igaza van, ha szipog? 23 évet eltölteni számüzetésben és meghalni anélkül, hogy bármi jóra fordult volna.
0: Ki mondja, hogy irgalmas az Isten? Mert nyilván remélte ő is, ahogyan mi remélünk.
1: De kutyákodott azért eleget. Almási az egész szertartás alatt sorolta, ki mindenkivel volt ennek a Majewskinek viszonya. Hercegnők, grófok, bárónők, társalkodónők, nevelőnők.
0: És tudja, mi az érdekes? Miközben topzódott a testi gyönyörökben, olyan búskomoran tudott nézni, mint aki Lengyelország újrafelosztása óta nem szeretkezett egy rendeset.
2: Mégiscsak fogjon egy kocsit, kérem, Rudolf.
1: Körbeviszem magát a városom. Jól nézze meg Párizst utolszor. Holnap után Brüsszelbe utazunk.
2: Hogyan? Már megint így közli ezt velem, mint a Marseille kikötőben, amikor úgy volt, hogy Skóciába megyünk, de maga ide hajszolt minket. Most meg, hogy holnap után...
1: Nem akarok hallani sem véleményt, sem észrevételeket. Engem nem irányítanak asszonyok.
2: Mondogassa sokat. A végén még maga is elhiszi.
1: Elég. Inkább sírjon. Azt jobban szeretem, mintha beszél. 3 nap múlva már Belgiumban leszünk.

Elhangzott Nyughatatlanok, harmadik rész. Szereplők: Émi, Gubik Ági, Bárdi Rudolf, Kálid Artúr, Almási Aladár, Józsa Imre, Tóni Bárónő, Szabó Gabi, Lédi Odil, Kútföldi Erzsébet, Adél, Létai Dóra, Amál, Szilágyi Anna Mária. Szécsi Noémi regényét rádióra alkalmazta és rendezte Horváth Péter. Hangmérnök Kis Attila. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. A felvételt az MTVA megbízásából a Kaneta produkció készítette a Híd Média Stúdióban 2014-ben.

regény rádió változata 2014-ben készült, és utoljára 2023. március 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.

0: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. Harmadik rész.
1: Havasi főszerkesztő üvöltve hívott raportra, és hangosan olvasta föl nekem a Magyarország aznapi tudósítását. Az amúgy is zilált pénzügyi viszonyok közt lévő fővárost súlyos anyagi veszteség érte tegnap. Kecskeméti győző városházi gyakornoknak mintegy 600 000 koronát kellett volna átszállítani a főpénztárba, ki azt elsikkasztva megszökött.
2: Trüffel! Még jó, hogy jár ide néhány lap, legalább értesülök a fontosabb bűnesetekről, pillantott föl az újságból.
1: 116 detektív és közrendőr nyomoz az ügyben, kik 145 távirati jelentést és 600 példány arcképet küldtek szét mindenféle országokba és szerveknek.
2: Nyilván Trüffel úrnak elfelejtettek küldeni, mert lapunkban egy szó sem jelent meg a grandiózus sikkasztásról. Trüffel! Emelte föl a hangját. Takarodsz, és hozod nekem a szenzációt, vagy azt rúgom szét, ami a legkedvesebb tenéket, te kurva pecér!
1: Én válasz nélkül rohantam, mert el kellett volna ismernem, hogy tényleg lemaradtam az ügyről. Egy kórista leány volt az oka, akivel előző nap, de hát ez alig, ha érdekelte volna Havasit. A konkurens újságokat néztem át először. Megtudtam, hogy a 23 éves tisztviselő munka mellett jogot hallgat, tehát afféle mezei jogász. Mellesleg az akkoriban alakult egyetemi nemzeti párt elnöke, és a németországi Brudenschaftok tanulmányozásából hazatérve megalapította a hason mintára épülő kurucbrigádok mozgalmat. Decens családi háttér, három bátyja köztisztviselő. Meglepett az ügy. Itt van egy tisztes pályára hivatott velemkorú fiú. Egy nemzeti pártocska elnöke, ahol nyilván a haza és tisztesség a jelszó. Most pedig lelép egy akkora vagyonnal, amiből 100 tabáni házat lehetne vásárolni. Tetszett nekem ez az ügy. Semmire sem vágytam jobban, mint elbeszélgetni ezzel a kriminál géniusszal. Az Rinyi utcai kapitányságon hiába szagláztam. Mindenki föl alá futkározott. Hogyha majd lesz érdemleges közlendőjük, föltétlenül szólnak, rántották ki az ismerős detektívek karjukat a kezemből, és tovább szaladtak. Szereztem egy fotót Kecskemétiről. Aztán az épület előtt ácsorogtam, mert úgy sejtettem, hogy behoztak néhány hivatalnokot, akiket előbb-utóbb bizonyíték hiányában elengednek. Talán elcsípek egy ilyet, s megtudom, merre szaglásznak Arányiék, ugyanis hallottam, hogy Arányi Tamásra bízták az ügyet, akitől egy korábbi afférunk miatt sok jóra nem számíthattam. Úgy hét felé jön is egy ember altiszti ruhában. Remegő lábbal hagyja el az épületet, látszik rajta, mi járatban lehetett. Hát kiengedték, altiszt úr? Szólítom meg. Má, miért engedtek volna ki, kérem, mert egy kocsin utaztam a kecskeméti gyakornok úrral. Hát hányszor mondja még, hogy nem követtem el semmit? Az látszik is magán, de tudja, mi kellene erre az ijegységre? Egy deci kisüsti az kéne, fúj egyet az atyafi. Meg valami jóféle bor, az megnyugtatja, nem csak fejbe vágja, karolok az altisztbe. Gondolom, meg is éhezett abban a nagy fogságban. Ő meg csak nyeldes, már hogy ne éhezett volna meg az egész napi vallatásban, mert csak kérdésekkel kínálták, mással sem. Na, öreg, megoldom én a nyelved. Olyan finom helyen tömheted meg a gyomrodat, mint még soha, mondom magamnak, és indulok vele az Akácfa utca sarkára az Orientbe. A legszebb nevű pesti vendéglős, a Morvából származó Foltin Nepomuk János kereszté mély meghajlással és egy tiszteletem szerkesztő úrral fogad bennünket, és már hozza is az étlapot. Ne az árakat nézze, bátorítom az altisztet. A gyomrára hallgasson. Végül bablevest rendel malackörmivel, meg rucát vörös káposztával, s többi magát. Nem is zaklatom. Csak a bornál intek. Akkor hogy is zajlott le az arablás? Az altiszt szaglásza az italt. A jófajta egri medok idegen neki, de azért nyeli rendesen. Megkérdezheti bárkitől, hogy miféle ember az a Győri Gyula altiszt, kérem, mert engem elismernek a hivatalban. 25 év szolgálat után egyetlen napot sem hiányoztam. Azt mesélje el nekem, Győri uram, hogyan is volt ezzel a kecskeméti győzővel. A főnök úr szólt, hogy az esedékes adó negyedet vigyük be a fogalmazó úrral a kerületi elöljáróság pénztárába. Szimé pénztáros úr leszámolta a 770 000 koronát Leipold ellenőr úr előtt, mi is ott álltunk Kecskeméti úrral, aztán beletették a bőrtáskába, hogy vihetem. A kecskeméti fogalmazó úr meg zsebre vágta a kulcsot. De nem csak bankók voltak abban a táskában, kérem, hanem annyi ezüst korona, hogy mondtam is a Szimély úrnak, fogadhatna nekünk egy kocsit, mert ezzel én megszakadok. Jött a kocsi, és elindultak a gyakornokkal, de Kecskeméti hamarosan megállt parancsolt, és fölszalasztotta őt egy levéllel a kürti doktorhoz, azzal, hogy csak a kezéhez adhatja, és a választ is várja meg. Ott hagytam a nehéz táskát a gyakornok úr mellett, kesereg a derék férfiú. Fölmentem a másodikra, de a doktor úr nem volt otthon. Lehívtam a cselédlányt, hogy kérdezze meg a gyakornok urat, hogy akkor mi legyen már most. De Kecskeméti úr intett, hogy mehetünk. A városháza kapuja előtt aztán leugrott a kocsiról, hogy fölad egy levelet, mindjárt jön vissza. Én meg álltam ott a táskával, talán 10 percig is, de nem jött. Fölcipekedtem. Hoffmann főpénztáros úr nem értette, hova tűnt a gyakornok úr. Tanukat hívott, másodkulcsával fölnyitotta a táskát, de csak a kis címleteket meg az ezüstöket találta. 588 000 korona hiányzott. Kérem, én ott mindjárt rosszul lettem. Rám nézett, hát ha nem hiszek neki. Pedig hittem. A történet kerek. Győri savószürke szeme nyíltságot sugalt. Sopánkodott még egy darabig, de semmi újat nem tudott mondani. Kértem neki egy újabb üvegbort, és ott hagytam. A Szervita téri kocsistandra indultam, hogy mutogassam Kecskeméti képét a gőgös fiákereseknek és a szerényebb konflisosoknak. Ültek a bakon, fogatukon putcerek szorgoskodtak, többségük vacsorált. Egyik kezükben bicska, a másikban ügyesen ujjai közé szorítva kenyér és szalonna. Nyisszantottak ebből is, abból is. Szájukba hajították a falatot, majd a mellén zsebükből előkapott hagymából haraptak jó ízűt hozzá. Körbejártam a fotográfiával, ők meg tele szájjal intettek, hogy nem ismerik. Végül az egyikük, mikor a képet az orra alá dugtam, szitkozódni kezdett. De úgy, mintha csak a kocsisok híres káromlás tudományából kívánna példát adni, hogy éppen ez a majonfejű Gigelli verte át ma délután. A keleti pályaudvar előtt azzal ugrott ki, hogy nagy pénze van, a restiben felváltja. Mikor nem jött vissza, ő még a berlini gyorskocsijait is végigjárta, mert az az anyaszomorító szemétláda, és sorolja ismét a blitzelőre vonatkozó sötét kívánságait, azt mondta, hogy Berlinbe utazik. Járt már a kapitányságon is, de senki sem törődött az ő kárával, akkor ott a szaladgálás. Szenzáció, jelent meg másnap havasi lapjának címoldalán a cikkem, fizetés nélkül távozott a sikkasztó. A berlini gyors felé vette útját a keletinél. A cifrabeszédű közlekedési munkást aztán a detektívek is fölkeresték, mert a rendőrség ezen a nyomon indult tovább. Én viszont ellátmányt kértem főszerkesztőmtől, aki mosolyogva szorongatta immár a kezemet, hogy Triestbe utazhassak. Ugyanis a keletiből éppen akkor indult oda is vonat, és biztos voltam benne, hogy ez a géniusz direkt nem fizetett a fuvarért, hogy a kocsis jelentse a berlini vonatra szállt föl. Először adatott meg, hogy lássam a tengert. Elegáns úrnak öltözve élveztem a felsőbb osztályok kiváltságait. Hálókocsi, ezüst esztrájgos büfévagon. És egy pillanatra sem jutott eszembe, hogy mikor apámmal Vácra indultunk egy távoli rokon látogatására, mindig csak a harmadosztályon szorongtunk. Mintha nekem ez mindig is megadatott volna, a legnagyobb természetességgel helyezkedtem el a külön szakaszban. Mikor az idős kalauz sapkája ellenzőjéhez emelte kezét, öröm sugárzott arcán. A lojális hivatalnok mosolya volt ez, aki a vonatot végigjárva, a társadalom mindenféle elemeivel érintkezésbe kerülve, most jólesően nyugtázta, hogy így kifogástalanul előkelő utasra akadt, hogy személyemben a társadalom színe virágát üdvözölheti. Aztán délben az étkezőkocsiban a főpincér alám tolta a széket, s udvarias meghajlással tette elém az étlapot. Csigatésztás orjalevessel kezdenék, hogy búcsúzzak a hazai ízektől, pillantottam a brillantinos hajú főúrra, aki nem írta rendelésemet, csak bólintással jelezte, hogy az agyába véste. Aztán valami tengeri finomsággal folytatnám, hisz oda igyekszünk, mondjuk francia salátával töltött langusztát hozzon, de csak kevéskét, hogy maradjon hely a gesztenyepürés borjú gerincnek. A főúr ismét bólintott, én pedig folytattam. A rákhoz csopa kifehéret, a borjúhoz meg villányi vöröset hozzon, lehetőleg merlót, fejeztem be, mire a pincér meghajlással jelezte elégedettségét. Kivirrat már, mire a karszt platóján kanyargó vonat ablakából megpillantottam a tengert. Tükrét nem szakították meg szigetek, a horizont a végtelenbe nyúlt, és a reggeli fényben világítóan kék volt. Egy szerpentinen ereszkedett alá a városba a szerelvény. Már összecsomagoltam. Látszott a trieszti kikötő. Csak néhány perc és megérkezem, újjongtam, mire a vonat váratlanul megállt. Miramare állomás! Kiáltotta a forgalomtevő. És akkor megláttam a tenger fölé kinyúló sziklát. Rajta, mint egy vakmerő nézelődő, állt a kastély, melyről annyit hallottam a szerencsétlen sorsú Miksa főherceg kapcsán, és egy hirtelen gondolattól vezérelve fogtam a csomagom, és leugrottam. Nem csak személyes indítatásból szálltam le akkor a vonatról, hanem egyre inkább Kecskeméti helyébe képzeltem magam, táskájában a hatalmas vagyonnal. Új élete kezdetén először mutatja magát a tenger, a sziklán egyensúlyozó kastély. Velem egykorú lévén ugyanazt hallhatta gyerekkorában Miksáról és feleségéről, a belga királylányról, Saroltáról, ki arra a végzetes döntésre rávette a királyi herceget, hogy hagyja el Európát. Kecskemét is erre készülhet, irány az óceán túlsó partja. De azért kutyafuttában valószínű belekóstol az öreg kontinens delikát ízeibe, adózik egy röpke órát a pompakedvelő Miksa emlékének. S most én is ezt teszem, hősöm nyomát követve. Amikor mutattam a bakternak a képet, bólintott, hogy emlékszik az úrra, mert ritka dolog, hogy a Pest felől jövő gyorsról valaki leszálljon itt, hiszen inkább a trieszti kiránduló vonattal érkeznek a látogatók. Tehát igazam volt. Kecskeméti körülnézett Miramáréban, majd a déli vonattal folytatta útját. Nem tévedtem, újjongtam. És ekkor elhatároztam, hogy eztán is ösztöneimre hallgatok. A sikkasztó bőrébe bújok. A zseniális bűnöző 27 féle zsírral kikent róka ravasságát öltöm magamra, és persze hallgatok a szívemre is, a kalandvágyú ifjúi szív szertelennek tűnő döntéseire. Ámulva néztem a kastélyt. Isztriai fehér márványból építette Ferenc József öccse, a tragikus sorsú Miksa. S ezt hagyta itt, midőn harmadik Napóleon hívására elfogadta a mexikói császári címet, hogy aztán néhány év múlva a felkelők kivégezzék. Belekapaszkodtam a park vasrácsába, és elképzeltem, hogy Kecskeméti is ezt tette, azon töprengve, hogy miféle sors is várhat őre az új világban. A kastély melletti belvű étteremben megebédeltem. Futotta a főszerkesztői apanásból, ugyanis havasi telefonon biztosított, hogy szenzációs üzeneteim reményében minden költséget áll, persze csak az észszerűség határain belül. Úgy ítéltem, hogy némi friss tengergyümölcse kivált egy tucat osztriga elfogyasztása ilyennek minősül, hiszen havasi úr is belátná, hogy a csemegék legnagyobb ellensége a szállítás, csak is frissen élvezhetők. Erre még sohasem adódott lehetőségem, hát ez ne lenne az észszerűség határaim belül. Töprengtem, miközben haragos zöld héjú citromot facsartam a kagyló opálszín húsára. Ebéd után a következő jelentést adtam le telefonon. A sikkasztó Miramáréban bukkant föl, elsétált a szomorú sorsú főherceg utolsó európai lakhelyéhez, hová a pompás műgyűjteményét hordta össze. Ecseteltem a kastély szépségét, a hely lélegzetelállító fekvését, s ezzel kriminál hősöm finom ízlését. Végül, hogy Kecskeméti ismeretlen helyre távozott, de meghagytam a reményt, ha minden találékonyságomat latba vetem, tán a nyomára bukkanok.

Úgy döntöttem, hogy Velence felé folytatom utam. Hogy miért? Mert oda vágytam, a lagúnák közé. Egy kis Szent Márk téri sétát áhítottam, könnyű, illatos habzóborokat. És biztos voltam benne, hogy társam is így gondolta, mert akkorra már társamnak, titkos testvéremnek, sőt, ikerfivéremnek éreztem Kecskeméti Győzőt. Magamban már csak keresztnevén emlegettem, győzni fogsz, Győző, mondogattam, erre születtél, és bosszantott, hogy nem tudtam, mit jelent a Milán név, bár reméltem, hogy az is valami efféle dicsőséges életsorsra utal. Be sem mentem Triestbe. Miramáréból indultam Olaszország felé. És mikor elhagytam a monarchia határát, nagyot dobbant a szívem. Trüffel Milán külföldön. Ha apám vagy dedám látná, sóhajtottam. A Szent Márk tér trattúriáinak teraszain pincéreket üldöztem a fotóval, s úgy a tizedik után megint csak nyomra bukkantam. Néhány napja egy hölgyen láttam ezt az urat, galambokat etettek, magyarázza a stíriából idevetődött pincérfiú. Aztán ehhez az asztalhoz ültek. Feltűnt, mert németül beszéltek, s nem tudhatták, hogy osztrák vagyok. És mit hallott? Jövök izgalomba a hírtől. Semmi különöst, udvarolgatott az úr. Húzz el a száját a gyerek. Tudtam. Ide jött Velencébe, a lagúnák, a szerelem városába, és elcsábított egy gyönyörű dámát. Szűk hidakon sétáltak át, mohos kapuajakban, gondolában csókolták egymást. Én is ezt tenném legszívesebben, de nincs időm, mert találkozni akarok példaképemmel. Fölle szaladgálok a városban, a Canal Grande kikötőiben faggatom a hajósokat, állva tekingetek ki a gondolákból, a paloták melletti szűk csatornákba vitetem magamat, keresem Győzőt, és persze álmodozom mindazon, amit látok. A San Marcónál mindig kiszállok, hát ha ismét itt sétál a hölgyel Győző. De nem találom. Másnap komoly döntés előtt álltam. Merre tovább? Mivel több nyomra nem bukkantam, végiglátogattam a hajós társaságok irodáit, hogy honnan indulnak komolyabb járatok, melyek az óceánt átszelik. És megtudtam a Csizma túloldaláról, de inkább a francia kikötőkből, Nizzából, Marseille-ből. Ismét ösztöneimre hagyatkozva kockáztattam. Csak nem hagyja ki az én Győzőm a francia rivierát, a homokos strandokat, a kaszinókat, a világ legszebb hölgyeit. Aztán néhány napnyi mulatás után irány Amerika. Mert én is ezt tenném. Bíztam ebben erősen. Mégis alig akartam hinni a nizzai kaszinó portásának, amikor fölismerte a fotót, hogy ez az az uraság, aki nem volt hajlandó se a ruhatárba, se az érték megőrzőbe elhelyezni ormótlan táskáját. Csak ügyetlenkedett vele az asztalok között, de veszített is szépen, talán 5000 frankot is. Hogy 5000-et, hát mi az a 600 000 koronához képest? Právó Győző! Szerencséd volt a szerelemben, most meg vesztettél a ruletten. Így kell ezt csinálni, testvér, újjongtam a hír hallatán. Velencében hódítani, Nizzában veszíteni, habzsolni az életet. Ha már ekkora vagyonunk van, hát örököljék majd leendő leánykáink pénzéhes férjecskéi azt a temérdek pénzt. Dehogy is, éljünk csak, míg lehet. Kis hián én is fogadtam már az egyik asztalnál, aztán mégis úgy döntöttem, ezzel túllépnék a Havasi úr szabta észszerű határokon. Nem is beszélve játékbarlangbéli életem intő tapasztalatairól. Inkább csak nézelődtem hosszú órákon át, de hősömet nem leltem. 3 napomba telt, mire az egyik hajóstársaságnál felismerték a fotót. Ma délután ment el ez az úr a Hollandia vitorlással, mondták. Végső állomása Brazília. Szóval itt kerülgettem, tán aznap is a kaszinóban játszott, mikor ott jártam, bosszankodtam. Minden esetre megírtam tudósításomat. Elhallgatva, hogy Brazíliába indult a menekülő tolvaj, csak a kaszinó béli látogatását említettem. Még kísérőt is adtam mellé a cikkben, mert biztos voltam benne, hogy nem csak Velencében akad Győzőnek gálás kalandja. A strandon láttam egy zöldszemű, barnahajú mademoiselle-t, őróla mintáztam meg a szerencsés hölgyet. Igazi nagyvilági hőst faragtam Kecskemétiből, mert a cikkben persze nyert is a kaszinóban. Este 7 óra lehetett, mikor föladtam a tudósítást. A postahivatal falán feltűnt egy plakát. Rajta 2 árbócos karcsú sóner, dagadó ormányvitorlával.
és hogy ennek a társaságnak a hajói siklanak a leggyorsabban, akár egy éjszaka Korzikába röpítik utasaikat. Úgy emlékeztem, Kecskeméti hajója kiköt Korzikán, tehát rohantam a kikötőbe. És valóban, a szigeten reggel még rakodni fog a Hollandia, csak 9-kor vonja föl horgonyát. Este 9:30 indul a Schoner, s ha sikerül tartania a menetrendet, lesz másfél órám. Hajnalban már látszottak Korzika hegycsúcsai. A nyugati partok mentén hajóztunk, és a sziget közepe táján, egy szűkülő torkolat mélyén elértük Ajaccio kikötőjét. Első voltam a kiszállásnál. A zsúfolt rakparton végig hajók horgonyoztak, mindenütt rakottak, gőzdaruk fújtattak, kürtök visítottak, s mintha még a város mögötti zöldellő hegyek gyűrűje is visszaverné a zajt, fülsiketítő volt a hangzavar. A rakpart felső végén aztán megtaláltam a Hollandiát. Hatalmas, gőzpropelleres, ötárbúcos klipper volt, acélborítású fatesttel. Csodálatos alkotmány. Szerencsére rakottak még. A kapitány a fedélzetről kiabálva intézkedett, s amikor felüvöltöttem neki a mélyből, hogy egy utast keresek, közölte, a reggeli után mindenki kiszállt, egy órát kaptak a város nézésre, de fél óra múlva itt lesznek, mert vitorlát bontanak. Futni kezdtem a központ felé. A kikötő mögött csinos teret találtam, ahol a városháza tornyos épülete mellett kávéházak sorakoztak, a teraszokon cakkos szélű vászonernyők alatt turisták üldögéltek. Éreztem, itt kell lennie valamelyik ernyő alatt. Kezembe vettem a fotót, úgy vizslattam az arcokat, és a harmadik kafán a vörös ernyője alatt felismertem Kecskeméti Győzőt, a kriminál géniuszt. A sovány, halovány képű ifjú áll a hegyes, szürkés-kék szeme körül karikák, és nyírott vereses szőke szakát visel. Ráillett a leírás. Egy darabig élvezkedtem sikerem fölött. Áltam, és néztem az ifjú csalót. Újjongtam magamban, hogy ösztöneimre, személyes vágyaimra hallgatva üztem a nemes vadat, s most itt ül előttem. Kis ujján a fonott aranygyűrű a láncfüggővel, melyről említést tett a körözvény, s mely most ütemesen billegve követte kezét, mert írt. Amikor kigyönyörködtem magam, és ő is befejezte az írást, hozzáléptem, és leültem mellé. Csodálom magát, Győző, mondom elragadtatással. Kecskeméti elejti a ceruzát, rémülten rám mered, aztán körbe fürkész, mint ki menekülési utat keres, s már ugrana, de megragadom a csuklóját. Barát vagyok, bízzon bennem. Kérem, Kecskeméti úr, nem vagyok detektív, látja, egyedül érkeztem, nincs nálam revolver vagy kötél, hogy rabul ejtsem. Tárom szét zakum szárnyait, de ő remegő kézzel nyöszörök. Ne bántson, kérem, ne bántson! Mit akar tőlem? Néhány percig beszélgetni, aztán integetni magának, ahogy a Hollandia kifut a kikötőből. Pénzt akar? Mert az nincs nálam. Honnan veszi, hogy hajóra szállok? Ki maga, mondja, ki maga, hadarja eszelősen. Arra gondolok, oly váratlanul leptem meg szegényt, hogy érthető riadt viselkedése. Udvariasan mondom tehát. Riporter vagyok, aki nagyra értékeli az ön kivételesen ügyes tettét, és anélkül, hogy leleplezném, tudósítom lapomat, mi furfanggal járt túl a kopók eszén. Csak annyit kérek, meséljen magáról. Hogyan tervezte el ezt a grandiózus sikkasztást? Mire gondolt, mikor lelépett a fiákkerről? És ugye, hogy csapda volt a berlini útvonal? Mi jutott eszébe Miksa császár kastélyánál, és ki volt az a hölgy velencében? Honnan tudja mindezt? Kérdi döbbenten Kecskeméti. Követtem, válaszolom büszkén. A nyomában voltam, mert én is ezt tettem volna az ön helyében. Mit tett volna? Ilyen páratlan leleménnyel terveltem volna ki ezt a lopást, és hasonló furfanggal jártam volna túl követői messzén. De hát maga is megtalált, kiáltja Kecskeméti. Az más. Én a maga fejével gondolkodva követtem. Én nem számítok e tekintetben.

0: Trüffel Milán, avagy egy kalandor élete. Részletek Kerékgyártó István regényéből. Felolvassa Máté Gábor. A harmadik rész hangzott el. A műsort Kakó Gyula, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény rádió változata 2009-ben készült, és utoljára 2010. május 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
5: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
4: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
6: Nyolc óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Alkotmánybírót választhat hétfőn a parlament. Az országgyűlés újabb rendkívüli ülésén dönthetnek arról, ki foglalhatja el Hende Csaba megüresedett helyét a testületben. Az MDF és a Fidesz korábbi, több mint 20 éven át országgyűlési képviselőként dolgozó politikusának az alaptörvény 17. módosításával szűnt meg a megbízatása. Rajta kívül további 4 alkotmánybíró távozik majd ősszel, mert idősebbek 70 éve. Az életkori korlátozás szintén a múlt héten elfogadott alaptörvénymódosítás része volt. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fidesz és a KDNP az alaptörvény legutóbbi módosítása miatt. A többi között azt kérik, hogy a testület eljárási szabálytalanságok miatt semmisítse meg a törvény több rendelkezését. Emellett indítványozták, hogy a határozat meghozatala előtt kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió bíróságánál. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalt a miniszterelnök a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket. Az intézkedés különösen azoknak jelenthet segítséget, akik betegségük miatt rendszeresen többféle vagy drágább gyógyszert kénytelenek kiváltani. Kinevezte a Klebelsberg központ új vezetőjét az oktatásért is felelős miniszter. A tanár végzettségű Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességének kérdéseivel. Vezetésével a politikai szempontok helyett a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdeke kerül középpontba, közölte Lannert Judit. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. Idén is a gazdaságtudományi szakok, a pedagógia, a műszaki tanulmányok, a bölcsészettudomány és az informatikai képzések voltak a legnépszerűbbek. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Francia filmnapokat tartanak mától Budapesten a Tabán moziban. 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Vígjátékok, romantikus alkotások, drámák és családi filmek egyaránt szerepelnek a kínálatban. Lesz külön gyerekszekció is, ahol hétvégén a francia gyermekirodalom legnépszerűbb figurája, a kis Nikolá filmjeit vetítik. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Buda felé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk ma, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, este 14-20 fok várható, a Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Híradással 9 órakor jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Krúdy Kálmán jó familiából származott. Némi névre tett szert a maga szakmájában. Előkelő és finom, legalábbis van olyan elegáns ember, mint a francia Kártus. A vesztett forradalom tette zsiványjá, a bukott szabadságharc, mely után császári kopók hada vette üldözőbe. Erdőbe, nádasba vette be magát előlük, főként az elnyomást segítő urakat sarcolgatta. A föld népét kímélte, s az is őt. Ha szemet vetett valamelyik nemesi kúriára, kihívatta a gazdáját, és egyszerűen megmondta neki, ennyire meg ennyire van szükségük, adja oda szép szóra. Igen ritkán történt, hogy valaki megtagadta volna a porcióját. Illetve egyszer mégis megtörtént. Báró Balassa Antal volt az, a kékkői vár ura, kinek egy este megszólalt a kapucsengője.
1: János! Ki csönget ilyenkor? Nézd meg azonnal!
2: Én is, méltóságos uram!
1: Nos, ki jött? Jelentsd már!
2: Mi méltóságos uram?
1: Ne hebegj, fiam! Ki a vendég?
2: Krúdy Kálmán.
1: Micsoda?
2: Személyesen? Igenis. Kinn áll a kapu előtt három emberével.
1: Mit akar?
2: Azt üzeni, küldjön a méltóságos úr némi bort és 20 forintot, mert igen megszorultak.
3: Pimasság!
1: Itt merészel megzsarolni a saját házamnál? Mondd meg néki, hogy takarodjék innen! Különben bottal verem ki az udvaromból.
2: Méltóságos uram...
1: Tedd, amit mondtam!
2: Krúdy úrral nem jó újat húzni, méltóságos uram. Vele tart a nép. Aztán nem követeli, csak kéri ő a bort meg a pénzt.
1: Tedd, amit mondtam, és add át az üzenetem, rablókkal nem tartok érintkezést.

0: Itt vagyok, méltóságos uram.
1: Elment?
0: Igen.
1: Mit szólt az üzenetemre?
0: Semmi.
1: Hazudsz. Tudni akarom?
0: Azt felelte, ha a bárúr nem tart fenn rablókkal érintkezést, akkor hányassa ki ősei csontját a kékői kriptából. Mert azok nagyobb zsiványok voltak a maiaknál.
2: Csak gazember. Te add hírül mindenkinek. Saját kezemmel fogom el azt az impasztort ott, ahol találom. És élve vagy halva, de átszolgáltatom a hatóságnak.
1: János, mi történt?
0: Az ablak. Kivágta a szél az ablakot.
3: Báró!
1: Fiat! Fiat, kiszólít!
3: Én vagyok Krúdi Kálvár, a zsivány! Csak annyit, még talál!

0: De honnan, báron?
1: Ha tudnám, nem jöttem volna önhöz.
0: Igen, persze, persze, igen. De hát honnan, báró? Ja, valami eszembe jutott.
1: Nos, tudtam, hogy számíthatok önre. Beszéljem.
0: Báró úr, eladjuk a báró úr nagy pörét.
1: A pörömet? Mit beszél ön?
0: Azt. Balassa kontra Pálózi pört. A Fejér megyei uradalom visszaigélésére. Politikai háttér, pikáns részletekkel, egy csomó mágnás kisasszonyról. Ha ezért nem kapunk 100 000 forintot, akkor semmit.
1: Boldog Isten, ön megzavarodott. Ki az az ember, aki mások pöréért pénzt ad?
0: Van, van ilyen ember, méltóságos uram, hát, méghozzá nem is akárki. Herceg Steinholm Károly úr őkegyelmesége. Ez a szenvedélye, mint másnak a kártya vagy a börze. 2 prókátört foglalkoztat éjjel-nappal, kiknek nincs más dolguk, mint hogy írnak, tárgyalnak, válaszolnak, és viszont válaszolnak, pörölnek és föllebbeznek. A minap hallottam, hogy 50 000 forintot adott egy érdekes pörért. A miénk megérne neki 100 000-et is. A báró úrnak nincs más dolga, mint hogy leül, és felajánlja neki a pörét levélben.
1: Nem, ügyvéd úr. Restellem áruba bocsátani.
0: Akkor hát nincs megoldás. Ez lenne az egyetlen.
1: Ne. Hát, ha kompromittálom magamat.
0: A siker bizonyos, garantálom.
1: Na, nem bánom, na. Próbáljuk meg, de ön diktálja.
0: Készséggel, váró úr, miért osztásnak ideülni? Tessék, parancsolni. Itt van tinta, papíros, tessék. Igen. Diktálom.
1: No. Na.
0: Kegyelmes herceg, bizonyára hallott már a köztem és Pálóczi Ádám közt folyó pörről a Fejér megyei gajdás uradalom ügyében. Pont. Alig hinném, hogy akad ennél érdekesebb és pikánsabb esete.
1: A pikáns szót hagyjuk ki.
0: Amint papcsik. A pikáns helyet, akkor válasszuk mondjuk a rejtelmeset. Hol is tartottunk szabad? Tudom, érdekesebb és rejtelmesebb esete eddigi gyűjteményével. A pört olcsón adom. 100 000 korona az ára. Amennyiben érdekli kegyelmességedet, hétfőn délután átadnám az iratokat a gyarmati vásáron, amelyre elmenendő vagyok. Szíves értesítését várva, maradok kegyelmességet. Híve, Báró Balassa Antal. Így. Rendben tudom, Báró úr. A levelet még ma este átküldöm a herceg kastélyába.
2: A kitűzött napon a báró lovat nyergeltetett, vadásztarisznyájába gyömöszölte az iratokat, 2 voncsövű pisztolyt tett a nyerekkápába. Megbolondult, találgatták egymás közt a cselédek a várudvaron. Tarisznyát visz, és puskát nem. Szép tavaszi reggel volt, amikor a vásárosok megindultak az országúton a székváros felé. Ameddig a szemen lát, kocsik, kocsik és kocsik. S mellettük, mögöttük a gyalogosok százai. A tótszekerek lassan húznak, apró ökrök húzzák őket. Bezzeg a nyalkalovú palócok, vágtatnak, mint a szél, s mindenféle csúfságot kiabálnak egymás lovaira. A kékkői mézes kalácsos Kurlik Dániel 2 nagy ládában viszi a szíveket, a bölcsőket és huszárokat. A mágnás mesteremberek, mint Bocskó János vagy Kapor Mátyás, a dőfös esztergályi csizmadia, kocsin viszik portékáikat. A szegényebb mesterember, mint például Filcsik István, csak gyalogban dukol az útszélen, egy pár fölségesen szép női csizmácskát akasztva a nyakába. S Kapor, amint elhajt mellette, gúnyosan leszól hozzá. Szervusz, Filcsik! A nagy lealázásba szinte belepirult Filcsik, és furfangos terveket szőtt a megtorlásra. Így füstölgött, amikor 3 prüszkölő táltossal, zöldre festett úri hintón utolérte a bárói ispán Horváti Ferenc és Holéci nótárius. Hanem azért Filcsik is fölférne még melléjük. Utánuk kiállt hát.
3: Ahó, tekintetes urak, ahó!
4: Na mi az, Filcsik mester? Mondani akar valamit?
3: Na, semmit, no! Csak azt, hogy a...

0: megint tűrhetetlenül viselkedik, uram.
1: A pap? Na, mit tett megint?
0: Tudom, hogy Horváth uram, mint kemény protestáns ember, nem igen kedveli a plébánusunkat. Hát nem akarom előtte szidni a fő tisztelendőséget.
1: De már csak követelem, hogy elmondja. Igen, igen, tudnom kell róla, egy-kettő. Bökje ki.
0: Nem szeretném, uraim.
1: Na, elég a köntörfalazásból, ki vele, ha mondom.
0: Tetszett ismerni az öreg Suhánszky Györgyet?
1: Suhánszky? Hogyne. Faragó volt nálam vagy 10 éve.
0: Képzelje csak, nem akarja a papunk 6. napja eltemetni.
1: Micsoda? Az ördögbe is 6. napja, hiszen ez hallatlan és tűri a község.
0: Ha mit csináljon?
1: Elnyom, ordézom atta, hiszen ez példátlan. És ezt föl kell jelenteni, ebből országra szóló lármát kell csapni. Na, de üljön fel, Filcsik, és beszéljen részletesen az esetet.
0: Köszönöm a lássát.
1: No, indulj, kocsis. Így, ne. Na, és most meséljen, Filcsik.
0: Bolondság, nem érdemes feszegetni.
1: Mit, hogy ez bolondság? Önkényezés, pirlászító szudorság, melyet meg kell torolni. És hát, mit hozott fölő?
0: Hogy azt mondja, hogy nem engedik a kánoni törvények.
1: Kánoni törvények? Szeretnék én olyan kánoni törvényeket látni, ebatta. Nem, ez lehetetlen. Valami másoknak kell fönforognia.
0: Meg lehet. No,
1: talán a luteránus hitre tért át, Suhánszky?
0: Nem tért biza.
1: Nem lett öngyilkos?
0: Dehogy le.
1: Talán nem gyom.
0: Az Isten tudja.
1: Az ördögbe is, hát valami ürügye talán mégis csak van annak a papnak, hogy miért nem temeti el.
0: Hát az egyik ok talán az lehet is, pán úr, hogy még eddig nem halt meg a Suhánszky.
2: Jaj, az imposztor mindeli! Ez aztán jól felültette kegyelmedet! Micsoda perna, hajde!
1: A fiatalság mustja for és játszik még a komagjába, Filcsik acsi!
2: Imposztor! Nem akar gyalogolni, és éppen jó mód volt, hogy a kocsinkra kerüljön, mi?
3: Így van, Filcsik mester!
0: Beteg vagyok, egész testem lázban ég, s resteltem egyenesen a kocsira kérezkedni. Pedig már alig bírtam vászorogni az úton. Meg ez a csizma is másányi tehernek látszott a vállamon. Azt hittem összeroskadok, pedig ennek hat törik, ha szakad. Ott kell lenni a kitűzött órában a kuncsafnak.
2: Hol?
0: Hát a város erdőben, a 9. tölgyfánál keletre.
2: No, ez aztán különös egy átvételi hely.
0: Pedig ott lészen átvend.
2: A fától, mi?
0: Igen, a fára akasztandó.
2: És a fizetség?
0: Az is a fa útján történet.
2: Ugyan már!
0: A madár fészekben találtatnak meg általam a 7 pengő forintok.
4: De hiszen az egészen titokzatos.
1: Maga e szerint nem is ösmeri a kuncsaftot?
0: Dehogy nem. Krúdi Kálmán. Ő rendelte meg nála.
2: Mit beszél maga itt, Filcsik mester? Hisz ez női csizma, kis piskót a lábra való.
0: Helyes kis csizma. Krúdi éj idején egy bársonytopánkát hozott mértékű, hogy azután formáljam.
1: Bársonytopánka? Az ördögbe is. Hát kivisel itt a környéken bársonycipőcskét. Bársonytopánkája itt csak egy valakinek van. De hisz ez lehetetlen.
2: Tudom már, kire gondolsz.
1: Hallgass. Az erdei lányra gondolok, Léci, a báró mennyasszonyára. Nem, az nem lehetséges. Hogyan is juthatna az Krúdi?
3: Hogyan? Na, jel, csak hajó ide közelébb. A cseresznyezem, amit egyszer a seregély kikezdett, magától esik le a kakasnak.
1: Micsoda seregéről beszélsz te, na?
3: Értem.
1: Persze. A kakasnak. Micsoda szép fejteremtés. Az a patyola termék. Mit mondasz hozzá, Léci?
5: Hány újadat engednéd, én elvágni?
1: No, A magát meg mi lehet a féltség?
2: Mi van?
1: Az Isten szerelmére mi baja? Hát hiszen a szája is habzik.
0: Jaj, végem van! Meghalok. Jaj, az ereimben tűz nyargál. Azt hiszem, mindjárt harapni fogok.
1: Hát talán, ha megállnánk is, egy kis vízzel meglocsolva.
0: Csak azt ne! Azt ne! Iszonyodom a víztől.
1: S mióta érzi magát rosszul?
0: Aj, már tegnap este se éreztem magam jól. És egyrészt azért határoztam el magam a városba menésre, hogy a megyei doktor megvizsgálja. De ma percről percre rosszabbul vagyok. Pedig bizisten nem harapott a lábamon nagyobb lékét, mint a kis ujjam körme.
1: Kicsoda, miről beszél magad?
0: Hát nem mondtam még. A Molnárék kutyája tegnap előtt.
1: Mit tudja? Ezt most mondja csak, na? Állj meg, János, azonnal! Leszállunk, gyere, hol légy?
0: De tekintetes, uram!
1: Egy szót se! Hajtsd fel a János tovább! Be a városba, s egyenes a doktorhoz! Mi majd gyalog megyünk!
0: Lassítson csak, János! Hátra ülök! Ölj! Nem a kaporcsizmadia rozzant kocsi az előttünk?
3: De ott! Úgy nézem!
0: Menjen csak rá, hát térjen ki! De most fogja vissza a lovakat egy kicsinyét! Szervusz, kapor! Hogy itt a fityek? Nem üzensz valami gyármatra?
5: Hogy az a keserves antikrisztus?
0: Védd arrébb azt a rozzant szekeredet, mert sietünk! Te még, János fiam, vágj a lovak közé!

0: Jó, de kifáradtam. Bedagadt a lábam a csizmába ettől a gyaloglástól, jaj.
1: Még mindig jobb, mint a félcsik veszett harapása.
0: Hát az igaz. Jó, na, te üljünk már egy kicsit ide az út szélén.
1: Nem bánom, mert magam is elfáradtam.
0: Micsoda út, és a... Júj, a lábam! Nem így indultunk-e reggel, komám?
1: Nem ám. Állj fel, hamar.
0: No, mi az?
1: Amúgy jön lóhától a bár.
2: Mi történt, urak? Önök gyalog, Domine Horváti.
1: Mit tehetnénk más, méltóságos uram?
2: De is reggel kocsin indultak el, kegyelmetek.
1: Úgy van, ahogy mondani tetszik. Hanem út közben fölravaszkodta magát a kocsikra Filcsik. Ott aztán rosszul lett, habzott a szája kegyetlenül, és mikor faggatni kezdtük, kibökkentette, hogy két napja megharapta Molnárig vezet kutyája. Gondolatja méltóságot. Leugrottunk azonból, őt meg előre küldtük a megyei doktorhoz. Hát ezért talált méltóságot Perpétes apostolórum.
2: Hajják, kegyelmetek! Magukat bizony jól bolondá tette ez a ravasz Filcsik.
3: Hogy?
1: Hogyan tetszik mondani?
2: Nem harapta azt meg semmifélebb. Mindössze kényelmesen akart elhelyezkedni az imposztora intóban, s kegyelmeteket szépen leszállított.
0: A trifucifer! És nekem meg majd leszakad itt a lábam.
1: Hát. Mordézomatta minden csontját összetöröm a kutyának.
2: A Filcsikét vagy a Molnár ebéd gondolja, ispán.
1: És hogy hazudott? Könyvből olvastál. Persze, a csizma dolog sem igazán.
2: Nem igazadnak egy szava sem.
1: Sem a bársonytopánka.
2: Bársonytopánka?
0: Nem, már abba nem igen hazudott, mert a bársonytopánkát én ott láttam az egyik csizmába.
3: Miféle bársonytopánkáról van szó?
0: Hát arról, amelyiket...
1: Semmi.
3: No?
1: Egy pár csizmát vitt Krúdi Kálmán számára, hogy azt mondja, a város erdőben ráakasztja egy fára, s a pénzt ugyanott találja a fészekben.
3: De a topánka, hogy függ ezzel össze a topánka?
1: Ugyan fecseg a hazug össze-vissza.
0: Ahogy kegyelmetek itt nekem! Valami titok van a dologban, hogy nem akarják elmondani.
1: Hová gondol, báró úr? Semmiség az egész. Oléci barátom észrevette, hogy a csizma női lábra való, és ezt fölemlítette. Nem így volt, Oléci?
0: De így volt.
3: Na, és aztán folytassák, urak.
1: De hát mit is? No, hát egy szóval Filcsik azt mondja, hogy Krúdi egy éjjel bársontopánkát vitt hozzá, hogy arra nagyságra szabja a lábbelit.
3: Úgy.
1: Higgy el méltóságot, hát...
0: Hagyja, kérem! Itt a lovam! Horváti, üljön föl rá! Talán még utoléri Filcsiket, s ha nem, hát a csizmát bizonyosan megtalálja az erdei fán. Vegye ki belőle a bársonytopánt, és hozza el. Induljon már is!
1: Igenis!
0: Megálljon!
1: Tessék!
0: Ha a topán dolgot elvégezte, nézzem be gyarmaton a zöld fához. Ott lesz szállva a herceg fiskálisa. Mondja meg neki, hogy ne várjon estére! Legfőjebb reggelre jövök be, és magammal hozom azt a bizonyos dolgot, amit vár.
1: Értettem, kérem. És méltóságod?
0: Ezúttal én maradok gyalog. Na hát, siessen!

0: vagyok az ördög az öklibe.
1: Na végre!
0: Ó, a méltóságos bár úr.
2: Úrnőd, idehaza van.
0: Hát hol lenne másut?
2: Jelensd, hogy itt vagyok.
0: Igenis. Szíveskedjék befáradni.
3: Ó, bárócska! Hogy betűttél ide ebben az időben?
2: Megyek gyarmatra, viszem a pört.
3: Abban a tarisznyában?
2: Az iratok vannak benne.
3: Jé, valami kemény tárgy is látszik benne.
2: Az a pisztolyom.
3: De csak nincs megtöltve.
2: De, mind a két csöve.
3: Szűz Máriám, még megtalálod magad lőni, ha odaütődöl valamibe is elsül.
2: Ne félj te attól. Másnak szánom én ezt.
3: Kinek?
2: Nem ismered őt. Vagy talán igen.
3: De hisz azt sem tudom, hogy kire gondolsz.
2: No, Krúdi Kálmára.
3: Krúdira? Ja.
2: No?
3: Milyen udvariatlan vagyok, meg sem kérdem óhajt a szenni. Vagy italt inkább?
2: Bort innám, hadsz.
3: Tessék.
2: Na, hát akkor így áll velem.
3: Igen?
2: A boldogságunkra.
3: Ó, ez a kis bor is elszédít. A kocsidat hol hagytad?
2: Nem vagyok kocsival.
3: Akkor hát lóhától jöttél?
2: Úgy sem.
3: Hát csak nem jöttél gyalog, mint a vándorló legények.
2: De bizony gyalog jöttem.
3: Különös. Na, beszélj már, milyennek az oka?
2: Egy furcsa eset.
3: Mondd el hamar.
2: Majd, egyszer. Majd, ha valamelyik nap újra eljön.
3: Nem, nem, most mondd.
2: Nem, most ígyunk. Ne faggass, bort adj, na, sok bort. Szomjazom, kocincsunk. Tölts még sokat. Na, tölts újra.
3: Ne, ne, így áll többet megárna.
2: Nem, itt tölts még, ha mondom. Nézd csak rám.
3: De?
2: Ne így, ne ilyen morcosan. Haragudj, légy konok, követelő rossz.
3: Mi van veled?
2: Semmi. Semmi, igazán semmi. Na, bort még, hamar! Ha szelíd vagy, úgy érzem, megcsaltál? Csinálj már valamit ellenemre, haragudj, kérlek.
3: Megőrültél. Hívom a nénémet, félek tőle.
2: Ne, ne, maradj, maradj. Na, félsz, ugye? Pedig én jó vagyok, jó és hűséges. Érted? Hűséges. Na, így áll csak.
3: Nem, nem, nem kell több.
2: Na, igazad van. Jaj. Nyergeltes egy lovat a magadéiból, mert be kell mennem gyarmatra. Várnak ott rá.
3: Már is? Na, hát azért jöttél, hogy menj.
2: Na, igazad van. Ezt a palackot megiszom.
3: Ne így áll többet.
2: Te mit akarsz azzal elérni, hogy ne ígyam? Te lány, te belelátsz a lelkembe. Te valóban félsz.
3: Ugyan már, mitől félnék?
2: Amit a bor sug, attól.
3: És mit sug a bor?
2: Azt mondja, hogy... Na gyere, gyere csak ide. Gyere ide, ölej meg.
3: Mit akarsz te tőlem? Felej, minek jöttél ide?
2: Hogy minek? Elmondani, hogy mit sug a bor. Azt mondja, érdekes lenne egy penecillussal kivágni a szívedet. És megnézni napvilágnál, hogy mi van benne.
3: Ne beszélj ilyen borzasztó dolgokat.
2: Hisz nem én mondom, csak a bor. A bor, én semmit sem mondok, én csak azt... Na, csak azt mondom. Tölts még a poharamba.
3: Egy csepet se többé. Na, jöjj ide. Dőlj le a kanapére.
2: Jó.
3: Így. És aludjál. Aludjál szépen. Én meg mesélek neked, jó? Miről meséljek?
2: Álmos vagyok. Ó, Mimi, te.
3: Na, aludjál, kedves. Aludjál. Aludj, drágám. Aludjál. Álmodj rólam szépen.

0: Mi az? Hol vagyok?
1: Itt, nálam vagy, kedves.
0: Elaludtam?
1: No és, olyan rossz álmodni mellett.
0: Te mennem kell. Egy lovat, azonnal.
1: Jó.
0: Hol a tarisznyám?
1: Ide tettem a székre.
0: Jó, te intézkedj a hátas ló ügyében. Isten veled, holnap újra látlak.

0: Čo čudne šeno, lovačka. Oh. Čo kelúre. Omerľa o hold világ. Ne félj, te buta, te, hiszen ez csak egy bokor. Na, no, na, nyugodtan, nyugodtan. Vigyázz, ó, ó, gödör következik.
1: Semmi, báró. Én fogtam meg a lovát, ha megengedi.
2: Miféle merészség? Kicsoda ön?
1: Én vagyok az, akivel találkozni kívánt. Krúdi Kálmán. Jó reggelt kívánok a báró úrnak.
3: Hitvány kapca betyár, na most meghalsz, gazember! A pisztolyom, de hisz megtöltöttem.
1: Maradjon a helyén. Az én pisztolyom elszakott sülni, és most egyenesen az ön mellének van szegezve.
3: Tessék, mit akar hát?
1: Elmondom, hisz azért vártam itt méltóságodra.
2: Nem adná be hozzám írásban?
1: Nem, báró úr. Ön most a kezemben van, és a feltételeket én szabom.
3: Igaza van. Elvesztettem a játékot egy nyomorult pisztoly miatt, amely csütörtöket mondott.
2: Na, beszéljen hát, mit kíván? Eresszel a lovamat.
1: Szívesen. Ha megígéri, hogy nem próbál megszökni.
3: Megígérem.
1: Úgy. Becsületes vallomást teszek önnek. Elég volt császári kutyák üldözöttjének lenni. Én új életet akarok kezdeni. Valahol messze, ismeretlen vidéken nősülni akarok.
3: Nagyszerű. Talán nászt nagynak óhajt engem.
1: Nem, uram. Ennél sokkal a kevesebbet. Pénzt akarok öntől. Méghozzá sok pénzt.
3: Itt a tárcám.
2: Fogja!
1: Tartsa meg méltóságot. Nem alamizsnát mondtam. Pénzt. Egyenesen szólva 5000 forintra van szükségem, és ezt öntől kell megkapnom.
3: Ön megbolondult. Én csak annyit adhatok, amennyim van. Többet még a császár sem vehet el tőlem.
1: A császár nem. De én igen. Na itt a tárcája, vegye vissza.
2: Hogyan? Ön nem akarja a tárcát?
1: Az én üzleti praxisom arra a tapasztalatra tanít, hogy az utas urak máshová szokták elrejteni a nagyobb összegeket, nem a tárcáikba. És még gentlemanek sem átalják velünk zsiványokkal szemben az ilyen megbocsáthatatlan csalásokat. Ön nem is képzeli, báró úr, hogy az emberek mennyit élnek vissza a jóságommal. Hiszi-e, hogy vannak gézengúzok, akik már otthon előre úgy preparálják a tárcájukat, hogy megtámadás esetén odaadhassák a szegény legényeknek? Ilyen körülmények között remélem nem veszi rossz néven, ha látni szeretném az ön oldaltáskáját.
3: Tessék! Nem talál benne egyebet, mint pörös írományokat.
1: Ó, ha a kezdet soványnak látszik is, azért a buvárnak nem szabad csüggednie. Na, úgy látszik, ön mégis igazat mondott. Egy paksa méta okmány az egész zsákmány. Lássuk csak. Balassa kontra Pálóci. Jó nevek, jó familiák. Tudja mit, báró úr? Ön nálam hagyja ezeket az írásokat,
2: addig... Nem, lehetetlen. Szükségem van ezekre az iratokra.
1: Hiszen azért akarom őket én is.
2: De nekem mindjárt, egy óra múlva van szükségem rájuk.
1: Hé, báró úr, ha csak 20 év múlva volnának szükségesek, nem vállalkoznám a megőrzésükre.
3: Krúdi, vigyázzon, mert megkeserülni.
1: Úgy látom, báró úr, rosszul ítéli meg a helyzetet. Ha kettőnk közül valamelyikünket kellemetlenség érhetné mostani maga viseletéért, az nézetem szerint csak ön lehet. Na, elég a vitából. Az iratok nálam maradnak, és punktum.
3: Uram, értse meg. Ön az iratoknak semmi hasznát sem veheti. Én ellenben nagyobb összeghez juthatok általuk.
2: Ha önnél maradnak, nekem se lesz, önnek se lesz.
1: Boldog Isten, mit gondol méltóságot felőlem? Nem akarok én bosszút állni. Hiszen én az iratokat az ön számára őrzöm meg. És amikor elhozza nekem az 5000 forintot, azonnal visszaadom. Tűzzön ki egy napot. Csak pénteket nem, mert babonás vagyok. Ön elhozza a pénzecskét, és leteszi például a szklabonyai határban, a Szent Vendel kápolna északi ablakába, mondjuk pont éjfélkor. Rá 10 percre én megtalálom, és helyébe teszem az aktákat. Újabb 10 perc múlva ön odamegy, és zsebre teszi az iratait. Olyan szép és sima ez az egész ügylet, mint a patyolat.
3: Jól van. A pénz ott lesz csütörtökön.
2: Ez a helyes beszéd.
1: De természetesen senkinek sem szabad tudnia a dologról, mert minden szó, minden külső beavatkozás veszélyeztethetné az ön iratait és az én pénzemet. Megígéri?
3: Meg.
2: Jó utat vár!

0: Szabad.
1: Jó reggelt.
0: Isten hozott édes Tónikát.
2: Azt hiszem, inkább az ördög.
0: No, hát mi a baj? Mert ti gőgös nagyurak csak akkor látogatjátok meg a megyei főnök barátotokat, ha bajotok van. Nos.
2: Rövid leszek. Egy negyed órányira innen, tehát alig egy mérföldnyire a te panduraitól megállított és kifosztott Krúdy Kálmán a zsivány.
0: Tanna vetta, megáll az ész. Mennyit rabolt el tőled?
2: Pénzben semmit, de elrabolta oldaltáskámat, melyben értékes írományokat vittem gyarmatra.
0: Értem, barátom, értem, felháborító eset. Végképp megérett ez a rebelli zsivány a kötélre. Azonnal intézkedem. Sürgősen kéretem Stefanovics és dr. Spevák vizsgálóbírókat. Ebben az ügyben furfangosan kell eljárnunk, Tónikán.
2: Hogy érted ezt?
0: Egy kicsit more patrio és nem aktaszerűleg.
2: Nem bánom, csak valamit csináljatok, mert a méreg öl meg most mindjárt.
0: Hogy ne csinálnánk, már hogy ne csinálnánk? Hiszen barátok vagyunk. Ugye barátom vagy, Tóni, hiszen nincs jobb embered nálam a megyénél.
2: Persze, hogy nincs, mert mindnyáját elhelyezték. Kit Olmützbe, kit Kufsteinba.
0: Tessék. Na, hát itt vannak az urak. Bemutatom önöket Balasabáró úrnak.
3: Stefanovics.
4: Dr. Spevár.
2: Örvendek.
0: Na, hát beszéld el, Tónikám, apróra az uraknak a dolgot.
2: Nincs sok elbeszélni való. A gajdai erdőben, ma hajnalban megállított Krúdy. Pisztolyt rántottam rá, de mindkét cső csütörtöket mondott. Így védtelenné válva elvette oldaltáskámat, melyben fontos írományokat vittem gyarmatra. Ígéretet csikart ki tőlem, hogy csütörtök éjfélkor 5000 forintot helyezek el a Szent Vendel kápolna északi ablakába. A pénzt elveszi onnan, és helyébe az írományokat teszi. Nos, ennyi az egész.
4: Köszönöm. Szabad a pisztolyt látnom, mely nem sült el?
2: Tessék, itt van.
4: Szörnyen érdekes. Mondhatnám különös. Sőt, rendkívüli.
0: Nagyon Spevák, mi érdekes van egy pisztolyon, amely nem sült el a megtámadott kezébe? Az nem corpus delicti. Az ebben az esetben semmi.
4: Bocsánat, méltóságos uram, mindjárt megmagyarázom a dolgot, de elébb engedelmet kérek, hogy egy pár kérdést tehessek a báró úrnak.
0: Á, perlápápa, a méltóságos báró úr szíves lesz felelni, én nem ellenezhetem.
2: No, rendelkezésére állok.
4: Mikor volt ez a pisztoly megtöltve?
2: Tegnap reggel.
4: Ki töltötte meg?
2: Én magam.
4: És azóta hol volt méltóságod?
2: Az estét a Ráskai kastélyban töltöttem, addig le sem került a vállamról az oldalzsák, melyben a pisztoly volt.
4: Az ön fegyvere hol volt a kastélyban?
2: Már mondottam, hogy az oldalzsákomban.
4: És az oldaltáska?
2: Az egyik karszék.
4: Nem nyúlt hozzá senki?
2: Senki.
4: Nem távozott el a szobából?
2: Egy pillanatra sem.
4: Az lehetetlen.
2: Hát ha egyszer mondom.
4: Ön egymaga volt csupán a szobában?
2: Nem, kérem, ott volt Mimi.
4: Hogy?
2: Egy szóval a mennyasszonyom is.
4: Mindjárt gondoltam. Hogy is mondják a művelt franciák? Cherchez la femme, azaz keresd az asszony.
0: Spevák, Spevák, ön túlmegy a határon.
4: Bocsánat, uram, a nyomozás érdeke. A hölgy neve?
2: Sram Mária.
4: Erkölcsi magaviselete?
2: Mi?
0: Spevák! Hát ami sok, az sok.
2: Miféle kérdés ez? Mondtam, hogy a hölgy a mennyasszonyom.
4: Elnézést kérek méltóságotoktól, de tudnom kell felőle egyet mást, mielőtt letartóztatom.
2: Mit beszél? Le akarja őt tartóztatni? Ha. És miért?
4: Rablásban való bűnrészességért.
0: Mi? Hát vigyázzon, Spevák!
4: Mit vigyázzak? Az összefüggés kétségtelen. Nézzék meg a fegyvert. Mind a két piramidli nyílásába egy-egy gombos tű van beletörve, de hogy csak a pisztoly el ne sülhessen. Úgy, báró úr. Ez a hölgy megfosztá önt a védekezés lehetőségétől. Föl kell tételeznünk tehát, hogy mindent előre tudott a merényletről, és a merénylő védelmébe tette használhatatlanná az ön pisztolyát.
0: Teremtő atya úristen! És én még hogy hittem benne?
2: No, Tónikám, nyugodj meg.
0: Aber mach kein Spektakel, lieber Freund. Az asszony volt, nincs. Ein Knopf ist nur ein Knopf.
2: Mikor annyi gomb van a világon, befogjuk a cinkost is, Krúdyt. Csütörtökön éjfélkor a kezünkbe lesz a rebellis betyár. Az írásod is, az 5000 forintod is. 10 zsandárt küldök oda, hogy megcsípjék. Stefanovics legyen rá gondja, hogy a zsandárokkal Sersinszki hadnagy menjen, az ügyes ember, ravasz rendőr, Erhard Náze, az túljár a Krúdy eszén.
0: hanem a legnagyobb titoktartás urai, ön pedig Spevák, már is kiállíthatja az elfogatási parancsot a lány ellen. Még ma be kell őt hozni. Csütörtökön aztán minden rendben lesz. Éjfél előtt egy órával rendelkezésre állnak a csendőrök. Hol akarsz velük találkozni?
1: Nem tudom.
3: Legjobb lesz, ha mindjárt a sötétség beállta előtt elrejtőzködnek a kukoricásban. Ismerem a szklabonyai határt és a Szent Vendel környékét.
0: Na, csinálják, ahogy jónak látják. A részletekben nem avatkozom, végezzék hivatalos kötelességeket.
4: Mi tiszteletünk, megyefőnök úr. Tiszteletünk, báró úr.
0: Tiszteletünk.
5: Jó napot.
0: Na, és te, Tóni?
5: Megyek én is. A lelkemet ölte meg az a lány.
0: No, barátom, nyugodj meg, bleb, rúj. A császári kormány úgy őrködik felettetek, mint a gondviselés. Mindent visszakapsz. Csak természetesen a lányt nem.

Szép lanyha éjszaka volt a csütörtöki, de abban mindenki megegyezik, hogy sötét éjszaka volt. Balassa már éjfél előtt megjelent a kitűzött helyen. Ez pedig nem volt más, mint a gazsi cigányék vályogvetőhelye. Egész napot dolgozik az öreg a rajkókkal, ha névnap nincs, és éppen olyan lyukassá tette körös

0: tehát.
1: Jó estét, bár úr! Sersinszki hadnagy vagyok.
2: Oh, tehát megjöttek. Az én kapi barátom beváltotta a szavát.
1: Üdvözletét küldi.
2: Köszönöm. Hányan jöttek?
0: 10.
1: Itt vannak szétszórulva gödrökben a vályogfalak között. Egy emberem bent van a kápolna belsejében, egy másik a kápolna tetején fekszik hasmánt.
2: Na, hát elfogjuk, mi?
1: A fejemet teszem rá, ha ide jön.
2: De hát, ha ő is óvatos. Nem vettek észre útközben semmi gyanúsat? Mert fölteszem, hogy Krúdi is vigyáztat a gyarmatról idevezető úton.
1: Azt hiszi.

0: Bár.
1: Ah, jó. De hogy jutottak kék kőre?
0: Oda egyenként szállingóztunk a múlt éjjel, mindenik külön úton, s ma aztán, mikor besötétedett, ide loptuk magunkat az erdőség legjáratlanabb helyein.
1: Ah, ez pompás. Kérem, vezettes el a lovamat.
2: Gáspár!
3: Igenis!
2: Vezessd el a báró úr lovát a többihez!
3: Arany!
4: Elhozta a pénzt, báró úr.
1: Természetesen.
0: Legjobb lesz, ha mindjárt ide tesszük a helyére. Az északi ablakba, ide.
1: És, tessék, itt van.
0: Most már itt van a csalé. Alkalmas, itt lesz a róka is nem sokára. Megcsípjük a gézengúzt.
5: Na, hadnagy úr. Hát a leányról mit tudnak? Hová ment, mi lett belőle?
0: Semmit nem tudunk, de most már itt az ideje, hogy a dolgunk után lássunk, éjfél van. Én elvonulok a fal mögé, önnek ellenben joga van mutatkozni, tehát maradjon az ablak közel.

0: Hadd a gyúr!
1: Baj van. Éjfél elmúlt, és még mindig nincs itt.
0: Talán megszagolt valamit.
1: Nem lehetetlen. Nézze, semmi. Semmi mozgás.
0: Várjunk még.
1: Várjunk, várjunk, de én már nem hiszem. Sajnálom a 100 000 forintot. Még jobban bánt a szégyen, hogy megint kifogott rajtam.
0: Talán megharagudott. Nem tett ön neki valami ígéretet?
1: De igen. Azt ígértem, hogy megállapodásunkat titokban tartom.
0: És nem tartotta meg? Ez hiba volt?
1: És akkor nem fogadhatnám el, ha senkivel se közlöm.
0: Ez igaz. Hanem nem is annyira őról van szó, mint inkább az ön szaváról. Egy úr szaváról.
1: Hely, ostobaság! Adott szó egy rablóval szemben.
0: Pardon, elfeledtem. Ám bár ez a rabló tiszt volt valamikor. Hanem a szituációnk az tarthatatlan. Az a gazember becsapott minket. Engedje már meg, báró úr, hogy beszélhessek a tetőn lévő emberemmel. Az a sötétben is lát. Hát, ha észrevett már valamit.
1: Jó.
0: Ön pedig hajoljon le addig, hogyha esetleg közelednénk, ne lássunk két emberi alakot.
1: Jó.
2: Nem látsz semmit? Gáspár!
3: Semmit, hadnagy úr!
2: Várjál, megnézem a pénzt! Te!
3: Szégyen és gyalázat!
4: Mi történt?
3: Hol a zsandárok? Mindenki! Kerüljük ide, zsandárok!
1: Mi az? Hadnagy úr, mi történt?
3: Megfoghatatlan a dolog. A pénz eltűnt az ablakból.
1: Még ez is. Fekete éjszaka ez számomra.
3: Ez még nem minden, de helyette ott volt ez a csomag.
1: Csomag? Az irataim.
3: Ez.
1: Hogy történhetett ez?
3: Veszek meg, ha értem, ez valami természet fölötti. Nem ember ez, de ördög. Ha legalább itt lennének a lovaink, hogy üldözni lehetne.
4: Kit? Hiszen nem járt itt senki.
3: Á, ostobaság, kísértetek nincsenek. Itt kellett lenni nekie valahogy. Valahogy az ablakhoz osont ügyesen. De hogyan? Megfoghatatlan. Gyorsan, na, rohanjatok körbe.
1: Hagyja. Hadnagy úr, hagyja. Úgy látszik, az volt megírva, hogy ebben az ügyben veszítenem kell. Na és most?
0: Mélyen sajnálom, hogy így történt. De ön is láthatta, hogy mindent elkövettünk. Feladatom ezúttal be van végezve. Velünk tart visszafelé.
1: Nem. Menjenek csak. Csupán a lovamat kérem.
3: Embere! Valaki hozza a báró lovát!
5: Itt van!
1: Köszönöm, fiam. Micsoda gyerkőc külsejű pandúr. Na, fiam, itt ez az 5 koronás, a tiéd.
5: Köszönöm, uram, nem fogadhatom el. Megfizet engem a vármegye.
1: Na, ne fene. Akkor hát... Jó utat!
3: Lóra! Zsandárok! Indulj!
5: Jó éjszakát, kisbáró! Kisbáró!
1: Mimi!

0: Чарльзе! Чарльзе! Нишайту!
1: Но! Эй!
0: Валаки! Én vagyok itt, Balassa! Hé! Miért nem jön senki sem?
2: Nem tudunk, uram. Nem mozdulhatunk. Kezünk a lábunk összekötve. Ha Isten tös, már jöjjön és oldozom ki.
1: Én. Hát, kicsodák maguk?
2: A zsandárok.
1: Pokolba is.
3: Miféle zsandárok?
2: Azok, akik Krúdit jöttünk elfogni.
3: Ugyan, miféle tréfa ez?
2: Jaj.
3: Hiszen azok már a Brolini erdőben nyargalnak.
2: Jaj, téved, uram. A zsandárok mi vagyunk. Csak hogy Krúdiék ránk törtek az este.
3: Mi?
2: Letepertek. Leszették a ruháinkat. És a szemünk láttára öltöztek zsandároknak. Aztán megurítottak ide az asztal alá. Jaj, a fejem. Hol már a szemünk is kopog az éjségtől.
1: Hát a csárdásné hol van?
2: Az is meg van kötözve valahol a kamrában.
3: És a hadnagy?
2: Az én vagyok, uram. Engem is ide gurítottak a hordó mögé, a gyáva nyomorultak.
4: A és dőlt belőle még a panaszfolyvást. Ja. Még akkor is, amikor Balassa levette róla a köteléket, és végre szabaddá lett. Főként a ruha a ruhája izgatta. Hogy megy már most ő el innen ruha nélkül? Ó, milyen istentelen emberek! S hogy bánt vele ez az infámis Krúdi? Ha nem hiszen, csak kerüljön még egyszer a szeme elé, a bőrét fogja lenyúzni, s kikészíteti Krapeckivel a kesztyűssel, ha találkozik vele. De nem találkozott vele soha többé.

0: a zsivány. Kedves hallgatóink, ifjúsági rádiójátékot hallottak. Mikszáth Kálmán kisregényéből Túri András írta. Ismertetjük a szereposztást. Beszélő Turgonyi Pál, Balassa Inke László, Kródi Mádi Szabó Gábor, Kapi Mányai Lajos, Huszár Gonda György, Filcsik Gyenge Árpád, Horváti Deák Sándor, Holéci Horkai János, Szolgáló Pogány Margit, Mimi Pápai Erzsi, ügyvéd Balázs Samu, Stefanovics Hlatki László, Spevák Márkus László, hadnagy Tarsoly Elemér, Zsandár Ambrus András és Servinszki Gera Zoltán. Rendezte Baksa Sós László.
1: A rádiójáték 1960-ban készült, és utoljára 1997. október 25-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
4: Kilenc óra, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Elrendelte a kormány az állami számvevőszék teljes átvilágítását. Megerősítik az adóhatóság jogosítványait is, hogy a politikai felsővezetők és családtagjaik vagyonát akár 20 évre visszamenőleg is vizsgálhassák, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az állami számvevőszék szerint a kormány nem jogosult a testület működésének felülvizsgálatára. Közleményükben hangsúlyozták, országgyűlési szervként nem részei a végrehajtó hatalomnak. Az ASZ ugyanakkor üdvözli a működésére és hatáskörére vonatkozó szabályozás felülvizsgálatát. Az elnöki feladatok folytatásáról tartott megbeszélést Forsthofer Ágnes ideiglenes államfő Sulyog Tamással a Sándor palotában. A találkozón a volt köztársasági elnök méltatta a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Forsthofer Ágnes köszönetet mondott az ott dolgozóknak és közölte, ők biztosítják majd a stabil működést az átmeneti időszakban is. Ukrajna folytatta a légi támadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a Víradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen hárman megsebesültek. Közben újabb Ukrajnába tartó tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren a román partokhoz közel. Feltehetően tengeri drónnal ütközhetett, vagy tengeri akna robbanása miatt rongálódott meg. A legénységből nem sérült meg senki, és a hajó is folytatni tudta útját. Spanyolországban vészhelyzetet hirdettek három régióban az erdőtüzek miatt. Madrid környékén, valamint Kasztília és León tartományban több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni. Az egyelőre megfékezhetetlen lángok miatt 5 regionális autóbuszvonalon szünetel a közlekedés, több közutat lezártak, és 40 településen akadozik a távközlés. Európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez Franciaország. Több ország felajánlotta, hogy repülőgépeket küld a katasztrófa sújtotta régiókba. Vannak olyan térségek, ahol napok óta tombolnak a lángok, sok helyen már a lakott területeket veszélyeztetik. Jelentősen csökkent a repülőgép balesetek száma, miközben a légi utasoké rekordszintet ért el tavaly. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint világszerte 5 milliárd jegyet adtak el a légi társaságok, a balesetek száma pedig 13%-kal mérséklődött. A 85 légi katasztrófának összesen 387 halálos áldozata volt. Ma kezdődik a Művészetek Völgye Fesztivál a Balaton felvidéken. Jövő vasárnapig több ezer program várja az érdeklődőket Kapolcson, Taliándörögdön és Vikántpetenden. A megnyitón avatják majd fel a rendezvény kortárs képzőművészeti gyűjteményének új darabját, Szilágyi Csilla Mikrokozmosz című köztéri alkotását. Idén külön programsorozatot szerveztek a fesztivál létrejöttét, kezdetét bemutató eseményeknek. művek, előadásokon, valamint archív fotókiállítással és vetítésekkel idézik fel az 1989-ben indult Kapolcsi Művészeti Napok történetét. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Délután 22-27, este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Most menj, követ, elbocsátalak. Menj és mondd meg uradnak, hogy országaink érdekében és népeink javára elfogadom ajánlatát. Legyen békesség és barátság ezentúl kettőnk között. S tegye ezt szilárdá urad lányával kötött házasságom. Királylag fogok bánni vele, ahogy az egy királynőt megillet. De ha körüljártuk a szent tüzet, utána egyedül és magának élet palotájában. Akár el is felejtheti, hogy a világon vagyok, mert sem vele, sem más nővel nem akarok együtt élni. Menj és mondd el uradnak szavaimat. Ha elfogadja, úgy lesz, ahogy mondtam, ha nem, ő lássa a jövőt.

0: A vörös lótuszok már lesik, hogy szerelmesük a nap, mikor lép elő a keleti hegyek közül. Hát ez meg... Ki ez a nő, aki olyan sötétkék köntösben siet felé, mint az újhold éjszakája? A sötét mennybolt a hold sarlóját, ő egy fehér mangóvirágot tart. Miért jön? Miért zavarja nehezen elért nyugalmamat?
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt az illatos mangóvirágot. A királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Csíti, mondd meg úrnődnek, hogy üzenetét és virágját megkaptam. És azt is mondd meg, hogy álmuk csak azoknak van, akik, mint úrnőd, nem bajlódnak a világ ezer gondjával. A keserű ember álmatlan éjszakájának azonban csak egyetlen orvossága van, a hajnal.
1: Nincs igazadó, király. Van hatásosabb gyógyszer is. Én ismerem a bajodat, és azt is tudom, mivel lehet orvosolni.
0: Akkor te nagyon sokat tudsz. Annyit, hogy még akkor sem hinném el, ha nem nő, és nem Csíti volna.
1: Mit tudsz te, ó király, az asszonyokról? Te, aki király létedre csak egyetlen asszonnyal éltél. Most egy asszony álhatatlansága miatt keseregsz magadban. Élt már egyszer egy hozzád hasonló fiatal és tapasztalatlan király. Néki is volt szeretett felesége, mint neked. De ő másként csalódott feleségében, mint te. Az ő asszonya hűséges volt, de egy napon meghalt. Akkor az a király, ahogy te magad is most, ott hagyta a világ örömeit, búbánatát, és egy ugyanilyen vén templom magányában élt, mint te, és ugyanúgy a kétségbeesés rágta a szívét, mint neked, s őt sem tudták rávenni, hogy visszatérjen az élethez és királyi kötelességéhez. Egy napon felkereste hajdali nevelője, és szótlanul megállt mellette. Akkor a nagy csendben egy elhervadt bambuszlevél hullott le. Az öreg hirtelen följajdult, földre vetette magát, és megszaggatta köntösét. A király csodálkozva kérdezte: atyám, mi bántott meg? Az öreg jajgatva válaszolt: nem láttad, az a levél lehult a fáról. Mire a király elcsodálkozott: szent ember, nem őrület egy levél miatt így keseregni? Az öreg abba hagyta a jajungást, és felegyenesedett. Nem az az őrület, ó király, hogy te megtagadod az életet egy asszony halála miatt? Mi más egy halandó asszony halála, mint egyetlen levél az emberiség fájáról?

0: végtére ő is csak asszony, és önmagát is elítélte azzal, hogy a nőket könnyelmű bambuszlevélhez hasonlította. Hogy lássak én a nőben erényt, ha egy nő maga is megtagadja ezt? Elhajítlak hát, Mangó, ne csillapítsa illatod a szívemet.
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm, az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a halvány piros pátali virágot. Ha királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Cséti, hogy alhatna egészségesen, akit annak a nemnek a méltatlan emléke kísért, amely a magad szavai szerint is álhatatlanabb, mint a száraz falevél?
1: Hogy lehet az, ó király, hogy te oly kevésre becsülöd a nőket, és mégis nem csak emlékezel, hanem még meg is ismétled azokat a szavakat, amelyet a megvetett női nem egy jelentéktelen tagja mondott?
0: Még nagyon fiatal vagy, és már is tele vagy hamissággal. Ha ilyen a szolgálólány, vajon milyen lehet maga az úrnő?
1: Ő is asszony. Nem elég ez neked? Nem olyan-e minden nő, mint a bambuszlevél, megbízhatatlan, ingatag, és mint a bambuszszára, üres. De azért a gajról ne ítéld meg a virágot. Én meg a többi szolgáló csak gajak vagyunk, de úrnőm, olyan, mint ez a ragyogó pátali virág. Gondolod, hogy a teremtő, aki minden virágnak megadta a maga szépségét, éppen a nőket alkotta volna egyformára? Egyszer egy szép asszonynak nagy útra ment a férje, és év jött évre nem tért vissza. Az asszony körül úgy tulakodtak a kérők, mint méhek a virágon, hiába adta ki az útjukat. Végre egy éjszakán megtöltött egy kicsiny mécsest olajjal, és lement a Gangeshez. Azt gondolta: meggyújtom és a vízre teszem. Ez a láng az uram élete. Ha kialszik vagy elmerül, én is végzek magammal, mert az én uram halott. De ha égve úszik el, tovább várok, mert él, és visszajön. Az éjszaka viharos volt. A Gangesz hullámai úgy csapkodtak, mintha a tengerből jöttek volna. De az asszony hite erős volt, vízre tette a kicsiny mécsest. Mahasvéra isten is látta mindezt, és nyugalmat parancsolt az elemekre. A Gangesz hullámai álomba simultak, és a folyamkeblén úgy ringott a kicsi mécs, hogy még csak meg sem rebbent a lángja, és a víz csöndes tükrén egy másik ég úszott. Két káprázat. Csak az a kicsiny mécs volt az egyetlen valóság. Békésen siklott, és lassan eltűnt az asszony szeme elől. És az asszony nem sokára visszanyerte elveszett urát. Most bocsáss el, ó király, mennem kell, úr nem vár, s haragszik, ha kések.
0: Hajnal piros pátali virág. Ennek a különös lánynak bizonyosan az ékes szólásnak az istennője kölcsönözte a nyelvét. De asszony ő is, olyan, mint a többi. Ajkuk méze mögött méreg van. Eldoblak téged, pátali virág. Ne simogassa a szemem halvány piros színedet. Az ifjúnak most tönti el aranyával a keleti égboltot, és íme megint jön a Cséti, hozza úrnője üdvözletét, és ő maga az ifjúság.
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a virágzó jázminágat. Ha királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Cséti, hogyan lehetne békés nyugalma annak, aki akarata ellenére is egy nővel foglalkozik? Mert ha jó egy nő, ha rossz, egyaránt megzavarja a lélek nyugalmát.
1: Örvendek, ó király, hogy a nőkről formált rossz véleményed megingott, hiszen elismerted, hogy köztünk is lehet jó. Megkérdezhetlek, hogy mi okozta ezt a váratlan változást?
0: Ami nem történt, annak oka sincs. Az én véleményem ma is ugyanaz, mint eddig, és magam is ugyanaz vagyok.
1: Nem hiszem. A változás jelei csalhatatlanul ott vannak rajtad. Olyan világosan leolvasom rólad, mintha csak a saját nevem lenne a homlokodra írva.
0: Ugyan? És mi a neved?
1: Mézvirág.

0: vagyis virágos ága, méhek kedvence.
1: Szép neved van, illik hozzád.
0: Nem tudhatod, hogy a valóságban én milyen vagyok. Talán a dió durva héján keresztül is meglátod az édes tartalmat?
1: Ez a hasonlat rossz.
0: Ó, király, nem tanított meg a tapasztalat, hogy az édes külső mögött sokszor keserű nedv rejtőzik. A tulajdonságaimat nem tudod a külsőmről megítélni. Igaz, úr nem engem jobban szeret, mint a többi szolgálólányt, de ne hidd, hogy a külsőmért. Én olyan földről tudok mesélni, hogy minden bajodat elfelejted. Mert itt a fák örökkön virágzanak, és körülöttük örökké döngicsélnek az illattól mámoros méhek. Itt a napsugár nem éget. Éjjel a holdkövek nektárt verejtékeznek a hold kámforos sugarában. A kék tavakon ezüst hattyúk siklanak, égszínkék lépcsőkön pávák táncolnak. Itt a villany nem gyújt, csak az utat mutatja. Itt a szivárvány mindig ragyog, itt kristálypaloták holdezüstözte tetején szerelmesek örülnek egymásnak, és a vörös borral telt serlegnek, meg a szantálfa déli szél hozta illatának. Itt a szerelmesek rubinnal és maragddal játszanak, meg az óceán mélyén született gyöngyökkel. Itt nagy folyamok csöndes méltósággal hömpölyögnek aranymedrükben. Itt a férfiak hűségesek, örökre szeretnek a nők, és soha nem hervadnak el a lótuszok.
1: Vigyél engem oda, ahol a szerelem soha nem hervad el.
0: Bocsáss el, ó király, mennem kell. Úr nem vár, s haragszik majd, ha kések.
1: Letette a jázmint és elment. Ó jázmin, édes illatú vagy, de milyen édesen csenget ennek a lánynak a szava. Jaj, hogy ő is asszony. Átok, átok minden asszonyra. Azt hittem, hogy gyökeresen kitéptem szívemből a vágyat. És ez a kedves kis Cséti, ez a szolgáló lányka csak jön, hamis, de illatos ajka, néhány mézes szót lehel, és oda minden igyekezetem, hogy feledjem a nőket. Olyáz, mint virág, nem doblak el. Itt hervadsz el nálam.

Madarak már régen üdvözölték dalukkal a napot. Hiába nézem a tó partját, a Cséti nem jön, és én egyedül vagyok a lótuszokkal, meg a fákkal. Biztosan elaludt, talán későn kelt ma. Lehet, hogy úrnőjének volt rá szüksége. Eddig minden reggel virágot hozott nekem. Milyen különös. Valami hiányzik ma reggel az erdőből. Pedig itt vannak a fák, itt az öreg templom, ott a tó a lótuszokkal, hajnal piroslik. Csak Cséti nem hozott virágot. A hangja itt cseng a fülemben, úgy susog, mint a szelló a fiatal bambuszhajtások között. Holnapig újra várhatok, hogy halljam őt. Ha holnap megint hallom, lehet, hogy holnap se jön. Lehet, hogy holnap sem jön.

0: Köszöntelek, ó király!
1: Úrnőm, az én érdemtelen személyemmel küldi neked ezt az illatos csampak virágot. Ha királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
2: Édes Séti, hogyan alhatna jól, akit elhagytak a barátai?
1: Akit elhagytak a barátai, ó király, saját maga hibás, mert nem tudta a hamisat az igaztól megkülönböztetni.
2: Sajnos nehéz különbséget tenni. Kevesen tudják ebben a családvilágban a jót a rossztól elválasztani. Mert a gonoszságnak és aljasságnak számlálatlan áruhája van. Néha éppen olyan külsővel jelentkezik, mint te vagy.
1: Ó, király, de nem se légy bizonyos.
2: Nem vagyok semmiben sem bizonyos, csak abban, hogy mit sem ér az élet, ha elhagyott a szerelem.
1: Nem hagyhat el, ami sosem volt a tiéd. Nem hagyhatott el téged a szerelem, hiszen sohasem ismerted.
2: Ugyan mit tudsz? Mit tudhatsz te a szerelemről? Olyan fiatal vagy még.
1: Ez nem kor kérdése. Én előző életemben a szerelem virágos íjú istenét szolgáltam, s ami titkot megtudtam tőle, emléke mai életemben is kísér. Figyelj, jó király! A szerelem hangszerén három húr van. Ha mindhárom erős és szilárd, még a halál sem szakíthatja el őket. De ha csak egyetlen húr feszül, ez az élet kis megpróbáltatásaitól is elpattan. Ahogy a te esetedben is történt. Mert a szerelmed nem harmónia volt, csak egyetlen hang.
2: Lehet. Nem tudom. Mondd, mi a szerelem három húrja?
1: Hogy tökéletes legyen, a szerelem hármasságának egyetlen érzésben kell egyesülnie. A három a test szerelme, az értelem szerelme és a lélek szerelme. Ha nincs meg a nemek különbsége, nincs testi vonzalom, s már hiányzik az egyik húr. De a nő értelmese maradjon külseje mögött, hogy becsülje is őt a férfi. Legyen végül jó lelkű, mert különben a férfi másot keresi ezt, s enélkül a test és az értelem szerelme is csak rövid ideig maradhat meg. Mindez nem csak a nőre, igaz a férfira is. Te balga voltál, nem jól választottad meg szerelmesedet, mert nőd csupán szépséges szép volt, semmi több. Most megbűnhődtél a rossz választás miatt, de szabad vagy. Inkább örülj hát, ahelyett, hogy gyászolsz. Ki tudja, mit rejt még számodra a jövő? Ki remélheti a legnagyobb érzést, ha azt sem tudja, hogy az milyen? De te, ó király, meg fogod ismerni úrnőmmel a tökéletes szerelmet, mert remélem, hogy ő méltó hozzád.
2: Nem érdekel az úrnőd, ne is beszélj róla. Ő csak a politika, meg az államérdek hozta ide. Te beszélj csak magadról nekem.
1: Ha így beszélsz, ó király, soha nem jövök el többé hozzád. Most bocsáss el, mennem kell, úr nem vár, s haragszik, ha kések.
2: Csompok virág, maga helyet hagyott nekem ez a lány. Illatod maga a szerelem. És jól élik a kedveshez, akiben bűbájosan egyesül minden.

0: A nap ma korábban kelt, mint én. Csíti már vár rám, ahogy a bíborveres virággal a kezében ott áll, mint a saját lelkem nyugalma lenne.
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a bíborvörös lótuszvirágot. A királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Édes Cséti, nyugodt álma van annak, aki visszanyerte lelke nyugalmát. Hála neked, már régen nem aludtam olyan békésen, mint az éjjel.
1: Igazán nagyon örülök ennek, és honnan ez új nyugalom?
0: Tegnap álomitalt adott egy orvos.
1: Szerencsés vagyok, király, mert bizony kevés a tudós orvos.
0: Tudod, mi volt az álmodhozó szer? A te hangod zenéjéből és szépséget nektárjából készült. És most már én is reménykedem, hogy a gyógymódnak tartós hatása lesz. Reménykedem, pedig nemrég még vigasztalannak és kétségbejtőnek láttam sorsomat.
1: Vigyázzok, király! Néhány nappal ezelőtt még ingatagnak tartottál minden nőt.
0: Cséti, te is tudod, hogy csak azért szólsz, hogy engem gyötörjél.
1: Nem. Csak egy halász jutott eszembe. Az a halász, aki egy szép napon kivetette a hálóját, és egy gyönyörűséges aranyhalat fogott. Amikor ki akarta a hálóból venni, a hal kisiklott a kezéből, és visszaugrott a tengerbe. A halász bánatában majdnem a tengerbe vetette magát. Kétségbe esetten siránkozott. Ó, jaj, ez a hal volt életem értelme, eredménye és öröme. Néhány nap múlva azonban, mikor kivetette a hálót, egy szép ezüst halat fogott. Az aranyhalat rögtön elfeledte, és mohón nyúlt az ezüst hal után. De ez is visszasiklott. A szegény halász bánkodott és kesergett. De mikor hosszú hetek után ismét kivetette a hálót, csak egy közönséges halat fogott, amilyennel tele van a tenger. A halász ezt a halat kiemelte a hálóból, és boldog volt. A közönséges hallal a kezében úgy elfeledte az arany meg az ezüst halat, mintha sose látta volna őket.
0: Édes Cséti, rögtön megharagszom, ha engem ehhez az ostoba halászhoz hasonlítasz.
1: Csak vigyázó király, vigyázz, nehogy a mese valóra váljon.
0: Ahhoz a tűzhöz hasonlíts inkább engem, amely már csak nem kialudt és közönséges fával hiába próbálták lángra lobbantani. Végül egy darab mennyei szantálfát vetettek rá, és a tűz megélett hamvaiból. Olyan tiszta, lobogó lánggal égett, mint soha az előtt.
1: Mennem kell. Bocsáss el, ó király. Úr, nem vár, s haragszik majd, ha kések. Én mit hagyom a bíborvörös lótuszt?
0: Lótusz, ugye jól mondtam, hogy én vagyok a tűz, és ő a fa. Vagy inkább én a fa, és ő a tűz. Hiszen úgy égett, mint a láng, s hogy elment még jobban. Magamnál tartalak, lótusz. Egész nap magammal viszlek, mert olyan vagy, mintha ő hagyta volna itt szépségének egy darabkáját.
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a virágot. Sörének, a szépség és a jó szerencse istennőjének a virágát. Ha királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Édes Cséti, nem tudom, hogy aludtam-e az éjszaka, vagy nem, csak azt tudom, hogy egész éjjel a te hangodat hallottam, és téged csodáltalak, de hogy álom volt-e, nem tudom.
1: Szavaid, ó király, nyugtalanító jelek az orvos számára. Eseted arra az őrült királyra emlékeztet, aki egy kőbe lett szerelmes.
0: Szépséges Cséti, te meg egy kő, ez képtelenség. Micsoda hasonlataid van?
1: Számodra nem lehetek más, mint az ő számára a kő volt.
0: Mesélj hát! Minél többet akarlak látni és hallani.
1: Figyelj hát! Volt egyszer egy király. Egy vadászat alkalmával egy régi templom falán meglátta a szépség istennőjének kőbe faragott képmását. Szerelemre lobbant, és nem tudott elszakadni tőle. Kivétette hát a falból a követ, magával vitte, és a palotájában állította fel, s ott ült előtte éjjel-nappal. Egyszer, álmában, a szobor megmozdult, odalépett a királyhoz, és nem volt már kő, hanem élő, meleg, húsvér asszony. A király nagy gyönyörűséggel magához vonta, hogy megcsókolja, de az éjjeli őr éppen abban a pillanatban kiáltotta az időt, s a király felébredt. Attól kezdve egész életében remegve várta, hogy még egyszer megjelenjék álmában az istennő. De hiába. Keserű emberré vált, az egész világot meggyűlölte. Bizonyosan őrült az, aki egész életében az elérhetetlent kergeti. Én elérhetetlen vagyok a számodra, és te meg a mesebeli királyhoz leszel hasonló, ha megfeledkezel úrnőmről. Ugye, ó király, mégis találta hasonlat?
0: Nem tudom. Nem is figyeltem, hogy mit mesélsz, mert csak az ajkadat lestem. És azon tűnődtem, hogy miért nem tűnt fel nekem eddig csodálatos formája. Mondd el ezért még egyszer a mesét, és én közben behunyom a szememet, hogy szavaid értelme elérjen a lelkemig.
1: Félek, hogy nagyon is igazam van, és józan eszed elhagyni készül. Bocsáss el már, király, most mennem kell, úrnőm vár, s haragszik, ha kések. S Istennő virágát itt hagyom neked.

0: Még csaponganak a denevérek, de már közeleg a hajnal, s jön. Nem sokára itt lesz az édes Cséti. Milyen kedves, milyen szép. Szép, szépséges, de hát mégiscsak nő. Vajon jól tettem, hogy engedtem őt a szívemhez férkőzni?
1: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a sírési a virágot. A királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
0: Édes Cséti, hogyan aludhatna jól, aki kétkedik és retteg? Mert látod, ismét ki akarok jutni a tengerre, holott egyszer már hajót öröthettem. Kék, csodálatosan kék a tenger, és a hullámai enyhe nyugalomba ringatnak, de hát akkor is ilyen volt, mielőtt megcsalt. Rábízzam megint kicsiny csónakomat.
1: Akinek se bátorsága, se bizalma, hogy kockáztasson, az nem is nyerhet soha. Réges-régen hajóra szállt egy ifjú kalmár. Sokáig vitorlázott, míg végül a tenger legközepébe ért. Itt a szél hirtelen elült, a vitorlák renyhén csüktek az árbócokon, és a hajó lassan megállt. A zölden locsogó hullámokból egyszerre egy korálfa emelkedett ki, és a fa egyik ágán a tengerlánya ült. A tenger habja csillogott csodálatos tagjain, a vízcseppek úgy díszítették keblét, mint az igaz gyöngyök. Hosszú haja szétterült a csöndesen pihegő vizen. A tenger lánya megszólította az ifjú kalmárt. Gyere velem! Olyan gyönyörűségben élsz majd, hogy el sem tudod képzelni. De az ifjú kalmár gyáva lelke habozott, mert vágyott ugyan a földön túli szépségű lányra, de félt a tenger hullámaitól. Addig gondolkozott, míg a csodálatos fa és szépséges terhe egyszerre csak eltűnt a tengerben. Az ifjú kalmár egyedül maradt a víz és az ég között. De egyre azon bánkodott, hogy miért is szalasztotta el a soha nem ismétlődő alkalmat. Hirtelen vihar tört rá, a hajó elsüllyedt, és ő maga is a tengerbe fulladt. Így a szép lányt is elvesztette, és életét sem menthette meg. De most bocsáss el, ó király, mennem kell, úr nem vársz, haragszik, ha kések. Itt hagyom neked a sirés a virágát.

Sír és a virág, szép vagy, de boldogtalanságot hoztál. Miért is sértettem meg a kedves Csétit? Miért is nem bíztam benne? De ő is csak asszony. Miért nem képező valami külön nemet, hogy ne gondoljak mindig arra a fájdalomra, ami együtt jár az asszonyokkal? Kivéve persze őt, az én

0: Köszöntelek, ó király. Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a kadamba virágot. Ha királyi álmod édes volt, ő is eléged.
1: Édes Séti, hogyan alhatna az, aki bűnt követett el, és hiába várja, nem kap bocsánatot?
0: Milyen megbocsátás vársz, ó király?
1: Csónakomat eltaszítottam a parttól, s most bennúszom a tenger közepén. Már csak a koráfán ülő lány hiányzik.
0: Ó, király! Ritkák ám az ilyen lányok, még az őket termő koráfánál is ritkábbak. Félek, hiába taszítottad el a sajkádat a partról, mert nincs más hátra, mint hogy egy földi asszonnyal elégedj meg. Az én úrnőmmel.
1: Meg sem hallgatlak, ha az úrnődről beszélsz.
0: Pedig beszélek. Nem vagy kíváncsi, hogy milyen? Sokkal szebb és magasabb is nálam.
1: Ha nálad magasabb, már túl magas.
0: És hogy ismeri a költészetet?
1: Nem szeretem a tudálékos nőket.
0: Arról nem is szólva, hogy úgy táncol és úgy énekel, mint egy tündér Indra Isten csarnokában.
1: Nem kell más táncos láb, mint a tiéd. Nem kell más zene, mint a te hangod. Kedvesebb az nekem, mint virágnak a zümmögő méh.
0: Miről beszéltél, és látod? Egy méhecske szállott a kadamba virágra, és én bezártam a méhet a virág kelyhébe, úgy hallhasd, mi kedvesebb, az én hangom, vagy a méh döngicsélése.
1: Hallgatom a méhet, de nem tudom. Te is beszélj, hogy különbséget tehessek.
0: Elengedtem a szirmakat, és elszállt a méhecske.
1: Ó, balga méh! Ki más hagyná el önként a virágfalú börtönt, és a te kezedet, amely maga is virág? Add a kezed. Nézzük, mennyire hasonlít a virághoz.
0: Nem lehet. A virág a tied, mert úrnőm neked küldte. De a kezem az enyém. És most bocsáss el, ó király. Jaj, visszajött a méh. Itt száldos a hajam körül, és meg fog szúrni.
1: Visszajött, hogy bosszút álljon, amiért tömlözve zártad.
0: Védd meg, ó király, aki oltalmat keresnál.
1: Persze, hogy megvédelek. Te meg méhek királya, gyere! Amiért a karomba üzted a kicsi Sétit, lótusz kehelybe egész nap méz vár majd rá.
0: Engedj el, ó király! Az én úrnőm bátor! Ő nem fél a méhektől!
1: Nekem nem kell a bátor nő, aki nem fél a méhektől! De nézd csak, méhek virágossága érthető, ha a méhecske összetévesztette ajkadat a virág kelyhével.
0: Ez a rosszul nevelt méh megalázott engem, mert miatta feledkeztem meg az illendőségről. Bocsáss el, ó király, mennem kell. Úrnőm megharagszik, ha kések. A kadamba virágot itt hagyom neked.
1: Ó, csodálatos virág. Még akkor is megőrizlek, ha elhervadtál. Hiszen neked köszönhetem, hogy az a derék méh megtámadta a Sétit, és ő úgy elfeledte tartózkodását, hogy a karomba futott. Ó, szépség! Gyengeségednek nem tudok ellen.

0: Köszöntelek, ó király. Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a piros amarantisz virágot. A királyi álmod édes volt. Ő is elégedett.
1: Jól alszik az, akit nem terhel a vétek, hogy megtagadta a segélykérőtől a védelmet. Édes Csétin, ne szégyeld magad, hiszen meg is sípetett volna az a méh, ha megtalálnám, most ellátnám nektárral.
0: És ha megszúrt volna?
1: Akkor a pókokkal etetném meg, és az elefántokkal taposthatnám szét.
0: Szegény méhecske. A büntetés súlyos, túl súlyos lett volna. Ne hagyjuk már a méhet. Hadd beszéljek neked inkább úrnőm erényeiről.
1: Miért emlékeztetsz engem folyton az úrnőre? Bár ne lennék király, akkor nem kellene államérdekből olyan királynőt megtűrnöm, akit se testem, se lelkem nem kíván.
0: Nagyobb akadályokat is leküzdöttek már, ó király. Gondolj Ganésára, vagy Vismatira esetére, aki Brámánnál lett.
1: Ó, édes Séti, vigasztalás helyett ózsdi legendákkal traktálsz.
0: Vannak, akik akadálynak látszó árnyaktól is visszariadnak. A teli hold egyszer egy fehér lótuszvirágot keresett szeretőül. Éppen akkor hajtott ki egy erdei tó partján egy hófehér lótusz. De két hím elefán csörtetett elő a sűrűből, egymás oldalába döfték agyarukat, piros vérük pirosra festette a fehér lótusz szirmait. Mikor a hold rápillantott a virágra, csalódottan fordult el tőle, mert egy piros lótusz nem lehet a hold menyasszonya. Ezért elbújdosott, bújában egyre fogyott, s végül teljesen elenyészett. Az új holdat megelőző sötét éjszakán azonban a záporeső hófehérre mosta a lótuszt. És mikor elült a szél, és szétoszlottak a felhők, az új hold lepillantott a tóra, és végtelen gyönyörűségére meglátta a fehér lótuszt. A virág levelein az esőcseppek, mint örömkönnyek ragyogtak, és köszöntötték őt, a lótusz égi vőlegényét.
1: Ó, ha én lehetnék a hold, és te lennél az én hófehér lótuszvirágom.
0: Ha lehetetlenre vágysz, elveszítheted a mennyországot. És most bocsáss el, ó király, mennem kell. Úr nem vár, és haragszik, ha késik.
1: Édes Cséti, nem maradhatnál legalább csak még egy kicsit?
0: Nem.
1: És nem jöhetnél legalább kétszer vagy háromszor egy napon? Mert a napok nagyon hosszúak, és te csak néhány percig vagy nálam. S fájdalom a napok között van egy-egy vég nélküli üres éjszaka is.
0: Ne kívánj lehetetlen, ó király. Ahol úrnőm van, ott az én helyem is. Bocsáss hát el, ó király.

0: Köszöntelek, ó király. Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a piros pálása virágot. A királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
1: Édes Cséti, féltékeny vetélytársnőd az álom, mert gyakori látogatásaid miatt megneheztelt rám, és elkerül.
0: Nem fog soká neheztelni, ó király, mert nem sokáig látogatlak már.
1: Szívem bánatos titkát mondtad ki, mert előbb-utóbb meg kell tartanom úrnőddel a gyűlöletes menyegzőt. Nem halaszthatom tovább. Nem is látogathatsz, mert ha úrnőd gyanút fog, meg is ölethet.
0: Nem, ó király. Az én úrnőm hozzád is, hozzám is nagyon jó indulatú. És attól félek, hogyha megismered őt, elfelejted a Csétit.
1: Soha. A napra esküszöm, soha. Inkább visszaküldöm őt atyához, tegyen, amit akar. Ha kedve tartja, vegye el királyságomat, ezzel sem törődöm. Csak ezt az erdőt, meg tavat hagyja meg, és téged, hogy reggelenként meglátogass.
0: Ezek csak üres szavak, ó király. Én tudom, hogy soha nem fogod úrnőmet visszaküldeni.
1: De igen.
0: Nem. Ez csalás lenne, és megszegnéd adott szavadat. Gondolkodj ezen, és bocsáss el, ó király. Mennem kell. Úrnőm vár, és haragszik, ha késik.
1: Ó, palása, piros virág, te vagy az ő záloga az én kezemben. Hogyan tartsam meg őt is, a becsületemet is?

0: Köszöntelek, ó király! Úrnőm az én érdemtelen személyemmel küldi urának ezt a sámi virágot. Ha királyi álmod édes volt, ő is elégedett.
1: Édes Cséti, hogyan alhatna az, aki már maga előtt látja élete végét?
0: Ilyen fontos lett neked az élet, ó király. Még meg sem telt a hold, és én emlékszem az új hold idejére, amikor még semmire sem becsülted az életedet.
1: Mert akkor még nem ismertelek.
0: De hiszen én is csak nő vagyok, ó király. Jelentenek számodra valamit is a nők?
1: Mindegy, hogy mi vagy, nem érdekel. Ha nő vagy, akkor a teremtő két asszonyi fajtát alkotott. Az egyikbe tartozol egymagad, a másikba az összes többi nő.
0: És melyik csoportba tartozik vajon az én úrnőm?
1: Miért nem hagyod legalább egy pillanatra elfelejtenem, amire úgyis túl gyakran gondolok?
0: Nem helyes, ó király, amit teszel. Meddig akarod úrnőmet várakoztatni? Az örökké valóságig?
1: Cséti, nem érgezd ezt a gyönyörű hajnalt. Jó, tudom, hogy igazad van, amit teszek nem méltó hozzám. De tudd meg, hogy ennek te magad, s nem kevésbé úrnőd az oka. Nem választhatott volna mást, csak éppen téged? De nem, dehogy. Isten ments, hogy mást küldött volna, hiszen akkor soha nem ismertelek volna meg téged. Soha nem értettem volna meg életem értelmét. Bizony, akár így, akár úgy, mindenképpen elvesztem.
0: A jövő csak az istenség előtt áll nyitva. A te kötelességed a királynővel szemben egyszerű és nyilvánvaló.
1: Szép vagy, édes Cséti, de kemény szívű. Édes a hangod, de a szavad méreg. Holnap teljesíteni fogom a kötelességemet. Meglátogatom a királynőt, és utasítom csillagászaimat, hogy tűzzék ki az esküvő napját. De ma... ma még hadd nézzelek téged. Hadd teljem be veled a szívem. Legalább estig maradj itt, és én erőt gyűjtök a holnapi napra.
0: Ó, király! Nincs ember, aki fölfedhetné, és nincs tudomány, amely elháríthatná, amit az istenség a jövőről határozott. Élt egyszer egy király, akinek a sok felesége közül az egyiket Srínek hívták. Kedves volt, szelíd és kicsiny. A király mégis szenvedélyesen szerette. A három világ minden kincsét se tartotta soknak, hogy megóvja őt minden bajtól. Egy napon a király halálra ítélt egy súlyos bűnnel vádolt férfit, és az ítéletet rögtön végre is hajtották. Kis idő után a király papjai megdöbbenve jelentették, hogy az istenek haragszanak, mert a kivégzett brámán volt, s magad is tudod, hogy egy brámánt még a király sem ölhet meg, mert fejére zúdítja az égiek haragját. A papok azt mondták a királynak, életed és királyságot forog kockán, és ha nem hozol megfelelő áldozatot, mindnyájan elveszünk. Kész vagyok az áldozatra, mondta erre a király. De hát mi legyen az? Mire a papok? Fel kell áldoznod azt a feleségedet, akit te a legjobban szeretsz, és aki téged a legjobban szeret. A király szívébe szörnyű rettegés szállt, és hazudott. Akit én a legjobban szeretek, és aki engem minden királynőm közül a legjobban szeret, az Priyadarshini. Jaj, szegény szívemnek, ő legszebb valamennyi közül. A papok azzal távoztak, hogy rendben van, az asszonyt másnap reggel feláldozzák. Reggelre nagy tömeg gyűlt az áldozati kő köré, a király is odavitette trónját. Az áldozó pap késsel a kezében várakozott már, mikor elővezették a hosszú fátyolba burkolt áldozatot. De ahogy levették róla a fátylat, a király megrettenve látta, hogy nem Priyadarshini, hanem Srivára halálra. A király szívébe kín hasított. Felugrott a trónról, és szinte önkívületben rohant a paphoz, és kiabált, hogy nem, ne őt, ne őt! De a pap felemelte a kést, hogy ledöfje Srit. A kés azonban beleakadt a ruhájába, és leesett. Ahogy a pap lehajolt érte, a király zokogva átölelte Srit, a pap kése ebben a pillanatban sújtott. És a királyt sebezte halálra. Sri, aki életben maradt, nem értette, hogy mi is történt. Aztán a király mellé kuporodott, ölébe vette halott fejét, és néhány perc alatt ő is élettelenül hanyatlott le. Megszakadt a szíve. A tömeg megrettenve halálos csendben állta körül a két holttestet. Végül a pap szólalt meg. Az áldozat immár teljes. Az istenek megbékélnek, mert egy helyett két életet kaptak. És most bocsáss el, ó király. Mennem kell. Úr nem vár.
1: Mert már is menni készülsz, alig, hogy ide értél. Ó, mesélj még, hadd hallom a hangod. De ha nem akarod, ne szólj semmit, csak maradj itt, hadd nézzelek. Így az arcod mosolygása, szemed sötét kékje beleolvad majd a lelkembe, és örök időkre megmarad, hogy megóvjon a kétségbeeséstől, amiért végleg elmentél.
0: Ó, király, pedig valóban mennem kell. Itt az ideje. Úr nem vár, és haragszik, ha kések. De lehetséges, hogy úr nem még visszaküld hozzád, mert holnapig még sok mindent kell elintéznünk.

0: Semmi, virág. Téged hagyott itt maga helyett. A te szívedben is tűz ég, mint az enyémben. Te a fákat, ő engem lobbantott lángra. Itt várom őt, és ha nem jön, ne lássak több hajnalt.
1: Köszöntelek, ó király. Úrnőm egy lótuszvirágot szeretne, és ezért küldött engem méltatlant urához.
0: Édes Cséti, szeretnék kérdezni tőled valamit, de félek.
1: Ugyan mitől félsz, ó király?
0: Cséti, meg tudod-e nekem mondani, hogy szerelmes vagyok-e én beléd, vagy sem?
1: Hogyan ítélhetne az orvos, ha nem ismeri a tüneteket?
0: Azért kérdezlek téged, mert én magam nem tudom eldönteni. Mert már régebben is azt hittem, hogy szeretlek, de akkor egészen mást éreztem, mint most. De ha akkor szerelmes voltam, akkor most nem vagyok az. De ha most vagyok szerelmes, nem lehet, hogy akkor is az voltam. Te talán tudsz erre válaszolni, mert te nagyon okos vagy. Én pedig egyáltalán nem vagyok az. Ha látom, hogy jössz, elomályosodik a világ előttem, és tűz fut rajtam végig. A hangod meg elkávít, és úgy borzongat, mintha jeget raktak volna a hátamra. Remeg minden tagom, és a fülemben cseng, bong, valami, és végképp nem tudom, hogy mit évül legyek. És bár a szemem könnyes, mégis kacagni szeretnék, úgy örülök, és ha megpróbálok beszélni, reszket a hangom, hallod, most is valami úgy összeszorítja a torkomat, hogy még lélegzeni sem bírok, és a szívemet összefacsarja a bánat. Nem is tudom elmondani, hogy még mit érzek, csak azt tudom, hogy ha itt vagy, az az élet. És ha elmegy, az maga a halál.
1: Jobb lesz távoznom, ó király. Mert szavaid úrnőmhöz méltók, nem hozzá.
0: Kétségbeesésbe kergettél, de én már semmivel sem törődöm. Férfi vagyok, méghozzá erős férfi. Te meg nő vagy, gyenge nő. Nem mégyel most. Nem mégyel soha többé. Mert magaddal vized az életemet is.
1: Ne szoríts olyan nagyon. Csak egy kis levegőt engedj. Nem jöttél még rá, ó király. Édes uram, hogy én vagyok a királynő. Én vagyok a királynő.

0: A hajnal lánya. Bane szanszkrit kézirat alapján írott hindú meséjét Baktai Ervin fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Závori Lajos. Szereplők: a király Kálmán György, a Cséti Császár Angéla. A felvételt Krausz Éva és Erdész Anna készítette, zenei munkatárs Hegedűs Emmi, a rendező munkatársa Szebényi Cecília, dramaturg Szabó Éva, rendezte Siklós Olga.
1: A mese 1978-ban készült, és utoljára 10 évvel később, január 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Tíz óra. Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian. A Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. További fejlesztésekről, befektetésekről, valamint az autóipar előtt álló kihívásokról tárgyalt a miniszterelnök tegnap a Suzuki globális elnök vezérigazgatójával Budapesten. Magyar Péter a tanácskozás után azt írta, a japán autógyár 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. A találkozó előtt Toshihiro Suzuki egyeztetett Orbán Viktorral, a Fidesz elnökével is. Csökkent a foglalkoztatottak száma a múlt hónapban. A KSH adatai szerint 4.646.000-en dolgoztak júniusban, ami 66.000-rel kevesebb az egy évvel korábbinál. A regisztrált munkanélküliek száma május óta 5.200-zal 214.000-re nőtt. A munkanélküliségi ráta 4,4% volt. Az álláskeresők átlagosan valamivel több mint egy év alatt találnak új munkahelyet. Az agrárkamara átalakítása az ágazat egyik legfontosabb feladata, hangsúlyozta az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a kamarának a gazdálkodók érdekeit kell szolgálnia, nem a politikájét. Ezért a tárca tervezete alapján minden közpénzzel el kell számolni, a tagdíjakat felül kell vizsgálni, a működési költségeket pedig csökkenteni kell, tette hozzá a miniszter. A jégkármentesítő rendszer szakmai és független tudományos vizsgálatát szorgalmazták a résztvevők. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civilek között tartott egyeztetésen. A tárgyaláson egyebek között a meteorológia, a jog és a gazdálkodás szakértői ismertették az álláspontjukat. Az egyeztetéseket folytatják. Nagy mennyiségű, ismeretlen eredetű szennyező anyagot találtak a Fekete-Körösben, a román-magyar határnál. Az erős szagú uszadék miatt harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A szennyeződés terjedését merülő fallal próbálják megakadályozni, az uszadékot pedig eltávolítják. 3 milliárd forintos alapot hoz létre a kormány az azbesztel szennyezett utcakaszok mentesítésére. A támogatásból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek azbesztérképpel, folyamatosan mérik a határértékeket, és az eredményekről 3 havonta jelentést készítenek. Földrengés volt éjszaka Ausztriában, Bécsújhelytől 35 kilométerre. A tektonikus rezgéseket több nyugat-magyarországi településen, köztük Sopronban és Kőszegen is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez. Azonnali véradásra kér mindenkit az országos vérellátó szolgálat. Az elmúlt hetekben mindenhol jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért veszélybe kerülhet a hazai vérellátás. Az aktuális vérellátás véradási helyszínek és időpontok az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon érhetők el. A fővárosban vasútépítési munkák miatt lezárták a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt. Vasárnapig nem lehet közvetlenül felhajtani Budafelé a Rákóczi hídra, valamint az átkelőről a Soroksári út déli irányába kanyarodni. A korlátozás miatt az érintett buszok terelve közlekednek. Országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Híradással délben jelentkezünk legközelebb.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Feltételes megállók, 9. rész. Az eltüntetett új avangárd. Sorozatunk mai beszélgetésének résztvevői Margócsi István, Takács József és Mészáros Sándor. De előtte hallgassanak meg egy körülbelül 7 perces felvételt a rádió archívumából. 1979 elején az egyetemi színpadon lépett fel az azóta fiatalon elhunyt Hajas Tibor, aki estje előtt a performance természetéről beszélt. Ugyanabban az időben 1979. február 2-án a Kossuth Rádióban hangzott el Érintés című rádió performance-e. A szöveg 1989-ben jelent meg a Szó gettó című kötetben.
7: Az alatt az idő alatt, amit itt töltenek egy kulturális esemény kedvéért, az a néhány perc pontosan elegendő bármiféle katasztrófa bekövetkeztéhez, mert hiszen ahhoz egy pillanat elég. Pontosan ez az az idő, ami alatt a lakásukba óvakodó betörő, megriadva valami zajtól alvó gyerekük torkát a füléig metszik, vagy pont ez alatt az idő alatt erőszakolják meg a szeretőjüket, és ők mindebből kimaradnak egy olyan állapotban, hogy sem segíteni, sem védekezni nem tudnak. Ez érezhetően feszültséget, szorongást, frusztrációt, izgalmat váltott ki. És ettől azzal tudtam megváltani őket, hogy egy hármas magnézium lobbanás fényében megmutattam nekik, hogy az én időm kurtára van méretve ott abban a teremben, legalábbis abban a helyzetben. Hátra kötve a kezem lógtam egy kötélen, ami az időt nagyon is behatárolja, hogy egy ilyen fizikai helyzetben egyáltalán mennyi időt lehet eltölteni, és erre akartam figyelmeztetni a közönséget is, megmutassam nekik azt, hogy szükséges az időről gondolkozni, mert mindnyájan a magunk módján ugyanígy lógunk azon a kötélen. Mindegyikünknek megvan a magunk kötele. Nem vagyok biztos benne, hogy ez egyértelműen képzőművészet. A leglényegesebb kapcsolata az, hogy esemény. Az igazán különbség a kettő között valószínűleg az, hogy a happening az, mivel a képzőművészet egy korábbi tudatállapota, elsősorban még a képpel magával, mint anyagi, mint dologi eseménnyel törődik, a performance pedig ettől lényegesen ott különbözik, hogy az elsődleges gondja nem a tárgyak, a dologi viszonyok, a matériák közötti új kapcsolatok létrehozása, hanem az ember mint test önprezentációja. Itt túlságosan sok kotyogás nem lehetséges, a hatás okvetlenül be kell, hogy következzen, ha nem is feltétlenül egységes reagálással, de egy országúti karambol, egy ház égés, egy bármiféle olyan esemény, ami valóban megtörténik, ami valóban egzisztenciális szférákat érint, annak megkerülhetetlen hatása és ledobhatatlan súlya van. Nem kell minden performance-nek ezekkel dolgoznia, de ezek biztos, hogy garanciát nyújtanak arra, hogy nem hülyéskedés az, ami történik. Ennek a fajta akciónak úgy kell működnie, mint egy merényletnek, villámgyorsnak kell lennie. Az élménynek a jellegét és a súlyát feltétlenül megadja, hogy benne van-e az a lehetőség, hogy utána nem következik semmi. Méltó-e arra, hogy utolsó pillanat legyen?
8: Igen, jól hallod. Én vagyok az. Figyelj erősen. Néhány percem van csak, hogy megpróbáljalak megérinteni. Megérinteni olyan lehellet finoman, és mégis olyan hatalmasan, amiről eddig nem is álmodtál. A rádió, ez az óriási hatalom most egy rövid ideig csak veled törődik. Csak veled játszik. Hozzád simul. Megkísérel alkalmazkodni hozzád. Teste tölteni a szobádban az enyémet. Dőj hátra. Engedd el magad. Hunyd le a szemed. Így akarlak. Nem valamit hallgatsz, hanem engem. És ez elég. Nincs szükség arra, hogy mutatkozzam. Felismersz a legparányibb információból is. Jól ismersz, kicsit túlságosan is jól, nem? De most rá is vagy szorulva erre. Pedig segítek neked. Én viszont egyedül vagyok. Mint egy vakon és süketen. És pusztán magammal kell.

0: olyan szégyentelenül és szabadon, csak a saját gyönyörűségedre.
1: Micsoda izgalomot
0: lehetek a számodra. Éjfele. Próbáld a hangszínt is.
1: És micsoda tárgy vagy te nekem, micsoda ellenállás nélküli bemutatót tartatok magamnak rajtad. Mennyire megrészegülhetek magamtól. Érzed?
0: Finom volt. Gyötörjelek, hogy simogassalak. És ráadásul ez rengeteg idegen. Ez a sok férfi, nő, gyerek, aki leskelődik. Ez a sok hallgató, aki mind részt vesz a történetünkben, ami az ő jelenlétüktől lesz igazán teljes, igazán izgató.
2: Hé, ti mikor kerültök sorra? És mire fogtok kelleni? Készüljetek!
0: Sietnünk kell. Lejár az időnk. Gyorsan. Ez a magányos tánc országvilág előtt nem tarthat örökké. Siess!
2: Én elvégeztem, amit akartam. Ha te még nem, most már fejezd be egyedül.
3: A mai beszélgetésünk mottójaként hadd idézek egy kicsit terjedelmesebb levélrészletet. Az idézet így hangzik. Magyarországon avantgárd művészet nincsen, föltehetően nem is volt soha. Mindazok a művészi eredmények, amelyek a köztudat avantgárdnak nevez, teljességgel nélkülizik az avantgárd tulajdonságait. Néhányat ideírok. Az avantgárd elsősorban mozgalom és nem alkotás, ellenpárja a mozgalmát vesztett produkció, a konzervativizmus. Szinte szükségszerűen efemer és időszakos, nem a művészi személyiséghez, hanem a művészi helyzethez kapcsolódik, idegen tőle minden esztétizáló megfontolás, idegen tőle minden megfontolás, mérték, nem keresi a kapcsolatot más kortársi vagy régebbi eredményekkel, igazolása önmagában van. Ezzel szemben a hazai művészi progresszió állandóan külső vagy itthoni impulzusokra támaszkodik, és mindig momentum jellegű. Egy dolog miatt tűnhet mégis ez a művészet avantgárdnak, épp az avantgárd hiánya miatt kénytelenek, ugyanis az önmagukat valóban vállaló művészek állandó harcot vívni a parlagi maradisággal, mert valódi konzervatív épp úgy nincsen. Olyan küzdelmet, melyet organikusabb kultúrái országokban az avantgárd művészei vívnak. Talán nem érdektelen megemlíteni ennek az idézetnek a szerzőjét és időpontját. Nem irodalmár, hanem kiváló zeneszerző Vidovszky László írta, és 1979-ben született. Azt kérdezném először Margocsi Istvántól és Takács Józseftől, hogy ebben az értelemben volt-e neo-avantgárd vagy avantgárd művészet Magyarországon az elmúlt 2-3 évtizedben, tehát a 60-as, 70-es években? Margocsi István.
4: Hát én úgy gondolom, hogy volt. Volt a 70-es években, ő egész biztosan volt. A magyarországi avantgárdnak a története az tulajdonképpen egy nagyon bonyolult és megírhatlan valami, tulajdonképpen elhűsen földolgozatlan még mindig a kassákos, kassákféle kassákkal szembeni század első felében uhalkodó avantgárd is. Az után következő avantgárd jellegű irányzatok pedig szinte észrevétlenül lappanganak a kiadatlanságban vagy az említetlenségben. Néha-néha így szigetekként bukkannak ki a feledés tengeréből csupán. Én egy tanulmányt ismerek csak, ami egy nagyobb ívű áttekintést adott volna, ez György Péternek az Elsüllyedt avantgárd című igen hosszú és igen részletes tanulmánya. Most én úgy gondolom, hogy a 70-es évek első felében feltétlenül voltak olyan mozgások a magyar kultúraéletbe, amit most a fogalmi tisztázás igénye nélkül avantgárd jellegűnek lehetne nevezni. Avantgárd jellegű volt elsősorban egy jelentős kulturális csoportnak a szembenálló gesztusa. A 60-as évek végén, 70-es évek elején, aki megélte, az tudja ezt, de

0: Visszatekintve is, azt hiszem mindenki számára úgy kell, hogy tűnjék, a magyar kulturális élet hihetetlenül unalmas volt. Unalmas és pangó, jelentős alkotások időnként születgettek, de ezek mind-mind súlyosan konszolidált és súlyosan klasszicizáló alkotások voltak, még akkor is, hogyha esetleg értékük akkor szembeszökő volt, és ma sem vonható kétségbe, az irodalmi művészeti életnek az általános konszolidált pangását nem nagyon zavarták meg. Akkoriban induló fiatalabb művészgenerációk, azok elsősorban ezzel a hihetetlen unalommal és jellegtelenséggel óhajtottak szembeszállni, egészen odáig elmenően, hogy mondjuk egy olyan abszolút nem avantgárd jellegű költő, mint Vehes Miklós első kötetének is az Erdőt a vadaknak címet adta, egyszerűen bizonyos vadságot és milyen avantgárd természeti vadságot óhajtván a éppen uralkodó kulturális pangással szembeszegezni. És azért gondolom, hogy ez a mozgalom, ami akkoriban úgy kialakulóban volt, vagy kialakulgatott, avantgárd jellegű volt, mert nagyon súlyosan hordozott olyan jellemvonásokat, amik egyébként nem avantgárd irányzatoknál nem figyelhetők meg. Például az, hogy rendkívül súlyosan összekeverték a művészeti irányzatokat, és megpróbálták elmosni a művészeti irányzatok határát. Ha megnézzük a 70-es évek első felének, vagy derékhadának legérdekesebb alkotásait, akkor azt látjuk, hogy teljesen össze-vissza meghatározhatatlan műfajban, vagy műnemben születtek. Az irodalmárok állandóan filmbe gondolkoztak, a filmesek irodalmat műveltek, a zenészek átnyúltak az irodalomba, továbbá a képzőművészek hihetetlen irodalmi gesztusokat tettek, irodalmárok hihetetlen képzőművészeti gesztusokba torkollottak, uralkodó műfajok voltak itt a performance, az akció, ami pedig hát egy ilyen összművészeti izét próbált volna képviselni. A klasszikus műfaji elkülönültség egy jelentős kulturális csoport számára megszűnt. Na most ez borzasztó érdekes, mert másrészt egy nagyon érdekes avantgárd tulajdonsággal párhasult, mégpedig az, hogy ez a csoport nagyon sokszor valóban, mint a Vidovszky idézet is mondja, nem az alkotásban, a műalkotásban, az objektívált műalkotásban látta ténykedésének célját vagy teloszát, hanem megpróbálta elmosni életnek és művészetnek a határait, a művészetet megélte, és életprogramot, életproblémát látott benne, továbbá az életet folyamatosan átesztétizálta, és a saját életüket is megpróbálták műalkotásként prezentálni. Hát ennek a legnagyobb szabású és bizonyos értelemben fenetikus megvalósulása volt a Halász Péterék színházának jó néhány előadása, amikor a saját életüket prezentálták közönség előtt, mint egy folyamatos, permanens műalkotásként. Most itt, ha megemlékezünk ezekről a jelentős alkotókról, akkor a hagyományos műfajbesorolás szerint folyamatosan zavarba fogunk jönni. Hát gondoljuk meg, hogy olyan figurák, mint mondjuk Erdély Miklós, teljes mértékben besorolhatatlanok, hogy írók, költők, festők, szobrászok, színészek vagy filmrendezők voltak-e, folyamatosan a művészet teljesség, vagy egy bizonyos művészi életérzés teljességét óhajtották képviselni és számon kérni a hivatalos kulturális életen. Ennek a élet és művészet érzésnek volt félig meddig ilyen parodisztikus megfogalmazása, az ebben az időszakban elterjedt, a pesti értelmiségkörben elterjedt kifejezés, hogy vannak általános művészek, akik ugye nem festők vagy írók, hanem úgy általában a művészetet élik, csinálják és képviselik. Ennek a művészeti mozgalomnak, én nagyon erőtesen hangsúlyoznám mozgalom jellegét. Itt rendkívül fontos volt az, hogy a 60-as, 70-es évek konszolidációja olyan hihetetlenül megnehevítette az irodalomnak és a művészeteknek az intézményes jellegét, hogy azokba betörni, vagy normálisan belenőni tulajdonképpen hihetetlenül nehéz volt, és még a szelídebb, alkalmazkodóbb természetű vagy alkotók is állandóan problémákba és, ha tetszik, beilleszkedési nehézségekkel küzdöttek. Ez a nagy kulturális csoport viszont radikálisan vállalta az intézményen kívüliséget, és a teljes mértékben magán jellegű, magán érdekű, mozgalmi jellegű megnyilatkozást. Ez természetesen azt is jelentette, hogy a hivatalosságnak védelmétől is meg voltak fosztva, és ezért az ő tevékenységük mindvégig a megengedettségnek a legszélső határán működött, és az például egy kulturpolitikai vagy kultúrtörténeti csoda volt, hogy mondjuk az új zenei stúdiónak rendkívül elhűteljesen avantgárd mozzanatokban gazdag teljesítményét tulajdonképpen egy intézmény fölkarolta, és hogyha nem is támogatta, de a tűrt kategóriában zavartalanul hagyta a maga kicsi nagyon kicsin körében működni. A többi ilyen alkotók azonban nagyon erőteljesen a perifériára szorultak, vagy a perifériát választották, és emiatt működésük lényegében szubkulturális jelleget is öltött, csak egy nagyon csekély réteg ismerhette, fogyaszthatta szinkron állapotában őket. Ennek köszönhető az, hogy rendkívül sok műhől, akcióhől, gesztusról a nagy közönség semmit nem tudott, és mostanában legfeljebb történelmi, de szubjektív történelmi visszaemlékezések formájában kerülnek csak elő.
1: Ha volt olyan, hogy magyarországi neoavangard a 60-as évek második felétől a 70-es évekig végéig, akkor az valahol a 70-es évek végén, hát a vége felé közeledett. Én tulajdonképpen életkoromnál fogva a legvégén találkoztam ezzel a jelenséggel. Egészen pontosan az Aktuális Levél című nagyon kiváló nem hivatalos periodikának az első száma valamikor a 80-as évek első felében, talán 83 körül került a kezembe. Abban volt egy hosszú Birkás Ákos előadás, Birkás Ákos egy kiváló festőművész, és tartott egy nagyon kiváló előadást arról, hogy miért is halt meg a magyar avantgard. Az Aktuális Levél című avantgard újság úgy kezdte a történetét, hogy egy nagy szöveget között arról, hogy miért lett vége az avantgardnak. Tulajdonképpen a 70-es évek végén, 80-as évek elején, azt hiszem 81-ben tartotta Birkás ezt az előadást. Valószínűleg a végét itt találhatjuk meg ennek a jelenségnek szűkebb értelemben, de a 80-as éveknek számos művészeti teljesítmények különböző művészeti nemekben tovább hordozza ezt az örökséget, és roppant fontos művekben nyilvánul meg, és enélkül az örökség nélkül nem érthető. Én úgy gondolom, hogy sem Bódi Gábornak a filmjei, amelyben a budapesti underground avantgard szubkultúrának a kimagasló és emblematikus figurái rendre megjelennek Erdély Miklóstól kezdve Hajas Tiborig, gondoljunk csak a Pszichének a jeleneteire, ahol szerepelnek, vagy Jeles Andrásnak a színháza, a Monteverdi birkózókörnek az előadásai, vagy Kukorelli Endre írásai, vagy a Margocsi István által is említett új zenei stúdiónak a zenéje, vagy hogy egy könnyű zenei, vagy hát rockzenei példát hozzunk, mondjuk a Trabant együttesnek az 80-as évek eleje Magyarország budapesti underground kultúrájában betöltött szintén emblematikus szerepe, és hát más együtteseket is lehetne említeni, vagy Beke Lászlónak és másoknak a művészetkritikusi tevékenysége. Tehát mindezek nem érthetők, én úgy gondolom, a 70-es évek budapesti underground avantgardjának a teljesítménye és annak a kisugárzó, és véleményem szerint nagyon jelentős kisugárzó hatása nélkül. Azonban avantgard, vagy neoavantgard, ami jelen esetben az én szóhasználatomban a neo más nem jelent, mint egy történeti megkülönböztetés attól az avantgardtól, amely a Tettől kezdve, Kassák Lajos 10-es évekbeli lapjától kezdve a 30-as évek végéig mondjuk, vagy legkésőbb 1948-ig a európai iskola megszűnéséig tartó időszaktól különíti el tulajdonképpen ez a neoszócska a 60-as évek végén, 70-es években jelentkező dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ehhez a budapesti történethez, amely egyrészt underground abban az értelemben, ahogyan már esett is róla szó, hogy intézményeken kívüli, és másrészt azt hiszem szubkulturális, amely szó nem a hatására értendő, mert annak a magyar kultúra, mint említettem is, a magyar kultúra egészére volt meghatározó hatása véleményem szerint, hanem az aktuális befogadói körnek a szélességére értendő, és annak, ennek a befogadói körnek a teljesen sajátos az életformájukra is vonatkozó, nem csak a művészeti teljesítményükre, hanem az életformájukra is vonatkozó jellegében szubkulturális. Tehát ehhez a budapesti történethez hozzá kell tenni feltétlenül, főként akkor, hogyha irodalomról beszélünk, avantgard, neo-avantgard irodalomról, mindenképpen egy vajdasági történetet, az Új Szimpozion című folyóiratnak a 60-as évekbeli és 70-es évekbeli történetét, olyan költői, írói teljesítményeket, mint Tolnai Ottónak és Domonkos Istvánnak a költészetét és regényeit, és hozzá lehet természetesen tenni egy nyugat-európai történetet is, amennyiben az történetnek tekinthető, nyilvánvalóan vékonyabb szál, hiszen emigrációban jött létre, saját ottani közönség nélkül, vagy nagyon kicsi közönséggel jött létre, úgyhogy bizonyos értelemben nem teljes történet. A párizsi magyar műhelynek és szerkesztőiknek, a Nagy Pálnak és társainak a tevékenységéről van szó. Mindezek együtt adnak ki egy olyan jelenséget, amelyet a magyar neoavantgardnak lehet nevezni, és ezek valamilyen hajszálereken kapcsolatban is álltak egymással a kezdetektől fogva.
2: Most pont erre akartam rákérdezni, elnézést, hogy szabadba vágok. Mégpedig az szűkebben az irodalomnál maradva. A kérdést úgy tenném fel, hogy éppen ez a hajszáleresség viszonya, hogy milyen volt a magyarországi irodalmi neoavantgárd és a kívül lévő jóval erősebb centrumoknak, főként Újvidéknek és Párizsnak a viszonya hatása. Mert erről elég sokfélét, főleg így visszatekintve, némileg legendásítva beszélnek. Én a magyarországi neoavantgárd ismeretlensége, vagy viszonylagos hatástörténeti töredezettségét éppen abban látom, hogy valamit megelőlegezzek ebből a válaszból, ha nem értetek egyet, akkor nyugodtan cáfoljatok, hogy éppen ezek a kapcsolatoknak a gyengesége, törékenysége, többek között, hogy például a magyar olvasó közönség is, a művelt és irodalom iránt érdeklődő egyetemisták és mások alig juthattak hozzá ezekhez a folyóiratokhoz, és általában sem nagyon alakította sem a verskultúrát, sem a művészetről, irodalomról való gondolkodásunkat.
0: Az, hogy ezek a neoavantgárd törekvések nagyon szűk rétegben működtek, és nagyon csekély kapcsolatot tudtak tartani az úgynevezett irodalmi élettel, vagy az úgynevezett olvasóközönséggel. Ez természetesen igaz. Igaz akkor is, hogyha beszámítjuk az újvidéki vagy a párizsi kapcsolatokat, mert ezeknek is ugye a széleskörű terjesztése a kultúrpolitika számára nem volt túlságosan kívánatos. A magyar műhelynek, vagy a szimpóziónak a vonzó hatása rendkívül erőteljes volt, a kisugárzása széles körben nézve is természetesen nagyon csekély volt. De még egyszer hangsúlyoznám azt, hogy ennek az egész neoavantgárd kultúrának rendkívül erőteljes volt a pillanathoz való kötöttsége és az adott élethelyzetbe való Ez nagyon mókásan hangzik egy ilyen mozgékony társasággal nézés beléhegzettsége. Ezek az alkotások nagyon sokszor teljes mértékben egy pillanattal készült alkotások voltak, akciók voltak, performanszok voltak, aminek következménye az volt, hogy például a most kezünkben lévő szövegek sokszor elhűteljesen hidegnek, vagy kihűltnek, vagy mesterkiltnek hatnak. Jól lehet akkor előadásban hallani őket, rendkívül impozáns nagy élményeket tudtak jelenteni.
2: Személyesen neked is?
0: Én igen sok ilyen előadáson, mondjuk igen sok, ez talán túlzás, mindesen sok előadáson részt vettem, és mondjuk egy Balaskó Jenő szavalat, vagy mondjuk a Naimányi által vezetett Kovács István stúdiónak az előadó művészi produkciója tulajdonképpen rögzíthetetlen, hogyha mondjuk háromdimenziósan a közönséget beszámítva lehetne rögzíteni, talán akkor lehetne valamit csinálni, de egyébként ez pusztán leírva a szövegbe, vagy akár mondjuk csak simán lefilmezve, vagy videóra véve, bár hát akkoriban még a filmezés nem volt annyira elterjedve Magyarországon magánszinten, egészen mást jelentenek, és egészen más hatást képviselnek, egészen más hatásra törtek is az adott művészek. A performance-nak a gesztusértéke az természetesen félig meddig szöveg ellenes gesztus is volt, és ez nagyon sok képzőművészeti alkotáson is hajtahagyja a bélyegét. Az Erdély Miklós képzőművészeti hagyatéka is tulajdonképpen csak akkor értékelhető vagy értelmezhető teljességében, hogyha az adott egész kulturális kontextust, és pláne, hogyha az állandó mellé felsorhákoztatott ideológiát és konceptuális teóriát is beszámítja az ember, pusztán, mint a múzeumi tárgy vagy műalkotás, nyilvánvalóan sokkal kevesebbet mond, mint ennek az egész kulturális kontextusnak a mozgósításával. Most másrészt az a borzasztó érdekes, amit itt említettél hajszálgyöken, vagy ilyen hajszálcsövesség metaforájával, hogy a rendkívül impozáns, mondjam, értelmiségi összmunka volt ugyanakkor ezen a nem nagy csoporton belül, hiszen ha gondolunk, hogy mondjuk az egyik legerőteljesebb ilyen neoavangard műalkotásban, Magyar Dezsőnek az Agitátorok című filmjében, ott Bódi Gábor, Keselhő Katalin, Szent Jóbi Tamás, vagy Földes László Hobó együtt, Pap Zsolt filozófus, együtt szerepelnek, és együtt vállalják ennek az egész filmnek a csinálását, gesztusértékét, ideológiai és művészi próbálkozását, akkor ez azt mutatja, hogy itt ezen a társaságon belül bizonyos nemes ideológikus, szubkulturális, de szolidaritás működött. Ennek a szolidaritásnak nagyon sok nyoma érződik még a mai művészeti életben is, hiszen ezeknek az alkotásoknak, gesztusoknak, ennek a társaságnak a kisugárzása azért jóval nagyobb, mint ezt pusztán csak a szövegek alapján föltételezhetnők.
2: Egy fontos dolgot említettél, fontos nem egyet, hanem több, de arra szeretnék rákérdezni, mégpedig az, hogy ez a ellenkultúraként akart megjelenni, nagyon erőtösen mozgalmi jellegű volt, erre még rákérdezni, hogy ez meddig tartott ez a mozgalmiság, illetve ezek a felbomlás tünetek a 70-es évek közepén ezt a mozgalmi jelleget miképpen szüntették meg, és ami igazából számomra nem nagyon világos, hogy milyen politikai, ideológiai elképzelések alakították ki a neoavangárd művészet felfogását. Egyáltalán kérdezzük itt innen, hogy ezekhez történtek-e leírások, illetve a margon létükhöz, a akkori hivatalos művészetén kívül létükhöz hozzátartozott-e, hogy egy olyan fajta ideológiákhoz kapcsolódtak, amelyek abból a kulturális térből kizárták őket? Takács József?
1: Hát egészen biztosan a budapesti underground avantgardnak a fokozatos széthullása, vagy mozgalomként való széthullása legalábbis, az nyilvánvalóan annak következtében kezdődött meg a 70-es évek közepén, hogy több vezető tagját, illetve csoportját emigrációba kényszerítette a hivatalos politika, Szent Jobbi Tamást épp úgy, mint Halász Pétert, Bálint Istvánt és a színházukat, akik aztán később New Yorkban futottak be igen nagy karriert. Később a 70-es évek végén Hajas Tibornak a halála, aki szintén ilyen emblematikus figurának tekinthető, folytatta tulajdonképpen ezt a sort. A már említett Neumannyi László szintén emigrációba került. És hát lehetne még sorolni neveket. Tulajdonképpen idehaza kevesen maradtak a nagy figurák közül, ennek az underground kultúrának a nagy figurája közül. Hát közülük a legnagyobb az valószínűleg Erdély Miklós volt hatását tekintve. Szóval ez lehetett az egyik oka legalábbis annak, hogy a 70-es évek legvégére, 80-es évek elejére ez a történet valamennyire véget ért, vagy átváltozott. A másik oka az azonban könnyen lehet, hogy némileg a kulturpolitikai széljárásnak a megváltozásához is köthető. Vagy pontosabban az eszmei széljárásnak a megváltozásához is köthető. Ugyanis, és itt két dologra is gondolok, egyrészt arra, hogy már korábban is voltak azért olyan intézmények, ahol ezek az undergroundhoz tartozó figurák valamilyen műveket létre tudtak hozni, mondjuk ilyen volt leginkább a BBS, a Balázs Béla Stúdió, ahol Erdély Miklós, vagy Szent Jóbi, vagy Hajas, vagy mások filmeket tudtak csinálni, filmekben szerepeltek. A 80-as évek elejétől kezdve pedig ennek a körnek több tagja publikálni tudott már nyilvános helyeken is, mondjuk leginkább a Mozgóvilágban, az 1983 előtti Mozgóvilágban, de hát erről Margócs István többet tudna mondani, hiszen ő a szerkesztője volt. Na most az ideológiai hatásra kérdeztél rá, arra pedig azt lehet mondani, hogy akár az imént példaként említett Agitátorok című film, ami amikor a 70-es évek legelején készült, ha jól emlékszem. Ez a Magyar Dezső féle film, amiben a Bódi Gábor is nagyon fontos szerepet játszott az elkészítésében. Tehát akár ez az Agitátorok című film, akár a Szógettó című kötetben leközölt irodalmi szövegek a 70-es évekből, performanszoknak a szövegei, de akár kilépve a budapesti történetből, akár az Új Szimpoziumnak a 60-as évekbeli, 70-es évek elejé szövegei arra mutatnak, hogy ez valamiképpen egy baloldali ellenkultúra volt, aki valamennyire a nyugat-európai új baloldalnak az eszméivel rokon nézeteket hangoztattak, ezeknek a képviselői. Azt lehet mondani, hogy balról támadták a rendszert, a fönnálló rendszert, amelyet egyáltalán nem baloldalinak találtak, hanem épp ellenkezőleg retrográdnak, konzervatívnak, reakciósnak, unalmasnak, kispolgárinak, és más hasonló jelzőket soroltak volna ők föl, gondolom. Mindenesetre az Agitátorok című film is, az Új Szimpoziumnak a szövege is egy valamilyen baloldali kultúrát sugárzott, és valószínűleg az 1980-as évek elejétől kezdve ez a baloldali étosz már nem egészen mutatkozott korszerűnek. Csak arra utalnék, hogy a 80-as éveknek az elejétől kezdve, vagy tulajdonképpen már a 70-es évek végétől, 80-as évek elejétől kezdve a magyarországi magyar irodalomban például teljesen uralkodóvá vált az én véleményem szerint egy olyan irodalom fölfogás, amelynek az volt a lényege, hogy a politikához a jó irodalomnak nincsen köze. Az igazán jó irodalom az nem politikus irodalom. A politika hagyjon bennünket békén, vegye ki a lábát az irodalomból, és az igazán nagy irodalmi művek sem politikusak. Tehát volt, kialakult teljesen természetesen és érthető módon egy olyan autonomista fölfogás az irodalomról, amely már nehezen volt összeegyeztethető azzal a direkt politikai attitűddel, amelyet ezek a neoavangard művészek mindig is képviseltek. Hozzá kell még egyszer tenni valamilyen baloldali gondolatkörön belül, és mindvégig a fönnálló rendszerrel szemben.
0: Én itt egy hajszállal azért finomítanám ezt a helyzetet. Kétségtelen, hogy a 70-es évek első felében voltak még elhőteljes, egyre gyengülőbb ilyen baloldali irányzatok vagy csoportok a magyar nő, elsősorban az underground magyar kultúrában. Ugyanakkor ebben az időben jeles szerepet játszó szerzők, mint mondjuk Erdély, Balaskó, Hajas, Halászéknak a színháza, már semmiféle baloldali, politikai értelemben baloldali jelleggel illethetők nem voltak. Itt a 68 utáni avantgárd irányzatok elsősorban intézményen kívüliségükkel és marginalitásukkal játszottak politikai szerepet, tulajdonképpen önálló politikai ideológia kialakítása nélkül. Ez abban az időszakban, korszakban majdnem automatikus valami volt, hogyha valaki elhagyja az intézményes kereteket önként vagy kényszerből, ez most mindegy, ez tulajdonképpen politikai helyzetbe került, hiszen amit ma mondjuk úgy hívunk, hogy független értelmiségi, az abban a kontextusban nevezhető volt közveszélyes munkakerülőnek is. Néhány íróval szemben ezt a kategóriát alkalmazták is, midőn nagyon kellemetlen volt valamilyen szempontból. Most ugyanakkor ez a kultúra igazából nem szemben állt az adott rendszerrel, hanem kívül állt rajta, legfeljebb olyan értelemben volt politikailag értelmezhető, ahogy mondjuk Marcuse a maga teóriájában a marginális, periferiális csoportokat az establishment ellenzékeként sorolja föl. A rendszeren sokkal hiszterikusabban reagált az ő tevékenységükre, mint hogy az ő tevékenységük provokálta volna a rendszer. Gondoljunk például arra, hogy amikor Galántainak a híres kápolna rendezvény sorozatát betiltották, ott tulajdonképpen semmiféle nyílt vagy nem nyílt politikai tevékenységre bukkanni még a Népszabadság riporterhez sem tudott, legfeljebb valami hihetetlen erkölcsi fertőt próbált koholni néhány szabadosabb gesztus félhelyettelmezése során. No most, ennek a neoavangárdnak a széthullása természetesen összekapcsolható volt azzal, amit itt említettél, hogy néhányuk önként vagy kényszerből választott önkéntességgel elhagyta az országot. Másrészt pedig valóban igen jelentős szerepet játszott az is, hogy a mozgóvilág elég sok jelentős avantgárd gesztusnak helyt adott, jól lehet a lap egésze, egyáltalán nem volt avantgárd indulatú vagy jellegű, de mégis Jovanovics Györgynek az alapvető képsorozata, Liza Viatruk képsorozata az ott jelent meg, ott Hajas művészetével már lehetett foglalkozni. Képzőművészeti szempontból néha radikálisabb volt egyébként a mozgóvilág, mint tisztán irodalmi szempontból. Ez nyilvánvalóan a főszerkesztők ízléselfogultságából is következett. Bódi filmjéről már alapvető tanulmányokat lehetett ott megjelenteni. Lassan elkezdődött ennek a művészcsoportnak a teljes periférián való helyzetből a megtűrt helyzetbe való átemelése, ami aztán a 80-as években oda is torkollott, hogy néhány jelentős képviselőjük legálisan tartózkodhatott külföldön folyamatosan, úgyhogy itthon is volt, kint is volt, vagyis itthon sem zavarta a vizet, de közben alkothatott is kedvére, vagy hát amennyire ezt kedvére lehet értelmezni. Másrészt ennek a nagy avantgárd lendületnek a politikai jelzésértékét és jelentését, ezt, amit az előbb említettem, ez természetesen rendkívüli mértékben korlátozta és megszorította az aktív politikai ellenzéknek a föllépte a 70-es évek végén, amikor is a politizáló értelmiség egy jelentős csoportja nyílt politikai fellépésével, ennek az AMOF tulajdonképpen egy elvont szabadságvágyban, némi anarchizmusban a helylő gesztus ellenzékiségét, ezt étizálónak minősítette. A 70-es évek végén, amikor megjelent a marxizmus kötet, vagyis mi a mai értelmiség viszonya Marxhoz szamizdatban, mikor megjelent a Profil című gyűjtemény a sok-sok visszautasított tanulmánnyal, majd később, amikor aztán a 80-as évek fordulóján a beszélő föllépett. Akkor ez a művészeti mozgalom úgy, mint egy ideológiai kitevője a budapesti vagy magyar értelmiségi létnek vesztett a jelentőségéből. Nagyon jelentősen vesztett, még akkor is, hogyha néhány művészeti képviselő igen közel állt a politikai ellenzékhez. Gondoljunk például, hogy hát a Hajk László az a Naimányi féle Kovács István stúdióban föllépett, vagy építészmérnökként ilyen egészen fantasztikus szürreális építész terveket, mind képzőművészeti alkotásokat is készített. Nos, ez természetesen az egész neoavangard mozgalomnak a jellegét megváltoztatta, eltolta, és csinált belőle tulajdonképpen, ezt nem lebecsülésként mondom, leírásként, egyszerű művészeti mozgalmat, ahol viszont már az alkotáson, a műalkotások létrehozásán kellett, hogy legyen a hangsúly, tulajdonképpen nagyon érdekes módon, igen jelentős életművek ezek után jöttek létre, például mondjuk Jovánovics György, Pauer Gyula, vagy az Új Zenei Stúdió néhány nagy jelentőségű alkotója részéről.
2: A 70-es évek végén fölbomló neoavangárd nagyjából ebben a felbomlás idejében találkozhat azzal a megújuló kritikával és értelmezés, amely a 70-80-as évek fordulóján egy új irodalmiság kereteit teremti meg, és azt az irodalmi megújulást, amit némileg pontatlanul és egy oldalon a prózához kötnek, és amely a 70-80-as évek végén egy újfajta irodalmiságnak a kereteit alakítja ki. Nos, ezek az értelmező kritikusok nem nagyon törődnek a neoavangárddal. Nem tekintik hagyományuknak. Miért van ez?
1: Margocsi István nyilván megint kortárs választ tud adni erre a dologra. Én természetesen csak 20 éves fiatal emberként olvastam ennek az értelmezői körnek a szövegeit, és másként láttam mindezt. Én minden esetre úgy ítélem meg, hogy igazad van abban, hogy nagyon kevéssé vettek erről tudomást. Én két dolgot említenék ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ahhoz, amit 70-es évekbeli neoavangardnak nevezünk, nem a középpontjához, de a széléhez egészen biztosan, mozgalomként a széléhez, vagy szubkultúraként a széléhez, teljesítményben pedig valószínűleg a centrumához, ha lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni, Tandori Dezsőnek a költészete kapcsolódott, vagy kapcsolódott Oravec Imrének a költészete. Mindenképpen, hogy két jelentős és fontos, a Tandori esetében paradigmatikus jelentőségű alkotót nevezzünk meg. Valamikor találkoztam is egy olyan szórólappal, vagy plakáttal, ami egy, ha jól emlékszem, 1972-es költői estre invitálta a hallgatókat, amelyen négy költő olvasott föl a verseiből, Tandori, Erdély Miklós, Balaskó Jenő, és most nem tudom már, hogy ki lehetett a negyedik. Én akkor 10 éves voltam. Ezt tényleg fontos hozzátenni, mert egyáltalán nem mindegy, hogy az ember csak valamilyen emlékekkel találkozik, vagy pedig kortárs megélője ezeknek a dolgoknak. Én úgy gondolom, hogy ennek a Tandorinnak, Oravecnek a költői teljesítménye az mindenképpen, és természetesen ehhez hozzá lehet tenni a már említett Tolnai Ottónak, Domonkos Istvánnak bizonyos költői teljesítményeit, mindenképpen olyan súlyú és olyan rangú a magyar irodalmi nyelv alakulása szempontjából, hogy ez fontos figyelembe venni akkor, amikor a 1980-as éveknek a magyar prózájáról beszélünk. A másik dolog az egy prózai, prózával kapcsolatos megjegyzés. Annak idején, amikor már a termelési regény után, mármint a termelési regény olvasása után, meg nádas művek olvasása után, tehát amikor a 80-as évek elején kezembe kerültek olyan prózai művek, amelyek a határon túl születtek, például Tolnai Ottónak és Domonkosnak a első regényei, vagy olyan regény, mint Nagy Pálnak a Hemstetti Semmitevők című könyve, vagy akár Ferdinándi Györgynek 70-es évek elejé prózáját is említhetném. Ezek mind olyan szövegek voltak, amelyek teljesen, nem is azt mondanám, hogy megelőzték, vagy előkészítették, mert valószínűleg nem készítették elő azt, ami Eszterházy, Nádas és társaik révén bekövetkezett a 70-es, 80-as évek fordulóján, hanem ahhoz hasonló, bizonyos fokig annál radikálisabb szövegalakítási módokat képviselő műveket teremtettek, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes történet. Lehet, hogy azt is lehet mondani, hogy ezek a művek Nagy Pálnak, Domonkosnak, Tolnainak a könyvei, amelyek valószínűleg nem voltak jelentős hatással. Én legalábbis úgy gondolom, hogy nem voltak jelentős hatással a magyarországi fejleményekre. Tulajdonképpen magukban hordozták egy a 70-es, 80-as évek fordulóján bekövetkezett változásnál radikálisabb szövegalakítási módokat hozó fordulatnak a lehetőségét is. Abban az esetben, hogyha ezek a kapcsolatok élőbbek is erősebbek lettek volna.
2: Margus is van?
0: Én úgy gondolom, hogy itt a magyar irodalom 80-as évek elején történt elhűteljes átalakulása azért ment a próza jegyében, mert a prózának nem igen volt nagyon radikális avantgárd képviselete. Én úgy gondolom, prózát nem lehet mozgalom gyanánt ilyenni. Vagy legalábbis ezt még egyelőre nem bizonyította az irodalom történet. A költészet poézis terén viszont borzasztó érdekes kettősséget lehet észrevenni. Ugye a 60-as, 70-es évek fordulóján a Petri Tandori nevéhez kapcsolódó fordulat egy nagyon furcsa ilyen búvópatakként működött a magyar költészetben. Közvetlen hatása ugyanis a maga pillanatában alig-alig figyelhető meg. Tulajdonképpen egy 10 évvel később kezdődnek az igazi Petri Tandori hatások a következő generáció verseiben föltűnni. Tandorinak a hatalmas költői újítása, ami borzasztó érdekes, hogy egy gesztussal hozza be a popartnak és a konceptartnak a gesztusrendszerét roppant elegánsan, úgyhogy ez egyik nem zárja ki a másikat. Tulajdonképpen elég nehezen magyarázható jelenség ez is. Tandorinak ez a gesztusa egyszerre volt velejéig avantgárd jellegű, másrészt pedig egyszerre mutatott már túl is ezen az avantgárd mozgalmiságot. Nem véletlen az, hogy ő az, akinek egy idő után már kizárólag a művei kezdtek létezni, és ő maga pedig kilépett a nyilvános irodalmi, mozgalmi megnyilvánulások köréből. Az természetesen másrészről igaz, hogy nagy verhebes elvonulása egy negativisztikus avantgárd gesztus hatalmas a növesztéseként is értelmezhető. Ilyen értelemben én úgy gondolom, hogy a magyar neoavangardnak Tandori a legnagyobb képviselője, aki roppant érdekes módon azáltal, hogy a mozgalmiság társadalmi kötöttségeiből kibújt, és teljesen egyszemélyes avangard mozgalmat valósított meg, ezzel sikerült az avantgárd gesztusokat művé változtatnia, és ezzel valószínűleg, ha van ilyen, objektíve maradandóbbat alkotni, mint sok-sok nagy tehetségű és szépeményű kortársa. Most ennek a földolgozása A hivatalos magyar kultúrában természetesen a höppant nehezen és lassan haladt, mondhatnám azt is, hogy lassan halad. Egyrészt amiatt, mert, mint említettem, az a kulturális kontextus, amiben a 70-es évek első felének irodalma zajlott, javarészt nem volt lenyomtatva. És nagyon sok jó szándékú kritikus előtt az összetevőknek jó része ismeretlen volt, én is csak egy viszonylag szűk körét ismertem ezeknek a művészeti gesztusoknak, megnyilatkozásoknak, mások pedig hát nyilván még nálam is kevesebbet láthattak, hallhattak, fogadhattak be. Emiatt, amikor a kritika, ami természetesen intézményes és hivatalos műfaj, elkezdte az irodalom átalakulását regisztrálni, egy csomó mindent kénytelen, kelletlen figyelmen kívül hagyott. Nagyon érdekes módon a képzőművészet kritika ezt precízebben és jobb lelkiismerettel csinálta meg, mert Beke Lászlóék földolgozták szinkron kritikusként az egész mozgalomnak muzeológusi adattárát is, és létrehoztak egy olyan adatbázist, amivel az irodalom terén sajnos még mindig nem rendelkezünk, vagy nem kellő mértékben rendelkezünk. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy a 70-es évek legnagyobb szabású irodalmi mozgása e kulturális csoporton belül zajlott. De azt kell mondani, hogy a mai irodalmi élet igen jelentős képviselői egészen szerves és közvetlen folytatását képviselik ezeknek a gesztusoknak.
2: Kikre gondolsz?
0: Például a Szilágyi Ákos költészete elképzelhetetlen, mondjuk Lajtai Péter hatása nélkül elképzelhető azon akusztikus kontextus nélkül, ami a 70-es évek végén mondjuk Szkárhasinak, másoknak a tevékenysége a révén körülötte kialakult. Asiát Tamás színházi rendezése többször nyíltan vállalta az utalást Halász Péternek a színházára, Tábor Ádám és köhe tulajdonképpen máig töhetlenül folytatja azt a szellemiséget, amit a 70-es években kialakított. Úgy gondolom, hogy némi idő múlva szerencsésebb adatfeldolgozás révén sokkal több ilyen hajszálcsöves kapcsolatot fognánk felfedezni, és ennek az avantgardnak a nyomorúságát azt elsősorban társadalmi politikai nyomorúságként fognánk majd értelmezni.
3: Légzőgyakorlat kezdő haldoklók számára. Se semmi sem, már semmi sem, nem érdekel már semmi sem, semmi, sem más, sem semmi más, s a vízmosás,

Társasítás, mint esti lég, forró, sötét, üregbe ránt. S esik soká, sokál monát, semmi sem, se semmi sem. Nem érdekel már se kín, se benn, se most, se máskor, se semmi máskor, semmi sem, nem érdekel már, hall-e más, se másféle hallomás, nem érdekel már, semmi más, semmi csak is suttogás.

0: verés, és más varázs, csak a sírás, a surrogás, akár a sás, akár a sás, s a vízmosás és ásítás, se haj, se láss, se őt, se mást, se semmi már. Nem érdekel, bár megbocsás, befutcsolás, se más csalás, kilincselés, kis lincselés, se semmi, semmi, se ki kecses, s incselkedik, se kit sötétbe hála csal, sem a dudás, se fuvolás, se semmi más, se semmi sem, se ott sem, elén se más, hasra esés, meg hősies, se semmi sem, se semmi sem, se ki kussol, se ki eseng, se kinek túl sok, amit más kevesel, se korparancs, se kérlelés, se halántékon halk érverés, se más eféle érvelés, se árcsolás, se trécselés, se rácserés, se semmi sem, nem érdekel már semmi sem, se társaim, se tört sejem, se semmi sem, se semmi sem, sem semmi más, mind más alatt, salak, salak, csak az a kamásnis alak, ki most is fellegek, sarát tapossa, vagy őse, őse, se mér, se már, se rém, ki rám mereszti karmait, sem körém, vont karám, sem semmi már, sem semmi már, sem álomőr, sem őrlemény, sem mennyből utolsó közlemény, van remény, van remény, sem semmi már, sem semmi sem, sem kontinens, sem annyi más, kitines, hátán kapáló bogártest, se semmi sem, se semmi sem. Nem érdekel, sem álomól, hol ólom öl, sem kedves vé, se kedves el, sem öleléstől, nedvesöl, sem semmi sem, sem ász, sem ész, csak tudorász, s ha ide érsz, majd...
1: Szilágyi Ákos énekelt versével a feltételes megállók 9. része az eltüntetett új avantgárdról véget ért. A beszélgetés résztvevői voltak Margócsi István, Takács József és Mészáros Sándor. Hangfelvételről Hajas Tibor performance-ét hallották. Szerkesztette Bán Magda.
2: A felvétel 1995-ben készült, és utoljára 1996. július 2-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
1: Londoniak. Dylan Thomas hangjátéka.

0: Motto helyett két adat. Hitler V2-es rakétái 1945. március 27-én csapódtak be utoljára Londonban. A hangjáték 1946. július 15-én hangzott el először.
1: Mr. és Mrs. Jackson, azaz Ted és Lily egy napja. Jacksonék a Montrose utca 49-es számolat laknak, Shepherd's Bushban.
2: Merre van ez a Shepherd's Bush?
1: Shepherd's Bush, Hammersmith városrész, Nyugat-London, sűrű lakott külváros, forgalmas kivezető utak, több fontos üzem, könnyűipar, elektromos cikkek, élelmiszer és szeszipar, a hajdani francia-brit kiállítás színhelyén televíziós stúdiók és műtermek. Egy jelentős atlétikai stadion.
2: Hát a Montrose utca miféle környék?
3: 101 forma szürke ház. 1890-ben épültek. Két háló, egy nappali és konyha. Nyáron meleg, télen hideg. 1912-ben 40-valahány ház fürdőszobát kapott.

0: Tedveg, én Alfred vagyok, te szaktársa. Óvóhelyeket bontunk. Ted egyébként olyan 35 körül jár. A kinézete pedig, hát, átlagos magasságú. A haja sötét barna, de nem nagyon sötét. A szem olyan hétköznapi. Barna, ha jól emlékszem, és úgy néz ki. Szóval, mint Ted Jackson.
1: Lili úgynevezett háztartásbeli. Ezt írja rá mindig arra a töménytelen űrlapra, amit az embernek ki kell töltenie, hogy joga legyen a saját nevéhez, amíg aztán ki nem derül, hogy még sincs joga hozzá. Háztartásbeli. Látástól vakulásig robotol, és soha egy jó szót nem kap a munkájáért. És mindezt a férfiakért. Lili egyébként 32 éves, ha van. Szőke. Gondolom, a férfiak többnyire csinosnak tartják, de hát én szintén asszony vagyok, ugyebár. Jacksonék szomszédja. Nem mondhatnám, hogy megfordulnak utána az utcán, de aranyos, jól élek. Javára legyen mondva.
2: Gyerekük van?
3: Kettő. Az én iskolámba járnak, vagyis én vagyok az igazgatói. Carol 12 éves, Len...

0: Nyári reggel, nem sokára fél hét. A Montrose utca már ébren van. De a házak jobbadán alszanak még. A 49-es szám alatt is csönd van. Lily Jackson álmodik.
1: Ó, milyen isteni ruha. Épp ilyet hord Ingrid Bergman abban a... Mi is a címe? És ez a muzsika... Még szebb, mint amit abban a... Hogy is hívják címűben játszottak. Amiben olyan bánatos nagy szeme volt a hegedűsnek. Lámot jönnek a padzsarok között. Csupa fehérben. És mennyi lámpa. Mennyi fény. Akár a győzelem napján. Ó, minden eloszlik. Most meg rám táncolnak. Valami csillogó terembe. Mi csak? Ott van Mrs. Gully. A feje feketbe, mint mikor szőnyeget porol. Mindenki énekel. És én is ott vagyok. Táncolok a hóesésben. Hol van Ted? Hol van Ted?
0: Ted Jackson is álmodik.
2: Van valami hézakpajtás. Gyere csak, majd odakint eligazítjuk. Ki ne menj Ted Jacksonnal, te őrült. Nehéz súlyú világbajnok, nem tudtad. Bal egyenes. Jobb egyenes. Bal horog. Mit keresek én itt? Miért fekszem ebben az esőben? Szöges drótok közt. Egy csöpp vér Lili fényképén. Jobb egyenes. Bal egyenes. Felütése. Mr. Jackson... Engedje meg, hogy átnyújtsam önnek ezt a színarany légkalapácsot, annak jeléül, hogy... Gong. Kezdődik a 20. menet.
0: A Montrose utca 49 fölébredt. Lili a konyhában sürög.
3: Még egy ilyen fura álmod, Ted.
4: Na?
3: Ennyi hova tettem a teát, hogy ezt leraktam valahová. Na, csak hogy megvan.

0: valami templom félében voltam, de tudod, milyen, mikor álmodik az ember, nem volt az templom, inkább valami palota. És ott volt Mrs. Cooley, a
1: szomszéd. Mrs. Cooley!
0: A fejem bekötve is képzeld, nem volt rajta semmi. Csak egy szállt fürdőruha.
1: Azon a vén csata hajón.
0: Ugyan már, Penn. Tudom, hogy szívesen megnézted volna.
1: Tudod mit? Szívesen megnézném, ha belibegne egy pár friss tojással, egy falat sült májjal, meg...
0: Tessék a teát.
1: Kösz. Meg egy szál igazi kolbásszal, amivel nem régi újságpapírt, meg aprított borotva pamacsot tömtek. Megyünk este moziba?
0: Ha rá tudom venni Mrs. Cooley-t, hogy itt maradjon. Nézzen át, amíg oda vagyunk.
1: Mrs. Cooley lassacska már aludni se jár haza tőlünk. Ott parkol a hátsó udvarban.
0: Ja, és akkor táncoltunk abban a palotában már, mint álmomban is. Azt mondtam Mrs. Cooley-nak, hol van Ted? És akkor egyszer csak átkerültünk valahogy az állatkerthez. Csak hogy a 11-es busz is ott jár.
1: A 11-es busz?
0: Ja, Istenem. Semmit se találok ma reggel. Ha volna egy szép modern konyhám, ahol az embernek a keze ügyében van minden.
1: Elkésem. Megyek.
0: Ne hagyd az ebédedet.
1: Persze, persze. Kösz.
0: Viszlát. Viszlát, kösz.
1: Remélem, az én buszom nem megy be az állatkertbe.
2: És Ted még épp elírja a munkásbuszt. Vajon ki ma a kalauz? Tom Fletcher vagy Charlie Preston?
1: Jó reggel, Charlie. Jó
3: reggel. Egy Isten,
4: jó reggel, Tom.
5: Jó reggel.
6: Tegnap megint zárva volt a szerecse.
5: Éjjel, persze. Hát csak szerdán kaptak piát. 7-től 9-ig vannak nyitva. Hétfőket szűnnap.
1: Áfred, neked tudakozó irodát kéne nyitnod. Nincs igazam, fiú?
3: De igazad van.
6: Másfél mérföldet gyalogoltam egy nyavajás korsó sörél. Cigit se kapni.
5: Ez a 3 pallér van, mindig van.
1: Díjmentes információk valamennyi kocsmáról, innét egészen a Temzéig. Forduljon bizalommal Alfredhoz!
5: Hát gondoskodnia kell az embernek magáról, nem igaz?
6: És a végén csak fél korsóval adtam.
2: Tili konyhájában azóta már más zajok hallhatók.
0: Len! Carol! Mi lesz már? Kész a reggeli?
7: Anyu, Len csónakot úsztat a mosdóban.
0: Gyertek már!
7: Anyu, Len fröcskő!
0: Hát mi van már rögtön, Len? Uramisten!
7: Anyu! Anyu! Csúnyát mondott, azt mondta...
0: Ne ülni egy-kettő, nem vagyok kíváncsi, mit mondott Len. És az örökös árulkodásodra se vagyok kíváncsi, Carol. Egyik 19, a másik egy hiányhúz.
7: Árulkodó Júdás!
0: Gyertek már az Isten szerelmére, mindjárt elkéstem.
7: Anyu, címét nem viselhetek, hosszú, egyenes fizurát. Olyat tudod, hogy félig eltakarná az arcomat, és akkor rém titokzatos lennék.
0: Na ülj le, nagyon aranyos göndörhajad van, kicsim. Kár lenne azt kiegyenesíteni. Semmi szükség, hogy titokzatos légy.
7: Ha Carol ilyen süsű frizurát akar, akkor engem nyiras kopasz.
0: Egyetek már, ne beszéljetek össze-vissza mindenféle zöldségeket.
7: Ne, én kopasz akarok lenni, mint Vernon bácsi.
0: Na, még csak az kéne, hogy Vernon bácsi meghallja, amiket beszélsz. Carol, leszel szíves tisztességesen enni, veszed ki az ujjad abból az apehelyből? Mit gondolsz, úgy mégis, hogy mire való a kanál?
7: Gyümölcskocsonyát enni. Szia, anya!
0: Viszlát, kedves kérim! Vigyázzatok az úttesten! Uramisten! A halálom ez a két kölyök. Csak ne néznének olyan aranyos, amikor elkövetnek valami disznóságot. Nem, mintha olyan hű, de szép két gyerek volna, talán csak Tednek meg nekem azok. Bár ami azt illeti, Carolnak nagyon szép a bőre. A haja egyenesen csodálatos, a szeme pedig, mi tagadás, életembe se láttam bűvályosabbat, és igazán csinos a pofácskája is. A fiúk persze mások. Már úgy értve, hogy egy fiúnak nem muszáj olyan hajdajóképűnek lenni, de annyi szent, hogy nincs az utcában még egy ilyen értelmes kis kölyök. És az a huncut mosolya. Amilyen Ted lehetett kisfiú korában. Azon a fotón, amit az anyósom mutatott. Meg nem válna tőle semmi pénzért. Matróz ruhában, valami mókás kis kalapban, és pontosan úgy mosolyog, mint ma is. Ha rá akar venni valamire.
8: Itthon van, drágám?
0: Ó, tessék csak, Mrs. Cooley, kerüljön beljebb. Lássa csak, ácsorgok, álmodozom, a konyha megszalad, és ott a takarítás, a bevásárlás, meg minden.
3: Nyitva volt a hátsó ajtó, gondoltam, beugrom egy percre. Mrs. McKenzie-t a 23-ból tudja? Kórházba vitték. Láttam a mentőt.
0: Szegény Mrs. McKenzie.
3: Mindnyájan tudtuk, drágám, hogy előbb-utóbb ez lesz a vége. Mondtam is Mrs. Meislernek, az egészségével azzal aztán igazán nem játszhat az ember. És amiket ez a Mrs. McKenzie művelt, abból akárki láthatta, hogy csak hónapok kérdése is. Na, meg is mondtam neki, meg én, még a tavasszal. Mrs. McKenzie, azt mondtam, nekem nem tetszenek ezek a maga rosszul létei. Ah, hiába.
0: Szegény Mrs. McKenzie, van valaki, aki gondját viselje a gyerekeinek, amíg oda van a kórházban?
3: Hát ez az. Éppen magam szándékozom utána nézni a dolognak. Csak hát gondoltam, benézek magához, elmondom, mi történt, és megkérdem. Adna-e holnapig egy kis sót? Nincs egy csipet se a háznál, és most, hogy vigyáznom kell szegény Mrs. McKenzie gyerekeire, még a boltba se szaladhatok el. Gondoltam, biztos nem haragszik, ha benézek egy picit.
2: Persze, hogy nem. A Montrose utca konyhájában nem szokás haragudni. Egész sereg apró cseprő dologban egyformán zajlik az életük. Vigyáznak, ha kell, egymás gyerekére, kölcsönösen gondoskodnak róla, hogy nagyobb zökkenők nélkül menjenek a dolgok a maguk útján. Összedolgoznak az asszonyok, ahogy Ted, Alfred, Stanley, meg a többiek is összedolgoznak a bontáson.
5: Ura egy érzés, hova helyeket bontani? Ezt például én is építettem. Meg is látszik, ha milyen rozoga. De egyet a jó öreg itt lenne. Egyet a jó öreg frankónak. Adná az Isten, hogy valamit azért ebből is tanuljunk. Lerombolni az összes bunker betonerődöt, aztán újra kezdeni. De valami más? Elég volt az óvóhelyekből. Az atombomba ellen hiába is építeni a bunkert.
6: Akkor már jobb a jó öreg 200 fontos.
5: Ha egy bombára ráírták a nevet, az úgyis a fejedre pottyan. Az atombombára viszont minden egyes embernek ráírták a nevét. Ez a nagy különbség. Persze, atombomba az nem lesz, nem lehet. Semmi értelme. Nem vagyunk gyerekek. Szombatesténként azért épp elég fiatalnak érzem magam. Jól van, na. De ha mi vagyunk a kormány, nem igaz? Nekünk kell kimondanunk. Elég a barátkodás. És igenis tőlük, hogy elég is legyen. A világon mindenki egyet akarna, munka közben nem kell politizálni. Miért? Mikor politizáljon az ember, ha nem akkor, amikor légkalapás van a kezében?
2: Lily Jackson is dolgozik.
0: Zúgy ki a teát, új kanna kéne. Reggel a konyha már rendbe volt egyszer. Lássuk a serpenyőt. Rásült a prézli. Istenem, miért teszik folyton az ember? Miért kell a tányérba nyomni a csikket? Bögre, villa, kiskanál, lehet ám mosatlan utca szerte, mindet elmosni, kész halál, azért se súrolok padlót, máma. Csöpög a csap, de a mester sose jön át. Hip-hop összesöprök, aztán megiszom még egy csésze teát. Senki se hallja, ha morog az asszony. Így mondta mindig az édesanyám. Takaríts, törülges, rakj össze, ágyazz, ugyanaz, ugyanaz nap-nap után. Micsoda rendetlen kölykeim vannak, szerte a göncük és lepi a kosz, szappanos tócsák a fürdőszobában. Lássuk a hajamat. Jaj, csupa kóc. Ha igazi fodrászhoz mehetnék egyszer. Tegnap egy ősszálat leltem, azám. Őszhajszál gondbaj nem terem magában. Így mondta mindig az édesanyám. Ideje indulni, vár a sorállás. Lássam, a képem rendbe van-e. Egy hét az új jegyig. Isten az égben. Szegény kis pénztárcám sosincs tele. Észnél kell lenni, és kijövök szépen. Csak tedd a szaftos húst, ne unja még. Megvan a kosaram, megvan a kulcsom, Vár a sorállás, vár a boltban a sok potyadék.
9: Minden.
10: Múlt héten banán volt Humphrey-nál. Ezzel a két szememmel láttam.
9: A törzsvevőjének tartogatja, állítólag.
10: Persze, egy darab sem volt.
9: Szabad kérdeznem, Mr. Humphrey, mondom, ki a törzsvevő, ha én nem?
10: Igen.
9: Azt hiszem, ki jár nekem egy kis.
11: Kár, hogy a férfiak sosem állnak sorba.
10: Mióta áll sorba, kedves?
11: Én vagy fél órája.
9: Vagy hat és fél éve.
12: Igazán van hajra. Miért ne állhatnának sorba egy kicsit a férfiak is?
9: Úgy van.
12: Annyit bírnak ennyit.
11: Azt tudom. No,
0: ki jut azért nekik is? A trafikban, busznál.
9: Maga könnyen olyan belátó, mikor ott áll kettővel előttem.
10: Azért nem kell morgolódni.
9: Még hogy morgolódni.
10: Hát igen.
9: Vegye tudomásul, aranyos Mrs. Curtis, hogy el szoktam morgolódni.
10: Izgassak.
9: Egyébként törődjön a maga dolgával.
2: A fűszeressel azonban udvariasnak kell lenni.
0: Mennyi ez összesen? Mr. Brooks.
13: Hát lássuk csak az animit.
0: Gondolom, Mr. Brooks, hiába is kérdem, nincs véletlenül egy kis gyümölcskocsonyája. Tudja, milyenek a gyerekek is, hát ebben a melegben.
13: Hát mutasson nekem csak egy darabka kocsonyát ebben a boltban, drága Mrs. Jackson. És ingyen a magáé. Még hálás is leszek. Igen, igen, én lennék a legboldogabb. Tudja, mit mondok én, Mrs. Jackson? A feleségem, de nem túlzás, élhal a gyümölcskocsonyáért. De hát...
2: És... A hentesnél se különb a helyzet.
14: Belsőséget, Mrs. Jackson, ugyan már. Azt kell hinnem, hogy manapság az állatok belső részek nélkül születnek.
2: Ted Jackson brigádja ebédszünetet tart. Joe kifőzdéjében, a nyugiban ülnek. Egyetlen hosszú, keskeny terem rögtön az utcára nyílik. Két oldalt végig boxok, mindegyikben fapad, festetlen asztal. A falon háború előtti feliratok hirdetnek sehol sem kapható ételeket. A férfiak öblös bögréből iszák a sötét barna teát. Az asztalon elemúzsiás csomagok, plédobozok.
15: Azt kérdi a lányom, mi lesz, ha minden házban lesz már televízió? Megszüntetik a mozikat? Azt mondja, ha kedvük szottja moziba menni, neki meg az udvarlójának, hát csak beülnek a nappaliba a fiú apja, anyja mellé. Hát akkor hogy fogják meg egymás kezét?
16: Mondd meg a lányodnak, kivel is jár most? Arturral? Mondd meg neki, mindig lesznek kommunális helyek.
15: Csak hogy a lányom nem mindenféle helyekre akar menni, hanem moziba, Ted. Egyébként azzal az Arthur fiúval végzett. Most Herbie Phillips a soros. Tudod, aki hadifogoly volt. Emlékszel?
16: Emlékszem.
15: Olyan szaladj ide, szaladj oda legényke volt a Wilson cégnél. Aztán, amikor újra hallottunk felőle, már a gyalogságnál volt. Méghozzá felderítő. Hát fura egy dolog.
17: Kíváncsi lennék, hogy mint felderítő megtarthatta-e a tricikliét.
16: Együtt voltam a fogolytáborban egy sráccal. Az meg köszönő ember volt. Nem tudom már melyik áruházban.
15: Alsó nemit parancsol, asszonyom.
16: Arra tessék, ismerit.
15: Aztán ott volt velem együtt, és nézem, hát egy istentelen hosszú bajonetvágás virít a képén. Kíváncsi lennék, mit csinál most? Mihez is kezdhet egy ilyen gyerek? Mihez kezd, mikor hazaeresztik? Kezdjen újra boltoskodni. Nem sok kemény fickót ismertem nála. Fél napokat ült egy helyben, és csak mozgatta a nagy bütykös ujjait. Így né. Mintha folytogatna valakit.
17: Meddig voltál hadifogoly?
15: 3 évig. Egy évig az ágyot nyomtam. 2 meg végig gondolkoztam. Fura, hogy az öreg Joe minek te szappant a tejába, mikor olyan nehezen kapni.
16: Olyan dolgokról gondolkoztam, amikről nem is tudtam, hogy tudom őket. Csupa olyasmi zakat volt a fejemben, amihez tudtam, úgysem vagyok elég okos.
15: És mégis. Építőmunkás vagyok, mondtam magamnak. Nem vagyok én filozófus, köszönöm szépen. Házas ember vagyok. A Shepherdsbushban lakok. Van két kölyköm. Londoni vagyok. Londoni.
2: Lily Jackson egyedül ebédel a szépen rendbetett konyhában. A gyerekek az iskolában esznek. Lily teát főzött, kenyeret kent magának. Kinéz a szürke kis kertre, ahol száradó ruhákat lobogtat a szél. A kerten túl a világ valamennyi háztetője.
0: Iszonytató hosszú volt az a három év. És valahányszor arra gondoltam, milyen nehezen telik. Tudtam, Tednek még lassabban múlik az idő. Tudtam, hogy nem halt meg. Tudtam már jóval azelőtt, hogy a rádió bemondta volna a nevét a hadifoglyok között. Hál' Istennek soha se kellett hazudnom, ahogy szegény Sally Peters hazudott önmagának. És tudtam, Ted is rám gondol. Az ő hangját hallottam, amikor a rádióban azokat a hülye táncdalokat énekelték. Csak hogy akkor nem éreztem butának őket. Szeretlek én. Ezt nekem Ted dalolta a rádióból. Szeretném lázasan csókolni újra a szát. Azt énekelte. Hiszen tudtam. Hogy ne tudtam volna, nincs egyedül. Ezrek és ezrek vannak fogságban. Azok is mind egyedül voltak. A Carollal és Lennel végigmentem az utcán. Ő is ott lépkedett mellettünk. Emlékeztem minden szavára, amit attól kezdve mondott, hogy megismerkedtünk abban a Hammersmith-i táncteremben. Egészen addig a napig, mikor megkérte a kezem, és nem tudtam se igent, se nemet mondani, mert mindenki bennünket bámult a parkban. És akkor mellénk ült a padra egy öreg úr, és azt mondta, milyen hűvös ez az idei augusztus. És végképp nem értette, mi van ezen nevetni való. Mi meg egyre jobban nevettünk. A végén már a könnyünk is csorgott, és akkor Ted megcsókolt jó hosszan. Az öreg meg csak bámult, és egyszer csak azt mondta, ráadásul úgy látom esni is fog.
18: Van itthon valaki? Kerülj bejegben! Ted a gröncsön! Egy szál kartó ruha van rajtam. Inkább az első szobában üljünk le. Pokolja, hogy milyen meleg van ebben a konyhában.
19: Hát jó.
18: Egy percre.
0: Szervusz.
19: Szervusz.
0: Hetek óta nem láttalak. Billy?
19: Mint mindig. Ki akar pumpálni egy kis kártérítést katonáinkból? Gondoltam, ha nincs túl sok dolgod, elkísérhetnél a fő utcára. Maradt két kuponom. Veszek egy pár fekete kesztyűt.
18: Feketét? Minek?
19: Meghalt Willi nagynénje, Beryl néni, tudod, akitől az étkészletet kaptuk. Holnap temetik. És nincs semmi fekete holmim. Abban a szürke kosztümben megyek, amit egész télen hordtam.
0: Jaj, nem mehetek igazán. Tele vagyok varnivalóval. Egy óra múlva itt vannak a gyerekek. Vasalni is kéne.
19: Adja már, gyere! Vendégem vagy egy fagylalta.
0: Ja, most elmegyek, egész este stoppolhatok. Különben nem bánom. Legalább megleshetem Tedet. Képzeld, ki nem állhatja, hogyha nézem, hogy dolgozik.
19: Hát igen, te legalább tudod, hol keresd. Ha az én Willim beleül a teherautójába, csak a jó Isten tudja, merre jár.
0: De furán megy ez a fekete kesztyű a ruhádhoz.
18: Dugd a táskába.
0: Hagyd el. Divatot csinálok. Nem is volt rád, igaz? Azért a pénzért.
19: Na. Hol veszük meg azt a fagylaltot?
0: Oda át! Nézd csak! Annál a pasasnál csoki fagylalt is van.
18: Csoki fagylalt fekete kesztyűhöz.
19: szép kis színösszeállítás mondhatom. Kettőt legyen szíves. Megszóra körülni kérzem magam. Itt grasszálok az utcán, nyalom a fagyit. Na és, igazán nem látszol öregnek. Így szemre egy nappal se vagy több. Hatalmnál.
8: Jaj, nézd csak! Nézd, Ted!
19: Hol?
8: Adni annak a rozzantóvó helynek a tetején.
19: Mi csak? Milyen szemrevaló kis robot csinálsz?
20: Nehogy oda nézd most, Ted! De az a helyzet, hogy egy fiatal nő integet neked! Az anyját! Nem is egy, hanem kettő!
19: Hát, megjöttünk volna. Montrose 49. Kedves tőled, hogy elkísértél, Lil.
8: Kösz a fagyit.
19: Add át szíves üdvözletem Ted apónak. Jövő héten átugrom valamelyik nap.
8: Hát akkor, viszlát.
19: Szervusz.
8: Csak azt tudnám, Len, miért szórod szanaszét a könyveidet? Tedd szépen a polcra.
7: Kimehetek bringázni, Mutter?
8: Kimehetsz, de nem mond nekem, hogy Mutter.
7: Anyu, miért nem szereted, ha Mutternak hívunk?
8: Mert közönséges azért. Ha megittad a teát, segíthetnél leszedni a kötérről a tisztát.
7: Igen is, Mutter.
2: Ezennel véget ért Ted Jackson munkanapja. Porosan, fáradtan várja sorát a busz megállóban. Vastagbetűs újságcímek adnak hírt egy vérfagyasztó gyilkosságról, újból összeül a minisztertanács, influenzás lett egy filmsztár, 15 éve megy egy darab a West Enden, a püspök helyteleníti a férfiak és nők közös tengeri fürdőzését, az időjárás bizonyosan száraz, vagy éppen nedves lesz, senki nem nyert a kriketpályán. És egy megfáradt munkásember nagyon szeretne már otthon ülni a teája mellett.
15: Mondhatom, a jó öreg Alfred majd leszédült a falról, amikor meglátott titeket.
8: Még egy kis szaftos húst.
15: Jöhet. Köszönöm. Ez nem is szaftos hús. Inkább valami pástétom. Söpőzmus pástétom, nem igaz? És volt képetek fagylaltal integetni, amikor Alfred meg én úgy izzadtunk, mint a sistergő vajas pirítós.
7: Hogy lettél olyan, mint a pirítós?
15: Nem kell szó szerint venni. Hogy van Gwen?
8: Holnap temeti Beryl nénit. Billy nagynényét.
15: Remélem nem elevenen.
7: Nem vettem én szó szerint. Csak megkérdeztem.
8: Imádom a vicceidet, te drágám.
15: Kösz.
8: Tessék, még egy csésze teja.
15: Kösz.
8: Neked is, Carol.
15: Len hol van? Vicajozik? Óvatosabb is lehetne ez a gyerek. Milap is láttam a Gold Hawk utcában, hajtott, mint az őrült, ahol a Larkin gyerekkel versenyzett. Na, megyünk moziba, vagy nem megyünk?
8: Itt az összes varnivaló, meg a vasalás is. Mondtam is Gwennek, ha elkísérem, estére marad az egész. De te átmehetnél a szerecsembe.
15: A szerecsembe?
8: Hát, ha van serű. Így áll meg egy-két korsóval.
15: Na hát, nem sok férfi hal ilyet az asszonytól. Az egyszer biztos. Sietek. Szervusz.
7: Szervusz.
15: Szia, Carol.
7: Jó leszek.
15: Tudod mit? Mondd meg Lennek, megreperálom a bicikli pumpáját, ha visszajöttem.
7: Anyu, a lányoknak miért nincs kocsmájuk?
8: De Carol...
2: És Kerülék számára ezzel véget is ér a nap. Ágyba küldik őket. A szerecsemben viszont csak most kezdődik az este.
21: Jó estét, Dóra.
22: Jó estét, Mr. Delery. Sajna, nem adhatom tisztán a 12 csapos. Csak 10-essel keverve.
21: Hát jó, de most tohán bánjon azzal a 10-essel.
22: Jó. Jó estét, Mr. Jackson.
15: Jó estét, Dóra. Egy pintet abból, ami van. Jó estét, Mr. Dallery.
21: Jó estét, nincs csak Ted.
23: Az öreg Stanley már lefelé. Az mondja, a főség kell, amíg Bart Bush-t nem csapja.
21: Jut eszembe, új céltábla van, látta te?
16: Aha.
21: Meg is mértem, szerintem keskenyek egy kicsit a körök.
16: Aha. Szerintem is. Fura, hogy amikor a fogolytáborban összeeszkábáltunk egy céltáblát, senki nem emlékezett a számok sorrendjére.
23: Azon jössz el, a Bartonsör az egyetlen sör.
21: Ted, talán elmélték a köröket, nem?
16: Persze. Rég nem játszottunk célbadobost. Csináltunk aztán egy tivoli-szerű játékot is. Deszkából, meg egy csomó félpennisből. Rá kellett verni egy kalapáccsal, és ha jól eltrafáltuk, úgy pattogtak a félpennik, hogy csuda.
21: Ismerem, én is csináltam egyszer, aha, de az olyan precíz volt, hogy csak rá kellett fújni.
16: Még egy rundót.
21: Jöhet, jöhet.
16: Dóra, kettőt.
22: Igen.
21: Csak rá kellett fújni a táblára, aha, és már benn is volt mind az öt érme a százas lyukba.
16: Na, Isten, Isten. Egészségünkre.
23: Ez a jó öreg Stanley meg nem kóstolt. Kevert sem.
16: Hánykor zárnak? 9-kor?
21: Vagy miért? Attól függ, hogy betévednek-e a célba dobós fiúk. Ha nem, lesz sör bőven.
23: Na tessék, a végül még hajlás.
16: Mi bajuk van ezeknek, Dóra?
22: Semmi. Azt mondja az egyik, hogy egy bokszoló az nem ihat. A másik szerint pedig éppen, hogy a sörben van a kalória.
1: Például itt vagyok én. Tessék jól megnézni. Világ életemben egy nagy sörissza voltam is.
16: Jó. És attól jobban tud boxolni?
1: Boxolni? Életemben se boxoltam. Hadi rokkant vagyok én, kérem.
2: Carol és Len alszik. A konyhában, a sűrűsödő estében Lili és Ted üldögél elmélázva, együtt és egyedül. Lili varr.
15: És milyen gyakran gondoltam erre is. Most rácok alszanak odafönt, Carol a babájával, avval a félkarúval, amelyiknek szivárog a fűrészpor a fejéből. Len ágy alatt ott állnak a katonák, meg a vaddisznó, meg az az elfuserált kacsa, amelyik a megnyomják, nyervog, mint egy macska. Úgy elképzeltem, hogy szinte láttam is. És mi ketten a konyhában ülünk, éppen úgy, mint most. Igen. És hallottam, mire gondolnak körülöttem a többiek. Ott fekszenek, tágra nyílt szemmel. Van, akinek a szája van nyitva, és horkol. Szörnyű, milyen hangosan. Álmodik.
19: Téged se kell maringatni, Ted.
15: És mindnyájan az otthonunkra gondolunk. Érzelgünk, igen. De hogy senki nem mondta a másikra, hogy érzelgős.
19: Leroggad a szemed, Ted.
15: Olyan dolgokról gondolkoztam, amikről nem is sejtettem, hogy tudom őket. És mégis nem vagyok én filozófus. Köszönöm szépen. Építő munkás vagyok. Ted Jackson, 35 éves, a Shepherdsbushban lakok, Montrose utca 49. Nős vagyok. Két gyerek. A felesége Lili.
0: Feküdjünk le, Ted.
2: Nyári éjszaka a Montrose utcában. Alszik az utca. A 49-es számú ház is csöndes. Jacksonék álmodnak.

0: Londoniak. Dylan Thomas hangjátékát hallották, kedves hallgatóink. Fordította Falvai Mihály. Szereplők voltak. Beszélő Gábor Miklós. Lily Jackson Csomós Mari. Ted Jackson Vajda László. Carol Szántó Ildikó. Len Kaszás Gergő. Gwen Sütz Ila. Alfred Szirtes Ádám. A többi szerepben Báró Anna, Gyarmati Janikó, Győri Ilona, Pásztor Erzsi, Schubert Éva, Szabó Tünde, Vaj Ilus, Vörös Eszter, Győrfi György, Harmaci József, Horváth Gyula, Imke László, Miklósi György, Raksányi Gellért, Suka Sándor, Szabó Kálmán, Verebé Iván. A felvételt Kosárszky Péter és Pap Tibor készítette. Zenéjét összeállította Kelemen László. A rendező munkatársa Sáros Pataki Zsuzsanna és Szebényi Cecília. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Varga Géza.
1: A hangjáték 1978-ban készült, és utoljára 1991. április 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz, és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
4: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
3: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatóink! Ma délben a Mágocsi Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Mágocs, Baranya vármegye északkeleti sarkában fekvő település, Dombóvártól 12 kilométerre délkeletre. A honfoglalás után ezt a vidéket a Szente Mágocs nemzetség kapta, amelyről egy 1291-ben keltezett oklevél tanúskodik. A török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc idején lakatlanná vált Mecsek északi lejtőire bajor és osztrák telepesek érkeztek. Mai templomukat 1805-ben szentelte fel Erdődi József címzetes apát, Sarlós boldogasszony tiszteletére. Szűz Mária és Erzsébet találkozását ábrázoló oltárképét Karl Bachmeier bécsi festőművész festette 1779-ben. Az ünnep az áldott állapotban lévő boldogságos Szűz Mária ünnepe. Magyarországon július 2-án, a Világegyházban május 31-én tartják. A későbbi dátum 9 nappal keresztelő Szent János születése után az Erzsébettől búcsúzó és hazainduló Máriához kötődik. A II. Vatikáni zsinat után került az ünnep májusra, de Magyarországon a hagyomány miatt továbbra is az eredeti napon tartják. A Mágocsi Római Katolikus Templom 40 méter magas tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 548 kilós harangot Szlezsák László mester öntötte Budapesten 1922-ben.

0: 12 óra 1 perc, köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Kihirdették az idei felsőoktatási ponthatárokat. A szeptemberben induló képzésekre több mint 140 ezeren jelentkeztek, háromnegyedüket felvették. A legtöbben nappali tagozatos, államilag finanszírozott képzésre jutottak be. A pótfelvételit jövő csütörtökön hirdetik meg. Eltörölné a közjegyzői díjat a diákok albérleti szerződésénél a Momentum. A pártelnöke a felvételi ponthatárok kihirdetése kapcsán emlékeztetett, a kormány még májusban ígéretet tett a díjak felülvizsgálatára, de változás nem történt. A közjegyző előtti hitelesítés gyakran a 100 000 forintot is meghaladja, amit a diákok esetében az államnak kellene átvállalni a Momentum szerint. A 30 napos fokozott közbiztonsági akció első hetében 33 embert fogtak el, további 33-at pedig előállítottak a fővárosban. A célzott ellenőrzésekben több mint 400 rendőr vett részt. A többi között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt tettek feljelentést. Emellett körözött embereket is elfogtak. Több esetben közlekedési szabályszegések és közterületi alkoholfogyasztás miatt intézkedtek. Magyar Péter miniszterelnök múlt csütörtökön jelentette be, hogy a folyamatosan romló közbiztonság miatt 30 napos rendőri akciót indítanak Budapesten. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek is. A gyors reagálás érdekében helikopterrel is figyelik a helyszínt. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. A francia hatóságok elrendelték a Cap Ferré félsziget kiürítését a régiót fenyegető erdőtűz miatt. Az Atlanti-óceán partján fekvő népszerű turisztikai célpontról hajókkal szállítják el a veszélyben lévőket. Reggelre már több mint 400 embert sikerült kimenekíteni. Franciaország tegnap európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez. A szerda óta terjedő lángok már 8700 hektárt perzseltek fel. 50 fokos hőséget is mértek júliusban Líbiában. A napokban 44-49 fokot mutattak a hőmérők az észak-afrikai országban. A legmagasabb értéket, 50 fokot, a főváros Tripoli közelében jegyezték fel. Itthon országszerte napos, gomoly felhős az idő, csak északkeleten lehetnek záporok, zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Délután 22-27, este 14-20 fok várható. A Balaton 21, a Velencei tó 18, a Tisza tó 25 fokos. A hétvégén ismét néhány fokkal melegszik az idő. Híradással 13 órakor jelentkezünk legközelebb.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 50 évvel ezelőtt szólalt meg először Budapesten a telefonhírmondó, vagy ahogy akkor nevezték, a beszélő újság. Feltalálója Puskás Tivadar, a múlt század egyik legkiválóbb magyar technikusa. Zsenialitását maga Edison is elismerte. Tőle származik a telefonközpont gondolata. A párizsi központ felállítása után ő teremtette meg az első budapesti telefonközpontot. Az ő agyában született meg az egy központból közvetített műsor gondolata is. Kísérletei során 1881-ben a párizsi opera előadását a világkiállítás egyik csarnokába közvetítette. A beszélő újságot 1893. február 15-én helyezte üzembe. Egy hónap alatt Puskás 70 kilométer hosszú önálló hírmondó vonalat építetett ki, és 100 előfizetőt kapcsolt be. Ez a hálózat a rádió megjelenéséig állandóan növekedett. Ferenc József arany fülhallgatói, amelyekkel a milleniumi kiállításon a telefonhírmondó közvetítését hallgatta. A hírmondó állandó pavilonja a kiállításon, amelyben már hangszóróval közvetítették a műsort.
1: Oh.

0: a beszélő világcsoda. Emlékek a telefonhírmondóról.
1: Szabó Bendegúz, mérnök.
2: Amikor 50 éves volt a telefonhírmondó, az 1943-ban volt, február 15-ét, a rádió ezt a napot teljes mértékben a telefonhírmondó emlékének szánta, mert úgy tekintették a rádiót, mint közvetlen utódját a telefonhírmondónak, hogy a telefonhírmondót Puskás halála után Popper István nevű vállalkozó vette meg, akivel még sikerült találkoznom és beszélni, és ő őrizte azt a két telefonhallgatót, amelyen első Ferenc József királyunk az 1896-os millenáris kiállításon a telefonhírmondónak egy külön pavilonja volt, ott meghallgatta a műsort, és még emlékszem rá, hogy a Funiculi Funicula című éneket közvetítették, és a királlyal levő herceg kisasszonyok együtt dudolták az éneket, és a király nagyon meg volt elégedve. A fejhallgató nem színaranyból készült, hanem csak bearanyozták, és ezt emlékül őrizte Popper, és később a rádiónak adományozta, hogy most megvan-e, azt nem tudom.
1: Oldal Gábor, kutató.
3: Puskás 1844-ben Pesten született. Budán végezte a gimnáziumot, majd a híres bécsi Teréziánum jogakadémiát látogatta. A műszaki tudományok azonban jobban érdekelték, és ezért átiratkozott a bécsi műegyetemre. Családja azonban elszegényedett, és ezért sem ő, sem öcse, Ferenc nem fejezhették be tanulmányaikat. Tivadar Angliába utazik szerencsét próbálni, és rövidesen visszatérhet egy angol vasútépítő vállalat alkalmazottjaként. Több éves kemény munkával kisebb tőkét gyűjt, és ezzel önálló vállalkozásba kezd, utazási irodát itt Bécsben. Az amerikai aranyláz hírére egyszerre csak Kaliforniába utazik, s aranybánya vállalkozásba kezd, de ez nem bizonyul szerencsésnek. Közben megismerkedik Thomas Alva Edisonnal, a korszak kiváló üzleti érzékkel is rendelkező, hivatásos feltalálójával. Puskás beavatja Edisont a távíróközpontok felállítására vonatkozó elképzelésébe. Megnyeri Edison bizalmát, s üzlettársi kapcsolatba lépnek. Edison teljes jogú megbízottjaként tér vissza Európába. Ő mutatta be Európában elsőként Edison forradalmian új találmányait, így például a fonográfot is. Érdekesül Alexander Graham Bell találmányáról a telefonról. Felismeri, hogy telefonközpontokat kell kiépíteni, nem távíróközpontokat, mert ezek útján széles körű kommunikációs világhálózat alakítható ki. Közreműködésével épül Párizsban az első európai telefonközpont. Puskás már sikeres, dúsgazdag, műszaki üzletember. Elhatározza mégis, hogy Magyarországon is elterjeszti a korszerű technikai találmányokat. A budapesti vállalkozás vezetésére öccsét, Ferencet szemeli ki. Budapesten az első telefonbeszélgetés 1879. július 4-én Puskás Ferenc lakásán zajlik le. A budapesti telefon természetesen magánvállalkozásként működik. Puskás Ferenc korai halála miatt Tivadarnak kell átvenni az irányítást, ezért felszámolja a párizsi érdekeltségeit és Pestre költözik. Hatalmas technikai fejlesztésbe kezd, s bár a telefon egyre szélesebb körben terjed,

0: Megpróbáltuk rekonstruálni a telefonhírmondó hangzását. A következő felvételt egy eredeti szénmikrofonnal készítettük.
1: A Népszínház előadása ősztől otthon hallható.
2: Telefonhírmondó.
1: Kerepesi út 22-es szám. Előfizetés 4 óra 6 forint.
2: A Magyar Királyi Opera zenéje.
1: Ősztől otthon hallható. Berendezés díjtalan.

Puskás felismerte, hogy saját társadalmi rétege, a művelt értelmiségi polgár lehet csak a telefonhírmondó befogadója. Ennek igényeihez kell a szolgáltatás programját igazítani. Ez szolgálta a napi 10-12-szeri hírközlés, a 6-szori tőzsdei tájékoztatás, a gyakorlatilag naponkénti operaházi vagy népszínházi közvetítés, az igényesebb zenei és prózai program. A társadalom kiszemelt rétege számára ugyanis ezek jelentették azokat a szolgáltatásokat, amelyért érdemes volt az előfizetést vállalni. Puskást igazolta az élet, mert a telefonhírmondó gyorsan terjedt. Puskás azonban már nem érhette meg. Bizonyítékaink vannak arról, hogy messze előre látott, és egy nemzetközi programszolgáltató szervezet gigantikus álma lebegett előtte. Erre azonban még emberöltőnyi időt kellett várni.

0: A közönségnek hasznára is van a hírmondó gyors értesítése, mert a tőzsdét nem látogató közönség, mely ott mégis érdekelve van, a nap folyamán folyton kapja a tőzsdetudósításokat, és ideje korán intézkedhetik megbízott ügynökénél vagy bankárjánál.
1: Megtalálja benne hasznát az ügyvéd, mert egy fél nappal előbb, délután 3:45-ig megtudja a tábla és kúria jövendő tárgyalási sorrendjét.
0: Azért lesz szívesen látott vendég bizonyára mindenütt a telefonhírmondó bizalmas két kagylója, mely kézről kézre adva édes csengő dallal, muzsikaszóval, apró kedves történeteivel vígabb kedélyt csempész a házba. Micsoda mohó kíváncsisággal lesi majd az apróság Pósa bácsi, Elekapa és Forgó bácsi kedves meséit, vígan tapsolva kicsiny kövér kezeivel, és nemetve álmodja tovább a regét a puha ágyban reggeli.
1: Egymáshoz simulnak az öregek, és elelhallgatják az ifjú irodalom termékeit versben és prózában, gyakran az író tulajdon hangjain. Ó, mi másként volt ez régen! És aztán eltűnődnek a csöndes múlton és a zajos jövendőn, mely a maga villámszülte erejével távolságokat szüntet meg, és közelebb hozza egymáshoz az embereket.
0: A színművészet kiválóbjai érvényesítik majd a tehetségüket, hogy az irodalomnak szavalásra szánt remekeit a közönségnek bemutassák.
1: Lehetővé tesszük a hírmondó által a tudományos, de népszerű felolvasásoknak minél nagyobb körben való érvényesülését, amennyiben módunkban áll a felolvasást bevinni az előfizető lakásába, vagy a kávéház és vendéglő törzsasztalához. Az emberiség művelődését szolgáljuk mindezekkel, a legkellemesebb formákban utat törve az új eszméknek, művelve a lelket és kielégítve azok vágyát is, kiknek anyagi helyzete nem engedi meg, hogy ezeket az élvezeteket más úton is megszerezhessék.
0: Alig 5 krajcár naponta, egy fél esztendőben csak 9 forint a díj, mely a telefonhírmondó használatáért jár. Budapest minden lakója megrendelheti, hisz a bevezetés költségeit a vállalat viseli.

0: tulajdonképpen úgy majdnem azt mondhatnám, hogy rögtönözték. Szerkesztők voltak, de részletesen előre kidolgozott programok nem. Sikerült egy-egy művészt, írót rábeszélni arra, hogy jöjjön be a telefonhírmondóba és szerepeljen, ha sikerült, mert ez az elején egyáltalán nem ment könnyen. Akkor bejöttek, és lezajlott a műsor. Ha nem jöttek be, akkor elmaradt a műsorszám, s helyette valami más volt. Közismert dolog, hogy például Jókait rábeszélni arra, hogy szerepeljen a telefonhírmondóba, az egy egész komoly és hosszantartó munka volt. Végül sikerült. De olyan apróságok is előfordultak, hogy mikor aztán egyik-másik művészt sikerült végre rábeszélni, akkor menet közben a művészek nem nagyon törődtek azzal, hogy nagyobb és szélesebb körű hallgatóság figyeli őket mikrofonon keresztül. Előfordult, cigányprímásról föl is jegyezték, hogy amikor valami nem sikerült, bizony jó hangosan és cifrán elkáromkodta magát. Korabeli feljegyzések szerint olyan módon, hogy a falról a tapéta is lesért.
1: Hekenászt Gábor, mérnök, a Magyar Rádió nyugalmazott műszaki igazgatója.
2: A napi rend hosszabb időszakra volt érvényes, és nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen a telefonhírmondó megjelenésével, tehát az első elektronikus tömegkommunikációs eszköz megjelenésével megjelent a műsorújság is. Mert a telefonhírmondónak volt egy úgynevezett értesítője. Ezt az értesítőt nem rendszeresen adták ki, hanem ez időről időre jelent meg, és ez tartalmazta mindig a napirendet, amelyik egy bizonyos időszakra azután érvényes volt.

0: Egy újabb szén mikrofonnal készült felvétel.
1: Napirend.
2: Felolvasása alá kerülnek
1: 8.30-tól 8.45-ig éjjel jött táviratok.
2: 8.45-től 9-ig napirend tudnivaló.
1: 9-től 9.30-ig hivatalos lap árlejtések, állami hirdetések.
2: 9.30-től 9.45-ig bécsi hírlapok hírei, telefonértesülés. 11-től 11.15-ig klubok, egyletek, akadémia, tanügy, egyház.
1: 11.15-től 11.30-ig vidéki és külföldi hírek, sport.
2: 11.30-tól 11.45-ig előtőzsde, zárlat, Bécs.
1: 11.45-től 12.00-ig tegnap jött idegenek hiteles népsora.
2: 3 óra 15-től 3 óra 45-ig kúriai és táblai értesítés, végtárgyalások.
1: 3.45-től 4 óráig pontos idő, időjárás, vegyes hírek.
2: 4 órától 4.15-ig utótőzsde, Bécs, Berlin, Párizs, megnyitás, terménytőzsde.
1: 5.30-tól 6 óráig helyi hírek, táviratok, értesülések, csődök, szerdán és szombaton kis lutri.
2: 6 órától 6.15-ig jelentések, színház, koncert, tánc, cirkusz, telefonhírmondó hangversenyének műsora.
1: 6 óra 15-től 7 óráig ismétlés, a nap folyamán felolvasott érdekesebb hírek ismétlése.
2: 7 órától 8.15-ig szünetel a felolvasás.
1: 8.15-től 8.20-ig frankfurti értéktőzsde, zárlat.
2: 8.30-tól 9.30-ig hangverseny.
1: Csütörtökön 7-től 8-ig gyermekestély.
2: Vasár és ünnepnapok napirendje a következő.
1: 11-től 11.15-ig napirend, tudnivalók, esetleg tőzsde.
2: 11.15-től 12-ig lapszemle, sport, színház.
1: 12-től 12.30-ig hivatalos lap.
2: 12.30-tól 1 óráig város, megyegyűlések, vegyes hírek.
1: 1 órától 2 óráig helyi és bécsi hírek, telefonértesülés.
2: Délután 5 óra 30-kor nagy hangverseny.

közismert dolog, hogy abban az időben erősítő még nem létezett. Na most ez ma is egy fantasztikus dolognak tűnik, hogy végeredményben egyetlen telepes szénmikrofon jelét tudták szétosztani, úgynevezett indító orsók, ma azt mondanánk transzformátorok segítségével, több ezer hallgató számára. Az is világos, hogy ez a jel nem volt túlzottan erős. Ezért a bemondókat arra kérték, hogy igyekezzenek minél hangosabban beszélni. Úgyhogy tulajdonképpen ők közelhajolva az akkori szénmikrofonokhoz, majdhogy nem ordítva olvasták fel az anyagaikat. Ez viszont annyira fárasztó tevékenység volt, hogy 15 percenként a bemondókat cserélték.

0: Österreich, von Land von Weg, ja, Österreich, Österreich, auf die Bürger, Österreich, von Land von Weg. Ja, Österreich, Österreich, auf die Bürger, Österreich, von Land von Weg, von Österreich, Österreich, von Land von Weg.
1: Az eszközök, amiket felhasználtak, azok tulajdonképpen ismert eszközök voltak, ez Puskás maga is a találmányának a leírásában megmondja, hogy ő ismert eszközöket használ fel, egy általa kitalált szolgáltatás, egy általa kitalált rendszer keretében. Tehát sem a hallgató, sem a mikrofon nem volt valami új technikai találmány. Ami új volt, az az, hogy hogyan kapcsolták össze ezeket a berendezéseket. Például azt mindenképpen ki kellett küszöbölnie, hogy egy hallgató fémes kapcsolatban legyen a másik hallgatóval, mert akkor egy telefon hallgatóba, ha valaki belebeszél, egy mágneses hallgatóba, az tulajdonképpen mikrofonként is szolgál. Elképzelhető lett volna, hogy az egyik hallgató valamit bemond, és az a másikaknál hallhatóvá válik. Ezért tulajdonképpen minden egyes előfizető egy egyéni indukciós tekercsel, transformátorral el volt választva a fő áramköröktől, és így ő csak passzív hallgatóként tudott szerepelni. Tehát semmiféle módon nem tudta a többieknek a hallgatását befolyásolni. Talán érdemes megjegyezni, hogy akkor, amikor már a rádiózás megindult, és kezdtek elterjedni a rádiókészülékek, de végeredményben még elsősorban detektoros készülékek voltak, nagyon sokan azért ragaszkodtak a telefonhírmondóhoz, mert a telefonhírmondón keresztül egy sokkal jobb minőségű, sokkal stabilabb vételhez jutottak, mint a bizonytalan kristálydetektoros recsegő rádióvevőkészüléken keresztül. Hát persze ez nem tartott túl sokáig, mert abban a pillanatban, ahogy megjelentek a csöves készülékek, akkor a telefonhírmódónak ez az előnye már megszűnt. De addig, amíg kristálydetektoros készülékekkel hallgatták az emberek a műsort, és az adó teljesítmények is viszonylag kicsik voltak, addig a telefonhírmódónak ugyanúgy megvolt az az előnye, mint ma, a kábeltelevíziónak, mondjuk a antennán keresztüli vétellel szemben, hogy zavarmentesebb volt.

A Ferencváros egyik elhagyatott utcájában lakott Kapus János munkásember. Észrevette, hogy a telefonhírmondó egy húzala közvetlen az ablaka alatt vezet el. Kapus, hogy nagyszámú családját egy kis szórakozáshoz juttassa, egy dróttal összekapcsolta a telefonhírmondó húzalát, és ezt bevezette a lakásába. Valahol a zsibvásáron egy hallgatókagylót is vásárolt, és ezentúl minden este a legnagyobb gyönyörködéssel hallgatták az operai előadásokat. Két teljes hétig tartott az ingyenes műélvezet, amikor a központban rájöttek a turpisságra, s a zenekedvelő Kapust közveszélyes cselekmény vétsége miatt feljelentették. Ma tárgyalt ezt a pört a vádtanács, amely annak kiderítésére, hogy okozott-e Kapus valami kárt, vagy előidézette valami zavart a telefonhálózatban, újabb vizsgálatot rendelt el.

0: Én úgy tudom, hogy a telefonhírmada első éveiben is előfordult, hogy fonográf hengerről adtak műsort. Na most később, amikor megjelent már a lemez, akkor természetesen a lemezek is szerepeltek a telefonhírmada műsorán, és van néhány olyan felvételünk, amelyek a telefon hírmondó műsorának a részét képezték.
1: A következő felvételeken Szappanos István és Hok János parlamenti képviselők, valamint Bródi Sándor író 1913-ból fennmaradt hangját idézzük fel.
2: Szappanos István volt országgyűlési képviselő, korelnök. Később az országgyűlési függetlenség és 48-as balpártnak elnöke, továbbá az országok, Budapest és Debreceni köztársasági pártok díszelnöke, valamint a párizsi magyar köztársasági pártak választmányi tagja. 1913. évi július 25. napján életének 95. évét betöltötte. Kossuth Lajos lapjának munkatársa, úgyis mint a párt díszelnöke, beköszöntőül a következő hazafias imát írta, küldötte a lap részére, amelyet élő szóval közre botál. Millió világot élő nagy Istene, áradjon hazánkra bensőket kegyelme. Legyen nemzetünkön Istenünk áldása, szabad honban élve, boldog fennállása. Itt ő jó hírneve, négy családok között, hűszomszédi erőt, tisztelt és üdvözlött. A magyar köztársaság esze történetének legragyogóbb lapjai hirdetik örökre Szappanos István históriai érdemét.
3: Így beleti a szíveket a legpiszkosabb lelki rozsda, a durva önzés, amelyben semmiféle nemes tartalom nincsen többé. Nézzétek csak meg az ilyen anyagias, önző szíveket, minő érdesek, durvák és szeretet nélkül valók. Az életnek teli, tiszta örömeit nem érzik, mások boldogságán örülni nem tudnak. Csak az anyag, a fény, a lelki fogjúságuk. És izzadva gyűjtik az alomra, sok könnyék verejték szapat hozzá, de hiába keresik benne a boldogságot.
4: Részlet Ádám Anna töredék és regényemből. Ezt a regényemet szeretem legjobban, de úgy látszik nem fogom befejezni soha. Ádám Anna

0: két kagyló tartozott egy előfizetői készlethez. Sőt, arra is megvolt a lehetőség, hogy egyik szobából átvigye a másikba, tehát kiépítették úgy a csatlakozásokat, hogy a készüléket az egyik szobából kiúzta a csatlakozóból, átvitte a másikba, és ott üzemeltette. Az összekötetés az nem kábelekkel történt. Abban az időben még ez nem volt divatban. Ezek légvezetékek voltak, amik a házak falán, vagy a házak tetején, ilyen acélkeretekben elhelyezett porcelán szigetelőkön voltak felerősítve, és hát esztétikai szempontból mondjuk nem nyújtottak túlságosan kedvező látványt, de behálozták gyakorlatilag az egész fővárost. Na most a légvezetékeknek volt azért bizonyos bajuk is. Ha túlságosan sok telefonvezetékkel futottak párhuzamosan a telefonhírmondó vezetékei, akkor áthallások keletkeztek a telefonvezetékek és a telefonhírmondó között. Aztán kezdetben úgynevezett egyvezetékes rendszert használtak, tehát az egyik vezeték az maga a föld volt. Tehát egy vezetéket húztak ki, nem egy párt, hanem egy vezetéket, és a visszavezetés az a föld volt. Na most, amikor megindult Budapesten a villamos közlekedés, amelyik szintén a földet használta egyik vezetékként, akkor olyan erős zavarok jelentkeztek a telefonhírmondóban, hogy a telefonhírmondó rövidesen rákényszerült arra, hogy áttérjen a két vezetékes rendszerre, és a föld visszavezetéses rendszert megszüntették.
1: Szviatoszki Béla, a Magyar Rádió nyugdíjas műszerésze.
2: Hallgatni volt nehéz a műsort. Volt egy abroncs, azon volt két oldalt a hallgató, egy első évben nagyon nehezek voltak, mert az öntvény, és volt, amely aztán egy fél. Volt egy abroncs, és az egyik oldalon, vagy a bal oldalon, vagy a jobb oldalon volt a hallgató, és el volt egy 3 méteres zsinór, bekapcsolták a dugedbe, és aztán úgy hallgatták. A régi tulajdonosát is ismertem a telefonhírmondónak, a Popper Istvánt. Ez a Kertész utcában lakott, és oda is följártunk, mert önnek is volt 3 darab órája. Először az órák miatt jártunk föl, és azután később meg följártunk, mert kíváncsi volt, hogy mi minden történik a telefonhírmondóban, ami az ő tulajdonuk volt. Hát ugye a Popperék voltak, aztán a Goldbergerék, meg nem tudom még kik voltak ebbe a koncertbe, és ugye minden alkalommal, az annyira összebarátkoztunk, hogy minden alkalommal kaptam egy szivart. Akkor már kezdtük csinálni a transzparens órákat, azokat a nagy órákat. Emlékszem rá, hogy a tündérük ujjakra a szervitatérre csináltunk egy ilyen nagy órát, 3 méter hosszú volt, és 2 méter magas, és oda engemet szemeltek ki, hogy az óra szerkezetet tegyem be a számlapokra, mert nekem még a hajamszála is az égnek állt, és remegett a lábam, mikor föl kellett menni, mert még ilyen tűzoltó létrán még nem voltam, még rendes létrán voltam, ami 3-4 méter magas, de ilyen 15-20 méter magas létrán nem voltam, és ez az óra, ez pedig a második és harmadik emelet között volt, úgyhogy felmentek a 4. emeletre az emberek, és megkötötték a 4 sarkát, és így fölemelték a üveget, a külső üveget, akkor én bebújtam a létráról, és úgy végeztem a dolgomat. Mikor leértem, akkor hát hálát adtam az Istennek, hogy épp észre, hogy meg tudtam csinálni.

Én a tündérmesék világát látom megvalósulni a telefonhírmondóban. És nem egy pajkos tündér az, amelyik képes arra, hogy egyszerre 10 000 embernek sugdossa a fülébe ugyanazt a bohóságot, amelytől mosolyra derül az öreg és a beteg arca, akik 1000 meg 1000 mérföldre laknak egymástól. Igen, leginkább az öregekre és a betegekre gondolok, akiket ez a vígkobold felébreszt melankóliájukból, és pár órájukat naponként becsillogja meséivel és dalaival. Jászai Mari.

pontos idő szolgáltatást 1897-től vezették be. Méghozzá a következő közleménnyel harangozták be. Városszerte hangosak a panaszok, hogy a nyilvános órák és a magánosok órája is össze-vissza pontatlanul mutatják az időt. Konkoly Tege Miklós, a világhírű meteorológus több hírlapi cikkében is bizonyította ezt, rámutatva, hogy ebből állandó kellemetlenség származnak. A telefon írmondó, belátva a panaszok jogosultságát, hivatásának érezte segíteni a bajokon. Központját sodronyvezeték útján összekötötte a meteorológiai intézet normál órájával, amely tized másodpercnyi pontossággal jelzi a közép-európai időt. Így most a hírmondó abban a helyzetben van, hogy riadójel segítségével reggel 9, déli 12 és este 6 órakor összes előfizetőjével tudathatja a legpontosabb időt. Egyébként Budapest volt a világon az első város, ahol pontos időszolgáltatás ilyen formában megindult. A nemzetközi rádiós pontos idő szolgálat is csak 1913-ban kezdődött az Eiffel-toronyban működő adóállomás révén. Általánossá pedig csak 1920 után a műsorszóró rádiózás megindulásával vált. Érdekesség még, hogy 1911-től kezdve a nyilvános budapesti elektromos órákat is a telefonhírmondó üzemeltette. A rádiózás kezdeték 196 utcai és 655 üzemi villanyórát működtettek.

A telefonhírmondót a modern kor egyik legjellemzőbb ötletének tartom. Nem kételkedem benne, hogy ez lesz az archimédészi pont, amelyre támaszkodva a jövő emberei kiforgatják majd sarkaikból a hírszolgálat mai rendszerét. Aki kitalálta, annak emléke megérdemli, hogy helyet foglaljon az önállóan gondolkozók panteonjában. Büszke vagyok rá, hogy magyar ember volt. Herceg Ferenc.

0: munkakönyvben beírták, hogy okleveles gépészmérnök segédmunkás. Bekerülésem 34-ben volt. Magyar Telefonhírmondó és Rádió RT, Budapest 8, Főherceg Sándor utca 7, megbízásából, szóval ilyen pecséttel van ellátva, akkor a rádió egy részvénytársaság volt, és pedig a Magyar Telefonhírmondót tekintette ősének, amelyet 1893-ban Puskás Tivadar alapított, majd később egy Popper nevű vállalkozó vett át, és attól vette később tovább át a Magyar Telefonmondó és Rádió RT, amely 1925-ben kezdte meg a működését. És a Magyar Telefonmondó és Rádió részvénytársaságnak ilyen melléküzemei voltak, és ahova én kerültem akkor, az a pontos idő óraüzemnek egy ilyen reklámvetítője volt. A pontos idő óraüzemnek az a lényege, hogy egy központi helyről, itt a rádiónak az épületéből egy nagy úgynevezett központi vezérlő főóra volt, amely összeköttetésben volt a város különböző pontjain elhelyezett főórákkal, amelyeket központilag lehetett szabályozni a pontos időre minden nap a Naoeni európai időjelző központ segítségével. És egy-egy főórára voltak a mellékórák rákapcsolva, amelyek percenként mutatták az időt percenkénti ugrások alatt. Na most ez a vetítőhely a mai Népköztársaság út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán levő nagy emeletes háznak a negyedik emeleti helységén egy szobát bérelt a társaság, és vele szemben állt jelenleg az egy üres hely, ott a József Attila utca és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán, ott egy felszintes kis házikó állt, amelyre a rádió részvénytársaság egy vasszerkezetet állított föl, amelyen egy 5 méter magas és 10 méter széles függőlegesen álló lap volt. Az egyik része az 5 méterszer 5 méteres egy nagy pontos idő óra volt, amely állandóan reflektorral meg volt világítva. A másik fele, a másik 5 méterszer 5 méteres hely pedig fehér vászon volt, ahova arról a bizonyos helységből ki lehetett vetíteni híreket. Most az volt itt az elgondolás, hogy miután ezt tudták, hogy itt van ez a nagy óra, aki arra jár, az mind fölnéz, hogy megnézze, hogy hány óra, és egyúttal akkor látja, hogy mik a legfrissebb hírek, mert azokat vetítették, de ezen kívül fizettek cégek reklámokat, és ezeket a reklámokat is ott le kellett vetíteni, oly módon, hogy 10 másodpercig kellett vetíteni, és akkor utána újabbat. Este 8-tól éjfélig tartott ez a vetítőszolgálat.
1: Radnai Jenő mérnök, a Magyar Rádió műszaki igazgatója.
2: A gyerekkoromból emlékszem rá, hogy volt a lakásban telefonhírmondó, abban a szobában, amelyikben a telefon is volt. Még emlékszem arra a helyre, egy fejhallgató tartozott hozzá, amit az ember bármikor felakasztotta, föltett a fejére és hallhatta a műsort. Ez a műsor, ez valami olyasmi volt, mint a rádió műsor, mindenféle előfordult benne, és amire különösen emlékszem, hogy volt a napnak egy bizonyos időszaka, ahol bizonyos, amely időben bizonyos rendszerességgel fúvós zenét adtak. Nem tudom már, hogy erre én magam emlékszem, vagy csak nekem mesélték el, de mint gyerek a fejemmel, a fejhallgatóval masíroztam a szobába a fúvós zenére. Ez az emlékem a telefonhírmondóról.

0: Van arra adatunk, hogy a telefonhírmondót megelőzően a párizsi opera egyik előadását is lehetett hallani fülhallgatón keresztül. Ennek a technikai háttere milyen volt akkor a 19. század végén?
1: A színpad előterében mikrofonokat helyeztek el, méghozzá súgójuktól jobbra is, balra is. Ezeken keresztül közvetítették a fülhallgatók bal és jobb példányaihoz a színpadon zajló cselekményt, meg persze a zenekar hangját. Tulajdonképpen a 1871-es világkiállításon mutatták be ezt a, mint érdekességet, ezt a színházi közvetítést, és a közönség akkor már sztereóban, vagyis térszerűen hallotta a közvetítést, hiszen a két csatorna, amely szükséges a sztereó halláshoz, itt már adva volt.
0: És hányan férhettek hozzá a fülhallgatóhoz?
1: Tucatnyian, annál nem többen. Viszont feljegyzések szerint sorba álltak azért, hogy hallgathassák.
0: Magyarországon, mikor Puskás Tivadar szabadalmaztatta, illetve bejelentette ezt a találmányát, akkor úgy írtak a telefonhírmondóról, úgy jellemezték, hogy megjelent a beszélő újság. Vajon milyen szolgáltatásokat tudott nyújtani a telefonhírmondó az embereknek? És hányan hallgathatták a híreket? Mert ha jól emlékszem, Puskás Tivadar írja egy helyütt, hogy itt főleg a hírolvasáson van a hangsúly. Tehát, hogyha egy bemondó elkezdi olvasni a híreket, akkor bárki meghallgathatja, és a híreket cserélik is napközben, ha esetleg elavult is a hír, tehát a mai gyakorlatnak megfelelően.
1: Így igaz. Puskás Tivadar eredetileg hangos újságnak képzelte el, legalábbis az induláskor a telefonhírmondót. Na most ehhez tudni kell, hogy a századforduló polgársága szabad idejét általában otthon töltötte. Kedvelt otthoni szórakozásai voltak a társasjátékok, a sakk, azon kívül igen kedvelt volt a közös regény és versfelolvasás. A nők kézi munkáztak, muzsikáltak, főleg zongoráztak, énekeltek. A hírmondás pedig többé-kevésbé a polgárság minden tagját érdekelte.
0: Újság híreket olvastak föl tulajdonképpen.
1: Újságban is megjelent híreket olvastak föl, de a telefonhírmondó saját csatornáin keresztül is szerzett híranyagot.
0: Ott folyt például előzetes, mai értelembe vett hírszerkesztés?
1: Igen, mai értelembe vett hírszerkesztés folyt. Sőt, igen, izgalmasan le is írják ezeket, hogy hogy zajlott a hírszerkesztőség munkája. Egyik másik ilyen híranyagnak a cédulája, mondjuk így, az ránk maradt, és abban föl van sorolva, hogy XY pesti cég a közönség szíves figyelmében ajánlja kiváló minőségű kalapjait. Miután a kor általános szokásaihoz tartozott, hogy a fiatalok nyelveket tanultak, nem iskolában, hanem külön óránként, a telefonhírmondó egyik nagyon népszerűvé vált szolgáltatása a nyelvtanítás volt. Általában inkább franciát tanultak a fiatalok, mert hiszen a német a monarchiában a második anyanyelv szerepét töltötte be. Puskás későbbi feleségével is csak németül beszélt.

telefonhírmondó tulajdonképpen egészen a háború végéig létezett, működött, üzemben volt. Amikor én a Magyar Rádióhoz kerültem, az 1949. februárjában volt, akkor még a rádió műszaki személyzete az a postához tartozott, és volt külön a telefonhírmondó, az úgynevezett TH-sok, a telefonhírmondósok, azok külön kasztot képeztek, hogy úgy mondjam, akik aztán később természetesen, amikor a Magyar Rádió az egész műszaki személyzetet átvett, akkor ugyanabba a kategóriába kerültek, mint a volt postások. Most is van jó néhány ember, aki még él, és aki annak idején a telefonhírmondó alkalmazottja volt.

Műsorunkban megszólalt Oldal Gábor, Hekenasz Gábor, Radnai Jenő, Szabó Bendegúz, valamint Szviatoszki Béla. Köszönetet mondunk Ferenc Imre mérnöknek, aki a szénmikrofont rendelkezésünkre bocsátotta.

A hírmondó szerepét már átvette a rádió, de Budapesten máig is üzemben maradt. Puskás Tivadar csak egy hónappal élte túl találmánya megvalósítását. Világra szóló elgondolását azonban ma is hirdetik a rádióállomások műsoradásai.

0: Elhangzott a beszélő világcsoda. Emlékek a telefonhírmondóról. Közreműködött Csók Pál és Hajnóci Lívia. A műsort készítette Kónya Csaba, Magyar Kornél, Markovics Ferenc, Mondok Ella, Morcsilla, Salamon István, Varga Károly és Vámos György.
1: A Dokumentum műsor 1993-ban készült, és utoljára ugyanabban az évben február 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár pődiumunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotért.hu.
3: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
4: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
3: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: Reklámot hallottak.
5: Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a Kossuth Rádió mikrofonjánál Szlotta Judit. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború kitörése óta, jelentette be az államfő. Nikus Ordán hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit. Ukrajna folytatta a légi támadásokat a legnagyobb orosz webáruház raktárai ellen. Az elmúlt napokban több településen is találat érte az épületeket. Már a Víradóra a leningrádi régióból jelentettek rakétabecsapódást. A telephelyen 3 megsebesültek. Éjszaka az orosz légvédelem csaknem 600 ukrán drónt semmisített meg. Az oroszok közben ismét fekete-tengeri kikötőket és közép-ukrajnai területeket támadtak. Odesszában üzem- és kenőanyagot tároló tartályok, Izmailban katonai kiszolgáló létesítmények semmisültek meg, Csernyihivben pedig egy üdülőt és egy benzinkutat ért találat, sebesültekről nem érkezett hír. A francia hatóságok elrendelték a Cap Ferré félsziget kiürítését a régiót fenyegető erdőtűz miatt. Az Atlanti-óceán partján fekvő népszerű turisztikai célpontról hajókkal szállítják el a veszélyben lévőket. Reggelre már több mint 400 embert sikerült kimenekíteni. A szerda óta terjedő lángok már 8700 hektárt perzseltek fel. Itthon folyamatos ügyeletet lát el a Hungaroringen az országos mentőszolgálat. A Forma 1 magyar nagydíj versenynapjain 13 mentőautó és egy mentőhelikopter teljesít szolgálatot. Emellett egy belgyógyászati és egy traumatológiai ellátásra alkalmas ambulancia is rendelkezésre áll. A mentők a versenyzők biztonsága mellett a nézők megfelelő ellátására is figyelnek. Koncerttel egybekötött távcsöves észleléssel várják a látogatókat ma este a Schwab-hegyi csillagvizsgálóban. A Keep Floyding zenekar a Pink Floyd űr és bolygó tematikájú számait adja elő szabadtéri környezetben. Majd az érdeklődők csillagászok vezetésével megfigyelhetik az esti égbolton a Hold és a Skorpió csillagkép legfényesebb csillagának, az Anteresnek az együttállását. A jelenség szabad szemmel is látható lesz. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton 21, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc.
6: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Kádár János magához rendelte az ország második legtekintélyesebb botanikusát. Azért a másodikat, mert úgy okoskodott, hogy a tudósok közt meglévő természetes rivalizálás segítheti a probléma megoldását. Hadd érezze az a leghíresebb, hogy neheztelnek rá a múltkori kudarc miatt. Egyébként pedig az ország második leghíresebb botanikusa egyszerű kertész gyerekként kezdte a pályáját, és Kádár János úgy gondolta, hogy egy ilyen emberrel könnyen szót ért. Helyjel kínálta.
1: Üljön le az elvtárs. Hát, hogy vannak a növények? Van nekünk ez a kis lila virágunk, ugye? Hallott róla?
2: Hogyne. Az én kertemben is pompáznak.
1: Hát, még neve sincs.
2: Ezen könnyen segíthetünk.
0: A botanikus az egyszerű emberekre jellemző optimizmussal még mindig nem fogta föl a helyzet komolyságát.
1: Annak idején fölmerült ez a lehetőség a központi bizottságban is, sőt, elég közel jutottunk a megoldáshoz. Csak hogy gondolja meg az elvtárs, azt se tudjuk, mit nevezünk el. Teljesen ismeretlen, sehol másutt nem nő, csak nálunk. És nálunk se régóta. Fogalmunk sincs a természetéről, az esetleges káros hatásairól.
2: Milyen káros hatásokra gondol a Kádár elvtárs?
1: Én nem gondolok semmire, csak kérdezek, ugye, egy szakembertől, akiről azt feltételezem, hogy választ fog nekem adni, ha nem is most rögtön.
2: Nagyon szép kis virág. Igaz, az illata nem érződik, csak ha egészen közel hajolunk hozzá.
1: Miért hiszi azt az elvtárs, hogy ami szép, biztosan nem veszélyes? Ott vannak például a mérges gombák, ugye? Némelyik kimondottan gyönyörű. Ez a virág ártatlannak tűnik. De mi van, ha túl sok értékes tápanyagot von el a környezetéből, ugye? Vagy ha alattomosan az emberre nem éppen jó hatású valamit bocsát ki magából. Mi meg csak hagyjuk szaporodni. És mire ráeszmélünk a valóságra, már késő lesz. Már is rengeteg nő belőle országszerte. Gyanúsan sok. Szinte mindenütt megtelepszik. Elgondolkodtató, nem?
0: De bizony az. Világosodott meg az ország második legtekintélyesebb botanikusának az elméje. Nem késlekedett, munkához látott. Összeállított egy kutatócsoportot, csupa megbízható szakemberből, akikről tudta, hogy nem szivárogtatnak ki adatokat a legtekintélyesebb botanikusnak. Begyűjtötték a lilavirág jó néhány fejlett példányát. Egy részüket fölvagdosták, mikroszkópokkal vizsgálták, más darabokat különleges sugárzásoknak vetettek alá, de főttek lilavirágok kémcsövekben is, mert a botanikus csoport kapcsolatba lépett, tapasztalt és mindenre kész vegyészekkel, gyógyszervegyészekkel. Bevontak a munkába speciális méregszakértőket, a légkörrel, a földfelszín levegő összetételével foglalkozó meteorológusokat, persze a részeredményeket folyamatosan eljuttatták Kádár Jánoshoz, kikérve és felhasználva a véleményét. Egy napon aztán megjelent a témáról az első cikk, ez még csak egy botanikai szaklapban. A hangneme töprengő volt, semmit se állított, inkább kérdezett. Fölvetette a problémát. Milyen veszélyeket rejthet magában, ha a faunában váratlanul megjelenik egy ismeretlen virág? Bármilyen szép legyen is, nem árt az óvatosság. Eddig csak csodálkoztunk, örvendeztünk, hogy van egy olyan virágunk, amely a világon sehol másutt nem fordul elő. Senki nem vizsgálta a virágja, a szára, a levelei hatóanyagát. Most ez egy tudós csoport jóvoltából megtörténik. A következtetéseket vigyázva kell levonni, ám a naív örömöt tudományos berkekben már is fölváltotta az aggodalom. ennyi volt a cikk. De már készen álltak a kérdésekre különböző feleleteket adó válaszírások, amelyeket más lapok fürgén reagálva közöltek. Az ország vezető botanikusa fölhőkölt. Mivel sejtelmese volt arról, hogy a kezdeményezés kitől ered, azonnal neki támadta közleményeknek vadul cáfolva állításaikat. Sértettségében, hogy őt senki se kérdezte, még a szerzők hozzáértését is kétségbe vonta. A nagyobb hatás kedvéért magára Kádár Jánosra hivatkozott. Visszaemlékezett arra, hogy az első titkár olyan nagy becsben tartja a kis lila virágot, hogy ő és a tanár segédje még tudományos célra se téphettek ki egyet se a kertjében növők közül. Hát ez most úgy hatott, mint derült égből a villámcsapás. Szűk szakmai berkekben zajló csetepaténak indult, mégis napok alatt országos szenzáció lett belőle. Lecsaptak rá az újságok, rádióműsorok készültek a témáról, több televíziós stúdióbeszélgetés folyt csak és kizárólag a kis névtelen lila virágról. Pezsgett, fortyogott az ország, a virág ügye rengeteg embert fölrázott. A korábban tapasztalt közöny egy csapásra megszűnt. Garai Gábor, egy fiatal költő, a televízió kortárs irodalomról szóló élő adásában váratlanul előrántott és a nyílt színen megevett egy lila virágot. Tettétől még a rendező is annyira megdöbbent, hogy elfelejtette lekeverni. Mindenki azt várta, hogy holtan fordul le a székéről, mert pár napja Békés Csabán mérgezési tünetekkel kórházba szállítottak több óvodást, akik tépkedték a virágot, aztán a szájukba nyúltak. Garai, miután lenyelte az utolsó zöld

Ekkor azonban akcióba lépett az ellentábor. Egy kertészeti technikum igazgatója intőt adott az iskola egyik tanulójának, aki bizonyíthatóan nem véletlenül letaposott pár lila virágot. A szolnoki tiszai vegyi művek szakszervezete tagjaiból őrséget szervezett a gyárral szomszédos erdő köré, hogy amíg meg nem születik a tudományos vélemény a lila virágról, ne engedjenek senkit az erdőbe lépni. Egyre sürgetőbbé vált a tudósok állásfoglalása. Cselekedni kellett. A televízió, mint a legnépszerűbb médium, a tisztázási folyamat élére állt. Az egész ország izgatottan várt azt a jó előre beharangozott esti vitaműsort, amelyben az első és a második számú botanikus egyaránt kifejtheti véleményét, méghozzá a másik jelenlétében, így az rögtön reagálhat rá. Az utcák elnéptelenedtek azon az estén. A presszókban, éttermekben, kocsmákban hangosan szólt a televízió, és amikor közvéleménykutatás céljából arra kérték az embereket, hogy aki a vitaműsort nézi, egy percre kapcsolja föl a lakása összes lámpáját, az elektromos művek csak a tartalékok bevetésével voltak képesek fenntartani a folyamatos áramszolgáltatást. Akkorára ugrott a fogyasztás. Az ország első számú botanikusa, akit a második számú az egész műsor folyamán második számúnak nevezett, miközben magára, mint első számú szaktekintélyre hivatkozott, mindjárt a vita elején újra elmesélte az esetét Kádár Jánossal, és az első titkár kertjét rajongó kifejezésekkel illetve teljes képtelenségnek nevezte a kialakult helyzetet. A második számú tekintély valójában meg se várta, hogy az első, szerinte második számú, befejezze mondandóját, hanem éles szavakkal elítélte kollégáját, mert az bizonytalanságával lila virág dömpinget szabadított az országra, miközben semmit se tudott mondani a növényről azon kívül, amit mindenki látott, hogy lila és virág. Ezzel nem csak az ország vezetését tévesztette meg, hanem veszélynek tette ki az egész lakosságot. Az ő kutatásai előre haladottak, bár még nem véglegesek az eredmények. A szóban forgó virág föltehetően a gyilkos galóca és a tiszafa méregnedvéhez hasonló anyagot termel. Ekkor ellenfele fölkiáltott, és botanikai antitalentumnak nevezve tudós kollégáját kijelentette, hogy az új fajta minden bizonnyal az ibolyának és a gyöngyvirágnak olyan mutációja, amely nem csak kora tavasszal, hanem egész évben jól érzi magát. Terjedése egyrészt azt jelzi, hogy a növény jól alkalmazkodik környezetéhez, másrészt pedig azt, hogy az ország egyre megfelelőbb hely az ilyen kis érzékeny virágok számára. A második, szerint első számú botanikus erre csöndesen megjegyezte, hogy vannak tudományok, amelyeket bármennyire is fáj egyeseknek, nem lehet politikai, ideológiai alapokon művelni. A műsor botrányba fulladt volna, ha a rendező nem keveri be gyorsan az előkészített riportot. A riportot a Békés Csabai Városi Kórházban készítették, több orvos egybehangzóan kifejtette, hogy az óvodások szalmonellával fertőződtek meg. Látni lehetett ágyban fekvő gyerekeket is, akik szerencsére már olyan jól voltak, hogy zavarukban nevetgéltek és grimaszokat is tudtak vágni. Nem úgy az óvónők és a szülők, akik dühösen nyilatkoztak. Kijelentették, hogy az orvosoknak nem lehet hinni, és erre példákat is hoztak föl. Az orvosoknak nem lehet hinni? Tehát nem csak a

0: Botanikusok tekintélye ingott meg. Hol itt a határ? Meddig terjedhet a kételj mérge? Már másnap a szolnoki Versegi Ferenc gimnázium tanulóinak népes csoportja úgy értelmezte a vita műsort, hogy összetűzést provokált a tiszai vegyi művek szakszervezeti őrségével. Be akartak hatolni az erdőbe azzal a nyíltan hangoztatott céllal, hogy kiírtsák a lila virágokat. Három diák és egy szakszervezeti tag megsérült. A szakadt mocskos ruhában hazatérő, megfélemlített diákok szülei tiltakozó tüntetést szerveztek a vegyi kombinát elé. Petíciót is átkívántak adni, de a portások nem engedték be képviselőiket a gyár területére, amitől a feszültség a városban fokozódott. Ilyen körülmények között a központi bizottság következő ülését nagy várakozás előzte meg. Főleg maguk a tagok vártak arra, hogy a Kádár János mit mond. Az első titkár mosolyogva ült a pulpituson, és mintha nem érdekelnék az elhangzó beszédek, egy papírcetlire valamit rajzolt. Egyszer csak megbökte a mellette elnöklő Komócsin Zoltán oldalát.
1: Komócsi elvtárs, nincs véletlenül színes ceruzája. Lila meg zöld kellene.
0: Komócsin elvtársnál sajnos csak egy kék golyóstól volt, ugyanolyan, mint amivel Kádár János próbált virágokat ügyeskedni a papírdarabra.
2: Kádár elvtárs, te következel!
0: Sziszegte kicsit később az elmerülten alkotó első titkár másik oldalán ülő Acél György. Kádár János zavartan tette le a golyóstollát. Látszólag zavartan.
1: De miről van szó?
2: Miről? Hát a világról.
1: Tisztelt központi bizottság és póttagok. Naponta sok levelet kapok, ezek zöme aggódó. Mindegyikre válaszolok, és mindenkinek megköszönöm a jelentkezését. Egyúttal türelemre intem a levélírókat is. Országunk szilárd, vannak jó barátaink, elsősorban is mindenek előtt a nagy Szovjetunióra gondolok. A történelem olykor azt kívánja, hogy késedelem nélkül beavatkozzunk az események menetébe. De itt van például a Komolcsi elvtárs. Tudom róla, hogy legszívesebben fölgyorsítaná a szerinte, és nem csak szerinte, túl lassú világforradalmat. Mégis elnökként milyen nyugalommal vezeti a mai ülést? Vegyünk példát róla.
0: Komócsin elvtárs elvörösödött, de büszkén, és ezzel várakozó álláspontja számára Kádár János megnyerte a világforradalmiakat is. A titkos szavazásnál csak egy valaki ellenezte a határozatot. Talán a Biszku Béla volt. Az sincs kizárva, hogy az egész ülés alatt mélyen hallgató hadügyminiszter állt bosszút a szétosztott vadászsákmányért.
3: Igazságos Kádár János. Csaplár Vilmos regényét Németh Gábor alkalmazta rádióra. A szereposztás a következő volt. Mesélő Vallai Péter. Kádár Blaskó Péter. Második botanikus Szarvas József. Acél Helyei László. A hangfelvételt Gera Csilla, Kerekes Endre, Liszkai Károly és Maksai Helga készítette. A műsor zenéjét Molnár András állította össze. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Zoltán Gábor.
4: A regény rádióváltozata 2005-ben készült, és utoljára 2012. május 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Halljad, Izrael! A zsidó felekezet fél órája következik.
1: Itt a Kossuth Rádió, s benne a Halljad, Izrael! Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. július 24-én, pénteken délután 13:30-kor, avagy a Luach, azaz a zsinagógai naptár szerint, 5786. áv hónap 10. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Breuer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a mai tartalmat. A heti szakaszt Darvas István főrabbi ismerteti. Dr. Grossz Andor, a Mazsihisz elnöke többek között az új kormánnyal folytatott tárgyalásokról is beszél. A Mazsihisz szeretett kórháza hospice szolgáltatást is nyújt. Mester Tamás, a BZH elnökét a fővárosi zsidó intézményekről kérdezem. És végezetül a Lehár blogról egy nagyon érdekes írás. Áfhó 9-éről, a gyásznapról. Tartsanak velünk!

0: ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: Vaetchana heti szakaszát olvassuk a héten, ami több szempontból is magyarázatra szorul, hogy miért. Ahogyan ezt nyilván sokan tudják, ezen a héten volt a zsidóság legnagyobb nemzeti gyásznapja, Tisza B'Av, Áv hónap 9-e, az a nap, amelyik a zsidó történelemnek a legszomorúbb napja.
2: Böjtöltünk is eleget.
1: Böjtöltünk, előtte a különböző szokásokat is igyekeztünk megtartani, és ennek a böjtnapnak van egy olyan sajátossága, hogy ilyenkor még tanulni sem igazán szabad, csak olyan a hagyományunknak a szomorú részét képező szövegeket tanulmányozhatunk, amelyik valamilyen módon a pusztulásról szól. Tulajdonképpen ezért kárpótol minket Vaetchana heti szakasza, ami tartalmazza az egyik, ha nem a legismertebb ima szövegünket, a Smának a szövegét, egyrészt, másrészt pedig a 10 parancsolatot is.
2: Álljunk meg egy pillanatra, hisz nem mindannyian tudják, hogy a Smá az egyik legfontosabb imánk. Erről van mondaná pár szót.
1: A Smá Iszrael az az imánk, amit naponta kétszer elmondunk, a reggel, illetve az esti imában, illetve rövidebb részei azok az ima más pontjain is előfordulnak, és ezt minden nap, akár ünnep, akár hétköznapról van szó, kétszer ezen a módon, tehát a három szakaszát ennek az imának el kell mondanunk. Olyan szövegről van szó, amelyik tisztán túrai, azaz mind a három szakasza a túrában megtalálható, és ezek közül a legismertebb talán, ha lehet ilyet mondani egy ima szöveggel kapcsolatban, az első szakasz, aminek az első mondata Izraelnek a hitvallomása, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egyetlen egy.
2: Akkor térjünk vissza a heti szakaszra.
1: Vaetchanan, ahogy említettem, ez a heti szakasznak a neve, ez annyit jelent, hogy és fohászkodott. Kiről van szó? Mózesről, aki még nagyjából egy hónappal a halála előtt tesz egy tétova kísérletet, egy utolsót, hogy engedjen meg az örökkévaló, hogy beléphessen Kánaán földjére. Egészen pontosan két dolgot kér, az egyik, hogy engedje látni azt a földet Isten, a másik pedig, hogy engedje, hogy belépjen. A válaszból, Isten válaszából kiderül, hogy a kérésnek az egyik fele meghallgatásra talál, mégpedig az, hogy az örökkévaló engedélyezi Mózes számára, hogy benézhessen legalább abba az országba, ahova elvezette a zsidó népet, és ebből egy örökbecsi tanulságot vontak le a bölcseink, miszerint az ima az arra elegendő, hogy a vágyainknak a felét elérjük. A másik felének a teljesítéséhez nyilván gyakorlatra és csomó minden másra van szükségünk, de az imádkozás alapvetően segíthet. Amikor a bölcsek ezt a Vaetchanan kifejezést elemezték, azt mondták, hogy Mózes itt imádkozott. Vaetchanan és Tfilá azt jelenti, hogy ima, ugyanannyi a két szónak a számértéke, mind a kettőnek 515, és ebből is ezt a következtetést erősíthették meg bölcseink, hogy Mózes imát mondott. Ennek az imának a kapcsán mondták azt, hogy Mózesnek volt olyan kifejezetten hosszú imája, ami meghallgatásra került, amikor 40 nap és 40 éjjel leborult az örökkévaló előtt, és azért fohászkodott, hogy a zsidó népnek engesztelést szerezzen, és volt olyan imája, amelyik kifejezetten rövid volt, amikor a testvérért Miriamért imádkozott, és ez az ima ez úgy hangzott, Istenem, kérlek, gyógyítsd meg őt, és ez a rövid ima is ugyancsak meghallgatásra került. És ezzel kapcsolatban sokszor fölmerül az a kérdés, hogy vajon a hosszan vagy a röviden mondott imádkozása az, ami nagyobb eséllyel pályázhat arra, hogy a jó teremtő megválaszolja az imában foglaltakat. A Brachot traktátusa a Talmudnak azt írja, hogy aki hosszabbít az imáján, annak meghosszabbodnak a napjai is. Úgy imádkozni, hogy akkor próbáljon meg minden környezeti ártalmat kizárni az ember az imájából, és valóban a Kadosh Baruch Hu, az Izrael istenéhez fohászkodni azért, hogy a vágyai, a kérései meghallgatásra kerüljenek.

0: Bíró Szandor a Mazsihisz elnöke és a Páva utcai kuratórium elnöke, és még sorolhatnám. Professzor úr, rökkenő meleg van, nyári szünet van, de a felsőoktatási intézmények már lezárták a jövő tanévre a jelentkezéseket, már pot jelentkezéseknek is vége van. 150 esztendős lesz az önök felsőoktatási intézménye, az ORZSE, az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem. Ferenc József annak idején 150 esztendővel ezelőtt hozta létre ezt az intézményt. Felújításra szorul, de egyre több hallgatója van, már hirdetni se kell, hisz sorba állnak a zsidók és nem zsidók ezen az egyetemen, a legkülönbözőbb tanszékeken. Mit tud erről mondani, hisz az összes egyházi fenntartású felsőoktatási intézményt az előző kormányok tatarozták, rendbehozták.
1: Reméljük, hogy a mostani kormány az nyitott lesz arra, hogy folytassa az előző kormányoknak az egyházi fenntartási intézmények iránti empátiáját és támogató gyakorlatát. Az elmúlt héten éppen tárgyalásokat folytattam pénzügyminiszter úrral, előtte való héten államtitkár úrral arról, hogy milyen módon újulhat meg a Rabbi Képző Zsidó Egyetem, amely, ahogy mondta szerkesztő úr, 150 éves lesz jövőre. Nyilvánvalóan ez alatt az egy év alatt már infrastruktúrálisan nem fog tudni átadásra készen megújulni, de mi nagyon szeretnénk, hogy a tervezés és a kivitelezés is minél előbb megindulna. Ezek a tárgyalások erről szóltak, még van néhány tárgyalásom a beruházási miniszterrel is, és aztán remélem, hogy megindulhat az a folyamat, amelyet egyébként az előző kormány már papírra tett, tehát van a kormányhatározat arra, hogy meg kell újítani a Rabbi Képző Zsidó Egyetemet, és mindenképpen olyan állapotba kell hozni, amely megfelel a 21. század oktatási intézményi követelményeinek.
0: A fesztiváljuk is megújul 28. alkalommal, arról nem beszélve, hogy nagyon sok vendégészakát hoz a turizmusnak, hisz külföldről is sorba állnak azért, hogy részt vehessenek ezeken az előadásokon. Itt van a nyár, az üdülőjük. Hát nem mondom azt, hogy ott sorba állnak, pedig a Balatonhoz elég közel van. Mi történik?
1: Valószínű, hogy azért vannak még hiányosságok az irányi tevékenységben. Én úgy gondolom, hogy ezen még ebben az évben tudunk javítani, legalábbis ami a kihasználtságot illeti. Egyébként hétvégére mindig megtelik a nyaralónk, üdülőnk. Úgy gondolom, hogy oda nem csak a nyaralni vágyó emberek kell, hogy menjenek, hanem megfelelő programokat is el kell oda készíteni, ami szintén a felüdülést és a pihenést szolgálja. Nyilvánvaló, ez még vonzóbbá tudja tenni ezt az intézményünket is.
0: De ráadásul ebben az intézményben teljesen kóser ellátás. A magyar szlengben a kósert a kiválóra, a jóra szokták mondani, de itt teljesen rabbinikus, illetve mesgiák felügyelete mellett van az ellátás, tehát a legvallásosabb embereknek is megfelel.
1: Így van, és jó minőségű étel tudunk felszolgálni az ottan pihenővágyóknak, és mindenképpen azon vagyunk, hogy ezt a színvonalat erősítsük. Nyilvánvaló, hogy vannak gondjaink, esetenként nem tud teljes kapacitással működni a lakikonyha, amely a közösséget ellátja. Kóser, meleg és hideg étellel kapacitás és műszaki problémáink vannak, de mindenképpen azon vagyunk az elkövetkezendő években egy új, teljesen úr követelményeinek és a vallási követelményeiknek megfelelő konyhánk legyen, amely biztos hátteret tud biztosítani különböző rendezvényeinknek.
0: Sokan azt mondják, hogy a zsidóság fénykorát éli. Ennek talán az egyik legnagyobb bizonyítéka az, hogy a Balaton partján ilyenkor a rökkenő melegben nyáron újabb zsinagóga nyit ki, teljesen full house, nem csak a hétvégén.
1: Ez megtörtént néhány héttel ezelőtt, ünnepeltük 40. évfordulóját annak a zsidófoki zsinagógának, amely a háború után vidéken az egyetlen volt, amely teljes egészében újonnan épült. Ez minden évben Minkler Miksa hittestvérünknek az áldásos tevékenysége és az ottani közösségnek az áldásos tevékenysége következtében éli, ahogy mondta szerkesztő úr, virágzik. Remélem, hogy ez nem csak szezonális jelleggel lesz, hanem az ottani zsidó hittestvéreink készülnek arra, hogy egy hitközséget hozza magut létre.
0: Sokan a fénykorról beszélnek, én szerintem azon lehet mérni vagy nem mérni a fénykort, hogy mi történik a vidéki zsinagógákkal, a vidéki közösségekkel. Ön nem csak miniszterekhez jár tárgyalásokat folytatni, hanem egyre többet látom, hogy a vidéki hitközségek is, mint hogyha kicsit többet szerepelnének a hírekbe, mint korábban. Minek köszönhető ez?
1: Annak, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor megválasztottak a Mazsiszúj vezetését, akkor az egyik fő programpont az volt, hogy erősíteni a vidéki zsidóságot, erősíteni a vidéki hitközségben történő tevékenységet. Én, amit vállaltam, és amit ez a vezetőség vállalt, azt próbáljuk nap mint nap teljesíteni. Magasabb anyagi forrásokat biztosítunk, magasabb szinten tudnak ezáltal ők különböző rendezvényeket tartani, különböző társasági összejövet. A vallási tevékenység mellett, mint szélesebb kulturális és társadalmi tevékenységet is tudnak folytatni, amelybe együtt tudnak működni a helyi nem zsidó társadalmi különböző rétegekkel is. Voltam a múlt héten Győrben, ahol azt néztük meg, hogy mennyire tud működni az a múzeum, az a kiállító tér, amelyet márciusban adtunk át a nagy közönségnek. Ott is vannak még javítani való szervezési kérdésekbe, de mindenképpen előremutató az a tevékenység, amit ott Villányi elnök úrék végeznek. Voltam Pécsen, és gyakorlatilag 3 hónapja járom az országot különböző holokauszt megemlékezéseken, amelyek lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit betekintést nyerjek én is az ottani aktuális tevékenységbe, másrészt pedig megmutassák a külvilág számára is ezek a hitközségek azt, hogy ők élnek, virulnak, és megpróbálnak mind aktívabban szerepelni egy-egy város, kisebb város, nagyobb város tevékenységében is.
0: Vajon a hitközség szociális osztálya, a kórház, az egészségügyi intézmények lépést tudnak-e tartani, hisz egyre többet kell a kisnyugdíjas második generációval foglalkozni, vagy ez nem a hitközség feladata?
1: Ha megengedi, akkor egy mondatra visszalépek. Az első generációról, tehát a holokauszt túlélőkről szeretnék egy mondatot mondani. Azok ellátásukról a szeretett kórházban, július 1-től kezdve a szeretett kórházban a holokauszt túlélőknek a bentfekvésük első hónapjában, tehát a teljes első hónapban teljesen ingyenes az ellátás. Nyilvánvaló felvetődhet az a kérdés, hogy egyáltalán miért kell fizetni bizonyos szolgáltatásokért. A szeretett kórházban ebben most nem szeretnék belemenni, viszont én úgy gondolom, ez mindenképpen nagy előrelépés az eddigekhez képest. Ami a kérdést illeti, MASZ az az alapítvány, amely foglalkozik a holokauszt túlélő problémáival, ellátásával, egészségügyi és szociális szempontból. Ez az alapítvány 2 éve dolgozik azon, hogy abba a korba lépő második generációnak a különböző ilyen jellegű problémáit az hogyan tudja megoldani, hogyan tud ezen generáció mögé állni segítségként, támaszként. Mondhatom, hogy a tervek kidolgozásra kerültek, és azon vagyunk. Ez egyébként a MASZ-nek egy alapítványa, amely külföldi segítséget is igénybe vesz. Azt mondhatom, ha ez a generáció belép, akkor mi készek vagyunk ennek a generációnak a problémáira, és természetesen nem minden problémáira, ami az egészségügyi vagy szociális ellátást illeti, készek vagyunk ebben segíteni.

0: Mester Tamás a BZH elnök 28. alkalommal rendeznek egy fesztivált. Mit tud mondani nekem erről a fesztiválról? 28, ez mégis egy szép szám. Ez ugyanannak a fesztiválnak a folytatása, amit annak idején Vadas Vera és az akkori vezetőség elindított, ha jól értem.
1: Igen, ez az a fesztivál, annak a folytatása. Egy 10 évvel ezelőtt a BZH úgy döntött, hogy ez saját hatáskörbe rendezi meg ezeket a fesztiválokat, és akkor kapcsolódtak be új kollégák ennek a szervezésében, és hát most elérkeztünk már a 28-hoz, nagyon repül az idő. Augusztus 30 és szeptember 10-e között kerül megrendezésre, nemzetközi, és mondhatom nyugodtan, hogy sztárvendégekkel lesznek Izraelből, Magyarországról irodalmi és zenei vendégek. 5 zsinagógában fogjuk megrendezni, nevezetesen a Dohány utcában, a Rumbach zsinagógában, Hegedűs és a Frankel, valamint Pécsen lesz egy előadás. És
0: tehát ezen... azért a fővárosból is ez... kikacsintanak.
1: Igen, igen, ez a tavaly kezdődött, ez a kezdeményezés, hogy nézzük meg, hogy vidéken is, ahol erre van érdeklődés és fogékonyság, oda is vigyünk programot, úgyhogy idén Pécsen, valamint a Goldmark teremben és a Bálint házban ezek a rendezvény helyszínek.
0: Láthattuk a médiában, hogy elővették a tanút, és a tanúban ugye van az a mondat, hogy a helyzet fokozódik, így aztán tegnap beszéltem egy turisztikai szakemberrel, aki a Magyar Turizm Szálloda Szövetség és az Étterem Szövetség tiszteletbeli elnöke, és a vendégészakákról beszélgettünk. Ez a fesztivál, az önök fesztiválja, vendégészakákban, azaz külföldiek, akik érkeznek, is nagyon sokat tesz a fővárosi turizmusért. Mi várható idén? Látják-e, mennyire tűnik teltnek már?
1: Hát a szállodai éjszakákhoz nem tudok hozzászólni, ezt inkább turisztikai szakembert érdemes kérdezni, amiről nekem van információm, hogy már 5 teltházas rendezvényt jeleztek a kollégák, úgyhogy ez nagyon jó szám ilyen korai időszakban, úgyhogy optimisták vagyunk a látogatottság tekintetében, úgyhogy bízunk benne, hogy ez nőni fog. Most lesz augusztus 3-án a sajtótájékoztató.
0: Milyen a közhangulat? Sokan arról beszél, hogy a zsidóság a fénykorát él, és ha megnézzük a jó öreg Európát, akkor hát azért antiszemitizmus van bőven Európában, de nálunk még mindig nem látok tankokat a pesti zsinagógák előtt. Mi a helyzet? Ön mind a BZH-nak az elnöke, a hatóságokkal már leülte tárgyalni, hogy biztos, amit tuti, baj itt nem történhet.
1: Hát az örökké való vigyáz ránk elsősorban, de hát természetesen ez...
0: Erre az örökké való azt szoktam mondani, hogy nem elég.
1: Így van, pontosan én is ezt akartam mondani, ugye hát van a saját biztonsági szolgálatunk, akik nagy erőkkel és alaposan megtesznek mindent azért, hogy rendben legyenek a dolgok, de pont tegnapi nap folyamán délután volt nálunk Sip utcában Tóth Gábor úr, a rendészeti államtitkár úr, akivel pont ezeket a kérdéseket vitattuk meg, anélkül, hogy aktuál politikai síkra terelnénk a beszélgetést. Ugye az előző érába mondhatjuk úgy, hogy a zsidó emberek Magyarországon jó helyzetben voltak, megszoktuk a nyugalmat, járhatunk kipába, gyakorolhattuk a vallásunkat, nem voltak pro-palesztin tüntetések, és hát ez egy...
0: Kísérlet volt.
1: Nyugat-Európához, Amerikához képest azt gondolom, hogy klasszisokkal jobb helyzetben voltunk, nem véletlenül jöttek hozzánk számtalan helyről, főleg Izraelből turisták, akik itt biztonságban érezték magukat, és jól érezték magukat. Úgyhogy államtitkár úr megerősítette, hogy semmiféle szemléletváltásra ne számítsunk, ugyanúgy a zéró tolerancia életben van. Sajnálatos módon egy vasárnapi napon volt egy pro-palesztin tüntet flashmob Herzl téren, vagy Dohány zsinagóga előtt, ez ugye azért borzolta a közösségben a kedélyeket teljesen jogosan. Napközben, mikor turizmus csúcsra járatva, és ott előadják ezt a műsort, ami mondjuk egy ilyen flashmob, egy ilyen negyed órát szokott tartani, ez tartott majdnem közel 2 órát, és hát ezt nem néztük jó szemmel, úgyhogy ezt is szóba hoztuk. Államtitkár úr jelezte, hogy az átadás átvétel kapcsán volt egy kisebb kommunikációs probléma a budapesti rendőrfőkapitányság egyes osztályai, alosztályai között, és hát ez azért fordulhatott elő. Ugye a rendőrök ott voltak és biztosították a helyszínt, meg a helyszínen lévő izraeli turisták, akik ott ebbe beleavatkoztak volna teljesen jogosan, azt gondolom. Úgyhogy ezt ott megoldották, hogy ne legyen verekedés vagy egyéb atrocitás, de hogy a továbbiakban sem kívánnak pro-palesztin tüntetni. üzemeltetésekre engedélyt adni. Ugye a flashmob az egy érdekes kérdés, mert hogy az nem engedélyköteles, majd mint a helyszínfoglalás tekintetében. Úgyhogy ez egy kicsit nehezebben kezelhető, de mondta, hogy odafigyelnek ránk, kiemelten, mármint a zsidó közösségre, és biztosítottak arról, hogy minden segítséget a lehetőségeikhez képest, mert azért a nehézségekről ugye hallottunk az elmúlt napokban több forrásból is, hogy hány rendőr hiányzik, milyen anyagi körülmények, tehát ez ugye
0: igen, ez
1: befolyásolja.
0: Mind ugyanaz, de nagyon meleg van, és hűsíti jégkockáknak nem kellenek nekünk flashmobok.
1: Bár zárójelben megjegyzem, hogy a turizmus is alábbhagyott, tehát hogy jelentős mértékben csökkent a látogatottság. Ugye ez sok tényezős háborúnak köszönhető, nyilván kevesebben is jönnek, ugye a zsidó intézmények iránti bojkott is közrejátszik, úgyhogy jelentős mértékben visszaesett a turizmus.
0: Mit vár az új esztendőtől?
1: Én bizakodó vagyok, egy olyan közhangulat alakult ki, én azt tapasztalom, ami úgy tekint a jövőben nagy várakozással, hogy itt változások lesznek. Én most zsidó politikai szempont, ugye jövő évben választások lesz, nálunk is
0: mindenhol
1: választások
0: mindenhol a világon, lesznek. Amerikában, igen, Izraelben, igen. Mindenhol választás.
1: Úgyhogy én bizakodó vagyok. Sajnos a világpolitikai helyzet nem ad erre okot, megmondom őszintén. Én remélem, hogy Magyarországra továbbra sem gyűrűzik be ez a fajta szemlélet. De ha nem az aktuál politikáról beszélünk, hanem a zsidó belpolitikáról, akkor én bizakodó vagyok. Azt gondolom, hogy egy olyan irányba sikerült elindulnunk nagyon sok munkával, ami arra ad okot, hogy bizakodóak legyünk a jövőt illetően, hogy a dolgaink úgy fognak menni, ahogy szeretnénk.
0: A választásokról van szó, akkor egy zsidó vezetőt megkérdez az ember, hogy folytatja-e, mi szeretne lenni?
1: Az én terveim között mindenképp szerepel, én szeretném folytatni, ugye a múltkori decemberi alapszabálymódosítás erre lehetőséget is adott. Márciusig még sok idő van, de terveim szerint szeretném folytatni mindenképp a tevékenységet, ha a közösség is úgy gondolja, hogy alkalmas vagyok erre a pozícióra, erre a szolgálatra, akkor én állok elébe.
0: Annyit tudok kívánni önnek, hogy sok sikert, és jöjjön a fesztivál.
1: Várjuk nagyon.
0: Hölgyeim és uraim, az elmúlt szűk negyed órában Mester Tamás, a BZH, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke volt stúdiónk vendége.
2: Most következik Varga János tolmácsolásában a Lehár blog egyik kiváló írásából, és természetesen alatta Korcsolán Orsolya hegedű játékát hallhatjuk a Tisza Beávról.
3: Tisza Beáv, vagyis Áfó 9-e. A zsidóság történetében talán nincs is olyan ünnep, emléknap, amely ne kötődne valamilyen más eseményhez. Nincs ez másként az Áfó 9-i gyásznappal sem, melyet okkal joggal nevezhetünk nemzeti gyásznapnak. Az emlék és egyben böjtnapot megelőzi a három gyászhét, mely Támusz hónap 17-tel veszi kezdetét. Ezen a napon töri össze Mózes a kőtáblákat, mivel a nép a bálványimádás bűnébe esett. Az ostromlott első szentélyben megszűnt az áldozati bárány felmutatása. Jeremiás könyvében olvashatjuk a következőt. Rést ütöttek a városfalon, vagyis a pusztulás megkezdődött. Az első szentély korában ez Támusz 9-én, a második szentély idejében Támusz 17-én. Ezen a napon égettette el a Tórát Antiochusz szír görög király, akinek meggyőződése volt, hogy a szellemi életétől megfosztott nép könnyen elnyomható. A második szentély megszentségtelenítése, bálvány felállítása a szentélyben is ezen a napon történt. A három gyászhétnek megvannak a rabbinikus szabályai. Ebben az időszakban nem kezdünk semmi újba, nem építkezünk, nem vásárolunk új holmit, a férfiak nem borotválkoznak, nem nyírnak hajat, körmöt. Nők esetében is csak az arcon lévő fölösleges szőrszál eltávolítása engedélyezett. Nem tartunk esküvőt és kerüljük a zenés helyeket. Vannak közösségek, ahol ebben a három hétben, szombat kivételével csak teljes ételeket fogyasztanak. A Tisza Bávot közvetlenül megelőző héten a fentieket még a kevésbé vallásos közösségek is magukévá teszik. A böjt bejövetelekor Erev Tisza B'Av, az egyébként gyász esetén szokásosakat követjük. Nem húzunk bőrből készült lábbelit, az ékszereinket is letesszük, minden kozmetikai kelléket mellőzünk, és utcán a jó ismerősök sem köszöntik egymást. A zsinagógában és otthon is földön ülve mondjuk a zsoltárokat. Ávhó 9 különleges nap a zsidóság történetében, mert mint az alábbi felsorolásból látható, ehhez a naphoz nem csak a bibliai időkben kötődtek népünket érintő katasztrófák. Ezen a napon vette kezdetét a sivatagi vándorlás, az első szentély pusztulása a babiloniai fogság kezdete, a második szentély pusztulása Titus római császár által. 1290-ben ezen a napon utasították ki az összes zsidót Angliából, Edward király idején. 1492-ben ezen a napon kezdődött a spanyol zsidó kiüzetése. 1942-ben Ávhó 9-ének előestéjén a varsói gettó nagyszabású kiürítésére került sor, a gettólakókat Auschwitzba deportálták. Vallásos zsidóháznál szokás a bejárattal szemben egy nyers faldarabot hagyni, a szentély pusztulására emlékeztet. Mint ahogy a körbefutó írás is mutatja, a befejezésre akkor kerül sor, amikor Jibbone, Harmig Deutsch, ir Zion Tömale.

0: Műsorunk véget ért, a mai adás munkatársai voltak, Németh László a hangmérnök, a gyártásvezető Gémesi Erika nevükben és a főszerkesztő Andró Nikolos nevében is búcsúzik önöktől, a szerkesztő műsorvezető Breuer Péter. Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026. július 24-én. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a breuerpress@breuerpress.com elektronikus levél címére küldhetik. De akinek egyszerűbb tárcsázni, az rajta hívja a 0630 999 4863-as telefonszámot, ott várom hívásaikat, természetesen az ünnep a sabat beálltáig, mely Budapesten péntek este 20 óra 10 perckor köszöntve, és majd szombaton este 9 óra 24 perckor az esti órákban távozik. Legközelebb új műsorral augusztus 28-án jelentkezünk. Köszönjük, hogy minket választottak. Jó szombatot, Shabbat Shalom, Ulohista Mealekulám.
1: Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.

0: 14 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Tegnap újabb embert tartóztattak le a Nemzeti Kulturális Alapügyével összefüggésben. Sajtóhírek szerint a gyanúsított Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter volt kabinetfőnöke. Magyar Péter miniszterelnök a hírre úgy reagált, hogy Hankó Balázs sem kerülheti el tettei következményeit. A Fidesz szerint a kormányfő szavai azt jelentik, hogy átvette a nyomozóhatóság és az ügyészség irányítását. A Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintot meghaladó pénzosztásaival kapcsolatban hűtlenkezelés és más bűncselekmények gyanúja miatt indított eljárást egy hónapja a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Németh Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Szakmai egyeztetés kezdődik a közmédia megújulásáról. A Párbeszéd célja, hogy észrevételekkel segítse a pályázat útján kiválasztott leendő vezérigazgató munkáját. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium ebben a szakaszban a többi közt média szervezeteket, nemzetközi szervezeteket, oktatási szereplőket, valamint civil, kisebbségi és vallási csoportok képviselőit keresi meg, de bármelyik szakmai szervezet benyújthatja írásos véleményét. A beküldés határideje augusztus 20-a. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői tusványosan. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Ma délután kezdik eltávolítani a tegnap talált szennyező anyagot a fekete körösről. Várhatóan ma megérkeznek a vízminták előzetes eredményei is, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A nagy mennyiségű uszadék terjedését merülő fallal akadályozzák meg. A térségben található két szabad strandot bezárták, a kárelhárítási feladatokat továbbra is harmadfokú készültség mellett végzik. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León tartományban országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Csaknem 20 ezer embert kellett kitelepíteni, 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, és 16 településen nem működik a távközlési hálózat. Az oltási munkánkhoz legalább 4 további tűzoltó repülőgépet kértek az Uniótól. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, holnap is napos idő várható. A Dunántúlon ma időnként megerősödik, majd holnap mérséklődik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
2: Minden nő megcsúnyul valamit a hidegben, de a cselédek annyira megcsúnyulnak, hogy rongyai közt alig ismeri fel az, aki nyáron a melegben látta őket. Anna is megcsúnyult. Hullott a haja. Egyre több gubanc maradt a vasfésűben. Nem szeretett emberek előtt mutatkozni. Most érzett először fáradtságot, valami oly részek kimerültséget, hogy esténként, mikor elvégzett, nem is bírt mindjárt lefeküdni, hanem ide-oda járkált, karjait lóbálva, a vállára csapkodva ment a folyosóra, onnan vissza, benyitott a szobába, a szalomba. Vizini egyszer már az ágyból rá is szólt, hogy mit keres a sötétben. Anna összerezzent. Nem tudta, hogy mit keres. Azt se tudta, hogy mi van vele. Az úrfi már nem étkezett náluk, pedig meghívták, hogy jöjjön el, amikor akar. Minden vasárnap és ünnepnap hivatalosult ebédre. Egyszer jött el. Utána még látta a tükörablakon át a kávéházban, valami hosszú ruddal a kezében egy zöld asztalra hajolva. Később nem látta többé. Amint múltak a napok, megfásult, elzsibbadt benne valami. Szinte elfelejtett mindent, ami volt. De azért szenvedett. Mert ha nem is gondolt arra, ami volt, érezte, hogy az, ami volt, már nincsen. Mint az állat, mely múlton és jövőn kívül az örök jelenben él. Mint az a kutya, mely nem kap enni, és nem tudja, hogy mi bántja, és mégis folyton odavánszorog az üres ételes tájához, körülszaglásza, és miután látja, hogy semmit se lát, csüggetten a vacka felé kullog, vissza-vissza sandítva. Egyszer este felé így áldogált fönn, a padlásfeljáró előtt bódultan üres kézzel. Jöjjön csak be, szólt föl hozzá Steffi, mutatok valamit. Egy rózsaszín ruhát mutatott, egy gyönyörű rózsaszín ruhát, melyet magának vart. Aztán az izgalomtól kipirulva elmondta a titkot, hogy nem sokára valami bál lesz, egy ünnepé. A nagyurak előtt 100 pár táncolja majd a körmagyart, csupa úri lány, ügyvédek, orvosok lányai, s őt is bevették a táncos nők közé. Most minden nap tánciskolába kell mennie, egy szigorú táncmester tanítja őket. Ehhez a szerencséhez pedig úgy jutott, hogy egy koronaőr udvarolt neki, ama hosszú délceg fiúk közül való, akiket a Krisztinában egyeneseknek neveznek, az ajánlotta be, az lesz a párja. Anna hallgatta, s ő boldog volt, hogy valaki akad, aki hallgatja. Utána többször föl is hívta magához, csalogatta a moziba. Csak jöjjön, majd ő befizet érte. Anna szabódott, hogy nincs ruhája, de végül elment. Ekkor látott először mozit. A vásznon autók cikáztak, valaki belepottyant a tóba, a gróf a grófnéval csókolódzott a kertben. Steffi a koronaőrrel beszélt. A koronaőr járt utána, de ő nem sokat törődött vele. Hadd szenvedjen, a férfiaknak nem árt, azok mind olyan komiszok. Közben magyarázta a képeket. Egy sovány moziszínészt különösen kedvelt, valahányszor feltűnt, megérintette Anna karját. Látja, ez az én zsánereim, a magas és halvány. Hát a magáé? Ő erre nem tudott mit felelni, mert azt sem értette, hogy mi az a zsánereim. Aztán zavarta a sok kép, a körülötte ülő közönség. Megköszönte Steffinek, de többet nem ment el. Nem ért rá. Úgy szólván egész nap fűtött. Náluk a fűtéssel volt a legtöbb baj. Vizé, kájái egytől egyig rosszul fűltek. Már reggel, a hósöprés után kezdődött. Gyertyával botorkált a pincébe. A pince mély volt, falai csöpögtek a víztől, pállott meleg csapott arcába. Megtöltötte szénnel a két kotlát, anélkül, hogy körül mert volna nézni. Patkányok jártak át az utcáról, a föld alatt alagutat váltak maguknak, cincogtak a farakások körül, azoktól félt. Reggeli előtt melegnek kellett lenni az ebédlőben. Rárakott a kályhára, fújta, legyezte a kötényével, de a tűz csak pislákolt, folytó füstöt terjesztett, tele lett vele a lakás. Mindig így ment ez, minden áldott nap, hol az egyik, hol a másik szobában. Biziné sokat bosszankodott. Miért nem hívja a kéményseprőt? Tegnap is itt volt. A bátori úr? Az. Akkor maga a hibás. Biztosan nem tesz rá elég aprófát. Bátori úr, bátori Árpád, nemes ember, 3 erőnévvel, velük szemben lakott, ő söpört a Krisztinában. Többször megfordult házukban, golyózott, égette a kéményeket. Másnap a kályák megint csak füstöltek. Anna egyszer, hogy nem volt otthon asszony, a gondolt egyet, és lehívta. Azonnal jött. Mi baj már megint, Annuska? Nem még. Na, majd meggyógyítjuk. A falhoz támasztotta létráját, lerúgta lábáról papucsát, mezítláb ment a beteg kájához. Annyit vacakolok, sopánkodott Anna. Ennyi, csóválta a fejét a kéményseprő, ennyi. És megszánta, mint egyik munkás a másik munkást. De nem törődött vele, csak a kájával. Rázogatta a rostéját, tapogatta az agyaktapasztást, majdnem beledugta fejét is, annyira kukucskát. Mindig visszacsapja a szél, magyarázta Anna. Várjon, szólt hirtelenül a kéményseprő. Hol az a padláskulcs? Bátori úr egy pillanat múlva kün volt a havas háztetőn. Izmosan, ügyesen mászott a szelemen felé, mint egy macska. Állt a kémény mellett a magasban a seprővel, fehérben a fekete, mint egy fekete kandúr. Valamit babrált a szélfogóval. Anna az udvarról fölfelé lesett. Mindjárt megnézzük, kiabált le Bátori úr a hangtompító hóban, hogy van-e most húzat. Már jött a padlás lépcsőn. Anna megkérdezte tőle. És nem félt ott? Mitől félnék? Együtt mentek a lakásba. A lány tüzet akart rakni. Hagyja, intette le a kéményseprő. Hatalmas kezével belenyúlta még forró pörnyébe, kiszedte, maga gyújtott be egy lobogó újságpapírral. Guggon ülve figyelték, amint a lángok körülnyaldosták a káját, s az aprófa szikrákat szórva pattogott. Ennek égni kell, mondta Bátori úr, és fölállott. Egymás mellett várták meg, míg a faparás kipirul. A kéményseprő jócskán rátett a szénbőr, és értettő ehhez nem döglesztett el. Pár perc múlva hallották, hogy a szén ropog, megadta magát a tűznek. Oda tartották kezeiket. Langyos szellő fújdogált a kályhából, a vasajtóska tüzesedni kezdett. No, nevetett Bátori úr, s kormos arcából kivillantak a fogai. Mit mondtam? Köszönöm. Szívesen, Annuska kisasszony, máskor is, csak szóljon át hozzám. Vizék mindhárom kéménye vidáman eregette füstjét a kénkő sárga égre. Bátori úr időnként érdeklődött. Ég? Ég. Azért, muszáj is annak égni. Szerdán csúnya zivatar nyargalt végig a városon, bömbölt a szél, rázta a házat. Künn a vérmező úgy háborgott, mint a Balaton télen, mikor nem látni a partját. Bizinél spiritisztályhoz ment. Anna a kályha előtt melegedett, hallgatta a vihart. Lassan lélegzettek az aranyparazsak, gyémánt hunyorgással omoltak össze. A kályha vasajtaja az öt piros szemével bámult rá. Most valaki halkan megkocintotta az ajtó kilincsét. Mikor ajtót nyitott, látta, hogy a kéményseprő. Jaj, suttogta, de megijedtem. Csak nem tőlem. De. Miért? Olyan fekete. A kéményseprő ott állt a folyosón a szíjas fekete ruhájában, vállán a fekete kanállal, a fekete kötéllel. Hogy tud olyan fekete lenni? Mondta Anna az ijedelem és mosoly között. Mint az ördög. Na, tréfált Bátori úr, nem vagyunk mi olyan rosszak. Belépett, lánca csörgött a homályban. Nincsenek itthon? Kérdezte. Valamivel előrébb jött a konyhai lámpa fénykörébe. Nagy kék szemei voltak.

0: sem.
1: Mi baja volt?
0: Sorvadása. Anna letette a fakanalat, eltűnődött, mint aki valami tartalmasat olvas, ami tele van élettel. Kellene melléje valaki, mondta a kéményseprő. Én nem bírok vele, egy asszony kellene. Kap maga, hány éves? 35. Nem öreg, meg jól is keres. És ajánlanak, most is, egy özvegyasszonyt, Erzsébeten. Van egy kis háza. Na lássa. Csak hogy nekem nem kell. Ha magát ajánlanák, ne bolondozzon, vágott szavába kedvetlenül, minden kacérság nélkül, mert most nem jól esett, hogy dicsérik, mert most tudta, hogy nem szép. A kéményseprőt vonzotta valami. Lehet, hogy a lány szenvedése, a friss fájdalma, melyet a férfiak mindjárt megszimatolnak, az alázat és a kiszolgáltatottság, mely sokszor jobban tetszik nekik, mint maga a szépség. Oda dőlt az ajtó félfához. Megvárta, míg Anna a karácsot begyöngyöli a tepsibe. Akkor így szólt. No, megyek már. Most csak ugyan menjen, Báthori úr, mindjárt itt lesznek. Báthori úr nem sokat okoskodott. Egy ízben még találkozott vele véletlenül az utcán. Megint mondogatta, csak úgy általánosan, hogy egy asszony kellene, egy asszony. Aztán, amint dukál, Ficsornéval megizentette, hogy szívesen feleségül venni Annát, ha hozzájönne. A házmesterné a lehető legbuzgóbban tette eleget megbizatásának. Beszélt a lánynak, hogy milyen szerencse, a világért se szalassza el. Dicsérte a kéményseprőt, aki józan, szorgalmas ember, nagyon jól bánt az első feleségével. Anna nem mondott nemet, csak gondolkozási időt kért. Báthori úr viszont arra kérette, jöjjön el egyszer, nézze meg a házatáját. Kimenős napján a vérmezőnél eléje jött, s fölvezette a lakásába, a negyedik emeletre egy udvari szobába. Hideg téli holdfény reszketett a jégvirágos ablakon, s ónosan halottasan világította meg alakjaikat, amikor a sötét szobába léptek. Távol állottak egymástól. Anna nyomban az ablakhoz sietett, s lefelé tekintett. Fölfedezte az ő házukat, megismert egy fát, arról az ablakát, s csodálkozott, hogy innen a magasból milyen kicsi. A kéményseprő meggyújtotta a petróleumlámpát, a falra akasztott az ablak mellé. Sok holmi volt itt. Két nagy szekrény, két ágy, ágynemükkel, mindennel, ami kell, egy dívány, egy konyakredenc, egy asztal. Báthori úr kinyitotta a szekrényeket, mutogatta az asszony fehér neműit, mely kimosva, mint egy érintetlenül álltak ott. Hat ink, három alsó szoknya, három háló rékli, egy piros himalája kendő. Nagy tisztelettel, becsüléssel beszélt vele. Annak gondolkozott, s valami bágyat kis öröm villant át rajta. Később hazajött a lány, mogorva, 14 éves fruska, csatakosan, kivágott cipőben. Az apja figyelmeztette, hogy köszönjön, mire köszönt, és a sarokba ült egy székre. Anna vacsorát főzött, paprikás krumplit, csöndesen megették, hárman. A kéményseprő lekísérte Annát, faggatta. Hát mit gondol? Még nem határoztam. Báthori úr hangsúlyozta, hogy neki nagyon sörgős a házasság. Anna ezt felelte. Most hagyjon, majd az ünnepek után. Ebben is maradtak. Ünnepek előtt, hogy legtöbb dolga volt, és a mákost meg a dióst készítette, beállított a bátyja, akit már 5 esztendeje nem látott, mert francia fogságba került. Egészen megemberesedett, bajusza is nőtt. Ostort tartott kezében, kocsival jött a pusztáról, valamit hozott az uraságnak. Megkérdezte, hogy van, s visszahajtatott a pusztára. A házban nagy karácsony volt. Előbb Drumáékhoz repült be az angyal, oda vitte a legtöbbet, a kisbabának. Steffi arany karkötőórát kapott. Ethel a moviszteréktől egy végvásznat. Náluk legutoljára gyújtották meg a karácsonyfát, moviszterék és Drumáék jelenlétében. A méltóságos asszony és a méltóságos úr megcsókolták egymást. Vizini az urát szivartálcával lepte meg, s ő, mint minden évben, 24 zsebkendőt vett a feleségének. Anna ajándékát a méltóságos asszony nyújtotta át, sejempapírba volt csomagolva. Lélekmelegítőt kapott. Egy barna, tartós kötött lélekmelegítőt, hogy meg ne fázzék a hósöprésnél. Amint kibontotta a viaszgyertyák fényénél, Trumáné meg

0: fölökte movisternét. Ezt a lélekmelegítőt ismerte. Katica kapta, viselte is. Aztán, amikor elment, visszadobta. Vizék három király napján Tatáréktól jöttek egy nagy politikai ozsonnáról, melyen két miniszter is részt vett. Az, hogy mikor a konyha ajtaja elé ért, hirtelenül megállott. Benn a konyhában egy idegen volt. Egy férfi, akit nem ismert. Ott ült az asztalnál, s mellette, elég messze tőle, Anna. Láttára az ismeretlen férfi illemtudóan fölkelt és köszönt. Jó estét kívánunk! Most jobban lehetett őt látni, mert a lámpa megvilágította a halovány arcát és szőke sejmes haját. Világos szürke ruhát viselt, hosszú nyakkendőt. Viziné csak fürkészte, egyre bizalmatlanabbul magában tanakodva. Nem tetszik megismerni, mondta a férfi, nem kellemetlen bariton hangján is mosolygott. A kéményseprő. Á, maga az! Nézze, meg sem ismertem. Így még nem is láttam. Jó estét, bátori úr, jó estét. A hivatlan vendég nem sokáig alkalmatlankodott. Megvárta, míg a ház úrnője bemegy, kicsit késlekedett, hogy ne legyen az a színezete, mint a szöknék, aztán csöndesen távozott. Viziné szeméről most hullott le a hályog. Révedezve csóválgatta fejét. Erre nem is gondolt. Nem gondolt arra, hogy Annának máshoz is köze van. Máshoz is köze lehet az ő Annájának. És egy akárki egyszerűen beülhet hozzá. Az egész olyan kellemetlen volt, és tapintatlan. Valósággal nyílt jogbitorlás. Olyan forma, mintha a kéményseprőt az ő fehér díványán találta volna a hálóban, és ott kedélyesen pipázott volna. A szemtelenség felháborította, de nem szólt semmit. Lassan hozakodott elő. Mondja, Anna. Hát magához jár ez? Néha benéz. Mi az, hogy néha? Tehát nem is először? Máskor is itt volt már? Máskor is. Hányszor? Olykor. Ezt nem szeretem, nagyon jól tudja. Egy idegen férfi az én házamban, sehol a világon nem szokás ilyesmi. Ő jön, nem kergethetem ki. De az nem úgy van, kérem. Tőlem akár otthon is maradhat. Hát akkor miért nem mondja meg neki? Mondja meg! Nem bírom, méltóságos asszony. Na akkor majd megmondom én. Magának más dolga van. Tessék megmondani. Nekem igazán mindegy.
1: Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényének 13. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Viziné beszélt a kéményseprővel, az nem mutatkozott többet, de a dolog ezzel közel sem volt rendben. Amíg főztek, folyton rágta a lány fülét. Udvarult magának? Beszélgetett. Telebeszélte a fejét, meg akarta bolondítani. Hol a vaj, méltóságos asszony? Ott az ablakban, fiam. Vigyázzon onnan, nagyon vigyázzon. Csak megzavarja. És miket mondott? Egyszer azt mondta, kezdte, de a vízvezetékhez ment, a csuporba vizet engedett, úgyhogy Viziné nem hallotta, mit beszél. Szóval mit mondott? Ballatta, miután Anna a csuprot a tűzhelyre tette. Azt mondta, hogy nincs senkije. Más nem? Meg, hogy egy asszony kellene. Érdekes. És mit felelt rá? Semmit. Okosan tette. Nevetséges. Nem magának való ez. Anna igazat adott neki nyíltan is, belül a lelkében is, de mihelyt nem hallotta érveit, megtántorodott. Az újság, hogy Annának valami kérőféléje akadt, nem maradt titokban, megtudta az egész ház, s a lakókat két pártra szakította. Bátori úr gondoskodott arról, hogy távol létében hátvédeket teremtsen magának, és megdolgozza a közvéleményt. Mindenek előtt a cselédekre támaszkodott. Ficsorné, akinek ígért valamit, ha Annát megszerzi, föltétlen híve volt. Ő nyerte meg az ügynek Steffit is, aki biztatkatta Annát, hogy legyen esze, ne válogasson, különben úgy jár, mint ő, aki 32 éves korában is szolgálni kénytelen. Etel, a moviszterék öregeteljére meg egészen átkötélnek. Elismerte, hogy szép dolog lenne, de nevetett, hogy minek egy cserédnek férjhez menni, addig boldog, amíg lány. Drumájék határozottan a házasság ellen foglaltak állást. Moviszterné semleges jó indulattal tekintett az események elé. Ezek minden nap kioktatták. Az egyik arra figyelmeztette, hogy siessen, a másik, hogy a világért se hamarkodja el, még ráér. Anna annyi tanácsot kapott, hogy belekábult, és mikor számot vetett magával, hogy hányadán is áll, legjobban szerette volna, ha békén elhagynák, vagy ők maguk határoznának, akárhogy. Utálta az egészet. Mindig azoknak a pártján volt, akikkel legutoljára beszélt. Nem lehetett tudni, hogy mi ütött hozzá, hogy kivel beszélt utoljára, kivel nem, hogy az egymásnak ellentmondó tanácsok szavarában kikre hallgatott. Egy napon azonban mégis ez történt. Anna krumplihámozás közben nyugodtan és egyszerűen közölte asszonyával, hogy keressen másik lányt, ő férjhez fog menni, minél előbb, mielőtt az új cserét helybe áll, ha lehet már most, 15-én szeretne, ha nem lehet, akkor legfeljebb elsőjéig várhat. A fölmondás nem volt rideg, de hivatalos. Viziné most egy szóval se próbálta lebeszélni, tudomásul vette, épp olyan hivatalosan. Végignézte, mint egy idegent, s fejét büszkén fölemelve kiment a konyhából. Ez a csapás nem jött váratlanul, hisz már hetek óta feje fölött lebegett, de talán annál rettenetesebb volt. Anna 6. hónapja szolgált nála, addig, ameddig egyetlen cselédje sem. Úgy hozzászokott, hogy el sem tudott helyette képzelni más senkit, se jobbat, se rosszabbat. Nem is nézett új lány után. Az első izgalom után átadta magát valami fatális tétlenségnek, valami tártalan bizakodásnak, melyben a spiritisztáknál csak megerősítették. Ott burkolt formában megkérdezte a szellemét, az ő áldott védő szellemét, hogy mit cselekedjék. Attól azt a választ kapta, hogy az, amitől tart, semmi esetre sem fog bekövetkezni, de most nagyon keménynek kell mutatkoznia. Ebben meg is nyugodott. Közben azonban beteg lett. Az ura egy délben az ágyban találta, feküdt az elsötétített hálószobában, jeges borogatással a fején, s egy orvosságos üvegből tormaszeszt szagolgatott. Az ő betegsége, mely kisebb-nagyobb időközökben visszatért, rendszerint rohamalakjában jelentkezett. Hirtelen minden ok nélkül síró görcs fogta el, megfájult a feje, csillapíthatatlan fejfájás kínoszta órákig, míg az ideges gyomor hányás által nem könnyített magán, akkor a fejfájás is lassanként megszűnt. Ezt az orvosok hisztériának nevezték, de tenni semmit se tudtak ellene. Bizi nem is üdvözölte, egy rosszallú pillantást vetett rá, aztán hátat fordított. Feleségének a betegsége mindig inkább bosszantotta, mint megijesztette. Személyes sértésnek tekintette, hogy beteg ismer lenni. Délután a beteg állapota rosszabbodott, nyögött, jajgatott, csapkodta kezeit, aztán nagy sokára hányni kezdett. Anna jött-ment a lavórral. A doktor csak rendelő órája után érkezett. Unottan akasztotta föl téli kabátját, s bement a betegszobába, már felöltve nyájas társadalmi arcát. Meggyújtotta a hálószekrélyen álló kis villanylámpát, mire a beteg panaszkodott, hogy nem bírja el a fényt, és a körötte levő sok zsebkendő egyikét szemére szorította. Movister mindenek előtt azt tanácsolta, nyissanak egy ablakrést, mert nagyon füllett a levegő. Vizi az ágy fejénél állt, intézkedésre készen, angyalnak nevezte feleségét, a leánykori nevén, mint mindig, mikor idegen volt jelen, és érdeklődött, hogy léte felül. Az orvos pirongatta a betegét, kezébe vette a kezét, sokáig ott tartogatta, anélkül, hogy valamit szólna. Megolvasta érlökését, meg is hőmérőzte, bólintott, hogy nincs láz, minden rendben. Aztán, hogy valamit tegyen, az általános vizsgálatra tért. Föltakarta a testet és nézte. Ismerte ezt a testet, akár a hanguló az zongorát, melyet gyakran hangol, minden kalapácsát és billentyűjét. De tudta, hogy a gép maga még nem minden, s ahhoz, hogy a kalapácsok és billentyűk összejátszásából valami igaz keletkezzék, valami élet és zene, más egyéb is kell. Mert ez a tapintható, önmagába zárt valami a körötte levő nagy mindenségben nincs egészen elszigetelve, amint látszik. Nincs egészen egyedül és idegenül, hanem össze van kötve égen és földön mindazzal, ami él. Kiábrándultan fogott hozzá a formasághoz, melyet már annyiszor hiába csinált végig életében. Nyomogatta a gyomrot, a beleket, felültette a pácienst, szépen megkérte, hogy sóhajtson, hallgatta a tüdejét, kikopogtatta a szívtompulatot, s udvariasan megköszönt mindent. A férje vizsgálat alatt lélegzetét is visszatartotta, hogy ezzel az orvos munkáját mint egy elősegítse. És folyton arra várt, hogy a doktor, aki felesége fölött hajladozott, egyszerre fölkiált, hogy ebben a pillanatban végre megtalálta az igazi bajt. Movister ellenben így szólt. Én semmit se találok. Nem a gyomra?
2: Ott nincsen.
1: A tüdeje? Az teljesen tiszta. És a szíve?
2: Kitűnő szíve van.
1: Mit tegyék?
2: A mézlik.
1: Egy kis könnyű becsinált levest, segítette Vizi.
2: Azt is.
1: Nem is fel valamit?
2: Fölírhatok, mondta Movister szórakozottan. Fel is írt valamit.
1: Vizi buzgolkodott. Rögtön elküldetek érte.
2: Nem olyan sürgős.
1: Movister a receptet a betegnek adta. Ebből 10 csöppet méltóztassék majd bevenni egy kocka cukorral. 15-öt is bevehet, ha nyugtalan, de csak akkor. Inkább sokat pihenni, szórakozni.
2: Fáj még a feje?
1: Na, már nem is fáj. Mondtam, nincs semmi baja. Kezet nyújtott, hogy elbúcsúzzék. Az a baja, szólt Víz is feleségére pillantott. Angyal, beárulhatlak?
2: Kérlek,
1: az a baja, hogy örökké idegeskedik. Fölmondott a cserédje, férjhez megy.
2: Úgy, szólt Movister.
1: Ezzel izgatja magát már egy hete. Nem alszik.
2: No, csak nem komolyan, kérdezte az orvos.
1: Bizony nem valami kellemes az, mondta Vizini rekedten. Betanítottam, és most egyszerre itt hagy.
2: Hát ez így szokott lenni.
1: Mert hálátlanok, mert nincs semmi belátásuk. Egy fél esztendeig fáradtam, vesződtem vele. Érdemes volt?
2: Nézze, méltóságos asszonyom, nekem van egy páciensem, 76 éves, és most kezd angolul tanulni. Mire megtanult, talán már meg is hal.
1: Vagy mondjuk, hogy nem hal meg egy hamar, s később, majd 100 éves korában úgy hal meg, hogy tudott angolul. Érdemes volt? Vagy érdemes 20 éves korunkban elkezdeni akármit?
2: Igenis érdemes.
1: Valahogy csak el kell tölteni az időt. Pedig ez olyan jó lány volt. De megőrült, suttogta Viziné. Egészen megőrült, doktor úr.
2: Dehogy is őrült meg, csak férjhez megy. Tessék, hagyni, hadd menjen, majd kap másikat.
1: Ilyet, mint ez, soha.
2: Hát nem ilyet. Mondjuk, hogy nem ilyen jót, hanem valamivel rosszabbat.
1: Aki majd lopni fog nekem.
2: Hát majd lopni fog. Higgy el, nem is olyan jó az a nagyon jó cserégy. Legyen olyan, mint a többi. Jó is, meg rossz is.
1: Mint a maguk etelje?
2: Már bocsásson meg, doktor úr, de én ilyent nem tűrnék meg a házamban. Mindig csodálkoztam is önön. Hiszen én sem vagyok elragadtatva tőle. Még a pácienseimmel is gorombáskodik. Múltkor lehordott egy beteget, mert nem törölte le a lábát.
1: De hát mit tehetek? Mindegyiknek van valami hibája, és ez természetes. Bele kell törődni.
2: Az ő helyzetük sem rózsás. Annyit fáradnak, vesződnek, s a munkájuk olyan, hogy abban még örömük se telhet, mert mi egy készen van, már elmúlt. Nyomban fölfalják mások, bepiszkítjuk és elrontjuk. Mi? Kérem. Mi? Hát, hadd legyen legalább az a kárpótlásuk, hogy kicsit rosszak is lehetnek. Meg kell ezt érteni. Hiszen értem, bólingatott Viziné, s könnyes pilláján az ápor után egy kis sugár tetszett föl. Csak egyet nem értek. Mondja, kedves doktor úr, miért olyan disznók? Moviszter látta, hogy két malomban őrölnek, nem is folytatta, hanem ezt dünnyögte. Persze, persze. Szóval, amint mondtam, 10-15 csöppet. Viziné utána pillantott, kimeresztve a szemét. Elhatározta, hogy többé életében nem hívatja le ezt a vérszamarat. De az ura, aki kikísérte Movistert és visszajött, így szólt. Igaza van a doktornak, teljesen igaza van. Nincs semmi bajod. Mit tartod mindig a hajadon a kezed? Zavartalán? Nagyon. Egész nap fő a fejem a hivatalomban, és mikor hazajövök, ilyesmivel traktálsz. Kis stílűség. Majd keresel egy másikat, és punktum. De értsd meg, nekem föltétlenül szükségem van rá. Túlzás. Te mindig túlzol. Deréklány, elismerem, de végre senkit se lehet kényszeríteni. El kell engedni. Márpedig én semmi körülmények között nem engedem el. Mit csinálsz? Ha a fejed tetejére állsz, akkor is elmegy. Csak idegesítesz most, mikor legtöbb a dolgom. Különben is torkig vagyok ezzel a cserédüggyel. Hagyd egyszer is mindenkorra, az ördög vigyel, menjen már a fenébe, menjen a pokolba. Ne ordíts! Te ne ordíts! Komédia! Vagy talán azt hiszed, hogy amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni? Nem! Kiabált az asszony, és föltérlelt az ágyban fehéren az ingében hadonászva. Nem! Amit ez megtesz, azt más nem tudja megtenni. Te nem vagy normális, rivad rá Vizi, és csodálkozva nézte feleségét, aki maga is megijedve visszafeküdt. Te nem vagy normális. Te pedig durva vagy, goromba vagy, mint a pokróc, olyan goromba vagy, olyan komisz vagy. Egész életedben is olyan voltál hozzám, olyan durva, olyan komisz. Az asszony törölgette a lassan szivárgó könnyeit az ott heverő sok zsebkendővel, hol egyikkel, hol a másikkal. Vizi leült és piszkálta az orrát. Hallgatta, hogy szidja őt, türelmesen megadóan hallgatta, mint a férjek, akik csalják feleségüket, s olykor vezekelni kívánnak miatta. Aztán csöngött a telefon, az íróasztalához sietett, tenyerét a tölcsér köré formálva beszélt valakivel, igennel és nemmel, de nagyon halkan, vette a kabátját, elment hazúról. Viziné egyedül maradt a nagy lakásban. Még sírdogált kicsit, majd kifáradt, és mozdulatlanul bámult maga elé. Egyszerre az ágy előtt ott állt Anna. Csak azért jöttem, rebegte, hogy nem tetszik-e valamit parancsolni. Az asszony nem felelt. Mióta megtörtént a fölmondás, egyetlen szót se szólt hozzá. Annyira gyűlölte, hogy látni se bírta. Anna várt, tétovázva a gyűlölet légkörében, mert hidegen vette körül. Sajnálta a méltóságos asszonyt, hogy beteg, hogy annyit szenved, s ezt talán ő is okozta. Viziné fölsóhajtott. Érezte, hogy az ort hangulat valamit enyhült. A lány még mindig ott átsorgott, nem akart elmenni. Ekkor megigazította kispárnáját, s korholó, de békülékeny hangon így szólt hozzá. Na, megjött már az esze? A lány válasz helyett lehajtotta a fejét. Viziné nagy szünetekkel beszélt. Mert tudnom kell, nekem elég volt ebből egyszer, többet nem akarok ilyen szcénát. Nem tartóztatom. Jogában van. Mehet. Itt hagyhat a tél közepén magamra. Senkit sem lehet kényszeríteni. Ha nem tetszik, szépen elválunk. Ha pedig marad, akkor marad. Különben én nem értem magát. Mi baja volt itt? Bántottak? Nem kapott eleget enni? Pénzre van szüksége. Béra ott van a takarékban, gyűlik. Miért nem szól? Akkor veheti ki, amikor kívánja. Majd vásárol rajta valamit, valami értékeset. Vagy emeljek, arról is lehet szó. Mit akar? Anna kicsit előrelépett.
1: Viziné most elérkezettnek látta a pillanatot, hogy végképp levegye a lábáról. Most hallotta a szellem szavát, hogy csak keményen, keményen. Maga se tudja, hogy mit akar. Hisz ennek a szerencsétlennek, aki elvette az eszét. Ismerem ezt a fajtát. Fűtfát igénynek, aztán ott hagyják. Annyit se keres, hogy el tudja tartani. Miből élnek? Hol laknak? Maga bemenne abba a piszkos kis lyukba megpenészedni? Ezek csak cselédet akarnak, ingyen cselédet, aki mos rájuk. Még bért se fizetnek. Egy jó bolondot, nem feleséget. Aztán még a fiatal volna az a kéményseprő, de már nem is fiatal. És özvegy, akkora lánya van, mint maga. Én ismerem azt a kis dögöt. Az kikaparja maga szemét. Mostoha akar lenni.
2: Ó, láttam én már ezt. Sok cseréden férjez ment. Aztán jöttek, hogy az uruk veri, hogy részeges, hogy nincs munkája, hogy jaj, méltóságos asszony, kezét csókolom, ha én még egyszer visszakerülhetnék ide. Könyörögtek.
1: De aki egyszer innen kiteszi a lábát, az nem kell. Mi lesz akkor magából? Hová megy?
2: A lány suttogott valamit mosolyogva. Viziné még egy szelíd támadást intézett.
1: Ne tegye tönkre az életét. Ne tegye tönkre a fiatalságát. Azt a gyönyörű fiatalságát. Mert megbánja keservesen. Hallgasson arra, aki okosabb, aki tapasztaltabb. Nem mondom, ha valami érdemes volna, de ez. Majd akad valaki. Később. Akkor férjhez adjuk. Én nem erőszakoskodom. Gondolja meg, még egyszer, de most utoljára. Majd holnap adjon választ. Előbb jól gondolja meg.
2: Anna végsimította a haját. Én már döntöttem.
1: Szóval marad?
2: Maradok.
1: Viziné a nagy csata után párnájára hanyatlott.
2: Nem tetszik valamit vacsorázni?
1: Semmit, mondta. Vagy adjon egy kis befőttet. Már két nap óta egy falatot sem ettem.
2: Anna oly fürgén és boldogan szolgálta ki, mint még soha.
0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényének 14. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Kosztolányi Dezső, Édes Anna című regényéből Gábor Miklós olvas fel.
1: Elekes Józsefnek a bankszolga fölvitte a valutaosztályba napi postáját, mely mindössze egy gyászjelentésből állott. Kinyitotta, és akkor úgy megdöbbent, hogy majdnem földrejtette a gyászjelentést. A gyászkeret közepén vastag betűkkel legjobb cimborája nevét pillantotta meg, Patikárius János nevét. Jancsiról már hónapok óta nem hallott semmit. A bankból egy napon minden bejelentés és fölmondás nélkül eltűnt, törölték a hivatalnokok lajstromából, budai legénylakásán csak annyit tudtak, hogy elutazott valahová. Bizék szerint Bécsben tartózkodott, de se nekik, se másoknak nem írt. A gyászjelentés így szólt. Patikárius Ferenc és felesége, született Jámbor Terézia, a maguk és rokonaik nevében fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy egyetlen fiuk, Patikárius János, 1920. február 16-án meghalt, minden komoly élet számára, s ezután csak a vidámságnak él. Miért is a vidám halott ezen a nem szokatlan úton hívja meg barátait a fönti napon este pont 24 órakor a Club de Parisienben tartó kedélyes pesgős ricsajra, hogy ott vele együtt minden gondot ünnepiesen eltemessenek a jókedv kötelező leaszomorúsággal béke hamvaira. Elekes elképedve állt egy pénzszekrényhez támaszkodva, ide-oda forgatta a gyászjelentést, sokalta a tréfát. Ijedelmén halvány vigyorgás villant át. Még egyszer elolvasta, most már gyönyörködve a szöveg egyes merészebb, elemésebb stílus finomságaiban. Hát ezúttal csak ugyan becsapta a fickó. Jancsi aznap jött a bécsi gyorsal. A nyugatitól egyenesen a Dunaparti szállodába hajtatott, hol az első emeleten nyittatott magának szobát. Megfürdött, lement a szálloda éttermébe ebédelni. Ott egy asztalnál már várta a lakásügynök, akit sürgönyileg rendelt magához. Egy-kettőre lebonyolították az üzletet. Jancsi aláírt valami nyilatkozatot, mely szerint Márvány utcai lakását minden ingóságával egyetemben örökre átengedi. Ennek ellenében a pasi leszúrt egy csomó dollárt, melyet Jancsi könnyedén a mellény zsebébe gyűrt. A nagy és tündöklő Bécs után ez a kis és szegényes Pest olyan meghittnek tetszett, hogy szinte elérzékenyült. Andalító délután volt, friss és idilli. Olyan téli délután, mikor szinte szikrázik az életkedve. Ropogó hó takarta a várost. A Lánchidi kőoroszlánok homlokán is hó volt, mintha valami fehér kendővel kötötték volna be a fejüket. Korcsolyák csilingeltek a jégpályára siető nők kezében, szánok csengettyűztek. A fagy, a kemény, egészséges fagy kicsipte az arcokat. Benne a zserbóban égtek az üvegcsillárok, s a Váci utcán, a Koronaherceg utcán, a régies múlt századbeli belvárosi utcákon egymás után gyulladoztak a fények a kirakatok tükörvegjei mögött, melyekben most minden kívánatosabbnak, varázsosabbnak látszott, mint egyébkor. A cipők is, a könyvek is, az ásványvizes palackok is a mors sziklán egy reklámszögő kutacska mellett, aztán a birsalmasajt, a magyaródombok, a dióhalmok, az ízes, még nyirkos berberdatóják kúpjai is, akár távoli gyermekkori emlékek, a Mikulás ajándékai. Ebben a színpadi fényjátékban percről percre részt vett az ég. Most a Gellért hegy mögött derengett almazölden. Most a Királyi vár palotánál pirult ki rózsaszínre. Most halvány szürkére hamvadt, s ekkor gyorsan megjelentek az apró, erősen villogó téli csillagok. Este felé Vizéknek egy hölgy látogatójuk érkezett. A cselét bevezette a szalomba, s ott foglalt helyet, míg Vizéné más ruhát nem öltött, hogy illendően fogadja. Ez a hölgy vidrabundáját fázósan maga köré vonva várta a házasszonyát. A beléptekor valami vékony madárhangon bemutatkozott neki, nyomban tegezni kezdte, mint a gentry asszonyok. Víziről beszélt, akit ismer a minisztériumból, a patikáriusokról, akikkel Egerben találkozott. Általában folyton kotyogott, és a lornyonján át erősen bámulta. Ő tartózkodóan viselkedett. Eleinte nem tudta kivenni szavaiból, hogy mit akar. Azt hitte, hogy azoknak a bizottságoknak a tagja, melyek ekkoriban mindenütt híveket toboroztak, pénzt gyűjtöttek társadalmi szervezkedésekre, különböző népjóléti célokra. Vizini épp meg akarta kérni, hogy valami igazoló iratot mutasson, de más gondolt. Még egyszer rátekintett, hozzálépett, és a nő fejéről szó nélkül levette a kalapot. Fejét bozontos paróka borította, olyanféle színű, mint az ő haja, borostyán sárga. Te szerencsétlen, mondta Viziné, mit csinálsz itt? Állarcos bálba megyek, Angéla néni, csókolom a kezed. Honnan jössz? Bécsből. Mondd, kérdezte a nagynényétől, míg végig sétált a szobában, bundáját kissé fölkapva. Ugye csinos nő lennék? Díszes figura vagy, mondhatom. Szegény apád azt se tudja, hogy mi van veled. És mivel foglalkozol ott? Üzleti ügyekkel. Láncolsz. A szénszakmában dolgozom. Kell nektek szén? Hány vagonnal küldjek?
2: Bolond. És meddig maradsz itt?
1: Csak egy napra jöttem. Holnap reggel már megyek is vissza. Különben hogy vagytok? Kornél bácsi? Nem hallottad? Államtitkár lesz. Gratulálok. Te, nem lehetne valamit csinálni az állammal? Ha Kornél bácsi Bécsbe jön, okvetlen keressen föl. Na, szervusz, Angéla néni, várnak a barátaim. Csak nem mész így ki az utcára?
2: Autó vár lenn.
1: Vigyázz magadra, Jancsikám, intette Viziné, és írj annak a szegény apádnak. A Club de Parisienbe egy mellékajtón ment be. Maga a tulajdonos fogadta. Ő már tudta, hogy egy bécsi szénszállítóval áll szemközt. Nagy hajlongások közepette tessékelte be a függönyös külön szobába, ahol rendelkezése szerint 10 személyre terítettek. Mindent rendben talált. Csak még azt hagyta meg, hogy az urakat irányítsák ide, s itt létét senkinek se árulják el. Felöltötte fekete sejemálorcát, és a táncterembe lépett. A lokál lángolt, dolgozott a jazz, de még csak néhány pár táncolt. Lassanként megérkeztek a maszkok. Pierrot a Pierrettjével, egy cigánylány egyedül, egy csizmás parasztlegény acélfokossal és árvalányhajjal, egy zöld hajú bolond meg egy piros hajú, s a szokásos rezesorrok, kínai bajuszok és ősszakállak, csörgősipkák és papírsüvegek. Legnagyobb feltűnést egy közismert, pocakos tőzsdebizományos keltette, aki vérvörös hóhér ruhában jelent meg, vérvörös csukjában, vérvörös állarcban, hatalmas pallossal. Jancsi a sarokból legyezője mögül szemlélte az embergomoly egyre növekvő kavargását. Cimboráit kereste, a 9 meghívottat. Egyelőre csak Elekest fedezte föl, frakban, jelmez nélkül, valami szőke macskával. Valami ismeretlen férfi fölkérte. Párját a zűrzavarban elvesztette valahol a zenekar körül. Elekes épp ott ácsorgott, átkarolta és vitte tovább, erősen magához ölelve. Nézte az állarc két résén kivillanó szemét. Többször végig buktácsolta vele a termet, s langyos, kellemesen nyírkos kezével szorongatta a kezét. Mindez oly furcsa volt, hogy Jancsi utána maga is fölkért többeket. Váltokozva táncolt férfiakkal, nőkkel. De már alig várta a vacsorát, hogy fölolvathasson baráti körében, melyet oly sokáig nélkülözött. Éjfélkor, mikor az állarcok lehullottak, szétnézett. A maszkok alul idegen fejek bukkantak ki. Ő is levetette állarcát, parókáját, s kigombolva ruháját a külön szoba felé tartott. Az urak, akiket a pincérek már elhelyeztek itten, a gyászjelentést lobogtatva nagy gaudiummal fogadták az ünnepeltet, aki komolyan, majdnem szigorúan merett rájuk felemás öltözékében. Elekes össze-vissza csókolta őt. A többiek a szoknyáját emelgették, fogdosták a melleit. Mindössze 4 érkeztek. Azok, akikre föltétlenül számított, a bankosok nem jöttek el. Ez lehangolta. Sietve átöltözködött, mint házigazda tűnt föl. Telefonáltatott hiányzó 5 barátjáért, de azt a választ kapta, hogy az urak nincsenek otthon. Sokáig vártak rájuk, aztán mégiscsak meg kellett kezdeni a vacsorát. Nagy evészet és ivászat volt. Erőleves fincsában, balatoni fogas, pulykapecsenye kaliforniai szilvával, badacsonyi és rajnai. Jancsi az asztalfőn ült, mellette baloldalt, a szíve felől Elekes, a szépen elválasztott hajával, a kreol bőrével, a monoklis szemével, annak mesélt, fejét szinte a mellére hajtva. Mint aki régen nem beszélt az anyanyelvén, különösen fecsegő lett. Amit hónapokig tartogatott magában, egyszerre kitálalta, eléjük öntötte. Rengeteg pénze volt, nem csak azok a dollárok, melyek a lakásügyből folytak be, hanem azon kívül még 200 dollár, osztrák bélyegzettek és bélyegzetlenek, magyar ficsek is. Elmondta, hogy 5 szobás lakásban lakik egy Dézi nevű lengyel táncosnővel, aki a szeretője, vele együtt csinálja az üzleteket is. Bizonyítékul elővette az Orfeumnő dedikált arcképét és hozzáintézett német nyelvű leveleit. Ezeket kézről kézre adogatták. El kellett hinniük. Nem úgy folyt le ez a vacsora, ahogy képzelte. Még meg sem ették a farsangi fánkot, már idegenek jöttek. Galovics bemutatta egyik barátját, az leült és velük ivott. A parfénál két nő szemtelenkedett be konfettit dobott Jancsira. Ettől a szája olyan ízű lett, mint a fűrészpor. Asztalbontás után, amikor a főpincér végighordta a cigarettákat és szivarokat egy égő gyertyával, hogy a vendégek a lángjánál gyújthassanak rá, Elekes félrevonta Jancsit, aki természetesen rendelkezésére állt $50 erejéig. Töttösi és Indali szintén kapott valamit, erre elmentek táncolni. Elekesért is benézett a szőke macskája, egy kis pincevirág, akinek sárga púderes arcán átütköztek a szeplők. Jancsi egész egyedül volt, egész üres volt, nem maradt semmije. Undorodott ettől a bandától. Föltápászkodott a mosdóhoz, ment, meglocsolt a fejét, visszajövett pedig a folyosón a főpincértől a számlát kérte. A főpincér villámgyorsan számolt. Akkora összeg jött ki, hogy Jancsi nyomban kihozanodott. Figyelmeztette a főpincért, hogy ő nem részeg. Vita támadt, hogy mennyi pezsgő fogyott. A tulajdonos odahozatta az összes üres palaszkokat, magyarázta, hogy az urak külön asztaloknál is mulattak a hölgyekkel. A dollár átszámításnál is volt némi nézeteltérés, mire a Pesterloid esti lapjából az utolsó zürichi árfolyamokat szegezték ellenébe. Jancsi odadobta a pénzt. 17:45-kor ért a szállodába. Miután itt is fizetett, alig maradt pénze. Meghagyta a portásnak, hogy csomagját küldje ki a vonathoz, a 8 órás Bécsihez. Nem feküdt már le. A Dunaparton szellőztette fejét. Végig sétált az elhagyott Rákóczi úton. Egy lélek se járt itt. Mennyivel sötétebb volt Pest, mint Bécs. Megint csak elunta magát, valami kávéházat keresett, de a kávéházak még nem nyitottak. Lecsapott a Józsefvárosba, azokba a görbe párhuzamos utcákba, melyeket mindig szeretett elnézegetni. Itt is döglődött már a forgalom, nem szólt a zene. A sarki kávé mérésekben söpörtek. Az utcai nők, akik átváztak az éjszakai munkától, állva itták teljes kávéjukat. Jancsi lefelé bandukolt egy ilyen utcán, mindig lejjebb és lejjebb. S fütyörészett, arcát az égre fordítva belefütyült az égbe. Valahol az utca közepe táján, ahol egy üres telek van évek óta beépítetlenül azzal szemben, egy vityilló előtt, még áldogált egy nő. Már nem fiatal, túl a 40-en. Oda támaszkodva a kapu félfához, vastag, szalonnás arcán valami állati unalommal. Kezei, melyek valaha uborkát savanyítottak, lógtak. Csak hogy ez a nő egészen meglepően kötényt viselt és tarka parasztkendőt a haján. Azok közül való volt, akik itt ezzel a népies viselettel nyugalmas otthonról, a boldogságról, meg a jó kis takaros gazdaasszonykáról való be nem teljesült álmokat akarják fölgyújtani hajnalban a gyárba iparkodó, faluról származó munkásoknak és szombaton este a mulatozó mesterlegényeknek kibőtölt képzeletében. Nem ismerte volna megszólítani az elegáns fiatal urat, hisz az ő törzs közönsége nem ilyenekből telt ki. Gondolta Jancsi, mikor már pár lépéssel elhaladt előtte. De furcsa lenne, gondolta még egyszer. De szörnyű lenne. Sem gyorsabban, sem lassabban nem ment ekkor, de a nő, aki a kapuban strázsált, kitalálta, hogy milyen gondolat futott át most az agyán, és már egész bátran a hátam mögé lopódzott valami megmagyarázhatatlan hangon így szólt. Tessék bejönni, nem bánja meg. Az udvar legmélyén valami félszer vagy fáskamra mellett lakott. Amikor fölcsavarta a lámpát, Jancsi egy díványt látott, egy törülközőt, egy párnát, s a falon Vilmos császár arcképét az összes érdemrendjeivel. Később, hogy virradt és az ablakon bekomorlott a szürke februári reggel, ide-oda járkált, cigarettára gyűjtött. Az asztalon fölfedezett egy kopott, zöld bársonyba kötött, sárga részcifrás könyvet, melynek lapjai mielőtt kinyitotta, széthullottak. A nő emlékkönyve volt. Olvasgatta. Már tel is teleírták jó kívánságokkal, a klasszikusokból merített, közkeretűvé vált életbölcsességekkel, olyan aranymondásokkal, melyek többnyire hasonlatokat idéznek, vagy jelképeket, az élet hajnalát, és a reménység horgonyát. Úgy szólván az egész emlékkönyvet végigböngészte. Azt a kis időt a vonatindulásig itt kellett agyonütni valahogy. Ki írta ezt? Mutatott egy oldalra.
2: Egy barátné.
1: Mikor?
2: Már régen.
1: Hát ezt?
2: Egy ismerős Gyöngyösről. De vendég is beszok néha írni. Írj be te is.
1: Mit?
2: Találj ki valamit.
1: Tintát hozott egy bugykosban, tollat, valami rozsdás tollat. Jancsi ezt félrelökte, s kicsavarta új voltemennyét. Valamint tényleg törte a fejét.
2: Hogy hívnak?
1: Ilona. Jancsi erősen ráncolta a homlokát, még mindig gondolkozott, kezében a felemelt írásra kész aranytollal. Aztán írt, gömbölyű, rajzos betűkkel, oly gondosan, mint egy szép írási írkába. Ezt írtam. Zöld erdőben járkáltam, kisibolyát találtam. Kisibolya azt mondta, legyen boldog Iluska. Nevét is odaírta alája, a teljes nevét, s azt is, nem tudni miért, egy fölkiáltó jellel, mint a verset, aláhúzva, így. Patikárius János. Megszárította a nedves írást a lámpa üveghengere fölött, az emlékkönyvet átnyújtotta a nőnek, aki megköszönte.
2: De gyönyörűen is, mondta. Te biztosan valami hivatalnok lehetsz, vagy jogász.
1: Jancsi épp elérte a vonatját.
0: Kosztolányi Dezső Édesanna című regényének 15. részét Gábor Miklós olvasta fel. Szerkesztette Manger Gabriella, rendezte Déri Éva. A hangfelvétel 1976-ban készült, és utoljára 2024. március 9-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet, 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a becsapódások helyszínén. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban pedig 5-en vesztették életüket, 9-en megsebesültek és lakóépületek, gépkocsik is megrongálódtak az orosz bombázásban. Közben ukrán rakéta támadás ért egy vállalatot a Kirovi régióban, 6 ember életét vesztette, további 26 pedig megsebesült. A helyszínen keletkezett tüzet már eloltották. Lelőtt egy drónt a román légierő Románia légterében. Ez volt az első eset az orosz-ukrán háború kitörése óta, jelentette be az államfő. Niku Zordán hangsúlyozta, a pilóta nélküli szerkezetet azért lehetett lelőni, mert az akció lakatlan terület fölött történt, így nem veszélyeztetett senkit. A szakemberek átkutatják az érintett területet. Az ukrajnai háború kezdete óta több mint 100 támadás történt a román határ közelében található célpontok ellen. 29 illetéktelen drónbehatolást jelentettek, és 50 esetben azonosítottak lezuhant drón maradványokat román területen. A spanyol kormány az Európai Unió segítségét kérte az országban pusztító erdőtüzek miatt. Madrid, Kasztília és León tartományban országos jelentőségű vészhelyzetet hirdettek. Csak nem 20 ezer embert kellett kitelepíteni, 5 regionális út továbbra is teljesen le van zárva, és 16 településen nem működik a távközlési hálózat. Az oltási munkákhoz legalább 4 további tűzoltó repülőgépet kértek az Uniótól. Görögország 2 légijárművet már felajánlott segítségül. Felmentette a Paks 2 atomerőmű ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy Jákli Gergely utódját délután mutatja be. Nevelőszülői hálózatok vezetőivel egyeztettek a Szociális és Családügyi Minisztérium államtitkárai, közölte a tárca vezető. Kátai Német Vilmos beszámolója szerint a találkozón szóba került a többi közt a bántalmazások kezelésére vonatkozó ágazati protokoll megújítása, valamint a nevelőszülőket érintő problémák, mint az elhúzódó alkalmassági vizsgálat, a túlzott adminisztráció és a mentális támogatás súlyos kapacitás hiánya. Magyar filmet is beválogattak az augusztusi Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjába. László Márk Bonfáz című animációs diplomafilmje egy hallássérült fiú belső hangjait tárja fel. A film rendezője, zeneszerzője a hangok emberi tudatra gyakorolt erőteljes hatását kívánta megmutatni, egyebek mellett egy gótikus raktárkoncert hangulatával. A MOME tavaly végzett hallgatójának alkotását korábban bemutatták Annecy animációs fesztiválon is. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál, 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyermekprogramok, túrák, kézműves foglalkozásának várják a látogatókat Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem, ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, holnap is napos idő várható. A Dunántúlon ma időnként megerősödik a szél, majd holnapra mérséklődik. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. az Archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Amikor a rádió felkért, hogy vezessen, nem is vezessem ezt a beszélgetést, hanem tulajdonképpen arra kért fel, hogy üljek veled szembe, legyen, akinek beszélj, akkor én arra gondoltam, hogy itt az alkalom, hogy elmond az emlékirataidat. És kíváncsi lettem, rettentően kíváncsi lettem azokra a történetekre, amiket tőled már hallottam, és amiket még gondoltam, hogy hallani fogok. Aztán utána egyre inkább arra lettem kíváncsi, hogy micsoda is az a rész Pál, aki kritikus, aki irodalomtörténész, aki a nagy szép irodalmi könyvkiadó szerkesztője, aki a Holmi főszerkesztője, de hogyha egy foglalkozást kéne mondanom rád, akkor azért mindenképpen csak azt mondanám, hogy a részpál foglalkozása az, hogy részpál.
4: Részben. Részpál hangos memoárja. A beszélgetőtárs Parti Nagy Lajos.
5: Az a baj az ilyen emlékekkel, hogy az ember már nem arra emlékszik, ami történt, hanem arra emlékszik, hogy ezt hogy meséli te el 20 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, és a sztori cínezi, kerekíti tovább, vagy rövidíti, és akkor már rég nem az esemény van, hanem a lemez, amit elmondasz.
6: A történelem maga is egy ilyenfajta elrajzolás.
5: Hát igen.
6: Hiszen hát az események azáltal vannak, ahogy a mesélet.
5: Hát igen, csak kérdés, hogy mennyire azt mesélem, ami valami lényeges volt. Nagyjából így kellett, hogy történjen, azt hiszem.
4: Nagy laza enumeráció.
3: Amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor számomra a legizgalmasabbnak azt tűnt, amit most szeretnék kérni tőled, vagy megpróbálni, hogy csináljunk egy ilyen nagy laza enumerációt. Annyit, hogy én mondok neveket, és te mondod a történeteket, és azt, ami ezeket a neveket számodra benned kapcsolódik. Szabó Lőrinc.
5: Személyes kapcsolatban csak az 50-es évek második felébe kerültem vele. Méghozzá oly módon, hogy ad mondjam akkor azokat a történeteket, amiket csak én tudok mondani, mert annak van értelme, mert hát azt, hogy semmiért egészen jó vers, mondjuk ennek nincs értelme.
6: Erre vagyunk kíváncsiak.
5: Fölhívtam telefonon, hogy mikor mehetek hozzá, és egy vasárnapot mondott. És akkor azt mondtam neki, hogy hát nem lehetne hétköznap, mert ugye én lektor vagyok, és hát akkor munkaidőben elmehetnék azzal az ürüggyel, vagy azzal a szöveggel, hogy hozzámegyek. Jaj, tényleg, azt mondja, hát én is voltam tisztviselő, hát ez egy őrület, de nem jó nekem csak a vasárnap, úgyhogy akkor hazudd azt a főnöködnek, hogy csütörtökön jössz, csütörtökön nem menj be dolgozni, és gyere vasárnap, és akkor csinálsz magadnak egy szabadnapot. Mondtam, jó, azt mondja, felhívom Illés Bandit, aki hát nekem jó barátom, és megmondom neki, hogy csütörtökön ide jössz, és falazok neked. Mondtam, jó, rendben van. Szóval átérezte a bajomat, ezzel kezdődött. Akkor elmentünk hozzá, mondom, Pasaréten a Folkman utcában lakott, egy nagy lakásba, gyönyörű lakás volt, rengeteg könyve volt, ott volt a falon a Ripley Szabó Lőrinc képe, és mellett a Bernát Aurélé, tehát egy fiatalkori és egy kései, és a Borsos szobornak valami másolata, vagy fénykép, arra már nem emlékszem. Ami az elsőre hatott rám, az volt, hogy ő fiatalkorában gyorsíró volt. Akkoriban a értelmiség egy része abból élt, hogy megtanult gyorsírni, tehát például Tóth Árpád hosszú ideig a újságnál különböző riportokat csinált, kiment, és hát ugye nem volt magnet, hanem gyorsírt. Nagyon jól tudta. Kosztolányi verset is írt gyorsírásra. Szabó Lőrinc nagyszerűen tudott, ő fejtette meg Tóth Árpádnak a kéziratban maradt gyorsírásos jegyzeteit, és adta ki az első Tóth Árpád összesbe. És volt egy tikje, hogy állandóan írta a levegőbe gyorsírással, amit beszélt. Ebben meg lehetett őrülni. Tehát ültél vele szembe, és valamit mondott, és akkor azt így írta. És hát nagyon, nagyon furcsa volt. Ez volt az első élményem Szabó Lőrincről. Nagyszerű filológus volt, noha nem végezte el a bölcsészetet. Nem nagyon sokkal halála előtt csináltam egy Baudelaire kiadást, amiben valami érthetetlen okból kontrollszerkesztették velem a fordításokat, noha hát sok értelme már nem volt. Ugye Babics és a Tóth Árpád fordításokon nem lehetett javítani, de mégis volt értelme, mert az egyik Babics versben, Babics által fordított Baudelaire-ben hiányzott egy szakasz, és erre én rájöttem, hogy minden kiadásból hiányzik egy szakasz, és ezt elmondtam Lőrincnek, hogy hiányzik itt egy szakasz. Nagyon izgatott lett ettől, és azt mondta, hogy nála van egy néhány Babics kézirat, és elkezdte keresgélni, és egy néhány nappal utána a bátyámnak, mert összetévesztett vele, akkor már ő beteg volt, ez 55-be lehetett, elküldte, megtalálta ezt a kéziratot, és ráírta, hogy Réz Ádámnak szeretettel Babics emlékére Szabó Lőrinc. Ádám ide adta nekem, meg is van, majd megmutatom, és ilyen módon tudtam rekonstruálni ezt a hiányzó szakaszt. Ez nagy boldogság volt a számára. Neki Babicsa nagyon bonyolult volt a viszonya, ugye, Török Szofi miatt, aki hát neki is barátnője volt egy időben is, hát ez egy nagyon bonyolult kapcsolat volt. Ő nagyon visszahúzódó volt, a baráti köreink nem érintkeztek egymással, nem metszették egymást, tehát igazán sok izgalmas dolgot róla mondani nem tudom.
3: Nagy Lajos.
5: Nagy Lajost jól ismertem, és nagyon nagyra tartottam, és nagyon szerettem. Sokat jártam nála, nem messze Szabó Lőrinctől lakott a Pasaréten. Egész életében nagyon szegény ember volt, és aztán 45 után kapott egy sváb villát valahol, egy kitelepített sváb villát, amit nem fogadott el, és rövid időn belül visszaadta. Aztán bekerült a Pasarétre, ahol elég idegenül érezte magát. Klaustrofóbiás volt egyébként, és nem tudott megülni egy szobában, úgyhogy mini kávéház. Nem csak azért volt mini kávéház, mert imádta a kávéházat, és ott jól érezte magát, hanem mindig nagy tér kellett neki. A lakásában kiveretett egy falat egyébként, hogy a két szoba mégis nagyobb legyen. Nagyon furcsa ember volt, nagyon megnyomta a nyomorult gyerekkora, törvénytelen gyerek volt, mint ismeretes, és hát egész életét nagy szegénységben élte le. Azt mondták akkor róla, hogy vagy ő a legbutább okos ember, vagy ő a legokosabb buta ember, ezt nem lehet eldönteni. Én szerintem el lehetett dönteni, nagyon okos ember volt, csak nagyon sajátságosan volt okos. Nem tudta megoldani semmilyen problémáját az életben. Tehát egy szocialista volt, úgy is halt meg egész életében, hát ez nem vitatható. Aki azonban a szegényeket sem nagyon szerette. Nagyon dühös volt a szegényekre, hogy miért maradnak szegények, miért nem lázadnak fel a sorsuk, miért ilyen buták, miért ilyen sorsukba beletörődők, miért nem kulturálódnak, miért nem olvasnak, miért nem élnek a lehetőségeikkel, miért ilyen szűkek. Gazdagokat gyűlölte, mindenféle gazdagot. Tehát ő tényleg a senki földjén élte le az életét egy néhány íróval együtt. Kávéházakban találkoztunk, szerkesztettem is a könyveit, és oroszokat akkor már nagyon nem szerette. Egyébként hát ugye írt is egy útinaplót az oroszországi utazásáról, Jéssel együtt ő volt kint az a bizonyos útra, amire József Attilának kellett volna kimennie, de nem őt küldték József Attila helyett, hanem Jést, vagyis hívták. És akkor ő írt egy cikk sorozatot, amit aztán abba hagyott, ezt csak most adták ki könyvalakban. És hát észrevette a szovjet életnek a árnyoldalait is, noha nagy szimpátiával ment ki. Arra emlékszem, hogy egyszer mentünk a BEM mozi felé, ami most nem tudom, hogy hívnak, talán most is BEM mozi, és kísértük a villamoshoz, az Elkel, és kezdtem mondani, hogy nézd meg, azt mondja, kint vannak egy szovjet, persze szovjet filmet játszanak, plakátok, de a színész nevét nem írják ki, mert ugye a személy, az sztárkultusz nincs az oroszoknál, nem írták ki a színész nevét, fenegye meg őket. Odaértünk, és öles betűkkel ki volt írva a színész neve. Zoltán, aki akkor talán még vonalas is volt egy kicsit, vagy egyszerűen a tény miatt, azt mondta, hát nézd Lajos, hát ki van írva. A fenegye meg őket, ki van írva, mondta. Szóval elérkezett ahhoz a teljesen logikus állásponthoz, hogy már teljesen mindegy volt neki, hogy miért egye meg őket a fene. És tulajdonképp mély értelemben véve igaza is volt ebben az álláspontban. Ő nagyon rossz utolsó évei voltak, ami elsősorban Darvas Józsefnek tudható be, aki valamilyen okból gyűlölte, talán egyszerűen azért, mert sokkal jobb író volt nála, és aki az Írószövetség elnöke volt, és folyton minden alkalmat megragadott rá, hogy támadja, kávéházi írónak titulálta, ugye a falusi. Ugyanis Lajos bácsinak az volt az elmélet, amiről rengeteget beszélt, hogy a paraszt ugyanolyan beteg, mint a polgár. És hogy nem

0: tehát Jés, vagy Vas István, vagy Tersánszki, vagy és hát a fiatalok közül Juhász és Nagy Laci, akik nagyon szép verset is írtak a halálára. Tehát ő neki azért volt egy ilyen kis jóváltétele. De akkor már elég szegényen élt. Erről sokat beszélt, hogy ő nem kell az olvasóknak. Nem is kellett, ma se kell. Nem olvassák.
1: Szerkesztői szempontból ő milyen volt, tehát mikor szerkesztett a könyveit?
0: Nagyon nehéz. Hát Stílus Bajén soha nem kellett semmit Nagy Lajosnál beleszólni, hanem válogat. Akkor már ő nem nagyon írt, vagy ha írt, nem nagyon jókat. Volt egy ilyen válogatott novellák kötet. És hát nem volt neki elég. Tehát mit tudom, én engedélyeztek 300 oldalt, és ami elég sok volt. És hát persze akkor a szociális tartalmú novellákat kellett betenni, de hát azok azt nagyon jók voltak. És neki ez nem volt elég, és miért nem teszem még azt is be, meg azt is be, meg azt, szóval nem fogta föl a lehetőségeket. Ez az egyik fura dolog volt a lektori tevékenységben, akkor Nagy Lajostól függetlenül, hogy a lektorokat végül is azért állították föl az, ezekben az időkben, hogy az államot képviseljék az írók ellen. Ez volt a lektor dolga. Tehát tulajdonképp cenzor volt bizonyos értelemben. De a lektorok egy része, zöme, az átállt az írókhoz. Majdnem mindenki. Hát azért gondold meg, hogy a Szép Irodalminál 10 lektor volt, mikor én oda kerültem, és ezeket úgy hívták, hogy Vas István, Réz Ádám, Kolozsvári Grandpierre Emil, Rákos Sándor, Szász Imre, Juhász Ferenc,
1: Cibor,
0: ő ugyan külsős volt, de hát ott rengeteget dolgozott. Én, még kettő van, akinek hadd nem mondjam a nevét, azok nem álltak át az írókhoz. De el is tűntek egyébként a szakmából. És az írók zöme megértette, hogy itt miről van szó. De volt egy néhány író, például Nagy Lajos, aki nem fogta ezt föl. És aki a legóvatosabb muszáj megjegyzést, hogy Lajos bácsi, hát ennyi fér bele a kötetbe, és hát ez a erősen erotikus írás, ez nem megy ma. Majd a következő kötetben jobb idők lesznek talán. Ezt ő nem fogadta el. Tehát nem volt hajlandó ezt elfogadni. Ilyen volt Németh Andor, akinek egy regényét szerkesztette. És ezek azt hiszem úgy haltak meg, hogy azt hitték, hogy én egy ronda cenzor vagyok. Holott Isten látja a lelkemet, hogy segíteni akartam, és hogy jót akartam. Nem volt tipikus ez az írói magatartás, de azért voltak ilyen írók is. Tersánszkival volt nagyon jó együtt dolgozni. Neki nem volt fontos ugyanis az egész. Az volt a legelragadóbb ember, akit én életemben láttam. És hát, hogy milyen nagy író, azt nem kell mondanom. És én tudtam könyv nélkül, nagyon jó memóriám volt régen, most már nem. Viszontlátásra drága, az volt a legkedvesebb könyvem.
1: És tudtad könyv nélkül?
0: Hát elég sokat tudtam belőle. És nem hatottam meg egyébként, röhögött, csapkodt a térdét. Jaj, hát ezt tudod. Nem érdekelte nagyon.
1: Ez valóban olyan volt, mint ahogy a legendák szólt.
0: Olyan nap. Fantasztikus volt. Szóval nézd, ez azért is érdekes, mert nekem volt egy, nem tudom te, hogy voltál ezzel, de az emberek kamaszkorában van egy elképzelés, hogy milyen egy író. Úgy elképzelő, vagy pláne egy költő. És akkor megismer 20 vagy 30 írót, és hát kiderül, hogy mindegyik másféle. És hogy egyik se olyan, ahogy az ember ezt ugye kamaszosan elkezd. Mondjuk Tersánszki, aztán ha valaki, akkor ő nem volt olyan, mint egy író. Megállás nélkül ügyeskedett, miközben hát olyan fantasztikus, jól leírta a valós életet, semmi érzéke nem volt a pénzhez, meg az élet valóságához. De hát az írásaiban ugye hallatlan finomsággal és tudással leírta. Nála föl sem merült. Őnek a stílusa az a világ csodája, mert rettenetes, ugye? Hát olyan nyakateket mondatok vannak, 8 hogy van benne, és 12 amely egy mondatba, és mégis kikecmereg a mondatokból, és olyan életszaga van, hogy hát Móricz hozzá kis Miska. Hát ott föl sem merült normálisan, hogy az ember azt mondja, hogy Jenő bácsi, hát talán itten a 6 hogyból egyet hagyjál el, hát ez nem jutott az embernek az eszébe. Hát olyan tekintélye volt közben.
1: Ti sokat voltat az együttes, nem szóval?
0: Nem, mert én akkor nem, volt olyan korszakom, amikor sokat piáltam, de abban az időben nem piáltam, és hát Tersánszkival csak piás lehetett azért együtt. Ő vele inni kellett.
1: Mit jó?
0: Bort főleg. elég sokat, bírta is, hosszú, egy ilyen horiorgas hosszú ember volt, komikus volt a figurája, az utcán megnézték, hogy

0: ez kicsoda, és na most ő is végig szocialist, mikor hát evidensen utálta a rendszer, de hát az nyilvánvaló volt a számára, hogy ő szocialista. Az természetes volt, csak hát ez mást jelentett neki, mint Nagy Lajosnak, és főleg mást, mint Rákosinak. Engem azért is kedvelt, mert erdélyi voltam, és hát ugyan nagybányai volt, románul tudott egy kicsit, és akkor románul beszéltünk, néhány szót tudott, ezen rengeteget röhögött valamilyen okból, és írtó vidám volt mindig. Mesélt, hogy ne. Nagy, mindig régről. Vagy háborúról, ugye amiből részt vett, az első világháborúval, olasz fronton, vagy pedig Erdélyből, a nagybányai művésztelepről, és nőügyeket. Azt is nagyon, nagyon szeretett. Az is megrejtő volt, hogy mondjam, lehet, hogy ez is már öreg ember hülyeség, amit mondok, hogy ezek rengeteget disznókodtak. Nagy Lajos is, de főleg Tersánszki. Szóval disznó történeteket. És soha semmi közönséges vagy ízléstelen nem volt benne. És ma pedig angusztustalanok a szexuális történetek, amiket az ember úgy hall fiatalabbaktól. Valami olyan bája, de jó, vaskos történetek voltak, ott ki is volt minden mondva meg. De valahogy nem tűnt soha augusztustalannak, vagy ízléstelenek, hogy nagy hódolat volt a nők iránt mindig, egy nagy kalap lengett, és az utolsó kurva iránt, előtt is, és valahogy ez fölemelte a történeteket.
1: Azt mondod, hogy nőügyek, és azt mondod, hogy Erdély, akkor én azt mondom, hogy Tamási Áron.
0: Akkor először jártam nála, akkor bőrszivarral kínált, mert a székelyek a cigarettát szivarnak mondják, és a szivart bőrszivarnak mondják. És kérdezte, hogy szívtál-e már bőrszivarat? És mondtam, hogy nem. És akkor előhozott, ugye voltam itt, ami 19-20 éves, és akkor előhozott egy bőrszivarat, és azt rágyújtottam, és rosszul lettem. És akkor ki kellett menni a fürdőszobába, úgyhogy én első emlékem Tamásiról ez. Ő volt a legelegánsabb emberek egyike, akiket én életemben megismertem. Minden, hogy mondjam, osztály elmélet cáfolata, mert hát ő is nagyon alulról jött, ugye? De valami hihetetlen fejedelmi tartás volt benne. Nagyon keveset beszélt. Én szerkesztettem az első visszatérő könyvét, egy novellás kötet volt, és aztán a Böcső és Bagoly. Az nagyon kedves dedikációval őrzöm is. Na most ott az történt, hogy az többen ajánlottuk kiadásra. Az egy nagyon szép könyv. Az eleje egy kicsit unalmas, ahol egy ilyen székely mitológia van, egy ilyen elméleti rész, de aztán ahol a gyerekkorát leírja, az gyönyörű. Kis vékony, nem tudom, emlékszel rá. Onnan kezdve gyönyörű. Amikor ellövi az ujját, és hogy attól lett író, az nagyon szép. Nekem egy kicsit, egy egész kicsit cifra volt a stílusa, de hát ott se szóltam soha. Virágos volt nekem, egy kicsit úgy túl cifrázta. Ezt kiadásra ajánlottuk, többen lektorok, mindenki. És hogy ez egy nagy esemény, hogy Tamási Áron, aki évek óta nem jelent meg, most visszatér a magyar irodalomba. De nem kellett. És eltelt egy idő, és Erdei Sándor volt, aki nagyon derék ember volt, egyébként a miniszter helyettes, kultuszminiszter helyettes. Erdei Ferenc öccse. De hát ő is azt csinálta, amit akkor kellett. És akkor fölhívtak bennünket, Cibor volt, én, talán még egy lektor és Áron, itt fordított sorrendbe kellett volna mondani, és Erdei fogadott, ez 52 lehetett, elővett egy csomó ilyen halinába kötött régi Tamási könyvet, és mondta, hogy hát Áron légy szíves, vagy Áron bácsi légy szíves, dedikáld ezt a, nem tudom, Sanyi fiamnak, ezt a Laci fiamnak, és akkor Áron ott boldogan dedikált, a kávé, konyak, minden. Nagyon zavarva volt Erdei, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát elolvastuk, és hát az elején ez a mitikus rész, és hát a jelentések kijavasolják, hát, és ott 5-6 volt. És akkor azt mondta, hogy hát ezt a könyvet se kiadni nem lehet, se nem kiadni nem lehet. Nagy csönd volt a szobába, és Áron egy idő múlva, hosszú idő múlva megszólalt, és azt mondta, hát ha egy könyvet nem lehet se kiadni, se nem kiadni, akkor azt nem adják ki. És akkor Erdei azt mondta, hát igen. De ilyen szomorúan, mert nem értett egyet önmagával. És akkor Áron fölállt, és szervusz, és ilyen csizmás léptekkel, no a cipőben volt ilyen nagyon határozottan kimenőek, ott álltunk, és akkor egy idő múlva mi is eloldalogtunk. Aztán egy év múlva, vagy már két év múlva megjelent a könyv, hát az ott a kötelező olvasmány is klasszikus remek mű, és akkor én szerkesztettem. Egyébként Áron nagyon hűséges természet volt, tehát valaki másnak kellett volna, mert én ott valamit mondtam is Erdeinek, hogy hát kérlek, miért nem adjátok ezt ki, és éppen te, aki paraszti származású, valamit ott mondtam, és az Erdei Ferenc öccse is ilyeneket, az vérvörös volt, de nem. Jó utasítást kaphatott, nem tudom, ki volt akkor a miniszter, Évai vagy Darvas, éppen. És akkor Áron azt mondta, hogy ő kéri, hogy a Részpál szerkeszte a könyvét, mert az annak idején kiállt mellette. És akkor én is szerkesztettem, és hát nem volt rajta mit szerkeszteni, leadtuk a nyomdába. Elképesztően elegáns ember volt. Pénz nélkül is nagyon elegáns volt, mert nagyon rossz kopott ruhákba járt ő akkoriban. Akkoriban rémes rossz verseket írt, és azokat lemásolt a saját kezüleg, és régi ismerőseinek, orvosoknak, egyetemi tanároknak árulta. Ebből élt ebben az időben Áron. Nem is tudom, mi lett azokkal. Nyilván megvannak magán gyűjtemények.
1: De nem jelentek meg.
0: Nem, ezek ne is jelenjenek meg. És akkor azokat én néhány száz forintért, ami hát akkor rengeteg pénz volt, megvette egy sebész professzor, vagy erdélyiek, vagy... Ő volt a fejedelem, az ugye el volt fogadva. Úgyhogy vannak leveleim tőle, azokat nagyon zöld tintával írt. Egyébként az, ez talán érdekes, hogy ő fejbe írta a dolgait, séta közben. Hát rengeteget sétált, nyilván a falusi gyerekkor is hozzájárult, formálta a mondatokat. És amikor leült, akkor már jóformán nem javított. Tehát egy novellát megírt fejbe. De nem úgy, hogy a cselekményt, hanem mert nem is az a fontos nála, hanem a mondatok. És hát azok azért a ravasz mondatok, néha mondom túl ravaszok is. És ezeket tökéletesen kidolgozta, és amikor leült, akkor mint egy magnetofonban benne volt a novella, és leírta.
1: És ő beszélt erről a módszeréről?
0: Tőle tudta, igen, ezt tőle hallottam. Hogy mert egyszer hozott egy kézzel írt kéziratot, gyönyörű írással volt, mindjárt megmutatom, és akkor mondtam neki, hogy milyen szép is, hogy nem javítsz semmit. És akkor mondta, hogy nem, mert mikor én a papírhoz ülök, akkor már kész van a novella teljesen. Addig nem ült le. De úgy részletekbe se. Ez elég nagy agyi intellektuális teljesítmény egyébként.
1: Annyira, hogy az ember szinte nem is hiszi, pedig nyilvánvalóan.
0: Így van, de ki nem voltak legendái, nem volt bohém, meg szóval ő nem csinálta az eszét, ahogy ma mondják.
1: Pedig bohém legendák veszik
0: tőle. Hát ívott, meg csajozott, de a munkája az nem, ilyen értelemben véve nem. Megmutatom neked itt a elnézést, hogy belezörgök a rajzébe. Épp itt van közel ugyanis, ez a könyv. Ez a Böcsö és Bagoly első kiadása. Nézd meg, milyen szép írás van.
1: Részpálnak, a Böcsö és a Bagoly mellett együtt állva szeretettel ajánlom Tamási Áron 1954. május 13.
0: Hát ugye ez a Böcsö, ez a Bagoly, a könyv Böcsője mellett ezzel játszik itten egy kicsit.
1: Újabb erdélyi, hételi.
0: Hát őt is nagyon szerettem. Illetve még sokkal jobban szerettem. Ő apámmal volt jóba. Apám ugye nőgyógyász volt, és hát Zsoli rá volt néha kényszerülve, hogy nőgyógyászhoz menjen. Nem ő, hanem a barátnői. És ilyen módon elég sokat volt ebben a lakásban. Hát az egy bűbályos ember volt, azra tényleg nem lehet mást mondani. Abszolút korszerűtlen figura volt, egy ilyen krudi figura, rá is játszott egy kicsit. Nem érdekelte semmi más, csak a költészet és a nők. Ő nem nagyon ivott, egy ilyen szeladon volt. A donnák, mindig a donnákról beszélt, az istennőkről. Meglátott egy nőt az utcán, akkor azonnal megőrült. A könyvtár folyosóján, mert könyvtárban dolgozott a Széchenyibe hosszú évekig, és hát főleg fiatal volt, és szép volt, akkor elröpült Zsoli. Hát a költészetének is jó része erről szól. Amellett nagyon művelt ember volt, hát ötvös kollégista volt, jóval előbb persze, mint én. Nagyon jól tudott nyelveket, hogy elég jól tudott nyelveket, olaszul, franciául, románul is, mint hogy Erdély. Rengeteget olvasott, és az élete végén nagy filológiai érdeklődést támadt benne, és írt egy néhány gyönyörű eszét 19. századi magyar témákról, Széchenyiről, és egy veselényi grófnőről, akivel beleszeretett, egy halott, egy 19. századi veselényiről, aztán Polixéna, ha jól emlékszem, és arról írt egy egészen fantasztikusan szép, beleérző nagy tanulmányt.
2: Hát meg a Széchenyi fordítás, ha jól tudom.
0: És hát közben fordította is Széchenyit. Úgyhogy ez volt a két nagy véglete. Az egyik ez a Krudis nőimádott, vagy nem tudom, Krudis, mert mondhatom azt is, hogy petrarkai, vagy dantei, mert bálványozta a nőket, bálványozta is a nőket. A másik pedig az a filológiai érdeklődés. Ő teljesen készen jelent meg. Nem tudom, hogy nem akkor volt a legjobb, amikor megjelent. 20 éves, vagy nem tudom, hány éves volt, 36-ban, amikor ez a kötet megjelent, megvan nekem, nem tudom, láttad azt a kötetet úgy külön, vagy azt is megmutatom. És abban van 15 vers, és az mind abszolút remek. Hát már ott van a Csontjaimhoz, ott van az abszolút remek művek. Róla, hogy anekdotát is mondjak, méghozzá nem is egyértelműen rokonszenveset. Szegény Devecseri, amikor nagyon beteg volt már, és bent feküdt a kórházban, és hát hónapokig vihaskodott a halála, nagyon rémesen halt meg szegény. És aki sok, hát nem szép dolgot is csinált életének egy periódusában, úgy döntött, hogy bocsánatot kér az emberektől, szóval, hogy mondjam, nagyon keresztény ilyen halt meg. Engem is behívott valamiért, de ez egy más történet. Rémes volt, ilyen felpuffadt hassan, rémes állapotban. Most Zsoli mesélte, hogy az történt, hogy őt kizárták 49-ben az Írószövetségből, Ékelit. Akkor nagyon sok mindenkit kizártak egyébként, és Devecseri volt a Írószövetség főtitkár, ő írta alá. Ők fiatalkorukban jóban voltak, és kapott egy levelet, hogy kedves barátom, sajnálatok közlöm, hogy kizártunk az Írószövetség soraiból, ami természetesen nem jelenti azt, hogy nem írhatsz verseket, üdvözlettel Devecserigával. Hát ez egy elég eszméletlen levél volt, ugye? Herceg Ferencet is kizárták egyébként, aki azt válaszolta erre, hogy kedves uram, hadd közöljem ilyen is ilyen dátumú levelére, hogy az Írószövetségben nem zárhatnak ki, mert soha nem voltam tagja, úgyhogy ez nem áll módjukban, és engedélyt se kértem önöktől ahhoz, hogy írjak. Tisztelettel Herceg Ferenc. Utóirat egyébként nem tegeződünk. Ez volt a Herceg válasz, nem tudom, megvan-e. Na, elég az hozzá, hogy behívta Zsolit, és akkor bocsánatot kért tőle. Zsoli persze megölelte, és kórházi ágyban, és mondta, hogy ne hülyéskedj, és akkor elmesélte Devecseri a következő, őrzőt neki, hogy tudod-e, hogy miért én zárattalak ki. Mert 40 nyarán Szerb Antal és Devecseri sétáltak a Váci utcán, és találkoztak Ékelivel, aki ott vidáman jött a sétált ott a korzón, vagy jött a korzón felől, stírolte a nőket, és ezek nagyon boldogtalanok voltak, és mondták, hogy te ilyen vidám vagy, hát nem tudod-e, hogy a németek bevonultak Párizsba. Bemondtam a reggel a rádió. Zsoli erre első dühébe, vagy fölindulásába azt mondta, hogy úgy kell azoknak a rohadt franciáknak, miért csinálták Trianont. Mint hogy ő Erdélybe volt elfoglalva. Hát ez elég buta mondat, hogy úgy mondja. Ezek erre azt mondták, hogy hát hogy mondhatsz ilyet? Hát képzeld el, hogy Hitler katonái a Champs-Élysées-en és az Arc de Triomphe, te a francia kultúrájú ember. Igen, hát rémes, mondta, de legalább ők is megismerik a magyarok istenét egyszer, mondta. És hát erre ott hagyták. És azt mondta Devecseri, hogy ez megragadt benne, hogy is, ez, ő 49-ben úgy érezte, hogy egy ilyen ember, aki ezt mondta, akkor az. De hát ő azóta gondolkozott rajta, és rájött, hogy hát ez egy milyen gondolatrendszerbe foglalta el a helyét ez a rossz mondat. És hát ő sokkal nagyobb bűnt követett el, amikor kizáratta, mint Jolie, amikor ezt a néha mondatot mondta Váci utcán, aminek végül semmi következménye nem volt. Hülyeséget mondani végül is lehet a levegőben, hát mindenki mondott, kivéve téged persze. Szépen. Hát, azt nagyon-nagyon szerettem. Ővele úgy, nagyon sokat olvastam gyerekkoromban. Apámnak meg volt minden szép ernője, azt hiszem. És egyik albérletembe, ami is a Szende Pál utcán volt, és egy Visontai nevű ügyvédnél laktunk Szücsel együtt, és egyszer kimentem a fürdőszobába, és összeütköztem egy alacsony öregúrral, aki nagyon bottal járt, alacsony volt, és az egyik szeme nagyon rossz volt. Milyen hájogos. És összeütköztünk, és erre ő megállt, és bemutatkozott, hogy szép Ernő. Én is bemutatkoztam, és ez lehetett 51-be. És mondtam, hogy az író, rebegtem. És mondta, hogy igen, hát ismered, fiam, a nevemet? Mondom, hát hogy ne, hát mindent olvastam. És hát akkor nagyon meg volt hatva, és azt mondja, tudod-e, mit jelent az, hogy napokat enni? Mondtam, hogy nem. Te tudod? Tudod.
1: Móricztó.
0: Igen. Na, az azt jelenti, akkor elmondom, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy szegény gyerekek bekerültek a városba, tehát ő azt hiszem hajdúszoboszlói volt, vagy hova valós, és bekerült Debrecenbe, iskolába, tehát a szülei nem tudták ellátni pénzzel, és akkor a város gazdag polgárai vállalták, hogy az egyiknél ebédelt hétfőn, a másiknál kedden, a harmadiknál szerdán, és így tovább. Főleg zsidóknál volt szokás, de keresztényeknél is, és ezt hívták így, hogy napokat evett. És azt mondja, gyerekkoromban napokat ettem Debrecenbe, most öregkoromra megint napokat eszem. És minden szerdán a visontai doktor úréknál vacsorázom, mondta. Ilyen kis szomorúsággal és ezért. És akkor ott találkozhattunk az előszobába. Rögtön elkezdett magyar nyelvből vizsgázni. Nagyszerűen tudott magyarul. Ugye falun nőtt föl, ami azért nagy előny, és ugyanakkor átítatta a legrafináltabb pesti aszfalt nyelv. Hát ez a kettőnek a találkozása ennél nagyobb szerencse egy írót nem érhet, mint hogy hozza faluról a népköltészetet és a népnyelvet, és akkor 18-20 éves korában ráesik a pesti zsargon, amelyik hát ugyancsak zseniális volt abban az időben, és ebből kikeveri a Lila Ákácnak, amit a legjobban szeretek tőle, vagy ezt a nyelvet. Na akkor aztán később a kiadóba is elkerült, és valamikor 51-be vagy 52-be beadott egy novellás kötetet, régi novelláiból, egy-két új jobb írás volt, de főleg régebbiek, és a minisztérium azt engedélyezte, hogy 6 ívet lehet, vagy ha megszabták, hogy nagyon kicsi lehet. A Lila Ákác is megjelent régebben, és betiltották. Ezt például abszolút nem tudom, hogy miért. A Lila Ákácban mi volt a szocializmus, a veszélyes, ezt mondjuk. Na és akkor én mondtam neki, hogy a szociális tárgyú novellákat tessék, nagyon nyomorgott, tehát az nagyon fontos volt ez a kötet, és akkor kihagyattam vele a költői bírásokat, és hoztam ezeket a falusi, meg szociális tárgyúakat, és válogattam, és vacakoltam vele, és akkor könyörögtem, hogy többet engedjenek, és rengeteget vacakoltam ezzel. Meg lett a kötet, az volt a cím, hogy Vétkeztem, meg is jelent, és kaptam tőle egy példányt, úgy van dedikálva, hogy Rész Pálnak köszönöm ezt a könyvemet. Hát erre, ezt nagyon szerettem, ezt a könyvet. Nagyon agresszív dedikációi voltak, Kellér Bandinak úgy dedikálta a könyvét, hogy Kellér Andornak egyetlen tisztelője Szép Ernő. Bandi megkapta a könyvet, ő mesélte, megkapta, és először nagyon köszönöm, és aztán most spélt reakcióval esett le neki, hogy tulajdonképpen itt is írt vele neki szépen. Nagyon érdekes figura. Most nagyon szeretett volna azt a történetet, a koreai háborút. Elmondtam-e ezzel? Kérlek szépen, amikor kitört a koreai háború, akkor beívták az írókat az Írószövetségbe, és Máté Györgynek hívták a pártitkárt. Az egy újságíró volt. Hogy írjanak a koreai háborúba. Szépen őt is beívták, és Máté leültette, és mondta neki, hogy hát Szépertárs, ami maga is már komikus volt, ugye kitört ez a koreai háború, az amerikaiak megtámadtak bennünket, és, vagyis hát a koreai elvtársakat, és Hát kéne írni valamit erről, és hát magának ugye nem jelennek meg a régi versei, meg novellái, de ha írna valami szépet erről, akkor talán azok is megjelennének, utána letenni a garast, és hát írjon nekünk valami szépet a koreai háborúról. És mondta szépen, hogy jó, majd gondolkozom rajta Máté úr, és felállt is elment. És eltelt egy néhány hét, és nem jelentkezett. És akkor Máté küldött neki táviratot, és megint bement szépen, leültette, és mondta, hogy hát szép ártás, hát mi van? Szép mondta, hogy nézze, hát baj van, Máté úr. Micsoda. Hát mikor kaptam ezt a felszólítást, én nagyon utálom a háborút, ugye az első világháborúban azt írt a kardjára, hogy Leben und Leben lassen. Ez egy híres ügy volt, és hát ugye nem nagyon szerettem a gyilkolást, hát gondoltam, hogy valamit tudok erről írni, és elmentem a brazil kávéházba. És oda leültem, és hát az egy lovis presszó volt, és jöttek be az öreg zsidók, és hát mondtam nekik, ilyen lóversenyzők, hogy hát ezt a feladatot kaptam Máté úrtól, és hát tudja, mit mondanak Pesten Máté úr? Mit? Mi kezdtük ezt a háborút? Hát én akkor nem tudok róla írni. Azt mondják a brazilban, hogy ezt a háborút mi kezdtük. Azért ezt képzeld el 51-ben, vagy nem tudom, mikor volt a koreai háború, hogy ebben micsoda félelmetes civil bátorság volt ezt mondani. Mert nem volt azért ő hülye. Tehát ő azért tudta, hogy itt mi történik. Szóval ő rá is játszott erre a gyermeki naivitásra. Ezt mondták a brazilba. Hát akkor ő nem írhat erről a háborúra. Máté javára legyen mondva, hogy nem csukatta le, meg nem csinált semmit, ott elájult, felmosták, és aztán szépen elment.
1: És a szépernő voltam, mondott.
0: Azt én nem hallottam tőle, de hát ismerem a mondást, hogy ez van. Nagyon rosszul élt, úgyhogy stimmelt, mert ő nagyon dendi volt fiatal korában, az összes artista nőt megkapta. Az egyik után volt egy Wengerka, akivel nagy szerelemben volt, akiről a Tóth Vancit írta, és az kiment, tudod, mik voltak a Wengerkák? Kiment Moszkvába, és utána ment, 12-ben vagy 13-ban, azt mondja, egyetlen magyar író volt, aki Moszkváig elszaladt. Szép verseket is írt, meg próza verseket róla. Szerelmes természetű volt, és mindig mondta, hogy kétféle nőm volt, artista lányok, orfeumi lányok és privát nők. Ez azt jelentette a régi nyelvben, hogy úriasszonyok. Privát nők, tehát akik nem pénzért csinálják ezt. És ilyen báró nők, meg nem tudom micsodák, volt rossz külsejű, alacsony ember, nagyon pici volt a keze, a lába, szóval itt ötös lába, vagy négyes lába volt. A Liszt-Ferenc-tér 11-ben lakott, a jártam nála, két vagy három nővére volt, szép Anna, szép Berta, ilyen szép nevük volt, és azokat mindig ő segítette meg, ő soha nem nősült meg. Ha volt pénze, akkor a Margit-szigeten lakott, ha nem, akkor vagy bérelt lakást, vagy ezeknél, ha nagyon nem volt pénze, akkor a nővéreinél, vagy hugainál, azt már nem tudom. Azt hiszem, hogy nagyon nagy költő volt. Egyébként a kortársai Adi rajongott érte. Gyönyörűen írt róla. És Babics is, és Kosztolányi is. Úgyhogy azért, akiről ez a három ember, és Krudi, akiről ez a négy ember azt írja, hogy nagy költő, ott azért gyanús, hogy valami komoly dologról van szó. Előbb írt interpunkció nélküli verset, mint Apolliner. Nagyon modern volt. Úgyhogy ő vele még érdemes leszne, szóval tanítanék az egyetemen, ezt adnám feladatnak egy gyereknek, hogy próbáljon meg szépen körül kereskedni, hogy mi van. A élete végén aztán elhallgatott, 45 után még itt egy szép könyvet, az ember szaggott a háborús dolgokról, és aztán alig írt már. Nagyon idegen volt neki ez az új világ. Ő a szegényeket... Szóval a két háború közti irodalomnak volt egy szemlélet a szegényekről, ami nagyon idegen volt a később. Tehát ők, ezt Kosztolány szépen megírja valahol, hogy, és szépen ő is így gondolta, hogy hát ugye a szegényekről kell írni, a szegényeket kell szeretni, de hát a szegény nem azt jelenti, amit a szocializmusban értettek rajta, hanem hát a vezérigazgató is szegény, a rákja van. És a vezérigazgató felesége is szegény, hogyha megcsalja a férje, vagy a szeretője. A bajban levő emberekről az a nagy irodalmi téma, akik reménytelenül szerelmesek, vagy betegek, vagy nem tudják kifizetni a villanyszámlát, mindegy. És hát valószínűleg ebben nagy igazság volt. Ezt ők az oroszoktól tanulták.
1: Megalázottak és megszabadítottak.
0: Igen, igen. És annyira idegen volt tőlük ez a háború utáni szemlélet, hát mondjuk a többség már nem élte ezt meg, ahol ez egy szociális kategória lett a szegénység, és nem egy sors, hogy úgy mondjam, hogy ezzel nem tudtak mit elkezdeni.
1: Újabb félreértett, vagy nem eléggé becsült nagyművész Füst Milán.
0: Milán bácsi, igen. Hát kérlek szépen. Milán bácsinak az óráira jártam. A híres óráira.
1: A Shakespeare órákra?
0: Shakespeare órákra. Ez 48-9-50 volt az egyetemen. Éveket már összekeverem. Hát ugye egy óriási hisztrió volt, és hát ott tele volt kékharisnyákkal a nagy előadó, földön ültek az emberek, és hát egy ilyen hihetetlen színi előadás volt. Hát gyönyörű feje volt, ugye. A Somlyó írt róla egy kis könyvet, és ahol egymás mellé fényképezte a Sixtus Kápolnának az egyik proféta fejét és az övét, és hát tényleg olyan volt. Egy óriási feje volt. Ilyen furcsa, szögletes feje.
1: Zárójelben tudod, hogy hasonlít a fejed?
0: Milán?
1: Füst Milán öregkori képeire.
0: Komolyan?
1: Komolyan mondom.
0: Kösz, ezt nem bánom. És hát ott meg lehetett őrülni ezekkel az előadásokkal, ugye borzalmasan szugesztíven tudott bármiről beszélni. Nagyon fontos volt neki a meglepetés, tehát a meghökkentés. Később olvastam azt, hogy a fiatal Cocteau a 18-19 éves korában oda csapódott Dzsagilevhez, ehhez a nagy orosz színházi emberhez, aki az orosz balettnek volt az embere, és kérdezte tőle, hogy mit csináljak, Dzsagilev úr, hogy mit csináljak, hogy legyen valami. És akkor azt mondta neki Dzsagilev, hogy hökkents meg, emeraimoa, csodálkoztass el. Na most, ez jó mondat bizonyos értelemben véve. Milán bácsinak ez nagyon fontos volt, hogy ő állandóan elkápráztasson bennünket. Borzasztó fontos dolgokat mondott művészetről, azt hiszem, hogy máig nekem alap élményem az. Emlékszem ilyen mondataira, hogy semmi se csak abból áll, ami fontos benne. És akkor ezt kifejtette már irodalomban, hogy milyen fontos egy olyan részlet, egy főleg prózáról beszélt, és drámáról, költészetről keveset, hogy valami olyasmit adni annak a figurának, amit csak ő rá jellemző, és amit nem mond fontosat róla, nem tartozik a történethez, a jelleméhez, a cselekményhez, de valami olyan, amit soha nem tudok elfelejteni róla, valami olyan apróság, akár fizikai, akár lélektan. Tehát mesterségbeli dolgokat is nagyon mondott, holott hát nem írójelölteket tanított. Ugyanakkor hát voltak ilyen képtelenségei, ugye, hogy hát Thomas már nagyon rossz író, Babicsnak van 4-5 jó verse, a Danaidák, a Hephaistos, ledobott az Epszem, ez isteni, mondta. De hát ugye Jónás könyv az már nem jó, egyáltalán hát 20-as évektől már nem írt semmit, jó, Kosztolány az puha, az nem igazi. A Copperfield Dávidnak az első 40 oldala az a világ teteje, de hát ami utána jött az Ocsmány, semmiség. És hát mindig ilyen végletekbe. Na ez nagyon izgatott bennünket. És akkor Párizsi utcán lakott még, aztán később a Hankócira költözött, és oda föl lehetett menni, volt ilyen fogadóórája. Na fölmentünk Abodival, és ott nagyon kedvesen fogadott, egy nagy lakás volt, gyönyörű festményekkel, főleg Berény Robertek voltak. Volt egy satupadja, ilyen leszelt állandóan, és ilyen mindenféle kézműves munkákat végzett, de egyébként értett hozzá. Ő az rejtélyes volt, mert az ember folyton azt hitt, hogy pózol, hogy ez nem igaz, és aztán kiderült, hogy igaz, amit mondott. Szomori is ilyen volt. Szomori ugye folyton mesélte, hogy neki megjelent Párizsba egy kötetet, gyerek, fiatal korán. Senki nem hitte el neki. Megvan a kötet. Igaz. A Milán bácsiról is azt hittük, hogy hantál, de nem. És hát ott beszélt irodalomról, mindenről. Elvittem Klárit is egyszer, emlékszem. Ő mondta, hogy házas vagy, mondom, igen. Ez már később volt persze. 53-ban házasodtunk össze, 53 januárjában, és akkor elvittem, és kis gyerek volt otthon, Juli, akit szoptatni kellett, csak egy idő múlva mondta Klári, hogy hát menni kell, mert szoptatni kell. És akkor Milán fölállt, és hát nagyon sértő módon, de valahogy vájusan elkezdtem mondani, hogy hát igen, nekem is volt egy koncem, aki mindig rohant haza, amikor szoptatnia kellett, mondta. És hát én egy kicsit ugye rossz néven vettem ezt a hasonlatot tőle, Klári nem, és mondta, hogy hát egyszerűen lovagoltam, és lovagoltam ezen, és akkor mindig rohant haza egy időben ez a lovam, és én éreztem, hogy a listáló szemöldökfáján a fejem, a koponyám szét fog törni, mikor odaérünk. De hát volt annyi lélek jelenlétem, hogy leúsztam a fejem, és akkor berohant a ló, és megszoptatta a csikóját. Hát mondtuk, igen, mi is megyünk haza. És elmentünk. És azt hittem, hogy ez aztán egy teljes kitaláció volt, és később megtudtam, hogy igen, jól lovagolt Füstmilán is jó korában, amit aztán soha nem lehetett volna kinézni belőle, valahol le van írva, adat van rá.
1: Hát mert hogy később időben már elterjesztette magára, hogy menni se tud, tehát a Déri írja le ezt a Szilasi Vilmos történetet, hogy Talicskán tolja Szilasi Vilmos vagy Füstmilán.
0: Szóval rettentően ráment az effektusokra. Azt hiszem róla is, hogy nagyon jelentős költő, vagy nagy költő. Elég sokat olvasom. Én nála feltétlenül a költészetét és a darabjait tartom lényegesebbnek, mint a prózáját.
1: Störkapitányt nem szerettem?
0: Nem igazán, nem. Egy-két kis regényét, az Adventet nagyon szerettem. De hát a versei azok, és ahogy ő mondja őket, ugye, az öregséget, meg, és nagyon szépek az emlékezései, a Karintira, Kosztolányira, Somjóra, ezek a, és a tanulmányai, azokban is ez a nagy. Nem szerkesztettem, de őt akkor nem adták ki. Úgyhogy leveleztünk, vannak dedikált könyveim tőle, és elég sokat jártunk oda föl. Az volt a szokás, hogy nem ugyanazt az enni és inni valót adta a vendégeknek, mint önmagának. Ő sokkal jobbat evett és ívott, mint a vendégei. Szóval Erzsi néni, a felesége, az mindig kétfélét kellett felszolgáljon. Egyet a vendégeknek, és neki valami nagyon finom bort, vagy nem tudom mit. De rá is játszott erre a gonoszságra, szóval ezt ő élvezte, hogy ezt nem titokba csinálta, hanem úgy, hogy lássák. Mondjuk hosszú távon valószínűleg kibírhatatlan volt Füstmilán, és azért majdnem mindenki elszakadt tőle. Tehát ő az a fajta ember volt, akivel lassan mindenki szembe került. Tehát ugye Déri a leglátványosabban, talán csak Somjó tartott ki hőségesen nála, kinek hát az apját nagyon szerette, de majdnem mindenki, nem lehetett vele, nagyon kemény volt, nagyon agresszív volt, hát nem is, a kemény szó nem jó rá, úgyhogy olyan nagyon tartós emberi kapcsolatai legjobb tudomásom szerint nem voltak, hát Kosztolányival haláláig meg voltak, de
1: Dérivel hogy került szembe?
0: Nézd, Milánnak az egy külön szórakozása lehetett, hogy fiatalabb írók műveibe beleszóljon. De nagyon. Ismerjük a Gellérivel való, ő fedezte föl Gellérit, hát mondjuk az teli találat volt, mert az valóban nagyszerű író, de ismerjük a beszélgetéseiket, meg a levelezésüket, és hát teljesen át akarta iratni mindig a saját ízlése szerint a novellákat, és írjon Füstmilán novellákat Gelléri. Gellérivel is lényegében ez volt a összeveszésük története. Egy darabig nagyon jobban voltak, Dubrovnikban együtt is nyaraltak egyszer, ezt Déri leírja részletesen, és aztán elkezdte törni a csontjait Dérinek. És hát Déri, aki elég önálló ember volt, ezt nem tűrte és nem bírta. És aztán kezdett pletykálni is, Milán azt nagyon szeretett, tehát magánéleti bajok is voltak, és akkor nagyon meggyűlölte. Déri nagyon kegyetlenül ír róla, igazságtalanul is, és kegyetlenül a könyvében, és élete végéig, hogy mondjam, gyűlölte. Aztán volt még egy, hogy mivel aki soha nem volt kommunista, vagy akár baloldal is se, illetve hát elvontan volt szocialista nagyon, őt nagyon idegesítette Dérinek ez a, hogy mondjam, arisztokrata kommunistasága, és ezt folyton ugratta ezzel, hogy ez hogy is van. És Dérit ez nagyon zavarta. Úgyhogy ez is oka lehetett. Főleg aztán 45 után. Az, aki két házat elkártyázott, az nekem ne legyen kommunista, mondta Milán. Amiben egyébként nem volt igaza, mert ez így szerintem nem függ össze. Dérivel egyszer mentünk taxin, és Podmanicki utcán, ha jól emlékszem, elmentünk egy ház előtt, és fölmutatott, hogy ezt az emeletet elkártyáztam, mutatta. Ő valóban sok pénzt kártyázott el. De hát én nem hiszem, hogy ez egy világnézettel összefüggésbe hozható, vagy kifogásolható.
3: Rész Pállal beszélgetett Parti Nagy Lajos. Az ötödik rész hangzott el. A felvételt Gajdos Ferenc készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília.
4: Az életinterjú felvétele 1993-ban készült, és utoljára 2005. október 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Az esztergomi gyár mintegy 2800 embernek ad munkát, termelésének csaknem 90%-a exportra kerül, tette hozzá a tárca vezető. Menesztette a Magyar Természettudományi Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum vezetőjét a kultúráért is felelős miniszter. A döntést megelőzte, hogy a tárca háttér intézményeinek átfogó átvilágítása során meghallgatták az intézményvezetőket, az üzemi tanácsokat, az érdekképviseleteket és a munkavállalókat. Közölték azt is, elkezdték a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ decentralizációjának előkészítését is, hogy a tagintézmények szakmai önállósággal működhessenek tovább. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, a szervezet egy levélben köszönte meg Orbán Viktor és Lezsák Sándor személyes közbenjárását, és azt is írják, az alapítvány minden tagja aktívan tevékenykedett a korábbi kormány hatalomra kerüléséért. Az államtitkár elmondta azt is, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Újabb orosz rakétatámadás érte Kijevet, 6 ember meghalt, több tucatnyian pedig megsebesültek a becsapódások helyszínén. A kelet-ukrajnai Szlovjanszkban pedig 5 vesztették életüket, 9 megsebesültek, és lakóépületek, gépkocsik is megrongálódtak az orosz bombázásban. Közben ukrán rakétatámadás ért egy vállalatot a Kirovi régióban, 6 ember életét vesztette, további 26 pedig megsebesült. A helyszínen keletkezett tüzet már eloltották. Súlyos hajóbaleset történt hajnalban a bécsi Freudenau vízerőmű zsilipjénél. Egy dunai szállodahajó a fedélzeten 200 emberrel a zsilip előtti kikötőfalnak és a zsilip kapunak ütközött. A hajó orr megsérült, de nem keletkezett lék a járművön, és senki nem esett a Dunába. 14-en könnyebben megsérültek, közülük 6 embert főként zúzódásokkal, hát, mellkas és nyakfájdalmakkal vittek kórházba. A bécsi tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki. Emelőkosárral és hajókkal juttatták partra a fedélzeten tartózkodókat. A rendőrség gondatlanságból okozott testi sértés gyanúja miatt nyomoz. A sok napsütés mellett délután az északkeleti-keleti tájakon fordulhat elő zápor, zivatar, holnap is napos idő várható, legfeljebb az északkeleti határszélen eredhet el az eső. A Dunántúlon ma időnként megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, holnap napközben 25-30 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A lovudi árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. Rádióra alkalmazta és rendezte Csajági János. Második rész.

0: Az az emlékezetes éjszaka, Mr. Mason véres kalandja, az a titokzatos harapott seb a vállán sokáig nyugtalanítottak. És mindehez még Mr. Rochester szavai azon a hajnalon ott a parkban.
1: Joga van-e a kóbor és bűnös, de én már nyugalomra váró vezeklő embernek dacolni a világ véleményével, és mindörökre magához kötözni azt, akit a világon a legjobban szeret. Joga van-e vele együtt megtalálni a boldogságot és a békét? Mondja, kicsi Jane, van-e erre joga?
0: Sokáig tartotta, még megnyugodtam. Gyakran fürkésztem az arcát, hogy szomorú vagy meggyötörte, mint akkor volt. De nem. Tréfálkozott. Mindig vidáman járt kelt Thornfield Hallban. Soha ilyen gyakran nem kereste a társaságomat. Soha nem volt ilyen kedves, és soha nem szerettem őt ilyen nagyon. Ám a fény mellett mindig ott van az árnyék. Üzenetet kaptam Gateshead-ből, hogy Reed nagynéném, aki mindig gonosz volt hozzám, aki oly korán eltaszított magától, haldoklik, és látni kíván.
2: Ki az? Jane Eyre.
0: Én vagyok, nénikém. Üzent értem, én pedig eljöttem, hogy maga mellett legyek, amíg meg nem gyógyul.
2: Menjen innen! Ne szorítsa le a takarómat. Ki van itt?
0: Jane Eyre, nénikém.
2: Nem igaz. Nem lehet. Én nem ismerem magát. Hol az ápolónő?
0: Kiment, hogy elkészítse az orvosságokat.
2: És maga... Én... Én ezt az arcot ismerem. A szeme, a homloka... Láttam már. Te vagy Jane Eyre.
0: Igen, de ne erőltesse magát, nénikém.
2: Mielőtt meghalok, könnyíteni kellene a lelkiismeretemet. Amivel az ember egészségesen keveset törődik, az a halál órájában nagy súllyal nehezedik a szívére. Az ápolónő itt van?
0: Nem.
2: Nincs senki a szobában rajtad kívül?
0: Egyedül vagyunk.
2: Kétszer követtem el veled szemben olyasmit, amit megbántam. Az egyik, hogy megszegtem férjemnek tett ígéretemet, és nem úgy neveltelek föl, mintha édes gyermekem lennél. A másik talán nem is fontos. Esetleg jobban leszek, és akkor szégyelni fogom, hogy megalázkodtam.
0: Ahogy jobb magának. Ahogy kívánja.
2: Essünk túl rajta. Az örökké valóság áll előttem. Jobb, ha megmondom. Jane.
0: Igen?
2: Menj oda az öltöző asztalomhoz, és vedd ki azt a levelet, amit ott találsz. Olvasd!
0: Madame, nagyon kérem, küldje el unokahúgom Jane Eyre címét, és értesítsen a kislány hogylétéről. Rövidesen írni szándékozom neki, és szeretném, ha utánam jönne Madeirára. Az évek során eléggé tekintélyes vagyonra tettem szert, és minthogy családom nincs, a gyermeket örökbe akarom fogadni, halálom után pedig örökösömmé kívánom tenni. Fogadja hálás köszönetemet John Eyre Madeira, 18... Hiszen ezt a levelet 3 évvel ezelőtt írták. Miért nem értesítettek engem erről?
2: Mert annyira gyűlöllek, hogy a szerencséd érdekében még a kis ujjamat sem akartam megmozdítani. Kérek egy pohár vizet. Gyorsan, gyorsan.
0: Igen. Tessék, vigyázva higgyom.
2: Nem bírtam volna elviselni, hogy nagybátyád örökbe fogadjon és gondtalanul, kényelemben élj. Azt írtam neki, hogy meghaltál a Lovudi árvaházban.
0: Ezt írta.
2: Most aztán csinálj, amit akarsz. Írd meg, hogy élsz, és hogy én hazudtam. Úgyis csak azért születtél, hogy engem gyötörj. Életem utolsó óráját is annak a bűnnek emlékek keseríti, amelyet miattad követtem el. Te vagy az oka.
0: Felejts el, nénikém.
2: Nagyon rossz természeted van. Vizet. Menj, megfulladok, ha én közel jössz hozzám. Menj!
0: Szeressen hát, vagy gyűlöljön, ahogy jobban esik. Én szívből megbocsájtottam.
2: Nem kell.
0: És...
2: nem akarom.
0: És kívánom, hogy bocsásson meg magának felettünk az ég is. Nem lehettem ott, hogy lezárjam a szemét, és nem lehettem ott a temetésén sem. Akkor már úton voltam hazafelé. Nem tudom, mit érezhetnek mások, amikor hosszabb vagy rövidebb útjukról hazafelé tartanak. Nekem sohasem volt otthonom, ahonnan elindulhattam, és ahová visszatérhettem volna. Mégis Thornfield felé közeledve valami gyöngéd meleg érzés fogott el. Már csak néhány mérföld, már csak néhány útkereszteződés, aztán már csak a réten kell átvágnom, és tárt karokkal vár Thornfield a rózsák közt a parkban. Mennyi rózsa nyílt azon a nyáron, és a kedves Mrs. Fairfax.
3: Hello, Jane! Erre!
4: Fairfax!
3: Csak hogy megjött végre! Csak hogy itthon van, drága!
4: Igen! Itthon, Thornfieldben.
3: Maga kis iskola kerülő, egy teljes hónapig nélkülöztük.
4: Mindenki nélkülözött?
3: Mr. Rochester Londonban van.
4: Értem. És mit csinál Londonban?
3: Gondolhatja, az esküvői előkészületek.
4: Ja, persze. Miss Engram?
3: Őt régóta nem láttuk. Őszintén szólva nem is nagyon hiányzik. Legalábbis nekem nem.
0: Két nyugtalanul nyugalmas hét következett. Mr. Rochester megjött Londonból, de esküvőről senki sem beszélt. Semmiféle készülődés nem bolygatta fel a ház szokott rendjét. Leginkább azon csodálkoztam, hogy Miss Engram egyszer sem jött hozzánk, és Mr. Rochester nem látogatott el Engram Parkba. Csodálatos nyár volt. Engem békés nyugalom töltött el. Szent Iván éjszakáján a park bokrai közt sétáltam egyedül. És egyszer csak...
1: Ne menjen tovább!
4: Megésztett, uram!
1: Olyan varázslatos ilyenkor a kert. Ugye nem akar még lefeküdni?
4: Sétálok, és élvezem ezt az éjszakát.
1: Ó, Thornfield nyáron nagyon kellemes hely. Biztos, a maga is megszerette már.
4: Igen. Nagyon szeretem Thornfieldet. És... nagyon szeretek mindenkit Thornfieldben.
1: Szomorú lenne, ha el kellene válnia tőlük?
4: Nagyon.
1: Hát, sajnos ez így van az életben. Alig, hogy az ember megszokott és megszeretett valahol, már is tovább kell menni.
4: Nekem is tovább kell mennem innen?
1: Azt hiszem, igen, úgy tűnik, nincs más megoldás.
4: Ahogy parancsolja, uram. Mire indulni kell, útra készen leszek.
1: Már is készülődnie kell.
4: Tehát... megházasodik. Mikor lesz az esküvő?
1: A lehető legrövidebb időn belül, én édes. Szóval keblemre akarom ölelni Miss Engramet, és nem figyel ide, Jane. Most ne a rózsákat nézegesse. Na, tehát azért intézetbe kell adnom, magának pedig más állást kell keresnie.
4: Igenis, uram, haladéktalanul feladok egy hirdetést.
1: Remélem, egy hónap múlva megtarthatjuk az esküvőt. Talán tudok is magának egy megfelelő helyet. Írországban.
4: Írország az nagyon messze van.
1: Messze? Mitől?
4: Angliától és Thornfieldtől is.
1: És?
4: És öntől, uram.
1: Na, ne sírja, hamar el fog felejteni.

0: itt maradjon.
1: Miss Ingram, az ön szép és előkelő mennyasszony.
0: Miféle mennyasszonyról beszél nekem? Nincs mennyasszonyom.
1: De majd lesz.
0: Na látja, ez igaz.
1: Nekem pedig akkor el kell mennem.
0: Itt marad, erre esküszöm. És meg is tartom az esküvet.
1: Ez kegyetlenség. Azt hiszi, itt tudnék maradni. Azt hiszi, hogy mert csicsi vagyok, szegény vagyok és csúnya vagyok. Se lelkem, se szívem nincsen. Nagyon téved. Nagyon téved. És ne nyúljon hozzám.
0: Csillapodjon. Ne vergődjön úgy, mint egy kalickába zárt
1: igen,
0: madár.
1: Nem lehet kalickába zárni. Független, szabad akarattal rendelkező ember vagyok. És engedjen el.
0: De hogy engedem. Tehát szabad akarattól dönt sorsa felől?
1: Igenis. És eresztem el.
0: Akkor hát felajánlom a kezemet és a szívemet. Mindenem a magáé.
1: Mire való ez a komédia?
0: Kérem, legyen a feleségem. Az igazi, a megtalált társam. És most elengedem.
1: Már választott. Tartson ki ő mellette.
0: Választottam. Kitartok mellette. És most üljön ide mellém a padra.
1: Soha többé. Elszakadtunk egymástól.
0: Kételkedik bennem?
1: Igen.
0: Nem hisz nekem?
1: Egy szavát sem.
0: De hisz én nem vagyok szerelmes Miss Ingrambe.
1: Annál borzasztóbb.
0: Magát szeretem, maga kis kobolt. Mit bánom én, hogy szegény, kicsi és csúnya. Így szeretem, ahogy van. Legyen a feleségem.
1: Jó. Akkor hadd nézzek az arcába, Mr. Rochester. Forduljon a holdfény felé.
0: Miért?
1: Le akarom olvasni a gondolatait az arcáról. Forduljon a hold felé.
0: Tessék. Nem igen lesz olvasható, mint valami összefirkált gyűrött papíros. De tessék. Olvass el, mi van ráírva. Ne kínozzon, Jane. Ne nézzel rám ilyen kutató tekintettel. Ez fáj.
1: Nem értem. Ha őszintén beszél, akkor én csak hálával és szeretettel tartozom magának. Az pedig nem fájott. Komolyan beszél.
0: Komolyan.
1: Igazán szeret.
0: Szeretem.
1: Valóban azt akarja, hogy a felesége legyek?
0: Ha nem hiszi, akár meg is esküszöm.
1: Igazán.
0: Igazán.
1: Drága, drága Mr. Rochester. A felesége leszek.
2: A jegyesség hónapja lejárt. Minden előkészület megtörtént az esküvőre. Nem volt több tennivaló. Ismeretlen nagybátyámat is értesítettem házasságomról. Nem emlékszem már az útra, amíg odaértünk, csak a templomra, a papra, aki fehér karinkben állt az oltár előtt, és feltette a szokásos kérdést.
3: Mindkettőjüket felszólítom, hogy ha valami olyan akadályról tudnak, amely útjában áll a törvényes házasságnak, azt közöljék, mert mindazok, akik Isten igéje ellen kötik össze életüket, nem Isten által köttetnek össze, és az ő házasságuk nem törvényes.
1: Nem tudok ilyen akadályról.
0: Nincs ilyen akadály.
3: Akkor hát az Úrnak nevében kérdezlek, Edward Rochester, feleségül akarod venni ezt a lányt, aki itt
4: megálljanak.
3: Áll...
4: Megálljanak! Óvást jelentek be! Ennek a házasságnak törvényes akadálya van.
0: Folytassa.
3: Nem folytathatom, amíg a kifogás alaposságáról vagy alaptalanságáról meg nem győződöm.
4: Abban a helyzetben vagyok, hogy be tudom bizonyítani, a házasság megkötése legyőzhetetlen akadályba ütközik.
3: Milyen természetű akadályról van szó? Talán legyőzhető. Talán meg lehet magyarázni.
4: Tudatosan kijelentem, hogy Mr. Rochester házas ember. A felesége él.
0: Ne féljön, drágám. Kicsoda ön?
4: Bryce a nevem. Ügyvédi irodám van Londonban.
0: Ön azt állítja, hogy nekem feleségem van?
4: Én csak emlékeztettem a feleségére, uram.
0: Bizonyítani tudja, mit mond?
4: Kérem, hogyne? Állítom, és be tudom bizonyítani, hogy Edward Rochester feleségül vette nővéremet, Berta Mason, Jonas Mason kereskedő és Antoinette nevű kreol származású feleségének leányát, Jamaica szigetének Spanish Town nevű városában. Az eredeti iratok megtalálhatók a Spanish Town-beli templom

0: A könyvében. Egy másolat a birtokomban van. Aláírás Richard Mason. Hát, ennyi.
1: Ez csak azt bizonyítja, hogy valamikor megházasodtam, de azt nem, hogy a feleségem ma is él.
0: 3 hónappal ezelőtt még élt.
1: Ezt miből gondolja?
0: Olyan tanúm van rá, akinek vallomását alig, ha fogja kétségbe vonni.
1: Kíváncsi vagyok arra a tanúra.
0: A tanú jelen van. Mr. Mason, lesz szíves ide jönni?
2: Igen. Itt vagyok.
1: Hát, neked mi mondani valód van?
2: Én csak azt akarom, hogy amíg ő él...
1: Az ördög vigyen el, miért nem felelsz érthetően? Azt kérdeztem, mi mondani valód van neked?
3: Ne feledkezzem meg arról, hogy szent helyen vagyunk. Hallgatjuk.
0: Bátorság, ki vele?
2: Él és Thornfieldben lakik. 3 hónapja láttam utoljára. Én az öccse vagyok.
3: Lehetetlen. Régen élek ezen a környéken, és soha nem hallottam, hogy Mr. Rochesternek felesége lenne.
1: Nem, hát. Gondom volt rá, hogy senki ne tudjon róla. A komédiának vége. Mindent elmondok. Feleségem van. Ez az igazság. De a feleségem, Bertha Mason, őrült. Terhelt családból származik. Anyja, a kreolnő, nem csak bolond volt, de iszákos is, ami csak akkor derült ki, amikor feleségül vettem a lányát. Addig sikerült megőrizniük a családi titkot. És a lány mindenben az anyjára ütött. Így van, Dick?
2: Igen. Igen, így van.
1: Ne félj, Dick. Föl a fejjel, nem bántalak. Mit szaporítsam a szót? Jöjjenek velem! Legyen szerencsém Thornfield Hallban. Látogassuk meg a feleségemet. Gyerünk, uraim! Itt vagyunk, uraim. Te ismered ezt a helyiséget, Dick. Itt harapott beléd a nővéred. És itt akart agyon szúrni. Jó reggelt, Mrs. Poole. Hogy van? És hogy van a betege?
4: Köszönöm, meg vagyunk. Ma nem dühöngő. Tessék vigyázni, uram. Észrevette, hogy ön itt van. Jobb lenne, ha kimenne.
1: Csak egy-két percig rész. Csak amíg az urak megismerkednek Bertával.
2: Menjünk innen.
5: Eleget látunk, jobb, ha nem zavarjuk.
4: Az Istenre kérem, meneküljön. Bertha!
1: Hát, ő a feleségem, uraim.
3: Igazán sajnálom, mint uram, de a törvény az törvény.
6: Isten törvénye nem különben kötelez.
1: Csodálja, ha ezt a karcsú és törékeny teremtést kívántam társamú törvényes feleségem helyett. No, hasonlítsák össze tiszta tekintetét azokkal a szemekkel. Hasonlítsák össze és ítélkezzenek!
3: Ön természetesen nem vétkes, miszer. Önt nem érheti vád. Milyen boldog lesz a nagybátyja.
7: Nagybátyja?
3: Ha megtudja. Feltéve, hogy Mr. Mason még életben találja.
7: Ismeri?
2: Én is jól ismerem.
3: Nagybátyja jó ideig a Mason cég megbízottja volt Madeirában. Éppen mikor ön tudósította nagybátyját készülő házasságáról, Mr. Mason Madeirában járt. Mr. Eyre tudta, hogy ügyfelem ismer egy Rochester nevű urat, ezért említette neki a hírt. Hát a többit már gondolhatja. Nagybátyja sajnos súlyos beteg. Nem utazhatott Angliába, hogy önt pártfogásába vegye. Így utasította hozzám Mr. Mason-t. És én hálát adok a gondviselésnek, amiért még idejében érkeztem. Bizonyára ön is boldog.
7: Hová lett a tegnapi Jane Eyre? Hová lettek a reményeim? Fiókjaimból összeszedtem néhány ruhát, egy gyűrűt és egy medáliont. Zsebre tettem összes vagyonomat, 20 shillinget, és észrevétlenül kilopóztam a házból. Az országúton megállítottam egy szekeret, és megkértem a kocsist, vigyen olyan messzire, amennyire csak 20 shillingből lehet. A következő 3 napot szeretném örökre elfelejteni. Azt a pillanatot, amikor észrevettem, hogy kis csomagom, vagyis mindaz, amit csak ezen a földön magaménak mondhattam, a szekéren maradt. Szeretném elfelejteni azokat a napokat, amikor faluról falura vánszorogtam, éhesen, ziláltan, keserű szívvel. Azt a kását, amit disznónak szánt moslékból ehettem egy könyörületes kisleány jóvoltából. Azt az éjszakát a mezőn, az ingoványt, amely kis hián elnyelt. És szeretném elfelejteni azt a nyírkos, szeles estét, amikor reménytelenül holtra fáradtan kopogtattam egy repkénnyel futtatott ház ajtaján.
8: Mi tetszik?
7: Beszélhetnék a házurám.
8: A gazdám nincs itthon. Mondja meg nekem, mit akar.
7: Éjszakai menedéket kérek. Hol van, istálóban vagy bárhol? És egy falat kérek.
8: Kenyeret kaphat, de csavargót nem fogadunk be éjszakára. Minek kószál ilyenkor?
7: Hová menjek, ha elkergett?
8: Tudja maga, az nagyon jól. Na, itt van egy penny. Fogja és menjen szépen.
7: De hiszen egy pennit nem ehetek meg. És nincs erőm tovább menni. Ne csukja be, kérem az ajtót. Az Isten szerelmére kérem, ne csukja be.
8: Ha maga rendes nőszemély lenne, nem csapna ekkora lármát. Menjen innen.
7: Ha elkerget, meghalok.
8: Attól nem félek.
7: Meghalok. De hiszek a gondviselésben. Legyen meg az Úr akarata.
9: Mindenkinek meg kell halnia. De nem mindenkinek kell időnek előtt elpusztulnia.
7: Mit mond?
9: Hanna! Hanna! Hanna! Igen, igen. Nyissa ki gyorsan.
8: Jaj, Istenem, hogy átázhatott, átfázhatott. Jöjjön gyorsan, a húgai már nagyon aggódnak magáért. És mindenféle gyanús népség kuncsorog a ház körül. Nem szégyeli magát? Én most is itt van.
9: Csendesebben, Hanna. Jöjjön, fiatalasszony, menjünk be a házba.
7: Ki ez a nő, Szent John?
9: Nem tudom, itt találtam az ajtóban. Üljön le, kérem, és ismerkedjen meg a húgaimmal.
7: Milyen sápat?
9: Mint a fal, vagy mint a halál. Ültessétek le.
8: Mr. Szent John, ez nem helyes. Én azt mondom...
9: Elég, Hanna, ne morogjon. Tejet adjon és kenyeret.
7: Próbáljon enni.
10: Jobban van, hogy hívják, kedvesem?
7: Jane Elliotnak.
10: Hol lakik? Vannak rokonai?
9: Hogy került ilyen síralmas helyzetbe?
10: Üzenhetnénk valakinek?
9: Mégis. Mit tehetnék magáért?
7: Semmit.
9: Csak nem akar megint nekivágni az éjszakának, az ingoványon.
7: Én bízom önben. Ha gazdátlan kóborkutya lennék, tudom, nem kergetnék ki az éjszakába.
9: Hogyan?
7: Azt az egyet kérem, ma még ne kérdezzenek tőlem semmit. Nagyon fáradt vagyok.
8: Kipihente magát? Jobban van?
7: Azt hiszem, igen.
8: Persze, hogy jobban van, ha már egyedül le tudott jönni a konyhába. 3 napig aludt.
7: 3? De ez lehetetlen.
8: Mondja, az előtt is koldult, mielőtt idejött hozzánk.
7: Nem vagyok koldus.
8: Akkor miért nézett ki úgy?
7: Ne törje rajtam a fejét. Nem érdemes. Inkább azt mondja meg, hol vagyok.
8: Más ennek hívják a házat.
7: És a gazdáját?
8: Mr. River St. Johnnak, lelkész. Az apjától örökölte a parókiát, meg más endet is.
10: No nézd, Diana, nézd, kit találtunk itt.
7: Várnia kellett volna, kedvesem, amíg megengedem, hogy lejöjjön. Még mindig nagyon sáv.
10: Olyan sovány.
7: Most már sokkal, de sokkal jobban vagyok.
10: És mi keresni valója van a konyhában?
7: Vendégnek a szobában van a helye.
10: Úgy van, jöjjön szépen. St. John örülni fog.
7: Köszönöm.
10: St. John, kérlek.
9: Örülök, hogy itt látom. Ezek szerint jobban van. Foglaljon helyet.
7: Nem akarom a vendég szeretetét kihasználni, uram. Csak ameddig a legszükségesebb.
9: Mihelyt közli velünk családja vagy barátai címét, írunk nekik, hogy vigyék haza.
7: Nincs otthonom. Nincs családom se. És nincsenek barátaim.
9: Azt akarja mondani, hogy semmiféle kapcsolata sincs az emberekkel?
7: Nincs élő lény, akihez bármilyen kötelék fűzne. És nincs olyan ház Angliában, ahol joggal kérhetnék menedéket.
9: A maga korában ez roppant különös.
10: Hiszen nem lehet több 17 vagy 18 éves.
7: Majdnem 19 vagyok.
9: Legutóbb hol lakott?
10: Túl sokat kérdezősködik.
7: Engedje meg, hogy erről ne beszéljek.
11: Véleményem szerint joga van elhallgatni, amit nem akar elmondani.
9: De ha nem tudunk magáról semmit, akkor nem is segíthetünk.
7: Igen, uram.
9: Pedig segítségre van szüksége.
7: De csak addig, amíg munkát nem találok, amiből meg tudok élni. Persze a legszerényebb megélhetésre gondolok.
9: Jane Elliotnak hívják, ugye?
7: Igen.
9: De ez nem az igazi neve.
7: Nem, uram.
9: Az igazi nevét nem mondja meg?
7: Ne kérdezősködj annyit, Szent John. Engedelmével, uram, nem.
11: Igaza van, kedves.
10: Hagyd egy kicsit, Jane, megállt neki a túl sok izgalom.
7: Amint munkát találok, nem leszek tovább a terhükre. De kérem, addig engedjék meg, hogy itt maradjak.
11: Természetes, hogy itt maradjak.
9: Valami elfoglaltságot már is tudnék, de lehet, hogy nem a legmegfelelőbb.
7: Én bármilyen munkával megelégszem, uram.
9: Nos, van egy iskolánk fiúk számára. Most nyitnék egyet lányok részére is,
7: igen?
9: És tanítónőt keresek.
7: De hiszen ez nagyszerű, uram.
9: A tanítónő fizetése 30 font. Nagyon egyszerű, szerény lakást is biztosítunk. Vállalná, Miss Elliot?
7: Hálás szívvel köszönöm, Mr. Rivers. Hiszen azelőtt is tanítónő voltam. A Lovudi árvaházban, ahol nevelkedtem.
9: Akkor tisztában van azzal, mit vállal?
7: Ez a hivatásom.
9: Remélem, hogy elfogadja az állást. De nem hiszem, hogy sokáig megtartja.
7: Hogy szent?
9: Ahogy én sem tudnám betölteni egy angol vidéki lelkész csendes hivatalát. Látom, hogy a maga természete is nyugtalan, mint az enyém. Majd megismerjük egymást.
7: Minél jobban megismertem, annál jobban megszerettem Marchand lakóit. Dianában és Maryben igaz barátokra találtam. Mr. St. John tépelődő, hűvös természetét, magába zárt indulatait már nehezebben tudtam elfogadni. A két nővér megérezhetett ebből valamit.
11: St. John nyugodtnak látszik, de állandó lázemészti. Az ember szelídnek gondolná, de némely dolgokban olyan könyörtelen magával szemben, mint a halál. Tervei vannak. Amit St. John elhatározott, az nemes, magasztos, csak éppen, hogy a szívem szakad meg tőle.
7: Ezt azon a délutánon vallotta meg Diana, amikor St. John a szokottnál hamarabb érkezett haza, és egy levelet mutatott húgainak.
9: John bácsi meghalt.
11: És most mi lesz?
9: Hát mi lenne? Semmi. Itt a levél, olvasd.
11: Hát igen. De mi azért élhetünk.
9: Anyagi helyzetünk nem lesz rosszabb, mint eddig volt.
11: Az ember mégiscsak arra gondol, hogyan lehetett volna.
7: Este, miközben Mr. St. John hazakísért az iskola mellett levő lakásomba, rövid magyarázatot fűzött a délutáni eseményekhez.
9: Maga biztosan azt hiszi, Jane, hogy Isten tudja, miféle titkaink vannak. Talán kemény szívűeknek hisz minket, amiért ilyen nyugodtan vettük tudomásul egy rokonunk halálát. De John bácsit nem ismertük. Soha nem is láttuk, nem Angliában élt. Tudja, anyánk bátyja volt, aglegény, és mi vagyunk a legközelebbi rokonai. Illetve még egy hölgy, akiről nem tudunk semmit. A levél arról értesített bennünket, hogy John bácsi minden pennit arra a másik rokonára hagyott. Természetesen joga volt úgy rendelkezni, ahogy neki tetszett, de Mary meg Diana így hozomány nélkül maradtak, és alig ha van reményük a férjhez menésre.
7: Ezen az estén még valamit megtudtam Mr. St. John-tól. Talán a legfontosabbat ahhoz, hogy jelleméről hűséges képet alkothassak magamnak.
9: Egy évvel ezelőtt azt hittem, hogy nem lett volna szabad a papi hivatást választanom. Tevékenyebb életet szerettem volna élni kinn a világban. Művész, katona, politikus akartam lenni. Minden inkább, mint pap. Aztán egyszerre égi fény vetődött utamra. Igen. Isten küldetést szánt nekem. S hogy a küldetésemet jól végezzem, szükség van a katona, az államférfi, a művész legjobb tulajdonságaira. Elhatároztam, hogy misszionárius leszek. Még néhány ügyet kell elintéznem. Utódról gondoskodnom a parókián, egy-két érzelmi köteléket felbontanom, vagy keresztül vágnom. És akkor itt hagyom Európát, és elmegyek a Távol-Keletre. Különben ezzel kapcsolatban még valamit akarok mondani magának. De majd csak a kellő időben.

0: Tőlem telhetően szorgalmasan és lelkiismeretesen végeztem munkámat a falusi iskolában. Szabad időmben kedves festőszerszámaimhoz menekültem, hogy a művészet segítsen elfelejteni azt, akitől messzire szakadtam, de akit elfelejteni nem tudok, és nem is akarok. Szerény műveimet új barátaim szeretetre méltó túlzással becsülték meg. Mr. St. John el is kérte Marchandről készült kis rajzomat. Ennek a jelentéktelen eseménynek később furcsa, nem várt következményei lettek. Egy este Mr. St. John meglátogatott, és legnagyobb meglepetésemre a képecskét is magával hozta. Úgy látom, mégsem tartotta elég sikerültnek a képet ahhoz, hogy a szobáját
1: készítsen. Nincs igaza, erről majd később. Én azért jöttem, hogy egy különös történetet mondjak el önnek.
0: Hallgatom.
1: Nos, hát kezdem. 20 évvel ezelőtt egy szegény pap, a neve pillanatnyilag nem fontos, beleszeretett egy gazdag lányba és feleségül vette. A lány családja nem nézte jó szemmel a rangon aluli házasságot és kitagadta a leányt. A házaspárt 2 esztendő múlva elvitte valami járvány. Egy kislányuk maradt, akit az úgynevezett irgalom tartott életben vagy nevelt föl. 10 éves korában árvaházba adták, éppen Lovútba, ahol maga is 8 évet töltött. Na, menjünk tovább. Az a lány, akiről beszélek, egy Rochester nevű úr fogadott leánya mellé került nevelőnőnek.
0: Mr. St. John!
1: Várjon! Mindjárt a végére érek. Egy bizonyos esemény után a nevelőnő eltűnt Mr. Rochester házából. Az egész környéket alaposan átkutatták utána. Sehol semmi, holott nagyon fontos dolog. Igen, igen fontos dolog miatt még újsághirdetések útján is kerestették. Én magam is kaptam levelet egy Brikes nevű londoni ügyvédtől. Onnan ismerem a részleteket.
0: És mi van Mr. Rochesterrel?
1: Miért nem inkább a nevelőnő után érdeklődik, és miért nem azt kérdezi, miféle dologban kellett nyomozni utána?
0: És mi van Mr. Rochesterrel? Találkozott vele?
1: Nem, hivatalosan írtak neki.
0: És mit felelt? Hol van a levél?
1: Nem személyesen válaszolt, egy Mrs. Fairfax nevű hölgy írt Mr. Brikesnak.
0: Érte. Igen.
1: Brikes egy Jane Eyre nevű nőt említ a levelében. Maga pedig... Jane Elliot.
0: Igen, jelenleg igen.
1: Nos, ha maga Jane Elliot. Vajon miért írta ennek a képecskének a sarkába a Jane Eyre?
0: Jane? Tévedésből, szórakozott.
1: Már régóta gyanakszom, s bizonyságot ez a kép szerzett, tehát Jane Eyre-nek hívják.
0: Kár lenne tagadnom. Mi van Mr. Rochester?
1: Magát csak Mr. Rochester sorsa érdekli, és nem is kérdezi, vajon Mr. Brikes miért keresteti magát?
0: Jó, hát miért?
1: Közölni óhatja, hogy nagybátyja Mr. R. Madeira szigeti meghalt, és minden vagyonát magára adta.
0: Egyetlen rokonom volt. Ha messze is, de... De egyetlen.
1: Lenne szíves megkérdezni, hogy mennyit örökölt?
0: Mennyit?
1: Mindössze 20 000 fontot. Semmi.
0: 20 000 font? Nem gondolja, hogy tévedés lehet a dologban?
1: Tévedésről szó sincs.
0: Nem értem, hogy Mr. Brikes miért fordult éppen magához. Hát, honnan tudhatta, hogy ebben az eldugott fészekben éppen maga nézze, segíthet kinyomozni, hogy én hol vagyok?
1: Talán mert én pap vagyok, és gondoltam...
0: Mellé beszél Mr. St. John. Az igazságra vagyok kíváncsi.
1: Ne akarja, hogy most mondja.
0: De igen, akarom.
1: Majd máskor.
0: Nem máskor, most.
1: Hát jó. Engedek az erőszaknak. De előbb-utóbb úgy is megtudja.
0: Nos?
1: Emlékszik arra a múltkori levélre, amelyből megtudtuk John bácsi halálát?
0: Emlékszem.
1: Nos, ezt a levelet Brikes ügyvéd írta, és a benne említett ismeretlen rokont Jane Eyre-nek hívja.
0: Ez nem lehet.
1: Engem St. John Eyre Riversnek hívnak, az én anyám Eyre lány.
0: A maga anyja testvére volt az én apámnak?
1: Igen.
0: Akkor hát maguk hárman az én unoka testvéreim. Igen. Rokonok vagyunk. Jaj, de boldog vagyok.
1: Amikor megtudta, hogy vagyon törökölt, komoly maradt. Most meg olyasmiért lelkesedik, ami egyáltalán nem fontos.
0: Nem fontos. Hát persze. Magának nem fontos.
1: Nem úgy gondolom.
0: Mert van 2 húga, de nekem eddig senkim sem volt. És most egyszerre 3 felnőtt rokonom született, és végre meghalálhatom a jóságukat.
1: Miről beszél?
0: Miről? Hogy miről?
2: Hát a 20 000 fontot 4 egyenlő részre osztjuk. Ne, ne. A 3 unokahúg és az unokaüs között.
1: Hozhatok akkor... magának egy pohár vizet, túlságosan fel van zaklatva.
2: Túlságosan próbára teszi a türelmet.
1: Az ilyesmit nem lehet egy perc alatt elhatározni. Meg kell fontolni alaposan a dolgot.
2: Felelőtlennek tart.
1: Most így gondolja, mert még nem tudja, mi az gazdagnak lenni, de később...
2: Nekem majd... sohasem volt otthonom.
1: Dehogy
2: nem. Sohasem voltak testvéreim.
1: Dehogy nem.
2: Nem akar befogadni a családjába. Nem akarja, hogy a húga legyek.
1: A húgaim is a testvérüknek fogják tekinteni, de ezt az áldozatot, hogy lemondjon az örökségről a javukra...
2: De hát, nem!
1: Ezt nem fogadhatjuk
2: De nem el. Mondok le róla, csak elosztom igazságosan, hogy testvérek közt szokás.
1: De a család utáni vágyát másképpen is megvalósíthatja Jane. Férjhez meg.
2: És a maga húgai ne menjenek férjhez. No jó, ki mondta nekem, hogy nincs hozományuk. Hát, különben is ostobaság, én nem fogok férjhez menni.
1: Remélem meggondolja.
2: Soha! Kérem, mondja még egyszer, hogy a bátyám lesz. Olyan boldog voltam az előbb. Mondja még egyszer, kérem, szívből.
1: Hiszen szívből mondtam, Jane. Hugocskám.

0: Rokonokra találtam. Örömre, boldogságra. De megnyugvásra nem. Akármilyen szerencsésen is alakult a helyzetem, Mr. Rochesterről egy pillanatra sem feledkeztem meg. Bárhol voltam, bármit csináltam, egyre csak az járt gondolataimban, vajon mi lehet vele? Mikor az örökség ügyében néhány levelet kellett váltanom Mr. Brikes-szal, tőle érdeklődtem, de semmit sem tudott. Akkor Mrs. Fairfax-szel próbálkoztam, de nem kaptam választ. Újraírtam, hát az első levelem elveszett. Új remény, újabb csalódás. Hónapok teltek el, és sebemre gyógyulást nem találhattam. A fájdalmamra a boldog otthon káprázata hozott némi vigaszt. Egy este lefekvés előtt körülálltuk St. John-t, és jó éjszakát kívántunk neki, mint máskor is. Húgait megcsókolta, nekem kezet nyújtott. Diana egyszerre csak játékosan felnevetett.
1: St. John, te igen. Azt mondtad, hogy Jane a harmadik húgod.
2: Úgy van, azt mondtam.
1: Akkor miért nem csókolod meg őt is?
0: Ha lennének márványcsókok vagy jégcsókok, akkor az én szent életű unokabátyám csókját bízvást oda lehetett volna sorolni. De azt hiszem, kísérleti csókok léteznek. Nos hát ez kísérleti csóknak tűnt. Egy hét múlva ezt a kísérletet, este, mikor kettesben maradtunk, újabb kísérlet követte, vagy talán nem is kísérlet volt. Több annál.
2: 6 hét múlva elutazom, Jane. Már lefoglaltam a kabinomat is. 6 hét múlva indul a hajó Indiába.
0: A gondviselés majd vigyáz magára, hiszen Isten szolgája.
2: Igen. Alig tudom megérteni, miért nem még mindenki a vágytól, hogy a zászló alá álljon.
0: Nem mindenki olyan erős, mint maga.
2: Nem is a gyöngékről beszélek én. A gyöngékre nem is gondolok. Csak azokra, akik méltók a feladatra. És akik el is tudják végezni a feladatot.
0: Azok nagyon kevesen vannak, és nehéz őket megtalálni.
2: De ha egyszer rájuk talál az ember, akkor fel kell rázni őket. Meg kell magyarázni nekik, hogy mire kapták képességeiket az Istentől. A maga szíve mit mond?
0: Az én szívem hallgat. Néma.
2: Akkor majd én beszélek helyette.
0: St. John, az Istenért irgalmazzon neki.
2: Magát a teremtés nem külső, hanem belső tulajdonságokkal ruházta fel. Maga munkára termett, nem szerelemre. Feleségül kérem magát. Nem a magam gyönyörűségére, hanem Isten szolgálatára. Legyen a felesége.
0: Nem tudja, mit beszél.
2: Hallgasson meg, Jane. Amióta először találkoztunk, állandóan figyelem magát. Magában megvannak mindazok a tulajdonságok, amelyekre egy misszionárius feleségének szüksége van. Tanulékony, szelíd, szorgalmas, tárgyilagos, hűséges, kitartó, bátor. Az, hogy nem szép, az mellékes. Legyen a feleség.
0: De maga úgy értékel engem, ahogy egy katona a jó fegyvert értékeli. Maga nem szeret engem.
2: Nem. De őszintén nagyra becsülöm. Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
0: Én nem tudnám elviselni, hogy minden gyöngétség egy magasabb rendű eszméért hozott áldozat legyen.
2: Ki beszél gyöngétségről? Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
0: Keressen más feleséget.
2: Én azt akarom, hogy maga legyen a feleségem.
0: Bizonyára talál magához illőbbet.
2: Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
0: De hiszen én nem vagyok szerelmes magába.
2: Ez nem személyi kérdés. A személyi teljesen melléges. Nem a férfi kíván megházasodni, hanem a misszionárius keres női segítőtársa. Azt akarom, hogy a feleségem legyen.
0: De nekem... Én... Az én sorsom befejeződött, mielőtt azon az éjszakán... Emlékszik, ugye?
2: Igen.
0: Elvergődtem ide magukhoz. Égen, földön, máshová nem tartozom, csak magukhoz. Maga a bátyám.
2: Igen.
0: Én a húga vagyok. Miért nem maradhatna ez így?
2: Hát nem érti.
0: Nincs mögöttem semmi, nem áll előttem semmi.
2: De...
0: Jó, elmegyek magával. Igen, elmegyek magával Indiába, de nem mint a felesége.
2: Hogy érti
0: mint
2: ezt?
0: A húga.
2: A húgom.
0: Én maga iránt csak barátságot érzek. Ha kívánja, hűséges, őszinte bajtársa leszek. És mindenben alávetem magam az akaratának. Úgy cselekszem, ahogy parancsolja.
2: Éppen ez kell nekem, éppen ez. Az akadályokat majd elgördítjük az útból. Legyen a feleségem.
0: Nem!
2: De értse meg, én még 30 éves sem vagyok, maga 19. Hogy vihetném magammal Indiába, ha nem veszem feleségül? Mit szólnának az emberek? Feleségül kell jönnie hozzám, más megoldás nincs. Nem válaszol.
1: Saint John, én olyan szerencsétlen vagyok. Legyünk jó barátok.
2: Értem. Én remélem, hogy eddig is jó barátok voltunk. Nem én tehetek róla, hogy maga nem akar a feleségem lenni.
1: És most így válunk el egymástól, Saint John. Elmegy Indiába haraggal a szívében.
2: Nem jön hozzám feleségül? Ragaszkodik az elhatározásához?
1: Nincs mit mondanom.
2: Akkor hát számomra sem marad más hátra, mint hogy megemlékezzek magáról imáimban, és könyörögjek Istenhez. Vezesse magát jó útra. Sajnálom, hogy tévedtem, Jane.
1: Jane, igen? Sírsz? Nem. Valami nincs rendben, ne is tagadd. Mi történt közted és Saint John között?
0: Semmi.
1: Saint John olyan furcsa mostanában, olyan kitartóan figyel téged, lesi minden mozdulatodat. Boldog lennék, ha beléd szeretne. No, mondd,
0: szeret? Nem. Egy csöppet se szeret.
1: Nem. Pedig mi azt hittük Mérivel, hogy feleségül akar venni.
0: Ezzel találtátok?
1: De hisz ez nagyszerű. És ugye hozzám és Jane?
0: Ne.
1: Akkor biztosan nem megy Indiába, akkor itthon marad.
0: Szó sincs róla. Kizárólag azért kért meg, hogy megfelelő munkatársat szerezzen, aki elkíséri Indiába.
1: Jaj, gondolatnak is elviselhetetlen, hát ez természetes.
0: Szörnyű lenne.
1: Pedig Saint John azért jó ember.
0: Tudom.
1: De csak nagy távlatokban tud gondolkodni, és az emberek érzéseiről könyörtelenül megfeledkezik.
0: Igen.
1: Ne haragudj rá.
0: Saint John szemmel láthatóan haragudott rám, de legalábbis alaposan neheztelt. Hűvösen, fegyelmezetten viselkedett velem, kínosan ügyelve arra, hogy mindig korrekt és udvarias maradjon. Telt az idő, és elérkezett Saint John indulásának napja, elérkezett a búcsú órája. És ekkor Saint John-t, mintha kicserélték volna. Szelíden magához vont, nem szólt egy szót sem, csak szomorúan, kérdően a szemembe nézett. Mennyivel nagyobb hatalom volt ez a szelídség, mint az a megszállott erőszak. Saint John makacságának ellen tudtam állni. Gyengesége megtört.
1: Ha bizonyosan tudnám, hogy Isten akarata.
2: Igen.
1: Feleségül mennék magához.
2: A jó Isten meghallgatta imámat. Jane, hát mégis.
0: Azután átölelt, majdnem úgy, mintha szeretne. Megcsókolta a homlokomat, majdnem úgy, mintha szeretne. Vadul sebesen vert a szívem. Akkor egyszer csak valami furcsa dolog történt.
2: Jane.
0: Szemem kitágult, testem megremegett, izgatottan figyeltem.
2: Mi ez? Mit hallott? Mit lát?
1: Ereszten, ha mondom!
0: Nem tudtam, honnan jön a hang. Nem a házból, nem a kertből, nem a levegőből, nem a föld alól. Honnan, hogyan, nem tudom.
1: Megyek! Várjon meg! Megyek!
0: Kiszaladtam a folyosóra. Nem volt ott senki. Lerohantam a kertbe. A kertben nem járt senki.
1: Hol van?
0: Ez nem lehet a képzelet játéka, gondoltam. De nem is boszorkányság. Megmondtam Saint Johnnak, felejtse el az előbbi perceket, és ha tud, bocsásson meg nekem. Hajnalban néhány ruhadarabot septiben egy bőröntbe gyömöszöltem, Diana kocsit bérelt számomra, és elindultam Thorfield felé. 36 órát utaztam egyfolytában, aztán visszaküldtem a kocsit, és a jól ismert ösvényen gyalog siettem a ház felé. Remegve vártam a pillanatot, amikor a bokrok mögül kibukkan majd a díszes oromzat, a pázsit, a parkfáj. Remegve vártam a pillanatot, és fekete romok mindenütt. A fű kipusztult, a kapu üresen ásított, se tető, se párkányok, se kémény, csak üszkös fekete romok. Ahogy csak bírtam, rohantam. El innen. Nem tudom, meddig tartott ez a tébolyult hajsza, de egy vendégfogadó előtt értem magamhoz.
3: Pihenje ki magát, madám.
0: Nyilván ismerős Thorfield Hallban.
3: Igen, asszonyom. Valaha magam is a kastélyba szolgáltam. A megboldogult Mr. Rochester kamornika voltam.
0: Mr. Rochester meghalt?
3: Már úgy értem, hogy én még a jelenlegi Rochester édesapját szolgáltam.
0: Úgy. Akkor a jelenlegi Mr. Rochester most is Thornfieldben lakik, ugye?
3: Nem, asszonyom, dehogy. Thornfieldben már senki sem lakhat. Tavaly aratáskor leégett a kastély. Hogy mennyi érték, drágaság ment ott veszendőbe. Irtózatos volt. Magam is látta...
0: És hogy keletkezett a tűz, meg tudták?
3: Ó, hogyne. Tudnélég élt a kastélyben egy elmebeteg hölgy.
0: Igen. Mintha erről hallottam volna már valamit. És mi történt az elmebeteg hölgyel?
3: Kiderült róla, madám, hogy Mr. Rochester felesége. De milyen hihetetlen módon derült ki. Volt a kastélyban egy nevelőnő, akivel Mr. Rochester...
0: A tűzről akart beszélni.
3: Mindjárt átérek. Tehát, akivel Mr. Rochester beleszeretett. A cselédek azt beszélik, hogy soha ilyen megveszekedett szerelmet nem láttak.
0: Most szeretnék hallani. Azt hiszik, hogy Mr. Rochester bolond feleségének is köze volt hozzá?
3: Nagyon helyesen tetszik gondolni. Először fölgyújtotta a saját szobájának a függönyét, aztán bement a nevelőnő szobájába, és felgyújtotta az ágyat. Szerencse, hogy akkor már nem aludt benne senki. Ettől hamarosan lángra kapott az egész kastély.
0: És Mr. Rochester otthon volt, amikor kiütött a tűz?
3: Hát persze. Mikor már a harmadik emelet is lángokban állt, ő fölruhant, hogy kimentse azt a bolond asszony, de akkor fölkiabáltak neki, hogy a szerencsétlen kimászott a tetőre. Mr. Rochester oda is utána akart menni, pedig már minden recseget ropogott, de az asszony egyszerre csak nagyot kiáltott, és levetette magát az udvarra.
0: És azután más haláleset nem volt?
3: Nem, madám. Pedig talán jobb lenne, ha lett volna.
0: Hogy mondhat ilyet?
3: Szegény Mr. Rochester.
0: Miért? Mi történt vele?
3: Sokan azt mondják, igazságos büntetés volt, mert hogy az első házasságát titokba tartotta, és másodszor is meg akart nősülni, holott az előbbi felesége még élt, de... Azért nagyon sajnálom, szegény.
0: Hiszen azt mondta, hogy nem halt meg.
3: Nem halt meg. Persze, hogy nem halt meg. Bár inkább meghalt volna.
0: De miért?
3: Megvakult. Szegény Mr. Edward Vak.
0: Rettenetes.
3: Tetszik tudni, addig nem hagyta el a házat, amíg mindenkit ki nem mentett. Mikor végre lejött a főlépcsőn, a mennyezet már nem bírta, beszakadt, és őt is maga alá temette. Túlélte, de az egyik szemére teljesen megvakult. A másikkal is alig lát.
0: Hol van most Mr. Rochester?
3: Egy régi tanyáján, vagy 30 mérföldnyire innen.
0: És ki gondoskodik róla?
3: Volt egy házvezető nője, bizonyos Mrs. Fairfax.
0: Tudom, igen, tudom. Van valamiféle kocsija?
3: Egy hintóm, asszonyom, egy szép úri hintóm.
0: Jó, fogassa be, kérem, de rögtön. És ha a kocsis még sötétedés előtt odavisz engem, akkor dupla fuvart fizetek.
3: Igen.
0: Szomorú alkonyat volt, amikor a tanyára érte. Szüntelenül esett a csontigható eső. Az épülettel szemben a fák sötétjébe húzottam, lassan nyílt az ajtó, és egy férfi lépett ki rajta. Igen. Az első pillanatban megismerte. Lebotorkált a lépcsőn, és tapogatózva a kert felé indult. Uramisten! Ki kisvártatva megjelent Mrs. Fairfax, karom fogta és visszakísérte a házba. Erőt vettem magamon és bekopogtam.
1: Megismer, Mrs. Fairfax?
4: Lehetséges ez? Jane?
1: Igen.
4: Szentséges ég.
1: Jane!
4: Drága, kicsi, Jane!
0: Megöleltük egymást és sírtunk. Megcsukló hangon próbáltuk elmondani egymásnak, mi minden történt velünk az elmúlt 10 hónapban. Egyszer csak csengetés hallatszott.
1: Ő csengetett?
4: Ki más? Ha besötétedik, mindig be kell vinni a gyertyákat. Pedig nem is lát szegény. Meg egy pohár bort iszik ilyenkor.
1: Adja ide a tálcát, majd én beviszem.
4: De félek, hogy...
1: Semmi. Ne. Bízza csak rá. Lefeküdni, vezér.
5: Kérem a bort, Mrs. Fairfax. Mi baj?
1: Vezér, feküdni.
5: Maga az, Mrs. Fairfax?
1: Mrs. Fairfax a szobájában van.
5: Ki az? Feleljen.
1: Parancsoljon, itt van a bor, uram. Igaz, a fele kilütykülődött, amit behoztam.
5: Ki az? Ki beszél hozzám?
1: Vezér megismert. És Mrs. Fairfax is megismert. Nemrég érkezett.
5: Jóságos ég, miféle káprázat játszik
1: velem? Nem káprázat, uram, valóság.
5: Káprázat vagy valóság? Engedje meg, hogy megérintsem, mert belebolondulok.
1: Itt vagyok, uram.
5: Az ő keze, az ő ujjai, az ő karcsú dereka.
1: És az ő hangja. Teljes valóságában itt van, uram.
5: Jane! Drága Jane!
1: Megtudtam, hogy itt van, és visszajöttem magához.
5: Igaz ez? Az én Jane-em jött vissza. A húsból és vérből való.
1: Átölelt, uram. Érezheti, hogy meleg a testem, és nem vagyok puszta levegő. Kár, hogy nem csókolt meg.
5: Szerelmem. Igazán visszajött.
1: Vissza. És ha nem kerget ki, most már itt is maradok. Én majd vigyázok magára. Fölolvasok, elviszem sétálni, vagy elüldögélünk egymás mellett. Amíg élek, nem lesz többé elhagyott ott.
5: Nem maradhat örökre velem. Maga még fiatal, és... Ha én még az lennék, aki régen voltam, de így nyomorék.
1: A legfőbb ideje, hogy valaki megint embert faragjon magából.
5: Szörnyű látvány vagyok, ugye, Jane?
1: Az a legnagyobb baj, hogy én így is szeretem. Megrakom a tüzet a kandallóban. Észreveszi, ha jobban ég?
5: Igen. A jobb szememmel látok valami vöröses izzást.
1: És a gyertyát is látja?
5: Homályosan, mint valami fehér felhőt.
1: Így né. Most már jobban ég. Engem nem lát?
5: Nem, drágám. De boldog vagyok, hogy hallhatom és megérintem.
1: Van egy fésülye?
5: Tessék. Minek ez, Jane?
1: Hogy ezt a kócos fekete sörényt hátra simítsa. Igazán riasztó látvány, mint valami erdei manó.
5: Úgy csak cibája. Csúf vagyok,
1: mi? Nagyon. Mindig is az volt.
5: Puff neki, nem változott semmit. A gonosz nyelve az megmaradt.
1: Így, uram. Szépen megfésültem. És most elmegyek.
5: Már is?
1: 2 napot utaztam egyfolytában. Nagyon fáradt vagyok. Jó éjszakát.
5: Jó éjszakát. Tarum tarai
1: ram ram tarai. Jó reggelt, uram. Gyönyörű napra ébredtünk, ugye?
5: A leggyönyörűbb nap, amit valaha is megértem.
1: És milyen messzire eljött egyedül. Ebben az erdőben alig találtam magára.
5: Jöjjön ide hozzám.
1: Itt vagyok.
5: Egészen közel.
1: Közelebb már nem is lehet.
5: Üljön a térdemre, mondani akarok valamit. Ide az ölembe, jó?
1: Csak itt jó. Beszéljen, beszéljen hozzá.
5: Olyan vagyok, mint az a villám sújtott a gesztenyefa ott Thornfieldben. Emlékszik rá?
1: Maga nem villám sújtott a fa, ne is mondjon ilyet. Hiszen tele van életerővel, lendülettel. Ne beszéljen ilyen szamárságokat a barátjának.
5: Barátjának? És azt mondom, nekem nem barátság kell?
1: Ha nem.
5: Ha nem... Feleség.
1: Úgy.
0: Feleség?
5: Nem szívesen hallja?
0: Az a körülményektől függ. Attól, hogy kit akar elvenni.
5: Magára bízom, Jane.
0: Én azt választanám, aki a legjobban szereti magát.
5: Én pedig azt választanám, akit én a legjobban szeretek. Akar a feleségem lenni, Jane?
0: Hát persze.
5: Egy vakember felesége. Egy emberi, akit kézenfogva kell vezetni.
0: Igen. Az, hogy a felesége lehetek a legnagyobb boldogság, ami engem a földön érhet. Jobban szeretem, mint valaha. És ha megfelelek magának...
5: Jane megfelel nekem. De vajon én megfelelek-e Jane?
0: A legteljesebb mértékben. Már mondtam. Sürgősen meg kell esküdnünk.
5: Ha így áll a helyzet, nincs mire várnunk.
0: Akár indulhat.
5: Várja, jöjjön vissza, még valamit akarok mondani.
0: Itt vagyok, drágám, hallgatom.
5: Néhány nappal ezelőtt ott ültem szobám nyitott ablakánál. Jól esett az éjszakai levegő. A csillagokat persze nem láttam, csak valami homályos fehérségből sejtettem, hogy hol tölte van. Úgy vágyódtam utána, Jane. És akkor önkéntelenül kiszaladt a számon a nevet. Jane, Jane, Jane.
0: Hangosan mondta a nevemet?
5: Ha valaki hallotta volna, azt hihette, hogy bolond vagyok, olyan nagyon hangosan mondtam.
0: És ez 3 napja éjszaka történt, úgy éjfél felé?
5: Akkor talán azt hihetné, hogy babonás vagyok, de az, amit most mondani fogok, szóról szóra megtörtént.
0: Tudom, tudom.
5: Amikor elkiáltotta magam, akkor egy hang, nem tudom honnan jött, de azt tudom, hogy kinek a hangja volt. Akkor egy hang felelt, jövök, várjon rám. És egy pillanattal később egy hang, mintha szél suttogna, azt kérdezte, hol van?
0: Akkor felállt, megcsókolt, és szorosan átölelt. Aztán kinyújtotta a kezét, hogy fogjam meg és vezessem. Az arcomhoz szorítottam egy pillanatra a kedves kezet. Majd hagytam, hogy átfogja a vállamat. Így támogattam és vezettem egyszerre. Az erdőn át hazasétáltunk.

0: lovudi árva. Epizódok Charlotte Bronté Jane Eyre című regényéből. A második rész hangzott el. Rádióra alkalmazta Csajági János. A szereposztás a következő volt. Jane Eyre Jani Ildikó, Rochester Tomanek Nándor, Mrs. Reed Banki Zsuzsa, St. John Szombati Gyula, Diana Daniel Vali, Méri Várnagy Kati, Fogadós Siménfalvi Sándor, Mrs. Fairfax Miklós Klári, Brikes Kibédi Ervin, Mason Dégi István. Közreműködött Ács Rózsi, Dóka Emánuel, Sallai Kornélia, Till Attila. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Stettner Judit és Bódog Pál, a dramaturg Hakl Jolán volt. Rendezte Csajági János.
1: A regény befejező részének rádióváltozata 1978-ban készült, és utoljára 2001. december 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: A chilei földrengés. Henry von Kleist novellája.

Santiagóban, a chilei királyság fővárosában, éppen az 1647. évi nagyföldrengés pillanatában, amikor is sok ezer ember lelte pusztulását, egy Jeronimo Rugera nevű, fiatal, büntettel vádolt spanyol férfi állt az egyik pillér mellett a börtönben, ahol fogva tartották, és fel akarta akasztani magát. Don Henrico Asteron, a város egyik leggazdagabb nemese, körülbelül egy évvel ezelőtt eltávolította őt házából, ahol tanítóként volt alkalmazásban, mert az ifjú és a don egyetlen leánya, Donya Josefa közt gyöngéd vonzalom szövődött. Az öreg don előzőleg nyomatékosan óva intette lányát. Majd egy titkos üzenet, amelyet büszke fiának kaján figyelme árult el neki, annyira felbőszítette, hogy a lányt mi asszonyunk hegyi karmelita klastromában helyezte el. Szerencsés véletlen folytán Jeronimónak itt is sikerült kapcsolatokat újra felvennie, s egy csöndes éjszakán beteljesült boldogsága színterévé változtatta a kolostor kertet. Úrnapján történt, hogy midőn az apácák, akiket követtek a novíciák is, éppen megkezdték ünnepélyes körmenetüket, a boldogtalan Josefa a harangok felzúgása közepette vajudva rogyott le a székesegyház lépcsőire. Ez az esemény rendkívüli feltűnést keltett. A vétkes ifjúnőt tekintet nélkül állapotára tüstént börtönbe vitték, s alig állt lábra a gyermekágyból, az érsek parancsára már is a legkiméletlenebb pörös eljárás indult ellene. A városban oly nagy elkeseredéssel tárgyalták ezt a botrányt, oly élesre köszörülték nyelvüket az egész kolostoron, ahol ez végbe ment, hogy a szigort, amellyel Josefát a klastromi törvény fenyegette, nem enyhíthette az Asteron család közbenjárása, de még az apátnő óhaja sem, aki a fiatal leányt egyébként kifogástalan magatartásáért megszerette. Mindössze annyi történhetett, hogy a mágia halált, amelyre ítélték, Santiago matrónáinak és szüzeinek nagy megbotránkozására az alkirály hatalmi szava fejvesztésre módosította. Az utcákon, amerre a kivégzési menetnek vonulnia kellett, kibérelték az ablakokat, lebontották a háztetőket, s a város jámbor leányai meghívták barátnőiket, vegyenek részt testvéri közelségükben a színjátékon, melyet az isteni bosszúnak rendeztek. Jeronimo, akit közben szintén tömlözbe vetettek, csak nem eszét vesztette, amikor e szörnyű fordulatról értesült. Menekvésen hasztalan töprengett. Bárhová repítette is a legmerészebb gondolatok szárnya, mindenütt zárakba és falakba ütközött, s egy kísérlete az ablakrács átreszelésére, mivel hogy felfedezték, még szorosabb elzárást eredményezett számára. Térdre vetette magát a szentséges szűzanya képmása előtt, s végtelen áhítattal imádkozott hozzá az egyetlenhez, akitől még megmentését várhatná. Ám felvirradt a rettegett nap, és szívében is felderengett a meggyőződés helyzetének teljes reménytelenségéről. Megkondultak a harangok, s miközben szavuk Josefát a vesztőhelyre kísérte, Jeronimo lelkén úrrá lett a kétségbeesés.

Némo ruhéra megdermett a rémülettől. És most egyszerre, hogy el ne essék, úgy kapaszkodott bele a pillérbe, amelyen meg akart halni, mintha egész öntudata darabokra tört volna. Lába alatt ingott a talaj, a börtön minden fala meghasadt, az egész építmény megdőlt, már-már ráomlott volna az utcára, s csak a szemközti épületnek az ő lassú ledőlésével találkozó ledőlése akadályozta meg véletlen domborulat révén teljes földre terülését. Jeronimo remegve, égre borzolódó hajjal s meg-megcsukló térddel a ferdén megsüllyedt padlón a nyíláshoz csúszott, amelyet a két ház egymásba szakadása vágott a fogház előső falába. Alig ért ki a szabadba, amikor a már amúgy is megrendült utca egy újabb földlökésre teljes egészében beomlott. Szinte önkívületben, nem is tudva miként menekül majd ebből az egyetemes romlásból, gerendák közt s omladékokon át, míg minden oldalról ostromolták a halál támadásai, a város egyik legközelebbi kapujához igyekezett. Emitt még egy ház roskadt össze, s messzire szóródó romjai egy mellékutcába űzték őt. Amott, füstfelhők közül felvillanva, már minden oromzatot nyaldosott a láng, s rémisztően egy másik utcába kergette. Onnét medréből kiáradva a Mapocsó folyó hömpölygött feléje, s bömbölve sodorta át egy harmadikba. Emitt, agyonsújtott emberek tömege hevert, amott az omladék alatt még egy hang nyögött. Egy helyütt emberek kiáltoztak égő háztetőkről, másutt ember és állat küzdött a hullámokkal. Itt egy bátor életmentő azon fáradozott, hogy segítsen, itt meg egy másik halál sápadtan állt, s némán emelte reszkető kezét az égre. Midőn Jeronimo a kapuhoz ért, s felkapaszkodott egy túlnani dombra, ájultan esett ott össze. Talán egy negyed óráig feküdhetett a legmélyebb öntudatlanságban, amikor végre ismét magához tért, s háttal a városnak félig feltámaszkodott a földön. Megtapogatta homlokát és mellét, tanástalanul, hogy mit is kezdjen ebben az állapotában, s valami kimondhatatlan gyönyör érzet fogta el, ahogy a tengerről jövő nyugati szél feléje fújta visszatérő életét, és tekintete minden irányban elkalandozott Santiago virágzó környékén. Szívét csupán a mindenfelé feltünedező, dúlt embertömegek töltötték el szorongással. Nem értette, mi vezethette őt és őket ide. És csak mikor megfordult, s meglátta a mögötte elsüllyedt várost, akkor emlékezett vissza az átélt borzalmas pillanatra. Homlokával a földet érintette, oly mélyen meggörnyedt, hogy hálát adjon Istennek csodálatos meneküléséért. És mintha a rettenetes élmény, amely lelkébe vésődött, minden korábbit kiszorított volna belőle, rögtön sírva is fakadt boldogságában, hogy íme örvendezhet még e kedves, tarka jelenségekkel teli életnek. Majd, megpillantva ujján egy gyűrűt, hirtelen eszébe jutott Josefa is, a fogság, az ott hallott harangszó, és az a pillanat, amely a börtön beomlását megelőzte. Szíve újra megtelt mélységes búval. Bánni kezdte imádságát, s félelmetesnek látszott előtte az a lény, aki a felhők fölött uralkodik. A kapukon át, Holmia mentésével vesződve, mindenünnét özönlött a nép, s ő elvegyülve közöttük, félénken próbált kérdezősködni Asteron leányáról, s arról, hogy vajon végrehajtották-e rajta a halálos ítéletet. De senki sem adott neki alapos felvilágosítást. Egy asszony, akit szinte földig húzott a hátára kötött cókmók óriási terhe, s keblén még két gyereket is cipelt, tovahaladóban úgy mondta, mintha ő maga látta volna, hogy lefejezték a lányt. Jeronimo visszafordult, és minthogyha számba vette az időt, ő maga sem kételkedhetett a dolog beteljesülésében. Leült egy magányos erdőben, s teljesen átengedte magát fájdalmának. Azt kívánta, bár csak megint reátörne a természet pusztító hatalma. Nem értette, hogy noha nyomorult lelke még kereste is. Miért menekült a haláltól azokban a pillanatokban, amikor az önkéntes megmentőjeként tűnt fel minden oldalról? Szilárdan elhatározta, hogy nem fog

tétovázni, még ha gyökerestől szakadnának is ki most a tölgyek, s koronájuk össze is csapna fölötte. Azután, hogy így kisírta magát, s legforróbb könnyei közt újra felragyogott a remény, fölkelt, s minden irányban bebarangolta a mezőt. Felkeresett minden hegyormot, ahol összegyűltek az emberek. Találkozott velük minden úton, amerre még vonult a menekülők áradata. Remegő lába mindenhová odavitte, ahol csak valamiféle asszonyi ruha meglibbent a szélben. De egyik sem takarta Asteron szeretett leányát. Nyugovóra hajlott már a nap, s vele együtt ismét lehanyatlóban volt Heronimo reménye is, midőn fölhágott egy szikla szélére, s szeme elé tárult egy tágas völgy, amelyet csak néhány ember keresett fel. Végig szaladt az egyes csoportokon, határozatlanul, hogy mit is csináljon, s már vissza is akart fordulni, amikor a szurdokot öntöző forrás mellett egyszerre észrevett egy fiatal nőt, aki gyermekét fürdette a habokban, s szíve erre a látványra ugrálni kezdett örömében, telve sejtelemmel, rohanni kezdett lefelé, át a köveken is felkiáltott: ó, Isten anyja, te szentséges! És felismerte Josefát, amikor az a zajra bátortalanul hátra nézett. Milyen üdvözülten ölelték meg egymást e boldogtalanok, akiket az ég csodája mentett meg. Josefa halálba vivő útján már egészen közel volt a vesztőhelyhez, amikor a recsegve beomló épületek egyszeriben szétugrasztották az egész kivégzési menetet. Rémülettel teli léptei ezután a legközelebbi kapuhoz vitték. Öntudata azonban csak hamar visszatért, s megfordult, hogy a kolostorba siessen, hiszen ott maradt kicsin gyámoltalan fia. Már az egész kolostort lángokban találta, és az apátnő, aki néki azokban a percekben, amelyek az utolsók lettek volna, megfogadta, hogy gondot visel majd a csecsemőre, a kapu előtt állva éppen segítségért kiáltozott a gyerek megmentésére. Josefa rettenthetetlenül vágott át a szembe gomolygó füstön, be a már körös körül megrokkanó épületbe, és mintha az ég minden angyala óvta volna, hamarosan sértetlenül tért vissza gyermekével a kapunát. Már-már karjai közé omlott az apátnőnek, aki álmélkodva csapta össze kezét, amikor a ház egyik lezuhanó oromfala rútul agyon sújtotta azt is, és az apácák többségét is. Josefa visszahőkölt ettől az iszonyú látványtól, csak futólag fogta le az apátnő szemét, s már menekült is minden ízében eltelve a borzadálytól, hogy kiragadja-e pusztulásból a drága fiút, akit ajándékként újra visszaadott néki az ég. Csupán néhány lépést tett még, s már is találkozott az érsek hullájával, melyet éppen akkor húztak ki összeroncsoltan a székesegyház romjai alól. Az alkirály palotája elsüllyedt, a törvényszék, ahol kimondták volt rá az ítéletet, lángokban állt, és azon a helyen, ahol atyaháza állt, tó keletkezett, s vöröslő gőzöket párázott. Josefa minden erejét összeszedte, hogy helytállhasson. Kivetve szívéből a siránkozást, bátran haladt zsákmányával utcáról utcára, és már a kapu közelében járt, midőn meglátta, hogy romba dőlt a börtön is, amelyben Heronimo kesergett. Erre a látványra megtántorodott, s már eszméletlenül összeroskadt volna az egyik sarkon, de még ugyanebben a pillanatban erőre kapva a rémülettől fel is ugrott, mert a háta mögött beszakadt egy épület, amelyet a rázkódtatások egészen szétmállasztottak. Josefa megcsókolt a gyermekét, kitörölte szeméből a könnyeket, s az őt körülrajzó rémségekre többé ügyet sem vetve elért a kapuhoz. Amikor már a szabadban járt, csak hamar rájött, hogy nem kellett szükségképp halálra zúzódnia mindenkinek, aki valamelyik összerombolt épületben lakott. Megállt hát a legközelebbi keresztúton, és várta, nem tűnik-e fel valaki, aki a kis Filip után a legkedvesebb volt számára e világon. Mivel nem jött senki, s egyre nőtt az ember sokaság, tovább ment, majd megint visszafordult, s újra várt, és végül sűrű könnyeket ontva egy sötét píniák árnyékolt a völgybe lopózott, hogy imádkozzék Heronimo elszálltnak hit lelkiért. És itt talált rá erre a kedvesre a völgyben, és olyan üdvösségre is, mintha ez itt az Éden völgye volna. Mély megindultsággal mesélte el most mindezt Heronimónak,
és amikor befejezte, csókra oda nyújtotta néki a fiát.

Jeronimo karjára vette, kimondhatatlan apai örömmel dédelgette, s a gyermeknek, mikor az sírva fakadt az idegen arc láttán, vég nélküli becézgetéssel zárta le ajkát. Közben a legszebb éjszaka szállt le. Csodásan lágy illat telítette, s oly ezüstösen sugárzott, oly csöndes volt, amilyennek csak a költő álmodhatja. A völgyi forrás csermelye mentén végig mindenfelé emberek telepedtek le a hold fényében, s puha fekhelyet készítettek maguknak lombból és mohából, hogy kipihenjék ezt az olyannyira gyötrelmes napot. És mert a szegények még egyre jajongtak, emesz, hogy a házát, amaz, hogy asszonyát és gyermekét, s a harmadik, hogy mindenét elvesztette, Jeronimo és Josefa behúzódott egy sűrűbb cserjésbe, hogy lelkük titkos ujjongása senkit meg ne szomorítson. Egy pompás gránát almafára bukkantak, mely illatos gyümölcsel rakottan messzire kiterjesztette ágait, s hegyében a csalogány fuvolázta mámoros dalát. Jeronimo itt állapodott meg, a fatörzsének dőlve, ölében Josefa, és Josefa ölében Filip, s így üldögéltek a férfi köpenyével betakarva, és pihentek. A lomb árnyéka elszórt fényeivel már elvonult fölöttük, s a hold is újra elhalványult a hajnali pírban, mire elaludtak. Mert véghetetlenül sok csevegni valójuk volt a kolostor kertről és a börtönökről, s arról mennyit szenvedtek egymásért, és nagyon meghatódtak, ha arra gondoltak, mekkora nyomorúságnak kellett a világra zúdulnia, hogy ők boldogok legyenek. Elhatározták, hogy mihelyt megszűnnek a földrengések, La Concepcionba mennek, ahol Josefának egy meghitt barátnője él. A kis előleggel, amit Josefa tőle kapni remél, Spanyolországba hajóznak, mert ott laknak Jeronimo anyai rokonai, és ott végzik majd boldog életüket. Erre aztán sok-sok csókot váltva elaludtak. Amikor felébredtek, a nap már magasan állt az égen, s észrevették, hogy közelükben több család foglalatoskodik a tűz mellett, s valamis kereggelit készítget. Jeronimo is éppen azon tűnődött, hogyan is kerítsen ennivalót övéi számára, midőn egy fiatal, jól öltözött férfi gyermekkel a karján odalépett Josefához, és szerényen azt kérdezte, nem nyújthatná-e rövid időre mellét ennek a szegény kis féregnek, akinek anyja sérülten fekszik amott a fák alatt. Josefa kissé zavarba jött, egyik ismerősét fedezvén föl a férfiban. De mikor az zavarát félremagyarázva folytatta, csak néhány másodpercről van szó, Doña Josefa. És ez a gyermek még semmit sem evett attól az órától kezdve, amely mindannyiunkat szerencsétlenné tett. Josefa így szólt. Hallgattam, de másokból, Don Fernando. Ezekben a rettenetes időkben senki sem vonakodik megosztani másokkal azt, amilyen van. És miközben saját gyermekét odaadta az apjának, átvette a kis idegent, és keblére tette. Don Fernando nagyon hálás volt ezért a jóságért, és megkérdezte, nem akarnak-e átmenni vele ahhoz a társasághoz, ahol a tűznél most éppen egy kis reggeli készül. Josefa azt felelte, hogy örömmel elfogadja ezt az ajánlatot, és mivel Jeronimónak sem volt semmi ellenvetése, követte a férfit a családhoz, ahol Don Fernando két sógornője, akiket igen érdemes ifjú hölgyeknek ismert, a legbensőségesebb gyöngétséggel fogadta. Doña Elvira, Don Fernando felesége, aki lábán súlyos sebbel a földön feküdt, mikor meglátta elgyötört kisfiát Josefa keblén, igen barátságosan vonta magához ez utóbbit. Don Pedro is, a férfi apósa, aki a vállán sebesült meg, szeretettel bólintott felé. Jeronimo és Josefa lelkében különös gondolatok ébredtek. Amikor azt látták, hogy ilyen nagy bizalommal és jósággal bánnak velük, nem tudták, mit is gondoljanak a múltról, a vesztőhelyről, a börtönről és a harangról,
S hogy vajon csupán álmodták-e mindezt? Mintha a félelmetes csapás óta, amely átdibörgött rajtuk, a lelkek mind megbékéltek volna. Emlékezésükben ennél messzebbre jutni egyáltalán nem is voltak képesek. Egyedül Donya Elizabeth, akit a tegnap reggeli színjátékra meghívott egyik barátnője, de a meghívást nem fogadta el, pihentette meg időnként álmodozó tekintetét Josefán, ám egy újabb szörnyű szerencsétlenségről érkező tudósítás újra visszazökkentette a jelenből alig elszakadt lelkét. Mesélték, hogy rögtön a legelső nagy rengés után megtelt a város asszonyokkal, akik a jelenlévő férfiak szeme láttára betegedtek le. A szerzetesek keresztel kezükben futkostak városszerte, kiáltozva, hogy eljött a világ vége. Annak az őrnek, aki az alkirály parancsára egy templom kiürítését követelte, azt felelték, hogy nincs többé semmiféle chilei alkirály. És az alkirálynak a legrémületesebb percekben akasztófákat kellett állítatnia, hogy gátat vessen a tolvajlásnak. Egy ártatlan embert pedig, aki a hátsó kapun menekült egy égőházon át, a háztulajdonos elsietve elfogta és felköttette. Donya Elvira, akinek sebeivel Josefának sok dolga akadt, az egyik pillanatban, amikor az elbeszélések a legélénkebben kavarogtak keresztül kasul, alkalmat talált rá, hogy megkérdezze Josefát, mi is történt vele ezen a szörnyű napon. És mikor Josefa szorongó szívvel elmondott néhány főbb eseményt, jól esett látnia, hogy a hölgy szemébe könnyek szöknek. Donya Elvira megragadta, megszorította a kezét, és intett, hogy hallgasson el. Josefa az üdvözültek között érezte magát. Egy érzés, melyet nem tudott elfojtani, az elmúlt napot bármennyi nyomorúságot hozott is a világra, olyan jó téteménynek nevezte, amilyenben még egyszer sem részesítette az ég. És valóban, úgy tetszett, hogy az irtózatos pillanatok közepette, amikor az emberek minden földi javat tönkrement, és az egész természetet a betemetés fenyegette, szép virágként bontakozik ki maga az emberi szellem. A mezőkön, ameddig ellátott a szem, elvegyülten hevert mindenféle rendű ember, hercegek és koldusok, matrónák és parasztasszonyok, állami hivatalnokok és napszámosok, szerzetesek és apácák, szánakoztak egymáson, kölcsönösen segítettek egymásnak, örömmel megosztották, amit életük fenntartására megmenthettek, mintha az egyetemes szerencsétlenség egy családdá változtatott volna mindeneket, akik megmenekedtek belőle. A semmitmondó társalgások helyett, amelyekhez máskor a tejás asztalok mellett nyújtott anyagot a világ, most nagyszerű tettek példáit mesélték. Emberek, akiket a társaságban különben kevésre becsültek, római jellemnagyságot tanúsítottak. Özönével hoztak fel példát a rettenthetetlenségre, a veszély vidám megvetésére, olyan önmegtagadásra, isteni önfeláldozásra, az életnek olyan habozás nélküli elvetésére, mintha azt a legsilányabb holmihoz hasonlóan újra meg lehetne találni, már a legközelebbi lépésnél. Igen, senki sem akadván, akivel ezen a napon ne történt volna valami megindító, vagy ő maga el nem követett volna valami nagy lelkű tettet, mindegyik ember szívében annyi édes örömmel vegyült a fájdalom, hogy amint Josefa vélte, egyáltalán nem lehetett eldönteni, nem nőtte egyrészről legalább annyit az általános jó érzés összessége, mint amennyit más részről csökkent. Heronimo, miután ezekbe az elmélkedésekbe szép csendesen mindketten belefáradtak, karon fogta Josefát, s kimondhatatlan derűvel sétált vele fels alá, a gránáterdő árnyas lombjai alatt. Elmondta neki, hogy a lelkeknek ezt a hangulatát, s a viszonyok ilyen hirtelen átalakulását látva, lemond elhatározásáról, hogy hajóra szálljanak Európa felé, és megkockáztatja, hogy, ha még életben van, az alkirály lábához boruljon, aki mindig kegyesnek mutatkozott ügyében, és reméli, és közben egy csókot nyomott Josefa ajkára, hogy itt maradhatnak Chilében. Josefa azt felelte, benne is fölmerültek hasonló gondolatok, és ő sem kételkedik többé abban, hogy atyát, ha életben van még, kibékítheti. De mégis azt tanácsolná, hogy a térdre borulás helyett menjenek csak el La Concepcionba, s onnét szorgalmazzák írásbelileg az alkirállyal való békés egyességet, mert ott minden esetre a kikötő közelében lennének, és a legjobb esetben
Ha a tárgyalása kívánt fordulatot venné, könnyen visszatérhetnének ismét Santiago-ba. Rövid megfontolás után Jeronimo is helyeselte ezt az okos intézkedést. Egy ideig, a jövő derűs mozzanatait átfutva, fels alá vezette még Josefát a fasorokban, és azután visszament vele a társasághoz. Eközben beköszöntött a délután, és szűnőben lévén a földlökések, alig csillapult-e valamennyire a szanaszét kóborló menekültek kedélye, amikor is elterjedt az a hír, hogy a dominikánus templomban, az egyetlenben, amelyet megkímélt a földrengés, maga a kolostor prelátusa fog ünnepi misét mondani, könyörögve az éghez, hogy óvja meg őket a további szerencsétlenségtől. Már fel is kerekedett mindenfelől a nép, és csak úgy áradt a város felé. Don Fernando társaságában valaki felvetette a kérdést, nem kellene nekik is részt venniük ezen az ünnepségen, és csatlakozniuk a közös menethez. Donya Elizabeth kissé szorongva emlékeztette őket rá, milyen baj történt tegnap is a templomban, s hogy úgyis megismétlik még az ilyen hálaadó ünnepségeket, és akkor, ha a veszély már inkább elmúlt, még nagyobb jókedvel és nyugalommal adhatják át magukat ennek az érzésnek. Josefa kijelentette, s lelkesedésében rögtön fel is kelt, soha még élénkebb vágyat nem érzett rá, hogy arcát teremtője előtt porba hajtsa, mint éppen most, amikor megfoghatatlan és magasztos hatalmát így feltárja. Donya Elvira élénken támogatta Josefa véleményét. Erősködött, hogy a misét meg kellene hallgatniuk, s felszólította Don Fernandót, vezesse a társaságot, mire mindenki fölkelt helyéről, még Donya Elizabeth is. Mivel azonban látták, hogy hevesen hullámzik a keble, tétovázva fog neki az indulás apró előkészületeinek, s arra a kérdésre, mi baja, azt felelte, nem tudja, miféle szerencsétlen sejtelem ébred benne, Donya Elvira megnyugtatta, és megkérte, maradjon itt vele, és beteg apjával. Josefa megszólalt. Akkor talán átvenné tőlem, Donya Elizabeth, ezt az én kis kedvencemet, aki, amint látja, már megint nálam van. Nagyon szívesen, válaszolta Donya Elizabeth, s karjaiba akarta venni a csecsemőt, ám mivel az a vele történő igazságtalanság miatt panaszosan felsírt, és semmiképpen sem egyezett bele a dologba, Josefa mosolyogva mondta, hogy akkor hát mégiscsak magánál tartja, és csókjaival újra lecsendesítette. Ezután Don Fernando, akinek Josefa méltóságos és bájos magatartása igen tetszett, a karját nyújtotta neki. Jeronimo, aki a kis Filippet vitte, Donya Constanzát vezette, őket követte a társaság többi velük tartó tagja, és ebben a rendben vonult menetük a város felé. Alig tehettek 50 lépést, amikor hallották, hogy Donya Elizabeth, aki eddig titkon heves párbeszédet folytatott Donya Elvirával, Don Fernandót kiállt, és nyugtalan léptekkel siet a menet után. Don Fernando megállt, hátrafordult, anélkül, hogy Josefát elengedte volna, bevárta, s midőn a Donya, mint egy arra számítva, hogy elébe megy, bizonyos távolságban megállt, megkérdezte tőle, mit akar. Donya Elizabeth közelebb lépett hozzá, ám bár úgy látszott vonakodva, és úgy, hogy Josefa nem hallhatta, fülébe súgott néhány szót. No is, kérdezte Don Fernando, mi baj származhat ebből? Donya Elizabeth zavart arccal még valamit súgott a fülébe. Don Fernando arcát bosszús pír borította el, azt felelte, jó lenne, ha Donya Elvira megnyugodnék. És tovább vezette hölgyét. Ahogy odaértek a dominikánusok templomába, már pompázó zenét búgott az orgona, s bent felmérhetetlen embertömeg hullámzott. A sokaság messze szétáradt a kapuk előtt, a templom előtti téren is, és még fönn, a magasban, a falakon, az ablakfestmények keretei közt is fiúk gubbasztottak, várakozó tekintettel, kezükben tartva sapkájukat. Fényt sugárzott minden csillár, a beálló szürkületben rejtelmes árnyakat vetettek a pillérek, s hátul, a templom legtávolabbi zugában úgy parázslott a színes üvegből készített nagy ablakrózsa, mint maga az alkonyi nap, amely megvilágította. És csend uralkodott, mert az orgona elhallgatott, csend az egész gyülekezetben, mintha mellébe szorult volna mindenkinek a hang.
Keresztény domban így még sohasem lobbant fel az égig az áhítat lángja, mint ma a Santiago-i Dominikánus domban. És soha még emberi szív nem szolgáltatott hozzá melegebb izzást, mint a Jeronimo-é és Josefa-é. Az ünnepség szentbeszéddel kezdődött. Az egyik legidősebb kanonok beszélt a szószékről, ünnepi díszbe öltözve. Mindjárt a magasztalással, a dicsőítéssel és hálaadással kezdte, reszketek kezét a bőredőkben szétomló karingben égre emelve, hogy vannak még emberek a világ e romokba hulló részén, és képesek felemelni dadogó szavukat Istenhez. Leírta, mi történt a mindenható egyetlen intésére. Az utolsó ítélet nem lehet rettenetesebb. És amikor a tegnapi földrengést mégis csupán a manap előhírnökének nevezte, rámutatván egy hasadékra, amely a dómon keletkezett, borzongás rebbent át az egész gyülekezeten. Majd a papi ékes szólás sodrában rátért a város erkölcsi romlottságára. Olyan szörnyűségeket büntetett itt az Úr, amilyeneket még Szodoma és Gomorra sem látott, és csak Isten véghetetlen türelmének tulajdonította, hogy még nem töröltetett el teljesen a föld színéről e város. Az pedig szinte törként hasított, ami két boldogtalanunknak e prédikációtól már amúgy is megtépett szívébe, amikor a kanonok az alkalom kapcsán körülményesen megemlékezett arról a bűnről, amit a karmelita apácák klastrom kertjében követtek el. Istentelennek nevezte a kíméletet, amelyre e bűn a világban talált, és egy átkozódásokkal telített mellékfordulatban átadta a tettesek lelkét, nevükön nevezve őket a pokol minden fejedelmeinek. Donya Constanza Jeronimo karján megremegett és felkiáltott: Don Fernando! Ám az oly nyomatékosan és mégis oly halkan, amennyire csak lehetséges volt a kettő együtt, így szólt: Hallgasson, Donya, a szemese rebbenjen, tegyen úgy, mintha elalélna, és aztán elhagyjuk a templomot. Ám Donya Constanza még végre sem hajtotta ezt a megmentésükre kitalált ügyes intézkedést, már is fölcsattant egy hang, a kanonok prédikációját élesen félbeszakítva. Térjetek ki messzire, Santiago polgárai! Itt állnak ezek az istentelenek! És midőn egy másik hang, míg a rémület nagy kört vont köréjük, elszörnyedve kérdezte: Hol? Itt! Felelt egy harmadik, szent elvetemültséggel rántva le Josefát a hajánál fogva, úgyhogy a földre tántorodott volna Don Fernando fiával együtt, ha az utóbbi nem tartja vissza. Megbolondultatok? Kiáltott fel az ifjú, és átkarolta Josefát. Én Don Fernando Ormez vagyok. Fia vagyok a város parancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. Don Fernando Ormez! Rikoltotta szorosan eliállva egy foltozó varga, aki Josefának dolgozott, s őt legalább olyan jól ismerte, akár csak picin lábait. Ki az apja ennek a gyermeknek? Fordult szentelen mukadsággal Asteron leányához. Don Fernando belesápadt ebbe a kérdésbe. Riadtan nézett Jeronimóra, majd a gyülekezeten futtatta végig tekintetét, hogy nincs-e itt valaki, aki ismeri őt. Josefa a borzalmas körülmények nyomására így kiáltott fel: Ez a gyermek nem az enyém, Pedrillo mester, ahogy maga hiszi. És közben lelke határtalan aggodalmában Don Fernandóra pillantott. Ez a fiatal úriember Don Fernando Ormez, fia a város parancsnoknak, akit mindnyájan ismertek. A varga megkérdezte: Melyik őtök ismeri, polgárok, ezt a fiatal férfit? És a körülállók közül többen megismételték: Ki ismeri Jeronimo Rujerát? Álljon elő! Már most úgy adódott, hogy éppen ebben a pillanatban, megrémülve a tumultustól, a kis Juan Don Fernando karjai felé repesett Josefa kebléről, mire aztán: Ő az apa! Sivített egy hang, és egy másik: Ő Jeronimo Rujera! Egy harmadik: Ők azok az Isten károló emberek, és kövezzétek meg! Kövezzétek meg őket! Így az egész Jézus templomában összegyűlt keresztény sereg. Már most Jeronimo: Állj! Ti embertelenek! Ha Jeronimo Rujerát keresitek, hát itt áll! Engedjétek szabadon azt az ártatlan férfit! A dühöngő tömeg, megzavarodva Jeronimo kijelentésétől, megtorpant. Néhány kéz elengedte Don Fernandót,
És mivel ugyanebben a percben elősietett egy tekintélyes rangú tengerésztiszt, s átfurakodván a csődülete megkérdezte: Don Fernando Ormez, mi történt önnel? Az most már teljesen szabadon, igazán hősies higgadsággal válaszolt: Hát látja, Don Alonso, miféle gyilkos vérebek ezek. Elveszett ember lennék, ha ez a derék férfi az örjöngő tömeg lecsillapítására nem vallotta volna magát Jeronimo Rujerának. Tartóztassa le, legyen olyan jó. S vele együtt ezt az ifjú hölgyet is, mindkettőjük biztonsága érdekében. És ezt a semmire kellőt is, és megalott a Pedrillo mestert, aki ezt az egész zendülést támasztotta. A Varga felkiáltott: Don Alonso, honoréha! A lelki ismeretére kérdezem, nem Josefa Asteron ez a leány? Minthogy Don Alonso, aki nagyon jól ismerte Josefát, habozott a válaszsal, és ettől újból vadharagra gyúlva néhány hang felkiáltott: ő az, és halálra járjuk! Josefa a kis Filippet, akit idáig Jeronimo tartott a kis Juannal együtt, Don Fernando karjába tette, és így szólt: menjen, menjen, Don Fernando, mentse a két gyermeket, és hagyjon sorsunkra minket! Don Fernando magához vette a két gyereket, és azt mondta, inkább meghal, semmint engedje, hogy társaságának valami baja essék. Elkérte a tengerésztiszt kardját, és azután karját nyújtva Josefának, felszólította a mögöttük álló párt, hogy kövessék. A templomból valóban ki is jutottak, mert ilyen előkészületek után eléggé tisztelettudóan helyet engedtek nekik, és már azt hitték, hogy megmenekültek. Alig léptek ki azonban a templom előtti térre, amely szintén zsúfolásig megtelt emberekkel, midőn az őket követő tomboló sokaságból felkiáltott egy hang: ez Jeronimo Rujera, polgárok, mert én vagyok az apja! És Jeronimót Doña Constanza oldalán földre terítette egy iszonyú buzogánycsapás. Jézus Mária! Kiáltott fel Doña Constanza, és sógorához menekült, ám kalastromi szajha! Üvöltéssel a másik oldalról rá is lesújtott egy buzogány, és ő élettelenül zuhant Jeronimo mellé. Szörnyeteg! Sikoltott fel egy ismeretlen. Ez Doña Constanza Xárez volt. Miért csapnak be minket? Felelte a Varga. Keressétek meg az igazit, és végezzetek vele! Don Fernando, megláttán Constanza tetemét, haragra gerjedt. Kirántotta, s megsuhogtatta kardját, s úgy odasújtott, hogy ketté hasította volna ezt a fanatikus vérebet, aki a borzalmat előidézte, ha az egy mozdulattal ki nem tér a dühött csapás elől. A rárontó tömeget azonban nem fékezhette meg, s ezért Josefa oda kiáltott neki: ég áldja, Don Fernando, önt és a gyermekeket is, és itt vagyok, öljetek meg, ti vérszomjas tigrisek! Aztán önként rohant közéjük, hogy véget vessen a harcnak. Pedrillo mester leütötte buzogányával. Majd, hogy Josefa vére végig fröccsent rajta, így kiáltott: küldjétek a fattyát is utána a pokolba! Újra előre tört, még kielégítetlen gyilkolási vágyjal. Don Fernando, ez az isteni hős most ott állt, hátát a templom falának vetve. Balkarján a gyermekeket tartotta, jobbjában a kardot. Minden egyes csapása villámként sújtott valakit a földre. Egy oroszlán sem védekezik jobban. Hét véret feküdt már holtan előtte. A sátáni horda vezére maga is megsebesült. Ám Pedrillo mester nem nyugodott addig, amíg az egyik gyermeket lábánál elkapva le nem tépte Don Fernando melléről, s magasan körbelendítve szét nem zúzta az egyik templom pillér sarkán.

Erre aztán csönd támadt, és mindenki eltávozott. Don Fernando, ahogy maga előtt látta heverni kis Juanját, kilocsant agyvelővel, megnevezhetetlen fájdalommal emelte szemét az égre. Ismét felbukkant a tengerésztiszt is, vigasztalni próbálta és biztosította róla, hogy bánja tétlenségét e szerencsétlenséggel kapcsolatban, noha több körülmény igazolja azt. Don Fernando azonban kijelentette, hogy senki sem tehet neki szemrehányást, és csupán arra kérte, segítsen a holttestek elszállításában. A beköszöntő éj sötétjében Don Alonso lakására vitték őket, ahová sűrűn könnyezve a kis Filip arca fölött Don Fernando is követte őket. Ott is töltötte az éjszakát Don Alonsónál, és sokáig hamis látszatkeltéssel halogatta, hogy feleségét a szerencsétlenség teljes nagyságáról értesítse. Egyszer azért, mert Donja Elvira beteg volt, majd azért, mert nem is tudta, hogyan ítélné meg felesége az ő viselkedését ennek az eseménynek során. De rövid idő múltán, egy látogatás alkalmával, véletlenül hírt kapva mindarról, ami történt, ez a nagyszerű hölgy csendben elsírta anyai fájdalmát, és egy reggelen, szemében még elvétve megcsillanó könnyel, férje nyakába borult, és megcsókolta. Don Fernando és Donja Elvira ezután nevelt fiúkká fogadták a kis idegent. És ha Don Fernando összehasonlította Filippet Juannal, és azt is, hogy miképpen jutott e két gyermekhez, szinte úgy érezte, örülnie kell.

0: Elhangzott a chilei földrengés. Henry von Kleist novelláját fordította Szabó Ede. Közreműködött Végvári Tamás. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Zenéjét összeállította Takács György. Rendezte Avanesian Alex.
1: A Novella Rádió változata 1988-ban készült, és utoljára 2012. február 12-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
1: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, Ságodi Attila a vállalatvezetés és az energiaszektor területén szerzett több mint 25 éves tapasztalatával, valamint a nukleáris technológiák terén felhalmozott szakértelmével kivételesen felkészült a Paks 2 projekt következő szakaszának irányítására. A tárcavezető hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. A tárcavezető hangsúlyozta, a Baross Gábor terv 10 év alatt a felére fogja csökkenteni a jelenleg 40-50 éves jármű átlag életkort. Bezár az oroszlányi hulladékkezelő, az intézmény környezetvédelmi engedélyét is visszavonták. Az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán jelentette be, hogy a másodfokú környezetvédelmi hatóság visszavonta a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. Oroszlányi telephelyének környezetvédelmi engedélyét, és megtiltotta a munkavégzést. A határozatot azonnal végre kell hajtani. Bögi Viktória közölte, a telephelyen előállított fedőanyagok szennyezőanyag tartalma jelentősen meghaladta a biztonságos mértéket, veszélyeztetve a talajt és a felszín alatti vizeket. A vállalkozásnak 60 napon belül el kell szállítania a telephelyen felhalmozott hulladékot. Kinevezték a Nemzeti Film Intézet ideiglenes döntőbizottságait. Az átmeneti testületek elsődleges feladata a pályázatok feldolgozása és elbírálása, valamint az átmenet biztosítása a folyamatban lévő projektek számára. A filmszakmai és a televíziós döntőbizottság összetétele megegyezik, mindkét testület elnöki feladatait Tóth Csaba producer látja el. Az átmeneti időszakban az NFI nem fogad be pályázatokat, az új kiírások az új vezetés felállása után várhatók. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és egy dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok, ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúl lehetnek kisebb szélökkések. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani kell. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Amit én tudok, azt mindenki más is érzékeli, második rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélget.
4: Április 1-e. Mégis miért érzi szükségét, hogy elmondja?
5: Hát azért, mert... Hát ez valószínűleg alka dolga is, meg azért is, mert mondom, olvastam egy csomó ilyen dolgot, tehát egy csomó jelentést. Az embert érdekli, hogy mi van a halál után. És az volt a benyomásom, hogy ezt az előéletünk és a tudásunk és a fogalomkincsünknek megfelelően torzítjuk. Miközben mindenki ugyanazt mondja. Én nem gondolom, hogy én most elmondom azt, hogy van valójában, de minden esetre, hát mondjuk a megfogalmazásban, vagy egy történet elmondásában, még egy olyan történet elmondásában is, aminek nincs kronológiája, bizonyos tapasztalataim vannak, vagy a képek mienségéről vannak bizonyos tapasztalataim, talán több, mint valakinek, aki nem azzal foglalkozott.
4: Azért ennél többről van szó, szóval maga nem egyszerűen csak a ismeretelméleti összehasonlítás szintjén érdeklődik a saját élménye és a másoké iránt, szóval nem pusztán ezért fogalmazza meg, hogy összevethető legyen a dolog, hanem a maga számára is fontos, hogy megfogalmazza.
5: Persze, hát hiszen az életem azóta, amióta visszatérítettek, még inkább arról szól, hogy ülök egy papír előtt, a papírra leírok egy mondatot, és azt a mondatot addig javítom, amíg valamennyire meg nem közelíti azt, amit gondolok. Tehát ez még jobban elmélyült, ez a szinte kilátástalanná vált ez a harc. Addig még mindenféle kedvesen el tudott téríteni ettől a kilátástalan harctól. Most tulajdonképpen már egész más, hogy születnek a mondatok máshonnan, tehát más, hogy jönnek létre, sokkal jobban önmagukra vannak utalva.
4: Egyáltalán az a meglepő számomra, hogy vannak mondatok, mert ugye lehet, hogy rosszul értettem az előző élet és írás logikáját, tehát azt szerint most annak kellett volna történnie, hogy megszűnik írni. Mert ugye ez úgy tört...
5: Ha hisztérikus lennék, akkor
4: nem,
5: megszűnik.
4: Nem pusztán azért. Maga azt mondta, hogy két dolog foglalkoztatja egyáltalán az életében, mióta tud magáról. Az egyik a halál, meg ennek a különféle módja és közelsége és lehetőségei. A másik pedig az, hogy hogyan lehet ezt a feszültséget, amit ez a folytonos gondolkodás okoz, megszüntetni. Legyűrni, elviselhetővé tenni, és ennek a módja a történetmesélés. Na most még azt is hozzáfűzte, és ezért fontos a dolog, hogy a történet az rendszerint egy halállal ér véget, ami nem a maga halála. És csak ezért írható meg, mert egy halállal ér véget a bárkiével, a magáival nem. Na most innentől kezdve akkor hogyan születnek mégis mondatok, hogyha...
5: Hát azt mondom, hogy máshonnan jönnek a mondatok, egész máshonnan, hiszen a dolog meg van oldva. Tehát a halál problémája, mint olyan, többé nem foglalkoztat. Se a magam, se a másoké. Az első időben borzalmas volt, tehát az első évben borzalmas volt, hogy nem tudtam részvétet mutatni. Tehát ha valaki a környezetemben meghalt, haldoklott, szóltak, hogy mondták, hogy XY meghalt, nem volt rá reakció. Mert magamban azt gondoltam, hogy milyen jó. Na most van az embernek egy élménye, ami felszabadítja, és ugyanakkor van a realitása, ami megtanítja, vagy meg akarja, vagy vissza akarja szoktatni valami másra, mint ha azt mondanám, hogy van egy élményem, amelyik azt mondja, hogy nyugodtan összecsinálhatod magad. Holott előtte is, és utána is szobatisztának kell lennem. Ezért meséltem el ezt a macskát. A macskát is megtanítja az anyja, hogy nem itt, hanem ott. Tehát ez az emlősöknek az életben maradáshoz szükséges. A kép, ami a halálba támad, az ezt mind kioltja. Tehát ez nem. Na most vissza kell az embernek magát szoktatni, de hát egy alapproblémámat, magát az ezzel való foglalatoskodást, az ki, tehát mintha kipipálta volna. Nincs. Tehát máshogy zajlik a színjáték, nem a színpadon, tehát a színpadon a legkevésbé. Régen is nagyon kíváncsi voltam a nézőtéren, hogy mi történik a nézőtéren. Tehát, mint hogyha a színpadon állók néznék a nézőteret. De most sokkal inkább.
4: Csak nem értem, miből jön a feszültség? Szóval miből jön az a feszültség, amiből eddig a mondatok születtek? Mert eddig, nem, ha jól értettem, abból születtek.
5: Tehát, hogy sokkal inkább. Inkább azt mondanám, hogy a feszültség tolt afelé, vagy ez a típusú feszültség tolt, most úgy látom, hogy a feszültség tolt afelé, hogy mondatokkal foglalkozzam, és ne, mit tudom én, vegyész legyek, mint ahogy az apám szerette volna, és kényszerített volna, vagy... De hát a mondatok régebben se születhettek magából a feszültségből. A kifejezés iránti vágy született a feszültségből, de hát az a munkának a lényeg éppen az, hogy ezt a feszültség az már magában a mondatban nem lehet benne. Na most itt eleve ki van, hogy húzva a méregfoga, mert ilyen jellegű feszültség nincs, csak régi szorongások, régi, tehát mindaz, ami a tudatnak a tartalma. De lényegi feszültség nincs, még csak kíváncsiság sincs arra, hogy akkor mi a következő fázis, tehát amikor az ember belelép a fénybe, az ami.
4: Több motivumot én nem tudok, amire az ember írna. Csak nem a rutin, de azt meg hagyd ne tételezzen föl, biztos van rá magyarázat.
5: Az is van. Hát az ember kapaszkodik valamibe, kapaszkodik az írásba, és akkor ott van a rutinja, ott van a, nem tudom én, 30 év tapasztalata. De hát azóta máshonnan írok, úgyhogy ezzel nem kell, tehát éppen azt kellett megtanulnom nagyon keservesen, épp olyan keservesen, mint annó, hogy akkor hogy lehet innen írni, tehát a szemléletnek egy más síkján. A 20. századi irodalomnak, vagy a 20. század végi irodalomnak a legnagyobb problémája a linearitása, ami nem egyeztetett össze a század vég se a nagy technikai találmányokkal, se a gondolkodásmóddal, túl lassú. Erre vannak ötleteim. Éppen azért, mert egy más térből néztem át, tehát hirtelen nagyon közel került az, amivel a komputertechnika, vagy az internet, vagy a nem tudom én micsodák ezek foglalkoznak, az baromira távol áll tőlem, tematikusan is tökéletesen távol áll. Csak a más térből való átnézés, tehát egyrészt a linearitás elhagyhatatlansága, mint törvény, mint alaptörvény, tehát amit megpróbálnak most technikával valahogy átugrani, nem fogják tudni. Fogják tudni csak olyan áldozattal, amit senki nem fog tudni megfizetni. Az már most is látszik, az áldozat. Magyarországon ennek még nincs irodalma, német irodalma
4: nem
5: már.
4: Nem fogják áldozatnak tekinteni, előbb-utóbb eljutnak
5: ezt
4: oda.
5: Most mondják az én komputer technikusom is, akit megtanít, és ha valami baj van, kihívom, és akkor ő is ezt mondja, amit maga, de még nem olvasta azokat a dolgokat, amiket kellene olvasni ahhoz. Tehát, hogy ez szellemtörténetileg, vagy antropológiailag stimmel-e, vagy nem stimmel, nem stimmel, nem stimmelhet. De hát mindegy, én ezt mondom, hogy nem stimmelhet, mert én erre tettem az életemet, tehát más nem mondhatok, hanem van a kettőnek, tehát a lineárisnak és a nem lineárisnak esetleg egy gondolkodásnak, esetleg egy kereszteződési pontja, ami talán irodalommal is megoldható. Valószínűleg a legkevésbé, prózával a legkevésbé. Tehát lehet, hogy tényleg egy halott műfajnak az utolsó lovasa vagyok, de kínomba, vagy az új életembe, a kínomba valamit úgy látok, ami talán használható.
4: Érdekelne.
5: Erről nem tudok beszélni, mert nem, mert hát ez munka, tehát ez egy olyan, nem, ez előre nem lehet se absztrakt, se ennél többet nem tudok mondani, csak
4: műfajilag sem meghatározható.
5: Nem tudok mondani, mert nem, tehát ez annyira munkában van minden, hogy nem lehet róla semmit mondani, vagy ilyen entuziasztikus hülyeségeket mondanék, itt lihegnék a saját munkámról, vagy pedig elméleti ilyen eszmefuttatásokat mondanék. Tehát egyiknek sincs értelme.
4: Ezt majd később megbeszéljük, ezt a lineáritást, csak most még oda visszatérve, hogy nem igaz, hogy elkerülhető, és nem is tudja elkerülni a minősítést, szóval nem pusztán azt mesélje, hogy mi történt ott, és milyen állapotban volt, mikor visszajött, hanem ennek a kettőnek az összevetéséből óhatatlanul az következik, hogy az volt egy valóságos állapot, mert ott a teljességgel találkozott, szóval az volt a tökéletes állapot, minden ehhez képest derivátum, valami olyasmi, amivel az ember megpróbálja elviselhetővé, vagy kevésbé magányossá tenni a földit.
5: Ez igazolható, mert ha az ember nem mindig a teljességre vágyna, akkor nem találta volna ki magának a vallásokat, nem találta volna ki magának Istent, nem találta volna ki magának azt, hogy ő szerelmes, hanem csak közösülne. Mindezek a dolgok nem zavarnák, és nem érdekelnék. Mint ahogy a fekete kis cicámat sem zavarja, hogy van-e Isten, vagy, és nem is érdekli. Nem, valószínűleg.
4: Volt neki valószínűleg.

0: keresek szerelembe, vallásba, parapszichológiába, tehát mindenfélébe, ami a teljességet ígéri. Ideológiába, forradalomba, tehát a szociális megváltás álmába. Most mindezek számomra azóta, azért mondtam azt is, hogy tulajdonképpen most a filozófiával kéne elkezdeni, csak hát egy új életet kéne kezdeni, és erre nincs idő, hogy az ember egyáltalán föl tudja mérni, hogy legyen egy iránytűje, és ebben az esetben az irodalom vagy a művészet nem mindig a legpontosabb iránytű.
1: Látja, maga is arról beszél, hogyha megérteni akarná, meg más szempontból akarná látni azt, amit eddig így látott, ahhoz új életet kéne kezdenie. Én most óhatatlanul minősítek, mert különben nem tudom világosan elmondani. Így van. Szóval nem értem ezt a lesajnálást, egészen köznapian fogalmazva, amit az élettel szemben állandóan tanúsít. Tényleg azok az emberek, talán maga is, akik az élethez ragaszkodnak, nem azért ragaszkodnak hozzá, mert arról, hogy mi van utána, arról csak feltételezések vannak, tudomások nincsenek, az viszont tudható, hogy amíg élünk, addig ez a teljességérzet, vagy vágy, vagy keresés, az van, ami fontos. De ez élethez kötött. Szeretném, hogyha elismerné, hogy a teljességélmény az élethez kötött. Mint már elmondta, hanem ha most nem ülne itt, akkor...
0: Akarja, mint egy rendes derék pedagógus néni, hogy ne csak az igazat mondjam, tehát ne csak azt, ami a fejemben van, a tudatomban van, mint tartalom, hanem azzal még segítsek is az embertársaimnak, hogy az életet el tudják viselni.
1: Nem. Én csak azt szeretném, hogyha a minősítéseiben is konzekvens lenne, mert hogy a leírásaiban az teljesen világos.
0: Nem minősítek, én nem érzem, hogy minősítenek.
1: Hát
0: de mit minősítek? Én csak azt mondom, hogy az élet a teljességnek egy bizonyos szintjét tudja elérni. Arról mi még nem beszéltünk, tehát nem beszéltünk arról, hogy én mit gondolok például a szerelemről. Amikor két ember, aki két teljesen különböző országban, két teljesen különböző nemben, két teljesen, mert nem az a természetes, az a természetes, hogy azonos neműek legyenek. A természetellenes az, hogy mindig két különböző nemű ember egy azonosságban találkozik. Ez a csoda. Még olyan is van, ugye, hogy nem is beszélik egymás nyelvét, csak látják egymást, és valamit látnak. És ezek találkoznak. Ez nem kisebb csoda, vagy nem kisebb esemény a Földön, mint az, amit én teljességként a halálban átéltem. A különbség annyi közöttük, hogy ők ezt nem tudják megőrizni. A szerelemnek konfliktusai lesznek, és a szerelem megszűnik. Ezek mind véges dolgok, és ez egy más dolog, mint a végtelen. Tehát ez más dolog, mint a világegyetem, az más dolog, mint... Amit valamennyien érzünk, hogy van, hát valamennyien törekszünk rá. Ha nem lenne, akkor nem törekednénk. És ez nekem úgy tűnt, ezt próbáltam ábrázolni, mintha a halálban lenne. De hát minden vallás, meg minden költészet ezt mondja. Most ráncigáljam magának elő Rilkét, ma reggel olvastam az első duinói elégiában. Van egy nagy áram, mondja, hát erről beszélek, ahol az angyalok néha nem tudják, hogy halottakkal vagy az élőkkel vannak-e, azokat ragadják-e magukkal. Tehát mind a kettőt együtt. Tehát nincs külön. A születés az a halál. Amikor átélem a halálomat, akkor tulajdonképpen a saját születésemet látom. Az utolsó képpel megkapom az első képet. De aztán mi van, nem tudom.
1: Igen, csak mind a kettő annyira anyaghoz kötött, mind a kettő annyira élethez
0: nem,
1: kötött.
0: Nem, anyaghoz kötöttem, tudom csak elmesélni, mert a hang maga, amit most kiadok, az anyag.
1: Megélni is csak anyaghoz kötöttem, tudja, nem ment át azon a nyíláson.
0: Jó, hát erről nem tudom, most nagy esőt nem akarok letenni, csak azt mondom, hogy csak anyaghoz kötöttem tudok valamit megjeleníteni, ami nem anyag. Ez a problémám.
1: Nem ez a bajom, hanem hogy maga hierarchiát állít föl, és mindaz, ami a földi életünk, a magáé is, és minden, ami ahhoz kötött, ez a vágy is többek között, amik a teljességre irányul, az kevesebb, nem éri meg, alacsonyabb rendű, mint az a...
0: Igen,

0: politikai
1: kérdésről nagyon szívesen beszélek. Ugyanis azért politikai kérdés, mert van hierarchia, ezt én most aztán tényleg megtapasztaltam, eddig is tudtam, hogy van hierarchia, csak a demokratikus lényem, a demokratikus politikai meggyőződésem az arra vezetett, az ellenkező irányba vezetett, és azt mondta, hogy hát persze, hogy van hierarchia, mert például nem mindenki születik Wagnernek, nagyon kevesen születnek annak, de az emberekben van valamilyen fajta egyenlőség. Én azt hiszem, hogy ezt írásban is valamilyen szinten megvalósítottam. Én azt mondtam, hogy ez a szenzualitás, tehát az emberek a dolgokat azonos, függetlenül a műveltségüktől, az életkoruktól azonos módon fogják föl, és mégse azonos módon élnek. De a törekvésük az azonosság és az azonosulás. Ebből aztán irigység, gyűlölet, szerelem és mindenféle más származik. De változatlan azt kell mondanom, hogy egy olyan demokrácia, vagy egy olyan egyenlőség, akár kommunista, akár fasiszta, akár liberális demokrata alapon, tehát ezek ötletek arra, hogy a társadalom hogyan szervezhető meg, nem elképzelhetők, mert van hierarchia. Nem csak a művészetben van hierarchia, hanem mindenféle másban is van hierarchia. Tehát vannak előbbre való dolgok, mint ahogy ezt az antikék is gondolták, tehát az antik gondolkodók is gondolták, akik tulajdonképpen egy csomó dologgal nem foglalkoztak, amivel mi már nem tudunk nem foglalkozni. Tehát a rabszolgákkal például nem foglalkoztak, hogy a rabszolga is beleértendő-e a diktatúrába vagy a demokráciába. Nem volt beleértendő. A nők sem voltak beleértendők. Egy férfi társadalom volt, amelyik saját magát szerette és saját magát rendezte. Ma ez már nem így van, tehát ez mint minta, legfeljebb csak mint gondolkodási segítség vagy mankó lehet érdekes, másként nem. De hierarchia bizony van. Vannak előbbre való dolgok, vannak. Ez a posztmodern ebbe egy ilyen, mint egy ilyen nagy fűvágó, mindent szépen úgy levágott, és így kifújta a füvet.
2: Csak próbálja.
1: De ez egy olyan kísérlet, ami, hát ez nem megy. Szóval nem megy, mert ha minden egyenlő, akkor nincs dialógus. És ha nincs dialógus, akkor állatok vagyunk. A Baudrillard is egy állat, meg az összes francia filozófus, akik ezt amerikai egyetemeken így szétítették. Meg a Derrida is, meg az összes többi. Tehát akkor nincs párbeszéd. Párbeszéd ott van, ahol hát a dolgok között különbség, ahol az emberek differenciálnak, és differenciáltan fejezik ki magukat. Különben diktatúra van, különböző színű.
2: Tehát hierarchia van, rendben van, és ez a hierarchia miért minősíti az életet úgy, ahogy van, mint említettem, volt összes törekvésével, vágyával, szépségével, teljességről való fogalmával, kevesebbnek, mint ezt a néhány pillanatot, földi idővel 3,5 percet, amit maga átélt.
1: Ezt én nem tudom így kapásból megindokolni, de hát csak arra utalok, hogy ezt nem egyedül teszem, hanem majdnem minden, nem minden világvallás ezt tette eddig, ami azt jelenti, az, mint úgy, én úgy értelmezek, hogy az emberiség kultúrája, tehát mindez, amit tapasztalatként fölhalmozott több ezer év írásos vagy szájhagyomány által terjedő tapasztalataként, hogy van egy túlvilág és van egy e-világ. Az e-világ az a kevésbé érdekes, és a túlvilág a teljesség. Az e-világban nem mindegy, hogy viselkedünk ebbe a világban, tehát itt egy etikai komponens is belejön a dologba. Nem mindegy, hogy hogyan viselkedünk, mert ahhoz képest leszünk ilyenek vagy olyanok a túlvilágon, stb. Stb. Ezek tapasztalatok, és csak ez a nagyon kicsi 200 év próbált egy más, tehát a hangsúlyt egy kicsit máshová tenni.
2: Az életre. Az e-világi életre.
1: Nem, az életre nem, mert az életre mindenki életbe akar maradni, a test önmaga életbe akar maradni. Nem én döntök magamról. Tehát a testem dönt helyettem, tehát az életenergiák döntenek. Éppen erről beszélek, ez a nagy áram. Az eldönti, és akkor én nekem azt kell csinálni, ami el van döntve. De hát erről is nincs olyan világvallás, amelyik erről benne számolna. Csak ezt megnevezi Istenként. Én nem nevezem meg, mert azóta, amióta visszatérítettek, még nagyobb bajaim vannak az a megszemélyesített Istennel, mert egy olyasmit materializálunk, ami ugyan sejtésként vagy észleletként szenzuálisan bennünk van, de abban a pillanatban, hogy át akarjuk tenni, de egymással meg akarjuk beszélni, kénytelenünk vagyunk materiális formát adni. És éppen ezért nagyon nagy bajaim vannak vele, tehát igyekszem elkerülni, hogy Istennek nevezzem. Mert abban a pillanatban az ember egy szakállas akasztjára gondol.
2: De jó, szóval ha ez így van, ahogy az most megint ebben a körben elmondta, akkor a tömeges öngyilkosságot végrehajtó szektáknak van igazuk.
1: Nem.
2: De?
1: Nem.
2: És akkor...
1: Hát azok borzalmas, hát azok erőszakos halált csinálnak magukon és egymáson. Nem, azoknak abszolút
2: honnan
1: nem
2: tudja.
1: Hát honnan?
2: Hát elmennek a teljességhez.
1: Nem.
2: Önszántukból.
1: Nem. Minden ilyesmit én nem helyeslek. Nem etikai meggondolásból nem helyeslem, hanem azért, mert nem helyeslem, mert ez nem az mi dolgunk, mint ahogy a születés sem az én dolgom, ahogy a fogantatás nem az én dolgom, ez sem az én dolgom, ez nem az én dolgom.
2: Miért mondja, hogy nem a maga dolga? Már százszor önkezével véget vetett volna életének, hogyha nem lenne tekintettel azokra az emberekre, akiknek ez fájdalmat okoz. Hát tehogy nem a mi dolgunk.
1: Nem föltétlenül. Az én apám öngyilkos lett. Tehát tudom, hogy milyen súlyt helyezett ezzel rám. Most én ezt nem akarom megismételni, ez egy egyszerű megfontolás. És most már ettől nagyon messze is vagyok. Tehát ez csillagévnyi távolságra is vagyok ettől az elképzelés. Ha rossz helyzetben vagyok, akkor még mindig eszembe jut, mint megoldás, vagy mint mindenkinek eszébe jut, vagy Magyarországon mindenkinek eszébe jut sajnos, de éppen a rossz minta, és ezt a Polc Allen, a Mészői Miklós felesége, aki ugye pszichológus, és hihetetlen élettapasztalattal rendelkező ember, ezt tudatosította bennem, hogy ez egy rossz minta követése, tessék abba hagyni. És hát tényleg az ember felnőtt, akkor egy rossz mintát nem akar követni, és nem akarja továbbadni. És utána az egész életem arra irányult, hogy mindaz, amit az embernek dühből, gyűlöletből, amit adnak, lehetőleg ne adjam tovább, továbbadom. De lehetőleg ne adjam tovább, akkor hát ez se. De ez nem, hogy mondjam, ez... És még messze is túl vagyok ezen, szóval ez nem...
2: De most egy praktikus megfontolásról beszél, arról, hogy a maga édesapjának az öngyilkossága micsoda súlyt rakott magára, és ezt maga nem akarja megismételni. Az meg megint egy norma, hogy nem a mi dolgunk. Ez két különböző dolog most, amivel érvel.
1: Nem, mert hogyha abból indulnék ki, hogy az élet a csúcs, a maga a gyönyör és a teljesség, és ha engem nem részesített a társadalom, a szerelmem, a jóisten, vagy bárki ebbe a gyönyörbe, akkor én nekem jogom van ezt a síralomvölgyet elhagyni. Csak ez nem így van. A síralomvölgyet úgyis elhagyom, de most már kézzelfogható tapasztalatom van arról az erőről, vagy arról az áramról, amit a Rilke is áramnak nevez, holott nem volt a klinikai halál állapotában. És ez tényleg egy áram, hát mindenki hallja a saját vérének az áramlását. Hát naponta egy ember szíve, ha 70-es pulzust számol az ember, akkor 100.800-szor ver. 100.800-szor 24 óra alatt. Most tessék elképzelni egy izmot, amelyiknek ezt 72 évig, ezt megszorozni 72-vel. Ezt 72 évig nem, hogy ki kell bírnia, hát akkor most ehhez én mit szóljak hozzá? Hát ehhez nekem nincs hozzá szólnivalóm. Csak mint a szimbolikus költők, vagy mint a... Csak csodálkozhatom és dicsérhetem. Na jó, de hát akkor ezzel együtt az élet egy síralomvölgy, mert minden véges, mert minden, amire vágyunk, az csak pillanatokra beteljesíthető, és ugyanakkor mégsem lehetünk tisztességtelenek, pedig azok szeretnénk lenni, és azok is vagyunk. Most ezek hierarchiák, ez megint csak ahhoz az örök vágyhoz tartozik, hogy valamit abból a extra túrból, nem tudom máshogy kifejezni, abból a fantasztikumból még pluszba lecsapoljunk, hogy vannak ilyen pillanatok, amikor az ember a teljességet az életben megéli, hogy van a halál, ami maga a teljesség, hogy ez az egész egy olyan törvényrendszer alatt áll hierarchikusan bizony, amelyikben nekünk csak nagyon kevés belátásunk van, hogy van egy ilyen vágyunk, a fauszti vágy, hogy akár az ördöggel is szövetkezve mégiscsak belelássunk. Tehát ez egy komplexum, aminek vannak részei, ahol az embernek differenciálnia kell, ahol vannak hierarchiák, stb. És az élet ebből, tehát ebből a teljességből, ami az érzékek szintjén valamennyiünk, amiből az érzékek szintjén valamennyien részesülünk, tehát a praktikus élet ebből nagyon keveset valósít meg, nagyon keveset igazol, nagyon keveset ad. És ezért mondja az ember, nem csak a zsidó-keresztény kultúrkörben, hanem a iszlámban talán még inkább, vagy a buddhizmusban még inkább, hogy hát ennek nincs jelentősége. És amennyivel nagyobb jelentőséget tulajdonítunk a saját személyiségünknek, annyival nagyobbak a nehézségeink, mert annyival inkább egyedül vagyunk.
2: Nem akarok semmi nagyobba belemenni, szóval se az Istenbe, se a szerelembe, se az írásba, de szeretném, hogyha ha lineárisan a végére jutnánk a történetnek, szeretném, ha elmondaná, hogy mit jelent ez az újratanulás. Tehát mit jelent az, hogy magának vissza kellett jönni ebbe a világba, és nem voltak már megfelelőek és elégségesek azok a reflexe és az a tudása, amivel eddig csinált az életet, ezek szerint, ha jól értem.
1: Nem, igen, nem volt elegen.
2: Miért?
1: Most nem tudok, még csak hasonlatot sem tudok találni rá. Hát mit tudom én, amikor először kimentünk az utcára, a feleségem kísért, valahol el kellett mennünk, már nem emlékszem hova. Normális hétköznap volt, és közlekedtek az autók az utcán, és az emberek mentek. És ez tényleg olyan volt, mintha az óriások birodalmába tévedtem volna, vagy a pokolba. Tehát a hangok hihetetlen hangosak voltak, az arcok és a testek, tehát a maga a tömeg, a testek tömege hihetetlen agresszívek, és Az volt az érzésem, hogy állandóan elsöpörnek, tehát azzal, hogy elmennek mellettem. Én hozzá voltam szokva, hogy én nagyon súlyos beteg emberek között vagyok, akik nálam jóval betegebbek. Tehát az én ott egy figyfele voltam, nem egy eset. Tehát nekem nem vágták föl a mellemet, nekem csak belementek az ágyékomon az érrendszerembe, hát ez egy semmi, hát két nap után az embert kidobják röhögve. És mégis úgy éreztem, hogy nem tudok aklimatizálódni hozzá, nem tudok. És ez szellemileg is értendő, tehát, hogy itt minden túl nagy hozzám képest, minden túl erős, minden hatás túl durva, hát mint a kis cica, amelyiket találtam, hogy hát egy világban, ami nem rá van méretezve.
2: Ez több, mint a betegember félelme az egészségesek világától?
1: Hát egyrészt a betegember félelme az egészségesek világától, tehát ahol minden az egészségesekre van szabva, és nincs beszámítva, hogy valaki például egy taxiba, ahol üvölt a rádió, és 10 tonna cigarettát már elszívtak benne, nincs beszámítva, hogy én nem vagyok abban az állapotban. Egyszerűen fizikailag egy olyan fájdalmat okoz. De a kórházak sincsenek arra ráállva, hogy itt beteg emberek vannak. Mert a kórházakban is, a magyar kórházakban különösen, nem szerencsésen megtapasztaltam, vagy szerencsétlenül a német kórházat is, bizonyos határokon belül ott sincsenek ráállva arra, hogy itt beteg emberek vannak, kérem, és nem egészségesek. A világ az egészségre van fölépítve. Ez az egyik. a másik meg nem a halálra van fölépítve, hanem az életbe maradásra, és én meg a halál élményével voltam eltelve, tehát én ott maradtam hosszú hónapokra, évekre, de annak volt nagyobb a vonzása, tehát olyan, mintha lenne egy szerelmed, akit nem tudsz elhagyni. Tudod, hogy a realitás arra kényszerít, hogy hagyd el, de nem tudod elhagyni, mert mindened oda köt hozzá. És ezek nem emlékek, túrót. Az, hogy az ágyékod ott van, a szaglásod áll, érzi a szagát. Csak ezt a hasonlatot tudom mindig mondani, tehát ezt a szerelmi hasonlatot. Tehát az fogva tartott, az fogva, tehát a teljesség élménye ilyen teljesen, tehát a teljesség élménye az fogva tartott, még akkor is, hogyha a racionális eszem igyekezett alkalmazkodni, tehát a racionális nem az eszem, a gyakorlatom. Tehát az, hogy előtte is, meg utána is, van egyfajta gyakorlatom abban, hogy az ember racionálisan hogyan viselkedik, hogyha alkalmazkodik, hogyha valami nem tud megoldani, akkor inkább hallgat. És kivár. Tehát egyfajta kivárási taktika. És hát ezt senkivel nem tudja megosztani, nem tudja megbeszélni. Ha megbeszéli, akkor megkísérli, akkor elzárkóznak. Igazuk van. Én is elzárkóznak. Nem biztos.
2: Elzárkóznak kell.
1: De elzárkóznak. Jó.
2: Nem, inkább nyugtatnak? Nyugtatni akarnak?
1: Hülyeségeket mondanak, tehát mint egy gyereknek, akinek elment az esze, egy kicsit meg akarnak nyugtatni. Hát azzal viszont én nem tudok mit kezdeni, hát jó, nincs rajtam mit nyugtatni, szóval nem vagyok ideges. Tehát ez egy nagyon komplikált feladat, csak azért beszélek róla, mert ne beszélek róla, nem tudom én. Tehát nagyon nehéz volt, igen. Tudom.
2: Csak azért érdekes, nem pusztán azért érdekes, mert ezek szerint a porszívózástól kezdve mindenféle gyakorlati tevékenységet, még meg a gyom kihúzkodást is meg kellett tanulni a lényegében. Igen. De ami a fontosabb, hogy a kedvet is meg kellett tanulnia hozzá. Azt megtanulta? Az íráshoz is, a gyomhoz is, a porszívózáshoz is, egyáltalán az élethez.
1: Az nem nehéz. Az nem a kedv, mert például a visszatérítés után, amikor már nem kaptam morfiumot, tehát nem lett volna indokolt, akkor már a szívsebészeten feküdtem, és felém se néztek, tehát nem, hogy valamit belém adtak volna, meg voltam oldva. Kinéztem az ablakon, és jobban láttam az eget, pedig hát sok néznivaló egy kórház ablakon nincs. A szememnek hihetetlen, mert a test az egy nagyon nagy úr. Tehát a szememnek a kék nézése, az egy rettenetes élvezet, az, hogy az ember él. De ugyanakkor van egy másik fele, amelyik már meghalt, és az az erősebb ebben az állapotban. És ezt a kettőt összecsúsztatni, ami elszürkíti mind a kettőt természetesen, illetve egy állandó ilyen feszültségbe tartja, ami nekem most már nincs, van helyette más, az nagyon nehéz volt, tehát az évekig tartott.
2: Nekem legelőször már nagyon régen volt ez egyébként, ott vált átélhetővé a halálból való visszatérés jelentése, meg az, hogy az élet mennyivel fontosabb dolog bármiféle nemes halálnál, amikor olvastam Sartre drámáját, az Altonai foglyokat, ahol egy természeti jelenség, az eső, elered az eső, és ez döbbenti rá az egyik főszereplőt, egy nőt, arra, hogy mennyivel fontosabb dolog élni, hogy mennyire nem akar meghalni, sem elvekért, sem másokért, sem semmiféle ügyért. Ez a kék ég, ez nem volt erősebb élmény magának a halálvágynál, tehát ilyesfajta örömöt nem okozott a visszatérés?
1: Nem, egy más típusú. Tehát miután a kamaszkoromtól, amikor összeomlott a szüleim halálával, összeomlott körülöttem a világ, meg 56-tal, meg november 4-ével, hogy megint dübörögtek a tankok, és ez egésznek ezzel a kilátástalanságával, és hát ez egy szinte természetes gesztus volt, ami hát a magyar statisztikákban látszik is, tehát az, hogy az embernek az első gondolata az, hogy na jó, akkor vessek véget a dolognak, ha ez ennyire kilátástalan. De sok minden összejött, ami nem egy. Tehát a kamaszkorban az embernek meggondolatlanul bele kellene menni az életbe, én meg nem mehettem bele, mert össze volt éppen dőlve a világ körülöttem, tehát rettenetesen nehéz volt fölnőni, baromi nehéz volt. Nem nehezebb, mint másnak, csak én ezt nehézségként éltem át. Tehát első asszociációban mindig ez a halálvágy jött, és ezért sokat is foglalkoztam vele, mert hát ez lett a szakmám, hogy azzal foglalkozzak, ami van, és abból induljak ki, hogy nekem mi van, mert az az egyetlen kézzelfogható, és abból tudok következtetni másokéra. És hát sokáig ugye a kádárizmusnak ezekbe a, vagy akár brezsnyevizmus, tehát az, hogy a világbirodalomnak a feje egy szenilis mozgásképtelen aggastyán volt, akit hátulról injekciókkal és távirányítással valahogy úgy mozgattak a nemzetközi porondok, és nekem ezt kellett eltűrni szótlanul. Hát közben írtam az emlékiratok könyvét, ami végtelenül kimerített a testemet, a lelkemet, mindenemet, elfogyott. És amikor befejeztem, akkor kezdődött egy ilyen feltartóztatatlan belső beszéd, amelyik azt mondta, hogy dögölj meg, nincs kész vége, nem fölösleges. És tényleg megdöglöttem. Tehát magam hívtam elő ezt az egészet, és ezt utána ráébredtem arra, hogy ezt magadnak hívtad elő. És akkor az a hang, amelyik azt mondogatta, hogy dögölj meg, tehát a rajtam kívülálló, vagy a független, amit nem tudunk irányítani, amiben nincs beleszólásunk, illetve állandóan feleselünk vele, de erősebb. Rosszat mond az egyik nap, a másik nap meg jót. Nem tudjuk elválasztani, hogy ez most Mephisto, vagy egy angyal. Ez a problémánk. Ez akkor azt mondta, hogy ezt te okoztad. Na most ez azt jelenti, hogy kék az ég, tehát élni kell. Tehát azt jelenti, hogy az a meggyőződés mélyült el, ami már korábban is volt, meg amit a Polcálen megerősített, hogy nem szabad. Nem csak azért, mert nem szabad továbbadni valamit, ami rossz, hanem hát mert ez az egyetlen életed, meg nem tudom én micsoda, amit az ember a sarki fűszerestől is tud. Mert az is ezt mondja, amikor látja, hogy rossz kedved van.
2: Ez más, amiről maga beszél, mint amit én kérdeztem, ez egy belátás. Az meg egy öröm.
1: Én csak ezért mondtam el, mert én csak a belátás formájában éltem át, és a belátás az számomra mindig öröm is. Tehát az, hogy képes vagyok valamit belátni, amit az ember elvileg nem lenne képes belátni. De a két dolog azonos, mert van, aki szimbólumokban lát, és van, aki belátásokban. És én egy etikus beállítottságú ember vagyok, tehát ilyen állandó etikai mérlegelés működik bennem. Most elmondtam a rossz oldalát is, meg a jó oldalát is. Vagy azt, amit jónak tartunk, és azt, amit rossznak. Tehát egyszerre mindig a kettő van jelen. És van, aki képekben lát. Tehát azt mondja, hogy kék az ég, és azért, mert kék az ég, tegnap a Kistétényi Melinda azt mondta, állandóan azt mondogatta, hogy ilyen kék még nem volt az ég. Hát nem láttam egész nap felhőt, ez azt jelentette, hogy ilyen boldog még nem voltam. Biztos minden nap, akkor is, ha felhőt lát, akkor is tud magának valamit mondani, amivel boldog lehet, hogy felhőt lát, de minden esetre ezt mondta. Tehát van, aki ezt a szimbólumot használ. Ezért mondtam én is, hogy mert az, hát én is szimbólumokat használok, hogy amikor a kórház ablakon kinéztem, olyan kéknek az eget soha nem fogom látni. Dubrovnikban láttam egyszer hasonlónak, amíg nem összebombázott Dubrovnikban. Talán azért, mert amikor kinéztem az ablakon, akkor éppen nagyon boldog voltam. De lehet, hogy tényleg különösen kék volt, és ezért voltam boldog. Ezt már nem tudom.
2: Azt mondta, hogy tulajdonképpen mind a mai napig nem tért vissza igazán, nem tanult vissza igazán, noha évről évre jobban, és valószínűleg sose fog. Ez mit jelent?
1: Hát éppen az öröm oldalát, tehát amire kérdez, ami az életben élvezett vagy öröm, minden az tulajdonképpen. De van egy distancia különben is az emberben, és bennem meg egészen speciálisan mindig is volt, ami már majdnem a merevség, majdnem a merev görcs.
2: Szerintem azt is szégyellő, hogyha boldog, nem?
1: Nem, egyáltalán nem. Az egy, nem, ez nem volt hülyeség, ez valószínűleg így látszom, de nem, abszolút nem. Merev vagyok, merev görcs vagyok, de nem teljesen képtelen a boldogságra. Egyáltalán nem vesztettem el az örömet, csak máshol van, vagy máshogy van. Nem olyan primér helyen van, ahogy az... De a szenvedés se. Tehát a szenvedés oldala se. Nem tudom olyan primér módon átadni magamat az örömnek, de nem is szenvedek olyan primér módon, ha valami rossz ér, hanem más helyen van. Amit a többieknek nem nagyon szabad mutogatni, mert vagy sértve érzik emiatt magukat, vagy örülnek, tehát kár örülnek. Tehát mindenképpen egy nagyon, például most, az utóbbi időben, hát ez a demokratizációval is kapcsolatban van, sokkal elementárisabb ellentéteket váltok ki emberekből, mint korábban. És nem tudom megakadályozni. Holott régebben gazdálkodni tudtam vele, tehát jobban tudtam vele gazdálkodni.
2: Ellenérzéseket? Ugye?
1: Ellenérzéseket, dühöt, gyűlöletet akár, amit régen mindig csak a hátam mögött és nagyon nehezen érzékelhetően kaptam. Azt most szemtől szembe, telefonon, levélen, folyóiratban, rádióban, mindenhogy, magyarul és idegen nyelveken, szóval ez most jön. Az mindig, tehát a buddhistáknak van egy ilyen tanítása, hogy mindig az történik veled, ami benned van. Tehát mintán bennem most van egy jóval nagyobb distancia, amit viszont nem én csinálok. Eddig én csináltam, mert így jött ki az életutamból, és így jött ki a gondolkodásomból. Tehát ahogy az életutamat földolgoztam. És ezért ez egy olyan látszatot teremtett, hogy ezzel óvatosan kell bánni. Én ezt nem éreztem így, most látom. Most viszont nem ilyen látszatot nem teremtettek, hogy velem óvatosan kéne bánni, mert éppen én bánok nagyon óvatosan. Mert állandóan mérlegelem, hogy mi az, amit mondhatok, és mi az, amit nem mondhatok. Sokkal határozottabb voltam régen. Éppen az, hogy most sokkal nagyobb felületeket hagyok nyitva, és őrizetlenül.
2: Azért, mert nem érdekli, nem foglalkoztatja?
1: Hát nem nagyon foglalkoztat. Tehát az a kis önvédelmi rendszer, az leépült, és én figyelem azt, hogy nehogy most van egy régi életkép, egy új életkép, és van egy halálkép. Tehát ez tulajdonképpen három. Tehát, hogy itt a háromban ne védsek. Tehát ennek az egyensúlyát ne sértsem meg.
2: De ez egy belső dolog? Szóval úgy értem, kényszeres?
1: Nem kényszeres. Az óvatosság az nem kényszeresség. Késztetés. Uh-huh. Tehát nem, nincs megrendelője. Ez az egyetlen provokatív vonása egyébként, amit meg szeretnék őrizni. Tehát az, hogy általában mindig van mindennek megrendelője, de ennek nincs.
2: És ezt miért nevezi provokatív vonásnak?
1: Azért, mert a megrendelőt aztán mindig valahova lehet kötni, és akkor be lehet a dolgot sorolni, tudja? És ha valaminek nincs megrendelője, akkor nincs. Szabadságát, az ennek például örülni tud.
2: Maga azt mondta, hogy különféle politikai ideológiák vagy gondolatrendszerek próbálkoztak azzal, hogy az egyenlőséget megteremtsék a földi világban, amely, mint mondta, volt a szenzualitás szintjén megvan. Miért rendeződnek ezek a vágyak olyan nagy ideológiákká, amelyek aztán embereket képesek megmozgatni, akár már öncélúan is onnantól kezdve? Vagy más célból, inkább így mondanám.
1: Hát az ember egy nagyon mély vágyának megy utána. Tehát az a szép, hogy egy olyan vágyat, vagy egy olyan törekvést próbál átvinni a társadalom szintjére, és hát ma már a tömegtársadalmak szintjére, tehát még globalizálni is, vagy mint a francia forradalmárok, akik először megpróbálták univerzalizálni ezt a vágyat, tehát hogy azonos vagyok a többiekkel, és jogom van ehhez az azonossághoz, mert én is ugyanúgy születtem, mint mindenki más. Ez a, ugye a francia forradalom, vagy a felvilágosodás egyik alapelve, hogy ez egy nagyon nagy felfedezés, csak ez a felfedezés az én megítélésem szerint nincs rendesen a helyére kötve. Tehát, hogy ez hol igaz és hol nem igaz, vagy hol lehet igaz és hol nem lehet igaz. Hát minden esetre a 20. századnak a végén látható, mintán a két nagy extrém kísérletet, a fasiszta egyenlőségi kísérletet és a kommunista egyenlőségi kísérletet a maga összes katasztrófájával és az összes több 10 millió halottjával, akik a mi halottjaink, magunk mögött tudjuk. Most azért már látható, hogy esetleg ezekkel a evolúciókkal vagy revolúciókkal talán rossz helyre kötjük be. Az egyenlőség az a szenzualitás szintjén egzisztál, az a tere, az, hogy nagyon primitív tér, és egy végtelen tér ugyanakkor. Tehát az, hogyha az két ember ránéz egymásra, akkor az égvilágon semmi nem szükséges számukra, se a beszéd, se az érintés, se semmi, és körülbelül tudják egymásról, hogy a másik hol áll, milyen a karaktere, mi várható tőle, és ehhez képest aztán a kommunikációnak az összes többi formája, vagy ennek az igazolása, ennek az alapérzésnek, vagy a cáfolata, és akkor konfliktus van. A konfliktusok általában úgy szoknak végződni, hogy azt mondja, hogy már az első pillanatban megmondtam pedig. Tehát az első érzés, az első, megláttam, és szerelemre lobbantam. És aztán vagy elnyomom, vagy nem nyomom el, tehát ennek az az elve, azért szükségeltetik másrésztről, hogy ez valamilyen módon szociálisan, tehát a társadalom szintjén kanalizálva legyen, mert ha mindenki utána menne, éppen azért, mert nem kis csoportba élünk, hanem nagy csoportba, akkor a káosz állna elő. Tehát a társadalom nem szervezhető se a szenzualitással, tehát nem emelhető át a társadalom szervezés elvévé.
2: De magyarázzal, hogy miért nem?
1: Hát azért nem emelhető át, mert nem működik a társadalom szintjén. Tehát a kommunisták is megpróbálták azt mondani, hogy ez, gyerekek, hát egyenlőek vagytok, hát mondjatok le a vagyonatokról. Nem mondtok le, elvesszük. Elvették, elosztották újra. Mindenki elégedetlen volt vele. Az is, aki kapott, az is, akitől elvették. Legfeljebb azok, akiknek már nagyon régóta volt, azok belenyugodtak. Tehát az arisztokraták jobbára belenyugodtak, mert nekik már 800 éve, 500 éve, 300 éve volt, hozzászoktak. De a kispolgár, aki kapta, az nem nyugodott bele abba, hogy kapta, lopta, elvette, rabolta, a Dunába lőtt valakit miatta. Nem tudta a lelkismét még, és még akart. Tehát ez így nem megoldható. Ez az sem megoldható, az egyik, hogy az egyik nemzet az magasabb rendű, a másik meg alacsonyabb rendű, és ezt el kell fogadniuk az alacsonyabb rendűeknek, sőt olyanok is vannak, akiknek azt el kell fogadni, hogy kiirtsák őket. Ez sajnos nem elfogadható, a világ legalábbis eddig nem fogadta el, a nagyhatalmak összefogtak, és fogták, és kitekerték a Hitler nyakát. Még akkor is, hogyha nagyon sok híve volt, és még maradt is bőven. Ez így nem megy. Tehát ez nem megy. Tehát ez a vágy a társadalom szervezés szintjén egyszerűen nem működik. Ennek a vágynak a kielégítése, a vágy maga működik, csak a kielégítése nem.
2: Miért köti ezt, amit maga szenzualitásnak nevez, tehát az az érzékelés, ha jól értem, az igen. érzékelés biztonsága és ösztönössége. Azt mondja, ha azt követnénk, az káosz lenne. Miért?
1: Én a szenzualitáson az érzékelésnek az egyenlő képességét, adottságát értem. Azt, hogy ez nem csak az ember számára egyenlően adott, függetlenül attól, hogy ez egy intelligens ember, vagy nem intelligens ember. Fiatal ember, öreg ember. Nő ember, férfi ember. Magyar ember, hottentotta ember.
2: Nem függ kultúrától, életkortól
1: sem? Nem, kultúrától se függ, nagyon érdekes módon, mert ha függene, akkor egy ausztráliai benszülött nem tudna mit csinálni egy ausztráliai kinszülöttel, tehát egy ausztráliai bevándorlottal, de hát nagyon jól meg tudták oldani a dolgot, az egyik kiirtotta a másikat, alig maradt belőle valami, és azok meg védekeztek, mert azok is ugyanabban a szisztémában éltek, védekezés, támadás, háború. Ez is a kommunikációnak egyik formája. Tehát fölmérem, hogy a másik ellenségem vagy barátom. Ha van tapasztalatom arról, hogy vannak ellenségeim, és van ilyen tapasztalatom, akkor elkezdek védekezni. Ha van tapasztalatom arról, hogy vannak ellenségeim, akkor elkezdek támadni. Ez mondjuk hozott anyag. Ez különösebben nem kell tanulni, ezt nevezem szenzualitásnak. Tehát ez inkább a szenzualitásnak a negatív oldala. A szenzualitásnak van nagyon pozitív.
2: Ez tapasztalat kérdése.
1: Nem, ez nem tapasztalat, mert ez, hogy mondom, hozott anyag. Tehát ezt a gyerekek épp úgy tudják, a csecsemő tudja.
2: Hogy ki az, hogy van ellenség és van barát?
1: Igen, tehát amikor a csecsemőt kiszedik az anyából, akkor ordít. Ha visszateszik az anya hasára, az anya mesztelen hasára, akkor elhallgat. Ha úgy születik, klinikán születik, hogy kitépik, akkor hosszan ordít, sérül. Ha úgy születik, hogy a szülésnek egy más módszerével, akkor, és rögtön az anya testére kerül, akkor nyugodtabb, akkor nem ordít annyira. Hát ez, hogy mondjam, előre be van táplálva. Ez a bizonyos dolgokról a teremtés, vagy a jóisten, vagy nevezük akárminek, gondoskodik. A szenzualitás az etikát uralja, a gondolkodásomat hajlandó uralni. Tehát az ember bizonyos dolgokat tud, de a saját tudása nem elegendő. A szemét egy ovális alakban jobbról balra felé menve, tehát a szájtól a tőlem jobb szemen át, a homlokon, bal szem, vissza a szájhoz, egy ovális, tudományos kísérletek tanúsága, járatja. Állandóan azt nézzük, hogy a másik ellenőrizzük, hogy a másik hazudik, vagy tényleg azt mondja, amit gondol, mi a célja, mit akar velem. Az ember egy magányos lény, erre szüksége van. Azzal szemben is, akit szeret, azzal szemben is, akitől tart, és azzal szemben is, aki az ellenségének nevez, vagy az ellenfelének. Na most hiába tudom én, hogy az orvostudomány azért van, hogy rajtam segítsen. Hiába tudom én, hogy azt mondják erről, hogy egy jó orvos és egy kiváló ápolónő. Ellenőriznem kell a szemén, hogy az-e nekem. És ha megbizonyosodtam, hogy az, semmi nem színezi el ezt az előzetes tudásomat, akkor átadom magam a dolognak. Holott a testem esetleg tiltakozik, illetve biztos, hogy tiltakozik olyan esetekben, amikor nem én tőlem függ. Sőt, mondom, akkor még a tudatommal is megpróbálom megkerülni, nem tudom, de megpróbálom megkerülni a feltétlen reflexeimet, és úrrá lenni a feltétlen reflexeimen, ami nem tudok úrrá lenni. Ezt viszont nekik kéne tudni, tehát hiába, hogy ezen én nem tudok úrrá lenni. Ezt tudniuk kéne. Tehát ők azt mondják, azzal vigasztalják magukat, hogy ez gyorsan elmúlik, és ki fogja bírni, mert a statisztikai átlag az, hogy ki bírja. Az ő szenzualitásuk meg van zavarva a szakmájuk által.
2: Magyarán ez egy komplex dolog, ez a szenzualitás. Ha jól értem, mindaddig, amíg el nem téríti valami, de most nem erről beszélünk, hogy mit téríti el, hanem arról kezdtünk el beszélni, hogy akkor honnan van a vágy, hogy ezt az egyként mindenki számára adott képességet átültessük az életünk más területeire is. Tehát honnan jönnek aztán ebből a társadalomszervező elvek, a különfélék?
1: Hát én azt gondolom, hogy éppen arról van szó, hogy ez egy olyan dolog, amit el lehet téríteni. Az ember meg is tudja a másikat téveszteni szenzuális hívásokkal, szenzuális jelekkel, simogatással, csókkal, behizelgő hangokkal. Tehát az, hogyha a hangomat elmélyítem, akkor az már sokkal kellemesebb, mint ezen a túl magas érvelő hangon beszél. És akkor buggatja egy kicsit a hangját, és akkor a másikba benn van. Olyan jelzéseket ad, tehát a közösségnek, vagy a közelségnek olyan jelzéseit adja taktikai okokból, amelyeket aztán nem vált be.
2: Na, de én szenzuális képességeim folytán miért nem látom át, hogy ez most nem igaz és hamis? Mert hiszen nem csak a hangját hallom, hanem van róla előtapasztalatom, látom az arcát, vannak áruló jelek.
1: Ez a pont, ez a forduló pont, ez a leglényegesebb pont. Azért, mert mind a ketten involválva vagyunk, mind a ketten bele vagyunk építve az érdekek rendszerébe is. Tehát nekem érdekem, hogy elhiggyem, amiről tudom, hogy nem igaz.
2: Mert például mert szerelmes vagyok bele azért?
1: Például egy olyan emberbe vagyok szerelmes, akiről tudom, hogy ez nem fogja viszonozni, ki fog használni, tönkre fog tenni, mert a szenzualitás szintjén szükségem van rá, és ezt a szükségletet nem tudom magamtól megtagadni. Ez az egyik változat. A másik változat pont ennek az ellenkezője, hogy tudom, hogy egy érdekemet érvényesíteni akarom, hogy ez szükségletem-e, valódi szükségletem-e, vagy nem, az egy más kérdés. Tehát valamit el akarok érni. És ezért nagyon sok mindenre hajlamodó vagyok, és akkor a szenzualitásom az, ami egy eszközrendszert, az eszközöknek egy részét biztosítja ennek az elérésére. Tehát mit tudom én, a híres nyugat-európai menedzser iparnak, tehát az egész menedzserségnek egyik lényege ez, ezt tanítják is nekik, tehát hogy a különböző jeleiket és eszközeiket, szenzuális jeleiket és eszközeiket miként vessék be, és holott ők ezt egymásról nagyon jól tudják, ugyanarra a kurzusra jártak, tehát hogy a gesztusaik közül melyik mit jelent, az erősebb állat győz, tehát amelyik ezt jobban működteti, nagyobb a efficienciája.
2: Óvatlanul befolyásolni fogja a másik.
1: Igen. Azért, mert ezelől nem tud a másik kitérni. Tehát ha valakinek azt mondják, hogy önnek szép a szeme, hiába tudom, hogy hazudik, mert egyrészt belenézek a tükörbe, és látom, hogy abszolút nem szép, de mondjuk az önértékelésem hibásan működik, és tényleg szép. Tehát nincs mit, nem tud az ember kitérni. Nem, bókok elől nem tud kitérni, ha azt mondják, hogy nagyon okos, akkor elhiszi, holott tudja, hogy az okossági skálában nem ott áll, ahol a nagy filozófusok is azt is tudja, hogy nem hülye, de hát magát be tudja körülbelül lőni, de mégis el fogja hinni, vagy 5 percre elhiszi, vagy tehát ez beléható, hát a világ belénk hatol. És ezt vagy az érdekeink alapján, vagy a vonzások és választások alapján ezekbe az utcákba belemegyünk a tudásunk ellenére. A szociális életnek, tehát a közösségi életnek minden szintjén egy nagyon erősen működő effektus, illetve effektusrendszer, amit nem tudunk eltekinteni. Tehát ezért ez önkéntelenül beleszövődik a szociális mozgalmak rendszerébe is.
2: Na, hogyan?
1: Több arca van, hogy hogyan, több módja van, hogy hogyan többféleképpen, nem egyféleképpen. A revolúció az azt az arcot mutatja, azt a képet mutatja, hogy meg akarom valósítani azt a meggyőződésemet, hogy a többiekkel egyenlő vagyok. Azt a vágyamat, hogy a többiekkel egyesüljek. Megértessem magamat, illetve a többiekbe feloldódjak, és megértsenek engem. Minden revolúciónak ez a célja. És az első óráiban ezek eufórikus órák, ezt át is éli.
2: Átéli mondjuk, most maga a revolúcióról beszél, de bármilyen nagy tömeggyűlésről hadd beszéljek én, ami most mindegy, hogy milyen színű, ott valóban átéli. Szóval a tömeghez való tartozás az bizonyára egy nagy élmény, és ilyen értelemben is élmény, de miért élmény az ideológia szintjén? Ez nem világos, mert aztán hazamennek, és tovább élteti őket ez
1: nem,
2: az eufória.
1: Nem, két különböző dolog ról beszél együtt. Én ezt elválasztom. Tehát azt mondom, hogy a revolúció az egy fajta, a másik fajta a dolgoknak a konzerválása, tehát egy helyzetnek a, csak erre nem találok megfelelő szót, ami a revolúciónak az ellentétje lenne, de amiről maga beszél, az a tömeghisztéria, az egy másik dolog. Az nem annyira az individuális, a személyes közösség vágyából, hanem a horda ösztönéből származik, és ez két teljesen különböző dolog, tehát az, hogy...
2: De összekeverednek, nem?
1: Hát összekeverednek, de a fasiszták egy nagy gyűlést tartanak a Hősök terén, akkor ott egész más arcokat lát az ember, mint amikor 56-ban egymás karjába karolva jönnek az egyetemisták és a nem egyetemisták a bentérről. Akkor a testnek egész más jelei, tehát az egyik esetben valami ellen szól, valaki ellen szól, a másik pedig értünk van. Tehát az együttlétnek két teljesen különböző fajtája. Máshonnan ered. Az egyik az individuumból ered, a személyből, tehát amelyik minden személybe benne van, és oda is tart.
0: Elhangzott, amit én tudok, azt mindenki más érzékeli, második rész. Nádas Péter íróval Mihancsik Zsófia beszélgetett, szerkesztette Bán Magda. A portré műsor felvétele 1997-ben készült, és utoljára 2002. október 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzetközi

Plusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

Az aranyszamár. Apuleius regényét Révai József fordítása nyomán rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán. Második rész.

0: Köszönet neked, Ízis, minden elemek úrasszonya. 12 napi sebes lovaglás után íme célomhoz értem. Hipata, Tesszália gyöngyszeme tornyosul előttem. Imhol a házni, Miló uzsorás uram tanyája. Itt rejtezik tehát a hőn áhított kincs, amiért annyit várattam. Te beász, barátom, örökre hálás vagyok neked, amiért lehetővé tetted, hogy a mesés csodákkal torkig töltekezzem. Na, csak lassan a testtel. Való, hogy közelébe jutottam, de hogyan szerezzem meg azt a bűbályos erőt, mely a felhőkig emel? A szívem majd kiúrik tokjából, ha csak rá gondolok is. Hej, Lucius, ne légy gyerek. Vágj neki bátran szemtől szembe. És éppen ez az. Hogyan fogok Pamphile szemébe nézni? És vajon nem lát-e tüstént a vesémbe?
1: Ki vagy, hogy így veszettül vered az ajtót?
2: Miló urat keresem fontos ügyben.
1: Aztán hoztál-e magaddal valami arany vagy ezüst tárgyat, mert más nem fogadunk el zálogul.
2: Levelet hoztam neki a korintoszi Démeásztól.
1: Levelet? Hát az nem sok. De hadlám, kiféle vagy.
3: Ó, a ruhádról ítélve nemes úrfi. Bár elég vastagon lepapor.
2: Szép leányzó, ezt majd később. Itt a levél, fogd és jelents be uradnak, de szaporál.
1: Ó, de haragos lettél, csak meg ne harapj. Légy szíves, várj odakint, amíg megtudakolom, hogy uram fogad-e.
2: Csak menj, várok türelemmel.
0: Ez aztán a kellemes meglepetés. Démeász barátom erről mélységesen hallgatott. Kedves látvány, formás kis tompora mélybájosan mozdul, válaszul minden lépésére. Fehér vászon ruhája szép hívű combocskákat takar. És ez a tünemény itt él Miló házában. Hey, Lucius Fortuna nem fukarkodik kegyeivel.
3: Légy be, idegen. Az úr szívesen lát. A lovadat majd ellátja a fiú. Jöjj utána. Kérlek, erre. Erre.
4: Isten hozott minálunk nemes Lucius.
2: Minden jó te ház népének.
4: Kérlek, Lucius, nevesd meg az én szegényes odumot. Ülj le, ide. Ide, ide. Pamphile kedvesem. Add át a helyedet a mi kedves vendégünknek. Tudod, Lucius, úgy félünk a rablóktól, hogy lám meg két széken kívül nem tartunk több ülő alkalmatosságot, más bútort sem. Ez itt hűhitvesem, Pamphile. Jel kedvesem, állj ide mellém. Drága jó Démeászom, milyen nagyszerű vendéggel kedveskedett nekünk. Hát mesé, hogy mint van ő maga, a feleség és a cselédség.
2: Amikor elindultam, nagyszerű egészségnek örvendett. A felesége szintúgy. A cselédsége az...
4: Tudod, Lucius, amikor én legutóbb Korintoszban jártam, bizony annak már jó néhány esztendeje. Menj is, Pamphile, kedvesem.
0: A derék nyíló szavakban nem fukarkodik. Pamphile odaadással hallgat. Konyba szelídített haj, finom ívű nyak, karcsú termet. Férjénél minden bizonnyal magasabb. Így kéz a kézben ők a családi tűzhely, a hűség és az erény szobra. Most Pamphile szeme rám villan. Egyenesen az arcomba döffele. Hatalmas embert, világot elnyerő szürke szempár. Egy jégpillantás, amely a hátam is felszántja. Lucius Himettus, a játszma elkezdődött. Nincs visszaút.
4: Én sem maradtam a dósa, természetesen, hanem szerényebb körülmények között. Hanem kedves Luciusom, beszéld el nekünk, milyen vágyok vezéreltek téged a mi szép Hipatánkba.
2: Jó néhány földrészt bejártam már, ám az a sok szép és vonzó történet, amit Hipatáról, na meg Larisszáról, e tartomány két gyöngyszeméről járja, különösen felcsigázta érdeklődésemet. Ez vezérelt derék Miló, és jó Pamphile, semmi több.
4: Ha, és pusztán ezért, illetve természetesen ezért így hosszú utat megtenni, igazán jeles cselekedet. És mondd, milyen volt az utad? Mert amikor én Korinthoszba igyekeztem...
3: Miló, kedvesem! Vendégünk készségesen elmeséli Töviről hegyire viszontagságait. De ne kívánt, hogy most tegye, hiszen nézd, milyen porlepte, és bizonyára fáradt is. Engedd kérlek lepihenni, hogy holnap újult erővel beszélhesse el színes kalandjait.
4: Igaz? Milyen igaz, bocsáss meg Lucius mohóságomért, mennyire röstel.
2: Zavarba hozol, Milo. Pamphile kegyesen a szívembe látott.
3: Látok én messzebbre is.
4: Fotis, fogd a vendégünk podgyászát, és helyezd el... Hová is?
3: A kertre nyíló szobába, ott fog megszállni, az lesz az övé.
4: Pompás szoba a legszebb valamennyi közt.
3: Aztán, lányom, egy-kettő, forraj vizet. Hadd teljék öröme vendégünknek egy jó frissítő fürdőben.
2: Köszönöm gondoskodástokat, de szívesebben mennék fürdőházba inkább majd holnap reggel. Legfőbb vágyam most egy akármi fekhely, ahol végre kinyújtózhatom. Engedjétek meg tehát, hogy mindkettőtöknek jó éjszakát kívánjak.
4: Neked is, nemes Lucius.
3: Jó éjszakát. Jöjj, uram, a szobád erre van. Ez a szobád. Egyenest Korinthoszból jössz, uram?
2: Nem is épp egyenes, de onnan, Fotis.
3: Én még sosem jártam ott. Szép vidék?
2: Szép.
3: Örömest faggatnálak róla egy másik alkalommal, ha fáradalmaidat kipihented.
2: Szívesen veszem, Fotis, bármikor.
3: Itt a cseréptál. A korsóban állott vizet találsz. Jaj, a szárítókendőt majd elfelejtettem, már is hozom.
2: Ez volna tehát Milo uram legfényesebb szobája. Az ő szemében minden bizonnyal az se baj. Fotis arca bájos, barna ősszemek, göndör, fekete haj. Nagyon a kedvemre való.
3: Itt vagyok, uram. Tessék a kendő. Hogy szereted a fekvést? Jól felpolcolva a fejed alatt, vagy csak úgy simán, egy párnával?
2: Csak úgy simán, egy párnával.
3: Ahogy kívánod.
2: Fotis?
3: Igen, uram.
2: Kedves vagy és figyelmes.
3: Örömmel vagyok szolgálatodra, uram. Szép álmokat.
2: Jó éjszakát, kedves. A szép álmok veled kezdődnek, kicsi lány. Vajon lesz-e folytatása?
5: És végre felvirradt a várva várt reggel. Ott álltam Hippata főterén feszült idegekkel. Repülni, repülni, szívem ezt dobogta, s rá egy gondolat imígyen folytatta. Ó, boldog madarak, kik nem vagytok a föld sarához kötve. S míg arcokból, szemekből lestem kőben, fában a titokzatos jelet, mely a vár csodának nyomára vezethet, eszembe villant, Birhen a néném is e városban lakik. S már-már indultam házát felkutatni, midőn valaki nevemet suttogta.
6: Lucius! Jól látok! Édes öcsikém, hát te vagy az.
7: Némi, Birhenna néném, hát ez valóban csodálatos. Épp rád gondoltam, és te megjelensz.
6: Lucius öcsém Hippatában. Csípjetek meg, lányok, nem hiszek a szememnek. Na, este már? Vagy te léncsontjaimon én ugorjak a nyagadba.
7: Ó, néném, boldog vagyok, hogy újra látlak.
6: De téged mi szélhozott erre? És hol laksz?
7: A kíváncsiság űzött egészen idáig. Világlátás, vagy mi? Na, féle kettelés.
6: Na, na, öcskös. Nem szoknyában jár az véletlenül? Na, mindegy, a te dolgod, fiam. Arra válaszol, hogy hol laksz?
7: Közel a városkapuhoz. Miló uzsarás uramnál. Kedves hely.
6: Miért nem mindjárt a Tartaroszban? Tudod te, fiú, hogy hol szálltál meg? Egyáltalán honnan vetted azt a címet?
7: Egyik barátom ajánlotta, aki itt járt akkor e házban
6: terepedett. Persze, és te kapva kaptál rajta. Szégyelheted magad. Hát ez a rokori szeretet?
7: Nénikém, bocsáss meg. Nem szerettem volna a terhedre lenni. Kifogásodat pedig nem értem.
6: Hová tartasz te most?
7: Fürdőben, énikém, az utazás mocskától megszabadulni.
6: Elkísérünk. Vigyázz, fiam, velük. Nagyon vigyázz. Az a nő a hárpiák egyike. Ha meglát valami szemre való csinos ifjút, szíve menten mohósággal telik meg. És ha nem kapja meg azt, amire teste lelke éhezik, a bosszútól semmi sem riasztja vissza.
7: Drága némikém, lám még mindig zöldfülű tacskónak tartasz.
6: Nézd, a férfi akár gyerek, akár ember, mind zöldfülű. Diannára mondom, kedves öcsikém, féltelek. Makacságodat pedig nem értem, hiszen házamban is ezt anyád, drága nővérem emlékére mondom. Minden a tiéd is.
7: Drága nénikém, semmi okom sincs rá, hogy Milót, vendéglátó gazdámat ott hagyjam. Ígérem azonban, hogy téged minden másnapon meglátogatlak, és kérni foglak, hogy mesélj anyámról, akit olykorán elvesztettem.
6: Lucius, lásd, könnyezem, ahogy nézlek. Arcod minden ízében szakasztott mása vagy az én drága szalvéjámnak. A szemed, az orrod, a hajad. No, de nem akarlak könnyekkel zsarolni, hanem ma estebédre szeretettel várlak. El kell jönnöd, különben megharagszom. A házamat város szerte ismeri, könnyen oda találsz. Megérkeztünk, ez itt a fürdőház. Pitiász kenőmestert keresd, és hivatkozz reám. Este találkozunk.
7: Minden bizonnyal, nénikém. Ég veled!

0: Víz, víz, újra csak víz. 12 napig portakarcs, ma már másodízben mosdat az ég akarata. Egyszer a föld forrásai, most meg az ég csatornája állta. Kence, kenőcs, illacer, a pokolba veletek. Most fürdök a legtisztábbra, hiszen nincs szűzebb az esővíznél. Nicsak Fótis, mit látok, te főzöl?
1: Bizony nem minden nap láthatsz így, uram. Hanem te alaposan megáztál. Hamar gyere ide a tűz közelébe.
0: Megyek bizony, megyek.
1: Dobd le a ruhád és szárítkozz meg szaporán. Itt ez a nagy vászonterítő. Tekert magad. Milyen pompásan festesz benne. Akár egy szónok. Tán megfáztál. A peplonodat felaggatom száradni. Nagyon csinos vagy így. Mondj valamit, uram, valami beszédfélét. Szónokhoz illőt. Én közben kavargatom az ünnepi mártást, de az ne zavarjon.
0: Milyen ünnepre készülsz?
1: A nevetés ünnepére. Holnap lesz. Ilyenkor mindenféle tréfa járja. Szónokolj már, uram, csupa fül vagyok.
0: Milyen ügyesen forgatod azt a kanalat. És milyen szépen mozdul el a csípőd is.
1: Folytasd, uram, figyellek.
0: Ne mondd mindig, hogy uram, uram, uram, uram. Lucius a nevem. Hmm? Szólíts Luciusnak.
1: Hallgatlak, Lucius.
0: Édesen mondott, Fótis. A fülemnek édes muzsika. És milyen szép a hajad. Holló feketesége versenysötétik a galambok mékék nyaktollával. Megengedett, hogy megcsókoljam. Itt a fülednél, ahol ezek a pihék ragyognak.
1: Uram, a mártás.
0: Bőröd illata akár az aszúból.
1: Vigyázz, uram, nehogy az aszú mézes édessége epévét találjon keseredni benne.
0: Egyetlen csókot, Fótis. És mit bánom én, ha utána engem sütsz meg pecsenyének? Kérlek, Fótis, a gyönyörű szádat. Nem, nem, nem, ne az arcodat, a szádat.
1: Eresz, Lucius. Ne, most ne. Az úr és asszonya minden pillanatban betoppanhatnak. Őket is hazaveri az eső. Kérlek.
0: Jó, most nem. Akkor mikor, ha most nem?
1: Nyugodj meg, Lucius. Ma este mindenki korán lenyugszik. Erőt gyűjteni a holnapi napra.
0: Tehát ma este? Jaj, csodálatos az élet. És te vagy a legcsodálatosabb. Baj van.
1: Mi a baj?
0: Ma este Birhanna nénémhez kell vendégségbe mennem. Te majd megszököm. Jó lesz így, kicsi Fótis.
1: Te tudod, uram?
0: Lucius, a nevem Lucius. És igenis tudom, rohanni, repülni fogok hozzád. De ugye várni fogsz.
1: Várni foglak, Lucius.

0: Lucius, hadd mutatlak be tanácsadómnak és barátomnak. A neves Quincianusnak. Ez itt Lucius öcsém Korinthoszból, ő pedig Quincianus, házunk esze, lelke.
1: Örülök, hogy látlak, de régi fiú. Nénét sokat beszélt rólad, és meg kell mondanom, egyetlen szavával sem túlzott.
2: Uram, megtisztelő, hogy így vélekedsz rólam, és bízom benne, hogy személyedben néném is helyesen választott.
0: Ezt találkozásunk örömére igyuk, Lucius. Egészségedre.
2: Egészségedre, néném. Néked is jó, Quincianus.
1: Egészségedre, barátom.
2: Milyen pompás itt nálad, nénikém. Kristályok, aranyezüstedények, káprázatosan rakott asztalok. Igazán válogatott társaság.
1: Csak nem azon a furcsa figurán akadt meg a szemed, Lucius?
2: De bizony azon. Jupiterre mondom, különös alak.
0: Ő házunk abalája. Telifron a neve. Nagy mókamester, tréfái epekesednek.
1: Még nem sokat láttál városunkból, igaz, Lucius?
2: Annyit csupán, amennyit fürdőbe menett a szemembe ötlött. A fürdőház igazán elsőrangú.
1: Pompás vidék ez, Lucius. Az egész tartomány hozzánk jár szórakozni.
2: És Larissa?
1: Larissa. Izmok feszülése, paták dobogása, duhaj bíztatás és ordító recipe ferrumok. Kocsiversenyek és életre halára menő gladiátor küzdelmek színhelye. Larissa varázsa, vér, minden mennyiségben.
3: Hipatér, más.
1: Pompás borok, kitűnő étkek, kockajátékok, fürdők, színházi előadások, Róma nyüzsgése és a falu csöndje itt egyaránt megtalálható.
0: Hazám, de legfőképpen arról nevezetes, hogy talán szerteföldön nincs annyi szerelemre kiéhezett szuka, mint amennyi a városban összegyűlt.
1: Na, ez a ló Tesszália egyetlen városa sem kivétel. Larissa épp úgy hemzseg tőlük.
0: A szerelem sok bűbájt és titokzatosságot fogan. S a nőstények minden titkoknak tudói. A te házi asszonyod is valami eféle. Legalábbis ezt tartják róla.
1: És nem riadnak vissza semmitől. Tudok olyat, akinek fülét, orrát, tár még mi egymását is levágták, mert lépre ment nekik.
4: És ekkor szörnyű történet következett. Kétes hőse egy gonosz asszony volt, Larissa Béli, ki előbb hétes urát emésztette el, majd a halotta törző fiatal embert sunyi praktikával itt-ott megmetszette, hogy a levágott tagokból bájitalt főzhessen. A gaztetre fény derült. Ám okulni belőle alig ha tudhattam, mert a bor, melyet a szolgák aranyérckupákba sűrűn töltögettek, ifjonti fejem bévül ködbe vonta.
1: És most mindannyian a holnapi szent ünnepre ígyunk.
5: Éljen a vidámság!
2: Drága néném, nem avatnál be engem is, mi ez?
0: Holnap öcsém ősi ünnepre virradunk. Mi vagyunk az egyetlen nép a földkerekségén, amely a napon a nevet is istenének újjongó, bolondos szertartással hódol. Lucius, ha valami kacagtató tréfát kieszelnél erre az alkalomra, biztosan elnyernéd vele hatalmas és mindig mosolygó urunk kegyét.
2: Gyönyörű este, ez nénikém, de ha másút is helyt akarok állni, mert akarok, Jupiter látja lelkemet, akkor most mennem kell. De majd holnap, holnap újult erővel veletek örülök, majd meglátjátok. Mennem kell, Foltiszvár, drága kis ékszer fortuna ajándéka. Szedd a lábad, Lucius. Valami fényesség pislákolom ott. Talán Fótisz hagyott égve egy mécsest, hogy könnyebben a házra találjak. Úgy van. Helyben vagyok. Ez az a porta.
6: Jaj!
2: Magasságos istenek! Mintha őt hallottam volna. Mi történt? Valaki ott lapul a kapu mélyedésében. Felém usol, hamar a kardomat. Ott egy másik, ott még egy. Ezek martalócok, nem lehetnek mások. Ízisz nevében megálljatok! Eleszétek el a lány, különben széthasítalak benneteket! Ő hol az egyik?
6: pusztul játkozott. Te is nyomorult! Itt vágy, gazember, te sem menekülsz!
2: Ah, végük van. Hang nélkül elomlott mind.
6: Fótisz! Fótisz, merre vagy? Élsz még, kicsikém?
7: Csöndes egy, uram, felvered az egész várost. Itt vagyok, nyitom a kaput.
2: Jó vagy, kedves. Nincs semmi baj, hogy csöppet se véd tovább. Odakül hevernek dökszámra.
7: Az egekre, uram, mit tettél? Szörnyű állapotban vagy. Gyere gyorsan a szobádba, le kell pihenned.
2: A szobámba, mondod, lefektetsz? De te is mellém fekszel, ám ahogy délután megígérted. Egy hőstől lesz, lány. Végeztem velük, levágtam őket mind.
7: Csillapodj, kedves jó Lucius. Feküdj szépen ide, a sarudat majd megoldom én.
2: Fótis, add a kezed. Hajulj fölé, majd csókoljam a szál.
8: Rendben van minden, Fótis.
9: Igen, asszonyom.
2: Akarom,
8: alaposan elalszott. Alszik már?
2: Rejtej is.
8: Alszik, úrnőm.
2: Ne, azt hiszem, ne
8: a hős magamra. Szúszok akár a fújtató.
2: Hol vagy?
8: Ma egy akad csak ki győztesebb nálad. A mámor.
2: Merre vagy?
8: Íj magasra emel dühött titok szomjad. Meglátjuk majd Héroszi tetted, hogy köszönti fényével a holnapot.

0: aranyszamár. Apuleius regényének rádióváltozata. A második rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Apuleius Szabó Sándor, Lucius Tordi Géza, Miló Gáti József, Pamphile Olsavszki Éva, Fótis Császár Angela, Birhena Máté Erzsi, Quincianus Kaló Flórián. A felvételt Kosárszki Péter, Kornides Tamás és Pápai Mónika készítette. Zenei munkatárs Kelemen László. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Berecki Sándor. Szerkesztő Linka Ágnes. Rádióra írta és rendezte Pós Sándor és Szabó Kálmán.
1: A regény rádió változata 1981-ben készült, és utoljára 1995. február 21-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Szombathelyen 93 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 5-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanúságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll.
2: Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el.
1: Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 5-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Húsz óra. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Puják Adrien, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. A gazdasági és energetikai minisztérium megtette feljelentését az Exim Bank 4 összesen mintegy 1000 milliárd forintot érintő finanszírozási ügyletében ismeretlen tettes ellen. A tárca közleményében kiemelte, hogy a nagy kockázatú, gyenge biztosítékok mellett nyújtott jelentős összegű hitel ügyletekben a kedvezményezettek között a volt kormányfő vejéhez és az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető érdekeltségek bukkantak fel. Két ügyben nem a bank igazgatósága döntött, az egyikben Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, a másikban az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól, a felújításon át egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, tette hozzá. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszeri tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájuthasson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Évekig tarthat az újjáépítés Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földrengések következtében, közölte a Nemzeti Vöröskereszt szóvívője. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Az érintett térségekben az egészségügyi központok, az iskolák, valamint a víz, áram és szennyvízrendszerek megsemmisültek, sérültek vagy súlyosan megrongálódtak. A 7,5-es és a 7,2-es erősségű földrengések június 24-én rázták meg a fővárostól, Caracastól északra fekvő térséget. Országszerte napos idő várható, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. Holnap 25-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Soma, Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentum műsora. Második rész.

0: Soltenszky Tibor vagyok, nagyon messze a ködös emlékezés múltjában kutakodik az ember, amikor a színház felé orientálódás gyökereit keresi. Én egy falusi gyerek voltam, nem adatott meg nekem az, hogy anyu apu kézen fog, és akkor ma este színház van. Bár volt, és talán egy-két szörnyűségre emlékszem is, már akkor is szerettem szerepelni. Olyan természetes dolog volt, hogyha valahol valami történik, akkor én ottan kiállok, és mondom, csinálom. 14 évesen debreceni diák lettem a Tóth Árpád gimnáziumba, ahol már kevesebbet szerepeltem mindenfajta mozgalmi dolgokban, mert ugye az általános iskolában a szereplés, a cselekvés tere, az úttörő mozgalom volt. Kiszes nem akartam lenni, ki tudja miért, nyilván a családi értékekben kereshető ennek azokat. Valahol kellett keresni egy kitörési pontot. Az iskolában formálódott egy diákszínjátszó együttes, amiben rögtön beszálltam. Az érettségi környékén föl sem merült bennem, hogy bármilyen színházi irányú képzést válasszak magamnak. Addig természettudós vagy mérnök akartam volna lenni, de az érettségi előtt úgy döntöttem, hogy nem olyan pálya kell nekem, elmegyek jogásznak, akkor bármi lehetek még az életem során. És Szeged. Ebben a választásban már szerepet játszott az, hogy tudtam, hogy Szegeden van egy nagy hírű egyetemi színjátszó együttes. Szegedre megérkezve 72 őszén, már az első napokban sikerült találkozni Pál Istvánnal. Eldöntött dolog volt részemről, hogy én akarok játszani, de nem gondoltam, hogy Pál István személye olyan erős hatással lesz rám már az első találkozáskor. Fantasztikus volt látni ezt a pasast, az akkor nagyon alternatívnak számító külsejével, szakállal, farmeröltönyben. Fölállt csillogó tekintettel, rendkívül intelligensen, okosan, pontosan, precízen fogalmazva elmondta, hogy ő miket csinált eddig, és mire készül, és mit tud ajánlani azoknak a fiataloknak, akik vele tartanak. Nem volt mese, csatlakoznom kellett. Annak ellenére, hogy az Isti már ebben a felhívó beszédében mondta, hogy ő nem átlag műkedvelést szeretne folytatni az egyetemi fiatalokkal, ő egy nagyobb igényű munkában van már évek óta, ő társulatot épít, természetesen felvételi volt. Akkor voltam bajban, amikor azt mondták, hogy na is énekeljek valamit. Elővettem néhány amerikai dalt, amit tudtam, elénekeltem, és mondták, hogy nagyszerű, készüljek arra, hogy másnaptól részt veszek a készülő zenés produkció próbáiban. És ez a bizonyos zenés produkció a Petőfirok volt. Nagyon érdekes játékokat, gyakorlatokat végeztünk, ami alapján végül is kirostálódott az a 14 ember, aki eljátszhatta ezt a Petőfirokot. A gyakorlatok sokfélék voltak. Egyik a fizikai állóképességet fejlesztő, másik részen pszichodinamikai gyakorlatok voltak. Arra szolgáltak, hogy az ember hogyan tud feloldódni egy bizonyos szituációban. Tehát az a bizonyos határátlépés technikája kristályosodott ki néhány hónap alatt bennünk, ami feltétlen kell ahhoz, hogy utána valaki elkezdhessen improvizációkat csinálni. Így utólag nézve, nem csak én mondom, Isti az utolsó interjújában is elmondta, hogy beleborzong, és én is beleborzongok, hogy milyen veszélyes vizeken kalandoztunk annak idején, próbáltunk egy színházi színészeti technikát kikísérletezni magunknak, azon a veszélyes vízen neveztünk, ahol az ember kiakadhat. Ma már tudjuk, nem csak színházi, hanem orvosi terepeken is nyíltan használt dolog a drámajáték. Nevelésben is használják a drámajátékot, és tudjuk, hogy hol vannak azok a határok, ameddig el lehet menni a szerepjátékkal, anélkül, hogy az veszélyes legyen a játékban résztvevő számára. Szerencsére senki nem őrült bele. Bele lehetett volna őrülni. De legalábbis néhány hetes pszichiátriai kezelést lehetett volna magunknak összehozni ott egy ilyen jó sikerült éjszakában. A dolog nagyon romantikus volt, tudtuk, hogy úttörő munkát végzünk. Végső soron azt hiszem, hogy az Isti és a néhány idősebb tag embersége és felkészültsége segített abban, hogy ezek a dolgok nem váltak veszélyessé. Voltak persze rendkívül nagy indulati kitörések, nagy érzelmi viharok ezen játékok közben és után, de ezeket mind le tudtuk valahogy vezetni. Építkezni tudtunk belőle, és nem rombolt.
1: Somogyi István.
2: Nálam kétféle kezdet van. Van egy olyan fajta kezdet, hogy én mikor kerültem először színházhoz. Az a kezdet 1974, Universitas együttes Pál István. Akkor vettek fel a budapesti ELTE természettudományi karára, és kaptam felvételi lapot, hogy milyen művészeti csoportok vannak az egyetemen. És megkaptam az Universitas együttesnek a hirdetését is. Valami mozgott bennem, úgyhogy elmentem felvételizni, ott volt a Rusz Jóska, éppen ő vezette akkor az Universitas együttest, ez az Universitas együttesnek a virágkora volt, ahogy nagyjából vissza lehet számolni, vagy legalábbis egy hőskora volt. Jóska volt a vezető, és a Pál Isti pedig éppen akkor került el Szegedről. Ő volt az egyik nagy alakja a 60-as évek, vége 70-es évek alternatív vagy amatőr színjátszásának, és én egyből az Istihez kerültem. Néhány hónap után egy előadást készítette, az volt a cím, hogy KED, július 14, ez a francia forradalomról szólt. Isti, mint tudjuk, forradalmár volt, és hát miről csináljon egy forradalmár színházat, mint hogy a forradalomról. Hihetetlen rövid idő alatt csináltuk. Emlékszem, az utolsó héten egyszer nem aludtam, mert éjszaka próbáltunk, én akkor hajnalban mentem dolgozni, és a hétvégére már ilyen nappal ilyen vízióim voltak, és ez egy nagyon erős emlék számomra. Nagyon felkavaró volt az Isti személyisége, egy átütő ember volt. Nekem nem volt soha mesterem, de ő az volt. Ez úgy nem volt kimondva, de utólag úgy élem át, hogy nekem ő volt a mesterem, azaz nála tanultam meg azt, hogy a színházban nem a szó, nem az utalások, nem a gondolatok, hanem maga a színpadi helyzet, a színpadi akció hordozza az üzenetet. Az Isti azt csinálta, hogy bármiről volt szó, nagyon éles színpadi helyzetekké formálta, és a színpadi helyzetek alkalmat adtak a színészeknek arra, hogy olyan lelkiállapotokat éljenek meg, amiből aztán már lehetett üzenni dolgokat. Egy kapcsolat az arról szólt, hogy két színész rángatott egy kötelet, és hosszan két-két forradalmár összeütközés, az vagy egy 8-10 méterről rángatták egymást egy kötélen keresztül, és így folyt le a párbeszéd. Ennyire direkt akciókba fogalmaztam mondandóit az Isti, és ez engem nagyon megérintett. Ő ezután még egy másfél éven keresztül ott volt a színházban, és én végig vele dolgoztam. Úgy tűnt, hogy nagyon jól tudunk együttműködni, és már majdnem egyik ilyen fontos szereplője lettem volna a Pisti Vérzivatarban című előadásnak, amikor aztán ő valahogy továbbment, akkor lett ő profi.

0: 1973-ban Petőfi centenárium volt. Természetesen, illetve már ideje korán elkezdeni a készülődést. 72 tavaszán a rektor helyettes szólt az Istének, hogy hát ugye készültök majd valamivel a következő év márciusi ünnepségeire. És mondta az Isten, hogy persze. Ott neki egy már évek óta jó barátja, zenész, muzsikus, a város máig el nem ismert, igen nagy tehetségű jazz muzsikus, a Vági Laci, akinek szólt, hogy jó lenne, hogyha ez a produkció zenés valami lenne. Még nem tudja, hogy mi lesz, de szeretne majd egy zenés produkciót Petőfiről, meg a forradalomról. Kapott egy ötletet Fekete Sándortól, aki Petőfi kutató, történész, hogy 1848. március 15-ét megelőző besúgói jelentések a szörnyűségükben érdekesek az ifjúság készülődéséről. És az Isti följött a Széchenyi könyvtárba, kimásolt egy csomót ezekből a dokumentumokból, és ezeket ollózta össze egy olyan forgatókönyvé, aminek megvolt egy íve, ami március 15-e történését mondta el Dióhéjban, Petőfi naplójára alapozva, a versek pilléreire lerakva, de ezt végig ellenpontozta ezekkel a szörnyű prózákkal. A kor lehető legrosszabb nyelvén elképesztő köntörfalazással egyoldalas körmondatokban mondták a hülyébbnél hülyébb állításaikat, amiből az derült ki, hogy semmit nem értenek abból, hogy mi történik, hogy szemük láttára történik meg a forradalom, de azt hiszik, hogy a diákoknak az nem tetszik, hogy a rektor valamilyen megszorító intézkedést hozott, hogy nem tudom, miben nem lehet menni iskolába. Tudtuk, hogy minket is minden pillanatban besúgnak. Mindnyájunkra, aki egy kicsit aktívabb volt, állítottak legalább egy darab téglát a tanulmányi csoportba, ez így volt megszervezve. De tudtuk, hogy rólunk is születnek a besúgó jelentések, és nagyon felszabadító élmény volt, meg kell mondjam, hogy tudjuk, hogy hát ezek ilyenek. Hogy fogunk ezen röhögni, amikor egyszer ma nem is tudtuk, hogy egyszer majd hozzáférhetünk ugye a rendőrségi dossziéinkhoz, de milyen jókat röhögünk azon a sok baromságon, amit írnak rólunk. A próza szövegek, amiket végül is nem zenésítettünk meg, mert ezek prózában hangzottak el. Ráadásul ezeket a szövegeket többnyire groteszk mozgás formák kíséretébe tolmácsoltuk. Rendkívül szórakoztató volt hallani a se eleje, se közepe, se vége mondatokat a színpadon Petőfinek máig korszerű mondatai között. Végül is három nagy vers maradt benne a produkcióban, a Nemzeti Dal, a Dicsőséges Nagyurak és az előadás ciklusát záró a Szabadsághoz című himnikus költemény. Ezek is megzenésítve, és a Petőfi naplója is egy nagyon érdekes, nem igazából dallamra, hanem parlandóra zenésített szövegmontázs volt. Az előadás szekvenciáját záró vers, illetve dal volt a Szabadsághoz. Itt el kell mondanom, hogy azt találtuk ki, hogy ez az előadás nem ér véget, soha nem ér véget. Ez állandóan újra kezdődik, tehát elénekeltük a Szabadsághoz című költeményt, és újból elkezdtük a nap történetét elmesélni. Mi azt akartuk elérni, hogy ezzel az eseményjátékkal a nézőkben az ünneplés vágyat fölébresszük, és hívjuk őket velünk együtt ünnepelni.
1: Az Isti talán nem csak én látom, hogy egy zseniális színház alkotó ember volt, egy zseniális gondolkodó volt, érzésem szerint Grotowski nagyságrendű ember, és nagyon jellegzetes magyar sors, Csontvári, Latinovics, Madács, Dózsa, ez a vonal, tehát ez a forradalmár, aki majd művészetbe vagy direktbe izzik vérék forradalmár, ami azt jelenti, hogy újat akar, és valami igazit akar, tehát az igazságot akarja, és azt nyomja teljes erővel, és persze olyan helyzetbe kerül, hogy a társadalom nem fogadja be, nem fogadja el, nem tud vele mit kezdeni, nem tudják őt megemészteni, és ezért állandó támadások közé kerül. Tehát Grotowskival szemben, aki Lengyelországban megkapta azt a támogatást, hogy na, akkor tessék, itt van.

Sosnál is nagyobb mértékben tulajdonképpen a politika volt a tárgya, a művészi formák mögé bújtatva politizálás folyt. Na most az Isti a forradalmat képviselte, a mindenkori forradalmat, tehát 48-at, 56-ot, mindent. Politikus, gondolkodó volt, aki a művészeten keresztül nagyon-nagyon keményen amellett szólt, hogy a forradalom annak az a lényege, hogy nézzük meg, hogy mi az igazság, és ezt ne hallgassuk el. Az egész életével, az egész munkásságával ezt mondta. És természetes, hogy egy olyan politikai rendszer, ami a gyökereit egy forradalom elfolytásába eresztette, 56, ez nem tűri az ilyen ember. Szóval annak ez egy folyamatlan kellemetlenkedő, egy irritáló személyiség, akit nem lehet megtűrni. De hogyha csak a hivatalt, vagy bármit nézek, egy ilyen ember nem fér bele egy ilyen társadalomnak a rendszerébe, folyamatosan irritálja, és előbb-utóbb vagy kiveti magából, vagy körülzárja, akár olyan szinten, hogy elmegy gyógyintézet, vagy úgy szigeteli el, hogy tehetetlenné teszi. Lehet, hogy csak egy erős hivatali gépezet, egy igazgatóval, vagy bármi módon megvoltak a maga természetes módja, hogy egy ilyen embert hogyan lehet kiiktatni.

vagy fél óránál nem sokkal hosszabb Petőfi Rock, aminek egyébként nem ez volt a címe, ez csak egy ragadvány név, mert ez Petőfi Napja címmel készült az összeállítás, és nem is rock zenével, most már így fogja számon tartani a színház történet. Tehát ez a kb. 30-35 perces szekvencia egyszer lement, amelynek volt két pontja, ahol mi a játéktérről kimentünk a nézők közé, nekik személyesen énekelni. Amikor befejeztük a neki szóló dalt vagy dal részletet, akkor meg lehetett érinteni, kvázi elbúcsúzni tőle. Tehát egy ilyen nagyon finom, nagyon szeretetteli és adó gesztusra alapuló egyéni megközelítése volt ez a nézőknek. Véget ért a szekvencia, és elkezdtük előről, de a második körben már bizonyos próza részeket kihagytunk, és megint kimentünk a nézők közé, nem ugyanazokhoz, akiknél már jártunk. Amikor visszatértünk a játéktérre, tettünk egy-egy hívó gesztust, hogy akarnak-e velünk jönni. Ilyenkor még többnyire nem akartak. De a harmadik szekvenciában is még mindig egy órán belül voltunk, mert ugye egyre rövidebb lett az, amit ismételni kellett, és akkor már csak a dalok voltak a harmadik körben. Addigra már a zene kezdett ismerőssé lenni a nézőnek, az előadás fokozódó tempója egyre inkább vonzó, látta, hogy a gesztusaink barátságosak és nem ellenségesek, és ezen az alapon kész volt arra, hogy a harmadik körben a hívó gesztust elfogadja, és velünk jöjjön, és elkezdjen esetleg velünk együtt énekelni. Úgyhogy az előadás végső kimenete mindig és mindenhol az volt, hogy egy tömegdemonstrációszerű közös vonulásban és közös éneklésben csúcsosodott ki. Azért mondtam, hogy a mindig és mindenhol, mert Lengyelországban is igaz, hogy ottan egy hatos ismétlés után következett be az a robbanásszerű változás, hogy a nézők, akik Argentinától Stockholmig és Rómáig és Afrikáig, szóval a világ minden részéről oda sereget színházi, fesztiváli közönséget, csak vette az üzenetet, és sok százan beálltak, de akkor nem is állt meg a dolog a játéktéren, hanem kivonultunk az utcára, tehát egy valódi nagy demonstrációvá tudta kinőni magát, mert ott is még ugye leesett a tantusz, hogy ja persze, hát ezek a fiatalok játsszák a forradalmat, ez a fiatalok forradalma, ez arról szól, akkor menjünk ki az utcára. Katartikus élmény volt, az egyetemi ifjúság kitörő lelkesedéssel fogadta.

színházi forradalmat is jelentett, mert az 50-es, 60-as évekre Magyarországon is, meg hát egész Európában kialakult egy olyan színházi forma, amit többször a század elején próbáltak újítani Artaud és mások. Nagymértékben verbális, megcsontosodott, színpadilag beállt valami volt, ami nem volt igazán élő ügy. Nem használt olyan eszközöket, amik igazán átütő élményt tudnak adni. Ezért ugye a 60-as évektől volt egy ilyen színházi forradalom is, akinek az egyik embere a Grotowski volt. És az Isti ennek a színházi forradalomnak volt talán a legerősebb magyarországi figurája. Tehát amellett, hogy politikai forradalom volt, egy színházi forradalmat, egy formai forradalmat is képviselt, hogy hogyan lehet egészen másképpen megközelíteni a nézőt a színházi előadás.

0: közben. Ez a nyitott színház, a Brookféle Open Theater. A nyitott színház, ahol eltűnik az a biztonságos szakadék a színpad és a néző között, amivel nem lehet átugrani, és a néző nyugodtan ülhet végig egy előadást. Tehát ez az az időszak, amikor a nézők időnként komoly fizikai veszélybe is kerülhettek az előadások által, mert annyira arról szólt a dolog, hogy hogyan lehet az embereket elérni ezen a szakadékon keresztül. Hát az Isti ilyen volt, és hát ő úgy fogalmazott, hogy maga a fogalmazás, a színpadi helyzetek érték direktbe a nézőket. Engem ez a fajta színházi forradalmi része érte, és ez meghatározóvá vált a színházi munkámban is. Megérintett engem az, ahogy vele dolgoztam. Kénytelen voltam magamból kihozni olyan ügyeket, formákat, gesztusokat, igazságokat, amikkel addig nem voltam tisztában. Tehát az, amikor az ember éli azt, amit csinált, mégpedig hihetetlen felfokozott szinten. Egy olyan intenzív munka, ami felforgatja belül az embert, és kihozza azokat a dolgokat, aminek addig nem volt tudatában. A 70-es években minden csoportba beépítettek egy-két embert, aki információkkal látta el a hivatalokat azzal, hogy mi folyik a csoportban. Mindig gyanúsak voltak ezek a csoportok. Nem voltak pénzügyileg támogatva, egy folyamatos anyagi ellehetetlenülés, folyamatos lehetetlenség, ami azon a ponton válik kétségbejtővé, amikor valaki úgy dönt, hogy ő most már életmódszerűen csinál színházat.
1: A politikai vezérkar szerette volna azonnal betiltani, mihelyt rájöttek arra, hogy mi történik. Tehjükre a produkció 1973. március 14-én Kiskőrösön, egy országos fesztiválon szakmai nagydíjat, közönség nagydíjat kapott, és egyenes adásban közvetítette a rádió és a televízió. Na most egy ilyet már nem lehetett betiltani. Másnap, március 15-én meg kellett, hogy engedjék, hogy eljátsszuk. Szerették volna ezt egy repi egyetemi ünnepének tartani, ahol a meghívott párt és állami vezetők és a meghívott diákok ülnek ott. De mi meghirdettük, hogy játszani fogjuk délután. Sok százan, majdnem ezeren próbáltak be zsúfolódni a bölcsészkar épületébe, hogy a nagy előadóban részesei lehessenek ennek a dolognak. Hát egy hajszálon múlott, hogy nem lett belőle botrány. Azt tudtuk, hogy a közönségnek legalább 10%-a rendőr volt. Még egy évig játszottuk, 50-valahányszor, bel- és külföldön, nem győztünk eleget tenni a meghívásoknak. Már a dolog azon a határon volt, hogy veszélyeztette mindenkinek az egyetemi tanulmányait, mert annyit kellett játszani, menni, utazni. Veszélyezett abszolút nem volt. Az a közösség, amelyhez tartozónak éreztük magunkat, olyan erős volt, hogy föl sem merült, hogy a hideg és ellenséges világ bármit árthatna nekünk. Albérletben laktam néhány barátommal együtt Újszegeden, emeletes házban, és klumpám volt, hát fapapucson. És emiatt magamra hívtam az alsó szomszéd haragját, aki állandóan szeretett fölkopogni. Még nem egyszer egy délelőtt tajtékozva jött föl, elküldött mindenhova, kikérte magának a fapapucsot, meg a mindent az égett a világon, és hozzátette, hogy és egyébként is jobb lenne, ha csendben maradnék, mert neki hetente kétszer kell jelentést adni arról, hogy kik járnak hozzám. Pökhendien azt mondtuk, hogy oké, ha ez a társadalmi munkamegosztás, hogy vannak a besugók, meg a spiclik, meg a titkos rendőrök, meg a nem titkos rendőrök, végezzék a dolgukat, én is végzem a magamét, írja csak föl, gyűjtsék, tartsák nyilván, hogy mit mondtam, mit tettem, mikor, hol és miért. Elkezdtek járni hozzánk filmrendezők, elkezdtek járni hozzánk értelmiségiek. Az egyik legfantasztikusabb találkozás az az volt, amikor Szent Györgyi Albert sok-sok év után hazajött Magyarországra, akkor megüzente, hogy ő bizony találkozni akar a mostani egyetemi színjátszókkal, és volt egy zárt körű előadásunk, amit csak neki játszottunk. Fantasztikus volt az öreg úr. Játszottunk Ausztriában, játszottunk Zágrábban, fesztiválra hívtak bennünket, játszottunk Újvidéken, Belgrádban, Olaszországban, azt hiszem ötször újra hívtak bennünket Lengyelországba, Krakkóba, Ulcsba, Jézusom, nem emlékszem minden városnépbe, Varsóba, A Wroclawi Fesztiválon akkora sikerünk volt, mert díjakat nem adtak, de a kritikusok és a közönség is azt mondták, hogy ha létezik nyitott színház, akkor ez az előadás testesíti meg a legtökéletesebb nyitott színházat, amely föl tudja oldani a néző és a játszó közötti választó vonalat. Az egyik alkalommal, ez azt hiszem Bucsban történt, az előadásunkra eljött az annak a kornak a legnagyobb, legendás színházi személyisége, Jerzy Grotowski, akinek az esztétikája, akinek a színházi kísérletezései már hatottak a mi munkánkra. Grotowski tudott róla, hogy minket meghívtak újból Lengyelországba, és eljött megnézni az előadásunkat, és beállt ő is az előadás végén. A guru, a szent. Már tulajdonképpen a Petőfi Rock bemutatásának a pillanatában elkezdtünk dolgozni a következő produkción, ami nemzetközileg nem lett akkora siker, de a hazai színház történet azt tartja igazából számon, mint a legnagyobb dobását az egyetemi színpadnak. Sarkadi Imre Könyves Kelemenjéből az Isti csinált egy saját változatot, és ezt csináltuk meg a legszegényebb szegény színház eszközeivel. Na, ez az előadásunk már tényleg olyan volt, mint a már emlegetett Grotowski színháza. Egy szent, zárt színház volt, rendkívül katartikus, egy kicsit politikus. Arról szólt az előadás, hogy van-e értelme az áldozatnak. Mit építhetünk be magunkból, életünkből abba a falba, ami naponta leomlik. Mikor vége lett az előadásnak, többnyire hosszú percekig néma csönd volt, és nem volt taps, és úgy mentek ki az emberek, hogy szinte nem mertek a játéktéren átmenni. Annyira megérintette őket annak a helynek a szentsége, ahol ezek a dolgok történtek. Közös próbákat tartottunk néhány másik híres ilyen alternatív műhelyével, a stúdióká, illetve akkor még Orfeó, és aztán az Illegalitásban találták ki maguknak a stúdióká nevet. Tanultunk egymástól. Miskolcon működött a Manézs társulat Lengyel Pali vezetésével, náluk is voltunk, vendégjátszottunk, mutattunk egymásnak próbamódszereket, majd egymás módszerével dolgoztunk és ismerkedtünk. Készültünk arra, hogy hát hogy lehetne ezt a dolgot valahogy állandósítani, hogy ne egy múlékony egyetemi amatőr társulat legyen, mert az életformánk már nem az volt, már eljártunk tanítani másokkal, megosztani azokat a technikákat, amiket mi elsajátítottunk. A professzionális lét határán voltunk, egy fillér fizetség nélkül, ügyszeretetből, és természetesen a Pál István karizmája rabságában.

mostani társulatommal a legnyíltabban úgy készítem az előadást, hogy egy színész, egy ember hogyan látja meg magát abban a tükörben, ami az írott anyagban van, és ezt hogyan tudja a színpadra tenni. Mit húzok ki belőle? Nem az, hogy ő mit játszik el. Nem arról van szó, hogy ő eljátszik valamit. Nem. Messze nem. Na, ezt kaptam az Istitől. Ezt a fajta közelítést. És hogy nem szóval, hanem a lehető legdirektebb színpadi akciókkal fogalmazni, közölni. 75 és 80 között volt egy olyan szakasz, amikor a legfontosabb csoportokat lehetetlenné tették. Ráadásul ezek a legfontosabb csoportok akkor érték el azt a szintet, amikor már neki kellett volna valami fajta komolyabb állami támogatás, mint a Grotowskijéknak, de nem úgy állami támogatás, hogy akkor támogatlak, ha bejössz az én utcámba, hanem meghagylak téged olyannak, amilyen vagy, és támogatlak olyannak, amilyen vagy. Ezt senki nem kapta meg. A rendezők, a színészek szétszóródtak, sokan közülük a tehetségesebbek átpasszírozták valahogy magukat, szerintem általában nagyon megalázó feltételekkel a profi színházba. Ott, ahol olyan gépezetbe és olyan fajta életbe kellett beleilleszkedniük, ami a legtöbbüket gyakorlatilag lehetetlenné tette. Nem tudták továbbvinni sem a színház alkotásnak a közösségi módját, sem azt, hogy hogyan lehet lélekből színházat csinálni, nem pedig munkából, színházi gyárban. Az emberek feldarálódtak, megemésztődtek ebben a dologban, és egyetlen egyet se tudok, aki kifutotta úgy magát, mint ahogy mondjuk kifutotta magát Grotowski. Egyet se tudok. 79-ben elkerültem az Universitástól, és a László gimnáziumba kerültem tanítani, és ott indult el egy kis csoport, amiben már a Sanyi, a Terhes Sanyi benne volt. Tulajdonképpen az volt az első magva annak a csoportnak, amit később Arvisz Újra Színháznak neveztünk el. Tehát ez a második kezdés, ez 1979, karácsonyi szünet, engem megkeresett néhány fiatalember a gimnáziumból, hogy itt van egy darab, meg akarták csinálni, akarok-e velük dolgozni, elolvastam, mondtam, igen, és megcsináltuk egy hét alatt, szintén nagyon intenzív munka volt. És akkor ott valami elindult, ami aztán megszakítás nélkül belevezetett egy olyan csoportba, ami aztán egyre komolyabb lett, ami felvetette azokat az alapkérdéseket, amik azóta is számomra alapkérdések a színházban. Nevezetesen az, hogy mi az, hogy színház, honnan ered a színház, mire való a színház, és aztán mindig az aktuális kérdés, hogy mi az, amit el akarok mondani a színházon keresztül. Éveken keresztül kutattuk, hogy milyen alapvető színházi formák vannak, csináltunk szertartás színházat, csináltunk mozgás színházat, csináltunk bohóc színházat, bábokkal dolgoztunk. Éveken keresztül végig zongoráztuk azt, hogy egyáltalán milyen fajta formai közelítések vannak, és aztán ennek volt egyfajta összegzése a Mester és Margaritának a legelső változata 1985-ben, amit már itt készítettünk el a Szkéné Színházban. 85 az még az a fajta rendszer volt, amely rendszernek az elődjében a Bulgakov írta a Mester és Margaritát. Tódultak az emberek, és állandó teltházolt álltak hátul, emlékszem, tolongtak folyton, ami a műnek szólt, Bulgakovnak szólt. Ugyanakkor addigra kiérlelődött nálunk egy olyan fajta színházi forma, aminek egy ilyen késői változata mostani Mester és Margarita előadás, de minden lényeges momentum akkor már megvolt ennek.

75-ben elkezdték Pálistit piszkálni. Valami egészen aljas gazdasági vizsgálatnak álcázott koncepciós pert akasztottak a nyakukba, amely vizsgálat végül is eredménytelenül zárult. Nem, hogy elvittek volna bármit a színpad pénzeiből, hanem azt derült ki, hogy ők a saját fizetésükből finanszírozzák, hogy működhessen a Szegedi Egyetemi Színpad. De ezen közben annyi inszinuáló megjegyzést tettek, annyi zsarolás hangzott el, hogy egyszer csak azt mondta ez a három ember, hogy na idáig, és ne tovább, elmentek az egyetemről és a városból. És ezt az Isti haláláig nem tudta megemészteni. Feltehetőleg egyik oka annak, hogy végül is öngyilkos lett az, hogy az ő városa őt ilyen szemétmódon hurcolta meg, űzte el, és ráadásul még a rendszerváltozás sem hozott számára egy olyan fajta elégtételt, hogy már az új rendszer, új város vezetése azt mondta volna, hogy bocsánat, Pál István. Tehát 75-76 fordulóján vége lett a dolognak. Az Egyetemi Színpad egy ideig még működött ugyan. Próbáltunk előadást létrehozni, próbáltunk tanítani, próbáltunk együtt maradni, de az Isti személyisége nélkül ez nem ment. Az Árkosi lett a megbízott művészeti vezető, én pedig a menedzser vezető. Kettőnk kezébe tette az Isti a hatalmat. Mi kevesek voltunk ahhoz, hogy megtartsuk ezt a társaságot. Úgyhogy számomra 76 végén véget is ért a dolog. Én akkor eljöttem Budapestre, itt kezdtem szerencsét próbálni. Teljesen légüres térben voltam. Közben abba hagytam a jogot. Akkor már a színházra esküdtem. Azt tudtam, hogy színész nem leszek, mert másod-harmad negyedrangú színész nem akartam lenni. Elég sok ilyen cselleng a pályán. Nem éreztem elég erőt magamban, hogy rendező legyek. Sajnálom tulajdonképpen. Úgyhogy így maradt az, hogy hát ha a színház közelben valahol, akkor próbálkozzam a dramaturgiával. Így lett belőlem dramaturg.

három számomra meghatározó előadást készítettük, az egyik a Magyar Elektra volt, ami a magyar kultúra vonal, tehát az, hogy hogyan lehet a színházban a magyar népi hagyománynak a formarendszerét, mozgásrendszerét, dallamkincsét, táncvilágát használni. A másik a Mester és Margarita volt, ami hát nagyon Bulgakov, de egyben ez a judeo-keresztény európai kultúra, a harmadik pedig a Szent Iváni álom, ami külön világ, ugye Shakespeare világának egy eleme, és mint ilyen a középkor világának egy része, mert Shakespeare egy gyöngyszeme a középkornak. Az Elektra ráadásul számomra maga az egyszerűség, tehát hogyan lehet egyszerű, sima színpadi deszkán néhány eszközzel, szóval, tánccal, énekkel elementáris erejű színházat csinálni. A Szent Iváné álom az az álmodó színház inkább, tehát az, hogy hogyan van az életünkben jelen a létezésnek ez a három rétege, a szellemvilág, az érzelmek világa és a legvaskosabb anyagi világ, a háromféle színházi stílusnak a mozgatása, tehát a mesterembereknél egyfajta burleszk-szerű dolog, a szellemvilágnak a komolyan vétele, hogy istenek igenis vannak, és hogy mennyire áthatják a világot. És a harmadik, a középső réteg pedig, hogy a szerelmes ember hogyan tévelyeg abban az erdőben, ami maga a létezés. A Mester és Margaritában az egyik legfontosabb dolog volt az, hogy hogyan lehet újrafogalmazni ezt az európai misztikus kultúrkört, ezt a szenvedéstörténetet, a Jézusi utat egyfelől, hogyan lehet ma úgy megközelíteni, hogy az érvényes legyen, másfelől pedig az, hogy az a fajta politikai világ, ami a 20. században meghatározó vált körülöttünk, hogy ez, ha ütközik az igazsággal, akkor mivé hullik szét. Nehogy azt gondoljuk, hogy most akkor ez a valóság. Egy színházhoz kell egy bizonyos méretű terem, az a jó, hogyha az minél többször van, meg hogyha komolyan csinálják, akkor kell némi pénz. És ha ezt a kettőt megvonom, akkor ott kész, nem lehet folytatni. Nem lehet folytatni, nem lehet folytatni, sajnos, és valahol mind a kettőt megvonták, valahol csak az egyiket. Emlékszem, hogy egy-két éven keresztül sodrottunk egyik helyről a másikra, és ez borzalmas időszak, borzalmas, és hát abban nagyon sokan kihullottak. Úgyhogy ilyen egyszerű volt. Nem is kellett úgy semmit konkrétan csinálni. Az Istivel emlékszem, ővele csinálták azt, hogy beperelték, tehát megvádolták valami pénzekkel való visszaélés. Őt annyira komolyan támadták, de ennél komolyabban igazából nem is nagyon. Szóval annyira egyszerű volt. Ki kell húzni a lábuk alól a talajt, meg kell tőlük vonni azt a lehetőséget, hogy egy terembe dolgozzanak. És kész. Kész. Ez ilyen egyszerű. Egy nyáron két vendégjátékunk volt, mind a kettő a Szent Iváni álom, az egyik az Ausztriában volt, egy Shakespeare fesztiválon, és itt a Vajdaságban, Szabadka mellett. A szintén Shakespeare fesztivál volt, és mind a két helyen nagyon jó fogadtatásban részesültünk. Ausztriában még valami díjat is adtak. Az Elektrával és a Szent Iváni álommal elég sokat utaztunk. Angliában voltunk háromszor, voltunk Portugáliában, Nyugat-Németországban, Egyiptomban is voltunk. Az nagyon érdekes volt, amikor Stratford, a Navenben, Shakespeare szülővárosában játszottuk a Szent Iváni álmot egymás után két alkalommal, és eljöttek a Shakespeare színháznak a színészei, nagyon kedvezően fogadták, szóval, hogy azt látták, hogy úgy mertünk Shakespearehez nyúlni, ahogy egy angol ember valami fajta korlátok miatt már nem mer nyúlni, és nagyon jó volt. Magyarországon Kazincbarcikán van két évenként országos fesztivál, és ott három egymás utáni alkalommal mi kaptuk az első díjat. Egyértelmű volt 6 éven keresztül, hogy valami fontosat csinálunk. A 80-as évek végére, 90-es évek elejére megszűnőben kezdett lenni ez a nagy fal a profi és alternatív csoportok között. Átjárás, oda-vissza figyelés indult meg. Én nekem az az alapélményem, hogy szimpátiával figyelték a munkánkat. A televízióban több előadásunkat felvették, elég sok színész fordult meg a nevesebbek közül is itt nálunk, és mindegyik nagyon pozitív módon viszonyult ahhoz, amit csináltunk. Másfelől viszont, hogyha arról van szó, hogy hogyan kapnak pénzügyi támogatást, akkor ott viszont élet-halál harc, de ez érthető.

A színházi minőség nem feltétlen pénzkérdés. Egy bizonyos szint fölött persze, hogy az. Mert hogy nem lehet napi 2 órás próbával igazi minőséget létrehozni. Én úgy gondolom, hogy a megoldás nem a közpénzekből ilyen-olyan néven csoportosított alapok növelése fogja jelenteni, hanem ha valóban egy modern fogyasztói társadalom már alakulunk előbb-utóbb, akkor fizetőképes kereslet lesz, tehát a polgár, amikor bemegy egy színházba, akkor olyan áron fizeti meg a színházjegyet, amiből marad is valami a társulatnak, tehát a színház szerető közönség a kultúrát azzal támogatja, hogy nem az adóját, ki tudja, kik átcsoportosítják az alternatív színházaknak, vagy az ilyen-olyan művészeti ágak támogatására, hanem azzal, hogy ő megfizeti azt a jegyet, amit azért kérnek, hogy ők abból eltarthassák magukat. De most ez persze messze van, tudjuk, mert Kelet-Európának sokáig egy alul fizetett régiónak kell maradni ahhoz, hogy mi érdekesek legyünk a fejlett nyugat számára, mert a tőke csak akkor jön ide, hogyha mi olcsóbbak vagyunk az ő otthoni munkaerejénél, tehát ez el fog tartani még néhány évtizedig. Magyarán kevesebbet fogunk keresni, magyarán kevesebb pénzt tudunk költeni kultúrára, művészetre.

0: Volt egy időszak a 90-es évek elején, amikor még tartott az előző korszaknak az a felfogása, hogy támogatni kell a színházakat. Azután pedig egyre inkább elterjedt az a felfogás, hogy a művészet az áru, egyre kevésbé kell támogatni. Az úgynevezett szponzorok, tehát bankok, cégek, azok még nagyon csekélyen folydogálnak, mert hogy mindenki gyűjtöget magának. Egyértelmű, hogy nem lehet megélni egy bevételből. Aki ezt mondja, az soha nem csinált színházat. Főleg a kísérletező színházak olyan kis néző létszámot fogadnak be, hogy egyszerűen nem is tudnak olyan összegű egy bevételre szert tenni, másrészt meg ezt tudomásul kell venni, hogy a színház az nem lehet, nyereséges sem lehet, de még csak be se tudja hozni saját magát. Minden társadalom, ahol volt színház, így komolyabban görög kultúrára gondolok, az olyan szinten támogatta a színházat, pontosan tudta, hogy miért. Tehát tudta, hogy a színház az lélekgyógyítás. Tehát a színház az a hely, ahol a lélek gyógyul, és minden gyógyulásnak a lényege a lélek gyógyulása. Görögországban ugye az volt, hogy egy több napos színházi előadásra, ha megjelentek a nézők, már pedig nagy számban megjelentek, akkor például a városi kézműves polgároknak a kiesett bevételét kifizették nekik azért, hogy elmenjenek a színházba. Nem, hogy nem kellett nekik belépőt fizetni, hanem ilyen szinten támogatta egy egészséges társadalom a színházat saját jól felfogott érdekében. Tehát az a társadalom, amik egészséges akar lenni, az tudja, hogy az egészség társadalmi szinten az emberek lelkének egészségéből adódik össze. Tudjuk, hogy Magyarország öngyilkosság, rák, halandóság minden szempontból világ első. Érzékeny lelkű emberek élnek ebben az országban, és ezeknek az embereknek beteg a lelke. A színház volna az egyik lehetséges gyógyító forma, de ehhez egy olyan fajta társadalmi vezetésre volna szükség, ami ezzel tisztában van. És annyira meri vállalni ennek a dolognak a fontosságát, hogy megteszi azt, hogy támogatja. Azért volna hatalmas jelentősége a művészi munkának minden felől, hogy igazából itt tudnak azok a minőségek megteremtődni, amik alkalmasak arra, hogy egy egész nép életét meghatározzák. Újból és újból magamban visszatértem a kezdetekhez, ami valahol az volt 79 környékén, hogy azok, akik egy színházat csinálnak, számomra azok valami fajta szellemi rend, nagyon-nagyon határozott ügye a világról valami fajta képet alkotni, egy világnézetet átélt szinten átélni, és azt tenni bele a színházba. Újból és újból ezt próbáltam, ezen dolgoztam. Voltak nehéz éveim, amikor szinteket váltottam ebben, és amikor igazából nem is volt új mondani valóm, hanem kerestem magamban az igazság új szintjeit. Tehát a végső igazságot természetesen mindenki azt keresi. Én is azt kerestem magamban. Most ott vagyok, hogy újból le kell vetközni meztelenre, és újból a legkeményebben, a legelemi kérdéseket kell feltenni, és nincs olyan, hogy profi színház, nem létezik. Nem létezik biztonságos színház, ezt kellett újból és újból átélnem, hogy nincs biztonságos színház. Nekem 20 év után vissza kellett oda térnem, hogy én akkor tudok saját magam rendezőként megújulni, hogyha minden biztonságot feladok.
1: Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe. Oly sokáig vártunk rád epedve, oly sokáig, mint kísértett bolygott lelkünk a világban, érted? Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve, annyi én által, mint... Nem tudok énekelni. Nem tudok énekelni. Be kéne énekelni, sok a cigaretta, meg nem énekeltem, nem tudom én.

ezt a napot Petőfi napjának nevezze a magyar nép. Mert ezt a napot ő állítá meg az égen, hogy alatta végig küzdhesse a nemzet hosszúra nyúlt harcát szabadsága ellenségeivel.

Soma, Periklész és a többiek. Fejezetek az alternatív színjátszás történetéből. Andrássy Attila dokumentum műsora. Megszólalt Soltenszky Tibor és Somogyi István. Technikai munkatárs Rigó Gabriella és Táncos Tamás. Zenei szerkesztő Kutasi Ferenc. Dramaturg Csaba Klári. A dokumentum műsor 2001-ben készült, és utoljára 2003. március 26-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
1: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Huszonegy óra, jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Ságodi Attila, a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Feljelentést tett 4 Exim bankos hitel miatt a gazdasági és energetikai minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormányfő vejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Minisztériumi vizsgálat indult a parlamenti választás után 3 nappal megítélt 500 millió forintos támogatás miatt, amelyet a Magyar Turán Alapítvány kapott a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin hozzátette, Hankó Balázs miniszter tárcája közvetlenül a választások előtt és után összesen 3 milliárd forint értékben ítélt meg támogatásokat különböző szervezeteknek. Ezek jogszerűségét és a közpénzek felhasználását vizsgálják, és ha szükséges, megteszik a jogi lépéseket. Az INA horvát és a Petrol szlovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egyszeri tankolható üzemanyag mennyiségét Horvátországban. Az intézkedést a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslettel és a nemzetközi energiapiac bizonytalanságával indokolták a társaságok. A cél a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Spanyolországban több mint 40 ezer ember telepítettek ki vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába az erdőtüzek miatt. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy a következő órákban további evakuálásokat kell elrendelni. Az előzetes becslések szerint már több mint 15 ezer hektárnyi terület vált a lángok martalékává Madrid, Kasztília és León tartományban. Több lakóház megsemmisült. A spanyol kormány az erdőtüzek miatt úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet hirdetett, és az Európai Unió segítségét kérte az oltáshoz. A Westminster hídnak ütközött a brit folyami rendőrség egyik hajója Londonban. 5 rendőr megsérült. A baleset a brit főváros szívében a parlament és a híres Big Ben óratoronynál található átkelőnél történt. Az eseményeket az ott tartózkodó tömeg a hídról figyelte. A rendőrség közölte azt is, hogy tudomásuk szerint a rendőrökön kívül más nem sérült meg. Az eset körülményeit alaposan kivizsgálják. Országszerte napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb széllökések. Az éjszaka 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Hírekkel legközelebb 22 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
4: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Újházi László és dr. Lékai Ottó bevezetőjét hallják az első műfejes sztereotechnikával készült rádiójátékról.
5: A sztereózás indulásakor az első sztereó mikrofonok szinte szolgai módon utánozták az emberi hallást. A két mikrofont körülbelül fültávolságban helyezték el egymástól, sőt, textíliából vagy más anyagokból megmintázták az emberi fejet, és a két fül helyére tették a két mikrofont, mely így együttesen egy úgynevezett műfejes sztereó mikrofonrendszert alkotott. Az így készült felvételeket elsősorban sztereó fejhallgatókkal hallgatták. Mivel azonban a fejhallgató együtt mozog a hallgató fejével, ezzel együtt mozog a sztereó hangkép is, szinte mindenkor hozzákötődve a hallgató fejéhez, ezért ezt az átviteli eljárást fejhez kötött sztereó rendszernek nevezték. Fejhez kötöttsége következtében hamarosan elvetették, és elfoglalta helyét a hangszóró sztereó, mennyire a hangszórók egy lehallgató helyiségben mindenkor meghatározzák a hangforrások helyét, és hallgatás közben akárhogy mozgunk, a hangforrások helye, vagy ha úgy tetszik a zenekar, a szereplők helye kisebb prozulásoktól eltekintve nem változik. A hangszórók hozzákötik a hangok megszólalási helyeit a helyiséghez, ezért nevezik a rendszert lehallgató helyiséghez kötött sztereó rendszernek. Akik hangszórókkal és fejhallgatóval egyaránt hallgatják a sztereó felvételeket, megfigyelhetik, hogy sztereó fejhallgatós lehallgatáskor is kellemesen, szépen, sőt néha szebben, érdekesebben szólnak. Ugyanis a fejhallgatónak két óriási előnye van. Egyik, hogy használtakor kikapcsoljuk az átviteli láncból a lehallgató helység legtöbbször előnytelen akusztikai viszonyait. A sztereó fejhallgató másik előnye pedig, hogy alkalmazásakor bal fülünk csak a bal, jobb fülünk pedig csak a jobb csatorna jeleit hallja, innen a fejhallgatón keresztüli kellemes térhatás. S amíg figyelembe veszük a hallgatási szokásokat, a mások zavartatásának néha kellemetlen szituációit, úgy tűnik, hogy a sztereó fejhallgatónak komoly esélyei vannak. Talán ezen felbuzdulva, a 70-es évek elején a nyugat-német szakemberek ismét elővették a fejhez kötött, tehát fejhallgató sztereózás kérdését, és mindenek előtt a műfej, a fülkajdló, a hallójáratok pontosabb kialakítását tűzték ki célul, valamint azt, hogy a fejbe szerelt mikrofon membránja pontosan a dobhártya helyén legyen. Az első ilyen újkori műfejet a Neumann cég dobta a piacra, de hamarosan megjelent az osztrák AKG cég műfejes mikrofonja is, és elkészültek az első reklámfelvételek, próbaműsorok. Igen érdekes, hogy ekkor már fel sem merült a hallott hangkép fejhez kötöttsége, ezzel szemben nyomasztó hiányosságként nehezedett, és nehezedik ma is, a műfejes technikára az a tény, hogy fejhallgatón keresztül előről, tehát a minden szempontból legfontosabb irányból nem hallunk hangokat. Kitűnő az oldalsó irányok felismerhetősége, az elől középre kevert vagy odaszánt hangforrások azonban hátunk mögött, fejünk fölött vagy kedvezőtlen esetben a fejünkben szólalnak meg. Tehát, ha egy sztereó mikrofont vagy műfejet körben jár egy hangforrás, akkor a mikrofon előtt megszólaló hangokat a fejhallgatóban épp úgy hátulról halljuk, mint azokat, melyek a mikrofon vagy a műfej háta mögött hangzottak el. Széleskörű kutatómunka indult be, és tart napjainkban is az előlokalizáció tisztázására és megvalósítására, de az emberi fej egyenlőre makacsul ellenáll a műfejnek és a fejhallgatónak. Itt feltehetően szerepe van a fej apró kis mozgásainak, a fülkajló apró járatainak, melyek sokat segítenek az irány meghatározásban, s melyek hatása a fejhallgató által elvész, valamint szerepe lehet a nem füllel történő hallásnak is, mely utóbbi okozza például, hogy a fejhallgatón keresztül sohasem érezzük a hangképet olyan teltnek, erőteljesnek, mint jó hangszórókon keresztül. Más vélemények szerint a hiányzó előlokalizáció a műfej pontotlan kialakításából is eredhet, ezért a Sennheiser cég olyan mikrofonkapszulát hozott forgalomba, mely bárkinek a fülébe illeszthető, s így ilyenkor a műfejet élő fej helyettesíti. Ez a mikrofon gyengén műszaki jellemzői következtében elsősorban amatőr célokra felel meg, ilyenkor azonban előnyös, ha ugyanaz a személy hallgatja a felvételt, aki korábban készítette, és a felvétel helyszínén szerzett vizuális élményei esetleg pótolják az előről jövő hangokat. Ugyancsak az összetettebb emberi érzékelésre, a szem és a fül együttesére építenek azok a javaslatok, melyek a hiányzó előlokalizációt úgy próbálják megoldani, hogy a műfejes felvételt, illetve a fejhallgatós hangfelvételt televíziós képpel kombinálják. Ezek a próbálkozások is szemléltetik, hogy elsősorban német területen milyen komolyan foglalkoznak a fejhallgató sztereózás kérdésével. A rádiónk nem is annyira a műfejes technika elméleti kérdéseinek tisztázása érdekében kapcsolódott be e munkába, hanem inkább annak felkutatására, hogy milyen esetekben, milyen műsortípusoknál alkalmazható az eljárás, hiszen a rádiók műfaj skálája a legszélesebb, és bizonyára előfordulhatnak olyan esetek, amikor a sztereófejhallgatóra készített műsorok érdekesebbek, többet mondanak a hallgató számára, mint a hangszóra szánt sztereófelvételek. Hallgatóink talán szemünkre vethetik, hogy egy jelenlegi állapotában nem végsőkig kikísérletezett és elméletileg alátámasztott rendszerrel jelenünk meg, de valójában, ha megvárnánk, míg egy rendszer végső formáját elnyeri, még hangszórós sztereófelvételeket sem szabadna sugároznunk. Hiszen szinte minden hangfelvételi eljárás sorsa, legalábbis eddig az volt, hogy a kereskedelem már az alapkutatások idején kivette a kérdés a szakemberek kezéből, s így nem mindenben optimális, befejezetlen rendszerek terjedtek el. A sorozatunkban bemutatandó műfejes felvételeket hangjáték csoportunk legkitűnőbb technikusai készítették, azok, akik már eddig is komoly eredményeket mutattak fel a sztereó és kvadrofon hangjátékok készítésében. Reméljük tehát, hogy a hangtechnikai kérdések iránt érdeklődő hallgatóink reális képet kapnak a műfejes sztereotechnika jelenlegi lehetőségeiről, előnyeiről, hátrányairól egyaránt. Mivel azonban nem csupán technikai kérdésről van szó, hanem művészi kérdésről is, erről most Léka Jótól fog néhány szót szólni hallgatóinknak.
6: Amikor egy technikai újítás, találmány megjelenik, nem igen lehet megjósolni, milyen szerepe lesz a művészetek fejlődésében, és egyáltalán lesz-e köze a művészethez. A film például jó ideig kávéházi mutatvány számba ment, és senkinek sem jutott eszébe, hogy a színházzal hasonlítsa össze, csak később nőtt fel melléje. A rádiót is kezdetben szikratávírónak nevezték, és valóban csak a vezetékes távírót helyettesítette. S a később vált pusztán technikai médiumból művészetet produkáló és reprodukáló kulturális tényezővé. Az az új felvételi technika, amelyet Újházi László kollégám ismertetett az imént, nehezebb helyzetben van, mint a film vagy a rádió volt pályafutásának kezdetén, mert nem versenytársak nélkül indul, hanem egyéb, fejlettebb módszerekkel kell versenyeznie. Ennek a versenynek első futamát lesz most önöknek módjuk figyelemmel kísérni, helyesebben első hazai futamát, amely lényegesen különbözik a külföldiektől. A mi szakembereink ugyanis, akik rádiónkban az első műfejes kísérleteket végezték, a legjáratlanabb utat választották, a legnehezebbet. Prózai, pontosabban drámai műsorok készítésére vállalkoztak. Hogy miért ez a legnehezebb út? Leegyszerűsített fogalmazásban, mert míg a zene egy mozdulatlan zenekar produktuma, addig a dráma mozgás. Vagy fizikai térben végbe menő, vagy különböző gondolati képzeleti síkok közötti mozgás. Ezt a mozgást eddig a legtökéletesebben a hangszórós sztereofónia tudta érzékeltetni, nem beszélek most a kvadrofóniáról, amelynek kísérleti adásait csak kevesen ismerhették meg. A műfejes eljárásnak tehát ezzel a fejlett technikával kell kiállnia az összehasonlítást. Mi derül ki az összehasonlításból? Kísérleti stúdiónk 8 produkciót mutat be mától fogva vasárnaponként. Nagyon valószínű, hogy ez a 8 mű még nem használja ki az új eljárás valamennyi lehetőségét, hiszen ezeknek kutatása éppen csak elkezdődött. De fő jellegzetessége mindegyikből kiütközik. Az, aki néhány perc múlva fejére illeszti a hallgatót, O'Neillnek, az észak-amerikai dráma alig hanem legnagyobb írójának egy korai darabját, a Jones császárt fogja hallani. Kezdetben majdnem úgy, mintha a felvétel az ismert sztereotechnikával készült volna, de hamarosan feltűnik az, amit Újházi László már említett, elől, ahol a jól ismert sztereó hangszórók szoktak állni, ezúttal nagyon bizonytalan a hangforrások helye. Ugyanakkor ezzel a hiányérzettel párhuzamosan a dráma megközelítésének, átélésének egy újszerű útja látszik megnyílni. Az események nem előttünk, velünk szemben játszódnak le, ahogy megszoktuk, hanem inkább mellettünk, sőt, mögöttünk. Így aztán nem kívülállók vagyunk, hanem az események közepében érezhetjük magunkat, résztvevői válunk. Még meghökkentőbb lesz, amikor a dzsungelben menekülő Jones császárral szinte azonosulni leszünk kénytelenek, mert hangja, mintha a mi szájunkban képződnék, lihegése a mi lihegésünk volna, gondolatai, mintegy a mi fejünkben fogalmazódnának meg. A további adások során olyan produkciók is műsorra kerülnek, amelyekben ennek a belső azonosulásnak még nagyobb a lehetősége, és kevesebb a külső esemény, tehát a drámát még inkább belső, saját élményként fogadhatjuk be. Ha a műfejes eljárásnak a jövőjéről jóslásokba mernék bocsátkozni, akkor a további fejlődés lehetőségét ebben az irányban keresném, az intimitásban, abban, hogy által a szemlélőkből, kívülállókból résztvevőké válhatunk, a szónak nem csak érzelmi és eszmei, hanem fiziológiai értelmében is. Efelé az első lépés az, hogy föltegyük a fejhallgatót.
4: A zene után meghallgatható hangjáték előtt elhangzott Újházi László és dr. Léka Jottó bevezetője az első műfejes sztereotechnikával készült darabról.

0: serving for that long jury.
1: Imeli se te fölébreszteni a császár.
0: Légy Isten megmondom érte valamelyik ügyet.
2: Én figyeltem neked. Hírem van számodra.
3: Akkor nem is vagy te olyan ravasz, mint amilyennek gondoltalak. Hol van az udvartartásod? A tábornok, meg a miniszterek, és a többi?
0: Ahol mindig elrólnak, miért bevonjam a szállát. Ment a városban is szertanult, és jártatják a szállat. Hogy te nem tudod? Hát nem velük dáridózol majd minden?
3: Ez is hozzátartozik a napi munkához. Megkívánja, igaz-e, az üzletem?
0: Az üzletem?
4: A nyavaját! Ezek örültél, hogy bevettelek, amikor idejöttél. Akkoriban még nem mondtad ilyen magasra az orrod.
0: Tisztelettel beszélj velem, fehér ember. Én végeztem helyetted a piszkos munkát, meg az agymunkát is. Termeltem neked a dohányt, azért vettél be, nem másért.
4: Az anya szentségét! Elindítottalak, igaz-e, néger? Amikor szóba sem állt veled senki más, én fölfogadtalak.
3: Pedig beszéltél, hogy a sitről is megléptél Amerikában.
0: Te is ültél a jövősről, nem is egyszer.
3: Hogyan? Kitől hallottad ezt a dajka mesét?
0: Vannak dolgok, amiket nem is kell mondani. Meglátom az ürgék szemébe. Azt tudja, hogy elindítottál, és nem sok időt ebben. Megdolgoztam ezeket a süket erdei szelecsereket, és azt csináltam velük, amit akartam. Hogyha utasból 2 év alatt császár.
3: És lefogadom, hogy valami jó, biztos helyre elrekkentettél magadnak egy rakás dohány.
0: Vannak kis tolvajok, amilyen te vagy, és vannak nagy tolvajok, amilyen én vagyok. A kis tolvaj előbb-utóbb sitre kerül. A nagy tolvajból meg császár csinálnak, ha pedig kinyílt fal a dicsőségcsarnokába temetik el. Ha tanultam valamit a 10 év alatt, amíg a pullman kocsikon a nagy fehér dumát hallgattam.
3: A büdös életbe se láttam még senkit, akinek ekkora marha szerencseje lett volna, mint neked.
0: Szerencse? Ezt hogy érted?
3: Jaj, te. Azt mondtad, neked varázserőd van. Téged nem fog ólomgolyó. Olyan erős vagy, hogy téged csak ezüst golyó fog. Azt mondtad neki. Pirulj az anyja szentségét.
4: Hát mi volt ez, ha nem blöff?
3: És közönséges állati szerencse.
0: Eszem van, és gyorsan vág. Az nem szerencse.
3: Tudtad, hogy ezüst golyót nem igen tudnak szerezni.
0: Aki nagyokat mond, abból lesz a nagy ember. Ameddig elbírja hitetni. Akkor szoktam igazán nagyokat mondani, amikor semmi sincs a kezemben. Megjátszom a blöfföt. Igen. Megöntettem az ezüst golyót. És azt mondtam nekik, ha eljön az ideje, abban lövöm magamat agyon. Azt mondtam, hogy azért, mert én vagyok a világon az egyetlen ember, aki képes arra, hogy végezzen velem. Ő hiába próbálná. Ettől aztán térdre este. Azért találtam ki az egészet, hogy nyugodtan járkálhassok. Ne lövöldözzön rám a fák mögül sem.

0: Hillary-ke.
1: Szóval, tényleg megcsináltattad? Nem vicc.
0: Nem ám, ide néz. Itt van-e? Öt ólom, meg ez az ezüst bimbó utolsóra. Mi? Milyen szépen vagyok.
1: Hadd lassam.
0: Vidd innen a kezed fejéremben.
1: Na. Tolvajnak nézel.
0: Senkinek se engedem, hogy megérintse ezt a bimbót. Ez az én nyullában.
2: Szükséged is lesz minden nyavajás talizmánodra hamarosan.
0: Lefogadom. Én tudom, hogy nem hosszú búlja ez a császás. Azért ütöm a vasat, amíg meleg. Azt hitted, egész életemre meg akarok maradni ebben a buliban. Majd ha látom, hogy ezek a linkerek ki akarnak rúgni, és már összeszedtem annyi dohányt, amennyit lehet, akkor ott helyben lemondom. És belépek innét, rögtön.
1: Hová?
0: Ahol semmi között.
1: Abba a rohadt Amerikába megy vissza. Azt nem merem fogadni.
0: Miért nem menni? Meg lehet, hogy ültem a sitten, mert borotvával összebaléztünk egy kockaparti. Meg lehet, hogy 20 évet kaptam, amikor az a fekete elpatkolt. Meg lehet, hogy a börtönőrrel is összebaléztak. Meg a felügyelővel is, amikor utat építettünk. Lehet, hogy rám húzott a korbácsaim, meg a lapáttal ketté hasítottam a fejét, és leléptem. Meg lehet, hogy így volt, meg lehet, hogy nem. Csak azért mondtam el neked, hogy tudjad, olyan ember vagyok, ha csak egy szót is elpofázol belőle, elintézlek.
1: De azt hiszed, beköplek. Én ugyan nem. Nem voltam én mindig a barátod.
0: Az volt, de ajánlom is.
1: Hogy lássad, milyen barátod vagyok. Elmondom neked a hírt, amit akartam.
0: Csak mondjad. Rossz hír lehet, mert nagyon ízik a vár.
1: Úgy lehet, itt az ideje, hogy lemondjál azzal a híres ezüst bimbóddal együtt, hallod-e?
0: Mit mondasz? Világosan beszél.
1: Egyik őrt vagy szolgát se láttam ma sehol
0: se. Kint szundiznek a kertben a fák alatt. Ha én alszok, ők beverik a szundit, a rohadta. Én meg úgy teszem, mintha nem is venném észre. De csak csöngetek, és már vaholnak is.
1: Hát akkor csak csönd is.
0: Na jó, csönd.
1: Süllyed a hajó, a patkányok meg olajra lép.

0: Dégage.
1: Allô, Doc. Állódtak a hegyekbe, mi?
2: Véget. Valahány ürge csak ma.
1: Na, akkor küszöbön a forradalom. A császár meg lejjebb.
3: A lovadat keresed, ne talán? Mert lovat azt ugyan nem találsz. Azt lopják el legelőször. Az enyém már reggel se volt meg, amikor érte mentem. Ebből kezdtem gyanítani, hogy készül valami.
1: Jó. Akkor majd a léceimen megyek. Ráb! Teljesítsd a kötelességedet. Fél négy. Fél hét körül alkonyodik. Bőven van időmre lépni.
3: Át kell vágnod a nagy erdőn. És ezek a feketék úgy kiszaglásszák a nyomodat, akár a vére. Jól meg kell majd nyomnod a gombot, hogy 12 óra alatt átjuss az erdőn.
1: Azt képzeled, ezek a tudatlan niggerek, akiknek annyi eszük sincs, hogy tulajdonnevüket megtanulják, elkapják Brutus Jones-t. Nem, apukám, abból nem eszel, ahonnét én jöttem. Ott a fehérek véremekkel üldöztek, én meg csak röhögtem rajtuk. Szinte szégyelek ezekkel a feketékkel kiszúrni. Csak figyelj majd, apukám, hülyét csinálok belőlük, bizis, de mire besötétedik, túl vagyok a síkságon, aztán éjszaka az erdő. Hajnalra odát vagyok a parton, ahol az a francia ágyúnaszát vesztegel. Az majd felszed, és átvisz Martinikra. Ott biztonságban leszek. És egy vastag kötek dohánylapúra zsebemben. Egyszerű akár a pofa.
4: De mi lesz, ha nem sikerül, és mégis elkapom.
1: Öt ólomgondom van ebben a pisztolyban. Közönséges bozult niggereknek az is jó. Aztán itt az ezüstgolyó. Az ezüstgolyó szerencsét hoz nekem. Akármikor, éjjel vagy nappal lefutom, lerázom, lekörözök és lepuffantom az egész bagást.
3: Minek pedig ezek a dolgok?
2: Gyűlés rendezem a feketét. Járják, panitánc. Ahol elkerik fel a saját bátorságukat. Mielőtt elindulnak utánad.
1: Jó, teszi. Nem árt a föllergelik magunk.
3: Éjjel, amikor korom sötét lesz az erdőn, ráduszítják a kedvenc ördögeiket, meg a szellemeiket. A hajad is égnek áll majd, mire megvirrad. Komolyan. Az a nyomorult erdő még napvilágnál is rohadtabb hely. Olyan állati csönd van benne, sohasem tudhatod, hogy mi történik. Ja, engem mindig kiver a fráz, valahányszor belemegyek.
1: Én nem gyulladok be olyan könnyen, mint te. A fák meg én. Én jóba vagyok. Te jól világít neked. Csak varázsoljanak azok a nyomorult ékerek, amennyi belefér. Olyan hülyének nézel, hogy hiszek a szellemek. Nem tudod, hogy kivel beszél. Na! Isten áldjon, fehér ember!
3: Cuccot nem is viszel.
1: Könnyedén szeretek utazni, amikor sírnek. Az erdő szíri meg van elásott konzervfaját. Mondja valaki, hogy nem vagyok előre látó, és nem élek éles észre. Ami itt marad, az mind rád.
3: Rendben. Kösz.
2: Hey! Csak nem akarsz arra kimenni.
1: Azt képzel, hát soha egy dolgokból kiosodni, mint valami közönséget kell. Császár vagyok. Yeah.
4: vigyázzon, és Jones császár arra legyen, amelyre jön. Az a fekete bagázs meg úgy sem meri megállítani. Egyre tűzni. Hát, ha nem lezes banda búcsúztat, de ha dobot legalább nem sajnálják tőle. Na, viszlát, elélek!

Na, hát itt volnánk, idejében. Nem sokára olyan fekete sötétség lesz itt a kára pikkász. Hét szentségét. Kifújom magam. Elpuhultam ebben a császári buliban. Atya úristen. Nézd ezt az erdőt. Az a csibész Smithers megmondta, hogy milyen fekete. Jól van, lábaim rendesen viselkedtek. Remélem, nem törtetek fel. Na, megnézzük. Jól van. Jól szuperálsz. Csak egy kicsit bemelegedtél. Hű, csak le szépen, még hosszú utad van. Bozultni kerek. Kíváncsi vagyok, mikor unják meg ezt a dobot. Mintha most hangosabb lenne. Jó pár mérföldnyire vannak, minek izgulsz? Üres a gyomrod, az a te bajod, de más. Itt az ideje kajálni. Na, lássuk csak. Fehér kő, merre vagy? Itt vagy-e? Tudtam, hogy jó helyen járok. Konzervkaja, búj elő. Nincs itt. Az Isten. Ott a másik kőni. Nincs. Eltévesztettem a helyet. Te hülyen inkert teljesen! Elment az eszed! Jufáj gyújtasz, hogy meglássák, merre vagy! Használd az eszed a hét szentségét. Jó lesz vigyázni. Hogy került ide ez a sok fehér kő, amikor én csak egy kőre emlékszem? És hol a konzerv, amit olajos rongyba csavarva ide dugtam? Hét szentségét! Mintha sose jártam volna itt.

0: erdi. Kia karşıydı.
1: Kiyeç. Mikvattok.
0: Dünyadaki ne mertle bak. Ne mert?
2: Eltűntek. A lövés elintézte őket. Csak valami kis vadállatok voltak.
0: Az anyja istenit elárultad magad a lövéssel. Biztos meghallották a niggerek. Ideje, hogy sürgősen eltűnj az erdőben. Gyerünk befelé, nigger!

0: Hány óra lehet? Emelek gyufát gyújtani, hogy megnézem. De meleg van, az biztos. Mióta nyüglődök már ebben az erdőben. Jó sok órája lehet, mint az örökké valóság. Jó hosszú ez az éjszaka, tisztel császári felség. Felség, na hiszen nem sok felséges van most rajtad, öreg apám. Se baj, ez is hozzátartozik a bulihoz. Egyszer ez az éjszaka is véget ér, akár a többi. Mit fütyülsz, te tökkel ütött? Azt akarod, hogy meghallja a félvilág? Bizony közeledik, úgy hallom. Mi az Isten ez a csörgő hang, amit hallok? Itt van. Már megint. Egészen közel. Mint ha kuckázna valami nikker. Ki van itt? Ki az? Te vagy az, Jeff.
1: Jeff! De örülök, hogy látlak. Azt mondták, hogy beleholtál, amikor beléd vágtam a borotvával.
0: Hogy kerülsz ide, Néker? Nem tudsz mozdulni. Nézd rám. Nem tudsz szólni hozzám. Mi vagy te? Talán sírted. Igen, egyszer már kinyírtalak. Újra megöljelek talán. Hát akkor itt van, nesze! Eltűnt, hiszen akár kísértet, akár nem. Ez a lövés elintézte. Közelednek. Milyen gyorsan közelednek, én meg baromit lövöldözök, hogy tudják, merre vagyok. A keserves Isten itt most már szövördik el!

döglögett a melegtől. Futás, futás, futás. A rossz ezt a zubonyt. Kényszer zubony ez. Így van, mindjárt más. Most már legalább kapok levegőt. A francba ebben a hülye sarkantyúval is. Na, megszabadultam ettől a francos császári cucctól, most már könnyebben megyek majd. Az úristenbe, de ki vagyok dögölve. Messzebb vannak már, hiszen spuriztam eleget. De a dob mégis ugyanúgy szól, ha nem közelebbről. Csak a léceim kibírják. Nehéz ebből a császári buliból kimászni. Csak kísértetet ne lássak többet. Abba tisztára bedirizek. Kísértet? Te hülye nigger. Az csak a te fejedben volt. Nem láttál te semmit. Nem volt a csecsebb se más. Tudod, mi a bajod az, hogy káprázik a szemed, mert flamós vagy? Pihenj. Ne dumálj, pihenj, rád fér. Aztán majd mehetsz tovább. Már majdnem elmúlt a fele éjszaka. Reggelre eléred a partot, és akkor megúsztad.

0: vagytok, feketék? A fegyőr.
1: Igenis, vegyek!
0: Az Úristen rohassza meg a lelkedet, te veled is elszámolok egyszer. Hol a lapátom? Ide a lapátomat, hadd verem szét a rohadt fejét! Megöllek, te fehér sátán! Addig élek is, akár kísértet vagy, akár sátán! Megöllek!

0: Hallgass meg az imámat, hallgass meg a könyörgésemet. Nyomorult bűnös vagyok én, uram, nyomorult bűnös. Tudom, hogy gonoszat cselekedtem, gonosz voltam. Amikor az az őr rám húzott a korbáccsal, úgy rám jött a gyűlölet, hogy megöltem. Uram Isten, gonoszat cselekedtem. És amikor ezek az ostoba bozott niggerek fölemeltek a hatalomba, összeszajréztem, amit csak lehetett. Bocsáss meg, szegény bűnös fejemnek. Bocsáss meg. És őket, uram, tarts távol őket tőlem, és hallgattasd el azt a dobot, hogy ne halljam többet. Ez is olyan már a kára kísértet. Köszönöm, uram. Köszönöm. Most már majd megvéd az Isten a kísértetekt. Élő embertől meg nem gyulladok be. Azok jöhettek. Te almazok.
1: Éve egy jó mezei munkát. Testben, lélekben egészséges. Még láthatod.
0: Mit csináltok, fehér népség? Mi ez itt?
1: Nézzék ezt a hátat. Nézzék ezeket.
0: Minek nézegettek?
1: Izmos a karja.
0: Mit akartok én velem? Harver is ez? El akartok adni? És te akarsz eladni? És te megvennél? Majd megmutatom nektek, hogy én szabad néker vagyok! Az Isten rohassza belétek a lelket!

csináljak. Nincs már több történjem, csak az ezüst golyó, amíg utána jön egy pár kis érzet, hogy kergetem el őket. Uramisten, csak az ezüst golyó maradt. Azt meg kell tartani szerencse golyónak. Te sötét van. Hova lett a hold? Sose lesz vége ennek az éjszakának. Ez biztos helynek látszik. Lefekszem. Élek egyet. Az se bálom el. Elkapnak ezek a nyíkkel. Milyen nem

0: each man's bear.
1: Persze, hogy itt sokra juttok vele. Jó pár mérföldnyire lehet már. Biztosan elérte simán a partot a fene a bődibe. Megmondtam, hogy elszavaztjátok, igaz-e? Elpocsékoltátok az egész éjszakát attól a marha dobolással, meg a nyavajás vajákolástokkal. Az angyal Isten, itt micsoda bakás.
0: Elkapjuk, meglátod.
1: Rossebb. Különblegény az, mint ti együtt véve. Látni is utálom, de ezt az egyet meg kell adni neki.
2: Elkapjuk.
1: A hülye dögfejeket.
0: Elkapjuk. Vége. Az embereimnek ezüst golyójuk van.
1: Micsoda?
0: Kolombolyó nem fogja. Varázs ereje van. De én megfőztem a pénzt. Ezüst golyót öntöttem belőle, és varázserőt is öntöttem bele.
1: Szóval evvel mesterkedtél te egész éjszaka, mi? Nem mertél addig utána menni, amíg meg nem öntötted az ezüst golyókat, mi?
0: Igen. Neki varázsereje van. Ólom nem fogja.
1: Hát te az ördögnek is túljársz az eszén, mi? De fogadok nem is durrantották le. Te szédült kakadó.
2: Már hozzá, kis

0: Téged szépen kicsináltak, Jones fiam. Ez meghalt, mint a parancsolat. Hová állt a nagy fene hatalmad? Felséges császár. Láj, ez is golyó. Az anyja istenit azért meg kell adni. Előkelő ennyi fantáki.
1: Vigyétek el.
0: Te meg most azt képzeled, hogy a hülye bűbájaitól, meg a nyavajás dobolásoktól keringett körbe az erdőben, mi? Holott pedig csak eltévedt.
1: Bundó!
0: Hülyék akár a tök, mint az egész banda.
1: Bundó!
0: Rohadni gyerek!

0: Jones császár. Eugene O'Neill drámájának rádióváltozata hangzott el. Jones császár, Koncz Gábor. Smithers, Garas Dezső. Közreműködött még Bazilides Zoltán, Búzs Gyula, valamint a Nemzeti Színház stúdiójának tagjai Simon Zoltán vezetésével. A műfejes felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette 1978-ban. A rendező munkatársai Szebényi Cecília és Vasadi Balog Miklós. Rádióra alkalmazta és rendezte Varga Géza.
1: A dráma rádióváltozata utoljára 1979. április 8-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10 óra 4 perctől hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17 óra 55 perctől a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió híreit hallják. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Feljelentést tett 4 Eximbankos hitel miatt a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A hitelintézet összesen mintegy 1000 milliárd forint értékben adott jelentős mértékű kölcsönt nagy kockázatú, gyenge biztosítékú ügyletekhez. Ezek között az egyik a volt kormány fővejéhez, egy másik az előző kormányzat közbeszerzéseinek gyakori nyerteséhez köthető. Két ügyben pedig nem a bank igazgatósága döntött, vagy Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter, vagy az előző kormány rendelte el a hitelnyújtást. Ságodi Attila a Paks 2 atomerőmű ZRT új vezérigazgatója, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az új vezérigazgatótól elvárja az átlátható irányítást, a költséghatékony projekt megvalósítást, valamint a nukleáris biztonság legmagasabb szintű érvényesülésének biztosítását. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről, jelentette be a tudományos és technológiai miniszter. Tarágy Zoltán közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a 2017-ben bezárt csillagvizsgáló újranyitását. Több opciót is vizsgálnak majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig, tette hozzá. Látványos mérföldkőhöz érkezett a déli körvasút építése. A napokban a helyére kerül a Soroksári út fölé az új acélhíd, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a környéken forgalomkorlátozásokra és terelésekre kell számítani a hétvégén, de a közösségi közlekedés végig biztosított marad. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a déli körvasút elkészültével több elővárosi és távolsági vonat közlekedhet majd Budapesten, és gyorsabb, megbízhatóbb vasúti kapcsolat jön létre az ország több térsége felé. Fegyverszállítási megállapodás kötött Csehország Montenegróval. Az egyesség alapján Prága több mint 24 millió euró értékben szállít gépkarabélyokat, pisztolyokat és lőszert a montenegrói hadseregnek. Az erről szóló megállapodás aláírása után Andrej Babis cseh kormányfő úgy fogalmazott, az együttműködés megnyitja az utat a további közös NATO projektek felé. Évekig tarthat az újjáépítés a földrengések után Venezuelában, ahol több mint 5000-en vesztették életüket a júniusi földmozgás következtében, közölte a Nemzetközi Vörös Kereszt szóvivője, aki összesítette az egy hónappal ezelőtti katasztrófa következményeit. Szakértők szerint a legsürgetőbb feladatok közé tartozik az egészségügyi ellátás biztosítása, a mentális egészség támogatása és az ivóvízhez való hozzáférés javítása. Az érintett térségben az egészségügyi központok, az iskolák, valamint a víz, áram és szennyvízrendszerek megsemmisültek, vagy súlyosan megrongálódtak. Ami az időjárást illeti, országszerte napos idő várható holnap kevés, fátyol és gomoly felhővel, csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb szélökések. Az éjszakai 6-16 fok után napközben 25 és 30 fok között alakulnak az értékek. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lehet, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb éjfél után jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban, 22 óra múlt 4 perccel.
0: archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Macskakő, ponyva. Írta Lengyel Péter. A buborék.
4: Ecce homo. Munkácsi Mihály óriási festménye, mely a Krisztus ciklus harmadik és befejező részét képezi, naponta reggeltől estig látható az Ecce homo pavilonban.
5: Buborék a kenyeres lány budgyos fehér blúzt ölt, magas derekú földig érő fehér organdi szoknyát. A bíborpiros lioni seje mernyőjét választja, sorsszerűen, mintha meg akarná jelölni magát. Konflisba ül, és a kiállításra hajtat. Régen vágyott már rá, hogy elbámészkodjon egy magában, lássa az ország szerte hírlő csodákat, s kintebb a ligeti mutatványosokat, szemfényvesztőket. Azt beszélik, még valódi tűznyelő is akadt köztük.
6: Az utak tudva tudhatatlan egyfelé tartanak.
7: Dajka doktor, a különleges vizsgálóbíró kihajtat a kiállításra. Már a kocsiban futja át az esedékes körözvényeket, melyeket a rendőrnek folyamatosan fejben kell tartania, ha meg akarja őrizni a város békéjét ebben a kaotikus évben.
8: Tolonc szökevények, kik büntetésük letelte után a falujokba visszautasítottak, soha meg nem érkeztek.
7: Hosszan nézi az ábrázolatokat, hogy biztosan gyakorlott emlékezetébe vésse valamennyit.
9: Besodanok.
10: Kerítek.
9: Zsebvágók.
7: Minden rendőr és nyomozó nyitott szemmel jár ünneplő alkalmakon a számba jövő célpontok környékén.
11: Orgazdák.
10: Kurvák.
12: Csavargók.
13: Gyilkosok.
7: A vizsgálóbíró belevegyül a kiállítás közönségébe.
5: Szél szaggott, a felhők rohannak az égen.
14: A mecsettéren Rácz Rudi nemzeti zenekara hangversenyez.
9: Zsebvágók paradicsoma.
7: A nézőközönség sűrűjében Dajka ott látja egyik detektívjét.
4: A viasz panoptikum.
15: Odabe a csatatéren elesett tiszt haldoklása ábrázoltatik mozgó jelenetben, minek során doktorja a lőtt sebnek vérzését fellejáró karral, vattának mártogatása által csökkentgeti, s a tudós fizikus feje végzetes reménytelenségben inog.
5: A felhők összetorlódnak, szétszakadnak.
15: Látható még Kossuth apánk életnagyságban, a ravatalon.
4: Világpanoráma.
16: Óriás, nagyító üveg alatt Nápoly városának látványa, hol bőszen pipál a Vezuvius. A hódító nagy spanyol armada midőn szerte szorja a förgeteg, s a brit vitorlásoknak ágyúi szintúgy. Napóleon Bonaparte szomorú fogságban.
7: Dajka nyitva tartja a szemét mindenre, ami körülötte történik. Már régen nem tud egy lépést sem tenni magánemberként. A hivatalos kiállítási területen hamar túljut, s kiér a Népligetbe, amely számára érdekesebb.
5: S idekint mindjárt még elevenebb is az élet.
7: Egymás sarkára hágnak a vándor csepürágók.
17: Mutatványosok.
18: Szemfényvesztők.
19: Kötéltáncosok.
20: Tűznyelők.
7: A vizsgálóbíró elér a sátrak, bódék, ponyvák között a fűszőnyegnek ama sarkáig, ahol egy tűznyelő készülődik mutatványához éppen.
20: Az összetartó utak.
7: Az első sorig furakodik majd az embergyűrűben.
5: Fehérbe öltözött lány ácsorogott, kezében borszínernyőt tart.
7: Dajka, ha nem érti, is világosan látni fogja, amikor a tűznyelő jól begyakorolt mozdulatai a mutatvány kellős közepén érthetetlen zökkenővel meglódulnak.
20: Barna csíkos, viseltes öltönyt hordok, s puha kalapot. Szakkóm zsebe kicsit kacattal tömve elálló. Az ingem kihajtott, galérián koszcsík, az arcomon két napos borosta. Olcsó vásáridalt, katonanótát fújok recsegő trombitámon, és közben, mint mindenhol, körbe-körbe jár pillantásom az embereken. Keresem mindig őt. Második természetemmé vált ez az évek során. Nem tudhatom még, hogy ma lesz a napja. Másik világ kezdődik az életemben. Lerakom a trombitát. Ujjam apró mozdulatára pontos ívben röpül markomba a petrós üveg. Hátravetem a nyakamat és a szájamhoz illesztem. Teleszívom a pofámat, vigyázva, hogy egy csöp sem menjen le a torkomon. A konyvára röpítem a kalapomat. Porlasztás következik. A legsúlyosabb mozzanat. És ebben a pillanatban, amikor a Petró förtelmes ízével tele a szám, bekövetkezik. A kasszabetörés műveletének fogaskerekei közé homokot szórt az élet. Mint a villámcsapás, úgy hasít belém egy világos szempár és a hozzátartozó vérpiros női száj látványa a közönség első sorából. Semmit nem tudok arról, ami történik velem. Ajkammal parányi csöppek ködére bontva, előre hajolva fúvom ki a petróleumot, s a szám előtt meggyújtom. Farkas szemet nézek a leánnyal. Csönd. Csak az öles láng dübörög a hátra hőkölő embergyűrű felé, amikor hát nem fújtam még életemben.
5: Fehér blúzt visel, fehér szoknyát, és csukott piros napernyőt forgat a vállán. Élvezi a tűznyelő mutatványát.
20: Furcsa.
5: Furcsa.
20: Furcsa. A láng kihunyt.
5: A borszín paraplés lány pénzt hajít a kalapba. Még visszanéz, és kezd beleveszni a forgatagba.
20: Ráismerek a sorsomra. Az életemben eljött a tett pillanata. Eldobom a petrós üveget. Mozdulatom a végső, mely a bukást elkerülhetetlenné teszi. Csak figyelj!
5: A lány eltűnt a kavargó hullámzó tömegben.
20: Nem félek. Tudom, amit tudnom kell. Nem lep meg, amikor a nyári felhőket egyszerre szétzavarja a szellő, verőfény önti el a zsúfolt gyalogjárókat. És a fényben elől messze kinyílik az ernyő.
5: Természetes, mint a virág. Messze vöröslő színű ma.
20: Ő az.
5: Ő.
20: A világ rendje, hogy most aztán velem a szerencse. A nap is nekem süt.
5: A leány ráérősen sétál. Néztegél, csak estére áll munkába.
20: Ezt akkor még nem tudom. Semmit sem tudok róla.
10: A kiállítás.
20: Rámészkodunk szorgalmasan.
5: Előbb a leány.
20: Utóbb én. A nyomon követésnek rendje szerint. Mindig, mindenhol.
14: A Barnum hét világ csodájából.
11: A 234 centiméteres úr.
10: A szakállas hölgy.
12: A nyújtható bőrű ember.
5: Elvona. A féltestű szépség egy kártyaasztalból nő ki. A keleti színházban tánc.
20: A nagy mecsetben müszülmán isten tisztelet.
5: Kerengő dervis kereng, üvöltő üvölt.
20: A török Budának bemutatott finom gót és reneszánsz épületecskék hibátlanok. Tiszták, apró játékerkélyekkel, tornyocskákkal, sűrű rácsos török ablakokkal. Csínt, bájt, s dínom-dánomot talál itt a jámbor polgár. Összefut szájában a nyál, oly nagy gusztusa támad egy-két száz év megszállásra.
13: S könnyű így, hogy elmúlt
20: tőlünk. Könnyű így, hogy elmúlt tőlünk.
13: S mi nem vagyunk iszlám terület.
20: S mi nem vagyunk iszlám terület.
13: Voltunk már. Voltunk már.
20: Nehéz. Rajtunk lévő pogányoknak igályok alatt, mikor a éneklő koldulásból zsugorgatott garasimbul évek restmúltát, ki nem várhatván, Vincent havának hetednapján jődögélek igyenes tágas országúton Pestnek. Más orcában vár a koron Reán Buda. Keleti mahometánus birodalomnak fő végháza nyugaton. S az síksági Pest. Érkezvén Pestnek, sebhedve csorbaságot nemzetemben, hogy ütten ütik a magyarnak seregit, együnnen is, másunnan is. Vízéren, Pest városának külső árkán által menek. Öreg várkapunál kupányit merítek, szomjú vándornak álló jeges vízből. Hon vagyok én már? Falparti Pest Szentpéter utcáját egyen egy pislogó olajlámpás világíti. Városnak közepén erecske csörgedez, bűzhödött árok, belőle felmenő nehéz gőzölgés. Meg-megsikolva botorkázom viskóknak egy sorától a másikig. Budának omladólag álló háziban szinte nem találom vigaszom, az bódogasszony cinteri men át, hogy bejövök piacára. Cserep, hogyha aláhul nem foldják, eső bécsorog, háznak likas oldalán szélfú köröszcül. Tűzítő lemésztett háza küszögje. Roskanófalak öreg gerennákkal támasztatnak kévül. Nagy bódogasszony templomát felkeres, nem jaj. Dzsámivá formázák, bévül szószék s mihrábot állítának, kiben mostan az mahometánusoknak bibliája Alkurán olvastatik fennszóval. Hallgatom szégyenbe bánatba. A leány, hál' Isten, megelégeli a babaház török Budát emitt.
5: Megforgatja vállán piros lioni sejmernyőjét, mintha nevetne az arccal látottakon, mintha sírna, fejét rázza, mormol is még valamit, s odább áll.
20: Megyünk tovább.
5: Ő lelkiismeretesen néztegél. Megtekinti az olasz tarantellát, csónakkorzót, regattát, török kafé santant, párizsi panorámát és arabus jó embert. A Szászház és a Fehér megyei cigány sátor között lép ki végre az egykori sugárútra.
20: Utána. Kétszer-kettő sorban kopog, robog az úttest nevezetes fakockáin a kocsikorzó.
11: Nagy díszkocsik.
20: Előkelő hintók. Sebes lyukkerfogatok.
11: Könnyű fiákerek.
17: A külső soron omnibusz cambog, rajta óriás tábla.
20: Benzdorp, hollandi kakaó.
21: A nagyúri nyaralók barnult falán három szín nemzeti zászlók, végtelen drapériák.
22: Az oktagonnál, hol a sugárút a nagykörúttal találkozik, négy szökőkút között pohos lovas rendőr fékezi nehéz hátasát.
5: Itt és most át kell a leány.
20: Át kellek én is. Nem tudhatom még, hogy merre tart épp. Sejtelen botoz.
22: A villámos vasút végállomása a Terész templomnál.
20: A Király utca.
23: Egyetemes gyomorpor. Kapható Török József gyógyszertárában a Király utca 12 szám alatt. Ugyanitt kvisztaféle köszvényfolyadék, köszvény, csúz és idegbajok ellen.
21: Ámokfutó fiákerek, tomboló omnibuszok, taiga és targonca tömkelek, zúg, tolakod, zuppant, bumman egymásba, gázol a hulladékos úttesten, s feltér a járdára.
17: Sejemsipkás kis zsidók emelnek le rejtelmes csomagokat, bálákat, ládákat, zsákokat a beálló társzekerekről.
20: A túloldali járdán ballagok, s a nyüzsgésbe rejtve közelebb merészkedem a leányhoz.
23: Élő virágok, csokrok, kosarak, virágpalánták, fák és bokrok Szelnár Józsefnél.
22: Kalitkában zsenge fácskák emelik borzas fejüket.
21: A csíkos bolti ernyők, mint megannyi busa szemöldök borulnak a kirakatok hűvös kapualjak fölé.
20: Kapuban, kirakat mélyedésben hirdető oszlopok mögött rejtekezem.
23: Állarc kölcsönzés, Kőszegi Teréz intézete, Deák tér, Sütő utca sarok.
5: A leány olcsó cipői szaporán kopognak a ház falak aljában, hol a rézsút rakott macskakövek különböztetik a gyalogjárót.
20: A belváros aprócska utcái, túl az egykori város falvonalán.
23: Illatszerek, szépítőszerek, arcvizek, arckrémek, kézpaszták és toalettárgyak. Vértessinél Kristóf tér.
24: Úrasszonyok, földigérő szoknyában, napernyővel.
23: Remek szép csipkegallérok, színházi fejkötők, valódi francia

0: pislangatott le rám.
1: Triersör.
2: Schlick Johanna női kalap, divatterem.
3: Benzdorp kakaó.
0: Árusi Dietrich és fia, Schopper, Smolka és Homolka.
4: Berlitz iskola.
5: Agulár cipőkereskedés. Fantó Manó bélyeg.
6: Meinl Gyula csemege.
0: Nyitva földvári. Klösz György fényirdai terme. Nyitva keresztes és háha. Vicián és Wittmann. Hajosz és Noheil. Ent tanár nyelvi oskolája. Merényi géptervező irodája. Máté Józsefnek bor és sörháza. Pál Károly vadkereskedése. Dr. Bárán fogorvosi szalonja. Erős Gábor szállodája. Hát ez most a dolgunk, hogy a saját fővárosunkkal a török után elfelettessük a következő világbíró hatalom nyelvét, és a köveket is megtanítsuk magyarul. Ha nem is világnyelv, nagy nyelv. És a miénk.
2: A paraplé veresét vízszintesen érik a távozó napszelíd sugarai.
0: A nagy bazár bejárata előtt lelassulok egy pillanatra. Megállnék körülnézni.
1: Az ékszerész kirakata.
0: A kötelesség szava.
1: Az ékszerész kirakatát üríti ki éjszakára egy császárszakállas, pakonpartos úr.
0: De előbbre való ügyem van most már mindig. Lódulok a dolgom után.
2: Kecses lépteket vetítve ring a paraplé, billeg még egyet erre, egyet arra, tétova ráérőn. Majd a régi városháza és a Kígyó utca 4 emeletes sarokpalotája között beúszik a mellékutca sötétbe borult szakadékába. A Rózsatér öblének kocsi állásánál azután elmegy a Csacskamacska nagy kávéház és mulatóterem vendégbejárója előtt. Otthonos pillantást vett kirakatra, kapura.
0: Már itt jó helyen járunk.
2: Végig suhan a Lipót utca tömbje mellett.
0: Felnézek az egymásba érő, zsalugáteres emeleti ablakokra, hol száradó törülközők lehelnek áporodott illatú titkokat. Sütővas szagát képzelem az alkonyatba. Fals dalolás hangzik. Lavor víz loccsanása.
2: Ide jött a leány.
0: Szépséges, szép utcasarok. Mesebeli törülközők, sütővasak, víz loccsanás és boltozatos gyalogkapu.
2: Ehhez a házhoz tartozik.
0: Hisz hova is tartoznék? Mi egyebet keresek magam is mindig, mindenhol. Itt az élet legközepe.
2: Itt lakik a leány.
0: Megvan. Istenem. A megrendüléstől kábultan kóvályodom ki a ház elejéhez. És most más szemmel nézem. Földszint, 2 emelet, sarkon túlnyúló színes nagy cégérek.
7: Tonetszék, sáfránbútor, üveg, tükör, porcellán.
8: Csacska, macska, kafé, santán.
0: Hétköznapi épület a belváros szívében, mely nyomtalanul fog eltűnni abban az esztendőben, amikor először forgatják meg a nagykörút macskaköveit. Az eskütéri híd építésekor lebontják az egész környéket, még az utcáknak sok rombolást, építést megért ősi nyomvonala sem marad meg.
9: Macskakő. Ponyva. Írta Lengyel Péter. Az 5. rész hangzott el. A főszerepben Kaszás Gergő. A szereposztásból a buborék Marozsán Erika. Dajka doktor, különleges vizsgálóbíró Blaskó Péter. Bolti cégérek, hirdetések Bodnár Erika. A felvételt Kislászló és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította Horkai Rózsa. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
10: A rádióváltozat felvétele 1996-ban készült, és utoljára 1996. november 22-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Dragomán György, a fehér király. Ötödik rész.
1: Háború. A búza mezőben hasaltunk Pujúval, és olyan meleg volt, hogy patakokban folyt rólunk az izzadság. Végig folyt az arcomon, és lemosta róla a hadifestéket, amit égetett parafadugóból csináltunk, és sósan és keserűen befolyt a számba. Nem lehetett kiköpni, és a szánkat se tudtuk kiöblíteni, mert egyáltalán nem volt vízünk. Mert se Pulyúnak, se nekem nem jutott eszembe, hogy kulacsot is kellett volna hozni, nem csak fegyvereket. A nap meg kegyetlenül sütött. Azóta az atomerőmű baleset óta, amiről nem volt szabad beszélni, mindig sokkal melegebb volt. A búza is előbb megérett, június közepe volt csak, de már kipörögtek a szemek a kalászból. És hiába rágtuk, akármilyen sokáig, búzarágót se lehetett már belőle csinálni, mert egyáltalán nem állt össze. És olyan száraz volt, mint a fűrészpor. Pulyú mondta is, hogy nem sokára aratni fognak. Ezt ő onnan tudta, hogy az apja traktorista volt a kollektívben, és elmondta neki, hogy már megigényelték az aratáshoz szükséges gázolajat, és meg is kapták, úgyhogy akármikor kezdődhet az aratás. Már egész közel értünk ahhoz a magas leshez, amelyikben a Frunza testvérek berendezték a főhadiszállásukat. Elég elfáradtunk a hosszú kúszástól. A búzaszárak meg a levelek felhorzsolták a karunkat és a tenyerünket. Pulyú bőrkesztyűben volt, de az se segített sokat, mert attól csak még jobban izzadt. És láttam az arcán, hogy az izzadság nyomán vékony szürke csíkok maradnak a hadifestékben. És tudtam, hogy én is pont úgy nézek ki. Egyáltalán nem félelmetesen, hanem csak nevetségesen. És akkor lassan még előbbre kúsztunk a búza között. És Pulyú odasúgta nekem, hogy nézzek ki a búzából, hogy lássuk, mennyire vagyunk a magas lestől. Én megmondtam, hogy nem, nézzen csak ki ő. Mert most rajta a sor. Én eddig háromszor már kinéztem, úgyhogy akkor Pulyú tényleg kidugta egy pillanatra a fejét a búza közül. Nem állt fel egészen, csak féltérden felemelkedett, és úgy nézett ki. És utána rögtön lehasalt. És még a hadifesték alatt is láttam, hogy tiszta sápadt. És megkérdeztem tőle, hogy mi az, mit látott. És akkor Pulyú keresztet vetett, és úgy mondta, hogy ezek a frunzák tényleg nem vicceltek. Ezek tényleg fogták, és megöltek valakit. Mert ő tisztán látta, hogy a magas les előtt le van szúrva a földbe egy lándzsa, és azon meg ott egy véres gyerekfej. És akkor mondtam, hogy nem hiszem, és nekem ne hazudjon. De erre Pulyú mondta, hogy ha nem hiszem, akkor nézzek csak ki én is a búzából. Úgyhogy én is feltérdeltem, és kinéztem. És láttam, hogy a magas les fölött galambok köröznek, és tényleg ott volt egy lándzsa a földbe szúrva. De hogy a hegyén mi volt feltűzve, az nem látszott, mert rá volt húzva egy vastag műtrágyás nájlonzsák, és alul össze volt kötve, úgyhogy még a formáját se lehetett rendesen látni. De ahogy visszahúztam a fejem a búza közé, mintha úgy láttam volna, hogy ott alul a zsák összekötött szájánál vastagon és vörösen folyik végig valami a lándzsa nyelén. És mikor lehasaltam Pulyú mellé, éreztem, hogy teljesen fel van kavarodva a gyomrom. És a búzatövekre néztem, meg a búzaszárakra, amiket kúszás közben lelapítottunk. Mondani akartam Pulyúnak, hogy rosszul láttuk, mert az biztos nem vér a lándzsa nyelén. De mikor kinyitottam a szám, hogy megszólaljak, éreztem, hogy megfájdul a kezem, és akkor vettem észre, hogy jobb kézzel tiszta erőből markolom a földet. És ahogy megrántottam a kezem, a földdel együtt kijött egy jó maréknyi búzagyökér. És akkor Pulyúra néztem, és láttam, hogy remeg a szája széle a félelemtől. Kiengedtem az ujjaim közül a földes gyökereket, és azt gondoltam, hogy nem kellett volna mégse eljöjjek ebbe a csatába. Meg azt is, hogy biztos nem leszek képes felmászni a magas lesre a prodánok bőrlabdájáért. Az egész úgy kezdődött, hogy miután kiderült, hogy a focipályánk közepén vezet az új csatornárok, a szomszéd utcaiak pályájára kellett járjunk focizni. Eredetileg arról volt szó, hogy az ő pályájuk is fel lesz ásva, de aztán a munkások egy nap elmentek, és többet nem jöttek vissza. Igaz, a szerszámos búdéjuk még mindig ott volt az árok mellett, úgy, ahogy hagyták. Na, és a szomszéd utcaiak engedték is, hogy ott játszunk. Egészen addig, még nyár elején az árva Frunza testvérek oda nem költöztek a nagyapjukhoz. Mert mikor ők elverték Zsoltot, aki addig a legerősebb volt a másik utcaiak közül, és kettesben átvették a banda vezérséget, egyszer csak azt mondták, hogy többet nem mehetünk, csak hogyha fizetünk. És mikor nagyprodán szembe lőgte őket, hogy mit képzelnek, mert a focipálya az közvagyon, és nem lehet kisajátítani, akkor Frunza Romulus csak annyit mondott, hogy a bátyjának nem szokás visszapofázni. És erre Frunza Rémus elővette egy rúgós kést, és olyan gyorsan vállon szúrta vele nagyprodánt, hogy Prodánnak még arra se volt ideje, hogy elővegye a saját bicskáját. És ahogy a vállához kapott, kiesett a kezéből a bőrlabda, amit Jugoszláviából küldött neki az unokabátyja. És akkor Frunza Romulus lehajolt, és felvette a labdát, és mondta, hogy az mostantól az övéké. És Prodán örülhet, hogy nem hasba szúrták, mert ez a válseb, ez semmi. Egy hét alatt begyógyul, mert a bátyja nem szúrt mélyre, épp csak megkóstoltatta Prodánnal a kést. Aztán elkezdte a földhöz pattogtatni a labdát, és úgy mondta, hogy ez van. És ha nem tetszik, akkor hadba szállhatunk velük, majd elküldik a hadüzenetet, amiben pontosan le lesznek írva a részletek. És úgy készüljünk, hogy a csata fent lesz a domb tetején a blokkok mögött a búzamezőben, és életre halára fogjuk majd megvívni. Nekünk kell majd támadni. És ha elbírunk jutni az erdő szélén a magas lesig, és el tudjuk hozni onnan ezt a bőrlabdát, akkor már csak a nagy fáig kell visszavigyük. Már nyertünk is. És akkor nem csak a labdát kaphatjuk vissza, de ingyen használhatjuk a focipályájukat is. Akkor, amikor csak akarjuk, de úgy is tudják, hogy abból semmi se lesz, mert amilyen gyávák vagyunk, már a hadüzenettől össze fogjuk szarni magunkat. És biztos, hogy nem lesz bátorságunk kiállni ellenük, ez már abból is látszik, hogy Prodán szó nélkül tűrte, hogy a vérét vegyék. Prodán erre először nem szólt semmit, csak elvette a válláról a tenyerét, és láttam, hogy csúron vér az egész keze. Nem csak a tenyere, de az ujja is mind. És akkor megnézte a tenyerét, de úgy, mint aki először látja. És hirtelen azt mondta, hogy a vért az csak vérrel lehet lemosni. És előre lépett, és teljes erőből pofon vágta Frunza Romuluszt. Úgy, hogy az neki tántorodott a bátyjának. És az arcán véresen kirajzolódva ott maradt Prodán tenyerének a lenyomata. És akkor egyszerre mind megfordultunk, és futni kezdtünk. Vissza a mi utcánk felé. Mert attól féltünk, hogy utánunk jönnek. De a másik utcaiak csak pár nagyobb követ vágtak utánunk. De szerencsére senkit se találtak el. És közben még hallottuk, hogy Frunza Romulus hangosan azt kiáltja, hogy rongy emberek vagyunk, és hogy híg a vérünk. Másnap reggel aztán meg is érkezett a hadüzenet. A Prodánék postaládájába dobták be a lefejezett véres galambot, és a kockás füzetlapot, amire állítólag galambvérrel volt megírva a hadüzenet. Prodán Jancsit kérte meg, hogy olvassa fel. Az volt benne, hogy a csata vasárnap lesz a búzamezőben, és tudjuk meg, hogy amit mindenki suttogott róluk, az tényleg igaz. Mert ők, Frunza Romulus és Frunza Rémus, mind a ketten harcoltak a polgárháborúban, és ezért jobb, ha mind felkészülünk a biztos pusztulásra. Mert akit ők elkapnak, annak nem lesz kegyelem. És se becsületünk, se hazánk, és különben is le vagyunk szarva. Mind az utolsó emberig, és ráadásul még az anyánk picsája. Mikor Prodán ezt meghallotta, tiszta vörös lett az arca a méregtől. Kitépte a Jancsi kezéből a hadüzenetet, összegyűrte, aztán a földre dobta, és jól rátaposott. Úgy mondta, hogy ezek a frunzák, ezek azért írnak ilyeneket, mert nekik nem is volt anyjuk. Az apjuk nevelte őket, amíg fel nem akasztotta magát bánatában, hogy ilyen fiai vannak. Mert mindenki tudja, hogy azért kerültek ide a nagyapjukhoz, mert nincs a világon senki egyebük. És az is, hogy a polgárháborúban harcoltak. Az is micsoda hazugság, mert a polgárháború az 7 évvel ezelőtt volt. Akkor ők legfeljebb 8 évesek lehettek. És nem baj, majd vasárnap megmutatjuk nekik. Addig mindenki gyártson fúvócsőgolyókat, hajlítson szegeket, gyűjtsön paritjaköveket és tollazzon nyilvesszőket, hogy rendesen fellegyünk mi is fegyverkezve. És ne féljünk a frunzáktól, mert majd megmutatjuk nekik, hogy velünk nem lehet packázni. Erre senki sem mondott semmit, mind csak hallgattunk. Prodánt néztük, meg a véres galambot, meg az összegyűrt hadüzenetet a lábánál. És akkor Prodán az ég felé nyújtotta a karját, ökölbe szorított kézzel 3-szor az ég felé ütött, és közben azt kiáltotta, hogy hurrá! És megzördültek a szegek a széles bőr csuklóvédőjén, és a másodiknál már az öccse is vele kiabált. Úgyhogy akkor egyszerre mindenki elkezdte kiabálni, hogy hurrá! És én is velük kiáltottam, de ahogy a Prodán arcára néztem, láttam, hogy a nagy hadonázástól megfájdult a vállán a seb. Attól kezdve egész héten át nagyon készültünk a csatára. Tudta mindenki, hogy nagyon kemény küzdelem lesz, mert még ha a frunzák nem is harcolhattak a polgárháborúban, akkor is nagyon veszélyesek voltak, mielőtt ide kerültek volna, fent laktak egy faluban valahol a nyugati havasokban, és állítólag úgy éltek ott, mint az indiánok. Vadásztak, meg madaráztak. Egész addig, amíg az apjuk meg nem halt, és a két frunza testvérről senki se tudta pontosan, hogy mennyi idősek. Mert mind a ketten hatodikba jártak, pedig Rémus még a kilencedikeseknél is nagyobbnak nézett ki. Az öccse Romulus meg olyan alacsony volt, hogy még a negyedikesek között is kicsinek számított. De mind a ketten nagyon erősek voltak, és verekedni is egyformán jól tudtak mind a ketten. És a fegyverekhez is nagyon értettek. A csúzliukon például nem bicikli belső volt, hanem igazi tejgumi. És úgy hallottuk, hogy mindenféle titkos fegyvereket gyártottak a másik utcaiaknak, ezért nálunk is éles fúvócső golyókat csinált mindenki. Olyanokat, amiknek gombos tű van a végén. Én még páncélt is csináltam magamnak kartonpapírból és sztaniolból. Hátvédőnek ki is próbáltam, hogy befére a rövidújú trikóm alá, és megkértem Pujut, hogy lőjön hátba, hogy lássuk, működik-e. De ő nem akart, mert mondta, hogy emlékezzek vissza, hogy akkor mi történt, amikor azt akartuk kipróbálni, hogy el tudom-e úgy kapni a nyilvesszőt, mint az indiánok a filmekben. De én mondtam neki, hogy akkor még kisebb voltam, 9 éves prücsök. Hát persze, hogy nem voltak olyan jók a reflexeim, de a nyilvessző végén a szeg szerencsére nem volt elég éles, és csak 2 centire ment be a karomba, épp csak átszúrta a bőrt. De az alkarcsont szépen megállította. Igaz, a tetanuszok utána eléggé fájtak, de ez most nem olyan lesz, mert már nagyobbak vagyunk, majdnem 12 évesek. És ez a páncél nem a reflexeken múlik egyáltalán. De Puyu így se akarta. A végén aztán 4 karamelláért vállalta, hogy 3-szor hátba lő. A páncél meg persze nagyszerűen bevált. Megfogta a golyókat, ahogy kell. Csak annyit éreztem a lövésekből, mint egy szúnyogcsipésből. És el is határoztam, hogy előre is csinálok páncélt. Ki is szabtam már a kartondarabokat, már csak a varrás meg a ragasztás volt hátra. Összesen körülbelül 1/2 napi munka. De pont elfogyott a ragasztóm, úgyhogy nem tudtam mégsem megcsinálni. Amíg a páncélon dolgoztam, sokszor eszembe jutott a hadüzenet. Az a lefejezett galamb. Meg az, hogy ez most nem játék lesz, hanem igazi háború, ami tényleg vérre megy. És mikor arra a véres galamra gondoltam, mindig összeszorult egy kicsit a szívem. De nem csak egyedül én lehettem így ezzel, mert Puyu is mondta, hogy lehet, mégse lesz ott a csatában, mert nem akarja elengedni az apja. És mikor én erre megkérdeztem tőle, hogy miért mondta el az apjának, hogy csata lesz, mert ha a kollektívesek megtudják, hogy össze akarjuk taposni a búzát, akkor nem fogják engedni, és még jól meg is vernek, akkor Puyu nagyon dühösen annyit mondott, hogy egyáltalán nem is mondta el. És könnyű nekem, apám a Dunacsatornánál van, úgyhogy azt csinálok, amit akarok. Nincs, aki elverjen. És akkor erre én mondtam neki, hogy gyáva. Olyan, mint egy pólyás baba, és nem elé az apámat emlegetni, mert belerúgok. Meg még azt is, hogy ha nem jön el a csatába, akkor örökre elveszti a pionír becsület szavát. De vasárnap reggel aztán én is azt gondoltam, hogy lehet, hogy mégiscsak jobb lenne itthon maradni. De reggeli után azért csak elővettem a fúvócsövemet, és csak felvettem a két vállamra keresztbe a 2 töltényövet, tele előre megsodort és kiszárított fúvócső golyókkal. És akkor mondtam anyának, hogy lemegyek játszani, és azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha mondjuk azt mondaná, hogy nem megyek sehova, mert itthon van rám szükség. De anya nem mondott semmit. Fel se állt a füles foteléből az ablak mellől, ahol mostanában üldögélni szokott. Csak a fejével intett, hogy jól van. Úgyhogy akkor mégiscsak elindultam. Mentem fel a dombra a nagyfához, mert tudtam, hogy a többiek is ott lesznek nem sokára, hogy megbeszéljük a taktikát meg a stratégiát.

Mire odaértem, már égett a tűz a régi rohamsisakban, és majdnem mindenki ott volt már a blokkból. Mindenki hozta a fegyvereit is. Jancsiék műhely órán igazi dobó csillagokat és tomahawkokat esztergáltak. Nálam is ott volt a plékésem. Mondjuk tudtam, hogy ez közelharcban nem sokat ér, de mégis vittem, mert gondoltam, hogy mikor az ember búzamezőben bujkál, csak jól esik megfogni egy kés nyelét. Na, és amikor odaértem a nagyfához, Csabi épp beleszórt két marék parafadugót a rohamsisakba. És ettől a füst még büdösebb lett. Mindenki ott volt már, csak egyedül a parancsnokunk, Nagy Prodán nem. Ő volt az utcánkban a legnagyobb. A frunzák előtt még soha senki nem tudta megverni. A rohamsisakot is ő szerezte. Azt mesélte, hogy egy polgárháborús katona sírból ásta ki. De ezt senki se hitte el. Janika egyszer azt mondta nekem, hogy ez nem is rohamsisak, hanem csak egy bogrács. És mire a parafadugók szétégtek, Prodán is megjött. Négy lövetű fúvócsöve volt. Nagyon szépen megcsinálta. Mindegyik Bergman csövet külön körbe szigetelő szalagozta. Még külön tusát is csinált neki, meg markolatot is. Olyan volt egészen, mint egy igazi géppisztoly. Egy szíjat is szerzett hozzá, hogy nyakban tudja hordani. A derekára kötve meg egy buzogány volt. Azt egy kézisújzóból csinálta. A két kezén a négyszögletes rész hajóács szegekkel kivert csatacsuklóvédők felértek majdnem egész a könyökéig. És a buzogány mellett még egy hosszú, fekete nyelű kés is volt az oldalára kötve. Én azelőtt olyat sose láttam. Nagyon harciasan nézett ki. És mikor odaért a sisakhoz, egyből levette az övéről a kulacsot, leöntötte vízzel a rohamsisakban parázsló parafadugókat, ettől sistergés lett, meg nagy füst. A sisakban meg olyan fekete, folyékony korom maradt, mint a szurok. Ez volt a mi harci színünk. Ez a fekete. Először Prodán tette fel magának a harci festéket. Jól bekente vele az arcát, meg a homlokát. Úgy, hogy alig lehetett megismerni. Aztán elkiáltotta a harci kiáltást, és akkor mindenki sorban feltette az arcára a festéket. Én is szépen felkentem magamnak. Csak arra vigyáztam, hogy a számhoz ne érjek vele, mert tudtam, hogy a parafadugó hamunak nagyon keserű az íze. Arra persze akkor nem gondoltam, hogy az izzadság majd úgyis beviszi az egész a számba. Na és aztán a többiek is befestették az arcukat jó feketére. Aztán, mikor mindenki elkészült, Prodán megállt előttünk, és mondta, hogy ez egy nagy és nehéz csata lesz. És véssük eszünkbe, hogy az ellenség főhadiszállása a mező túlsó oldalán, az erdő szélén a magas lesnél van. Odáig kell eljutni. Onnan kell megszerezni a bőrlabdát. De ez még nem elég a győzelemhez, mert ahhoz még vissza is kell hozni a labdát ide a nagyfához. És mondta, hogy az lenne a legjobb taktika, ha először minél csendesebben, minél jobban szétszóródnánk. Úgy, hogy mikor ő megadja a jelet, akkor egyszerre minél több irányból tudjunk rátámadni a másik utcaiakra. Aztán nekem meg Pulyónak mondta, hogy menjünk közelebb, mert mi leszünk a különleges felderítő erők. Úgyhogy mi még külön feladatot kapunk. És mikor oda mentünk, azt mondta, hogy ha majd megadja a jelet, és elkezdenek hurrázni, akkor mi ne támadjunk a többiekkel együtt, hanem maradjunk a búza között, és próbáljunk minél közelebb kerülni a magas leshez. Még hátba se nagyon lőjünk senkit, ha nem muszáj, és ha halljuk, hogy Prodán háromszor elkiáltja a csatakiáltást, akkor törjünk ki a búvóhelyünkről, és próbáljuk megszerezni a labdát, és ha sikerül, akkor fussunk, ahogy bírunk, vissza a nagyfa felé, és ő majd utánunk jön, és a végén majd ő fog a labdával futni, és őt nem fogják utolérni, és így kivívjuk a győzelmet, és akkor ránk nézett, és megkérdezte, hogy megértettük-e. És mondtuk Pulyúval, hogy meg. De én azt is mondtam, hogy nem tetszik nekem ez a bujkálás. És miért nem inkább az öccsét küldi, és nem lehetne, hogy mi is rendesen részt vegyünk a közelharcban. És akkor Prodán mondta, hogy dehogy nem, lehet. Akkor, hogyha veszteni akarunk, meg szembeszegülni a parancsnok akaratával, és tudjuk meg, hogy gyengék vagyunk mi az igazi verekedéshez. És különben is, hogy is merjük az öccsét emlegetni, és hogy merünk mi a közelharcról pofázni, mikor gyáva szarok vagyunk mind a ketten. Tudja, hogy mindjárt összeszarjuk magunkat, úgy félünk a két frunzától. És vigyázzunk, mert még egy szó, és elveszi a fegyvereinket, és úgy zavar be a búzamezőbe. És mikor ezt mondta,
Dühösen megrázta a fejét, és előhúzta azt a nagy kést, amit azelőtt sose láttam nála, és oda tartotta elénk, és mondta, hogy úgy nézzük meg, hogy ez egy igazi bajonett, és ezt is abból a sírból ásta ki, ahonnan a rohamsisakot. És az a hosszú véset ott a pengefokánál, az bizony egy vércsatorna, és ha nem tartjuk be szó szerint a parancsait, akkor ne csodálkozzunk, ha a saját vérünket látjuk majd végigfolyni azon a csatornán, mert esküszik, hogy saját kezüleg fog hasba szúrni vele, de az is lehet, hogy utána még meg is skalpol. És akkor erre nem mondtunk semmit Pulyúval. És Prodan megkérdezte, hogy megértettük. És akkor mondtuk, hogy meg. És közben én azt kívántam, hogy bár szakadna fel a vállán a seb, és kapna vérmérgezést. És akkor Prodan elrakta a bajonettet, és a többiekhez fordult, és mondta, hogy csatára fel. És akkor mind körbeálltunk, és mindenki kinyújtotta a jobb kezét, és egymásra tettük, és aztán egyszerre elkiáltottuk a harci kiáltásunkat. Azt, hogy igazság és testvériség. És a forradalom győzni fog. És aztán mind futni kezdtünk a búzamező felé. Mikor odaértünk, mindenki hasra feküdt, úgy kezdtünk el mászni a búzában. Vigyázni kellett, hogy minél keskenyebb sávban nyomjuk csak le a szárakat, mert amit lenyomtunk, az úgy is maradt. És ha túl szélesen lenyomtuk, akkor azt már messziről látni lehetett, és akkor könnyen kaphattunk egy sárbombát a nyakunkba. És az elég fájdalmas tud lenni, mikor eltalálja az embert egy ilyen kétököl nagyságú agyagdarab. Szóval óvatosan másztunk, de a búza szárak meg a levelek így is eléggé felhorzsolták a lábunkat meg a karunkat. Még az volt a szerencse, hogy nekünk nem is nagyon kellett sietni, mert Prodan mondta, hogy az a lényeg, hogy minél lassabban másszunk. A többiek meg közben jól szétszórodtak, nem is hallottuk már őket. Ahogy másztunk, egyszer csak belenyúltam valami ragadósba. Amikor megéreztem, egyből visszahúztam a kezem. De akkor már mindegy volt. Tiszta fekete ragacs lett a tenyerem. Szúrok volt. Vagy az is lehet, hogy kátrány. Egy hosszú csíkban volt beöntve a búza közé. Szóltam Pulyúnak, hogy álljon meg, vigyázzon, nehogy ő is belenyúljon. Aztán a másik kezemmel kitéptem a földből egy jó marék búzát, az érdes szárával próbáltam lecsutakolni a tenyeremről a ragacsot. Elég nehezen jött le. A földhöz is hozzá kellett dörzsöljem a kezem. Aztán, amikor tovább másztunk, vigyáztam, hogy ne nyúljak bele még egyszer. Még vagy 40 métert mászhattunk, mikor Pulyú egyszer csak megfogta a könyököm, és nagyon halkan odasúgta nekem, hogy pihenjünk egy kicsit. És aztán mindjárt a szája elé tette az ujját, úgy mutatta, hogy maradjak csendben, mintha én nem tudtam volna, hogy nem szabad beszélgetni. És akkor egy darabig nem mozdultunk. És lassan körülnéztem, hogy látok-e valahol mozgást a búzamezőben, de elég sűrűek voltak a sorok, nem nagyon látszott semmi. Úgyhogy vártunk egy kicsit, mert tudtuk, hogy nem sokára kezdődni kell a támadásnak. És elég kényelmetlen volt ott a földön könyökölni, úgyhogy intettem Pulyúnak, hogy támasszuk egymásnak a hátunkat, és úgy üljünk, mert úgy várni mégiscsak jobb. Úgyhogy egymásnak is dőltünk, én egy pillanatra még ki is dugtam a fejem, de nem láttam semmit, csak az ingadozó kalászokat minden irányba. És aztán gyorsan visszahúztam a fejem, és úgy vártam. Nagyon nagy csend volt. Egyáltalán nem hallatszott, hogy tele van a mező gyerekekkel. A nap is rendesen sütött már, érezni lehetett, hogy meleg lesz. Megfogtam a fúvócsövemet, és beleraktam egy golyót. És akkor egy pillanatra azt gondoltam, hogy ez nem is Bergman cső, hanem igazi fa fúvócső, és a golyó végén se csak egy gombos tű van, hanem igazi békaméreg, mert ez is igazi háború. Rendesen skalpra megy, életre, halálra. Megfogtam a késem, és elképzeltem, hogy igaz is kalpoló kés. A hajvonal alatt kell körbevezetni a koponyán a borotva éles pengét. Aztán egy hirtelen mozdulattal le kell rántani a koponya csontról a skalpot. Na de a plékésemnek nem volt igazi éle, úgyhogy eléggé sajnáltam, hogy nincs már meg a halnyelű bicskám. Az se volt túl éles, de legalább rendes acélpengéje volt. Közben éreztem, hogy Pulyú oldalba bök a könyökével. Azt hittem, hogy mondani akar valamit, de csak ellökte magát a hátamtól, mert lendületből előre vetette magát úgy, hogy belehasalt a búzába, és én azt hittem, hogy eltalálta valamilyen titkos lövedék. De gyorsan hátrafordult, és oda mutatta nekem a két összekulcsolt kezét. Közben azt suttogta, hogy nézzem meg, hogy mit fogott. Odahajoltam egészen közel a kezéhez, és akkor egy kicsit szétnyitotta a két összekulcsolt tenyerét,
Én meg benéztem a fekete bőrkesztyűs ujjai között, és láttam, hogy most nem becsapni akarta, hogy máskor, mert tényleg ott volt a kezében egy kicsi egér. Nem mozdult. Olyan volt, mint egy szürke szőrcsomó. Kilógott a farka a Pulyu ujjai közül. Pulyu suttogva mondta, hogy fel kéne boncolni. De én mondtam, hogy inkább meg kéne nyúzni. A bundája pont olyan lenne, mint egy kicsi skalp. De Pulyunak se volt rendes kése, még egy fél zsilettpenge se volt nálunk. Legfeljebb egy fúvócső golyóval szúrhattuk volna meg. Pulyu elő is vett egyet, oda nyújtotta nekem, hogy én csináljam. De akkor hallatszott, hogy Prodan nagyon hangosan elkiáltja magát. Tudtuk, hogy megint azt kiáltja, hogy a forradalom győzni fog, de érteni nem értettük, mert elég messze volt. És akkor a mieink mindenfele elkezdtek hangosan hurrázni, és kiugrottak a búza közül, és elkezdtek futni a búzamező túlsó széle felé. Arra, ahol az erdő alatt véget ér a vetés. És ahogy feltérdeltünk, hogy kinézzünk, hogy lássuk, merre kell menni, az egér kicsúszott Pulyu kezéből, és eltűnt a búza között. Közben láttuk, hogy a másik utcaiak is kiugranak a búzából. Könnyen meg lehetett ismerni őket, mert mindenkinek be volt kenve vörös harci festékkel az arca. Két sorban álltak, elől a parítjások, tőlük úgy 10 méterre hátra a nyilasok. Fúvó csövet senkinél se láttam. Mind elkezdtek lövöldözni a mieinkre. Gyorsan visszahasaltunk a búzába. Elkezdtünk kúszni előre megint. Közben hallatszott, hogy suhognak körülöttünk a parítjakövek. Ahogy mentünk előre, két nyilvesszőt is találtam. Bele voltak fúródva a földbe. Az egyiket kihúztam, rendes tollas nyilvessző volt. A hegyébe bele volt verve egy szeg. Fejjel előre, úgyhogy tompa volt, de azért elég nagyot üthetett, ha mondjuk fejbe találta az embert. Hallottam is, hogy össze-vissza kiabál mindenki. Hallatszott, hogy sokan birkóznak is már a búza között. Régebben, ha háborúsdit játszottunk, úgy volt, hogy akit két vára fektettek, annak a csata végéig úgy kellett maradni, mert halottnak számított. De most, mintha keményebben verekedtek volna egymással, mert mindenki hangosan kiabált és káromkodott. Ahogy közeledtünk a verekedés sűrűje felé, egész lehasaltunk. Úgy kúsztunk a földön. Már egész belefáradtam. Fájt a térdem meg a könyököm. A kartonpáncél meg nyomta a hátamat. Azt kívántam, hogy bár ne is csináltam volna, de azért levenni mégse akartam, mert tudtam, hogy akkor Pulyu kiröhög. Nem volt mit csinálni, úgyhogy másztunk tovább. Már senki se lövöldözött, csak a verekedés hallatszott, meg hogy mindenki össze-vissza kiabál. Hallottam, hogy valaki egész közel hozzánk azt kiáltja, hogy megadja magát, és a sebesülteket nem szabad bántani. De aztán még hangosabban üvölteni kezdett, hogy csalás, meg hogy ez nem jár. Nem ismertem meg a hangját. Pulyra néztem, de ő is csak megrázta a fejét. Másztunk tovább. Azt sem tudtuk, hogy mennyire lehetünk a magas lestől, de nem mertünk kinézni. Én egész ki voltam izzadva. Nagyon bántam, hogy nem hoztam magammal a kulacsomat. Pulyunál se volt víz. Abból, ahogy lihegett, hallottam, hogy ő is szomjas. A mező kicsit emelkedett, éreztem, hogy felfele mászunk. Ez azt jelentette, hogy a magas les nem lehet olyan messze. Ott volt az erdő szélén, ahol a búza mező véget ért. És akkor egyszerre hallottuk, hogy nagyon hangosan felsikolt valaki mögöttünk a búza között. De úgy, mintha öllék. Egész beleborzongtam. És akkor Pulyu rám nézett, és mondta, hogy forduljunk vissza, mert ezek most tényleg megöltek valakit. De én erre mondtam, hogy nem hiszem, és várjon, mert kinézek, megnézem, hogy mennyire vagyunk. És egy pillanatra kidugtam a fejem a búzából, és egyből megláttam a magas lest. Ott volt egyenesen előttünk, nem is túl messze, legfeljebb olyan 150 méterre. Visszafeküdtem a búzába, és oda sugtam Pulyunak, hogy ne féljen, mert jó irányba mászunk, és innen már visszafordulni nem érdemes, és jusson eszébe, hogy Prodan mit mondott. Erre ő azt mondta, hogy köp Prodanra, de azért csak másztunk tovább egymás nyomában. De akkor már olyan fáradtak voltunk, hogy egyáltalán nem olyan szabályosan kúsztunk, ahogy azt a hazavédelme foglalkozásokon tanultuk, hanem inkább csak simán 4 kézláb másztunk. Most megint én mentem előre. Én törtem az utat, de akkor már nagyon meleg volt, úgyhogy éreztem, hogy izzadok. Folyik rólam a víz, de nem álltunk meg, hanem csak másztunk egyenesen tovább. Közben hallottuk, hogy mögöttünk még mindig folyik a verekedés. Egyszer-egyszer egy-egy nyilvessző is elszállt a fejünk fölött, és egyre szomjasabbak lettünk, és egyre jobban izzadtunk. És mikor már úgy éreztem, hogy egész közel lehetünk a búzamező széléhez, lehasaltam,
És Pulyu oda kúszott mellém, és ő is lehasalt. Na és amikor kinéztünk a búzamezőből, megláttuk a magas lest, és előtte a lándzsára tűzött gyerekfejet. Akkor még szomjasabbak lettünk, mint az előtt. És Pulyu mondta, hogy őt nem érdekli, ő visszafordul. Visszamegy a kulacsáért, mert ettől a hülye hadifestéktől tiszta keserű lett a szája. De persze nem mozdult, és láttam, hogy remeg a szája széle. És én is nagyon meg voltam ijedve, annyira, hogy nem is akartam még egyszer kinézni a búza közül. Egy darabig csak mozdulatlanul hasaltunk ott a földön. Ahogy felkönyököltem, éreztem, hogy az izzadság és a hadifesték végigfolyik a nyakamon és befolyik a hónom alá. És akkor az jutott eszembe, hogy ha még sokáig itt kell feküdni a napon, akkor a végére egész úgy fogok kinézni, mint egy zebra. És ettől olyan erősen rám jött a nevethetnék, hogy alig bírtam visszatartani. És Pulyu is megrántotta a könyököm, és suttogva kérdezte, hogy mi van, mit kell nekem röhögni. Én meg intettem, hogy semmit. Aztán előbbre kúsztam, és megint kinéztem a búza közül. A magas les körül még mindig ott keringtek a galambok. Láttam, hogy körülötte jó 30 méteres félkörben le van taposva a búza, de őrszemet az sehol se láttam. Mintha az az egy szál lándzsa elég őrszem lett volna. És akkor hátra néztem, vissza a verekedés felé, de csak az látszott, hogy a búza ide-oda hullámzik, ahogy a fiúk birkóznak benne. Aztán valaki egyszer csak kiugrott a búza közül, derékig kiemelkedett, és elkezdett futni a magas les felé. Először azt hittem, hogy a kis prodán az, de aztán megismertem, Jancsi volt. Aztán két lépés után valaki utolérte, és biztos elakasztotta, mert Jancsi felkiáltott, és kitárt karokkal visszazuhant a búza közé. És akkor én is megint lehasaltam, és mondtam Pulyunak, hogy a magas lest senki se őrzi, és lehet, hogy mégis fel kéne mászni a labda után. Legjobb lesz, ha mindjárt indul is. De erre elkezdte mondani, hogy ez az egész csalás ez a háború, mert a magas lesre egyáltalán nem szabad felmászni, mert az állami vadásztársaság tulajdona, és csak az mehet fel, akinek vadászengedélye van. És az apja mondta, hogy a kollektívből látcsővel figyelni szokták a vadorzók miatt. És ahogy beszélt, láttam, hogy még mindig tiszta sápadt a félelemtől. A nap meg olyan forrón sütött, hogy már beszélni is alig tudtam, annyira kiszáradt a torkom. És akkor mégis a földre köptem a számból azt a fekete keserű nyálat, és prodán bajonettyére gondoltam, és mondtam Pulyunak, hogy ebből nekem elég, és ha ő ennyire be van fosva, akkor majd én csak azért is felmászok. És Pulyu mondta, hogy mit pattogok, tudom jól, hogy nem indulhatok, amíg prodán meg nem adja a jelet, de akkor én megint megéreztem a számban a parafadugó hamu utálatos ízét, és már ahhoz se volt elég nyálam, hogy köpjek, és mondtam, hogy prodán a bajonettyével együtt elmehet a fenébe, és feltérdeltem, és ledobtam a földre a fúvócsövem meg a töltényeket, és felálltam, és amilyen gyorsan csak tudtam, elkezdtem futni a magas les felé. Ahogy felálltam, megfogadtam magamban, hogy azért se fogom közelről megnézni a lándzsát. De mikor odaértem mellé, csak nem bírtam ki. Muszáj volt oda nézzek. És akkor láttam, hogy tiszta vér a nyele. Látszott, hogy a bekötött szájú műtrágyás nájlonzsákban még tenyérnyi magasan áll a vér. De az, hogy igazából mi van a lándzsa hegyére tűzve, nem látszott. És nem is akartam rendesen megnézni. Inkább elfordítottam a fejem, mert féltem, hogy mégse lesz bátorságom felmászni a magas lesre. Az jutott eszembe, hogy az ott, a lándzsa hegyén biztos csak egy galamb vagy egy nyúl, amit leorvadáztak. És közben odaértem a magas leshez, és elkezdtem felfele mászni a létrán. Nem is igazi létre volt, csak egy pózna, amire keresztbe léceket szegeltek. Ahogy másztam, eléggé imbolygott. A lécek meg össze-vissza recsegtek. Nagyon kellett kapaszkodjak, mert nem akartam leesni. És akkor mászás közben felnéztem a magas lesre, és a padló deszkái között látszott, hogy van ott fent valaki. Frunza Rémus volt. Ott guggolt fent a magas lesen. Az egyik sarokba volt lekuporodva, egy kötélcsomón ült. Láttam, hogy cigarettázik. Az arca tiszta vörös volt a hadifestéktől. Egyenesen rám nézett a magas les padlójának a deszkái között a résen. Nagyon meglepődtem, mert egész addig azt hittem, hogy ott harcol ő is a búzamezőben a többiekkel. És úgy megijedtem tőle, hogy meg se tudtam szólalni.
A kezem is ott maradt a létre a legfelső fokán. Frunza Rémus se szólt semmit, csak nézett. Ahogy pislogott, láttam, hogy a szemhéja is be van kenve vörös hadifestékkel. A szemöldöke feketén ki volt erősítve, az arcán meg a homlokán is fekete csíkok voltak. És tényleg nagyon félelmetesen nézett ki. Éreztem is, hogy összeszorul a torkom. Azt gondoltam, hogy le kéne mászni, de még mindig nem tudtam megmozdulni. Éreztem, hogy rászorul a kezem a létrafokára. Na és akkor valaki rám szólt, hogy ne álljak, megmásszak csak tovább. Frunza Romulus volt az. A Rémus öccse. Ott ült ő is a magas lespadján. Csak először nem vettem észre. És erre Rémus is bólintott, de megszólalni még mindig nem szólalt meg, csak szívott egyet a cigarettából, és a két orjukán keresztül fújta ki a füstöt. Na és akkor valahogy csak megmozdultam, és lassan felmásztam a létre legtetejére. De közben éreztem, hogy teljesen el van nehezülve a lábam. És akkor Frunza Rémus egyszer csak kinyúlt, és elkapta a csuklómat, és szó nélkül berántotta magas lesbe. Közben hallottam, hogy Romulus megkérdezi a nevem. És akkor én megmondtam. Ő meg erre bólintott, és kérdezte, hogy akkor én vagyok-e az az árva gyerek. Én megmondtam, hogy nem, apám csak a Duna csatornánál van. És akkor Romulus legyintett, és mondta, hogy az már mindegy, és aztán mondta, hogy gratulál, mert nem hitte volna, hogy eljut idáig közülünk valaki is. Aztán megkérdezte, hogy mit keresek ott. Akkor Frunza Rémus is rám nézett, mintha ő is várta volna, hogy mit válaszolok. Közben elnyomta a cigarettát egy bádog teljes konda fedőben. Én meg nem mertem semmit sem mondani. És akkor Frunza Rémus egyszer csak elővette a rugós kést, de nem patintotta ki, csak ide-oda forgatta a kezében. Romulus megmondta, hogy utoljára kérdi, hogy mit keresek ott, mikor tudom, hogy a magas les mindenki számára tiltott terület. Én meg persze nem mertem visszakérdezni, hogy akkor ők mit keresnek ott, hanem mondtam, hogy a labdáért jöttem, azt akartam elvinni. És Frunza Romulus erre azt mondta, hogy na hát, tényleg? Ezt sose gondolta volna, kunyosan mondta, de mosolyogni nem mosolygott hozzá, és aztán mondta, hogy jól van, ha már itt vagyok, üljek le, de óvatosan, mert itt minden tiszta galamszar. És akkor felnéztem, és láttam, hogy a magas les teteje alatt deszkák vannak keresztbe szegezve, és azokon meg galambok ülnek. Legalább vagy 40 darab. Tollászkodtak meg, a nyakukat nyújtogatták. Leülni meg persze egyáltalán nem volt hova. A padot Frunza Romulus teljesen elfoglalta. Rémus mellett a kötélcsomó még lett volna egy kis hely, de oda meg nem mertem leülni. Pedig addigra már eltette a rugós kést, úgyhogy mondtam, hogy köszönöm, de én csak a labdát akartam, és hogyha lehet, akkor inkább mennék is. De Frunza Romulus erre csak annyit mondott, hogy nem megyek sehova. És aztán megkérdezte, hogy látok én itt valahol labdát. Én megmondtam, hogy nem, mert tényleg nem láttam, és megnyaltam a szám. És akkor még azt is mondtam, hogy ez csalás, mert arról volt szó, hogy a labda itt lesz, és ez így nem becsületes dolog. De Frunza Romulus erre azt mondta, hogy vegyem tudomásul, hogy a háború az soha nem becsületes dolog, mert a győzelemről szól, és nem a becsületről. De méltányolja a bátorságomat, hogy ezt így a szemébe mertem mondani. És mindjárt kiderül, hogy tényleg bátor vagyok-e, vagy csak a szám túl nagy, mert most lehetőséget fog nekem nyújtani a bizonyításra. És mikor ezt mondta, akkor Rémus elővett a kötélcsomó mellől egy deszkadarabot, és letette a földre. A deszka közepén volt egy barnás folt, pont úgy nézett ki, mint egy szétterpesztett ujjú tenyér. Romulus megmondta, hogy térdeljek le, aztán meg tegyem csak rá szépen a deszkára a jobb kezemet. És mikor már rátettem, akkor hirtelen rájöttem, hogy mi következik. Mert láttam egyszer egy ilyet egy partizán filmben. És legszívesebben visszahúztam volna a kezem, de akkor már késő volt. Mert Rémus már megint elővette a rugós kést. És azzal a mozdulattal, ahogy kipattintotta a pengét, már be is vágta a fába, a gyűrűs és a nagy ujjam közé. És ahogy a kés rezgett, éreztem, hogy hozzá-hozzáír a penge lapja a gyűrűs ujjam bőréhez. Közben Romulus mondta, hogy a bátyának elég biztos keze van, és inkább ne próbáljam elvenni a tenyerem a deszkáról, mert akkor ki tudja, még félre csúszik a kés. Rémus meg nem mondott semmit, csak megfogta szépen a rugós kés nyelét, kihúzta a fából, és elkezdte lassan járatni az ujjaim között. Hallottam, hogy a penge koppanva fúródik a fába, és mikor Rémus kirántotta, a deszka mindig recsent egyet. Koppant és recsent. Koppant és recsent.
Elnéztem a kezemre, az ujjaim nagyon vékonynak látszottak így szétterpesztve, de én akkor azt gondoltam, hogy nem elég vékonyak mégse, mert Rémusz előbb-utóbb biztos bele fog döfni valamelyikbe. Éreztem, hogy a karom egész a vállamig tiszta libabőr. Nem akartam a kezemre nézni, nem akartam látni, hogy jár az ujjaim között a kés. Inkább szép lassan megpróbáltam felemelni a fejem, hogy ne kelljen oda nézzek. És ahogy felnéztem, láttam, hogy Frunza Romulus engem néz, és közben mosolyog. Úgy bólogat. És akkor mondta, hogy jól van, eddig jól van. És hallottam, hogy a koppanások és a recsenések ritmusa gyorsul egy kicsit. De azért sem néztem le a kezemre, hanem továbbra is csak Romulus néztem. És Romulus akkor azt kérdezte tőlem, hogy biztos vagyok-e én abban, hogy el akarom vinni azt a labdát. Én meg azt akartam mondani, hogy nem. De hogy akarom, nem akarok semmit, a fenének kell a prodánok labdája. Csak hadd vegyem már el onnan a kezem. Közben meg éreztem, hogy a döfések erejétől remeg a deszka a tenyerem alatt. És akkor mégsem mondtam semmit. Csak bólintottam egyet, pedig tudtam, hogy inkább a fejem kéne rázzam, de mégis bólintottam, és akkor Romulus mondta, hogy jól van. De vegyem tudomásul, hogy ezzel a nagy makacsággal nem csak a saját fejemre fogok bajt hozni, hanem mindenki máséra is az utcánkból. De ha kibírom addig, amíg ő szól a bátyának, hogy hagyja abba, akkor megmondja, hogy hol van a labda. De ha nem bírom tovább, akkor se lesz semmi baj. Akkor csak annyit kell mondjak, hogy elég, és feladom, és a bátya kezében abban a szempillantásban meg fog állni a kés, és szabadon elmehetek. Én meg a földbe szúrt lándzsára gondoltam, és arra, ahogy a műtrágyás zsákból lassan szivárog a vér. És tudtam, hogy nekem most már úgyis mindegy. És akkor megszólaltam, és mondtam, hogy ez akkor lenne igazságos, hogyha Romulus is oda tenné az enyém mellé a tenyerét. De Romulus ezen még meg se dühödött. Úgy mondta, hogy itt ő mondja meg, hogy mi igazságos és mi nem. És akkor erre nem mondtam semmit. Nem is néztem Romulusra. Inkább csak mögé, a magas les szélfogó falára. És akkor láttam, hogy az egyik deszkára egymás mellé fel van szegezve egy csomó galambszárny. Közben éreztem, hogy Rémusz még gyorsabban mozgatja a kezét. Romulus akkor egyszer csak azt kérdezte, hogy mióta nem kaptunk hírt apámról. És akkor majdnem megmozdítottam a kezem, úgy meglepődtem ezen a kérdésen. És meg akartam mondani Romulusnak, hogy semmi köze hozzá. De aztán mégis megmondtam, hogy már elég rég. És erre Romulus azt mondta, hogy akkor tudja meg, hogy most már bizony én is árva vagyok. Épp úgy, mint ő meg a bátyja. És akkor én mondtam, hogy nem igaz, nem vagyok. És lenéztem megint a kezemre. Akkor a Rémusz keze már olyan gyorsan járt, hogy már nem is látszott, hogy épp melyik két ujjam közé döfi be a kést. A koppanások és a recsenések is egybefolytak. A deszka meg tisztára vibrált már a tenyerem alatt. Olyan volt, mintha mindegyik ujjamon egyszerre éreztem volna a rugós kés pengéjének hidegét, mintha egy nagy, remegő vaskesztyűt húztak volna a kezemre. Éreztem, hogy már az egész testem tiszta libabőr. Az jutott eszembe, hogy a hajam is biztos feláll. Úgy, mint amikor fizika órán rám kapcsolták az elektromosságot. A bal kezem egész ökölbe szorult, tudtam, hogy a jobb kezemmel is mindjárt megpróbálom majd megmarkolni a deszkalapot. És azt is tudtam, hogy akkor mi lesz. A késhegye úgy fog átmenni az ujjamon, mint a vajon. Azért csak akartam megmozdítani a kezem. Tudtam, hogy nem mozdíthatom meg. Frunza Rémuszra néztem, láttam, hogy egy kicsit ki van dugva a nyelve, összehúzott szemmel, koncentrálva nézte a kezét. De akkor megérezhette, hogy nézem, mert ő is rám nézett. És a kés még gyorsabban járt már az ujjaim között. Tudtam, hogy kész, ennél gyorsabb már nem lehet. Most mindjárt abba fogja hagyni. És akkor Rémusz hirtelen elvigyorodott, és becsukta egyszerre mind a két szemét. És láttam, hogy mind feketére vannak festve a fogai. A két szemhéja meg vörös volt a hadifestéktől, és a közepükre faszénnel oda volt rajzolva két nagy fekete szembogár. És mikor ezt megláttam, éreztem, hogy megint izzadni kezdek. Tudtam, hogy kész. Most, hogy vakon csinálja, most már biztos el fogja hibázni, most bele fog döfni valamelyik ujjamba. Tudtam, hogy most már nem fogom tovább bírni, kiáltani fogok. Kérni fogom, hogy hagyja abba, és akkor összeszorítottam a fogam, mert nem akartam kiáltani azért se, mert tudtam, hogy ha kiáltanék, akkor meg egyenesen a kezem közepébe vágná a kést. Emlékeztem, hogy a filmben is így volt, mert ez volt a gyávák büntetése.
De akkor már elindult a torkomban a kiáltás, és összeszorított foggal, hosszan, sziszegve felhördültem, és közben teljesen görcsbe rándult az arcom, de annyira, hogy minden izmom külön-külön fájt, és lüktetett, és a kezem még mindig ott volt a deszkalapra nyomva, és még mindig nem mondtam, hogy elég. Igaz, hogy nem is tudtam volna már mondani semmit az ordítástól, és akkor Frunza Romulus rám vigyorgott, és hirtelen kinyújtotta a kezét, és oda tette a deszkára a tenyerem mellé a tenyerét. Rémusz meg ki se nyitotta a szemét, de mégis tudhatta, hogy mi történt, mert már az öccse ujjai között is ott járatta a kést. A keze olyan gyorsan járt, hogy már nem is lehetett látni egyáltalán. A deszka meg úgy vibrált és remegett a tenyerem alatt, hogy úgy éreztem, hogy az egész magas les imbolyog bele. Már nem kiáltottam, csak hangosan sziszegtem. És akkor Frunza Romulus megszólalt, azt mondta, hogy jól van. Nem hitte volna, hogy eddig kibírom. Most már csak be kell valljam magamnak az igazat, hogy árva vagyok, hogy nekem sincsen apám, annyit kell csak mondjak, hogy tudom, hogy meghalt, és nem fog sose hazajönni, és akkor ő azonnal megmondja, hogy hol van a labda. De akkor én még mindig nem mondtam semmit. És akkor Romulus megint megszólalt, és mondta, hogy higgyem el, nekem is jobb lesz, hogyha kimondom, meglátom, hogy megkönnyebbülök. És amikor becsukta a száját, abban a pillanatban kitaláltam, hogy hol a labda. Csak azt nem értettem, hogy miért nem jutott előbb eszembe, és hangosan elkiáltottam magam, hogy nem, azért se, és dögöljenek meg mind a ketten. És hirtelen elrántottam a kezem, és közben térden Rémusz fele löktem a deszkadarabot, és elvetődtem a létra felé, és közben láttam, hogy Rémusz kinyitja a szemét, és már döfött is lefele a rúgos késsel, egyenesen oda, ahol a kezem közepe lett volna. De attól, hogy a deszka elcsúszott, a Romulus keze került oda, de hogy Rémusz belevágta a kést vagy sem, én már nem láttam, mert akkor már másztam lefele a létrán. Csak azt hallottam, hogy valamelyikük nagyon hangosan felüvölt, de annyira, hogy fentről a deszkákról egyszerre mind felrebbentek a galambok. Én meg olyan gyorsan másztam lefele, ahogy csak bírtam, és a végén kicsúszott a kezemből az egyik létrafok, és segre estem ott a magas les előtt. Szerencsére nem ütöttem nagyon meg magam, felnéztem, és láttam, hogy Frunza Rémus derékig kihajol a magas lesből, és akkor Rémus reket reszelős hangon azt mondta, hogy fussak csak, ahogy a tüdőm bírja, mert most vége az életemnek, és ha 200 méter előnyt kapnék, akkor is utolérnének. És akkor megéreztem, hogy marja a levegő a kezem, és megnéztem, és láttam, hogy csomó helyen folyik belőle a vér, mert a rugós kés sok kicsi apró sebet vágott két oldalt az ujjaimra, és a létra foka is azért csúszott ki a kezemből, mert már síkos volt a tenyerem a vértől, és egész addig hagyni akartam a labdát, hogy maradjon csak ott, ahol van, de akkor azt gondoltam, hogy nem hagyom azért se, és felálltam, és odaszaladtam a lándzsához, kirántottam a földből, letéptem a végéről a műtrágyás zsákot, a lándzsát aztán ledobtam, és a zsákkal a kezemben futni kezdtem vissza a nagyfa felé. Futás közben éreztem, hogy a zacskóból vastag sugárban ömlik a vér. Tiszta síkos volt tőle a nájlon. Majdnem kicsúszott a kezemből. A súlyából érződött, hogy nem lehet benne más, csak a labda. És akkor már azt is tudtam, hogy az a vér csak galambvér lehet. Közben láttam, hogy Pulyu kiugrik a búzából, és akkor oda kiáltottam neki, hogy megvan a labda. Itt a kezemben, rohanjunk! De Pulyu csak állt ott a búzamező szélén, és a magas lest bámulta. Mikor odaértem mellé, én is hátranéztem, és láttam, hogy Romulus egy pionír kürtel kihajol a magas lesből, közben Frunza Rémus meg villám gyorsan mászott lefele a létrán. Pedig csak félkézzel kapaszkodott, mert a jobb kezében egy égő fákja volt. És akkor hallottam, hogy hangosan megszólalt a kürt. Romulus valami indulót fújt rajta, nem ismertem meg, de tudtam, hogy csak a vészjel lehet. És akkor láttam, hogy a búzamezőből mindenhonnan felpattannak a másik utcaiak, és futni kezdenek a magas les felé. Azt hittem, hogy engem akarnak elkapni, hogy leverjenek a lábamról, és visszaszerezzék a labdát. És akkor megint hátranéztem, és láttam, hogy Frunza Rémus odaér a búzamező széléhez, és megáll, és a földhöz érinti a fákját, és akkor eszembe jutott a búza közé öntött kátrány.
Hallottam is, hogy sercegve lángra kap, és akkor már tudtam, hogy mi fog történni. Hogy miért mondták, hogy futhatok, ahogy a tüdőm bírja, de akkor a láng már mellém is ért. Láttam, hogy végig fut a búza között. A búza először nem gyúlt meg, csak a kátrány lángolt egy hosszú kanyargós csíkban a kalászok között. Akkor egyszerre mindenki kiabálni kezdett, a mieink is, és a másik utcaiak is. Mindenki kiugrott már a búza közül. A láng csík közben ketté vált, aztán szerte ágazott, és akkor már a búza is lángra kapott. A szalma magas sárga lánggal égett. Nem füstölt nagyon, de így is eltakarta a blokkokat és a várost. Hallottam, hogy sokan köhögni kezdenek. Akkor már a mieink is futottak. De nem olyan szervezettem, mint a másik utcaiak, hanem össze-vissza. Ki a nagyfa felé, ki a magas les felé, én meg még mindig rohantam egyenesen a lángok irányába. Tiszta erőből szorítottam a műtrágyás zsákot, és a Prodan nevét kiabáltam, hogy jöjjön már és vegye el tőlem azt a kurva labdát. Pedig tudtam már, hogy a csatának már vége van, és meg kell fordulni, és ki kell rohanni a mezőből, mert a szalma is és a búza is úgy ég, mint a zsír. De mégse tudtam megfordulni. Mégis egyenesen a lángok felé

Egy Franza Romulus nagyon hangosan üvölti a nevem. Azt ordította, hogy most meghalok. Előttem meg sárgán lángolva magasra csapott a tűz. És akkor a vállam fölött hátra néztem, és láttam, hogy Romulus ott ül a bátyja hátán, úgy, mintha egy lovon ülne. Remus pedig épp felém rohan, és ő is azt kiáltotta, hogy most végem van. Romulus meg egy lasszót pörgetett a feje felett. Hallottam a hurok suhogását, és akkor egyszerre a lángok felé vetődtem, de ahogy elrúgtam magam a földtől, éreztem, hogy a hurok a fejem köré repül. Aztán már meg is szorult a kötél a nyakamon. Megrántott. Úgy, hogy hátraestem. A műtrágyás zsák meg kiesett a kezemből. A labdával együtt begurult a lángoló búza közé. Én meg két kézzel a nyakamhoz kaptam, hogy megfogjam a kötelet. Közben hallottam, hogy Remus nagyon hangosan kiabálja, hogy hurrá! És úgy rohant vissza a magas les felé. Az öccse még mindig ott volt felkapaszkodva a hátára. Engem meg a kötél végén lógva húztak maguk után. Oldalra fordultam, úgy próbáltam leszedni a hurkot a nyakamról, vagy legalább felállni, de a kezem fájt, és ahogy húztak, folyton kicsúszott alólam a lábam. A lángok közben még magasabbra csaptak. A tűz akkorra már nagyon hangosan ropogott. A kollektív irányából hangos, mennydörgésszerű dübörgés hallatszott. Amikor meghallottam, az villant az eszembe, amit Puyu mondott az aratásról és a gázolajról, hogy biztos az is felgyúlt, az is ég már, és a lángok között megint mozogni láttam valakiket. Kiáltani akartam, hogy erre fussanak. A dübörgés meg egyre hangosodott. Olyan volt, mint amikor az ég dörög, csak sokkal hangosabb. Ahogy a frunzák húztak maguk után, felcsúszott a trikóm. Éreztem, hogy a karton páncél is félig kifordul alóla, félkézzel oda nyúltam, hogy kivegyem, és ettől a kötél még jobban megszorult a nyakamon. Éreztem, hogy mindjárt el fogok állulni, és akkor egyszer csak láttam, hogy balra a búza közül kiugrik valaki. Prodan volt. A trikóját a szája és az orra elé kötötte. A géppisztoly alakú fúvócsövet maga elé tartva futott a frunza testvérek felé. Láttam, hogy a bajonett fel van tűzve a leghosszabb Bergman cső végére. Azt hittem, hogy hátba fogja döfni vele Remust. De Prodan ehelyett oldalra vetődött, és hátulról elakasztotta Remust. Az ettől egy hatalmasat esett. Romulus is lerepült a hátáról, és begurult a búza közé. Én meg a nyakamhoz nyúltam, és leszedtem róla a kötelet. A jobb kezem úgy fájt, mintha teljesen lejött volna róla a bőr. Feltérdeltem, köhögtem. Láttam, hogy Prodan Remus felé döf a bajonettel, és akkor egyszerre nagy sistergést hallottam, és minden beborított a sűrű fekete füst. Ez most még az égetett parafa dugónál is sokkal, de sokkal keserűbb volt. Nem akartam beszívni, fel akartam állni, hogy kifussak belőle, hogy visszafussak a magas les felé. A dübörgés már nagyon felerősödött, de még úgy is hallottam, hogy már minden irányban ropog körülöttem a tűz. És akkor már biztosan tudtam, hogy nem lesz erőm felkelni. Térden állva fogom megvárni, hogy elborítsanak a lángok. A zaj már olyan hangos volt, hogy azt gondoltam, csak képzelem. A sok lenyelt füsttől zúg belül a fejem, és a zajban egyszerre, mintha a Puyu hangját hallottam volna, ahogy a nevemet kiabálja. És ahogy megint megpróbáltam felállni, egyszerre fellebbent a füst, és láttam, hogy egy csomó hatalmas gép közeledik lépésben haladva. Kombájnok voltak, mögéjük kötve meg pótkocsik, és a kollektív tűzoltó kocsija is ott volt, egy kollektíves az oldalán állva kézi fecskendővel nyomta a vizet a búzára. És két teherautó is jött, a platójuk tele volt hordókkal, a kollektívesek meg onnan is vedrekkel locsolták az égő búzára a vizet. Az egyik kombányt a Puyu apja vezette. Ahogy elment mellettem, hallottam, hogy folyamatosan káromkodik. Egyszerre megint nagyon köhögni kellett, annyira, hogy tiszta könny lett a szemem. Aztán láttam, hogy a kombányok mögött a pótkocsik tele vannak gyerekekkel. Az egyiken Puyu is ott volt, onnan kiabálta a nevemet. Mikor odaértek, láttam, hogy a Prodanok apja is ott áll a platón. Mikor meglátott, kihajolt, és két kézzel beemelt a pótkocsiba. Hallottam, hogy azt mondja, hogy majd add ő nekem háborút. És még javában köhögtem, amikor leken nekem két rendes pofont. És közben azt mondta, hogy ha az ő fia lennék, akkor agyonverne. És tényleg láttam, hogy kis Prodan feldagadt pofával ül az egyik hordó mellett, és akkor Prodan bácsi azt kérdezte, hogy nem tudom-e, hogy az ő Nikuja hol van. Én megmondtam, hogy merre fele láttam utoljára, de nem hiszem, hogy értette, hogy mit beszélek, mert még mindig köhögtem közben. És éreztem, ahogy a pofonoktól vérzik egy kicsit belül a szám, de akkor már majdnem a búzamező széléhez értünk. A Prodan apja meg már egyfolytában kiabált a fia után, hogy Niku, Nikusor,
de Prodán se

Most láttuk. Akkor már a tűz sehol nem égett. Látszott, hogy a nagy búzamezőnek legalább a harmada oda van. Szétégett szalma volt minden. Fekete pocsolyák, meg letaposott, elüszkösödött kalászok. Egy pár helyen a búza még rendesen állt, és olyan is volt, ahol füstölgött még a megfeketedett szalma. Mikor a magas leshez értünk, a kombájn megállt. Hallottam, hogy a Pulyu apja megszólal, hogy még szerencse, hogy az erdő nem gyúlt fel. Pulyu meg oda nyújtott nekem egy bádog poharat tele vízzel, hogy igyak. És mossam le az arcomat. Én meg mondtam, hogy köszönöm, a víz meg persze tiszta keserű volt a koromtól. De azért csak megittam, és közben az jutott eszembe, mégiscsak jó, hogy Pulyu elmondta az apjának, hogy háborúzni fogunk. Aztán épp a kifordított trikómmal törülgettem az arcomat, mikor hallottam, hogy Prodán apja megint hangosan kiabálni kezd, és akkor már a többiek is kiabáltak, és mindenki a Prodán nevét. Én is oda néztem, amerre mutogattak, és láttam, hogy úgy 50 méternyire tőlünk Prodán lassan kimászik a búza közül. És akkor Prodán hátra nézett, és meglátta a kombányt, meg a pótkocsit, és az apját is megláthatta, mert felállt, és elkezdett bicegve futni az erdő felé. Az apja meg elkezdett még hangosabban kiabálni, hogy álljon meg, mert ha nem agyonveri, elevenem megnyúzza, bocskor szíjat hasít a hátából, megmiskárolja. A Pulyu apja meg közben beindította a kombányt, és azzal mentünk Prodán után. És látszott, hogy mindjárt utol fogjuk érni. Prodán futás közben hátra nézett, aztán megállt, és felénk fordult, és úgy várt. Leengedett kézzel, és látszott, hogy tudja, hogy most mi következik. Az apja meg leugrott a pótkocsiról, és elkezdett futni a fia felé. És mikor odaért, meg se állt, hanem még a futás lendületéből lekennek egy hatalmas pofont. De akkorát, hogy Prodán majdnem beesett a kombájn alá, és elerett az orra vére, de azonnal felállt, és odaállt megint az apja elé, és akkor láttam, hogy még mindig nála van a bajonett. Ott fogta a jobb kezében. Az apja megmondta neki, hogy kérjen bocsánatot, aztán ököllel ütött, tiszta erőből gyomorszájon vágta, de úgy, hogy Prodán öklendezve előre görnyett, a szája széléről meg fekete nyál csurrant. És akkor az apja megint felemelte a kezét. És akkor Prodán hátralépett, és úgy mondta, hogy bocsánatot kér. És látszott, hogy mindjárt elájul. Kiesett a kezéből a bajonett, heggyel előre beleállt a földbe a lába mellé. Ahogy oda néztem, láttam, hogy a penge tiszta vér. A Prodán apja is megláthatta, mert lehajolt, kihúzta a földből, mind a két oldalát az inge ujjába törölte, aztán úgy kérdezte, hogy azok az Isten verései, azok a frondák hol vannak. Prodán meg az erdő felé mutatott, és mondta, hogy elfutottak. És akkor a Prodán apja megint az ingujjába törölte a bajonettet. Aztán újra Prodánra nézett, és azt mondta, hogy ha még egyszer meglátja, hogy a katona emlékeihez nyúl, akkor becsület szavára véresre veri. Addig fogja ütni, amíg mozog. Prodán meg erre nem mondott semmit, csak bólintott, és elnézett az apja válla felett, és az erdőt bámulta. Az apja meg elfordult, és láttam, hogy mosolyog.

0: Dragomán György, a fehér király. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Scherer Péter. Zene Tallér Zsófia. A felvételt Liszkai Károly és Táncos Tamás készítette. Szerkesztő Turai Tamás. Rendezte Gotár Péter. A műsor az ORTT támogatásával készült 2010-ben.
1: A Regény Rádió változata utoljára 2016. szeptember 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt hétfőn ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Ha lezsidóznak, nem jelenti azt, hogy zsidó vagy, gondoltam akkor tévesen. Nem tudtam még, hogy odakint, az iskolán kívül viszont pont így van. Ott az a zsidó, aki annak látszik. Nem is, nem kell annak látszania, elég, ha nézik annak, vagy csak egyszerűen tartják. Zsidónak tartják, mint a csirkét levágásra. Engem nem tartottak annak. Akkor még.
1: Zsidó vagy? Írta és felolvassa Németh Gábor.
0: Elmennek a hollandok, elviszik autóval az ismerős másságukat, elvisznek színeket és szagokat, magukkal viszik a pénzt, a furcsán ejtett magyar szavaikat, magukkal visznek egy Amsterdam nevű várost, a boltot, ahol ilyen üveggolyókat lehet kapni. Egyedül maradok itt idegennek. Johann legyen akkor a titkos zsidó nevem. Éppen megfelelő viccnek. Keresztelő Szent János és az evangelista. Dezertőr zsidók. Evidens lett volna, mégsem kerestem szövetségest a johanságomhoz. Nem kerestem a zsidókat, a zsidók társaságát, hiába is kerestem volna, fogalmam sem volt, hogyan kell megkeresni őket. Kinéznek valahogy? Vagy van valami jel? Két zsidó utazik a vonaton, eddig olyan, mint egy vicc. De ne folytatódjon úgy. Mondjuk mancsolnak, mint Dagi és a kis Brumi, és kiderül. Úgy tartja valamelyik ujját? Más a szaga? Vagy van valami titkos mondat? Fesztelenül ki lehet mondani, ártatlan mondat, bármilyen szövegbe beszőhető? Veled vagyok. A halottakra meg nem hasonlítottak, azok rosszak voltak mércének. Azok egymásra hasonlítottak, és sajnos annyira le volt véve róluk minden, ami emberi, hogy nem volt mit megjegyezni belőlük. Semmi használható. Csak a csont látszik nagyjából bőrrel bevonva. Ilyet különben hiába keresnél. Annyi derült ki, hogy ha lezsidóznak valakit, az nem verekszik érte. Sose láttam olyat. És hallani is csak később hallottam ilyesmit, hogy menne egy fiú a föld alattin, és valakik zsidóznának, ő meg javasolná, hogy hagyják abba. Mire megkérdeznék tőle, miért, bazd meg, zsidó vagy? Nem volna túl erős a fiú, és mégis azt válaszolná, neked igen. Erős válasz, erősebb, mint a fiú, az egyetlen lehetséges válasz annyira pontos, hogy azonnal le is szúrják érte, vagyis combon, hogy ne legyen ebből a bekezdésből melodráma. Valami eltérítette. Már amennyire ez verekedés volt. A kurva anyádért gyakorlatilag kötelező ütni, a büdös zsidóért meg nem. Akkor mégsem sértés. Pedig pontosan úgy mondják, mintha az volna. Büdös zsidó, buzi cigány. A cigány a rosszabb, még a buzi nélkül is. Pedig azokat meg lehet ismerni. Más a színük, a szaguk. Más ruhában járnak, máshol laknak és másképpen beszélnek. Rosszul tanulnak és állítólag lopnak. Akkor pedig tiszta ügy, vagy tényleg cigány, és akkor valószínűleg nem mondják neki meg, mert már korábban rájött, vagy hozzátesznek még egy jelzőt, ami önmagában a cigány nélkül is sértő, hogy büdös, vagy buzi. Vagy van a másik eset, nem cigány, tehát ha azt mondják rá, hogy cigány, nem arra gondolnak, hogy bár nem látszik annak mégis az, hanem hogy ez az a pillanat, amikor meg kell sérteni. Én nem gyűlölöm a cigányokat, pedig minden okom megvolna rá. Később közzé tették valami halvány, semmire se kötelező formában, amit már régóta tudtam a zsidókról. Rólunk. Tanították, mondatok egy könyvben. Gázkamra. Megismerkedtek vele a többiek is. Tulajdonképpen meglepett, hogy egyúttal kimeríthetetlen humorforrásra bukkantak. Egy füst alatt. Auschwitz. Gestapo, gestanyó, meg a kis gest. Kicsi zsidó, ne néz bután, mindjárt jön a propán bután. Hullapelyes fehérhó, szépen habzol nagyapó. A szappan nekem is új volt, hogy szappant lehet főzni emberből, mocskos zsidóból tiszta szappant. Vagyis nem a szappant tiszta, nem ez a lényeg, hanem hogy tisztálkodni lehet vele. Anyám volt Lengyelországban, és elmesélte, hogy van valahol egy hely, bánya vagy kastély, ahol minden csontból van. Emberi csontokból csináltak a példának helyett csillárt. Gyakorlati foglalkozás. Kiderült, hogy a zsidót kiválóan föl lehet dolgozni. Létrejöttek erre szakosodott üzemágak. Szappan, lámpaernyő, bohókás ajándéktárgyak. Tetoválták a zsidókat. A karjukra írtak egy számot, hogy ne felejtsék el. Másodszor egy lámpaernyőn láttam tetoválást, talán egy filmben, a hétköznapi fasizmusban. Először pedig egy autóból kikönyöklő karon. A hatos villamoson megyek haza az Ó utcába, 1970, legyen mondjuk 70. Az ablak le van húzva, fékez a villamos, lassul, amíg egészen meg nem áll, lehet bámészkodni. Kinézek az ablakon, az autók is pirosat kapnak az oktogonnál. Piros, vadonatúj polszki fiát lengyel rendszámmal, egyedül ül benne egy kövérkés fiatal férfi, a haja fekete, az ablak lehúzva, kikönyököl. Ott a karján a tetoválás. Nem is oda szoktak, hanem a bicepsre mondjuk, táncol a sellő, ha elég izmos vagy, vagy az ujjaidra egy évszámot, öklödre, hogy üss. Állítólag valaki látott már homlokon is, az volt odaírva ész. Női nevek, horgony, anyám. Ákombákom számok vagy mik, nem látszik rendesen, egészen el van mosódva, mintha nőtt volna vele, a karjával nőtt a tetkó, ez jut eszembe. Sovány volt ő is, aztán ahogy múlt az idő, és már megengedték neki, kövérre nőtt. Szállok le, de zöld lesz, belelép a gázba a zsidó, nem néz ide. Nem volt időm megnézni egy igazi zsidót. Egy igazit, aki ott volt, és mégis valahogyan kikerült onnan. Jöttek az amerikaiak, és kiengedték úgy. Vagy az oroszok. Szovjetek. Szovjet felszabadító hadsereg. 25 évvel ezelőtt gyerek lehetett még, ahogy kiszámolom. Nyilván nem lehet levenni. Azért se jó a tetoválás, mert később nem lehet levenni. Rendesen legalábbis nem. Kivágják, akkor marad valami heg, vagy össze-vissza vakarod, csak rosszabb lesz az egész. Elrákosodik. Bőrrák. A világ szavakból van összerakva, vannak erős szavak és gyengék, szépek és gusztustalanok, tilos szavak, nem mindent szabad kimondani. Vagyis egy egészen rövid ideig szabad, meg van bocsájtva, ha elég kicsi vagy még, elpirulnak és nevetnek, milyen édes, kedden még édes, szerdától nem mondunk ilyeneket. Tökéletesen átláthatatlan szabályok szerint. Igen, aztán nem, te nem érted, ők viszont halálpontosan érzékelik a különbségeket. Hazamész, és ott egy másik nyelven beszélnek, mint az iskolában, de az iskolában is legalább kettőn minimum. Van a tanárok nyelve, meg a miénk, de az se egyforma, mert mindenki behoz valamit otthonról, mintha uzsonnát hozna. A legérdekesebb az, ahogy az uzsonnák különböznek. Anyám halad a korral, alufóliába csomagol, nagyon lehet rá irigykedni. Űrhajós kaja. Pedig szegények voltunk valamikor mi is. Vannak erről különféle történetek. Tripolis, 13 ház és 7 ház, apám gyerekkora. A hétházban, a 13 házban meg a Tripolisban prolik laktak. A proli szót apám önérzettel ejtette ki, mintha valamilyen titkos kaszt neve volna, a kitaszítottak gőgével, a végső dacos azonosulás hangján. Mintha prolinak lenni, az egyben azt is jelentette volna, részesülünk valami nagyobb nemes személytelenségből születés által. Ránk száll valami, amit majd utólag kell kiérdemelnünk, a prolikhoz méltó életmóddal. Nehéz és veszélyes élet a proliké, mártírium és vállalat, ám a végén majd meghozza az üdvösséget. Mégis múlt időben hangzott. Proletárok voltunk valamikor. Zsidó prolik, akik minisztrálnak? De hát nagyapám alapította a kommunista pártot. Na jó, mások is segítettek neki, de mégis. Titokban minisztrált az apám, a nagymama miatt minisztrált, és a nagypapa miatt titokban, hogy ne legyen balhé. Focizik, szarul, tanul, minisztrál, cserkész, farkaskölyök. Tujáznak, az mi? Hát lógnak a villamoson. Mi is tujázunk, de nem mondom meg neki, mert nem látna a pipától. Rosszul lépek le a 33-asról a Visegrádi utcában, ahol lassít. A Rigolettóba akarok menni. A cél egy fagyi vagy egy krémes. Lelépek a bal oldalon, ahol nem szoktam, nem jobb felé, nem a kóser mészárszék előtt. kóser. Ez megint valami zsidó szó, azt jelenti, hogy jó, vagy azt is jelenti. Mert néha arra mondják, ha tetszik valami, a szép dolgokra. Bejön valaki egy új nadrágban, kovboly nadrág, külföldről hozták, és arra azt kell, vagy legalábbis lehet mondani, hogy de kóser gatyád van. De tulajdonképpen valami erkölcsi dolog is a kóser, mert úgy is használják. Arra is, ha valaki geciséget csinált, azt mondják, apám, azért ez nem volt kóser. De mi lehet egy mészárszékben kóser? Eleve mi az, hogy mészárszék? Beleül az állat egy székbe, és lemészárolják? Olyan, mint a villamosszék, csak késsel? Beleültetik a disznót, és úgy? Mi jó lehet egy boltban, ami örökké zárva van? Mi lehet abban kóser? A kirakaton poros drótháló, alig látni be, nincs bent fény, hátrébb derengenek ugyan a pultok, de hiába leskelődöm, ott a vitrinben, ahol egy normális hentesnél a húsok vannak, a csülkök, dagadók és felsálak. Itt a kóser mészárosnál nincs semmi. Nincs bent semmi és senki. Illetve egyszer látok valami mozgást, két zsidó oda bent, az egyik belecsúsztat valamit a másik zöld nejlonszatyrába, gyanús. Mintha valami rosszban sántikálnának, mintha valami tilos, véres dolgot adna az egyik zsidó a másiknak, zsírpapírban. Átadja, becsúsztatja, és az meg papírpénzeket nyom a markába érte. A rossz oldalon lépek le, rossz lábbal és rossz ütemben. Azonnal hanyatt esek, egy autó fékez, valaki fölránt a földről, egy kapuajba szorítanak. Legalább öt felnőtt körülállnak és ordítanak, valószínűleg meg fognak ölni, aztán széttépnek és megesznek. Nem, beletömnek a kukába a csókáék házában. A csóka fogja észrevenni, vagy az anyukája, aki színésznő. Ő játsza például az esti mesében az egy egér naplójából az egeret. Nagy-nagy kerek sajt, csak az enyém, senki nem tud róla. Mindent megígérek, csak hagyjanak futni. Élni hagyjanak. Nagyjából mindig egyedül vagyok. Így marad meg. Egyedül vagy, ha körbevesznek, akkor is. Együtt vagytok, látszólag rendben, mindenféle közös tevékenységek. Igyekszel vicces lenni, mert azt szeretik, nevetnek miattad, és az jó. Miattad, nem rajtad. Te okoztad nekik a nevetést, ezért szeretnek. Vagy legalábbis úgy tesznek, mint a szeretnének. Móka mester. Német, te az osztály bohóca vagy. A legszomorúbb bohóc. Fehér bohóc, de ők színesnek látják, úgy nevetnek, mint a színes volna. Volna rajta egy 53-as cipő, sok számmal nagyobb nadrág, piros haj, krumplior. Mindig majdnem van barátom, csak aztán kiderül, hogy még sincs. Hogy közénk szorul valami az udvariasságból. Az udvariasságot dolgozták ki az emberek, még mielőtt megszülettem, hogy ne legyen olyan fárasztó lenni. Mert ha nem vagy udvarias, minden pillanatban oda kell tenned magad. Oda kell tenned az egészet, ami vagy. És akkor cserébe ő is kiteszi. Kiteszi a lelkét, forró és büdös, hentes, májat mérlegre, és elvárja, hogy foglalkozzanak vele, vagy legalábbis tekintettel legyenek rá. És egyetlen lélekre sem elég egy egész élet, még a sajátodra se, pedig az bizonyos szempontból tökéletesen érthető okokból előjogot élvez. Ezért kell udvariasnak lenni, tehát hazudni, hazudozással rövidre zárni az időt, hazugsággal jelezni a határokat, és közben valahogyan mégis kinyilvánítani az egyébként valóban létező őszinte rokonszenvet. Mindig vannak feltételek, a barátság pedig feltétlenséget jelent. Ilyen egyszerű. Az világos volt, hogy nem egyformán van szükség mindenkire, van, aki közelebb kerül, közel sodródik, érthetetlen okokból kiválasztódik, és aztán engedve az általános szokásoknak a barátomként gondolok rá. Elkezdesz följárni hozzájuk, és ott másmilyen szabályok érvényesek, nem a közösen kidolgozottak, és azonnal működésbe lép az udvariasság. Szépen köszönsz, megmondod apád, mivel foglalkozik, és nem utasítasz vissza ismeretlen szavú ételeket. Bemész a szobájába, felségterület, rutinosan mozog, ha álmából fölkeltik, akkor is tudja, hogy melyik fiókban mi van. Megmondja, hogy ki legyél. Én leszek Vinetú, mondja, te pedig legyél Old Shatterhand. De én is indián akarok lenni. Jó, akkor legyél Incsucsunna. Még jó, hogy nem egy kommancsot mond, vagy egy kajovát. Legyek az apja, azt akarja. Úgy bújjunk el a füles fotel mögé, és adjunk le lövéseket az ellenség irányába. Ő Vinetú, és én az apja, én Csucsunna. Mindegyik őrült. Őrülteke vagyok körülvéve. Őrülteket szeretek meg. Őrültekhez járok föl. Az egyik semmi másról nem tud beszélni, mint a favorit versenybringáról. A másik örök mozgót tervez. A 20-nál tart, de mindegyikkel van egy kis hiba. Örök mozgó, perpetuum mobile és Leibniz. Leibniz tanait hangoztatja 12 évesen, áll a sarkon, elővesz egy almát, és annyira belejön a leibnizezésbe, hogy belém törölgeti az almáját, az én kabátomba, hogy fényes legyen. Jön a villamos, kanyarodik be, nekem kell elrántanom előle. Nem érdekli, ki vagy, azt akarja, hallgassa valaki végig. Mindig ezt akarják. Két lábon járó tükör kell, aki velük sétál, rájuk szánja az idejét, és lehetőleg nem jön elő a lélekkel, mármint a sajátjával, mert az egyrészt érdektele, másrészt fárasztó. Annyi érdekel a másik lelkéből, amennyi belőle akár a tiéd is lehetne. A lányokon látszik jobban, őszintében csinálják, vezeti a szép, a csúnyát pórázon, és megerősítésre használja a vélekedéskor. Megformál egy véleményt, és odalöki a csúnyának, rágcsálja tetszetősre és keményre, és adja vissza úgy, hogy nagyobbat lehessen vele ütni. A fiúknál meg nyilván az a szép, aki erősebb. Nem vagyok erős, meg kellene erősödnöm. Legelőször úszni vittek el. Hogy sportolni kell valamit, az nyilvánvaló, a gyereknek. Gyerek sportol. Akkor is, ha nem sportújságíró az apja. Ha meg az, akkor nem nagyon van más királyi út. A Fradiba visznek, nem az MTK-ba. Pedig MTK-drukker vagyok, mert a Sándor Csikar az MTK-ban van, és a barátom. Ajándékot is hoz. Porcelán kutya, barna, és tulajdonképpen nem porcelán, bár betettük a vitrínbe. Nem porcelán, hanem belül csokoládé, mégsem fogom megenni. A cukormásztól látszik porcelánnak, de az meg lejött egy helyen, és alatta ott a csoki. Sosem fogom megenni a Csikar kutyáját. Hova tűnnek el a dolgok? Kidobja ki Csikar kutyáját, kitünteti el szép lassan az egész díszletet, a jelmezeket, a kelléktárat. Alszol vagy hogy, el vagy utazva, és kijön valami különítmény, kijönnek, összeszednek mindent, ami addig a tiéd volt, és elégetik septében az udvaron. A Csikar mindig kedves, egészen valószínűtlenül tiszta, fekete cipői vannak, pedig focista. Hogy bírja ki, amit én nyilván nem? Megy az utcán, és nem rúg bele mindenbe, amibe csak bele lehet rúgni. Gyufás doboz, a Fecske nevű cigaretta összegyűrt papírja, kavicsok. A Rozmaringban ülnek, ő, az apám, meg a Salamon Béla bácsi, aki egy színész. Nagy színész. Nagy hassal és nagy orral. Annyira szereti az MTK-t, mint a direkt neki csinálták volna. Engem is szeret, de túl öreg ahhoz, hogy azt gondoljam róla, hogy a barátom. A Rozmaring egy presszó a Népköztársaság útján, a Brazillal szemben, a Jókai tér sarkán. Hátul ülnek a Rozmaringban, valami bordó bársony függöny mellett, nyilván ott is van egy színház. Feketét isznak. Szimplát vagy duplát? A cukrot külön papírba csomagolják. Kék-fehér szalag, az is MTK-s nyilván. Kibontják, beleteszik a kiskanába, és belemerítik a feketébe. Majmocska. Indiáner és kis üvegtálon tejszihab, érdekesen megcsavarták, árkok vannak a habon, szinte rossz hozzányúlni. Belenyúl a Sári néni a kiskanállal, és megkínál vele. Gyönyörű a hangja, mély barna hang, sokat cigarettázik, jó és rekettes hang. Stern Sára hangja. A család barátja. Voltam vele a vállalatánál is, ahol dolgozik. Az asztalon áll egy kis teherautó, de minden tökéletes rajta. Fém, gumi és fa. Csodálatos vállalat. Ő is MTK drukker. A Jókai téren lakik, és megvan neki minden Jókai. Jókai az a szó, hogy rengeteg. Vörös és arany gerincek, nagyon hosszú sor, és mindet elolvasta a Sári néni. Aranyember. Stern Sára. Stern németül azt jelenti, hogy csillag. A Sára meg majdnem sárga. Miért hívnak németül valakit, aki nyilvánvalóan nem német? Ezt nem kérdeztem meg. Nem érdekelt? Nem mertem megkérdezni? Így volt izgalmasabb? Nem tudtam, hogy zsidó. Senki nem mondta meg. Miért is kellett volna megmondani? Utólag jössz rá, hogy zsidók vettek körül. Akkor nem mondja senki. Zsidók, apám barátai, zsidó szomszédok, gyárfásék, Richter Emil és Stern Sára, Tutzer Panni, anyám legjobb barátnője. Zsidók laknak az emeletünkön, a Szóbelék, meg a két néni, a két színházi néni, elfelejtettem a nevüket szégyen szemre. Jegyet szednek a nénik és súgnak. Nem tudom megjegyezni, súg az egyik, a Karolin néni, jegyet szed a másik, vagy ruhatáros, a Latabárék a barátaik, fel is jár hozzájuk a Kálmánka, így mondják. Néha látom, tényleg feljön a Kálmánka és más színészek is. Az egyik például mutat egy trükköt. Néha átmegyek a nénikhez, pont ott van a színész, vagy nem, inkább bűvész. Öcsi, figyelj, mutatok egy trükköt. Rám mosolyog, és nagyon lassan leveszi, letépi a bal kezének a hüvelykujját. Persze nem az egészet, csak a legfelső percet. Az is épp elég félelmetes. Félelmetes, de nincs vér, nem vérzik, mosolyog, láthatóan nem fáj neki, aztán ráfúj a kezére, és visszanő az ujja. A nénik meg nevetnek. Nevetnek, tehát nem igazi trükk, meg is tanít rá a bűvész. Átjárok a nénikhez, van egy papagájuk, üvegkádban fürdik, kiteszik az ablakba, kívülről nézem, a körfolyosóról, nem láttam még madarat vízben fürödni, a nagymamáéknál a tyúkok fürödnek, de porban, de hát a tyúk az tyúk, gusztustalan, barna, lótetűket eszik, összeporozza magát, nem olyan, mint ez a színes kis madár. Zsidó papagáj, kóser. A papagáj az kóser? Be lehetett menni ingyen a bábszínházba, az is a Jókai tér, ingyen bemész, beültetnek, mert a Richter Emil bácsi, az apám barátja, ott fontos valaki. Ingyen beülni bárhová, hátborzongatóan jó, nagyon kóser, mintha neked játszanának, neked, aki nem is fizettél, illetve hogy is fizettél volna, ahhoz kicsi vagy, de nem fizettek helyetted se. Ott a bábszínházban a legjobb rettegni, az a legjobb hely a rettegésre. Sötét van és meleg, telefélik a gyerekek a levegőt meleggel, pedig mindenki tudja, mert időben szóltak, lett szólva, hogy ami a színpadon van, az csak játék. Szörnyű, mozdulatlan arcok fából, de te akkor nem gondolod, hogy a fa miatt mozdulatlanok, nem. Azért mozdulatlanok, mert kegyetlenek, mert nincsen szívük, nem faragtak nekik szívet. A szájuk is mozdulatlan, és mégis beszélnek. Beszélnek ugyan, de olyan hang meg nincs. Nem is tudom. Nincsen ennyire gondos hang, gondos és művelt és kimért, tényleg, mintha zacskóból adagolnák. Beültet a Richter Emil bácsi, addig az apámmal dumálnak az irodában. Az emlékben nyár van, pedig nyáron, mintha nem volna előadás. Emil bácsi is a barátom nyilván, pedig elég öreg, igaz a Salamon Béla bácsinál meg fiatalabb. Öreg, viszont hokibíró, a legnagyobb dolog lehet, fekete-fehér csíkos mez, a kezében síp, baromi lazán korcsolyázik, ilyen szép félholdakkal megy a tett színhelyére, fölteszi a sípos kezét, megáll a jégen az élet. Azért lehet szerintem bíró, mert az MTK-nak nincs hoki csapata. Zsidó hoki nem létezik. Ahogy nem is úszik ott senki, valami lehet ott a vízzel. Ezért visznek a Fradiba, az Éva nénihez. Éva néni híres sportoló, minimum Európa bajnok. Nála fogok megerősödni. Krallozok, markolom a deszkát, az edzés végén kiülök a medence szélére, előveszem a kenyeremet. Májkrémes, és egy szelet paprika van rátéve, ahogy szorítom, a szelet élei kiszorítanak, föltúrnak egy kis májat. Süt a nap, a hajam vizes, hunyorgok, a szempilláim között rezeg egy kis csöpp. Igazi gyémánt. Erős leszek, olimpiai bajnok. Csak előtte még jön a középfőgyulladás.

0: zsidó vagy? Írta és felolvasta Németh Gábor. A műsort Molnár András, Táncos Tamás és Zoltán Gábor készítette.
1: A regény felvétele 2009-ben készült, és utoljára 2010. február 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt hétfőn, ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hír összefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Nagy összegű fejlesztésre készül esztergomi gyárában a Suzuki. A 76 milliárd forintos beruházás az elektromos járművek és akkumulátorcsomagok gyártását is érinti, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a fejlesztés célja, hogy több magyar beszállítót és mérnököt, több kutatásfejlesztést és szorosabb egyetemi együttműködést hozzon. Tudományos testületet hoznak létre a jégkármérséklőrendszer vizsgálatára, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, a szolgáltatásról a gazdák is elmondhatják véleményüket az Agrárgazdasági Kamara felmérésében. A tárcavezető jelezte, ahol a gazdák többsége nem tart igényt a rendszerre, ott a szükséges feltételek biztosításával leállítják a szolgáltatást. Jövőre 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Gyesevnél, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a klímás, alacsonypadlós, büféautomatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatok a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon közlekednek majd. Hozzátette, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükség lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Nemzetpolitikai konszenzust sürgettek a külhoni magyar szervezetek vezetői Tusványoson. Több felszólaló is azt kérte az anyaországi politikusoktól, hogy a nemzetpolitika ügyét emeljék ki a pártcsatározások szintjéről. Németh Zsolt, a Fidesz frakció vezető helyettese jelezte, hogy pártja készen áll a kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédre a nemzetpolitikai kérdésekben. Elkezdődött a 35. Művészetek Völgye Fesztivál. 10 napon át színházi előadások, koncertek, gyerekprogramok, túrák, kézműves foglalkozások várják a látogatókat Kapolcson, Vigán Petenden és Talján Dörögdön. A fesztivál kiemelt célja a természetvédelem. Ennek jegyében népszerűsítik a műanyagmentes vendéglátást és a szelektív gyűjtést. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi és 1 dunaújvárosi strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett fürdőhelyek vizében a megengedett határértéket meghaladó baktériumot mutattak ki. A szükséges intézkedéseket már megkezdték a hatóságok. Ha a vízminőség helyreáll, a strandokat újra lehet majd használni. Folyamatos lesz a rendőri jelenlét a hétvégi Formula 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. A versenypálya körül a közlekedést segítik a rendőrök, emellett egész nap járőröznek is. A Hungaroringre tartóktól azt kérik, hogy időben induljanak el, kövessék a rendőri jelzéseket, és csak a kijelölt parkolókat használják. Egy sporthír, a labdarúgó NB1 2026-27-es idényének nyitó mérkőzésén Nyíregyháza Újpest 2-1. Ami az időjárást illeti, országszerte napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Csak az északkeleti határszélen lehet egy-egy zápor. A Nyugat-Dunántúlon lehetnek kisebb szélökések, az éjszakai 6-16 fok után délután 25 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap sok helyen 30 foknál is melegebb lesz, de záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Jó éjszakát kívánunk!
1: A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Levél a hétről. 1894. március 14-e. Kedves kis! Tudja, magára nagyon kéne haragudnom, és nem is leszünk addig jó barátok, amíg jóvá nem teszi, amit ellenem vétett. Hiszen én elismerem, hogy az aradi hölgyek nagyon szépek, és nagyon elegánsak, és több ízben megvédték a hazát. De hát én senki sem vagyok. Maga elég indiszkrét volt az én magánleveleimet közzétenni, és ezzel egy csomó kellemetlenséget zúdított a nyakamba, amely tövisek közt az volt az egyetlen vigasztalásom, hogy az irodalmi pálya virágai sem fognak elmaradni. Direkt levétettem magamat. Elektromos világításnál. Mondhatom, Streliszki még soha ilyen szép képet nem csinált, nem is szólva arról, akit a kép ábrázol, s akiről szerénységem tiltja szólanom. És ön mégis inkább az aradi nőket hozza, engemet pedig mellőz, holott a többi munkatársai már mind megjelentek. Vagyok olyan szőke, mint Ambrus Zoltán, olyan karcsú, mint Pekár Gyula, és a katonákat is szeretem legalábbis annyira, mint a kis Heltai. Nem értem hát a maga késedelmezését. Kérem, kedves kis, siessen, az idő olyan gyorsan repül. Az ember észre sem veszi, és már nagymama vált belőle.

Levél az unalomról. 1894. július 12-e. Kedves Margit, lesz már egy fél éve, hogy nem olvasott tőlem való levelet a Hétben, s én szívesen táplálom a maga leányos hiúságát, kijelentvén, hogy ennek csak is maga az oka. Igen, kedves Margit, maga vagy egy fél éve, hogy levelet írt a szerkesztőnek, amiben avval a kedves és echt szép lányos arroganciával, amitől a férfiak szemtől szembe annyira el vannak ragadtatva, s ami miatt mi asszonyok majd megesszük egymást, elnevezett engem mindennek, ami nem jó, még zsidónak is. Á, kedves Margit, ha én férfi volnék, most bizonyára ott térdelnék a maga angol sarkas keskeny lábai előtt, vagy végigcsókolva a levele dűlt betűit, égő képzelettel kísérleném meg rekonstruálni a maga képét, s elképzelni magamat világhírű írónak, amint zavart mosollyal, dobogó szívvel nyújtom át magának a babérkoszorumat, s maga közömbös kézzel vetné bele a komódjába, ahol már egy egész csomó ilyen babérkoszorú fekszik megszámolva, leltározva, és pardon, porral belepve. Mert nem hiszem, hogy törülgetni szokott volna, de a férfiakra nagyon hathat ez a fumigatív, felsőséges hang, amely a maga levelében királykodik. Jól esik ezeknek a romlott kreatúráknak, mint az enervált rómaiaknak jól eshetett a kasztráció. Lássa, én is művelt vagyok, és tudok az idegen szavakkal bánni. Ám engemet, asszonyt nagyon sokkírozott. És ha nem aludtam volna rá egy fél esztendőt, most nagyon spiccig volnék, amit nagyon helytelenül cselekedtem volna. Az újság egy előfizetőjét vesztette volna el a maga szép személyében, és én igazságtalan lettem volna, mert most már belátom, hogy magának nem is tetszhetik semmi, ami asszonytól való. Ahogy az én asszony szemem a leveléből kilátja, maga ahhoz a nem is ritka leány típushoz tartozik, amely, amért szerencsétlenségére eszes és intelligens, összes társnőit ludaknak tartja. S ha véletlenül egy-egy szebb növésű példány ki nem békíteni velük, a férfiakat is mélységesen megvetné, napjában 20-szor is elmondva, és ezek a szamarak mernek a világon uralkodni.

Margit. Voltam én is valaha fiatal lány, és beletemetkezve a regényekbe és báli ismerettségekből vonva le világismeretemet, én is azt hittem, ismerem a világot. És ápolt körmű tétlenségben tépkedve a kötényem csipkéit, vasár és ünnepnapokon én is felsóhajtottam. Unom magam, unom magam. Áj, kedves Margit, milyen irigylendő a maguk unalma. Ismeretlen jövendő előtt állva, tele ennek az ismeretlenségnek a vágyaival, a reményeivel és az aggodalmaival. Elbűvölt királykisasszonynak tudva magamat, várni azt a bizonyos, minden bizonnyal megérkezni köteles, fölszabadító királyfit. A regényekből megtanulva az élet minden örvényeit és paradicsomait. Lehúnyt szemmel elképzelni, hogy ezt az örvényt én sem kerülöm el, s ez a paradicsom én nekem is megnyílik. Zeneszóra táncolhatnék ott érezni, ismeretlen férfit érdekesnek találni, minden mulatságra hódító és királynői szándékokkal menni, könyvet olvasva az iránt érdeklődni, aki írta. S ezt maguk unalomnak hívják. Unalom. Unalom. Ismeri ön a naftalin? Ismeri a marha húst, a mészárost, a kárpitost, a tojásos kofát és a zöldséges asszonyt? Ismeri ön a szobapucolót, a szakácsnét, a szobalányt, a francia kisasszonyt, a zongoramestert, a házmestert, a viceházmestert? Ismeri ön a fertályokat, amikor házbért kell fizetni? A nyarat, amikor hurcolkodni kell? Az őszt, amikor be kell ereszteni a padlókat? Ismeri a sárláhot? A difteritiszt, a bárány himlőt, a rossz iskolai bizonyítványokat, a cuplingert meg a házi tanítót? Bizonyára nagyobb részt ismeri mindezt. De mellékességeknek ismeri, esetlegességeknek, számba nem jövő kicsiségeknek. Nos, tudja-e, hogy ez az élet? Legalább nekünk, burzsoá asszonyoknak ez. És nem azok a lelki konvulziók, amiket maga a regényekből ismer. Bizonyára az is igaz, ami ezekben a regényekben áll, de nem a teljes igazság. Én mélységesen megvetem a regényeket, amióta hiába kerestem bennük például annak az érzésnek a leírását, ami elfog bennünket, ha sétából hazajöve végre levethetjük a fűzőnket. Pedig ez... egyike a legáltalánosabb érzéseknek, domináló érzés, ami a kultúrasszonyt elkíséri majdnem a bölcsőtől a koporsóig. Hol látta megírva azt a bizsergést, azt a szerelemnél erősebb vágyat és érdeklődésnél hevesebb érdeklődést, ami elfog bennünket minden egyes bevásárlásunk előtt, minden egyes ruhapróbálásnál és minden új divatlappal szemben? Hol van megírva az a viszony, ami bennünket a szabónénkhoz fűz? Azok a komplimentek, amikkel a masszírozó asszony tisztel meg bennünket? Hol vannak megírva a vidéki rokonok, a kedves nénikék, akik két hétre a nyakunkba varják magukat, hogy aztán Aradtól Kolozsvárig terjesszék a rossz hírünket, milyen rossz anyák és milyen rossz... Ne nevessem Margit. Egy-egy jobban sikerült, jól elágazó és alaposan megszőtt pletyka nagyobb fájdalmat okoz, nagyobb nyomorúságot és több keserűséget, mint a legboldogtalanabb szerelem. A férfiak... maguk ismerhetik azt a férfit, aki magukba szerelmes, meg azt, aki másba. De ismerik a közömbös férfit? Azt, akihez hozzá vannak láncolva egy egész életre, és aki szerelmes oroszlánból olyan hamar vált igavonó ökörré? Olyan jól ismerjük egymást, olyan jól. Túlságosan jól arra, hogy csak egy szikrát is érdeklődnénk egymás iránt. Én tudom, hogy ő nem gondol másra, mint arra, hogy minél jobbat tegyen, s mentül többet aludjon. És ő tudja, melyik fogam a hamis, hány hajszálam ősz, mikor van migrénem, és hogy sok, nagyon sok pénzbe kerülök. És a regények. Kedves Margit, átkozzuk meg azt a rossz embert, aki a regényírást kitalálta. A regények rontanak meg bennünket.
A regények, amelyeknek hősnőivel azonosítjuk magunkat, és valamennyünk ajkára ráigézik azt a mindig nevetségesen egyforma mondást. Nem, így nem mehet tovább, a fiatalságomat nem hagyhatom így üresen elmúlni, a szépségemet így hiába elhervadni. Hadd jöjjön, aminek jönnie kell. Itt értem ahhoz a ponthoz, amelyről magával nem beszélhetek olyan nyíltan, mint beszélhetnék egy asszonnyal. De higgye meg, nekem elhiheti. A férfiak mind egyformák, és nem érdemes velük törődni. Ők is, mi is szenzációk.

Divatlevél. 1896. június 21-én, pénteken. A múltkor a milleniumi sokadalmak napjaiban vezetőül hozzám csatlakozott egy ismerős fiatal úr, aki az 1000 év tiszteletére ünnepi dresszbe vágta magát, mely is állott fehér szalmakalapból, fekete smoking ruhából, miket merész leleménnyel egészített ki a fehér babos kék nyakkendő, vászonszínű ing és a sárga cipő. Mondja, kedves Ernő, mit szólna hozzám, ha én most kivágott fehér báli ruhában állnék itt az utca közepén, kerti kalapban, szegedi papucsban és papírlegyezővel? Mondják, kérem, hogy lehet általában smokingban végigmenni az utcán? Smokingban, de még frogban is. Majd kiestem nevettemben az ablakon, mikor a nagy díszmenet napján a kordonon belül megláttam a tudósítókat frakkosan, cilinderesen meg lakcipősen. Szemmel láthatóan bántotta őket ez a dísz, és egyikük föl is jött megmagyarázni, hogy ez a főkapitány rendeletéből történt. Főkapitány úr, az Isten szerelmére, úri embereket világos délben frakban állítani az utca közepére. Persze mindennek az oka az a furcsa irtózás a fekete kabáttól, a redingótól, amely a nyugaton minden úri embernek kötelező és nagyon szép viselete. S nálunk úgy látszik a Bach korszak tette gyűlöletessé. A riporterek királya nem is állta ezt a dicsőséget, és felöltőt húzott a frakja fölé. Felöltőt június 8-án. De mit nem tűr az ember a jó ízlésért, meg a hazáért?

Levél a hétről. 1896. november 6-a. Kedves kis, a múlt számukban már megint valami vérlázító dolgot olvastam, s ennek köszönheti, hogy noha százszor megfogadtam, hogy szakítok magukkal, háládatlanokkal, megint levelemet látják. Ami a női lélek mélységeit illeti. Borzasztó szamárság, ha azt hiszik, hogy nekünk valami saját külön lelkünk van, speciális mélységekkel, amik kékek, mint a Capribeli barlang. Valahányszor azt olvasom egy-egy súlyos eset ötletéből, hogy ha, mi rejtély a nő. Világosan látom, hogy a teremtés urainak azelőtt az álmélkodó exemplárja előtt sem a szóban forgó eset, sem általában a női lélek nem volna rejtélyes, ha ugyanavval a mértékkel mérné, ugyanavval a szemmel nézné, és ugyanazokkal az indulatokkal, érzésekkel, képességekkel s hajlandóságokkal gondolná fölruházottnak, mint a saját teljes című lelkét. Ugyanaz a férfiú, aki délben haját tépve tépelődött, hogy ha, mély rejtélyesen ingatag a nő, s tette ezt azért, mert a kedvese nem vak, s észreveszi, hogy a féltékeny úron kívül még más férfiak is vannak a föltekén, ugyanaz az úr semmi rejtelmet nem lát benne, hogy még aznap este egy más női lényel essen a lehető legmélyebb szerelembe. Ha egy szegény elhanyagolt asszonyt megejt egy édes tenor, egy férfias termet vagy egy jó nevelésű s ápolt külsejű fiatal mágnásnak sikkes modora s figyelmes udvariassága, tele vannak vele, hogy milyen üres lelkűek a nők, akik csak a külsőségeket nézik. De ha ők törik magukat a legszolgálóbb gondolkodású s a legpávább ízlésű primadonna után,

után, s elájulnak a boldogságtól, ha a legbalzakabb korú mágnásasszony egy pillanatra rajtuk felejti az arca glazúros mosolyát, az természetes, az magától értetődő, sőt, férfias dolog. Ha majd a társadalomban megkaptuk a magunk emberi helyét, s a javaiból a magunk emberi részét, akkor majd nem érdeklődünk pusztán a szerelem s a házasság iránt.

Én már szerencsésen elkészültem az őszi tisztogatással. A szőnyegeim és a kárpitjaim mind a helyükön vannak, a padlóm ragyog a viasztól, és a bútoraim sírnak a Brunolintól, különben nem is érnék rá magukkal levelezni. A gyerekek már iskolába járnak, és én folyton reszketek, hogy valami betegséget találnak hazahozni. Istenem, maguk nem is tudják, hogy a mi egész életünk ilyen folyvást való reszketés. És szerencse, ha az ember ura jelentéktelen ember, mert különben azért is örök aggodalomban kellene élni. A maguk útján küldöm szívből fakadó részvétemet Ugron Gáborné ő nagyságának. Nem csak amiért az ő elmés és daliás ura kimaradt a házból, de azokért az örökös párbajokért is. Nem mondom, hogy nem édes és gyönyörű dolog egy asszony számára, ha az ő ura oroszlán, de néha Isten bocsássa meg, jobb szeretné, ha birka volna. Azon is gondolkozom, kinek lennék inkább a felesége? Az Ugroné, vagy a Kossuth Ferencé? Hiszen bizonyos, hogy az Ugron temperamentuma a nőket is magával ragadja, de van valami a Kossuth nyugodt arisztokrata modorában is, és én szinte látom azt a finom mosolyt, azokat az előkelő mozdulatokat, és hallom azokat a kedves bókokat, amikkel az asszonyokat környékezheti.

Jányok a bőrzén, Kóbor Tamásnak. 1897. április 16-a. Ó, Tamás, milyen kipörkölni való rossz fiúk maguk, mind valamennyien férfiak, s minő gyávák. Nem elég, hogy rabságba vetettek bennünket, s mulattató társas játékot csináltak belőlünk, de mikor ott vergődünk előttük, az anyagi megkötöttség cölöpéhez kikötve, a nyomorúságunkat még gúnnyal is tetézik, s amint ott vonaglunk a kitartottság keresztjén, vigyorogva mutatnak ránk, ím hol a világ királynői. S mikor összeszedik a maguk növendék fehér kis rabszolgáit, s mint a lábas jószágot fölhajtják őket a piacra, előszaladnak a fullajtárok lélek szakadva, helyet, helyet, helyet az emancipált asszonynak. Tamás, maga tudja, mint vélekedjen erről az emancipációról. Maga tudja, micsoda állatkínzó hipokrízis lappange virágos újdonságok mögött. A nő azt kiáltja, ember akarok lenni, a férfinak társa az életben, s társa a munkában. Jól van, fiam, felelnek neki, ha csak ez köl, ezt megkaphatod. És ezzel a nagyságos főnök úr elkergeti a levelezőjét, s odaültet helyébe egy kisasszonyt, akit kétszer annyi ideig dolgoztat, fele annyit fizet neki, s többnyire még kamatot is szed tőle, természetben. És a szegény jány zsebrevágja azt a pár forintot, s nem vágja a nagyságos úr szemébe. Huncut vagy, megcsaltál, hiszen akinek a helyébe ültettél, az maga sem volt ember, csak kijátszott masina. Olyan világos ez a példa. Ha az asszony ügyvéd, vagy orvos, vagy professzor akar lenni, akkor előállotok ti, poéták, és jaj, veszékelve siratjátok a pusztuló nőiességet, ami puha kezünket, ami mosolygó szemünket. De az írógép ugye nem bántja a mi fehér kezünket. A csipkeverés nem töri meg a szemünk fényét, s a gyári munka nem vonja el a nőt az ő magasztos anyai hivatásától. Ó, kedves barátom, mi asszonyok oly betegek vagyunk, hisz asszonynak lenni maga is betegség. Maga oly szépen megírta a kenyérkereső asszonyok pszichológiáját, s olyan mélabús történeteket tud elmondani a vidéki asszonykákról. És most képzelje el, hogy nincs szalomban, hanem hivatalban ül. Nem zongora előtt unatkozó, hanem gép előtt vergődő asszony mellett, s a benyílóban nem a patikus kártyázik a fűszeressel, hanem az egész röhögő és tivornyázó férfi társadalom. S ha most ez az asszony megfogja a maga szelíd kezét, s lihegve suttogja, vigyen el innen, az Isten szerelmére vigyen el innen, akárhova, csak váltson meg. Van-e bátorsága? Van-e szíve azt mondani ennek a szegény nyomorultnak? Maradjon itt lelkem a masinája előtt, s tudja meg, hogy e világon nincsen megváltás. Nem. Ezt nem hihetem. Sem magáról, sem annyi sokukról, akiknek a gondviselés elmét és szívet adott belátni és megérezni, meggyűlölni és megutálni e világ szörnyű gazságait és igazságtalanságait.

Piruló kisasszonykák. 1898. december 2. Kedves kis! Ma reggel 6 órakor irtózatos detonáció vert föl a legédesebb hajnali álmomból. A papagáj kalitkástul fölfordult, a zongora belezengett, a nippek leestek a polcról, és a baba sírni kezdett. Alig, hogy fölugrottam, ez a földindulás megismétlődött, s így ment ez, megszámoltam, egymás után 3-szor 4-szer. Mondhatom, Pompeji és Herkulánum óta ilyen aggodalmat nem éreztem. Az uram megnyugtatott, hogy semmi, csak a hadsereg örül. Édes Istenem, a hadsereg nem tud valamivel csendesebben örülni reggel 6 órakor. Nagyvárosban ezekben az órákban csak a szemetes szokott örülni, meg a viceházmester. S én igazán nem látom át, hogyha a hadsereg 50 esztendeig tudott várni erre a mai napra, miért csokalta már azt a 2 órácskát, hogy a polgári társadalom megfürödjön, és valami ruhát kapjon magára. Persze a generális urak öreg urak, akik álmatlanságban szenvednek. Az ő legújabb ideájuk, Henci tábornok is azzal űzte el az álmatlanságát, hogy reggel 4 órakor bombákat hajigált Pestre. A kakastollaik meg azoktól a kakasoktól valók, akiket a szirakuzabeliek nagyon helyesen agyonvertek, mert nem tudtak tőlük aludni.

Üzenetek. 1898. december 31-e. Kedves kis! Boldog új évet kívánok maguknak, kedveseim, akikkel lassanként annyi csetepaté után úgy összeszoktam, hogy beleesem a manírjukba, és épp oly fád vagyok, mint maguk. Az uram már nem is mondja másképp, mint hogy jó reggel, doktor úr, s karácsonyra többek közt maguknak elárulhatom, gyönyörű három pár selyem harisnyával is meglepett, mind csupa kékkel. Azt is mondja, hogy jobb volna, ha írás helyett uborkát savanyítanék. A szegény tudniillik azt hiszi, hogy az uborkát télen savanyítják. Pedig csak egy asszony van, akinél télen is kapni igazi, tökéletes és magyar ízű kovászos uborkát, és ez nem lakik sem Windsor Castle-ban, sem a téli palotában, s nem királynő Madagaszkárban. Ellenkezőleg, Kalocsán lakik, s a neve Jagicáné. Ha az uram őtet vette volna el, mind a ketten jól jártak volna.

Levél sok mindenről. 1899. február 2-a. Kedves kis, minap egy zsúron voltam, amelyik éjjel kezdődött, 10:30-kor. De a fiatal urak csak 11:30-kor érkeztek, mert így még elegánsabb. Egy szóval nagyon elegánsak voltunk, és azt akarom mondani, hogy én úgy látszik vénülök. Mert ha az a barna fiatalember tudta volna, hogy én az alatt mit gondoltam, sok minden a torkán akadt volna, pedig a pisztácia bombáért igazán kár lett volna. Ő tudni illik, udvarolt. Azzal a leereszkedő jó indulattal, amellyel az olimposzi istenek szállanak le hozzánk, szegény földi asszonyokhoz, ökör alakjában, kivéve a jelenlévőket. Én ez alatt a következőket gondoltam. 1. Ha tudnád, hogy az orrodon éppen most támad egy pattanás. Ha rögtön bekennéd cinkvazelinnel, holnapra elmúlna. Így reggelre úgy feszül majd rajta a bőr, mintha folyton húznák az orrodat. 2. Ez a selyem mellény elég csinos. De képzelem, mennyit csalt ki érte a Szabó. Én a selymet megvenném a Bécsi utcában, sokkal olcsóbban, és olyan finomat, hogy olyan nincs is a Szabóknál. De az nagyszerű, hogy a férfiakon, hogy befekszik a fazon. Ezért érdemes férfi szabóval dolgoztatni. A varró néha még olyan ügyes is, ne adj Isten, hogy úgy tudná szabni, hogy a betét fölött a kivágás föl ne dudorodjon, ezt aztán gombos tűvel kell letűzni. És nem kívánom senkinek, hogy ilyenkor szerelem ittasan boruljon a keblemre. 3. Szent Isten, elfelejtettem kávét kiadni. A Mari majd megint fölkelt érte 7 órakor, a kulcsokat pedig ott felejtettem a fürdőszobában. Remélem nem akadnak rájuk. 4. Igen, igen, a szerelem. A szerelem, edal a szerelem örök igéje, búsa vége. Micsoda hangon beszélnek ezek az emberek? Legjobb volna, ha egyszerűen az Orfeumban maradnának. Nekik is kényelmesebb volna. Ott érzik magukat jól. Hát minek ez a komédia? Hát jó. Gyújtsunk rá egy cigarettára és filozofáljunk. A cigarettát még mindig nem tudom megszokni. Tudja Isten, mindig valami más ízét várom. Valami olyan, mint a pörkölt mandula és a vanília likőr. És mindig csalódom benne. És az ember ujjának milyen szaga van tőle. Látszik, hogy a dohányt maguk találták ki. Na hát mindennek az az oka, hogy mi magunk nem vagyunk valakik, csak valakinek a feleségei. Igaz, hogy vannak esetek, mikor X úrról úgy beszélünk, hogy tudod, az X nének az ura, de ilyenkor ő nagyságát jogszerint tulajdonképpen Y nénak kéne hinni, csak az X úr nem tudja. És ez nem következik az asszonyi természetből, ó nem, csak az asszonyok szegénységéből, abból, hogy ők maguk nem tudják megkeresni a kenyerüket. Az én uram derékember, kár, hogy nem szokik le a ripsznyakkendőről, nekem magamnak pedig nincsenek nagy igényeim az élet iránt.

Levél arisztokratákról. 1901. május 10-e. Kedves kis! Nagyon kedves jelenet volt a múltkor. Éppen a Dorottya utca felé megyek azzal a bizonyos fiatalemberrel, aki véletlenül mindig az utcán van, ha nekem bevásárlásom akad, mikor a Lánchíd felől jön a király. Tudja, én a királyba szerelmes vagyok. Gyönyörű és aranyos ember, a legelőkelőbb öreg úr, aki valaha rámosolygott az emberre. Olyan édesen köszönt vissza, mintha még mindig emlékezne rám, még akkortól. Tudja, mikorról? Mikor éppen az esküvőmre mentünk, május volt, nyitott kocsiban, a kocsisor ott állt a ház előtt, és mi éppen beszállottunk, mikor a király arra kocsizott a műcsarnok felé. Én nem igen láttam, de a többiek mesélték aztán, hogy végignézett a kocsikon, szemmel láthatóan kereste a menyasszonyét, az enyémet, és mikor észrevett, kissé fölemelkedett, kihajolt a kocsijából, és mosolyogva felém szalutált. Erre gondoltam, és szinte könnybe lábadt a szemem, mikor látom, hogy az én Cavalier Servantom pipacs vörösen toporzékol mellettem. Emma maga is mindenbe beugratja az embert. Képzelje, köszöntem a királynak, pedig mi közöm nekem a királyhoz? Így, barátom, kinek-kinek legyen meg a maga személyes arisztokráciája. És én epedve várom azt a demokrata jövendőt, melyben minden ember egyforma arisztokrata lesz. És egyforma nagy úr. Addig is szívből irigylek mindenkit, aki már ma is az, és sorsommal őszintén elégedetlenül maradok a maguk szegény kis burzsuáza. Emma.

Levél az emberi testről. 1901. szeptember 25-e. Kedves kis! Fél órák hosszat el tudom nézni az én alvó kisfiamat. És elgondolom olykor, mennyi szépség és költészet lakik ebben a nevetséges kis emberi testben, ebben a prózai kis emésztő masinában. Furcsa! Az embernek fele élete, az első fele abban telik el, hogy kiábránduljon a világból, az életből, a valóságból, ebből a rettenetes prózából, amiért egy csöppet sem hasonlít az olajnyomatokhoz, a jókai regényekhez, és mindahhoz, amit gyerekfővel és érzéssel szépnek találtunk, és csak is ezt találtuk szépnek. Micsoda borzasztóság! A berendivánok s a márvány simaságú belvederi apollók után a dohányszagú szőrös unokabátyák. Az életünk második felében, mikor az élet összes fogásait végig kóstoltuk, akkor kezdünk beletanulni, hogy a poézist abban keressük és abban találjuk, amiben lehet. A valóságban. De azt azért sohasem hiszem el, hogy a művész nem való egyébre, mint hogy a valóságot másolja. Nem, mintha ez nem lehetne művészet, de eddig föltűnően kevés művésznek sikerült.

Levél a családok ünnepéről. 1903. december 23-a. Kedves kis, csodálom magukat, írókat és újságírókat, hogy e karácsony előtt való napokban mindnyájan bele tudják magukat élni a karácsony hangulatába. Még olyanok is, akik nem írnak megrendelésre, s csak olyankor vesznek tollat a kezükbe, ha valami belső hang azt súgja nekik, írj vagy megfulladsz. Hogy ezek a karácsonyra szánt versek, cikkek és tárcák karácsony napjára meglegyenek, ahhoz minden esetre karácsony előtt kell megíródniok. Én pedig kevésbé karácsonyi hangulatot képzelni sem tudok, mint a karácsony előtt egy héttel való. Béke, családok ünnepe, marakodás, jajveszékelés és hazátlanság. Mindenki számára-e? Nem tudom. De a mi számunkra, harmadik vagy a lift jóvoltából ötödik emeleten lakó fővárosi polgárasszonyok számára. Magunkat is csodálom, hogy mikor végre keserves kinnal a takarításon, bevásárláson, sütésen, főzésen átestünk, s mire a karácsonyfa kigyullad, csak ugyan tudunk valamit érezni a karácsony békéjéből, s valami családi melegség csak ugyan végig zsibog fáradt csontjainkon. Így csodálnám a színházi rendezőt is, aki miután 6 hétig reketté ordította magát a díszletek, a helyzetek s a jelenetek elrendezésében, a földszintről el tudna andalodni a Rómeó és Júlia kettesén.

Levél iskolai dolgokról. 1905. április 14-e. Kedves kis! Ebben az én masina életemben megbolygat egy kicsit, amit egy idő óta gyermeknevelésről, gyermeki lélekről, a gyermek lázadásáról, és legújabban a Társadalomtudományi Társaság vitája kapcsán a középiskola kérdéséről olvasok. Azt írják, hogy ez a komoly, bölcs és modern társaság 1000-nél több kérdőívet küldött szét orvosokhoz, főképp idegorvosokhoz, tanításbeli szakemberekhez és egyéb értelmes emberekhez, s a beérkezett feleletek rendjén és szóbeli előadások alapján fogja megvitatni a nagy kérdést: jó-e a mai középiskola, s ha nem, milyennek kéne lennie? Nem tudom, mi áll ezeken a kérdőíveken, de bizonyára okosan és értelmesen vannak kigondolva, hiszen legjobb és legokosabb embereink törték rajta a fejüket. Én ív nélkül is felelek a kérdéseikre, a kompetenciám megvan hozzá, egy anya a népből. Mi anyák igen jól megláthatjuk és ellenőrizhetjük, mi az iskola és mit tud. S olykor azt érzem, hogy nem csak jogunk van beleszólani, de talán egy kicsit kötelességünk is. Ezennel rendelkezésére bocsátom a Társadalomtudományi Társaságnak a következő adatokat. 1. A kisjányom egésznapos bejáró egy nevelőbe, mégpedig egésznapos nevelőbe. Este, ha hazahozzák, rajtunk tölti ki a mérgét, s mi reggel beizenünk az iskolába, hogy csináljanak vele valamit odabent, mert mi itthon nem bírunk vele. Másnap visszajön az üzenet, hogy csináljunk mi vele valamit itthon, mert ők odabent nem bírnak vele. Az iskola tanít, nevelni tessék a családnak. 2. A kisfiam hazajön az iskolából, és lecsapja 2 hónajra való könyves csomóját. Kárörvendezve néz rám, s a hatást lesve szól hozzám: Mici, holnapra számtan feladatom van, csinálja meg. Aztán latin is van, segítsen. És térképet kell rajzolni a vármegyékről, és ásványokat kell csinálni kártyapapírból. Mama, megint nem megyünk sétálni. De mennyire nem. Este van, mire elkészülünk a számtannal, a latinnal, a vármegyékkel és az ásványokkal. A gyerek eldül a fáradtságtól, én is. Szerencse, hogy már 4 éves korában tudott franciául meg németül, mert most már nem érne rá megtanulni. De legalább hegedülni szeretném tanítatni, határozottan van tehetsége a zenére. Tornáznia is kellene. Télen korcsolyáznia, nyár felé úsznia és teniszeznie. Nem jutunk hozzá, se ő, se én. Elmegyek a szülői értekezletre, és elpanaszkodom a tanároknak. Higgyék meg, ekkora embernek elég napi 5 óra munkaidő. Azon felül tanulnia is kéne egyet-mást, amit az iskolában nem tanítanak, vagy úgy tanítanak, hogy nem ér semmit. Például angolul, például gyorsírást. Az iskolai dolgokat miért nem tanulják meg az iskolában? A tanárurak vállat vonnak. Művelt, okos, kedves, derék, értelmes és jó emberek, és vállat vonnak. Az iskola nem arra való, hogy tanítson, csak hogy megtanítson gondolkozni. De kinek van mi nálunk halovány fogalma is az életben szükségeltető 100 000 féle dologról, ha lerótta és kijárta a középiskolát? Amit én az életben szükségeset és hasznosat tudok, sőt azt is, ami kevés igazi műveltségem van, az iskolán kívül tanultam meg, vagy mióta már nem járok iskolába, s a férfiak még sokkal inkább így vannak.

Levél a hétről. 1906. március 30-a. Kedves kis, Bécsből jövök, ahová olykor fel kell rándulnom kesztyűért, de különösen fátyolért. És ahol most minden boltos azzal van elfoglalva, hogy magyar nemzeti színpántlikát és szövetet szállítson Pestre és a körülötte fekvő tartományokba. Az Adler Gasséban egy nagykereskedő ismerősöm meg is kért, írnám le nagybetűkkel, olvashatóan és pontos magyar ortográfiával, hogy le az osztrák zsarnoksággal, éljen a honi ipar, mert ezt akarja beleszövetni a legközelebbi szállítmányáruba, amit elküld Zemplénbe, Abbaújba, s a magyar iparvédelem többi lobogó tűzhelyeire. Mondom neki, de kedves uram, hiszen maga magyar származású, tud is még magyarul, miért nem írja maga? Az emberem bizonyos megilletődéssel felel. Nagyságos asszony, maga persze nem gondol arra, hogy ma szombat van, én meg vallásos zsidó vagyok, és szombaton nem írok. Ezzel kiszól a raktárba. Herr Rapaport, elküldték már a dombszögi szövetkezetnek az első magyar hazai keresztény katolikus antiszemita szövetkezeti kartonyt. Én azért biztosítom, kedves barátom, nem vagyok elrontója semmi jónak. Tisztelek minden lelkesedést, ha őszinte, s ha nem foganatos, annál jobban tisztelem. Istenem, ha olyan egyszerű volna a világ, hogy valamit csak akarni kelljen, hogy meglegyen, s ha nem volnának mindennek fáradtságos és verejtékes útjai. Mióta élek, egyre azt hallom, hogy 400 óta egyebet sem tesz az osztrák, mint szíja a vérünket és zsírunkat, s ebből teremtette meg az ő hatalmas iparát, mellyel minket hűbérbe vett. Hát lássa, milyen sok esztendő, milyen sok zsír és vér. Ha ennyi kell ahhoz, hogy ipar teremjen, hogy hihetik ugyanazok, akik e sok százados történetet oly jól ismerik, hogy ennyi század, ennyi vér és zsír, ennyi munka, fáradtság, ügyesség, kitartás, furfang, lelemény, erőlködés és erőkifejtés nélkül, pusztán csak lelkesedéssel és vámsorompókkal megteremthetik a magyar ipart, s a független és önálló magyar hazát.

Levél vidéki dolgokról. 1906. július 14-e. Kedves kis, a múltkor házi nyulat venni voltam a központi városházán. Megint tanulhatnak tőlem, ugye nem tudták, hogy még Budán csak egyszer volt kutyavásár? Pesten, a városháza udvarán mindig van, és azon kívül galambot, kismajmot és házi nyulat is kapni. Mondom, házi nyulat venni voltam egy Pál nevű kiskorú férfi számára, aki borzasztóan szereti az állatokat és a nőket. És a Margit szigeten van egy Erzsike nevű pici baronesz, akit imád, és a belvárosban egy kirakatban vannak majmok, akiket ugyancsak imád, és a múltkor délután séta előtt fel is sóhajtott. Istenem, miért nem lehet egyszerre lenni a Margit szigeten is, a városban is, hogy együtt látnám az Erzsikét is, meg a majmokat is. Egy szóval harmadszor is mondom, így kerültem a városházára, melynek szép kertes átjáró udvarán három sváb legény kaszálta éppen bugyogóban a füvet, s két jó magyar képű levélhordó nézte őket fitymálgatva. Már csak fura nézetű ez a sváb meg bugyogós kaszálás. Magyar embernek illik ez csak, meg gatyában. Ügyi koma. A koma előbb ümmögött, hogy igen, de aztán csak visszakérdezte a kérdezőt. Há, kent koma, meg tudná-e még mutatni ezeknek a sváboknak, hogy kő? Elfelejtettem megmondani, hogy délelőtt volt, forró, napletűző, mikor aratásszag van még a míderes boltban is. Az ember elmosolyodott, válla közé húzta a fejét, majd hirtelen lekerítette magáról a levelesi szákot, átakasztotta a komája nyakába, aztán se szó, se beszéd elszedte az egyik svábtól a kaszát, elkérte a fenőkövét is, s komoly ábrázattal, helyesen, értően, csak egy kicsit nehézkesen, szépen megfente a kaszát. Aztán nekihajolt, hogy kaszáljon, de a kasza elébb fölötte lendült el a fűnek, csak éppen, hogy megsimította, majd megakadt a földben, s gyökerestől tépte a füvet, hogy csak úgy feketén lett. A svábok röhögtek, én sem állhattam meg, hogy oda ne szóljak. Hallja, levélhordó, kutat fúr, maga nem kaszál. A levélhordó megállt. Egyik kezével leeresztette a kaszát, a másikkal egyet törölt a homlokán meg szemén, aztán fölnézett rám. Magyar asszony a nagysága? Az. Vidékrű való? Vidékrű. No hát, akkor gondoljon haza, és ne nevessen ki. Nem nevettem ki. De még könny is állt a szemembe, és haza gondoltam. Sőt, úgy került, hogy másnap le is utaztam haza. És közben egy állomáson 2 óra hosszat kellvén csatlakozásra várnom, be is néztem egy községbe, ahol pici jánykorom óta nem voltam, meg sem merem mondani hány esztendő óta. De meg sem merem mondani hány esztendő óta eligazodtam a községbe, mintha csak tegnap lettem volna ott utoljára. És mindez egy vasúti fővonal mentén 2 órányira Budapesttől. 2 órányira és 500-nyira. Kedves barátom, ha én lennék az az ember, aki a Madame Bovary-ban megírta a vidéki asszonyregényt, neki ülnék megírni a vidéki férfi regényt is ilyen címmel. Bovári hadnagy, vagy az uniformis optikája. Sajnos nem én vagyok az az ember, nem is vagyok ember, csak asszony. És olyan unalmasan mindent megértő és semmiben részt nem vevő, hogy néha azt érzem, inkább volnék magam is 40-esztendős tengerszem, mint a maguk rendezett életű barátnéja, Emma.

0: Elhangzott Ignótus Emma asszony levelei. Közreműködött Ráckevei Anna. Önök Hortobágyi László és Markovics Ferenc műsorát hallották. E-mail címünk fmarko@tonline.hu.
1: A rádiókompozíció 2006-ban készült, és utoljára 2013. június 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

A történet, ha be tudnád fejezni, megpihenhetnél, alhatnál, de addig nem. Ó, tudom én, az az ezer és egy, amit már befejeztem, mind, amit valaha csináltam életemben, az életemmel, azt mondtam magamnak, még ezt az egyet fejezd be, ez az igazi. Aztán pihensz, alszol, nem lesz több történet, nem lesz több szó. És befejeztem, és nem volt az igazi, nem nyughattam, rögtön egy másik, kezdeni, befejezni.

Valaki ez hanyatt a sötétben. Ezt a nyomásból tudja végig a hátán, meg ahogy a sötétség változik, ha behunja a szemét, és megint, ha kinyitja megint. A mondottaknak csak egy kis része igazolható, mint például, ha azt hallja, hanyatt fekszel a sötétben, akkor el kell ismernie a mondottak igazát. De a mondottak legnagyobb része nem igazolható, mint például, ha azt hallja, ezen és ezen a napon láttad meg a napvilágot. Néha elegyedik a kettő, mint például, ezen és ezen a napon láttad meg a napvilágot, és most hanyatt fekszel a sötétben. Valakihez hanyatt a sötétben egy hang a múltról beszél. Utalva olykor a jelenre, még ritkábban a jövőre is, mint például, úgy végzed, ahogy most vagy. Hanyatt fekszel a sötétben, és semmiféle szellemi tevékenységet nem mutatsz. A hang magában társaság, de nem elég

0: Bo. Wo. Lu. Nut. Hoz. Nut. Hoz.
1: Mi is a szó? Hiába való. Hiába való. Nak. Hoz. Nak. Hoz. Mi is a szó? Hiába való ettől. Mindettől. Adott. Hiába való adva mindettől. Látni való, hiába való látni mindezt, ezt. Mi is a szó? Ez, ez. Ez, ez itt. Mindez, ez itt. Hiába való adva mindettől, látva hiába való látni mindezt itt. Nak, hoz, mi is a szó? Látni, pillantani, pillantani tűnni. Szükség pillantani tűnni. Hiába való szükség pillantani tűnni. Mi is a szó? És hol? Hiába valónak hoz szükség pillantani, tűnni, mi hol? Hol? Mi is a szó? Ott, odaát, odébb odaát, távol, távol odébb odaát, eltűnő, eltűnő távol odébb odaát mi? Mi? Mi is a szó? Látni mindezt, mind ezt, ezt, mind ezt, ezt itt. Hiába valónak hoz látni mi? Pillantani. Pillantani tűnni. Szükség pillantani tűnni. Eltűnő távol odább odaát mi? Hiába valónak hoz szükség pillantani, tűnni, eltűnő, távol, odább, odaát, mi? Mi? Mi is a szó? Mi is a szó?

0: Nincs mit mondanom, még annyit se, hogy nyek. Kiérődzöm és dugulásom van. Egyszer vecsernyén is voltam, mint rövid nadrágos koromban. Alattunk minden ring és ringat. Soha ilyen csöndet. Úgy rémlik, a föld lakatlan. Talán már elmúltak java éveim, amikor még volt esély a boldogságra. De nem kell többé. Nem kell többé.
1: Mindenre gondoltál? Nem feledkeztél meg semmiről? Senki nem láthat. Senki nem érhet el. Ott belül hallasz engem, igaz? A gondolataidban. Ott hallottad az apádat is. Nem ezt mondtad? Aztán, amikor eljött az ideje, az anyád következett. Amíg őt is el nem intézted.
0: Ott van természetesen a csatornaparti ház, ahol anyám elszenderedett a későhőzben, hosszú vidújítás után. Vidújítás, nézzük csak. Vidújítás. Állapota vagy helyzete annak, aki özvegy vagy özvegyen marad. Aki özvegy vagy özvegyen marad. Özvegy. Özvegység. Özvegy, egy állat név, egy madár neve. Özvegy pintyőke vagy szövőmadár. A hímek fekete tollazata. Özvegy pintyőke. Pad a malomárok mellett, ahonnan láthattam az ablaka üvegét. Ott ültem a korbácsoló szélben, és kívántam, hogy végre meghalljon. Nos, hát befejeződött. Akkor hirtelen ráeszméltem, hogy a hit, amely egész életemet irányította, vagyis a nagy gránit sziklák és a tajték, mely a világító torony fényében kibudjant, a szélmérő, mely úgy forgott, mint a légcsavar. Szóval világos előttem, hogy a homály, amellyel mindig makacsul szembeszálltam, voltaképp az én legjobb, megbonthatatlan szövetségben az értelem fényével, egészen amíg az utolsó sóhajt a vihar és az éjszaka, de minden ringott és ringatott, szeliden, fölle, jobbra, balra. Soha ilyen csöndet. Úgy rémlett a föld lakatlan.

Mi is a szó? Hiába való. Ez itt. Mindez, ez itt. Hiába való. Pillantani, tűnni. És hol? Hol? Mi is az?

0: aztán a többieket. A szeretetet, amit kaptál. Az ég tudja miért. Meg a szánalom, ami csak tőlük tellett. És most itt vagy. Már csak egy szenvedély hajt, hogy megölt agyadban a halottaidat. Van még valahol élő ember, aki szeret téged? Egy élő, aki még szánni tud? Sohasem gondoltál erre? És ha nélkülünk maradsz, egyetlen holt lélek sem lesz, akinek kioldhatod az életét. Nem marad más számodra, mint hogy ott rohadj az ágyadon. Már csak a magad hangját hallgathatod. Te, az örök imádó. Az is egyre erőtlenebbül szól az utolsó nyekkenésig. Ezt akarod? Viruló egészséget és a sír csöndjét. Hogy áradoztál? Mint a kristály, hogy szavaidat idézzem. Szépeket mondani, mint a kristály. Nem tudtál betelni. Most már kissé fátyolos. Tudod, amikor már nem érteni. Csak néha egy-egy szót. Egy elejtett szó, imitam ott. Az erőfeszítés. Hogy érzi magát a te urad Istened manapság? Még mindig vérzik az oldala? Ha minden halottad újra meghalt, rothadó testeddel ágyadhoz szegezve, ilyen roncsnak tűrhető egészségi állapot. A sír csöndje a férgek nélkül. Ha ez valaha is sikerül neked, a mocskos kis örömök, az a te drága csended, ami betölti az agyad, amikor már majdnem szabad vagy. Mikor találkoztunk utoljára?
1: Ne beszéljünk, csak üljünk együtt, mint valamikor.
0: A gerendán. Egymás kezét fogva.
1: Álmodozva a szerelemről.
0: Tessék?
1: Egymás kezét fogva, ahogyan régen szoktuk.

0: egyedül vagyunk. Nem ismerhetünk meg senkit, és minket sem ismerhetnek meg.
1: Minél sötétebb van, annál rosszabb. Még minden elsötétedik. Akkor minden jó, egy darabig. De jön még az idő. Majd itt lesz. Minden sötét, minden csendes. Mindennek vége. Minden elmúlt.
0: Igen, a békesség. Mindennek vége. Mindenki innak. Minden, mintha sosem volt. Jön még...

0: nincs próba, nincs bukás. Csak mondd. A szó is bárkié.
1: Mi is a szó? Hiába való. Ettől. Mindettől. Látnivaló. Hiába való adva mindettől. Ezt. Mi is a szó? Ez. Ez. Ez itt. Mindez. Ez itt.

0: Mennyire alig igazul szinte cseng néha. Mennyire ostobaság hiányosan. Rajta, valahogyan rajta, bárhogyan rajta. Mondd, hogy minden eltűnt, így hát rajta. A koponyában minden el. Minden? Minden az lehetetlen. Csak ha a derengés is. A nézés. Egyedül a derengő semmiben. Homályosan. A szem. Az egész szembogár. Derengő fekete lyuk. Rezzenéstelen nyílás. Mi van, ha a szó el? Ha egy sincs bármire is, mégis mond, amíg derengés van. Romló szó.
1: Mi is a szó? Hiába való.

fenn van a fény, az elemek, valami fényféle, elég, hogy látni lehessen benne. Az élők meglejék útjukat, túl sok bajlódás nélkül kerülhessék egymást, egyesülhessenek. Kerülhessék az akadályokat, túl sok bajlódás nélkül szemükkel keresgéljenek, megállás nélkül az elemek közt, az élők.

0: Egész nap esni fog.
1: Csak a féle hosszabb, rövidebb zápor ez.
0: Nem ácsoroghatok tétlenül.
1: Üljük le.
0: Az még rosszabb.
1: Akkor járkáljunk föl alá.
0: Sétálgassunk kardkarba öltve. A tér szűk, ám szűkebb is lehetne. Tedd oda az esernyőnket. Segítsd letenni a zsákunkat, ígyni. Köszönöm. És most rajta.
1: Egy-két, egy-két.
0: Egy-két.
1: Ne nézd.
0: Elég, ha hallom.
1: Igaz.
0: Türelem és bátorság.
1: Nem zavarnak a kutyák?
0: Miért nem húzza ki?
1: Nem tudja.
0: Miért?
1: Valamilyen szervi szükségszerűség okán, amely minden bizonnyal a megtermékenyítést szolgálja.
0: Hátulról kezdik, aztán a següket fordítják egymásnak.
1: Mit akarsz? Az önkívületnek vége. Szét akarnak válni, hogy pisiljenek egy jót, vagy

0: éljenek egy darab szart, de nem tudnak. Tehát hátat fordítanak egymásnak. Te is ezt tennéd az ő helyükben.
1: A tapintat megakadályozna ebben.
0: Hát akkor mit csinálnál?
1: Úgy tennék, mintha annyira jó lett volna, hogy mindjárt újra akarom kezdeni, és sajnálom, hogy nem tudom. Ülepedjünk le.
0: Mármint, hogy telepedjünk le.
1: Mármint, hogy ülepedjünk le.
0: Tőlem aztán ülepedjünk.

0: Megvárattál.
1: Ellenkezőleg, te várattál meg engem.
0: 9:05 érkeztem.
1: Én 9:15.
0: Na látod, hogy te várattál meg engem?
1: Egy bizonyos. Csak előre megadott időponthoz képest várhatunk, vagy várakoztathatunk.
0: És szerinted hányra volt megbeszélve a találkozó?
1: 9:45.
0: Nem értem.
1: Mit nem értesz?
0: Hogy 9:50.
1: Hát, hogy 9:15.
0: Akkor te nagyon tévedsz.
1: Hogy?
0: Csodálkozásom nem ismer határt.
1: Ezt fejtsd ki.
0: Behunyom a szemem, és magam előtt látom a jelenetet. Kezed a kezemben. Érzem a szemembe toluló könnyeket, és hallom határozott hangomat, amit így szól. Tehát akkor holnap 9:00.
1: Tehát itt a noteszom. 2:40.
0: Mit bizonyít ez?
1: A becsületességemet.
0: Ez igaz.
1: Sohasem tudjuk meg, hány órára beszéltük meg ezt a találkát. Ne firtassuk hát.
0: Egy dolog biztos ebben az ügyben. Mégpedig az, hogy 9:50 előtt találkoztunk. Amikor az óra mutatók.
1: Adjunk hálát érte.
0: Hová megyünk?
1: Nem messzire.
0: De, menjünk minél messzebb innét.
1: Nem mehetünk.
0: Miért nem?
1: Holnap vissza kell jönnünk.
0: Miért?
1: Hogy Godóra várjunk.
0: Persze. Nem jött el?
1: Nem.
0: És most már nagyon késő van.
1: Éjszaka.
0: És ha hagynák a fenébe? Ha hagynák a fenébe?
1: Megbüntetne bennünket.
0: És ha felkötnék magunkat?
1: Legalább feláll.
0: Feláll?
1: Hát meg ami azután következik. Ahová hullott, nadragúja nő. Ezért sír a nadragúja, ha kitépik a földből. Ugye nem tudtad?
0: Akasszuk fel magunkat most rögtön.
1: Mivel?
0: Nincs köteled?
1: Nincs.
0: Anélkül nem megy.
1: Gyerünk, induljunk.
0: Hát csak! Itt az övem.
1: Túl rövid.
0: Majd húzod a lábam.
1: És az én lábamat kihúzza.
0: Igazad van. Én nem bírom tovább.
1: Mindenki ezt mondja.
0: Menjen ki a maga útjára. Úgy talán jobb lesz.
1: Holnap felkötjük magunkat. Ha csak Godó meg nem jön.
0: És ha megjön?
1: Akkor megmenekültünk.
0: Akkor átmegyünk?
1: Húzd fel a nadrágod.
0: Mit mondasz?
1: Húzd fel a nadrágod.
0: Hogy húzzam le a nadrágot?
1: Húzd fel a nadrágod.
0: Persze.
1: Megyünk?
0: Megyünk.

0: Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Maga meg nem képes 6 hónap alatt egy nadrágot összehozni nekem.
1: De uram, nézze meg a világot, és utána nézze meg a nadrágját.

0: Amikor általános esztétikát írunk, mint Lessing, ez ám az elbűvölő játék. Vagy amikor anekdotázunk, mint Vasari. Vagy amikor elméleti katalógus szerkesztünk. Vagy amikor nyíltan kellemetlen és zűrzavaros fecsegésbe kezdünk. Esetünkben éppen ez történik. A szavakkal önmagunkról beszélünk csupán. Még a lexikográfusok is kitárulkoznak. Önmagunkról árulkodunk, akár a gyónásban.
1: Mi is a szó? Hiába való.

Hová mennék, ha tudnék menni? Mi lennék, ha tudnék lenni? Mit mondanék, ha volna hangom? Ki mondja ezt, mondván, hogy én? Választ. Valaki egyszerűen adjon választ. Miért akarják, hogy én csináljam? Nem tudom. Azt mondanám, ha volna szavam, hogy nem, semmi frissülés, legfeljebb egy kis szünet.

a restség. Téma a restség. Valamennyi szenvedély közül a leghatalmasabb szenvedély, és valóban nincs szenvedély, mely hatalmasabb lenne a restség szenvedélyénél, ez az az állapot, amelyben a szellem a legtöbbet szenved, és valóban az az állapot, amelyben a szellem a legtöbbet szenved, és valóban nincs még egy állapot, amelyben a szellem többet szenvedne, mint ebben.

0: szenvedélyen pedig lelkünk mozgása értendő, ahogy fut valódi vagy kitalált gyönyörök vagy szenvedések után vagy elől, mindezen indulatok közül pedig, és ki tudná összeszámlálni valamennyit, mindezen indulatok közül, amelyek összeszámlálhatatlanok, a restség a legszorongatóbb, és valóban indulat sincs egyetlen, mely a lelket jobban szorongatná, mint ez, a szüntelen ide-oda egyetlen indulat se szorongatja jobban a lelket, mint az ide-oda...
1: Ne bántsátok egymást! Megkéstem egy kicsit. Elnézést. A ma esti téma a szerelem.
0: A szerelem valamennyi szenvedély közül a leghatalmasabb szenvedély, és valóban nincs szenvedély, mely hatalmasabb lenne a szerelem szenvedélyénél. Ez az az állapot, amelyben a szellem a legtöbbet szenved, és valóban nincs még egy állapot, amelyben a szellemnek többet kellene szenvednie, mint ebben. Szenvedélyen pedig lelkünk mozgása értendő, ahogy fut valódi vagy kitalált gyönyörök és szenvedések után vagy elől, mindezen indulatok közül tehát, és ki tudná összeszámlálni valamennyit, összeszámlálhatatlanok, a restség, a szerelem a legszorongatóbb, és valóban indulat sincs, amely a lelket jobban szorongatná, mint ez.
1: Nyilvánvalóan megválaszolhatatlan.
0: Nevezetesen mi is tulajdonképpen ez a szerelem, mely a lelket erősebben megindítja, mint a lélek valamennyi átkozott halálos bűn bélyegét hordó. Mi is tulajdonképpen a lélek, melyet a szerelem erősebben megindít, mint bármely más hatalmas mozgatója. Egy nő iránti szerelem, ha nem tévedek. Erre gondolt jó uram.
1: Sajnos.
0: Mi is hát? Vajon a szerelem-e a helyes szó rá? Lélek. Ez vajon a helyes szó? Ha ezt a szót mondjuk szerelem, a szerelemre gondolunk? És a lélekre, ha azt, hogy lélek?
2: Mi is a szó? Hiába való. Látni való. Hiába való látni mindezt. Ezt. Mi is a szó? Ez itt. Mindez. Ez itt. Hiába való.

0: arra gondolunk-e? Vagy nem arra gondolunk? Jó uram, akkor az, ha öregkor, úgy értem, ha erre gondol, jó uram, az, ha az ember férfi volt, és ott gugol, bólogat a zugolyban, és vár.
1: Kor. Együtt.
2: Akkor.
1: Együtt.
2: Akkor.
1: Kor.
0: És a vénasszonyra vár.
2: Az asszonyra vár.
0: Hogy bedugja a korsót az ágyba, és az árpa kását meg a grogot odahozza neki.
2: Az a nő közelít a hamuban,
0: akit még szeretett megkapni, nem tudott, vagy...
2: Vagy?
0: Vagy miután megkapta, nem tudta szeretni, vagy más nyomorúság. Jön a hamuban, mint abban a hajdani...
2: Fényben. Az arc a hamuban. Abban a hajdani holdfényben. Újra... a földön.
1: Az arc.
0: Felülről nézve abban a hideg gyér ragyogásban a szemet elhomályosítja az, ami történt, és metsző szépsége valamelyes...
2: Ne bántsátok egymást!
0: Minden sötét, nincs koldulás, nincs adom-kapom, se szó, se értelem, se szükség.
2: Tajtékon át lefelé egy kicsikét oda, ahonnan sugarát a forrás szíve küldi.
0: Aztán lefelé egy kicsikét a szennyen át arra felé, hol minden sötét, nincs koldulás, nincs adom-kapom, se szó, se értelem, se szükség.
2: Tajtékon át
0: lefelé egy kicsikét oda.
2: Ahonnan sugarát a forrás szíve küldi.
0: Jó uram, még egyszer. Zene!

0: Az órák, hogy elmentél, olyanosak, már is vonszolják. A hiány ágyát vakon kaparó kapcsokat, felhozva csontokat, régi szerelmeket, szemüregeket, valaha telteket, mint a tied, minden mindig jobb korán, mint soha. A fekete hiány befröcsköli arcukat, bizony mondom, 9 nap sose úsztatta el a kedvest, se 9 hónap, se 9 élet.
1: Bizony mondom, ha te nem tanítasz, nem tanulok soha. Bizony mondom, van egy legvégső, a végső idők közt. Végső idők kérelemre, végső idő szerelemre, tudásra, nem tudásra, színlelésre. Legvégső, még a végső alkalmak között is. Ha nem szeretsz engem, nem szeretnek. Ha nem szeretlek, nem szeretek. Poshat szó köpje a szívben újra. Szerelem, szerelem, szerelem, az ócska köpül logykolása, köpülve másíthatlan savóját a szavaknak.
0: Rémítve újra a nem szeretéstől, a nem téged szeretéstől, a nem általad szerettetéstől, tudástól, nem tudástól, színleléstől, színleléstől, én és mind a mások, kik téged szeretnek.
2: Feltéve, ha szeretnek.
1: Kivéve, ha szeretnek.

0: Nem lesz több történet. Nem lesz több szó. Ne add fel. Ez egyszer az igazi. Eddig jutottunk. Eddig.
1: Jutottam valahová. Most megfogtam.
0: El ne veszítsd. Kövesd. Mind a végig. Gyerünk. Ez egyszer az igazi. Befejezni. Alhatsz. Gyerünk.
1: Nem látnak engem. Nem látják, mit teszek. Nem látják, mim van. És azt mondják, semmit sem nyit ki, nincs is mit kinyitnia. Az egész a fejében van. Többé nem tiltakozom. Többé nem mondom, hogy semmi sincsen a fejemben. Többé nem válaszolok.
0: Csak a fejét kellene felemelnie, a tekintetét, s meglátná, ráragyogna, de nem, ő csak.
1: Nem látnak engem, nem látják, mi az én életem, nem látják, miből élek, és azt mondják, nem ez az ő élete, nem ebből él. Ebből éltem, míg meg nem öregettem. Megöregettem. Hallgassátok!

0: Arca a köveken. Eltűnt a homok. Csupa kő. Ez az. Feltápászkodik. Először térdre. Tenyere a köveken. Feje lehorgasztva. Aztán fel. Talpra. Gyorsabban. Tovább megy. Lerogy.
1: Aludni. Nincs tovább. Nincs több keresés. A sötétben. Hogy megtaláljam. Hogy megszólítsam. Kicsodát? Ez az. Sohasem ő az. Sohasem az igazi. Újra előről. A sötétben.
0: Ez egyszer az igazi. Befejezni. Nem lesz több történet. Alszol. El ne ereszd. Belekapaszkodik. Gyerünk.
1: Gyerünk.

Bombán az éhét égen át, ég s föld kagylóján fejemen, csapván arcra hullókra le, kiknek majd kelni s járni kell. Megcsúfoltatva célja nincs szövettől, míg éjség, menny, föld szemét nem lesz.

0: tudsz, kodom a panasztul.
1: Néha nem az a benyomásod?
0: Bocsánat, mit mondasz?
1: Nem, parancsolj.
0: De nem, hát igazán nem volt fontos.
1: Nem, te semmi, csak tessék.
0: Hát te tényleg.
1: Kérlek.
0: Csak utánad.
1: Félbe szakítottalak.
0: Én szakítottalak félbe.
1: De nem.
0: De igen.
1: Meghültél?
0: Még elhamarkodottan tudnám csak megválaszolni a kérdést.
1: Remélem semmiség.
0: Milyen szép idő van.
1: Hát nem.
0: Milyen szép vidék.
1: Nagyon szép.
0: Gondolod, hogy itt is vannak férgek?
1: Furcsa. Gyakran az az érzésem, hogy nem vagyunk egyedül. Neked nem?
0: Nem tudom.
1: Mintha egy harmadik is lenne velünk. Beburkol minket. Pedig én aztán nem vagyok spiritista.
0: Zavar?
1: Először nem zavart.
0: És most?
1: Kicsit már kezd zavarni. Végül is ki vagy te?
0: Én? Én vagyok.
1: Ez nem valami sok.
0: Kinek mondod ezt?
1: Magamnak szintén föltehetném ugyanezt a kérdést. Sokat szeretkezel egy ideje. Nem szégyeled magad a te korodban?
0: Valóságos ördögi kör ez.
1: Veszélyes.
0: Tudsz jobbat?
1: Például táncolhatnánk egy kicsit. Vagy valamiféle egyéb testgyakorlást végezhetnénk.
0: Még képes vagyok magam vonszolni egy darabig, de ugrándozni aztán nem tudok.

0: A tükrök éjszaka is tükrözik az éjszakát, önmagukat, az éjszakát a tükörben, megsokszorozva számtalan üres perspektívát. Egymás mellett alusszák az öregek mély álmát. Még beszélnek majd egymással, de csak úgy véletlenszerűen, ahogy mondani szokás. De beszéltek-e valaha is másként? Egyébként mostantól semmit sem tudunk teljes bizonyossággal. Ez volna mindennek a vége. Végül is mindennek vége. De itt van még egy nap. A hétköznapok és az egész élet. Ismerjük nagyon jól a hosszú, megkésett halogatásokat. A csillapuló szürke gond, a pillanat fölvillanásait. A befejezettség porát, amely fölszáll, kavarog, leülepszik, és beteljesít mindent. Ez is valami. Ébredjenek csak föl. Valamelyik fölébred. Éjszaka van. Mindig éj. Nem tudja hány óra. Mi sem. Mindegy. Éjszaka van. Föl kell, és távolodik a sötétben.
1: Ez az ökör itt hagyott, mint Eba Szaharát.
0: Na, itt volnánk. Időbe telik, míg megtudja az ember, mi történt. Ezért aztán érdemes élni, de komolyan. Érdemes fölkelni, felöltözni, nagyon fontos. Táplálkozni, székelni, sétálgatni, ha szép idő van, levetkőzni, lefeküdni, meg ezt azt cselekedni még, ezt azt elszenvedni még. Unalmas volna sok mindent felsorolni, igen, meglehetősen unalmas. Iskolázzuk az emlékezetünket. Végül egész elfogadható lesz. Valóságos kincses kamra. Ődöngünk csak egy kriptában gyertya nélkül. Végigjárjuk a meghitt helyeket. Emlékezünk a zajokra. Nagyon fontos. Végül kívülről tudunk mindent. Fogalmunk sincs már, hol áll a fejünk, hol az orrunk, a fülünk, a szemünk. Miféle maradvány fölé hajoljunk. Mindegyik egyformán illatos. Melyik lemezt tegyük föl újra? Ó, a kedves túlvilág! És micsoda klassz dolgok történhetnek még az emberrel. Micsoda kalandok! Igen, igen. Az ember azt hiszi, befejezett mindent, aztán egy szép napon puff, kap egyet a pofájába.
2: Vagy a seggébe, esetleg a tökébe, mert célpontokban nincs hiány, különösen övön aluliakban.
1: És ha meggondoljuk, hogy ennek ellenére léteznek unatkozó élőhalottak, micsoda érzéketlenség. Mit tennék e világ nélkül? Arctalan, érdektelen. Hol lennénk utolsók, ha nem egy pillanatban, ahol minden pillanat kilocsan a semmibe, a volt létezés nem tudásába? E hullám nélkül, ahol végül is test és árny együtt borítatik el. Mit tennék egy csend nélkül, ahol elhal a nesz, a lihegés, az örjöngés segítségért, szeretetért? Ez ég nélkül, mely magasba szökik, nehéz pora felett. Mit tennék, amit tegnap tettem, meg tegnap előtt, kémlelve hajó ablakomon, keresve valaki mást, aki vándorol, mint én, s örvénylik minden élőtől távol, vonagló térben, hangok közt hangtalan, melyek betöltik rejtettségem. Nem értem, vagyis igen, még mindig tart, még mindig itt vagyok ebben a csendben. Itt hagytak. Itt várom önmagam. Nem vár itt az ember. Nem fülel. Nem tudom. Álom ez. Talán álom. csodálkoznék rajta, majd felébredek csendben, nem alszom el többé, az én leszek majd. Vagy még álmodom. Álmodom a csendet, álom csendez, mormolással tele, nem tudom, szavak ezek. Nem ébredni fel soha. Szavak. Nincs más. Csak a szavak vannak.
0: Odaállt mi? Mi? Mi is a szó? Mi is a szó?

Folytatni kell, mindössze ennyit tudok. Majd elnémulnak. Ismerem ezt. Érzem, hogy elhagynak. Az lesz a csend. Rövid ideig, hosszú ideig, vagy az lesz az enyém, a tartós csend, mely nem volt tartós, mely még mindig tart. Én leszek az. Folytatni kell. Nem tudom folytatni. Folytatni kell, tehát folytatom. Ki kell mondani a szavakat, amíg csak el nem fogynak. Ki kell mondani őket, míg rám nem találnak, és el nem mondanak engem. Különös büntetés, különös bűn. Folytatni kell. Talán már mindez meg is történt. Talán már elmondták nekem. Talán már elvittek a történetem küszöbére. Az ajtó elé, mely a történetemre nyílik. Csodálkoznék, ha kinyílna. Én leszek az. A csend lesz. A csendem. Nem tudom. Sohasem tudom meg. A csendben nem tudhatja az ember. Folytatni kell. Nem tudom folytatni. Folytatom.

Nevek ürügyén, Samuel Beckett. Közreműködött Bodnár Erika, Helyei László és Vajda László. A felvételt Kornides Tamás, Kosárszky Péter, Maksai Helga és Váli Marian készítette. Munkatárs Szakács Emese. Korányi Tamás műsorát hallották.